0: Emélyes ügyintézés a következő napokban. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon keresztül intézzék ügyeiket. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kért pályázat jelentkezési határideje szombaton. Kármán András pénzügyminiszter tájékoztatása szerint csaknem 50-en jelentkeztek a feladatra. A következő lépésben megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, majd interjúkat tartanak. A pályázatok teljes elbírálási határideje augusztus 28-a lesz. A kormány szándéka szerint a NAV a továbbiakban kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működik majd. Megkezdődnek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál a vízterek közötti kapcsolat fenntartása érdekében. Első lépésként szombaton a Dinnyés térségében lévő Névtelen tisztás és a Kismihály tisztás közötti átjárót mélyítették. Gajdos László miniszter tájékoztatása alapján a munkálatok 10 helyszínt érintenek az iszap eltávolítására. Hétfőtől egy kétéltű munkagép is segít a mederkotrásban és a vízmozgatásban. A beavatkozásokat a Nemzeti Park természetvédelmi szempontjai és a Horgász Szövetség javaslatai alapján tervezték meg. A rendkívüli hőség miatt azonnali locsolási tilalom lépett életbe a sportpályákon és a stadionokban. A döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata fűlocsolásra, felületek mosására és látványelemekre. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a kánikulában az ivóvízkészletek megóvása a legfontosabb közös feladat. Az egészségügyi határérték felett alakulhat az ózonkoncentráció a nagyobb városokban a Hungaromet előrejelzése szerint. A nyári időszak egyik fő levegőminőségi kockázataként a tartósan magas ózonszint fokozza a hőstresszt. A talajközeli ózon a nyári meleg és az intenzív napsugárzás hatására kémiai reakciók során keletkezik a légkörben. Az aktuális mérési eredmények és a friss adatok az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat weboldalán érhetők el.
1: Az időjárásról.
0: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néha zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Kedves hallgatóink, dr. Magyar Erzsébet, Felső Zsolcai Csecsemő és Gyermekgyógyász Főorvost köszöntöm tisztelettel, szeretettel műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat a beszélgetésre.
3: Én is köszöntök mindenkit szeretettel.
2: Nyári témában beszélgetünk a következő percekben. Hadd kérdezzem meg először doktornőtől, hogy milyen tipikus nyári vírusokról, bakteriális fertőzésekről beszélhetünk, és ugye mindig a védekezés megelőzés is előtérbe kerül a beszélgetések folyamán. Szóljunk arról itt az elején, hogy hogyan lehet elkerülni ezeket megelőzni.
3: A nyári időszak fertőzései azok jelentősen eltérnek a téli légúti szezonétól. Ilyenkor főleg a gyomor és a bélrendszer, illetve húgyúti vízhez és klímához kötődő fertőzések dominálnak. Ilyenkor, ami vezető tünet tud lenni, és ijesztő tünet, amikor tényleg jönnek is, és kétségbeesve fordulnak segítségére a szülők, illetve hát gondolom a felnőtt praxisokban is jellemző ez a ijedelem. Ezek a úgymond nyári fertőzések magas és tartós visszatérő lázat tudnak okozni. Ez valóban ijesztő lehet, hiszen ahhoz vagyunk hozzászokva, hogyha egy influenza télen elindul, elkezdjük a szokásos tüneti terápiákat, és 2-3 nap alatt viszonylag konszolidálódik a helyzet, a lánguló tünetek csökkennek, tehát a magas láz. Igaz, hogy utána a fáradtság, az izomfájdalmak és a lábadozás az egy külön időszak, de ebben az időszakban, a nyári időszakban szokatlan az, hogy elvégezzük a ügyes és hatékony lázcsillapítást, akár gyógyszeresen, fizikailag, és aztán annak a hatása, hogy elmúlik, újra ugyanolyan magas lázzal, vagy esetleg még magasabb lázzal is találkozunk. Miért is van ez? A gyomor-bélrendszeri fertőzések ugye nagyon gyakoriak nyáron, a leggyakoribb fertőzések közé tartoznak, és főleg azok, amelyeket itt most el fogok sorolni, ezzel a tulajdonsággal jelentkeznek, hogy hirtelen komoly tünetekkel és kis tünet magas láz. A különböző vírusok, a norovírus, a kalicivírus, a baktériumok közül a salmonella, shigella, campylobacter. Ezek általában köztünk vannak, keringenek, és bárhol, akár itthon vagyunk, akár nyaralni elmentünk, mindenütt találkozunk velük. Milyen tipikus tüneteket okoznak? Hányinget, hányás, görcsös hasi fájdalom, láz, amint mondtam már, ijesztő, magas és visszatérő, gyakori és hígszéklet. Milyen okok állnak a háttérben? Például a strandvíz, a nem megfelelően tárolt étel, az utazás okozta problémák. Ezek sajnos a nyáron rapid módon tudnak betegséghez vezetni.
2: Ha picit részletesebben szólhatunk arról, hogy hol milyen fertőzéseket lehet összeszedni.
3: A vízhez kötődő fertőzéseket sorolnám elsősorban föl. Nem megfelelő a strandvíz, nem egészen tiszta az uszodavize, ezek bizony mind fertőzést okozhatnak. Elsősorban gyomor-bélrendszeri vírusokkal tudnak támadni, amint említettem, a norovírus, a kalicivírus. De a bakteriális bélfertőzéseket okozó kólibaktériumok, a salmonella, illetve ezek fül- és szemfertőzéseket okozhatnak, tehát nagyon gyakori a kötőhártyagyulladás. Nagyon sokszor találkozunk ilyenkor akár ügyeletben is sürgősen jelentkező fülfájós kis betegekkel. Ezek állnak a háttérben, tehát a vízhez köthető baktériumok, illetve vírusok. Szeretnék kiemelni egy olyan fertőzést, amelyet az uszodában lehet összeszedni, és egy nagyon durva kórokozó, a Pseudomonas okozza a középfülgyulladást, és ennek a kezelése is egy hosszabb időszakot vesz igénybe, illetve szövődményeket tud okozni. Tehát abban az esetben, hogyha egy fürdőzés után fülpanasz van, mindenféleképpen érdemes orvosnál jelentkezni, hogy az a dobhártya állapotáról, a beteg vizsgálatából tudjon következtetni arra, hogy mennyire súlyos fertőzéssel áll szemben. Elegendő esetleg egy lokálisan alkalmazott fülcsepp, vagy pedig szisztémás antibiotikumos kezelésre is szükség van-e, illetve speciális fülorgégészeti vizsgálatra. Úgyhogy ezt ne felejtjék. Ilyenkor sok helyen már ugye bekapcsoljuk a klímaberendezéseket, ha azoknak a tisztítása nem történt meg, akkor bizony pórul járhatunk, mert ezekhez köthető felső és légúti fertőzéseknek a kialakulása is. A hirtelen hideg levegő, nem megfelelően tisztított klíma miatt a felső légúti hurutok vírusos eredetűek lehetnek, de akár bakteriális okot is találunk a háttérben. Ezek a klíma miatt nagyon gyakoriak, tehát a kötőhártyagyulladások, a légúti fertőzések, amelyek aztán átmennek köhögésbe, okozhatnak szövődményként arcüreggyulladást, bronhitiszt, mélyebb légutakat érinthetnek ezek a fertőzések, illetve a középfülgyulladás, amely szintén egy szövődménye lehet ennek a fertőzésnek, illetve a nem megfelelően használt klímának. Újúti fertőzések is nyáron gyakoribbak. Ez különösen kislányoknál, illetve nőknél, hiszen ott a húgyutak rövidsége miatt a felszálló fertőzés könnyebben okoz gyulladást. Itt a háttérben a leggyakoribb kórokozó a kólibaktérium. De előfordulhatnak természetesen más baktériumok is, amelyeket a vizelet tenyésztéséből ki lehet mutatni. Mind növelheti a kockázatát, hogy mondjuk egy ilyen húgyúti fertőzés kialakuljon. Például nagyon meleg van, strandolunk, és kevés a folyadékbevitel. Ez mindenféleképpen növeli a fertőzésnek a kockázatát. Tehát ha kellően fel van töltve a szervezet, kellően hidrált a szervezet, akkor az egy bizonyos fajta ellenálló képességet is támogat. Tehát erre is gondolni kell nyáron, ha elmegyünk egy vízpartra, vagy élvezzük a strand örömeit. A légúti vírusok. Nyáron ugyan ritkábban fordulnak elő, de mégis előfordulnak azok a vírusok, amelyek a rinovírusok, adenovírusok, koronavírusok, RSV, amely egy nagyon-nagyon durva fertőzést okoz, és sokáig tartó kínzó köhögéssel jelentkezik, parainfluenza, tehát ezek hasonlítanak az influenza és a nyári influenzák. Úgyhogy mindezekkel szembesülhetünk akár nyáron is. És ezek is főleg a zárt terekben, klimatizált helyeken terjednek, tehát gondolok itt akár nagy bevásárlóközpontokban tett hosszabb időtörlése is, ott is sikeresen össze lehet szerni sajnos ilyen fertőzéseket. Tehát összefoglalóan ezt a néhány gondolatot úgy zárnám, hogy Magyarországon a nyári időszakban leginkább a gyomorbélrendszeri vírusok, a baktériumok támadnak, illetve a strandhoz, vizekhez kötődő fertőzések, a klíma okozta fertőzések, illetve a húgyúti fertőzések dominálnak. A klasszikus légúti vírusok azok sajnos most már egész évben támadnak, ilyen például az RSV, amit kihangsúlyoztam, hogy hetekig tartó, nagyon durva köhögéssel jár, és tulajdonképpen igazi terápiát nem is tudunk alkalmazni, csak tüneti terápiát, és nagyon kellemetlen, mert sokáig tart ez az RSV fertőzés. Ez is hozzátartozik ahhoz, hogy igazából az évszakok átmenete összemosódott. Tehát ezért tudnak átvészelni olyan vírusok, baktériumok évszakváltást is, mert most már nem azzal találkozunk, hogy tél, tavasz, nyár, ősz, hanem átmosódnak. Tehát igazából áprilisban is vannak már olyan melegek, mint igazán nyár közepén, és télen is vannak enyhébb időszakok, amelyek akár egy őszre jellemzőek.
2: A már említett, akár vírusos, akár bakteriális megbetegedés tekintetében, mik azok a kezelési módok, amelyek megemlíthetők, mi az, ami otthoni házi praktikával esetleg elkezdhető a folyamat elemeként, illetve mi az az állapot már, amikor érdemes, szükséges orvoshoz fordulni?
3: Itt egy picit visszakanyarodok a tünetekhez, a tipikus tünetekhez. Ezekkel a nyári fertőzésekkel kapcsolatban akár baktérium, akár vírus okozza, jellemző tünet a magas láz, az erős, görcsös hasi fájdalom, a véres vagy nyákos hasmenéses széklet. Ez általában inkább bakteriális fertőzéssel jellemző, de vezető tünet a hányinger, a hányás, amely aztán kiszáradáshoz vezethet elég gyorsan, illetve az ismert húgyúti panaszok, amelyeknek a hátterében a kóli áll leggyakrabban. tehát a vírusos nyálti fertőzéseknél pedig a hirtelen kezdődő hányás, vizes híg hasmenés, enyhébb a láz, de gyors a lefolyás 1-3 nap alatt, és általában ilyenkor a többi családtag is átesik ezen a fertőzésen. Mik is tulajdonképpen a teendők, mikor kell orvost keresni? Abban az esetben, hogyha tartós vagy magas a láz, ha véres a széklet, ha kiszáradás jeleivel találkozunk, és itt bármelyik életkorban jellemzőek ezek a tünetek, a száraz száj, a kevés vizelet, ugye kisbabánál alig van vizeletes pelenka, erős hasi fájdalom, a gyermek vagy idős érintett beteg 2-3 nap alatt sem javul, nem mutat javulási tüneteket. Ilyenkor mindig orvoshoz kell fordulni segítségért. Életkorokra bontva is el tudom mondani azt, hogy tulajdonképpen a csecsemő kisgyermekkor, illetve az időskor az a két korosztály, amikor fokozottan kell értékelni ezeket a jelzett tüneteket, korábban elmondott tüneteket, hiszen itt a folyadékháztartás sokkal labilisabb, mint egy egészséges fiatalnál, vagy egy egészséges felnőttnél, egy sportolónál. Tehát itt mindig hamarabb kell gondolni arra, hogy ha 3 napon túl is magas lázzal állunk szemben, akkor biztos, hogy valamilyen segítségre, terápiás segítségre van szükség, amit az orvos tud nyújtani.
2: Picit szóljunk itt a hőmérsékletről, a hőmérséklet változásairól. Ugye frontok jönnek, mennek, a nyári időben azért többször van kánikula. Milyen hatással lehetnek ezek a tényezők a szervezetre, a közérzetre, és hogyha itt az imintiekhez hasonlóan egy picit életkor szerint ezt a kérdést is szétbontaná a doktornő, hogy csecsemőkre, kisgyermekekre, esetleg tinédzserekre hogyan hatnak ezek a környezeti tényezők?
3: Valóban számos alkalommal találkozunk a frontokkal és azoknak a hatásaival. A front ugye lehet meleg front, hideg front, kettős front. Ez a légnyomás, hőmérséklet és a páratartalom gyors változását jelenti. Ezeket a szervezet megérzi, és elég érzékenyen tudunk erre reagálni. Milyen általános hatások, amik jelentkeznek? Mik azok? A fejfájás. Aki migrénes, ebben az időszakban biztos, hogy előjön a migrénes fejfájás. A fáradtság, a levertség, alvászavar, szédülés, vérnyomás ingadozás. Érdemes ilyenkor egy vérnyomás ellenőrzést elvégezni. Megjegyezném azt, hogy kisgyermekeknél, illetve egész kicsiknél teljesen más manzsetára van szükség természetes módon, mint a felnőtteknél. Sokszor jönnek azzal a panasszal, hogy magas volt a vérnyomása a gyermeknek, de nem megfelelő manzsetával történt a mérés, ilyenkor az értékelhetetlen. Tehát érdemes a vérnyomás mérőhöz beszerezni otthoni használatra kisebb manzsetákat is, hogyha szeretnénk tudni azt, hogy a gyermeknek milyen a vérnyomása. De ingerlékenyebbek vagyunk ilyenkor, nehezebben koncentrálunk. Aki hajlamos arra, különösen fokozottan fogja érezni az izületi fájdalmakat, de akinek nem volt, annak is jelentkezhet, akár egy korábbi csonttörés vagy izületi sérülés után. A meleg front az elsősorban bágyadságot, alacsony vérnyomást, a migrént hozza elő, álmosságot okoz, és sokkal lassabb a reakcióidő. Ezt veszélyesebb sportolásoknál, közlekedésben, vezetés közben érdemes tudomásul venni és gondolni rá. A hidegfront fejfájást, a vérnyomást emelni szokta, ingerlékenyebbek vagyunk, de az izületi fájdalmak és az alvászavar itt is jelentkezik. Kettős frontnál a tünetek meg összeadódnak, erős migrén, nagyfokú fáradtság és hangulatingadozás következik be. A hőmérséklet változására, a hőmérséklet ingadozására hirtelen felmelegedés vagy lehűlés megterheli a szervezet hőszabályozását. A gyors felmelegedés az fáradékonyságot, szédülést, alacsony vérnyomást, fejfájást és alvászavart okoz. A gyors lehűlés izomfeszülést, izomfájdalmakat, izomgörcsöket, fejfájást, torokkaparást, megfázásszerű tüneteket és hangulatingadozást tud okozni. A kánikulának is megvan a maga hatása, hiszen ez egy nagy terhelés a szervezetre nézve. Általános hatásai vannak, kiszáradás ugye sokkal könnyebben bekövetkezik, a hőguta, sokat tartózkodunk napon, erős fejfájás, gyengeség, szédülés, a vérnyomásunk alacsonyabb lesz, Itt is az alvászavar, az ingerlékenység és az étvágytalanság is vezető tünet tud lenni. Csecsemőket szeretném kiemelni. Nagyon érzékenyek a hőmérséklete, mert a hőszabályzásuk még fejletlen. Mire hajlamosak ezek a kisbabák? Gyorsan képesek kiszáradni, gyorsan képesek túlhevülni, ezért nem szabad őket például egy autóban sokáig klíma nélkül utaztatni, illetve otthagyni, pláne nagyon veszélyes. Különböző kiütések jelentkezhetnek, amelyek meleg kiütések. Ezek testszerte elég ijesztő, apró vörös kiütést jelentenek, étvágytalanná válnak, aluszékonyabbak, vagy éppen nyugtalanabbak, tehát rosszul érzik magukat. Milyen figyelmeztető jelek vannak ilyenkor, amiket mindenféleképpen nagyon komolyan kell venni? Sokkal kevesebb a pisi, kevesebb a pisis pelenka, szárad a száj, bágyattabbak lesznek, a bőrüket, ha megtapintjuk, úgy érezzük, mintha lázasak lennének, de valójában ez nem láz, csak egy forró bőr, amit érzékelünk, légzésszámuk pedig emelkedik. Bármilyen aggasztó tünet van egy csecsemőnél, vagy ilyesmi tünetet látunk, mindenféleképpen szükséges az orvosi vizsgálat. Lehet egy betegség kezdete, de lehet a túlhevülés is az oka háttérben. Kisgyermekeknél, akik ugye 1 és 6 éves közötti korosztályt jelentenek, ők már sokkal jobban tudják jelezni, hogyha valami nem jó, de még ők is nagyon érzékenyek a hőre. Nyűgössé válnak, étvágytalanok lesznek, fáj a fejük, alvászavaruk van. Elalszanak akkor, amikor nem kellene, amikor kellene, akkor meg képtelenek elaludni. Hasfájás jelentkezik, nagyon sokszor vezető tünet tud lenni egy kisgyereknél, általános tünetként a hasfájás, és még ez is állhat a háttérben. A kiszáradás is gyorsabban kialakul, mint nagyobb gyermekeknél. Könnyen túlhevülnek, gyorsabban elfáradnak, és gyakrabban lesznek türelmetlenek, ingerlékenyek. Ez mind a hőnek a következménye lehet, kamaszoknál. A hőszabályozás már közel a felnőttkori szintű, de a hormonális változásuk miatt érzékenyebbek lehetnek a frontokra. Náluk is jelentkezhet a migrén, a fáradtság, a hangulatingadozás, az ingerlékenység, a koncentrációkészség, az alvászavar. Kánikulában ugye a fejfájás, a szédülés, a teljesítménycsökkenés, a tanulás, a sport, ez mind egy kicsit labilisabbá válik, és ha kevés a folyadékbevitel, akkor ők is viszonylag gyorsan ki tudnak száradni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek, amikre gondolni kell, tehát még egyszer visszamegyek ahhoz a gondolathoz, hogy mikor kell orvost keresni, ha tartós vagy magas a láz, ha a kiszáradásnak bármilyen jeleit észleljük bármelyik életkorban, erős a fejfájás, itt lehet a hő, de indulhat sajnos egy olyan fertőzés is, amikor nem lehet nem kizárni, illetve ki kell zárni egy induló agyhártyagyulladásnak a lehetőségét, mert sajnos a közelmúltban, illetve a régmúltban is volt erre példa, hogy nyáron vírusok okozta agyhártyagyulladás viszonylag halmozottan elő tud fordulni. Tehát ezt sem szabad elfelejteni, hogyha egy erős fejfájásról van szó, hogy orvosnak kell lássa a beteget, gyereket, akár felnőtt. Zavartság lép fel, aluszékonyság lép fel, gondolni kell arra, hogy orvost kell keresni. A hányás, a hasmenés, ami nem múlik, mindenféleképpen segítségre van szükség. Csecsemőnél pedig bármelyik jel, ami ilyen aggasztó jel, ott valóban szükség van a segítségre.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik műsorunk. Dr. Magyar Erzsébet, Felső Zsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvossal beszélgetünk ebben az órában.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, dr. Magyar Erzsébet, Felső Zsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvossal beszélgetünk, és a folytatásban olyan nyári élethelyzetekről beszélgetünk, amelyek mind otthonainkban, a kertben, egy vízparton, hegyekben, belföldön, külföldön, egy kirándulás, nyaralás során a mindennapok részét képezhetik, hogy ilyen helyzetekben, vagy a különböző helyszíneken mire érdemes figyelni, hogy a nyár valóban a kikapcsolódásról szóljon, ugye, hogy legyünk körültekintőek.
3: Örülök ennek a kérdésnek, mert nagyon sokan várjuk, illetve mindannyian várjuk a nyarat, amikor kikapcsolódhatunk, és felhőtlenül jól érezzük magunkat szeretteink körében. Ez a kikapcsolódás lehet akár a kertben, egy vízparton, a hegyekben, belföldön vagy külföldön. Mik azok, amikkel ilyenkor leginkább szembesülünk? Néhány dolgot itt most gyorsan felsorolnék, és aztán ki is bontanám ezeket a témákat. Hát ugye találkozunk a kullancsokkal, különböző csípésekkel, sérülésekkel, a napszúrással, a kiszáradással, a fertőzésekkel, allergiákkal, és külön kell figyelni, amikor csecsemő van velünk, kisgyermek van velünk, vagy akár tinédzser, vagy akár egy idős ember. Menjünk akkor végig a különböző helyszíneken, ahol szeretjük jól érezni magunkat, és legyünk is biztonságban, mire figyeljünk. A legfontosabb kockázatot azt gondolom, hogy a kertben is akár a kullancsok okozzák, a szúnyogok, a napégés és a kerti sérülések. Mi az, amire figyelni kell? A fűben játszó gyerekeket világos zárt ruházatban érdemes kiengedni. Az árnyékot mindig biztosítsuk a számukra. Legyen készenlétben szúnyogriasztó. A kullancs ellenőrzést minden este tegyük meg, tehát a hajas fejbőrtől végig, különös tekintettel a hajlatokra érdemes végigvizsgálni a gyermekeket. Itt a kullancs eltávolításával kapcsolatban egy gondolatra kitérnék. Nem kell tőle félni, bárki ki tudja venni a kullancsot, semmilyen különös praktika nem szükséges, sőt, el is kell kerülni azokat, amiket általában hallani szoktam orvosként, hogy bekentük krémmel, hogy jól lezárjuk. Ilyenkor a kullancs igyekszik még mélyebbre a bőrbe jutni, hiszen menekül a lezárt terület elől, és ekkor fokozottabb veszélybe kerül a gyermek, hiszen ha mélyebbre kerül, akkor a kullancsfertőzés veszélye is fokozottabban fennáll. Bármilyen csipesszel meg lehet fogni, nem szükséges speciális kullancsipesz, természetesen nagyon jó, ha van, de lényeg az, hogy nem kell csavarni, nem kell semmilyen varázslatot elkövetni, húzni kell ki a kullancsot. Minél hamarabb, annál jobb. Minél kevesebb időt töltsön a bőrben a kullancs, annál sikeresebbek leszünk. Az sem baj, ha a feje beleszakad, hiszen az ki fog peregni, mint egy pörk, mint egy var később, az már nem okoz problémát. Tehát ez a lényeg, hogy legyen végigvizsgálva egy kisgyermek a kullancs miatt. Szúnyogok, darazsak, méhek szintén csípést okoznak. Elég ritka azért a valódi mély csípés okozta allergia, ezek viszonylag hamar ki is derülnek, ilyenkor biztosítva van az EpiPen, amit bárki alkalmazhat egy beszúrás formájában, és el lehet kerülni a durva allergiás reakciót. Azt gondolom, hogy a mély fullankját, ha látjuk, akkor azt gyorsan ugyanúgy el kell távolítani, mint a kullancsot, és antihisztamin, tehát olyan készítménnyel be lehet kenni a bőrt, ami segíti a viszketés megakadályozza, tehát hogy még irritáltabbá váljon a bőr, és még inkább kifejezettebbé váljon az allergiás reakció a mély csípés környékén.
2: Milyen sajátosságai lehetnek ennek? Már első csípéskor kiderül, hogy valaki allergiás rá esetleg, vagy többször is előfordulhat, amire már kézzelfoghatóvá válik ennek a tudásnak a birtokban léte?
3: Az első reakció is heves tud lenni. Ilyenkor érdemes megkonzultálni az orvossal, hogy az általánosnál ugye nagyobb allergiás reakciót okozott egy mély csípés, illetve általános tünetek is jelentkeztek, mint szemduzzanat, torokkaparás, hasonló, akkor itt lehet lépni, és feltételezhetően a allergia áll a háttérben, a mély csípéssel szembeni allergia áll a háttérben, és akkor ilyenkor hozzájuthat a beteg a megfelelő, megelőző készítményhez, ami ugye az EpiPen, amit bárki tud alkalmazni, és el lehet kerülni a súlyosabb allergia, az anafilaxiának a kialakulását. Abban az esetben, hogyha ezek a tünetek jelentkeznek, egyébként is orvoshoz kell fordulni, mert nem tudjuk, hogy hol áll meg az allergiás folyamat. Tehát, hogyha egy nagyon durva reakciót, helyi reakciót ad a mélycsípés, illetve a gyerek szeme kezd dagadni, nyelve, vagy akár felnőtté, akkor mindenféleképpen érdemes az orvosnál jelentkezni, hiszen akutan el kell látni a allergiás tüneteket. Ilyenkor megfelelő steroid készítmény juttatása a szervezetbe, ami a szervezet erőit koncentrálja, erősíti és leküzdi ezt az allergiás folyamatot, erről van szó. Tehát, hogyha az átlagosnál erősebb reakcióval találkozunk, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni. Abban az esetben pedig, hogyha valaki allergiás és anafilaxiás reakciót tud adni, akkor ugye megvan a lehetőség, hogy az a készítmény ez mindig ott legyen, ahol az illetőről szó van, akár gyerek, akár felnőtt, akár utazásnál, akár bárhol.
2: Ugye nyári időszakban több időt töltünk a szabadban, de akár a lakás falai között is felelhetőek a pókok, hogyha néhány gondolat erejéig a pókcsípésre esetleg kitérhetünk.
3: A Magyarországon valójában nincsenek mérges pókok. De hát a pókcsípés az helyi reakciót tud okozni, de ez egy általános reakció, tehát nem fog átmenni egy anafilaxiába, ami életveszélyes állapotot eredményezhet. Egy gyulladásos reakció alakul ki, amely, ha valakinek a bőre érzékenyebb, akkor hevesebben reagál, és a megfelelő lokális kezeléssel ez bizonyos idő múlva elmúlik szövődmény nélkül. Abban az esetben, hogyha Magyarországon mérges pók csípése történik, azok a pókok mindig behurcolt pókok, amelyek akárhonnan külföldről is, akár illegálisan is Magyarországon lehetnek, de ez egy másik kategória. Még szeretném megemlíteni a szúnyogcsípéseket, mert sajnos ez is egy komoly problémát tud okozni, főleg az arra érzékenyeknél, tehát a fehérbőrűeknél, a kisgyerekeknél. Hatalmas allergiás reakciót tud adni egy-egy szúnyogcsípés, sokszor elegendő az, hogy érintkezik a bőrrel a szúnyog, akár a csípés valójában nem is történik meg, de az allergiás reakció már jelentkezik is. Ezért van szükség arra, hogy legyenek mindig olyan antihisztamin készítmények, amelyek ezeket a lokális reakciókat enyhíteni tudják, úgyhogy ezeket a patikában föl lehet lelni, illetve megelőzésképpen vannak olyan gyerekbarát készítmények is, gyerekbarát szúnyogriasztók, amelyeket egészen kicsi gyermektől elkezdve bárki használhat. Valódi szúnyogcsípés allergia, mint olyan nincs, azt nem is lehet kivizsgálni, de a lokális reakció, a helyi reakció nagyon durva lehet, amit viszont megfelelő készítményekkel lehet kezelni.
2: Hát és talán azt is elmondhatjuk, hogy az imént említettek közül a szúnyogcsípés azért a leggyakoribb, amivel találkozunk. Igen. És igen. Még ugye itt a sérülések volt egy olyan terület, amit említett doktornő korábban.
3: Hát minél kisebb egy gyermek, annál gyakrabban esik el, és annál gyakrabban történnek horzsolások, amelyek felületes sérülések, ezeket egy felületi fertőtlenítővel, szintén rendelkezésre álló készítményekkel, ezek legyenek mindig otthon és kézközelben. Ha lefertőtlenítjük, ezzel az ügyel is van intézve. Abban az esetben, hogyha komolyabb vágás alakul ki a szövetekben, mély szöveteket érint, akkor nyilván mindig orvosnak kell látnia, hogy szükséges-e túl a septisztításon egy, vagy esetleg marad benne valamilyen külső szennyeződés a sebben, akkor egy mélyebb tisztításra van szükség, vagy szükséges-e öltés, amivel zárjuk a sebet, hogy gyógyulni tudjon. Tehát, hogyha egy mélyebb sérülésről, komolyabb érzésről van szó, akkor orvoshoz kell fordulni.
2: És akkor itt ugye különböző helyszínekről beszélhetünk, még itt, hogyha kitérhetünk néhány gondolatban a vízpartok, a hegyek, a külföldi nyaralás sajátosságaira.
3: Igen, hát nem csak a kertben vagyunk nyáron, ugye igyekszünk elmenni kellemes vízpartokra, mire kell itt tulajdonképpen, milyen kockázatokra kell figyelni, a napégésre, amikor a bőrünk az borzasztóan tud kinézni és nagyon fáj, a napszúrásra, a kiszáradásra, és hát a víz okozta különböző fertőzésekre, amiket a korábbiakban már ki is bontottunk, és szeretném megemlíteni a vízi baleseteket is. Ezeknek az elkerülésére mindig gondolni kell az óvintézkedésekkel, a biztonság szem előtt tartásával. 11 és 15 óra között tulajdonképpen árnyékban érdemes tartózkodni. Az ultraibolya sugárzás ellen lehet ruházattal védekezni, a sok folyadék biztosítása feltétlenül szükséges, és megelőzésképpen a fertőzések megelőzésére a törülköző, a szárazra törlés, a fül szemfertőzése tekintetében, amit ezzel elkerülhető. És hát igyekezzünk csak tiszta vízben fürödni. Még egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindig csúszásmentes papucs legyen az illetőn, akár kicsi, akár nagy, mert a strandon nagyon nagyokat lehet esni, hogyha nem megfelelő papucsban potorkálnak. A csecsemők nem mehetnek a tűző napra, ez egyértelmű. Nekik is szükséges, illetve nagyon ajánlott az UV-ruha, és a sapka mindenféleképpen kötelező, de ez nem csak kicsiknek, hanem bármely életkorban érdemes egy fejfedőt alkalmazni. A kicsiket rövid időre vigyék csak a vízbe. A kisgyermekek sokkal hajlamosabbak a középfülgyulladásra, fülfertőzésre, és ezért náluk a vízből kijövet után a törölközés igen fontos, és gyorsan kiszáradnak, tehát fontos a folyamatos itatás. A tinédzserek imádják ugye a vizet, és vég nélkül képesek a vízben lenni a tűző napon. Ez nem nagyon jó, itt így kicsit korlátozni kell ezt a lehetőségüket. A vízi balesetek elkerülése, ugye a merülés, az ugrálás, ez egy fontos figyelmeztetés itt, hogy a vizek mélyebb rétegeiben sokkal hűvösebb a hőmérséklet, és itt sajnos a komoly balesetek azért történnek meg, mert izomgörcsök lépnek föl, és nem tud megfelelő módon kiúszni és menekülni. Összefoglalóan ennyi talán ezek a vízi élmények, biztonságban maradjanak, ezekre kellene figyelni. Szeretünk aztán kirándulni, túrázni, erdőbe menni, ahol megfelelő aljnövényzetben a kullancsok vígan élnek. Ezekre mindig gondolni kell, tehát a kullancsriasztó használata, az átruházat, különösen a bokák környékén ajánlott, de a szúnyogok, és van egy bögöly nevű élőlény, ami nagyon fájdalmas csípéseket képes okozni. Ezek esetében ugye a nyugtatókrémek, az antihisztaminoknak az alkalmazása az fontos és jó lehetőség. Ha túrázunk, akkor a hőingadozás az komoly lehet. Borzasztó melegben gyalogolunk át mondjuk egy tisztáson, és aztán bemegyünk a hűvös erdőben. Ez fokozottabb kimerülést okozhat, el lehet kerülni ezzel, hogy egy kis pihenés, illetve átmenet legyen, a kiszáradást elkerülve, ugye a folyamatos ivás, folyamatos itatás, és hát megfelelő lábbeli legyen rajtunk azért, hogy egy bokaficam ne oly könnyen történjen meg, illetve hát a megfelelő terepcipő az esésnek a kockázatát is csökkenti. Úgyhogy milyen teendők vannak, amik mindig szem előtt kell, hogy legyenek? Tehát a hosszú nadrág, a zárcipő, a kullancsriasztó, a túra után a kullancsellenőrzés, a réteges öltözködés, hogyha bemegyünk egy hűvösebbre, akkor fel tudjunk valamit venni magunkra, ha kimegyünk, le tudjuk venni, elegendő víz legyen mindig nálunk, legyen egy túrabot, azt általában még a gyerekek is szeretik, és kiemelem még egyszer a stabil cipőnek a használatát. A csecsemőket erdőben, hordozókban vigyük, és megfelelő árnyékolási lehetőség legyen, a túlmelegedés veszélyét mindenképpen érdemes elkerülni, erre gondolni kell. A kisgyermekek itt is könnyen elesnek, és ezért érdemes pihenőket beiktatni, hiszen ők hamarabb elfáradnak, és az allergiás reakciók, a csípésekből következő allergiás reakciók hevesebbek lehetnek a kamaszoknál is akár, nem csak a kisgyerekeknél. A tinédzserek meg szeretik magukat túlterhelni, tehát akár még a beiktatott pihenőket is igyekeznek elkerülni, de ezekhez ragaszkodjunk. Én azt gondolom, hogy összefoglalva, hogyha a kirándulásról hegyeken, erdőben van szó, ezekre gondoljunk. Következik az, hogyha belföldön vagyunk, vagy esetleg messzebbre megyünk a külföldi utazásra, mire gondoljunk. Belföldön mire is kell figyelni? Ugyanúgy, mint a kertben, vagy akár erdőben, mezőn, ugye a legfontosabb kockázat a kullancs. Itt azért szeretném megemlíteni a kullancs elleni védőoltásnak a lehetőségét, amelyet nem túl gyakran szoktak kérni, de ezzel bizony el tudjuk kerülni a kullancs okozta agyhártyagyulladás veszélyét is, illetve kialakulását is, amely szövődmény esetében hát borzasztó állapotokat tud eredményezni. Mindenki talán vissza tud gondolni Mondspart Sarolta történetére. Én azt gondolom, hogy ezt tovább nem is részletezem, viszont ajánlom a kullancs elleni védőoltást. A lánykór, hogyha kialakul egy kullancscsípés után, ugye ez egy tipikus tünettel jelentkezik, a csípés környékén nem lehet összetéveszteni mással, és nem lehet nem észrevenni, hogy milyen bőrelváltozás alakul ki egy fertőzött kullancscsípése után. Ez egy lángoló, vörös, kokárdaszerű, elég nagy kiütést jelent. Ezt minden esetben mutatni kell orvosnak, hiszen ilyenkor nagyon hatékony gyógyszer van, penicillin készítmény alkalmazása néhány héten keresztül teljes biztonsággal el lehet kerülni a Lyme-kort. Tehát akkor szeretném összefoglalni, hogy belföldön mi az, amire figyeljünk. A legfontosabb kockázatok ugye a csípések, a kullancsszúnyog. Gondoljunk az ételmérgezésre, hogyha tünetek indulnak, gondoljunk arra, hogy kánikula van, elmondtuk, hogy mi a teendő, kémás helyeken meg a megfázás, tehát a kullancs ellenőrzés, a hűtőtáska az ételhez, a sok folyadék biztosítása, és hogy a klíma ne legyen túl hideg. Azt gondolom, hogy ezeket érdemes szem előtt tartani. Néhány gondolat erejéig akkor szeretnék kitérni arra, hogy ha külföldre megyünk, milyen kockázatokkal találjuk magunkat szembe. Itt is ugyanúgy, mint ha Magyarországon nyaralnánk, az erősebb UV-sugárzás, ugye, ami napégést okozhat, a szokatlan ételek, amelyek idegenek lehetnek a számunkra, és akár gyomorrontást, hasmenést okozhatnak, vagy akár ételmérgezést is, ezeknek a tüneteiről is korábban szó volt, illetve a különböző szúnyogok külföldön ugyanúgy támadhatnak, mint Magyarországon. A víz minőségét azt mindig figyelem előtt kell tartani, és a hőkuta. Tehát mit is kell tenni? Mindig legyen palackozott víz, ez nagyon fontos, akár még a fogmosáshoz is. Legyen kéznél kézfertőtlenítő. Óvatos ételválasztás történjen, ami azt jelenti, hogy átsütött, hőkezelt ételeket fogyasszunk, és hát nagyon szeretjük a salátákat, meg a gyümölcsöket, de nem mindegy, hogy azoknak a mosása milyen vízzel történt meg. Tehát erre biztonság szempontjából gondolnunk kell, hogy hol vagyunk, és hol milyen módon használják ezeket a elővigyázatosságra fontos tényezőket. Naptej alkalmazása, napvédő alkalmazása, ez rendszeresen történjen meg. A szúnyogriasztó erősebb verzióját vigyük magunkkal külföldre, hiszen ott esetleg más szúnyogokkal is találkozhatunk. A csecsemők esetében mindig csak palackozott víz jön szóba a tápszerkészítéshez is. És az árnyék, az UV-ruha alkalmazása. Kisgyermekek hajlamosabbak a hasmenésre, és nagyon sokszor szükség van bélfertőtlenítő alkalmazására, vigyük magunkkal, illetve rehidráló készítmények. Többféle is van a piacon, föloldva ezeknek az alkalmazása pótolja azokat a vesztett ionokat, amelyek a végleges és súlyos kiszáradáshoz vezetnek. Kamaszok esetében, ugye ők végtelenül szeretnek elmenni a határokig, és a napégés, a kiszáradás, figyelmeztettünk kell őket, és hát a utcai étkezésekre óvatosan gondoljunk, hogy hol mit is vásárolunk meg, és adunk nekik. Záró gondolat a nyárral kapcsolatban. Tehát legyen egy listánk, amit utazás előtt, vagy akárhová is megyünk, mindig ellenőrizni tudunk, hogy azok a dolgok megvannak-e, felkészültünk-e minden eshetőségre, és minden lehetőség ellenőrzésére. Tehát egy gyors lista, ami a kertben, akárhol, vízparton, hegyekben, a kullanccsal kapcsolatos, a napszúrással, a fertőzésekkel kapcsolatos, az UV-val kapcsolatos, az ételmérgezésekkel kapcsolatos, napégéssel kapcsolatos. Tehát ez egy ilyen lista, amit érdemes összeírni, és utazás előtt végigfutni rajta, és akkor talán nem marad otthon semmi, és igazán élvezetes lesz, és maradéktalan emlék lesz a kikapcsolódás, bárhol is történjen az. Ehhez kívánok sok sikert, és nagyon jó kikapcsolódást, sok örömet, amelyek maradandó élményeket jelentenek majd.
2: Hallgatóink nevében is köszönöm szépen, köszönjük szépen ezeket a gondolatokat, és mindazt a hasznos tanácsot, amelyet az elmúlt órában megosztott velünk doktornő, és köszönöm szépen a beszélgetést, hogy műsorunk vendége volt.
3: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkinek jó egészséget kívánok.
2: Köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, dr. Magyar Erzsébet, Felső Zsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvossal beszélgettünk.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megerősített készenléttel és megnövelt hibaelhárítási kapacitásokkal biztosítja az energiaellátást az E.ON Hungária csoport. A rendkívüli hőség miatti hálózati terhelés csökkentése érdekében a tervezett üzemszünetek egy részét átütemezték. A vállalat arra kéri a kis és nagyvállalati ügyfeleket, hogy mérsékeljék a fogyasztásukat az esti csúcsidőszakban. A lakossági fogyasztóknak azt javasolják, hogy 17 és 22 óra között ne használják a nagy áramigényű készülékeket. A klímaberendezéseket emellett érdemes 25-26 Celsius foknál alacsonyabb hőmérsékletre nem állítani. A Mavir életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt az erőművi teljesítmény jelentős csökkenése miatt. A társaság közleménye szerint a villamos energiaellátás folyamatosságának biztosítására minden szükséges intézkedést megtettek. Arra kérik a lakosságot, de különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy mérsékeljék áramfogyasztásukat. Különösen fontos, hogy 17 és 22 óra között mindenki a szükséges minimumra csökkentse az elektromos terhelését. Emellett javasolják a nélkülözhető, nem létfontosságú elektromos berendezések használatának a teljes mellőzését is ebben az idősávban. Az országos villamos energia korlátozásokra reagálva az MVK ZRT azonnali takarékossági intézkedéseket vezetett be Miskolcon. A villamosvezetők a megállókban és a jelzőlámpáknál kerülik az intenzív gyorsítást, így csökkentve az áramfelvételt. Sebességkorlátozást azonban nem rendeltek el a vonalakon, mert a fékező szerelvények visszatáplálják az energiát a hálózatba. Az utasoknak csak minimális menetidő növekedésre kell számítaniuk. Emellett az elektromos és a CNG üzemű busz

0: Közel 1200 gazda járult hozzá az ügy sikeréhez hittel és szorgalommal. Jakab István, a Magosz elnöke kiemelte, hogy a felajánlások révén a magyar gazdák 100 000 rászorulónak segítenek. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség képviselője szerint az adomány a szeretet, az egymás iránt érzett felelősség és az isteni gondviselés jele. Az ünnepséget a gyermekotthon növendékeinek műsora és a helyi Ne felejts énekkar református énekei színesítették. Új állandó kiállítás nyílt az erdélyi Bözöd új falu történetéről a 2 éve felszentelt összetartozás templomában. A Bözöd újfalusi tónál kialakított interaktív tárlat célja, hogy közelebb vigye a látogatókhoz az 1988-ban elárasztott falu múltját. Az emlékhelyet felszentelő ünnepségen Kató Béla, erdélyi református püspök is áldást mondott az újjáépített toronyra. A püspök kiemelte, hogy a helyszín minden erdélyi magyar számára zarándok helyé vált, akinek el kellett hagynia otthonát. A modern technológiával felszerelt kiállítás célja, hogy a jövő nemzedékei is megismerhessék a víz alá süllyesztett falu emlékét. Elhalasztották a szombat estére kiírt DVTK Szentlőrinc labdarúgó mérkőzést a Merkantil Bank Liga második fordulójában. A Magyar Labdarúgási Szövetség az energiafelhasználás csökkentése miatt korlátozta a világítás használatát. Az új előírások értelmében a mérkőzéseket legkésőbb 17 óra 30 perckor kell elkezdeni. A vendég Szentlőrinc az eredeti 19 órás időponthoz igazodott, így nem tudott időben Miskolcra érkezni. A DVTK a vasárnapi pótlást is vállalta volna, de az ellenfél ebben nem volt partner. Az elővételben megvásárolt belépőjegyeket a DVTK shopban lehet visszaváltani, az új időpontot pedig később jelölik ki.
1: Az időjárásról.
0: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Fodor Gusztáv református lelkész, a Magyar Református Szeretett Szolgálat első munkatársa. Felidézzük vele az MRS alapítását, küldetését és a legemlékezetesebb történeteket az első 5 évről, amelyet az MRS kötelékében töltött.
2: Szerettem kamiont pakolni, szerettem segélyt osztani, szerettem Kárpátaljáró segélyeket kivinni mikrobusszal, szerettem adni, imádtam, szerelem volt, az életem legszebb része volt az 5 év. A legszebb.
1: Mai vendégünk tehát Fodor Gusztáv református lelkész, az MRS egykori első munkatársa, adománykoordinátora, aki egyébként ma Tisza Szent Imre polgármestere. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Fodor Gusztávot egy szakmai egyeztetésen érte utol az elhívás, hogy egy református jótékonysági szervezetben dolgozzon, de ő akkor még a Dorcas nemzetközi segélyszervezet kárpátaljai vezetője volt. Ám szervezet lobbizott, javasolt, és végül egy sikeres adománygyűjtés nyomán ő lett a Magyar Református Szeretett Szolgálat első hivatalos munkatársa. Vallja, hogy a lehetőséget, a növekedést mindig Isten adja. És Isten kihívások elé is állít. Munkája során Fodor Gusztáv segített már például Burmában egy ciklont követően, máskor Haitiben egy földrengés után. Vallja, idézem, egyházunknak van elég szeretete és hite a magas falak előtt, és vagyunk annyira talpra esettek, hogy azt a világ bármelyik részébe el is tudjuk juttatni. Az egykori első munkatárs, ma már Tisza Szent Imre lelkésze és polgármestere, de az MRS-től azóta sem tudott elszakadni. Ismerjék meg Fodor Gusztávot, és azt, hogy 20 évvel ezelőtt hogyan született meg a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Neked honnan gyökerezik az, hogy figyelsz másokra, hogy adományozol, hogy neked ez fontos? Emlékszel-e arra, hogy mi volt az első adomány, amit te adtál? Valamilyen gyűjtéshez hozzájárultál, vagy valakinek odaadtál valamit, ami a tied volt, és lemondtál róla, hogy neki jobb legyen. Emlékszel-e erre?
2: 1992 és 97 között én a Budapesti Református Teológia Akadémiának voltam a diákja. Én Budapesten tanultam. Ha jól emlékszem, akkor minden teológiára egy öten jöttünk Kárpátaljáról, a Budapestire, a Debrecenibe és a Sárospatakiba. Én ez alatt az 5 év alatt számolatlan mennyiségű evangéliumi könyvet és segét és ruhákat szerveztem meg ezeknek a Kárpátaljára való kijuttatásban. Tehát én már akkor is egyfajta magánszeretett szolgálatot folytattam. Nagyon sok teológiai könyvet, nagyon sok irodalmi, tehát magyar irodalmi könyvet sikerült Kárpátaljára kijuttattam különböző éledő református gimnáziumokba, gyülekezetekbe, azoknak a lelkipásztoroknak, akikben ilyen missziós tűz égett, és én őket támogattam, és megszerveztem a kocsit, sofőrt, pénzt szereztem, és ilyen kis komplett kis missziókat folytattam. Ilyen szeretetszolgálati missziós útjaim voltak.
1: És miért? Mindezt abból az ébredési történetből, amit az előbb elmeséltél, ez a válasz erre, hogy ez volt a motiváció, vagy teológusként miért volt ez neked fontos?
2: Ugyanazt a kérdést akartam körbejárni és megvalósítani, ami gyakorlatilag minden hívő embernek lenne a kötelessége. Azt a kegyelmet, azt a szeretetet, amit Istentől kapunk a vele való kapcsolatban, azt nekünk kötelességünk továbbadni. És nem akarok poénokat lelőni, hogy miért lett a Református Szeretett Szolgálatnak a weboldala jobbadni.hu, de ez az ige, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni, ez az ige visz a legközelebb ahhoz a csodához, amiből az egyház él. És ez pedig nem más, mint Jézusnak az odaadása. Ennek a szellemisége, annak a felfedezése, annak az elfogadása, annak az apró pénzeváltása, és annak a kegyelemnek a továbbadása.
1: Kárpátaljáról hogyan kerültél Magyarországra? A teológiát itt végezted, de utána még hazamentél le. Mi volt az a döntés, hogy, hogy életvitelszerűen Magyarországon folytatod az életedet? Mert nyilván ez az MRS alapításához ez is hozzátartozik szerintem.
2: Gyakorlatilag teológiát ott végeztem el, nagyon jól éreztem magam. 97. októberében én hazakerültem Kárpátaljára. Én haza akartam menni. Voltak, akik maradtak Magyarországon, de én úgy döntöttem, hogy haza akarok menni, és akkor Szürtén, Ráton és Minajba kaptam szolgálati lehetőséget. Frissen, fiatalon 3 gyülekezetet kaptam meg az Ung megyébe, és nagyon érdekes, hogy ugye a református szeretetszolgálatnak a munkája, meg az a tudása, az a tudás az ott kezdődött el. Miért? 98-ban volt egy hatalmas felső tiszavidéki árvíz, és engem ez az árvíz beszippantott, és több segélyszervezet megkeresett, hogy nem akarok-e se kamionokat fogadni, és kamionokat szétosztani. És én igen mondtam erre a szolgálatra. 99-ben megkeresett a Dorcas nemzetközi segélyszervezet, és megkérdezték, nem akarok-e újra alapítani egy segélyszervezetet, nem akarunk-e része lenni egy nagy nemzetközi segélyszervezet hálózatnak, aminek Hollandiában van a központja. Gyakorlatilag én akkor erre igen mondtam. Alapítottunk ott egy irodát, alapítottunk ott egy raktárat, és én 98-tól 2006-ig lelkész is voltam, és a Dorcas segélyszervezetnek voltam Kárpátalján a koordinátora. Engem a Dorcas segélyszervezet tanított meg arra, hogy hogyan lehet egy segélyszervezetet vezetni. Hogyan kell gondolkodni, hogyan kell adományokat gyűjteni, hogyan kell segélyeket osztani. Adott nekem egy olyan rutint, ami rutin nélkül 2006. március 30-án, pontosan 20 évvel ezelőtt, én oda mentem Cibere Károly elnök úrhoz, és én akkor felajánlottam neki, hogy csinálják meg a református szeretetszolgálatot. Enélkül a tudás nélkül, enélkül a tapasztalat nélkül nem lett volna bátorságom egy ilyen nagyon komoly vállalkozásba belekezdeni. De akkor én már 98-tól 2006-ig beledolgoztam magam. Én voltam Afrikában, a Dorcas segélyszervezettel egy tanulmányúton, számtalanszor voltam Hollandiában, voltam Szibériában, a sarkörön túl a nyenyeceknek vittünk támogatást. Tehát engem a Dorcas kiképzett arra, hogy hogyan kell működtetni egy segélyszervezetet. Tehát nekem, én kaptam egy ilyen előképzettséget, és gyakorlatilag el tudom mondani 20 évre visszamenőleg, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány, a segélyszervezet nagyon sok mindenben még azt a rutint követi, ami gyakorlatilag ott maradt a Református Szeretetszolgálatban.
1: És azt a pillanatot fel tudod-e idézni a dorkaszos időkből, 98 és 2006 között, ez 8 év, amikor úgy érezted, hogy jó ez, amit csinálunk, izgalmas, szolgálhatok, szeretem, de jobb lenne egy református sajátot alapítani.
2: Világosan megvannak ezek a pillanatok, mivel 2006-ban a református egyházunknak a zsinata már foglalkozott azzal a gondolattal, hogy a református egyház akar egy saját segélyszervezetet, aminek az identitása református. 2006, talán januárjában a püspöki hivatalban volt egy olyan találkozó, egy olyan diplomáciai találkozó, amikor a Nemzetközi Dorcas igazgatója, a Magyarországi Dorcas igazgatója és én leültünk, és Cibere Károly elnök úrral és bölcsképüspök úrral tárgyaltunk arról, hogy mi lenne, ha a Dorcas együttműködne az egyházzal, az egyház együttműködne a Dorcasszal, és akkor lenne egy ilyen református identitáshoz közelálló keresztjén segélyszervezete az egyháznak. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy hát lehet, hogy nekem a másik, az asztal másik végén lenne a helyem református lelkészként a református egyházban. Kértem időpontot Cibere Károlytól, elnök úrtól, és én leültem vele szembe, és elmondtam neki, hogy kedves elnök úr, én itt vagyok református lelkészként, megérett bennem az a gondolat, hogy csináljuk meg a református szeretetszolgálatot, hogy legyen a református egyházunknak egy saját segélyszervezete. Vagyunk olyan nagyok, több mint 1000 gyülekezet, több százezer református, hatalmas háló működik, egész Kárpát-medencébe, Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Magyarország délvidék, és hogy vagyunk olyan erősek, hogy csináljuk meg a saját magunk segélyszervezetét, és akkor megtörtént ez a találkozó, és pontosan nem tudom, de néhány hét múlva jött 2006 áprilisában egy hatalmas Dunai árvíz, és az történt, hogy mondtam, hogy írjunk egy segélykérő levelet, egy körlevelet, de küldjük el az összes református gyülekezetnek. kollégák. És az történt, hogy megírtam a körlevelet, és a zsinat nevében kiment, és 2-3 héten belül több mint 12 millió forint gyűlt össze. És akkor felhívotta az elnök úr, és mondta, hogy Guszti, gyere, májustól fel vagy véve. És akkor 2006. május 1-ével felvettek, akkor még csak egy adománykoordinációs. Az egyház mindig óvatos volt. De ez így volt jó egyébként, tehát kaptam egy lehetőséget. Még nem voltam munkatársa a szeretetszolgálatnak, amikor kerestem már, vagy hoztam 12 millió forintot a szeretetszolgálatnak, és ez a 12 millió forint, ez volt gyakorlatilag az első adomány, amivel én bejelentkeztem, hogy hello, itt vagyok. És gyakorlatilag akkor beindult a forgatókönyv, megírtuk az első Jobbadni magazint, csináltattunk sárga csekket, és kiküldtük az összes gyülekezetnek, és az első 2-3 évben, ameddig 2-3-4-en dolgoztunk még benne, az alapítvány, a szeretetszolgálat önfenntartó volt. Tehát nem kellett zsinati pénzt beletenni, hanem a saját magunk által összegyűjtött adományokból éltünk. 2008-9 tájékán egy ilyen növekedési, tehát a növekedésnek az útjára lépett, és beindult a Szeretett Híd program, és elkezdtünk növekedni, és jöttek ki a különböző programok, a megtört kenyér program, a nyilasmisi ösztöndíj program, a cipős dobozgyűjtés, a nyilasmisi pakkot kapott, tehát ezeket majdnem mind én találtam ki. Elindult, és akkor rájöttünk arra, hogy növekedni kell, és akkor elindult a szeretetszolgálat egy ilyen professzionalizálódási úton, ami meg szerintem természetes, és ha akkor nem indult volna el, akkor nem jutottak volna odáig, ahol most tart 20 év alatt a református szeretetszolgálat, hogy gyakorlatilag az ország, ha jól tudom, az 5. legnagyobb segélyszervezete országosan. Tehát abban az időben, amit én úgy érzem, hogy Isten rám bízott, az nem más volt, mint a plántálás. Amit a Biblia azt mondja, hogy valaki plántál, valaki ültet, valaki pedig locsolja, és akkor a növekedés pedig az Isten adja. Én ebben a történetben plántáló voltam, és én azt érzem, meg azt látom, hogy Isten ezt a kegyelmi ajándékot adta nekem, és 2010-nél éreztem, hogy ezt át kell adni olyan valakinek, aki már a növekedést tudja menedzselni, meg a professzionalizálódást tudja menedzselni. Én alapító voltam. Hihetetlenül büszke vagyok rá, hogy 20 éve növekszik, zöldel, terem, és gyümölcsöt terem, és csodálatos. Tehát, hogy az én dolgom az volt, hogy ezt a vesszőt ott akkor leszúrjam, és utána rábízom másokra.
1: Volt egy ilyen mondatod a beszélgetésünk elején, hogy a mai napig látsz olyan dolgokat, ami azoknak alapján történik, ahogy annó kitaláltátok. Tudsz erre konkrét példát mondani? Ilyen például?
2: Az egésznek a szellemiségét áthatja ez a jobb adni, mint kapni. Az abcselből nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ez Jézusnak volt a mondása. Én igazából a Szeretett Hídnak is én adtam a nevet, meg a nyilasmisi programoknak is én adtam a nevet, és már pontosan nem tudom, mivel nem vagyok 10 éve olyan direkt kapcsolatban vele, hogy pontosan a projektek hogy működnek, de szeretett szolgált ennek az új szervezetnek a szellemiségét meg tudtuk ragadni, meg tudtuk fogni, és ez Jézushoz lett kötve. Szerintem ez a legnagyobb, számomra a legnagyobb büszkeség, hogy ezt azóta nem szüntették meg, és azóta én úgy látom, hogy ennek a szellemiségében dolgozik mindenki, aki ebben a szervezetben dolgozik, vagy minden vezető. Ez alapján a lelki mission statement, vagy missziói nyilatkozat, küldetési nyilatkozat alapján próbálja vezetni a szeretetszolgálatnak a szekerét az úton. 20 év alatt ez Jézusnak az odaadásának a mélysége. Volt egy nagyon vicces megtapasztalásom, azt nem tudom, hogy elmondhatom ezzel kapcsolatban, mivel ugye engem érdekelt az, hogy ilyen nagyobb boldogság adni, mint kapni, de miért? Én tudtam, hogy engem sokszor meg fognak hívni gyülekeztekbe, prédikálni, be kell mutatni a református szeretetszolgálatot. Ha jól emlékszem, több mint 60 gyülekezetben voltam prédikálni, előadást tartani a szeretetszolgálatnak a különböző projektjeiről, és megnéztem már az interneten, hogy mit mond a Google doktor erről. És beütöttem azt, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. És az első 80 találat az volt, nagyobb boldogság adni, mint kapni, mondta a Pap Laci a boxoló. Hát mondtam, hogy hát én nem erre gondoltam. És azóta hát küzdök ezzel, hiszen egy olyan világban élünk, ahol ezt a mondást, ez jelen van, de hát paplacisan gyakorolják. én mindig elmondom, hogy én Jézusosan próbálom, tehát ezt így gyakorolni, és hogy ennek a mélységét kutatom meg, valahogyan ebből a szellemiségből, ebből táplálkozott eddig is az életem, és most is megpróbálom itt is egyébként, mindig jön utánam egy csomó támogató, segélyszervezet, itt is van egy kis raktárunk, Tisza Szent Imrén, Tisza Derzsen, ahová jönnek segélyek, és amikor az orosz-ukrán konfliktus alatt ez nagyon felpörgött, és minden éven együttműködök azóta is a református szeretetszolgálattal. Én vagyok a református szeretetszolgálat képviselője Jász-Nagymoszornok vármegyében, és az elmúlt hónapban 2 kamionnyi segít küldtem a református szeretetszolgálatnak.
1: Nézzünk néhány leget. Mi a legemlékezetesebb abból a kezdeti időszakból 2006 és 10-11 között, amíg Szemeres kötelékében voltál?
2: A burmai ciklon, ami megtörtént 2008-ban, és akkor megfogalmazódott egy olyan vágy, hogy mi lenne, hogyha a magyar reformátusok a segítségüket eljutatnák ebbe a nagyon-nagyon durva szegénységben élő országba. És akkor a református szeretetszolgálat összefogtunk a DECOM-mal, a Debrecen Egyetem különleges orvoscsoportjával, és ezt az utat a református egyház finanszírozta, és bevallom őszintén, egy kicsit féltünk, mivel Burma az még mindig egy katonai diktatúra, és Burmában abban az időben egy segélyszervezetnek sem sikerült olyan mélyen bejutnia, mint nekünk. Leszálltunk Rangonban, Burma fővárosában, és egy napot vittek teherautókkal, vittek be a dzsungel kellős közepébe, ahol kb. Egy hónappal a ciklon után egy menekült táborban helyeztek el bennünket, ahol 96%-os páratartam volt, ahol voltak skorpiók, meg kígyók, meg malária, meg minden, és eléggé, tehát emberileg nézve eléggé veszélyes helyzetben voltunk. Nekem az volt a legcsodálatosabb, amikor az utunk előtt egy nappal kaptam egy igét egy erdélyi lelkipásztortól, az egyik Zsoltárból, hogy sátradat elkerüli a baj. Mi ott végig sátrakban dolgoztunk, és jöttek oda a buddhista szerzetesek, és megkérdeztük, hogy miért bennünket választ. Hát mert bennetek jobban bízunk, mint a helyiekben. Jött olyan beteg, akinek a egy hónapos nyíltörése volt az ujjába. Tehát félelmetes volt ott az orvoshiány is. És ott voltunk kint, nem tudom hány ezer kilométerre, ott a dzsungelben, és éreztem Istennek a csodálatos gondviselését. Ott van a legnagyobb ilyen oklevél, amit a burmai egészségügyi minisztériumból kaptunk. Egy komoly elismerés, mert a magyar orvosok helyt álltak abban a pokolban, és ellenőrzött körülmények között végeztük a munkánkat, vittünk egy csomó gyógyszert, és remekül helyt álltak az orvosaink, és büszkén tudtunk hazajönni, és haza kerültünk egészségben, és a sátrainkat elkerült a baj. Tehát ezt éreztük, hogy Isten ott velünk van. Ezek ilyen idők voltak ott, minden új tervet az Isten megáldotta, és áldása volt rajta, és én azt érzem egyébként, hogy azóta is ott van ez az áldás a református szeretetszolgálaton, mert látom egyébként, hogy a növekedés nincs magától. A növekedést az Isten adja. Valaki ezt elültette, valaki locsolta, de a növekedést az Isten adja, és én ezt látom, a református szeretetszolgálat alapítvány megkapta az Istentől a növekedésnek az áldását. És persze a növekedésnek vannak fájdalmai, meg valamiről le kell mondani, és el kell engedni, de én ezt látom, ezeket a pillanatokat.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Fodor Gusztávval, Tisza Szent Imre polgármesterével, református lelkésszel, azzal, aki a református szeretetszolgálat első hivatásos munkatársa volt.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége arra kéri a lelkipásztorokat, hogy az extrém meleg napokon nyissák ki templomaikat. A hőség riadóra tekintettel azt javasolják, hogy reggel 9 és 18 óra között kínáljanak menedéket a forróság elől a rászorulóknak. Különösen a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkészeket biztatják arra, hogy biztosítsanak hűsölési lehetőséget a templomokban. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet és poharakat, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az egyház vezetése ezzel a felebaráti szereteten alapuló összefogással kíván segítséget nyújtani az időseknek és gyermekeknek a veszélyes időszakban. A református egyház megismételt felhívása a közösségi összefogást és az embertársak védelmét helyezi a középpontba a rendkívüli hőségben. Átfogó közép- és hosszú távú stratégia kidolgozását sürgette az energetikai és vízgazdálkodási kihívások kezelésére a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. A szervezet szerint a stratégiának a krízis kezelésén túl az ellátásbiztonság rendszer szintű megerősítését is célul kell kitűznie. Magyarország az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb energiaellátási helyzetével néz szembe Paks leállása és a hőség miatt. A szervezet üdvözölte, hogy több tagvállalata önként korlátozza az energiafelhasználását a kritikus időszakokban. A szövetség szerint szükség van vészhelyzeti szabályozásra, de szerencsés, ha az önkéntes vállalások önmagukban is elegendőek. A munkaadók, a kormányzat és a lakosság összetartásával és szolidaritásával sikeresen átvészelhetők a jelenlegi kihívások. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy, és a gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem alapfeltétel, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szombati bejelentése szerint. A miniszter a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakértőivel egyeztetett arról, hogyan tehetik gyermekbarátabbá és biztonságosabbá az ellátást. Hangsúlyozta, hogy a gyerek nem kis felnőtt, másképpen éli meg a félelmet és a kiszolgáltatottságot, ezért az ellátása különleges figyelmet igényel. Az egészségügyben minden gyermeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, az életkorának megfelelő figyelemhez, a méltósága tiszteletben tartásához és a testi-lelki biztonsághoz. A miniszter hozzátette, hogy ehhez nem csak megfelelő környezetre, hanem felkészült szakemberekre és világos gyermekjogi irányelvekre van szükség a gyakorlatban. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségéről szóló tájékoztatón. A rendezvényt a Bálna Honvédelmi Központban tartották azok számára, akiket korábban elküldtek a honvédségtől. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, hogy az érdeklődőket részletesen tájékoztatták a visszatérési eljárásrendről. A visszatérők az utolsó rendfokozatukkal és korábbi illetményükkel állhatnak újra a szolgálatba a Magyar Honvédségnél. A jelentkezők számára egy online felületet is létrehoztak, ahol 5 napon belül visszajelzést kapnak a felajánlott beosztásról. A rendőrség nem tartja meg az előttünk álló hétre tervezett országos sebességellenőrzési akciót a rendkívüli időjárásra és a hőségre tekintettel az Országos Rendőrfőkapitányság szombati tájékoztatása szerint. Az augusztus 3-ától 9-ig tervezett európai szintű road poll sebességmérési programot hazánkban a rendkívüli meleg miatt lefújták. A hatóság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség napjaiban a reakció idő megnőhet, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Emiatt a járművezetőknek azt javasolják, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel, fokozott óvatossággal vegyenek részt a közlekedésben. Indulás előtt mindenképpen gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, és hosszabb utakon tartsanak rendszeres pihenőket.
0: Az időjárásról.
1: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Fodor Gusztávval, a Magyar Református Szeretetszolgálat első adománykoordinátorával, aki 2006 és 2011 között dolgozott az MRS-nél, ma Tisza Szent Imre polgármestere és református lelkésze. A beszélgetést pedig onnan folytatjuk, hogy kértem Fodor Gusztávot idézze föl az MRS-nél töltött évekből a legemlékezetesebb, legmeghatározóbb emlékeit. Innen folytatjuk.
2: Még egy ilyet hadd mondjak el. A burmai 2008 után kaptunk egy egész konténernyi orvosi eszközt Hollandiából. És kitaláltuk, hogy mi lenne, hogy épp akkor volt kint a magyar katonai kontingens Afganisztánba. És mi lenne, hogyha mi ott Afganisztánba ezt kijuttatnánk. És mi ott a semmiből volt egy nagyon remek munkatársam, megkereste a Magyar Honvédséget, és elmondtuk, hogy van egy konténernyi orvosi eszközünk, és akkor 2009-ben a magyar hadsereg ezt a konténert levámkezelte, berakta a saját repülőgépébe, és ha jól tudom, 2009-ben Polekumriban, ahol a magyar hadsereg dolgozott, ott ezt átadták és felszereltek egy kórházat ezzel. És én akkor a Magyar Honvédségnek kaptam egy 2009-ben egy kitüntetését. Ezért. És ott akkor a református egyház ráébredt arra, hogy ennek a kis meggyötört magyar református egyháznak és a Kárpát-medencei reformátusságnak van annyi szeretetünk, és vagyunk olyan talpra esettek, hogy ezt a világ bármelyik részébe el tudjuk juttatni. Akkor mi bebizonyítottuk, hogy nem csak a Kárpát-medencére vagyunk validálva, hanem a református egyházban van annyi szeretet, küldetéstudat, hogy a világ másik végére is el tudja juttatni az embereit, a szeretetét, a pénzét, a támogatását, a segítőkezét. És ez 2010-ben mutatkozott meg újra, amikor azt hallottuk, hogy Haitiben volt egy hatalmas nagy katasztrófa, 7-8-as erősségű földrengés, és több százezren meghaltak, és a református egyház 3 missziót folytatott Haitibe, és én a másodikon tudtam ott lenni, a földi pokolba. Amikor a kormány már nem tudta a halottakat eltemetni, hullaégető konténereket láttunk, csontok lógtak ki belőle, kutyák húzogatták az emberi elüszkösödött csontokat. A legnagyobb sötétségben mutatkozik meg, ott mutat a legjobban a világosság, a fény, a kegyelem. Sokat prédikáltam a 23. Zsoltárról, hogy halál völgyének az árnyékában. De én ezt nem értettem, nem tudtam, nem éreztem. De ott Burmába, ott Haitibe, ott megéreztem, hogy milyen a halál völgyének az árnyék, a halálnak a szaga, a csontok, az emberek, a hullaszag, az a szellemiség, ami egy országra, ami több százezer állampolgárát elvesztette. A református lelkem ott értettem meg, hogy mit jelent az, hogy a halál völgye. Oda tudtunk életet vinni a halálba. És ez egy csodálatos megtapasztalás volt, hogy igen, a református egyházban lakozó krisztusi életet, annak a fényét, világosságát el tudtuk vinni, a gyógyítást el tudtuk vinni Burmába, Afganisztánba, Haitibe.
1: Van-e még olyan történet, amit szívesen megosztanál velünk, nem feltétlen külmisszióból, hanem valami apróság, valami olyan, ami megérintett téged. Például olvastam veled egy interjút a Szeretetszolgálat oldalán, és akkor ott mesélted, hogy megindított téged az, amikor kárpátaljaiak adományoztak például, úgy, akiktől nem feltétlen gondolnánk, hogy a kevésből is még tudnak, ilyenekre gondolok, hogy bármilyen, ami úgy kisebb volumen, nem annyira tragikus, mint Burma, de mindenképpen emlék és emlékezetes.
2: 2006 áprilisában az első felajánlás Kárpátaljáról jött. A Kárpátai Református Egyháztól. Az özvegyasszony két filére. És nem is adtak keveset. Ezt hogyan lehet magyarázni? Mivel? Azzal a mélységes szeretettel és hűséggel és büszkeséggel, hogy ők is tudtak adni. Erre azóta is könnyezve tudok gondolni. A másik a debreceni önkéntes csapat. 2006 májusától én ott kaptam az Esperesi Hivatal, a Püspök Hivatal mellett, az Esperesi Hivatal mögött kaptunk egy szobát. az egy csodálatos fészek volt, mert a debreceni refének és a teológus karnak az önkéntesei mindig jöttek Jobbadni magazint csomagolni, címkézni, belerakni a sárga csekkeket, a leveleket, műanyag, ilyen, volt egy ilyen forrasztó, azzal lezárni, postára elvinni, stb. Ezt mit csináltuk? Tehát én az első 3 évben mindennel foglalkoztam, amit most a református szeretetszolgálat mindenféle osztályt csinál egy személyben. Újságot írtam, tördeltem, címkéztem, kamiont pakoltam, logisztikával foglalkoztam, mindennel foglalkoztam, amire most már osztályok vannak egyébként, meg több 20-30-40 ember. Tehát ez annyira, és a debreceni teológusok és a refisek, akik azóta már lelkészek, gyülekezeti lelkészek, na nekik nem kell mondani, hogy ha van egy református szeretetszolgálatos gyűjtés, hogy ők gyűjtsenek, mert ők tudják maguktól is. Tehát kialakult egy olyan család, kialakult egy olyan baráti kör, akikre lehetett számítani, és minden már, és nem voltunk csak 3 hivatalosan fizetett munkatársak. Na, az egy aranykor volt. Aztán utána természetesen jött a növekedés, különböző osztályok indultak el, elindult tényleg a szeretetszolgálatnak ez a professzionalizálódása, ami csodálatos is. Én 2010-ben éreztem azt, hogy lelkész szeretnék lenni, és akkor én utána szépen ott átadtam a stafétát olyanoknak, akik becsülettel, hűséggel, szeretettel vitték tovább ezt a munkát, és azóta is büszke vagyok rá.
1: Mi volt ennek az oka? Most itt az előbb volt egy fél mondatod, amit valamiért nem mondtál ki, és mentél tovább, de mintha azt akartod volna mondani, hogy vicces, hogy ma már 30-40 ember dolgozik azon, amit hárman csináltatok. Ha nem jól vettem ki a fél mondatot, javíts ki. Van benned rossz érzés, féltékenység, nem tudom, túlzásnak érzed-e, hogy hány ember dolgozik ugyanazon, vagy ez egy természetes folyamat annak, hogy az alapokból jött a fejlődés, és most már jó, hogy ennyi ember tudja ezt csinálni.
2: Egy dolgot tudok mondani, hogy látom, hogy növekszik, és áldás van rajta. És nem az a célja egy fának, hogy minél több gyümölcsöt teremjen. A fának az a lételeme, a célja, hogy egy az, hogy folyóvíz mellé legyen ültetve, a református egyházból szívja, a református diakóniának ezt az évszázados, tiszta vizét, ami átszövi a református egyházat, hogy abból táplálkozzon a református szeretetszolgálatnak a munkája, visszahasson a gyülekezetekre, és legyen annyi, a szeretetének annyi ereje, hogy ez eljusson a világnak a másik végére is. És hogy ez a cél is, ezt a célt be, csak, tehát egy kicsit viccesnek tartom, hogy amit mi akkor 2-3-an csináltunk, arra most ügyosztályok vannak egyébként, és amikor megyek velük beszélgetni, vagy találkozok velük, akkor mindig ez olyan vicces, hogy egy ügyosztály 5-10 ember foglalkozik azzal, amivel mi. Ez nem irónia, hanem ez egy ilyen érdekes helyzet, tehát ez van.
1: Volt egy másik filmmondatod a Jobbadniról, meg a doménről. Ezek szerint ezt te találtad ki, hogy jobbadni.hu? Meséld el ezt, kérlek.
2: Igen, azt én találtam ki. Igen, akkor Cibele Károly mondta, hogy kell a szervezetnek egy neve, vagy egy weboldal, vagy az újságnak legyen egy címe, ami a református szellemiségből táplálkozik, és akkor jutott ez eszembe, mivel én már akkor nagyon is benne voltam a Dorkes segélyszereten keresztül ebbe a biblikus diakóniába. Mert hogy a mi munkánkat, a református szeretetszolgálatnak a munkáját nem csak egyszerűen profinak kell lenni, meg szakmainak kell lenni, hanem összhangban kell lenni minden egyes rezdülésünknek a református egyház szellemiségével. Nem szabad, hogy a református egyház szellemiségén kívül kilógjon a lóláb, vagy kilógjon valami bármi, mert az nem biztos, hogy az egyházi. Tehát az, hogy a nevünkben hordozzuk a küldetésünket, hogy magyar. Mit jelent az, hogy magyar? Magyarként ott lenni Burmában, magyarként ott lenni Haitibe. Mit jelent az, hogy reformátusként ott lenni nemzetközi segélyezésekben? Mit jelent az, hogy szeretetszolgálat? Nem egy szervezet, hanem a szeretet szolgálata. Kinek a szeretetét szolgáljuk? Jézus szeretetét szolgáljuk. Egy olyan nevet kellett találni, egy olyan domén nevet, meg egy olyan magazin nevet, ami sajnos azóta már nem működik, ami utal, kapcsolódik ezer szálon, nem máshoz, mint az egyházunk fejéhez, alapkövéhez, Jézus Krisztus, alapítójához, Jézus Krisztushoz. És én ebbe találtam meg. És ettől nem talált még eddig senki sem jobbat. és ez maradt, és erre büszke vagyok egyébként, mert szerintem ez az alap, egy ház sem lehet nagyobb, mint az alapja. Egy egyház sem lehet nagyobb, mint az alapítója. És ez egy olyan, és ez Jézusra ráutal mindig, minden egyes klik, minden egyes jobbandi.hu enter, rá kell, hogy vezesse a figyelmünket arra Jézusra, aki önmagát adta a világért, aki egekig jajdult ebben a fájdalmas jelkiáltásban, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Az ő szeretetére, ami végtelen, ami szélesebb, mint a tenger, ami magasabb, mint az ég. Tehát, hogy erről, ebből a szeretetből kell, hogy táplálkozzon a református egyháznak a szeretete. Abból, amit Jézus megmutatott a kereszthalálával, az életével is azóta is, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És szerettem kamiont pakolni, szerettem segélyt osztani, szerettem Kárpátaljára segélyeket kivinni mikrobusszal, szerettem adni, imádtam, szerelem volt, az életem legszebb része volt az 5 év, a legszebb.
1: És nem hiányzik?
2: Hiányzik, de ki tudom fejezni irányukban a szeretetemet azzal, hogy támogatom őket, azzal, hogy gyűjtök, azzal, hogy feléjük is hajtom az áldást, azzal, hogy kamionokat küldök nekik, azzal, hogy én még utána egyébként azt tudni kell, én még visszajöttem egy kicsit a szeretetszolgálatba. A Kárpátalja koordinációs irodát én alapítottam meg valamikor 16-17-ben, és én még visszahúzott a szívem.
1: Ismerve, amiket eddig elmondtál, így szerintem érdekesebb a válasz, mintha ezzel kezdtük volna. Mit jelent neked a Magyar Református Szeretett Szolgálat?
2: Egyetlen egy szó, ami a legjobban kifejezi, szerelem. Az egy szerelem volt. Én nagyon szerettem a szeretett szolgálatba dolgozni. Szerettem, élveztem minden percét. A növekedésnek megéltük a boldogságát együtt, hogy igazából benne, tehát az életem még mindig úgy érzem, hogyha lehetne így egy ilyen összefoglalni, az most 51 éves vagyok, összefoglalni az eddigi életemnek a nagy, tehát a gyermekeimen kívül, a gyermekeim után, ez az egyik főművem, büszkeségem, a Magyar Református Szeretett Szolgálat segélyszervezet. És függetlenül attól, hogy én most vezetője voltam, vagy nem, most is az így érzek iránta. Nem érzek féltékenységet a vezetők iránt. Szeretem, áldom, táplálom, imádkozok értük.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Fodor Gusztáv református lelkészt hallották, aki ma Tisza Szent Imre polgármestere, de 2006 és 2011 között a Magyar Református Szeretett Szolgálat első munkatársa volt. Kardiológus!

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megerősített készenléttel és megnövelt hibaelhárítási kapacitásokkal biztosítja az energiaellátást az E.ON Hungária csoport. A rendkívüli hőség miatti hálózati terhelés csökkentése érdekében a tervezett üzemszünetek egy részét átütemezték. A vállalat arra kéri a kis és nagyvállalati ügyfeleket, hogy mérsékeljék a fogyasztásukat az esti csúcsidőszakban. A lakossági fogyasztóknak azt javasolják, hogy 17 és 22 óra között ne használják a nagy áramigényű készülékeket. A klímaberendezéseket emellett érdemes 25-26 Celsius foknál alacsonyabb hőmérsékletre nem állítani. A Mavir életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt az erőművi teljesítmény jelentős csökkenése miatt. A társaság közleménye szerint a villamos energiaellátás folyamatosságának biztosítására minden szükséges intézkedést megtettek. Arra kérik a lakosságot, de különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy mérsékeljék áramfogyasztásukat. Különösen fontos, hogy 17 és 22 óra között mindenki a szükséges minimumra csökkentse az elektromos terhelését. Emellett javasolják a nélkülözhető, nem létfontosságú elektromos berendezések használatának a teljes mellőzését is ebben az idősávban. Az országos villamos energia korlátozásokra reagálva az MVK ZRT azonnali takarékossági intézkedéseket vezetett be Miskolcon. A villamosvezetők a megállókban és a jelzőlámpáknál kerülik az intenzív gyorsítást, így csökkentve az áramfelvételt. Sebességkorlátozást azonban nem rendeltek el a vonalakon, mert a fékező szerelvények visszatáplálják az energiát a hálózatba. Az utasoknak csak minimális menetidő növekedésre kell számítaniuk. Emellett az elektromos és a CNG üzemű buszok töltését is este 10 óra utánra ütemezték át a csúcs terhelés elkerülése miatt. A közlekedési vállalat a lakosság megértését és türelmét kéri. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban a református gyűjtés keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobronyi, irgalmas, szamaritánus, református gyermekotthon, ahol 170 gyermeket nevelnek. A háborús nehézségek és a súlyos aszály ellenére közel 1200 gazda járult hozzá az ügy sikeréhez hittel és szorgalommal. Jakab István a Magosz elnöke kiemelte, hogy a felajánlások révén a magyar gazdák 100 000 rászorulónak segítenek.

0: erdélyi református püspök is áldást mondott az újjáépített toronyra. A püspök kiemelte, hogy a helyszín minden erdélyi magyar számára zarándok helyé vált, akinek el kellett hagynia otthonát. A modern technológiával felszerelt kiállítás célja, hogy a jövő nemzedékei is megismerhessék a víz alá süllyesztett falu emlékét. Elhalasztották a szombat estére kiírt DVTK Szent Lőrinc labdarúgó mérkőzést a Merkantil Bank Liga második fordulójában. A Magyar Labdarúgási Szövetség az energiafelhasználás csökkentése miatt korlátozta a világítás használatát. Az új előírások értelmében a mérkőzéseket legkésőbb 17 óra 30 perckor kell elkezdeni. A vendég Szent Lőrinc az eredeti 19 órás időponthoz igazodott, így nem tudott időben Miskolcra érkezni. A DVTK a vasárnapi pótlást is vállalta volna, de az ellenfél ebben nem volt partner. Az elővételben megvásárolt belépőjegyeket a DVTK shopban lehet visszaváltani, az új időpontot pedig később jelölik ki.
1: Az időjárásról.
0: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcs kertész. Szent Péter esernyője.
3: Házasságon innen.
4: Katalin.
3: A gyerek.
5: A gólyakalifa.
4: Foszti fiú esete. Pacsirta.
6: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
8: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
9: A fiatalember megsemmisülten esett egy székbe, és arcát a kezébe temette. És ki a vőlegény? Kérdé folytott hangon. Ama Kovinyi, akinek a zászlóit láttuk útközben a házakon, egy szomszéd megyebeli nagybirtokos. Beláthatja ön, hogy most már ez a dolog lehetetlen. Az illető meg lesz választva, az eljegyzés is megtörtént, ezen már nem lehet segíteni, de... Itt egy kis pauzát tartott, s titokban a nagyságos mamára hunyorított, mintha mondaná, szólj már te is, Zsuzsánna! Azt az egyet sajnálom, folytatta, hogy olyan ostoba voltam, és nem vettem észre semmit. A tüzet könnyű elfújni szikra korában. Csodálom, Zsuzsánna, hogy magának oly éles szeme van, és mégis... Az anyjuk közbevágott. Nem, egy szót se, Pál. Engem nem terhelhet a felelősség, nem. Én egy tévedés áldozata vagyok, Pál. Ach, Istenem, ezek a mai gyerekek, hiszen most már elmondhatom, mert úgyis vége van, és bár röstellenem kellene, hogy olyan tapasztalatlan vagyok, de az őszinteség az első szabály. Nincs igazam, Brandúr? Brandúr érzéketlenül gépiesen bólintott fejével, mint a halálra ítélt tenné, ha arra nézve kérdének tőle véleményt, nem az oroszlán tartja-e a legerősebb állatnak. Én azt hittem, folytatta az asszonyság halkabban, hogy az Ilona van a játékban. A szegény Ilona olyan különös volt, és olyan csodálatos módon függeszti a szemeit önre, Brandúr. Szegény édes leánykám, röszkeinél kivette a zsebkendőjét a gombolyagos kosarából, és könnyeket törült ki a szemeiből. Igen. Azt kellett hinnem, mert én olyan együgyű vagyok, Istenem, olyan együgyű, hogy az ön érdeklődése Ilonámat illeti. És én olyan boldog voltam, amilyen boldog csak lehet egy anya, akinek három ilyen leánya van. Bárcsak úgy volna, fejezébe röszkei kenett teljesen. Igen, uram, az ön ajánlata nagyon megtisztelő, és én örömmel fogadnám a családomba, nem, de maga is, Zsuzsánna, de a minka valóban a minkára nézve már elkésett. A minka már kissé idős is önhöz, nem, de Zsuzsánna. Zsuzsánna csak a fejével bólintott, és a kötésébe merült. Így beadogatva Brandúrnak kávés kanalan kint a saját tervüket, várták a hatást. De Brandúr nem felelt. Úgy ült ott lankadtan a karszékben, leeresztett karokkal, megüvegesedett szemekkel, mint egy érzéketlen fadarab. Az öreg óra kísértetiesen ketyegett a kínos csöndben az ebédlő falán. Röszkei, hátratéve a kezeit, izgatottan járkált föls alá. Egyszerre fölugrott Brand, s elé állt földult vonásokkal, mint egy kísértet. Ha nem adhatja ide a minka leányát, mondta elfátyolozott hangon, egy másik szívességre kérem. Csak szólania kell, kedves barátom. Adjon kölcsön egy pisztolyt. Röszkeiné erre hangos sírásra fakadt, és kiosont az ajtón. Különben is viszketett már a nyelve, alig várta, hogy mindent elmondhasson a lányoknak, kik még bizonyosan nem vetkőztek le. Röszkei ellenben csillapítani kezdte a fiatalembert. No, ne legyen olyan érzékeny, az egész dolog márciusi hó, becsületemre mondom, márciusi hó, pisztolyt, én adjak pisztolyt, hiszen én hatósági személy vagyok, s önnek adjak én pisztolyt, hiszen ön gazdag ember, és még sok öröme lehet az életből, azon felül lássuk csak, hiszen még a leány is meghallgatandó. Még a minkát is meg kell kérdezni. És gondolja ön, hogy kiáltá Brandúr, mohón megragadva a polgármester kezét. Én semmit se gondolok, semmit se tudok. Az ember végigolvashat két bibliotékát, és minden könyvben tudhatja, mi van. De hogy egy leány szívébe mi legyen, azt senki se tudhatja. Azért hát... Aludjunk egyet, fiatalember, és holnap még beszélhetünk a dologról. Az éj, az álom, tanácsot ád. Meg is jött a tanács másnapra, de nem az álom és az éj adta, hanem a bécsi sógor sürgönye. Az illető igen derék és nagyon gazdag ember, értéke 1,5 millió. Hát, minek is toldjam a dolgot, Minka szíve is a bécsi gyáros felé hajlott, csinosabb és fiatalabb volt Kovinyinál, a 1,5 millió pedig a szülőket igézte meg. Tettek ugyan még egy végpróbát Ilonkával, ki a legszebb sejemruháját ölté föl reggelre, s egész éjjel papírosokba tekert hajtincsekkel aludott, azaz hánykolódott a vánkoson, de minthogy Brand sehogy se akart tágítani a Mikától, hát végre is odaígérték neki, elhatározván, hogy Kovinyi jegygyűrűjét maga a papa fogja neki visszavinni, és kíméletes szavakkal átadni. Kovinyi, így is meg lehet elégedve, mondták, hiszen mandátumhoz jut a Minka révén. A boldog Brand tehát repeső jókedvel utazott el Brassóba. Ott elvégezvén a dolgait, visszafelé régi iskola pajtásával, Katángi Menyhértel jött össze a vasúton, kinek elbeszélte nagy részletesen Körtvéesi szerencséjét, hogyan ösmerkedett meg az ottani képviselőjelöltnek, Kovinyi Jánosnak a menyasszonyával, s hogyan csapta el a kezéről, stb. Katángi figyelmesen hallgatta a szerelmes történetet, és gondolta magában, a menyasszonnyal járt a mandátum. Ha a menyasszonyt elvitte tőle a Brand, miért ne vihetném én el a mandátumot? Minél jobban hánytorgatta elméjében a körtvélyesi cirkumstanciákat, annál valószínűbbnek tűnt föl neki a terv. Tarkábbnál tarkább kombinációk rajzottak fejében. Ha nőtlen volna, a polgármester középső lányának kezdene udvarolni, de ez nem lehet. Azok az átkozott levelek, amelyeket az országgyűlésről irkált Klárának, mindenütt elvitték házas voltának hírét. Egy azonban bizonyos, hogy a körtvélyesi fölléptetést a polgármester csinálta a leendő vejének. Ha már most nem lesz a veje, hát nem is törődik a megválasztásával, ez vas. Sőt, amint visszaadja a gyűrűt Kovinyinak, hát abból olyan széna lesz, hogy a polgármester okvetlenül dübejön, és a jelöltségről is le fogja csapni Kovinyit, ha lesz kivel. Márpedig lesz kivel, mert ő, Katángi, ehhez a kerülethez köti most magát. A fővárosba érve, ott ácsorgott a miniszterelnök szobájában 2 napig. A hatalmas úrhoz nehéz volt akkor bejutni, a tágas, barna bőr foteles terem, ahol közönségesen a minisztertanácsokat tartják az ovál alakú asztal körül, most úgy nézett ki, mint egy nagy műhely, ahol szalaszét nyüzsög a nyers anyag, melyből a jövő országgyűlés szabja ki a mester, aki egyenként ereszti maga elé a matériát a belső szobába. Minden oly komor és szomorú most itt. Csak a fekete márvány kandallóban pislog vidáman egy kis tűz. Főispánok, volt képviselők ülnek, járnak, kelnek, várakoznak, csöndesen, szótlanul, mint az árnyak. Mindenkinek kedélyén ül valami sötét sejtelem, a bizonytalanság borongása. Élők és halottak járnak itt összekeverve, és egyik se tudja, hogy ő melyik a kettő közül. Heiterot, Morgenthaut. A levegő, melyet olyan üde, olyan éles és finom máskor most nyomasztó, elálmosító és nehéz. A hatalmas miniszterelnökök kardomarkolatjukat fogva ridegen néznek le a falakról, mintha szemrehányást tenne az egyik. Ti csináltátok a palota forradalmat, he? Mintha gúnyosan vigyorogna a másik. Ide jöttetek ti, zérusok. Ti zérusok. A belső szoba ajtaja megnyílik néha-néha, egy-egy alak kilép, vígan vagy szomorúan, és egy másik surran be a lajstrom szerint. Elől a főispánok mennek be, mert ők most viselősök, némelyik 6-8, sőt, több embert is jelent. A titkár suttogva figyelmezteti a kilépőket és belépőket, hogy ne fogjanak az ajtónál kezet, és ne búcsúzzanak. Ő excellenciájának e másodpercekre is szüksége van. Az ajtó bezáródik, egy embert újra benyelt, de azért az előszobából soha se fogynak, csak örökké szaporodnak. Minden van itt, mint a Noé bárkájában, csak hogy az állatok kevélyebbek, azok nem mentek magoktól ajánlkozni. Noé szólította be az alkalmas példányokat. Itt vannak az ismeretlenek, mindenik egy kérdőjel, a hű mamelukok, a megtért juhok és a farkasok, kik a fogaikat vicsargatták 5 évig, szegény farkasok, most szalonkabátot húztak, megberetválkoztak, szépen elválasztották az üstöküket, és mosolyogva járul egyik-másik a titkárhoz. Hányan vannak még előttem fölírva? Nincs többé sárga-fekete kardbojt, se kvóta, se szoldateszka, se kamarilla, csak egy kérdés van a mindenségben, hogy hányan vannak még előtte, a farkas előtt, fölírva, és hogy milyen hangulatban van a kegyelmes úr. Koronként hírek szivárognak ki a belső szoba misztikus világából. A kegyelmes úr ma jókedvű. S erre minden megváltozik. A nap kisüt odakünn, s vidáman nyalogatja a megizzadt ablaktáblákat, mert ködös, csípős idő volt az imént. A miniszter tanácsi asztal bronz hamutartóján nevetve pislog egy letett szivarcsutka a tűz szemével. A kegyelmes úr jókedvű, s bent a kandallóban igazi táncot járnak a milliárd apró kis szikrák aszpattogva. Ő excellenciája jókedvében van. Az idő pedig egyre fogy. Fogy, beesteledik, a szolgák behozzák a lámpákat, mert a nagy aranyozott csillár öreges gyertyáival csak ünnepélyek alkalmával gyúl ki, aztán egyszerre csak beüt a legsötétebb hír. Ő excellenciája nagyon fáradt. Ma már nem képes több urat fogadni, méltóztassanak eljönni holnap. Katángi barátunk is csak másnap jutott a hatalmas úr elé. Ő is a megtért juhok közé tartozik, akikről megvan írva, hogy jobban örül nekik a pásztor, mint az egész nyájnak. A nevezetes államférfiú ugyanis az egyház politika miatt hagyta el a szabadelvű tábort, azt állítja, hogy a felesége kedvéért, és a párton kívüliek pártjához csatlakozott. Amint azonban előtérbe lépett a lenni vagy nem lenni kérdése, visszasompolygott a régi bástyák közé. A mindenható miniszter ott ült az íróasztalánál az ő temérdek papírosai közt. Hát, mi baj, menyus? Rekett volt kissé a sok beszédtől, és egy zsebkendőt tartott a szájánál. Ez az egyetlen ravasság tőle, hogy rövid ideig maradjanak az emberek. Egy torokfájós embert kímélni kell. Nagy baj van, kegyelmes uram. A feleségem megbuktatott a borontói kerületben. A miniszter mosolygott. Tudom, úgy kell, miért bolondítottad a szállással, de mit segíthetek most én ezen? Katángi szenvedélyes mozdulatot tett, miközben kivörösödött az arca a méltatlankodástól. Pedig megérdemelném, hogy segítsetek rajtam, hiszen az borzasztó, hogy az embert a felesége tegye tönkre, hiszen mindnyájatoknak van felesége, hiszen így módon kell, hogy mi, férfiak, összeálljunk, és ne hagyjuk el egymást, mert ha tért engedünk az ilyen áramlatoknak, mi lesz belőlünk? Katángi szereti a maga speciális eseteit generalizálni, és az emberiség közös kérdéseivé fölfújni. Jó, jól van, menyus. De inkább mondd meg röviden, mit csinálja? Adj egy másik kerületet. Az lehetetlen, egy üres kerület sincs már, mindenütt van jelöltünk, elkéstél. Akkor hát ajándékozz meg egy mameluk fejjel. Feje válogatja. A körtvési kerületben van valami Covinyi nevű jelölt. Egy megbízhatatlan fráter, akit a polgármester oktrojált rá a választókra, s aki el fogja hagyni a pártot a legelső alkalommal. Hiszen te is elhagytad, szólt mosolyogva a miniszter. És hol van a garancia, hogy megint nem hagyod el? A garancia, felelte keserű humorral Katángi, hiszen engem vissza se fogadnának az ellenzéken többé. No, ez igaz, nevetett a miniszter, de a körtvési kombinációt kivihetetlennek tartom, mert ez a Covinyi, úgy tudom, népszerű ember ott, azt már nem lehet megrontani. Vannak ott talán valami ismerőseid? Nincsenek, de éppen azért remélem. Értelek, de nem hiszem, hogy mehetne. Legjobb lesz neked, ha nyugton ülsz otthon, nem bocsátkozol hiába való költséges kalandokba, és vársz. Mire? Például a fekete zászlókra. Katángi a fejét rázta. A ház nagyon fiatal, túlságosan fiatal. A halál pedig bizonytalan. Nem. Makacsul ragaszkodott az eszméhez, a tervéhez és a színhelyhez. De ha én magam megcsinálnám körtvélyest. A miniszter a vállát vonogatta nagy kétkedőn. Azt nem bánom, de tőlem ne vár semmit. Egy-két támogató szót kérnék csak. Azt is csak mértékkel, felelte a miniszter. Mindenek előtt arra kérlek, kegyelmes uram, méltózta sürgőnyileg fölhívatni a főispánt és a polgármestert, hogy beszélhessek velük. Ha éppen kívánod, megtörténik. Ennyiből állt az egész audiencia, és még aznap a következő sifrös sürgőnyt kapta báró gerezdi főispán. Azonnali 27-es, 132-es, 4-es, 87-es, 541-es, 62-es kéretik, 423-at, 41-et, 720-at, 68-at, 96-ot, 340-et együtt. Bánfi. Kiküldött saját tudósítónk a főispáni papírkosárból szedte ki a számjeles sürgönyt, melynek értelme azonnali feljövetele kéretik a polgármesterrel együtt. A legközelebbi vonattal elindultak, roppant csodálkozással és szepegéssel hogy mi történhetett. Az indóházban Katángi várta őket. Báró Gerezdit már ösmerte a klubból. Mutasd be kérlek a polgármester úrnak. Hogyan tudod, hogy az én polgármesterem? Mert én vagyok az oka, hogy most itt vagytok. Ezennel kordiálisan megrázta a röszkei kezét. Örülök, hogy megismerkedhetem veled az ország leghatalmasabb polgármesterével. Hogy? Kérdi a főispán. Te vagy az oka, hogy mi itt vagyunk? Nem értem. Majd megtudjátok odafön a palotában, mi körül forog a kérdés. De a palotában ma megint sokan voltak. A kegyelmes úr azt az üzenetet küldte ki a később érkezőknek, hogy este a klubban lesz, ott szíveskedjenek vele beszélni. A klub már igen csöndes, kihalt volt ezekben az időkben, úgy nézett ki, mint egy gazdátlan kaptár. A méhek kirepültek belőle. Ott kint dolgoztak a mezőkön, csak egy pár öreg úr kártyázgatott a belső szobákban, a miniszterelnök rendesen ide menekült, ha nem akart képviselőkkel találkozni. Katángiék egész kényelmesen fordultak most hozzá. Azért kérettelek, mondá Gerezdinek, információkat szeretnék a körtvélyesi kerületre nézve. Szinte diktátor ez időkben. Kimért, egyszerű, és mégis hatalmas. Éppen ez a nagy egyszerűség imponált legjobban. Halkan beszélt, majdnem suttogva, alig lehetett hallani, de az ember érezte, hogy mire ez a vékony, reszelő hang odaér, ahová számva van, orkánszerű éjjenek kelnek belőle, diadalok és vereségek ordítása rázza meg a földet és falakat. Rendben van, felelte a főispán. Kovényi, biztos? A nyakamat teszem rá. No, látod? Szólt a miniszterelnök Katángihoz. Katángi azonban nem vesztette el lélek jelenlétét, és előadta a tervét, hogy ő miként gondolná magát csempésztetni be Kovinyi helyett. A terv zseniális volt. A polgármester ravaszul húzta be nagy rőszakállú fejét a vállapockái közé. A főispán nyeglén játszott az ezüst karperecével, mely egész kezéig csúszott a manzsettája alól. Mind a ketten a miniszterelnökre néztek. Nem bánom, mondá ez kurtán, ha meg lehet csinálni. A főispán kijelentette, hogy lehetetlen, a választásig csak 6 nap van, Kovinyi szabályszerűen kijelöltetett a zászlói künlógnak, az egész város rajong érte, teljességgel lehetetlen, kegyelmes úr. A polgármester rábólintott. Ami úgy van, az úgy van. El van végezve, felelte ő excellenciája, és ott hagyta őket, léptei elenyésztek a rozsdaszínű szőnyegen. És ezzel Katángi menyhért ki volt hagyva a jövő országgyűlésből. Immunitás, nagyságos titulus, hír, tekintély, mind el volt fújva a nagyúr egy leheletével. Vége van. De menyus szívós, átkozottul szívós, és valljuk meg, szemtelen. Utána futott a kegyelmes úrnak. Egy-két támogató szót ígértél. De mikor hasztalan? Hiszen mondtam, hogy nem bánom, ha meg lehet csinálni. Az nem elég. Hát mit kellett volna még mondanom? Azt, hogy szeretném, ha megcsinálnátok. De mikor hasztalan? Ne törődj vele, kegyelmes uram, hiszen nem sokból áll. Menj el még egyszer mellettük, és mondd meg nekik. Ő excellenciája kedvetlenül intett kezével. Jó, jó, csak hagyj már békén. Nagyon unalmas kezdesz lenni. S azzal kisvártatva végigment a nagy termen még egyszer, s meglátván egy szögletben a főispánt és a polgármestert, odalépett hozzájuk, és a röszkei vállára eresztette le a kezét. Szeretném, mondá, ha megcsinálnák. A két férfiú összenézett. Megpróbáljuk, felelte a főispán. Meg lesz, mondta a polgármester, fölvillanyozva a vállai nyugvó kéz magnetikus erejétől.

0: Mi volt a katangi terve, nem tudhatjuk, csak a következményekből lehet kihámozni. Azt se tudjuk, hogy a három úr aznap este, midőn kitűnt, hogy a nem bánom mennyivel kevesebb, mint a szeretném, mi mindenben állapodott meg a Royal külön szobájában, ahol vacsoráltak, és ahol a pezsgőt katangi fizette. Amit viszont abból lehet kihámozni, hogy a katangi néhoz küldött tudósítónk egy 62 forintos royalbeli számlát hozott, amit a nagyságos asszony menyhértúr egyik mellény zsebében talált azóta, igen megvigasztalódván az összeg nagysága fölött, mivel hogy lehetetlen, hogy ennyit egyék és igyék két személy, kivált ha a nő az egyik. Menyus tehát nem hölgyecskével vacsorált, vagy legalább nem egy hölgyecskével, ami minden esetre enyhítő körülmény. Talán a budai Terka nénit vendégelte meg annak az unokáival együtt. Ez volt a Kristóf kombinációja. De bármit főztek is ki a Royal külön szobájában, annyi bizonyos, hogy körtvélyesen különös feltűnést okozott a főispán és a polgármester gyors fölutazása ilyen választási időkben, mikor a fejeseknek a helyükön kell lenniük. A főispáni titkárnak eljárt a szája. Említést tett a számjeles sürgönyről. Mi lehetett a számjeles sürgönyben? Bizonyára titok, mert különben nem lett volna a számjelekben. Egész körtvélyes ezen a titkon törte a fejét. A helyi fantáziák egyéb iránt két irányban szoktak mozogni, oszra és beszre. Némelyek azt hirdették, hogy valami turpisság sült ki a városi vagy a megyei számadásokon, és most dorgatórium okáért hívattak föl a primipílusok. Bizony, nem szerették a bőrükbe lenni. Voltak, akik ellenkezőleg azt állították, hogy bizonyosan nagy hivatalra nevezik ki a főispánt, és a polgármester lép helyébe. Legalább az egyiktől megszabadulunk. A vargák közt ellenben, akiknek legkövérebb fantáziájuk van, az a verzió terjedt el, hogy a harmadik Károly idejebeli pecsét mahináció sült ki, de minthogy az akkori magisztrátust már nem lehet megbüntetni, példás elrettentés végett, a mostani főispán és polgármester fejét véteti le a király. Ez volna a legjobb, így mind a kettőtől megszabadulnánk. Még jobban felizgatta a kíváncsiságot, midőn sürgőgy érkezett a polgármestertől a városi főjegyzőhöz, Lénár Györgyhöz. Sürgősen falragaszok nyomtatandók, melyeken holnap délután 4 órára nagy értekezletre hívd össze neved alatt a város polgárait, röszkei. A sürgőny tartalma elterjedt, mint a futótűz. A vargák csalódva néztek össze. Né, mégse fejezték le. Azt lehetne mondani, nem szerették röszkeit, de ez nem volna egészen igaz. Inkább csak a nagy tekintélyét nyögték. Olyan nehéz volt röszkei körtvélyesnek, hogy szuszogni se tudtak miatta. Honnan nyerte-e nagy súlyt a királyi tanácsos úr, Isten tudja. Minden kisvárosban van egy ilyen hatalom, s ez a hatalom többnyire úgy képződik, mint a kígyó fején az úgynevezett kígyókő, a többi kígyók nyálától. Hiszen szinte élvezett, ha nincs itthon, a levegő szabadabb, a kemese vígabban locsog, az ég kékebben mosolyog körtvélyes fölött, mert a zsarnok elutazott, de viszont mai el is összeverekedtek a katonatisztek a polgáriakkal a szegfűnél, s karddal véresre vagdalták Pengő Lacit és Palila tűzoltó parancsnokot. Milyen szerencsés ez a Kovinyi, mindjárt lesz egy interpellációja. S ugyancsak ma éjjel kiásták a Munci Szabó sertésóját a Csapó utcában, s 3 hízóját elvitték. Szóval, mihelyt kiteszi a lábát a polgármester úr a városból, mindjárt elszabadul minden kártékony szenvedély.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, a második választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter eseménye.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
6: És a gyerek.
8: A gólya kalifa.
9: Paszti fiú esete.
10: Pilátus testament. Szigetkék.
11: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: Dura. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megerősített készenléttel és megnövelt hibaelhárítási kapacitásokkal biztosítja az energiaellátást az E.ON Hungária csoport. A rendkívüli hőség miatti hálózati terhelés csökkentése érdekében a tervezett üzemszünetek egy részét átütemezték. A vállalat arra kéri a kis és nagyvállalati ügyfeleket, hogy mérsékeljék a fogyasztásukat az esti csúcsidőszakban. A lakossági fogyasztóknak azt javasolják, hogy 17 és 22 óra között ne használják a nagy áramigényű készülékeket. A klímaberendezéseket emellett érdemes 25-26 Celsius foknál alacsonyabb hőmérsékletre nem állítani. A MAVIR életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt az erőművi teljesítmény jelentős csökkenése miatt. A társaság közleménye szerint a villamos energiaellátás folyamatosságának biztosítására minden szükséges intézkedést megtettek. Arra kérik a lakosságot, de különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy mérsékeljék áramfogyasztásukat. Különösen fontos, hogy 17 és 22 óra között mindenki a szükséges minimumra csökkentse az elektromos terhelését. Emellett javasolják a nélkülözhető, nem létfontosságú elektromos berendezések használatának a teljes mellőzését is ebben az idősávban. Az országos villamos energia korlátozásokra reagálva az MVK ZRT azonnali takarékossági intézkedéseket vezetett be Miskolcon. A villamosvezetők a megállókban és a jelzőlámpáknál kerülik az intenzív gyorsítást, így csökkentve az áramfelvételt. Sebességkorlátozást azonban nem rendeltek el a vonalakon, mert a fékező szerelvények visszatáplálják az energiát a hálózatba. Az utasoknak csak minimális menetidő növekedésre kell számítaniuk. Emellett az elektromos és a CNG üzemű buszok töltését is este 10 óra utánra ütemezték át a csúcs terhelés elkerülése miatt. A közlekedési vállalat a lakosság megértését és türelmét kéri. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban a református gyűjtés keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon, ahol 170 gyermeket nevelnek. A háborús nehézségek és a súlyos aszály ellenére közel 1200 gazda járult hozzá az ügy sikeréhez hittel és szorgalommal. Jakab István a Magosz elnöke kiemelte, hogy a felajánlások révén a magyar gazdák 100 000 rászorulónak segítenek. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség képviselője szerint az adomány a szeretet, az egymás iránt érzett felelősség és az isteni gondviselés jele. Az ünnepséget a gyermekotthon növendékeinek műsora és a helyi Ne felejts énekkar református énekei színesítették. Új állandó kiállítás nyílt az erdélyi Bözöd új falu történetéről a 2 éve felszentelt összetartozás templomában.

0: Elhalasztották a szombat estére kiírt DVTK Szentlőrinc labdarúgó mérkőzést a Merkantil Bank Liga második fordulójában. A Magyar Labdarúgási Szövetség az energiafelhasználás csökkentése miatt korlátozta a világítás használatát. Az új előírások értelmében a mérkőzéseket legkésőbb 17 óra 30 perckor kell elkezdeni. A vendég Szentlőrinc az eredeti 19 órás időponthoz igazodott, így nem tudott időben Miskolcra érkezni. A DVTK a vasárnapi pótlást is vállalta volna, de az ellenfél ebben nem volt partner. Az elővételben megvásárolt belépőjegyeket a DVTK shopban lehet visszaváltani, az új időpontot pedig később jelölik ki.
1: Az időjárásról.
0: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Ritka gyermekurológiai beavatkozáshoz szükséges eszközt kapott a Heimpál Gyermekkórház. Hogy miért nagyon fontos a műszer, és hogy kinek a jóvoltából sikerült megvásárolni, arról hamarosan dr. Kis Andrást, a gyermekurológiai osztály vezető főorvosát kérdezem.
2: Ez a gyermekkori úgyúti kövesség ellátásához szinte nélkülözhetetlen eszköz. Alapesetben régen ezeket nyitott műtéttel oldottuk meg, tehát vágással távolítottuk el a köveket, tettük kőmentessé a gyermekeket. Ez azért már nagyon korszerűtlen megoldás, és igazándiból sehol nem csinálják. Endoszkópos beavatkozásokkal javasolt, tehát minimál invazív beavatkozásokkal javasolt a kőmentessététel. Ez az eszköz, amit kaptunk, ez egy kifejezetten csecsemőknek, kisdedeknek optimalizált eszköz, egy nagyon vékony, flexibilis eszköz, ami azt teszi lehetővé, hogy kvázi könnyen és mindenféle szövetsérülés, roncsolódás nélkül kíméletesen fel tudunk menni alulról a vesébe, és vagy eltávolítani, vagy meg tudjuk ott helyben zúzni lézerrel a követ.
1: Azután majdnem kiirtották, most meg küzdenek a megmentéséért. Ha a cukiság faktort nézzük, akkor a gyerekek kedvence. Igen, az ürgéről van szó, amely mára szinte mindenhol a világon védett fajnak számít, és küzdenek a fennmaradásáért. Dr. Váci Olivér, a Citellus Life projekt vezetője, a Herman Otto Intézet munkatársa mesél majd erről az aprócska lényről.
3: Voltak olyan esetek, amikor megpróbáltuk az ürgéállományt úgy megmenteni, hogy akár területen belül is csak a konkrét beavatkozás helyéről odébb szállítani az állatokat. Például a Feriegyi repülőtéren sok ilyen beavatkozás volt, amikor egy konkrét valamilyen beruházás, egy kifutópálya vagy gurulóút építés miatt egy részéről a területnek onnan a ürgéket átcsoportosítottuk egy terület másik részére, és aztán később vagy belaktak olyan területeket, amelyeket korábban nem használtak, vagy akár olyan is előfordult, hogy kompenzációs területeket biztosítanak az ürgék számára, és akkor amit elveszünk tőlük, azt máshol meg oda tudjuk adni, és így akkor tulajdonképpen a beruházó is úgymond jól jár, meg a természetvédelme sem sérül.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ritka és különösen összetett gyermekurológiai beavatkozás elvégzéséhez szükséges eszközzel gazdagodott a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet gyermekurológiai osztálya. Az új műszer segítségével egy 10 éves erdélyi kisfiúnál végeznek majd korszerű, húgycsövön keresztüli lézeres vesekőzúzást és kőeltávolítást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatásának köszönhetően az eszköz nem csak a kisfiú gyógyítását segíti, hanem hosszú távon a hasonló, minimálisan invazív gyermekurológiai műtétek hazai hozzáférhetőségét is javítja. A további részletekről dr. Kis András egyetemi magántanárral, a Heinpál Gyermekkórház gyermekurológiai osztályának vezető főorvosával beszélgettem.
2: Én személy szerint kb. 20 éve vagyok szorosabb kapcsolatban a gyerekmentővel, de maga a gyerekmentő az nagyjából a rendszerváltás óta indít évente egyszer-kétszer egy ilyen utat, ha úgy tetszik, egy ilyen szűrővizsgálattal összefüggő utat Erdélybe, ami kiegészült azzal, hogy én, mint gyermekurológus is elkezdtem velük járni. Az én munkám arra korlátozódik, hogy én nem szűrök meg ambulálok, hanem az ottani urológus által, ha szabad így mondani, összegyűjtött gyermekeket operáljuk a Székelyudvarhelyi Kórházban. Amikor elkezdtük, akkor sem Kovászna, sem Hargita megyében ezeknek a gyermekeknek az ellátása nem volt megoldott, ezért adódott ez az igény, hogy sok ilyen gyerek van, sok fejlődési rendellenességgel, ezeket kezdjük el ellátni. Nagyjából az volt a hosszú távú cél, hogy ott kiépítsünk egy olyan szakember gárdát, aki helyben el tudja látni ezeket a gyermekeket, ami nagyjából most már megvalósulni látszik, de ettől az függetlenül azért még mindig járogatunk.
1: Milyen problémák vannak, amelyekkel szembesültek például Erdélyben, tehát melyek azok a betegségek, amelyekkel találkoztak, amelyek kezelést igényeltek?
2: Ugyanazok, mint Magyarországon természetesen, ezek a veleszületett urológiai rendellenességek, vizelet elvezetési zavarok a vese, illetve a húgyutak területén, veleszületett húgycső rendellenességek, és hát az apróbb dolgok, mint erre leszállási zavar, sérvek, ilyesmik, ezeket is operálgattuk. Most már azért dolgozik az Udvarhelyi Kórházban egy gyereksebész, meg gyerekurológus, aki ezeket el tudja látni. Így maradtak a talán bonyolultabb dolgok, és amiket nem tudunk ott ellátni az altatás miatt, vagy esetleg műszer hiány miatt, azokat azért még áthozzuk a Heinpálba, és itt operáljuk meg őket.
1: Ez az eszköz, amelyet most kaptak a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatásából, ez milyen eszköz, miért nagyon fontos?
2: Ez a gyermekkori húgyulti kövesség ellátásához szinte nélkülözhetetlen eszköz. Alapesetben régen ezeket nyitott műtéttel oldottuk meg, tehát vágással távolítottuk el a köveket, tettük kőmentessé a gyermekeket. Ez azért már nagyon korszerűtlen megoldás, és igazándiból sehol nem csinálják. Endoszkópos beavatkozásokkal javasolt, tehát minimál invazív beavatkozásokkal javasolt a kőmentessététel. Ez az eszköz, amit kaptunk, ez egy kifejezetten csecsemőknek, kisdedeknek optimalizált eszköz, egy nagyon vékony, flexibilis eszköz, ami azt teszi lehetővé, hogy bázi könnyen és mindenféle szövetsérülés, roncsolódás nélkül kíméletesen fel tudunk menni alulról a vesébe, és vagy eltávolítani, vagy meg tudjuk ott helyben zúzni lézerrel a követ.
1: Engem az meglepett, hogy ezt a műszeres beavatkozást egyedül a Heinpál Kórházban végzik?
2: Igen, a Heinpálban, így van, így
1: De
2: van.
1: Miért? Ennyire magas ennek a kockázata? Tehát veszélyes ez? Ha ezzel a műszerrel oldjuk meg, vagy mi ennek az oka?
2: Minden ilyesfajta beavatkozás természetesen veszélyes. Az altatás veszélyes, tehát minden rizikóval jár igazán, de mondta az egészségügyben végzünk, de ehhez különösen finom technika kell, elég nagy gyakorlat kell, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és mivel azért Magyarországon nem olyan nagy számú a gyermekkori köves betegség, hogy minden kórház felkészüljön rá, nem is lenne indokolt, tényleg csak egy-két centrumban végzik, ahol megvan hozzá megfelelő szaktudás, illetve felszereltség.
1: Egyébként gyorsabb lesz a gyógyulás ezáltal a gyerekeknél is, hogy nem egy nyitott műtétről van szó?
2: Nagyságrendekkel gyorsabb. Tehát gyakorlatilag egy napos kórházi tartózkodás után a gyerek már mehet haza. Ez óriási könnyebbség.
1: Nehéz ennek az eszköznek a használata?
2: nagy gyakorlat kell hozzá, hogy ezt biztonságosan tudjuk. Tehát az egész úgy mondjuk, hogy endourológiai beavatkozásokhoz, tehát olyan beavatkozások, amik vágás nélkül történnek, nagyon komoly felkészültség és gyakorlat kell, hogy ezt biztonságban meg lehessen csinálni.
1: Egyébként ez a jövő, hogy minél korszerűbb, minél gyermekbarátabb és minél minimálisabb invazív urológiai ellátást valósítsanak meg?
2: Inkább azt mondom, hogy már ez a jelen, és mindenképpen ez a jövő természetesen. Már laparoszkóppal, minimál invazív beavatkozásokkal csinálunk gyakorlatilag mindent, amit lehet, meg lehet csinálni. Tehát egy-két olyan beavatkozás van, ami az még hagyományos technikát alkalmazunk. Persze tudni kell a hagyományost is, a vágással járót, mert hogyha esetleg gond van, akkor át kell fordulni, és azzal kell folytatni.
1: Mondta, hogy az új eszköz segítségével tudnak korszerűen húcsövön keresztüli lézeres vesekő zúzást és kőeltávolítást végezni. Mi az oka annak, hogyha például egy kisgyereknél vesekő alakul ki?
2: Vannak beleszületett urológiai rendellenességek, vizetfelfolyási zavarok, vannak beleszületett anyagcsere zavarok, vannak genetikai állapotok, amik vesekő képződéshez járulnak hozzá. Ezek az állandók, és vannak ilyen társadalmi szociális tényezők, amik következtében az utóbbi időben az a megfigyelés, hogy nő a vesekőves gyermekek száma. Elsősorban életmódbeli változásokra gondolunk, a gyerekek keveset mozognak, keveset isznak, a táplálékban nagyon magas a bevicsó aránya, és ez egy kicsit felborítja azt a régi megszokott rendet, és egyre több vesekőves gyermek jelentkezik. Nem olyan borzasztó nagy szám, tehát ilyen százas nagyságrendben beszélünk évente Magyarországról, de azért mégiscsak van, és akinek ez van, annak ez egy nagyon komoly probléma. El kell látnunk, meg kell gyógyítanunk.
1: Igen, pont erre lettem volna kíváncsi, mert hogy ezt kevésszer halljuk, ha például arról van szó, hogy a menzai étel miért sótlan. Tehát, hogy persze azt mondjuk, hogy legyen egészségesebb, meg túlsúlyosak a gyerekek, stb., de mondjuk ezt ritkán hallani, hogy például a vesekőveség kialakulásában szerepet játszik a só, meg az, hogy keveset isznak a gyerekek, mert ugye a tanárnéni már nem fogja a percenként mondani a gyereknek, hogy innod kell, de hát ugyanez mondjuk az óvodában is, ha csak nem a szülő azt nem kéri a pedagógustól, vagy az óvópedagógustól, hogy figyeljen oda, hogy a gyereke igyon, mert egyébként képes arra, hogy egész nap nem iszik.
2: Ez pontosan így van. Rengeteg olyan szülő van, vagy olyan akár kolléga, aki elcsodálkozik, hogy gyermekkorban vesekő. Mert tényleg ritkaság volt régebben. Manapság pedig nem azt mondom, hogy mindennapos, de egyre gyakrabban találkozunk vesekővel gyermekkorban.
1: És hány éves korosztályt érint? Tehát leginkább a kicsiket?
2: Ezek a beleszületett zavarok talaján kialakult vesekövesség, ez már egész kiskorban is jelentkezhet. Az utóbbi, amiről beszéltünk, magas sóbevitel, kevés folyadékbevitel, az inkább egy kicsit idősebb korban szokott jelentkezni, de nagyon nagy a szórás. Minden is, ami előfordul.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben arról hallhattak, hogy ritka gyermekurológiai beavatkozáshoz szükséges eszközt kapott a Heim Pál Gyermekkórház.

0: Hölgyek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége arra kéri a lelkipásztorokat, hogy az extrém meleg napokon nyissák ki templomaikat. A hőség riadóra tekintettel azt javasolják, hogy reggel 9 és 18 óra között kínáljanak menedéket a forróság elől a rászorulóknak. Különösen a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkészeket biztatják arra, hogy biztosítsanak hűsölési lehetőséget a templomokban. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet és poharakat, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az egyház vezetése ezzel a felebaráti szereteten alapuló összefogással kíván segítséget nyújtani az időseknek és gyermekeknek a veszélyes időszakban. A református egyház megismételt felhívása a közösségi összefogást és az embertársak védelmét helyezi a középpontba a rendkívüli hőségben. Átfogó közép- és hosszú távú stratégia kidolgozását sürgette az energetikai és vízgazdálkodási kihívások kezelésére a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. A szervezet szerint a stratégiának a krízis kezelésén túl az ellátásbiztonság rendszer szintű megerősítését is célul kell kitűznie. Magyarország az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb energiaellátási helyzetével néz szembe Paks leállása és a hőség miatt. A szervezet üdvözölte, hogy több tagvállalata önként korlátozza az energiafelhasználását a kritikus időszakokban. A szövetség szerint szükség van vészhelyzeti szabályozásra, de szerencsés, ha az önkéntes vállalások önmagukban is elegendőek. A munkaadók, a kormányzat és a lakosság összetartásával és szolidaritásával sikeresen átvészelhetők a jelenlegi kihívások. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy, és a gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem alapfeltétel, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szombati bejelentése szerint. A miniszter a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakértőivel egyeztetett arról, hogyan tehetik gyermekbarátabbá és biztonságosabbá az ellátást. Hangsúlyozta, hogy a gyerek nem kis felnőtt, másképpen éli meg a félelmet és a kiszolgáltatottságot, ezért az ellátása különleges figyelmet igényel. Az egészségügyben minden gyermeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, az életkorának megfelelő figyelemhez, a méltósága tiszteletben tartásához és a testi-lelki biztonsághoz. A miniszter hozzátette, hogy ehhez nem csak megfelelő környezetre, hanem felkészült szakemberekre és világos gyermekjogi irányelvekre van szükség a gyakorlatban. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségéről szóló tájékoztatón. A rendezvényt a Bálna Honvédelmi Központban tartották azok számára, akiket korábban elküldtek a honvédségtől. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, hogy az érdeklődőket részletesen tájékoztatták a visszatérési eljárásrendről. A visszatérők az utolsó rendfokozatukkal és korábbi illetményükkel állhatnak újra a szolgálatba a Magyar Honvédségnél. A jelentkezők számára egy online felületet is létrehoztak, ahol 5 napon belül visszajelzést kapnak a felajánlott beosztásról. A rendőrség nem tartja meg az előttünk álló hétre tervezett országos sebességellenőrzési akciót a rendkívüli időjárásra és a hőségre tekintettel az Országos Rendőrfőkapitányság szombati tájékoztatása szerint. Az augusztus 3-ától 9-ig tervezett európai szintű roadpoll sebességmérési programot hazánkban a rendkívüli meleg miatt lefújták. A hatóság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség napjaiban a reakció idő megnőhet, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Emiatt a járművezetőknek azt javasolják, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel, fokozott óvatossággal vegyenek részt a közlekedésben. Indulás előtt mindenképpen gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, és hosszabb utakon tartsanak rendszeres pihenőket.
0: Az időjárásról.
1: Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
2: Hét éves projekt indult az európai űrge megmentésére hazánkban a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Természetvédelmi Igazgatóság vezetésével, valamint 11 szakmai szervezet részvételével. A 75%-ban uniós finanszírozású program célja a Pannon régióban élő űrgeállomány megőrzése és gyarapítása. A múlt század közepéig mezőgazdasági kártevőként tartották számon, sőt a nép fogyasztotta is. 2012-től azonban fokozottan védett státuszt kapott hazánkban, köszönhetően korlátlan irtásának. Dr. Váci Olivier projektvezető elmondása szerint a 2025. decemberében indult program keretében egy természetvédelmi biztonsági hálót hoznak létre, amellyel javítják majd a meglévő kolóniák állapotát, kiterjesztik a területüket, valamint összekötik azokat és újakat hoznak létre.
3: Egy nagyon régi berögződés, mert az 50-es évekig mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen valós gazdasági károkat okozott az űrge, amikor olyan nagy mennyiségben szaporodott föl egyes mezőgazdasági területek környezetében, és akkor valóban okozott károkat. De azóta erősen csökkent a számot, az 50-es évek környékén akkor kezdődött el, igazából pontosan az átomot, hogy hát az időpontot nem tudjuk, azt vették észre a ragadozó madárral foglalkozó madarász szakemberek, hogy egyre kevesebb űrgével etetnek azok a nagy ragadozó madarak, kerecsen soron parlagisas, amelyik pedig korábban elsősorban ezekkel etette a fiókáit, és akkor kezdtek el felfigyelni arra, hogy bizony egyre több helyről nagy állományok omlanak össze, tűnnek el, aminek több oka volt, nyilván nem egy egyszerű kérdés, hogy miért tűnt el az űrge. Elsősorban az élőhelyvesztés nyilván az, ami a legtöbb esetben egyébként ezeknek az állatnövényfajoknak az eltűnéséhez vagy a visszaszorulásához vezet. Itt is ez történt, hogy azok a legelők, nagy kiterjedésű, extenzív legelők, amelyek korábban igen nagy mennyiségben álltak rendelkezésre, ezek visszaszorultak, beszántották, vagy éppen beépítették, vagy felhagytak a legeléssel. Szóval szépen lassan ezek visszaszorultak, és ennek mentén az űrge állomány is szorult vissza a maradék kis legelőkre. Ma ugye azt mondhatjuk, hogy nagyon lokális, elszigetelt állományok maradtak az űrgéből már csak. Akár Magyarországon, de akár a világállományt is mondhatom, mert tulajdonképpen ez a folyamat ez nem magyar specialitás, hanem az egész eltérési területre jellemző. Tehát ezek, ahogy az élőhelyfoltok szorultak vissza, ugye az űrgék is egyre kevesebb helyen és egyre jobban egymástól elválasztva, elszeparálva maradtak fönt, és ez jutott ma oda tulajdonképpen, hát pontosabban 2012 óta fokozottan védett fajnak tekintjük az űrgét, mert olyan mértékű már ez a folyamat, hogy valamit érdemes tenni ahhoz, hogy ez az ökológiai nagyon fontos láncem ez továbbra is fennmaradjon. Hiszen egyrészt táplálékált egy csomó olyan ragadozó állatnak, madárnak, emlősnek, amelyik megőrzése nagyon-nagyon fontos, és még ritkábbak. Másrészt pedig olyan élőhely teremtő tevékenységet végez, például a lukásásával, a föld átforgatásával, amely rovaroknak, növényeknek a fennmaradását segíti elő, az biztosítja.
2: És akkor jött 2025. december 1-e, egy 75%-ban Európai Uniós finanszírozású 7 éves futamidejű LIFE program, mert ugye ekkor indult el.
3: Eljutottunk ide, hogy most már az űrge, mint alanyi jogon járó pályázatot kapott, ugyanis a korábbi években, tehát egy évtizeddel korábban volt egy olyan pályázat, ami szintén már részben az űrge megmentésére is irányult, viszont itt még mint ragadozó madár táplálékbázis megteremtéseként fogalmazott meg többek között az űrge és a hörcsög és még egy-két ilyen ikonikus kisemlősnek a megőrzése, de most valójában kimondott űrgevédelmi LIFE program indult, amelyik az a célja, hogy valahogy próbáljuk meg ezt a csökkenést megállítani, megfordítani, és stabilizálni az állományt az egész pannóniai régióban, amivel igazából 8 olyan partner, aki aktívan benne van, és 3 plusz társult partner, aki ezt a tevékenységet elősegíti. Itt a Nemzeti Park Igazgatóságok képviseltetik magukat, a kutatóintézetek vannak benne, kis civil szervezetek segítenek a kommunikációt, és mindezt a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft., aki mint konzorcium vezető próbálja összefogni és koordinálni az egész tevékenységet. Nyilván felméréssel kezdünk, tehát a szituációt, hogy most jelen pillanatban milyen a helyzet, ezt fogjuk az elején felmérni, és aztán ennek függvényében tudjuk megtervezni, hogy hol és mikor kell beavatkoznunk. Amit még talán el kell mondani, az, hogy a hazai önrész biztosításában két minisztérium is segíti a programot, az Agrárminisztérium és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, aki az önrész biztosításában segít nekünk.
2: Tehát magyarán egy ilyen természetvédelmi biztonsági hálót szeretnének létrehozni?
3: Igen, tulajdonképpen az volt a korábbi években a tapasztalat, hogy nagyon sok helyi kezdeményezés van, nemzetiparki igazgatóságok, civil szervezetek, akik kimondottan természetvédelmi célból az ürge számára pozitív dolgokat próbáltak meg megvalósítani, viszont ezek egymástól elszigetelve nem összehangoltan történtek, így nem tudták egymást erősíteni. Lehet, hogy pont nem ott volt a beavatkozás, nem oda vittünk át ürgét esetleg áttelepítés során, ahova éppen a legnagyobb szükség lett volna, és nem onnan, ahonnan éppen a leginkább érdemes lett volna. Tehát egy kicsit ezt próbáljuk összefogni egy ilyen háló, egy ilyen természetvédelmi hálónak a kifeszítésével, hogy pontosan lehessen azt tudni, hogy hol, mikor és milyen beavatkozást érdemes ahhoz megvalósítani, hogy ez a leginkább segítse az egész régióban az állományoknak a fennmaradását, illetve a gyarapodását.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Váci Olivérrel, a Herman Otto Intézet munkatársával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
2: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő. A mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Váci Olivérrel, a Herman Otto Intézet munkatársával a közönséges ürgéről, amelyet majdnem kiirtottak, most meg küzdenek a megmentéséért. Ez mennyi időt ölel föl ez a live program, és mi minden tartalmaz, mert gondolom azt folyamatosan fogják majd nyomon követni, hogy hogyan alakul az ürgeállomány, hogyan mozognak, merre mennek, hol terjednek.
3: Így van, ez egy 7 éves futamidejű program. Nagyon sokrétű, ahogy mondtam, a tevékenységi körünk. Egyrészt élőhely rekonstrukciót, élőhely helyreállítást végzünk sok olyan területen, ahol egyre kevésbé alkalmas már az ürge számára az élőhely. Itt cserjeírtást végzünk, amikor a becserjésedő gyepeket megpróbáljuk visszaalakítani gyeppé, de az inváziós növényeknek a visszaszorítása is benne van, ami szintén a területi növekedést segíti elő. De van benne területvásárlás, ahol szántót alakítanak vissza gyepterületté, illetve nagyon fontos része még, hogy megpróbáljuk, pontosabban tovább visszük azt a korábbi már kismértékben vagy kistételben sikeres tevékenységet, hogy szaporítani próbáljuk az ürget beltéri körülmények között. Szaporító központokat hozunk létre, 3 az országban, mert az a korábbi tapasztalat, az a korábbi eredmény, hogy 3 olyan genetikai állománya van az ürgének, legalábbis a Pannon régióban, amiről tudjuk, hogy genetikailag valamennyire különbözik, és ezért óvatosságban nem keverjük őket, tehát 3 külön szaporító központot hozunk létre, és az ürge egyedeket fogjuk aztán kitelepíteni olyan élőhelyekre, amelyek alkalmasnak bizonyulnak az ürge számára. És igen, a monitorozás nagyon fontos, nyomon fogjuk követni azt, hogy hogyan változnak az állományok, egyrészt azokat, amiket mi segítünk, másrészt amihez nem jutunk el, annak is a megfigyelése folyamatos lesz, tehát hogy ott is a problémákat, a beavatkozási helyeket, időpontokat tudjuk regisztrálni. És még egy nagyon fontos, amiről nem beszéltünk, az a kommunikáció. Megpróbáljuk az embereket meggyőzni arról, hogy ez az ürge az nem egy kártevő már továbbiakban. Tehát, hogy ez a korábbi szemléletet érdemes lecserélni egy ökológiai szemléletű megközelítéssel, hiszen amióta én ürgével foglalkozom, és ez már igencsak talán 3 évtized is most már, még nem hallottam olyanról, hogy valós mezőgazdasági kárt okozott volna az ürge. Tehát, hogy az utóbbi időben már egyáltalán nincsenek ilyen visszajelzések, ami arra vezetett, hogy vissza nyilván, hogy a számuk olyan mértékben megfogyatkozott, hogy nem is merül az föl, hogy komolyabb kárt tudnak okozni mezőgazdasági termésben. Elsősorban azért is, mert a gyepeken fordulnak elő, és elegendő nekik az a táplálék, amit ott biztosít maga a gyerek.
2: Magyarországon egyébként van olyan program, amivel tudták nézni az ürgének az állományát?
3: Igen, a 2000-es évek legelején, 2000 óta folyik egy program, a Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer, amelynek már a kezdeti éveiben elkezdődött az ürge monitorozás, és ez minden évben tavasszal egy cincson ürge lux számoláson keresztül becsli fix mintavételi helyeken az ürgéknek a számát Magyarországon, és itt egyértelműen ki lehetett mutatni, hogy egy folyamatos csökkenés figyelhető meg, és statisztikailag is azt mondhatjuk, hogy az ürgészám Magyarországon is csökken. Az utóbbi néhány évben talán van egy kis lassulás ennek a csökkenésnek, de még ez kevés ahhoz az idő, hogy ezt kimondhassuk, de talán ezt meg fogjuk tudni lovagolni, és ezt a csökkenést ezt egy kicsit megerősíteni. Tehát, hogy egy kicsit a stabilizálás felé tudunk elmenni majd a tevékenységünk következtében, annak a segítségével.
2: Mekkora most az ürge létszám Magyarországon? Körülbelül.
3: Ezt nagyon nehéz megmondani. Ugye a monitorozással is általában ilyen relatív számokat mondunk, tehát az előző évekhez képesti változást tudjuk detektálni, azt monitorozni. Hát ilyen 100 000-es nagyságrendben beszéltünk ürge számról, hogyha Magyarországot nézzük. Nyilván pontosan nem tudjuk, mert ez évektől is változik, vannak jobb, meg rosszabb évek, de nagyjából ez a nagyságrend, amit szeretnénk egy kicsit fölfelé elindítani.
2: És hogyan lehet megszámlálni őket? Az ürge lyukokat számolják?
3: Igen, amikor ilyen relatív létszámbeslést végzünk, vagyis azt akarjuk megmondani, hogy a területen az előző évekhez képest nőtt vagy csökkent az állomány, akkor az ürge lyukokat szoktuk számolni egy meghatározott protokoll, ilyen mintavételi módszer szerint, és hogyha ugyanúgy számoljuk az ürge lyukokat minden évben, akkor a csökkenés növekedés az párhuzamos az ürgészám növekedés csökkenéssel, és ebből tudjuk megmondani, hogy milyen mértékben nőtt vagy csökkent maga az ürgeállomány is.
2: Sokszor volt az, hogy át kellett telepíteni ürgeállományokat, pontosan beépítés, útépítés miatt, vagy azért, mert egy területet átalakítottak?
3: Igen, voltak olyan esetek is, amikor megpróbáltuk az ürgeállományt úgy megmenteni, hogy akár területen belül is csak a konkrét beavatkozás helyéről odébb szállítani az állatokat. Például a Ferihegyi repülőtéren sok ilyen beavatkozás volt, amikor egy konkrét valamilyen beruházás, egy kifutópálya vagy gurulóút építés miatt egy részéről a területnek onnan a ürgéket átcsoportosítottuk egy terület másik részére, és aztán később vagy belaktak olyan területeket, amelyeket korábban nem használtak, vagy akár olyan is előfordult, hogy kompenzációs területeket biztosítanak az ürgék számára, és akkor amit elveszünk tőlük, azt máshol meg oda tudjuk adni, és így akkor tulajdonképpen a beruházó is úgymond jól jár, meg a természetvédelme sem sérül.
2: Ugye mondta, hogy a magyarországi ürgék 3 genetikai állományát szaporítani szeretnék ugye ennek a projektnek a keretében, de a tervek között van olyan is, hogy mondjuk élőhely rehabilitációt végeznek. Például a legeltetés nagyon fontos lenni, ami azért Magyarországon visszaszorulóban van, mert a magas füvet, ha jól tudom, az ürge nem szereti. Tehát ő azért szeret kilátni és szétnézni.
3: Nagyon fontos az ürge számára, igen, hogy olyan megfelelően kezelt gyefeink legyenek, ami a számára is alkalmas, és ez elsősorban vagy a legkönnyebben legeltetéssel érhető el. Ugye a legeltetés az mindenképpen a barátja az ürgének tulajdonképpen. Emiatt azokon a területeken, ahol rekonstruálunk, tehát megpróbáljuk a területek nagyságát növelni, ott a legeltetést is meg kell oldani. Például a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén ott itató kutakat állítanak helyre, vagy fúrnak újakat, ahol szükséges, hogy a legelő állatok olyan helyekre is eljuthassanak, ahova korábban nem tudtak eljutni, mert hogy nem volt ivóvíz a számukra, tehát mindig vissza kellett a hodályba, vagy pedig az ő állásukra vonulniuk. Tehát nem tudtak eljutni azokra a területekre, most majd el fognak tudni. Így mond, valójában az ürgevédelem az a legeltetésnek sok helyen a visszaállítása, itt van a támogatása szintén fontos tényezője vagy része valóban.
2: Önkéntesek csatlakozhatnak a munkához? Tehát például tudják segíteni az önök munkáját, akár mondjuk a monitorozás kapcsán?
3: Vannak olyan programaink már eleve, amik futnak. Például néhány éve elkezdtük a tavaszi ürgelajstromnak nevezett kezdeményezést, amikor egy mobil telefonos alkalmazás segítségével bárki csatlakozhat, kiválaszthatja magának azt az ürgés területet a listából, amelyik közel van hozzá, és fel tudja mérni ott az ürgeállomány pontosan ilyen lukszámolásos módszerrel, az az alkalmazás végigvezeti azon az úton, ahol ürgelukat kell számolni, és segíti magát a rögzítést is, tehát ez viszonylag könnyű, és egy rövid séta, egy másfél kilométeres sétával megvalósított, tehát nem egy nagy energiabefektetést igénylő folyamat, és nagy segítség nekünk, hiszen olyan helyekre is eljuthatnak az önkéntesek, olyan mennyiségben, ahova a szakemberek ebben az időszakban nem tudnak, hiszen mindezt egy hét alatt kell az országban felmérni, mert az űrhajókak száma az űrgéphez képest változik az év folyamán, tehát hogyha nem egyszerre egy időben mérjük fel, akkor nem fog tudni összehasonlítani egymással. És ebben például nagy segítség az önkéntesek tevékenysége, de lesznek olyan programjaink, amikor konkrét területeknek a megőrzésében a helyi közösségeknek a segítségét fogjuk segítségül hívni, hiszen hogyha valaki helyben figyel a egy-egy területre, egy gyűrgés területre például, vagy bármilyen természetlen értékre, akkor olyan szemünk van, amit sosem lesz, hogyha csak távolról próbálunk megvigyázni rá, bármilyen probléma adódik, akkor azt rögtön helyben hamar észreveszik, és tudnak segítséget kérni, vagy akár beavatkozni például, hogyha szemétkupacok jelennek meg a területek, vagy pedig mondjuk a kutyasétáltatás olyan mértékben harapódzik el, ami már zavaró lehet, akkor ezt rögtön tudják akár a embertársaiknak ott helyben jelezni, akár pedig nekünk, hogy valamilyen kampánnyal próbáljunk meg információt átadni, hogy ez miért nem jó.
2: Ha Magyarországot nézzük, akkor hol a legerősebb az űrge populáció?
3: Ez folyamatosan változik. Vannak füves repterek, ahol nagyon erős állományok vannak. Itt is van egy természetes fluktuáció, természetes ingadozás ennek az állománynak, tehát mindig más, ami éppen a legerősebb. De ahol az emberek legjobban, vagy legkönnyebben, vagy legközelebbről találkozhatnak az űrgével, az például a Tihanyi belsőtó partja, ahol egész szelídek az állatok, illetve a Kelet-Magyarországon a Nyíregyháza mellett van egy állomány, amelyik szintén viszonylag szelíd és közelről megfigyeltő. Itt ez hatalmas élmény lehet az embereknek, hogyha akár mobiltelefonnal is tudják fényképezni az űrgéket, mert annyira szelídek, hogy közel engedik az embereket önmagukhoz. Úgyhogy ezeket érdemes, hogyha valaki űrgét szeretne látni, közelről fölkeresni. Nyilván, hogyha ez olyan mértéket öltene már, ami zavarna őket, akkor valami korlátozást kéne bevezetni, de szerencsére itt azért még ezekben az esetekben nem tartunk. Persze van aztán az országnak olyan része, ahol már tényleg olyan erős az emberi zavarás, hogy ott valami segítséget kell majd az űrgéknek bevezetni, hogy hova ne menjenek az emberek, mikor, hova ne engedjék a kutyáikat, mert tényleg az már olyan mértékű, hogy leveszélyezteti az állományt is.
2: Túzok rezervátumról már hallottam, de űrge rezervátumról még nem, és ez is van Magyarországon.
3: Űrge rezervátum, igen, valószínűleg a Solymárra
2: gondol.
3: Igen, valóban ott egy beruházás keretében, tehát egy beruházási területen találtuk meg az űrgét jó néhány évtizeddel ezelőtt, és ott sikerült olyan jó együttműködést létrehozni a beruházóval, hogy végül egy olyan területet alakított ki, ahol az űrgék a prioritás, tehát ott nem történik semmilyen zavarás, zargatás, és ide tereltük át tulajdonképpen azokra a területekre az űrgéket, ahol valamilyen építkezést szerettek volna végrehajtani, és ígéretet kaptunk, hogy a végén, majd a beruházás végén, amikor minden tevékenység lezajlott, és rendezve vannak a gyepfoltok az épületek között, akkor majd oda is vissza fogják engedni az űrgéket, tehát tulajdonképpen addig egy kerítés mögötti rezervátumról beszéltünk, ahol szintén meg lehet őket nézni távcsővel. Ott nem olyan szelídek egyébként, közéjük nem tudunk bemenni, de ott távcsővel lehet őket figyelni, és aztán később majd remélhetőleg az épületek között is megtalálják majd a élőhelyeiket.
2: Hát meg ez jó üzenet egyébként a cégeknek is, hogy így is lehet gondolkozni, tehát lehet környezettudatosan is gondolkozni.
3: Igen, én azt gondolom, hogy ez a jövő, hogyha valamilyen ilyen beruházás, ami érint egy természeti értéket, ilyet tervez valaki, akkor érdemes megkeresni először a természetvédelmet, hogy hát ha valamilyen olyan megoldásokkal lehet egymáshoz közelíteni az érdekeket, amely végül is mindenkinek kedvező, mindenkinek pozitív kibenetet biztosít aztán.
2: Mondta a szemléletformálást, ez mit akar? Ugye rendben, hogy a gazdálkodóknak a szemléletét azt nem árt formálni, de akár oktatási intézményekhez is elmennek, vagy állatkertekben, zoopedagógiai foglalkozás, stb. Tehát ez mit fog majd takarni?
3: Igen, ez mind benne van. Ugye az állatkert, meg a vadaspark, Budakeszi Vadaspark is a partnerünk, tehát ott mindenképpen fog zajlani az űrge bemutatása mellett szemléletformáló tevékenység, de lesz külön honlapja, már készül ennek a live programnak. Itt is majd megosztunk mindenféle érdekes információt, de lesznek terepi események, ahova be lehet kapcsolódni, és együtt lehet velünk dolgozni, illetve sajtónyilvános események is lesznek, hogy elég széles a paletta. Már szeretnénk a gyerekektől kezdve a szemléletformást megejteni. Korábban is van olyan rutin tapasztalat, ami a gyerekekkel kapcsolatos, illetve a fiataloknak a megtalálása, játékok, közösségi oldalakon. Szóval próbálunk mindenhogy eljutni minden olyan érintett félhet, aki esetleg valamilyen kapcsolatba kerülhet, vagy kerülne az űrgével.
2: Meglepett az, hogy világszerte körülbelül 15 faj tartozik az ürge nemzetségébe, és Európában 2 őshonos. Európában a közönséges és a gyöngyös ürge él. Mi a különbség a kettő között?
3: Így van. Magyarországon a közönséges, vagy európai ürgének hívjuk most már magyarul, mert hogy a közönséges jelzi, az már egyre kevésbé igaz rá. Gyöngyös ürge tőlünk keletebbre él, hát így Ukrajna felé, a romániai részek, ukrajnai részek, és aztán még keletebbre. Igazából kinézetre a mi ürgénknek, az európai ürgének is vannak halvány foltjai a hátán, ez a gyöngyös ürgének sokkal kifejezettebb, de külön fajba sorolják őket, egymással nem nagyon keverednek, tehát ilyen szempontból elkülnek, nagyon hasonló az ökológiai funkciójuk egyébként, tehát hogy viselkedésre, élőhelyhasználatra nagyon hasonlóak egyébként.
2: Az év emlőse program az mennyire jó arra, hogy fölhívja a figyelmet mondjuk egy ilyen élőlényre, mint az ürge. De ha jól tudom, 2015-ben volt az év emlőse az ürge.
3: Igen, 2015 volt az ürge éve, igen, akkor volt az év emlőse. Akkor is nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Ott ugye az volt a célunk, hogy elsősorban felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontosak ezek a legelők, ezek az élőhelyeknek a megtartása az ürgék számára, illetve egyáltalán azt, hogy a fajt megismertessük a nagy közönséggel, és ahogy az év haladt előre egyre több pozitív visszajelzést kaptunk, az év első felében még nagyon sokszor leszurikáltázták az ürgéinket, amikor mutattuk, hogy na ez milyen állat. Az év végére aztán ez kezdett csökkenni, de hát azért ezen a téren is van még sok teendő, hiszen a természetfilmek könnyebben közelhozzák az emberekhez a természetet, és hogyha sok film készül a szurikátákról, akkor ők azt fogják elsősorban ismerni. Egyébként tervezünk egy rövid projektfilm elkészítését is a Light programban, sőt, tervben van egy ilyen rajzfilm, vagy egy animációs rövidfilmnek a készítése is, tehát ezen az úton is megpróbálunk majd elindulni.
2: De egyébként nagyon érdekes, mert a gyerekeknek az olvasókönyvében, tehát az alsó osztálynál, ott azért az ürge megjelenik, nem egyszer.
3: Igen, meg hát Petőfi Sándornak szerencsére van egy verse, még hogyha nem is a legbarátibb módon, de hát tulajdonképpen azért ott is pozitív bőrsként kerül ki, mert végig is az Arany Laci lesz az ürge a végén, amikor az élében jön a költőnek, tehát hogy ott szerintem az egy jó indítás, ahhoz vissza tudunk nyúlni. Azóta egyébként pont amikor az élemlőse volt az ürge, akkor hazai kortárs költőinket kértük fel arra, hogy ürge verseket írjanak, és született is 11 olyan ürge vers, amire aztán illusztrációt készítettek a gyerekek, tehát hogy próbálunk ilyen módon a művészetek segítségével is eljutni az emberekhez.
2: Hogy lesz valaki az ürgének a szerelmese? Jó, elég ránézni az ürgére, tehát nagyon cuki élőlény. Na de hát azért az, hogy az emberhez mondjuk oda menjen, meg hogy ennyire közelről akár kézből legyen, vagy nagyon közelről készítsünk egy fotót, azért ismerni kell ezt az élőlényt, meg ott kell élni valamennyire közöttük.
3: Én a magam részéről kutatási oldalról találkoztam ezzel az ürgével, tehát engem igazából az izgatott, hogy mit csinál, miért csinálja, és hogy, mikor csinálja, és nagyon-nagyon jó kutatási alany egyébként, mert egyrészt azért egy nappali aktivitású viszonylag könnyű megfigyelni, tehát látható is, nem egy olyan, akinek csak a nyomait látjuk. Az élőhelye is viszonylag jól látható, puszta, tehát távcsővel viszonylag jól megfigyeltő. Az, hogy téli álmot alszik, és a téli időszakban mit csinál, hogy csinál, miért sikeres, miért nem sikeres, tehát nagyon sok érdekes, tudományos szempontból érdekes kérdés merül föl vele. Igazából nekem ez volt a motiváció, de valóban a kinézete is, illetve hát az, hogy ez egy tulajdonképpen a pusztáknak egy ikonikus állata, akár a magyarságnak is egy jelképe lehetne az ürge, mint hogy a Petőfi vers alapján valamilyen szinten az is. Ilyen irányból is lehet közelíteni az ürgéhez, tehát hogy sok olyan lehetőség van, amivel az ürgét közelhozhatjuk az emberekhez, én úgy érzem.
2: Kedves hallgatóink, az előző percekben a közönséges ürgét ismerhették meg.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
2: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége arra kéri a lelki pásztorokat, hogy az extrém meleg napokon nyissák ki templomaikat. Idén immár 6. alkalommal hirdeti meg a Mirehu Nonprofit Kft. Az iskolatáska és iskolaszergyűjtési programját Miskolcon. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében kérte, hogy a következő napokban mindenki csökkentse áramfogyasztását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Magyar Péter amellett arra is felszólított, hogy lehetőség szerint mellőzik a locsolást, az autómosást, a medencék feltöltését és minden halasztható ivóvíz felhasználást. Szerinte az energia és vízellátás biztonságának fenntartása közös felelősség. Megerősített készenléttel és megnövelt hibaelhárítási kapacitásokkal biztosítja az energiaellátást az E.ON Hungária csoport. A rendkívüli hőség miatti hálózati terhelés csökkentése érdekében a tervezett üzemszünetek egy részét átütemezték. A vállalat arra kéri a kis- és nagyvállalati ügyfeleket, hogy mérsékeljék a fogyasztásukat az esti csúcsidőszakban. A lakossági fogyasztóknak azt javasolják, hogy 17 és 22 óra között ne használják a nagy áramigényű készülékeket. A klímaberendezéseket emellett érdemes 25-26 Celsius foknál alacsonyabb hőmérsékletre nem állítani. Cáfolta a Duna rekord alacsony vízállásával kapcsolatos tévhiteket szombati közleményében az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem igaz az az állítás, amely szerint a felvízi országok szándékosan visszatartják a folyó vizét. A Duna aktuális természetes vízhozamát a vízlépcsők zsinórüzemben lényegében változatlan formában vezetik tovább az alvízi szakaszokra. A rendkívül alacsony vízállások elsődleges okát a vízgyűjtő területén kialakuló csapadékhiány okozza, nem pedig a víz visszatartás. Magyarországon ráadásul nem működik olyan vízlépcső, amely lehetőséget biztosítana a nagyobb vízkészlet felhalmozására. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta a termelés átszervezését és az energiaigény csökkentését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elmondta, hogy a cégek felelősségteljes és konstruktív hozzáállást tanúsítottak. Az eddigi önkéntes vállalások mintegy 240 megawattnyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb erőmű termelésével egyenértékű. A teljes paksi kiesés miatt azonban új kormányrendeletet léptettek hatályba, amely alapjaiban változtatja meg a korlátozások rendjét. Szükség esetén a MAVIR előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztás csökkentést rendelhet el, és nagy fogyasztókat kapcsolhat le. A miniszter arra kérte a politikai élet szereplőit, hogy segítsék a védekezési munkát egy közös nemzeti minimum mentén. A kormány elrendelte a vasúti teherforgalom leállítását hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban az esti energiaigény csökkentése érdekében. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint otthoni munkavégzést rendelnek el a jövő hét első 3 napjára az államigazgatásban. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát és mérsékeljék az irodák energiafogyasztását. Ezzel párhuzamosan lekapcsolják minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását a takarékosság jegyében. A kabinet maximális szintű energiatakarékossági intézkedés.

0: közlekedő Intercity járműparkját. A regionális vonalak fejlesztése érdekében rövidesen elindítanak egy új akkumulátoros hibrid motorvonat tendert. A komlói vonal újranyitásának ünnepségén a résztvevők a legendás 424-es gőzmozdony által vontatott nosztalgia vonattal érkeztek. A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége arra kéri a lelkipásztorokat, hogy az extrém meleg napokon nyissák ki templomaikat. A hűség riadóra tekintettel azt javasolják, hogy reggel 9 és 18 óra között kínáljanak menedéket a forróság elől a rászorulóknak. Különösen a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkészeket biztatják arra, hogy biztosítsanak hűsölési lehetőséget a templomokban. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet és poharakat, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az egyház vezetése ezzel a felebaráti szereteten alapuló összefogással kíván segítséget nyújtani az időseknek és gyermekeknek a veszélyes időszakban. A református egyház megismételt felhívása a közösségi összefogást és az embertársak védelmét helyezi a középpontba a rendkívüli hőségben. Szünetel az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban Miskolcon az előttünk álló hét elején a rendkívüli hőség miatt. Az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfőn, kedden és szerdán otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozóknak. Az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon szünetel a személyes ügyintézés a következő napokban. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon keresztül intézzék ügyeiket. Az országos villamos energia korlátozásokra reagálva az MVK ZRT azonnali takarékossági intézkedéseket vezetett be Miskolcon. A villamosvezetők a megállókban és a jelzőlámpáknál kerülik az intenzív gyorsítást, így csökkentve az áramfelvételt. Sebességkorlátozást azonban nem rendeltek el a vonalakon, mert a fékező szerelvények visszatáplálják az energiát a hálózatba. Az utasoknak csak minimális menetidő növekedésre kell számítaniuk. Emellett az elektromos és a CNG üzemű buszok töltését is este 10 óra utánra ütemezték át a csúcs terhelés elkerülése miatt. A közlekedési vállalat a lakosság megértését és türelmét kéri. Több strand is meghosszabbított nyitvatartási időt jelentett be az érvényben lévő hőség miatt. A harmadfokú hőségriadó miatt a Palatinus és a Római strandfürdő a fővárosban augusztus 4-éig este 8 órakor zár. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is ingyenes vagy kedvezményes esti fürdőzést biztosítanak a helyieknek. A legtöbb helyen lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal vehetők igénybe a délutáni és esti extra órák. A medencéket a zárás előtt 20 perccel vagy fél órával mindenhol el kell hagyni a szabályok szerint. Idén immár 6. alkalommal hirdeti meg a Mirehu Nonprofit Kft. Az iskolatáska és iskolaszergyűjtési programját, amelyet még 2021 nyarán indítottak el hagyományteremtő szándékkal. Az akció célja, hogy a tanévkezdés előtt adományokból származó irodaszerekkel feltöltött iskolatáskákat adhassanak át olyan gyermekeknek, akik nehéz körülmények között élnek. Az adományokat augusztus 12-éig várják a Miskolci újrahasználati központban. A részletekről Kovács Bence, a Mirehu Nonprofit Kft. Környezetmérnöke számol be.
1: Egy iskolatáska gyűjtő akciót hirdettünk meg. Ez egy hosszabb múltra tekint vissza, 2021-ben indítottuk el ezt az akciót. Elsősorban iskolatáskákat gyűjtünk, de más, akár a tornazsákokat, toltartókat, vagy még használható füzeteket is várunk szeretettel, irodaszereket. Igazándiból az egész év során gyűjtjük az iskolatáskákat, tehát lehet behozni gyakorlatilag a cégünkhez bármelyik hétköznap. Ilyenkor a nyáron van egy intenzívebb időszak, akkor több figyelemfelhívást is teszünk annak érdekében, hogy minél több helyre eljusson. Most augusztus 12-éig várjuk, mert utána ezeket az iskolatáskákat megtöltjük tanszerekkel. Fontos, hogy olyan táskákat ajánljunk fel, amiket jó szívvel oda tudnánk adni másoknak is, mi magunk is, tehát használható, jó állapotban lévők legyenek. Ha szükséges, akkor mi ezt kimossuk, kitisztítjuk, és utána pedig tanszerekkel feltöltjük, hogy az iskolát már szeptemberben családok tudják ezzel az iskolatáskával kezdeni. Alapvetően a társaságunknak a székhelyére, ez Miskolcon József Attila 65 szám alatt található meg. Összességében tavaly már volt olyan kezdeményezés,

0: és például egy miskolci patika, aki külön gyűjtött táskákat, előtte felvette velünk a kapcsolatot, és amikor lejárt a gyűjtési idő, akkor ők elszállították ide hozzánk. Ennek nagyon örülünk, hogy ennek van egy ilyen közösségépítő szerepe is, és szeretnénk, hogyha ez a város, vagy akár más városokba is, mindenki a saját helyi közösségébe is egy kicsit aktivizálódna.
1: Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. augusztus 3-a hétfő van. Ma ünneplik névnapjukat a Herminák és a Lídiák, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Mai adásunkban Velkei Györggyel, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökével, a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórházának igazgatójával beszélgetünk az egészségügyi minisztériummal való együttműködésről, a nehézségekről és sok minden másról.
2: Nagyon sokszor hallhattuk az elmúlt időszakban, hogy az egyházi intézmények privilegizáltak lettek volna, hát biztosan tudom mondani, hogy az egészségügyben az egyházi szolgáltatók nem voltak privilegizáltak, hanem hátrányosabb helyzetben voltak, mint az állami szolgáltatók.
1: Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, a nevem Tőké Zoltán, református lelkész vagyok Csengerből. Mai ige a Filemonhoz írt levél első 7 verse. Pál, Krisztus Jézus fogja és Timóteus a testvér Filemonnak, szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, ami testvérünknek, Archiposznak, ami bajtársunknak és a házában lévő gyülekezetnek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről és a szentek iránt tanúsított szeretetedről, és imádkozom azért, hogy a hitükben való közösséget eljutasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Kedves testvérek! A mai igénk az Új Szövetség legrövidebb leveléből való. Valódi levél ez, amolyan magánlevél, amelynek feladója, címzetje és valós konkrét tartalma tárgya is van. Pál apostol fogságból írja levelét, azonban e helyzetben írhat és fogadhat levelet, illetve meglátogathatják őt. Egy hitben élő, hitvalló embernek ír, Filemonnak, aki Kolosséban élt, és a gyülekezet vezetője volt. Háza a gyülekezet Isten tiszteleteinek adott otthont. Pál feltehetően személyesen nem ismerte a címzettet, de bizalommal fordult hozzá. Filemont élő közösség vette körül, számára a közösség megélése nem elméleti ismeret, hanem naponkénti tapasztalat volt. A gyülekezeti élet lényege ma is ez, hogy mindig mozgásban van. Egyszerre tapasztalja meg a gyülekezet Istennek kegyelmét, és egyszerre növekszik a kegyelem megismerésében. Megigazulás és megszentelődés. Együtt érés, fejlődés, minden nehézség és minden egyéni erőtlenség ellenére is. Egy ilyen hitben élő ember Filemon volt a levél címzetje. Pál apostol az élő hitet ebben a kifejezésben adja vissza. A jónak a megismerése. Mennyi minden van, aminek a megismerése, vagy gyakorlati szintű elsajátítása fontos. Nélkülözhetetlen a munkához, az otthoni élethez, a mindennapok gyakorlatához. Folyamatosan érezzük, mennyi felesleges információ ér utol bennünket, amelyek kéretlenül tolakodva követelik a maguk helyét. Ugyanakkor mennyi mindent megtanultunk már, melyet feleslegessé és elavulttá tett a rohamosan fejlődő technikai környezet. A jónak a megismerése azonban nem múlandó, gyorsan változó értékeket jelent a Szentírásban. Ez a jó Isten igéje által megismerhető, és a Szentlélek Isten által válik használhatóvá, aktuálissá, megélhetővé számunkra is. Jézus csak az Istent mondja jónak, amikor egyszer valaki így szólítja meg őt, jó mester. Ám azt egyértelműen látjuk, hogy Istennek az ajándékai jók, azaz tőle származik mindaz a jó, ami az életet gazdagítja és értékesebbé teszi. Ahogyan Jakab levelében is olvassuk, amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálát adunk azokért a közösségekért, melyeknek tagjai lehetünk. Segítsd, hogy értékes tagjai legyünk családunknak, gyülekezetünknek, népünknek. Ehhez adj nekünk értelmet és erőt, vezess minket kegyelmed ismeretében, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket. A híreket Kecskés Ákostól hallják. Az E.ON megerősített készenléttel biztosítja az áramellátást a rendkívüli hőség idején. A szolgáltató növelte hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, valamint több tervezett áramszünetet elhalasztott. A lakosságot és a vállalkozásokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban csökkentsék energiafogyasztásukat. Cáfolta a Duna rekord alacsony vízállásával kapcsolatos tévhiteket szombati közleményében az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem igaz az az állítás, amely szerint a felvízi országok szándékosan visszatartják a folyó vizét. A Duna aktuális természetes vízhozamát a vízlépcsők zsinórüzemben lényegében változatlan formában vezetik tovább az alvízi szakaszokra. A rendkívül alacsony vízállások elsődleges okát a vízgyűjtő területén kialakuló csapadékhiány okozza, nem pedig a víz visszatartás. Magyarországon ráadásul nem működik olyan vízlépcső, amely lehetőséget biztosítana a nagyobb vízkészlet felhalmozására. A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége arra kéri a lelkipásztorokat, hogy az extrém meleg napokon nyissák ki templomaikat. A hőség riadóra tekintettel azt javasolják, hogy reggel 9 és 18 óra között kínáljanak menedéket a forróság elől a rászorulóknak. Különösen a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkészeket biztatják arra, hogy biztosítsanak hűsölési lehetőséget a templomokban. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet és poharakat, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az egyház vezetése ezzel a felebaráti szereteten alapuló összefogással kíván segítséget nyújtani az időseknek és gyermekeknek a veszélyes időszakban. A Református Egyház megismételt felhívása a közösségi összefogást és az embertársak védelmét helyezi a középpontba a rendkívüli hőségben. Átfogó közép- és hosszú távú stratégia kidolgozását sürgette az energetikai és vízgazdálkodási kihívások kezelésére a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. A szervezet szerint a stratégiának a krízis kezelésén túl az ellátásbiztonság rendszer szintű megerősítését is célul kell kitűznie. Magyarország az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb energiaellátási helyzetével néz szembe Paks leállása és a hőség miatt. A szervezet üdvözölte, hogy több tagvállalata önként korlátozza az energiafelhasználását a kritikus időszakokban. A szövetség szerint szükség van vészhelyzeti szabályozásra, de szerencsés, ha az önkéntes vállalások önmagukban is elegendőek. A munkaadók, a kormányzat és a lakosság összetartásával és szolidaritásával sikeresen átvészelhetők a jelenlegi kihívások. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy, és a gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem alapfeltétel, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szombati bejelentése szerint. A miniszter a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakértőivel egyeztetett arról, hogyan tehetik gyermekbarátabbá és biztonságosabbá az ellátást. Hangsúlyozta, hogy a gyerek nem kis felnőtt, másképpen éli meg a félelmet és a kiszolgáltatottságot, ezért az ellátása különleges figyelmet igényel. Az egészségügyben minden gyermeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, az életkorának megfelelő figyelemhez, a méltósága tiszteletben tartásához és a testi-lelki biztonsághoz. A miniszter hozzátette, hogy ehhez nem csak megfelelő környezetre, hanem felkészült szakemberekre és világos gyermekjogi irányelvekre van szükség a gyakorlatban. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségéről szóló tájékoztatón. A rendezvényt a Bálna Honvédelmi Központban tartották azok számára, akiket korábban elküldtek a honvédségtől. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, hogy az érdeklődőket részletesen tájékoztatták a visszatérési eljárásrendről. A visszatérők az utolsó rendfokozatukkal és korábbi illetményükkel állhatnak újra a szolgálatba a Magyar Honvédségnél. A jelentkezők számára egy online felületet is létrehoztak, ahol 5 napon belül visszajelzést kapnak a felajánlott beosztásról.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, az egyházi kórházak nem voltak privilegizált helyzetben, sőt az állami kórházakhoz képest hátrányosabb helyzetben voltak. Mondta el rádiónknak Velkei György, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöke, aki egyben a Református Betesda Gyermekkórház igazgatója is. Az új egészségügyi minisztériummal túl vannak az első tárgyalásokon, vannak pozitív jelei az együttműködés lehetőségének. Szó lesz arról is, hogy milyen gyakorlati problémái, nehézségei vannak az egyházi kórházaknak. A riporter Hegedűs Márk.
2: Miért vállalta el az Egyházi Kórházak Egyesülésének vezetői elnöki pozícióját? Annyi feladata van szerintem a hétköznapokban, meg gondolom a hétvégén is, szóval, hogy ez bizonyára személyesen is fontosnak láthatta ezt, hogy ezt elvállalja, de mi volt ennek az oka?
3: Igen, ez egy nagyon sokrétű választ tudok csak erre adni. A legegyszerűbb része az, hogy valóban ebben a kérdésben nagyon motivált vagyok, és nagyon fontosnak tartom az egyházi kórházak ügyét és képviseletét. Ennél kicsit jobban kibontva, az egyházi kórházak a rendszerváltás után indultak útjukra, addig egy kórház volt, egy kis kórház, a holokauszt túlélőkre, a Mazsihi Szeretet Kórháza volt tulajdonképpen fenntartva, és ők egy szép munkát végeztek a háborútól egy nagyon limitált ágyszámmal és keretrendszerben végig a rendszerváltásig, és utána a Betesda, majd az Irgalmas Kórház, a Szent Ferenc Kórház, ezek katolikus szerzetesrendi kórházak csatlakozott ehhez a keretrendszerhez, és az elmúlt években még a Kisvárdai Kórház vált görögkatolikus kórházzá, illetve most már két éve a Törökbálinti Kórházat vette át a Református Egyház Református Pulmonológiai Centrum néven, és hetedik kórházként a Máltai Szeretetszolgálatnak a pomázi, elsősorban addiktológiai és pszichiátriai kérdésekkel foglalkozó szakkórháza került ebbe a rendszerbe. Ezek a kórházak nagyon szép munkát végeznek, nagyon elkötelezetten, nyilván nagyon sokrétű profil rendszerben, de a helyük a magyar egészségügyben nagyon sokszor bizonytalan és nagyon sokszor nem pontosan és jól meghatározott. Igyekszünk egy holisztikus szemléletű és közben nagyon modern és a technológiát, innovációkat felhasználó, kicsit úgy mondanám alternatív kórházrendszert felépíteni, aminek az egyik vezérhajója a Betesda, mindenképpen ezt látni kell a legsokrétűbb kapacitások egyikével, mi rendelkezünk, a gyerekellátás csak nem egészét lefedjük, de a többi kórház is nagyon speciális profilrendszerekkel bír, és majdnem mindent el tud végezni együtt ez a kórházrendszer, és az állami nagy kórházi tömb kialakulása mellett nagyon sokszor észleljük, hogy háttérbe vagy figyelmet, nem elég figyelmet kapva működünk. Tulajdonképpen most az országban három kórházrendszer működik, az állami kórházrendszer, ez a kis egyházi kórházrendszer, és az egyetemi centrumok, klinikai központoknak a nagy volumenű, de összességében négy intézménybe magába foglaló kórházrendszere, és ezek közötti harmónia, miközben mindenki közellátást végez biztosítási alapon, az nagyon sokszor megakadozik. És tulajdonképpen én a legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy az egészségügyi szervezésbe, az országos struktúrákba, minisztériumba, országos kórházi főigazgatóságban, a tiszti főorvosi rendszerbe, illetve a finanszírozónál, a biztosítónál, a NEAC-nál, ami most már lassan OFP válik újra, tudjam jól képviselni ezeket a szervezeteket, ezeket a kórházakat, hogy megfelelő pozíciót, megfelelő figyelmet kapjunk, és megfelelő támogatásokhoz jussunk. Mind a mellett persze ennek a kórházrendszernek a társadalmi megjelenítése és az egésznek a belső harmóniájának a fokozása, együttműködéseknek a javítása is nagyon fontos feladat. Ez engem motivál a Kórházszövetség, elnöki tisztjeim után két ciklusban voltam elnök, most elnök helyettes vagyok, jól megismertem az egészségügyi igazgatást állami szinten, nyilván a személyes kapcsolatrendszereim is kialakultak, a szakmai társaságokban is sokszor voltam vezető, és a Bethesda irányítása mellett, ahol nagyon sok segítséget kapok a munkatársaimtól, úgy érzem, hogy ezt a közfeladatot, ezt a szervezési feladatot el kellett vállalnom. Hát körülbelül így tudom összefoglalni a motivációt és a helyzetet.
2: Mi változott az elmúlt hónapokban, mióta egyrészt van egészségügyi minisztérium a Magyarországnak, tárgyalt-e már az új egészségügyi miniszterrel, és hogy látja, hogy hogyan sikerül majd képviselni ebben az új struktúrában az egyházi kórházak ügyét, feladatát, lehetőségeit?
3: Néhány hónapja van új kormányunk, és egyenlőre azt tapasztaljuk, hogy különösen az egészségügyben ez nagyon jelentős átszervezést igényel, hiszen az egészségügy a belügyminisztérium államtitkárságaként működött az elmúlt években, és most egy önálló minisztériumi struktúrát és ehhez apparátust és új módszertanokat kell kidolgoznia az egészségügyi minisztériumnak. Rengeteg szakértőre van ehhez szükségük, csapatépítés is folyik, tehát jelen pillanatban talán a legfontosabb feladatuk, ami le is foglalja a vezetőknek a legtöbb energiáját ennek a minisztériumi struktúrának és a működésnek az összerakása. Mellette az Országos Kórházi Főigazgatóságban és a most már mondhatom a nevet, de még nem így hívják, OEB-ben, a biztosítóban is, és a tisztifőorvosi hivatalban is új vezetők, újfajta gondolkodás és struktúra és működés kialakítás van. Tehát ennek az idejét éljük. Én minden alsúlyos vezetővel, miniszter úrral, államtitkár úrral, aki a kórházakért is felelős, illetve a kórházi főigazgatóval, illetve az OEP nem legfelsőbb, de közvetlen utána levő vezetőjével is már egyeztettem, van akivel többször is, vagy folyamatosan, és a Bethesda ügyét is, és az egyházi kórházak ügyét is, de a gyerekellátás és a magyar kórházrendszer ügyét is minduntalan szóba hozom, tehát a kapcsolatok kialakultak. Azt látom, hogy a szakmai finom munka, a valódi kérdésekre való válaszadások, stratégiaalkotás ideje várhatóan ősszel jön el, de a kontaktok megvannak, és a problémákat már minden fontosabb szereplő felé tudtam jelezni, és a elképzeléseink is ilyen értelemben már bizonyos szintekig, illetve hát magas szintig, de bizonyos mélységekig megfogalmazhatóvá váltak.
2: A szándékot azt ki lehet-e olvasni ezekből az első beszélgetésekből? Tehát, hogy az egyházi kórházak helyzete az változik-e pozitív, negatív irányban, vagy csak a struktúra változik, vagy milyen reményei vannak?
3: Azt tudom mondani, hogy nagyon jól esett az, hogy például az Országos Kórházi Főigazgató úr Tóth Árpád, aki Norvégiából jött haza, éppen az elmúlt napokban tartott egy nagy főigazgatói értekezletet, ahova meghívott bennünket is. Az elmúlt években ilyen nem volt. Tehát az Országos Kórházi Főigazgató csak az állami kórházak vezetőivel tárgyalt. Voltak korábban periódusok, amikor sikerült azt elérni, hogy egy képviselőnk jelen lehessen ezeken a kórházi igazgatói megbeszélésen. Most mindannyian ott ülhettünk, és én ott hozzá is szóltam nyilván, és az egyházi kórházak ügyét szóba hoztam, és kértem a segítségüket, hogy itt folyamatos párbeszéd lehessen, és erre nagyon nyitottnak találtam őt is, és a helyettesét, Szondi Zitát is, akivel egyébként azt lehet mondani, hogy szinte hetente tudunk egyeztetni. Tehát ez a fajta nyitottság, ez egy nagyon fontos intézmény számunkra, mert az ellátás szervezés jelentős elemei a kórházi főigazgatóságnál vannak, megvannak. Miniszter úr is érdeklődő volt, illetve államtitkár úr is az ügyben. Az ő fókuszuk jelen pillanatban nem itt van, de miniszter úr nyilván a egész kultúrájából adódóan Hegedű Zsolt miniszter úr figyelemmel kíséri az egyházi szolgáltatókat, különösen a közel van a szíve, és ezt jelezte is nekem a református szolgáltatókhoz is. Tehát optimista vagyok ebből a szempontból, de nekünk nagyon fontos folyamatosan úgy tudnám mondani, hogy jelen lenni, mert olyan sok gond van az állami ellátókkal és az egész rendszerrel, hogy a figyelmet ez le tudja kötni, nekünk mindig meg kell jelennünk, és be kell mutatnunk a mi világunkat, mert különben ismerjük ezt a működésmódot, hogy úgy el tudunk felejtődni. 7 kis, relatíve a rendszerhez képest kisebb méretű kórháza, a 90 állami kórház mellett, meg a 4 nagy egyetemi klinika mellett mindenképpen a 3. pozícióba kerül, és ez időnként jelent valóban egyfajta figyelemhiányt. Ezt én igyekszem mindenképpen aktivitásommal és a kórházigazgató barátaim, társaim is a jelenlétükkel tulajdonképpen ellensúlyozni. Ezt tudom így indításként mondani, de van még egy nagyon fontos elem az, hogy olyan szélesebb kontextusban is érdemes látni ezt a kérdést, hogy az oktatásban, szociális ellátásban az egyházi jelenlét sokkal nagyobb arányú, mint az egészségügyben. Ezeken a területeken, az oktatási és szociális területen nagy százalékokban vannak egyházi intézmények, akiknek egy jól kialakult hivatali egyeztetési folyamatrendszere van. Az egészségügyben a sokkal kisebb százalékos arány mellett ez az egyeztetési rendszer, de mondhatom akár a finanszírozási elvek sem olyan egyértelműen letisztultak. Azt látom, hogy megint csak a figyelem ezért az egyházi jellegű politikai vezetésben, tehát a politikának az egyházügyekkel foglalkozó vezetésében is sokkal inkább az oktatásra és a szociális ellátásra fókuszál, ezért nekünk ott is fajsúlyosan jelen kell lennünk, hogy az egészségügy is megkapja a szükséges figyelmet. Úgyhogy mi így látjuk magunkat, hogy a legfontosabb, hogy a problémáink eljussanak a döntéshozókhoz, én ezen fogok dolgozni, és nagyon bízom benne, hogy ez sikeres lesz, a nyitottságot látom.
2: Oké, akkor még a probléma térképről egy utolsó gondolatot. Itt a szereplők méretéről beszéltünk, meg a kommunikációról, de mik azok a néhány probléma még az egyházi kórházak szempontjából figyelve a hazai egészségügyet, amin jó lenne valamilyen módosítást, fejlesztést, szemléletváltást elérni, és ezen feltételezem, hogy próbál majd dolgozni a következő időszakban.
3: Igen, mondhatok ebben sokféle kérdést, így inkább csak leltárszerűen finanszírozási kérdések nagyon súlyosak, nagyon fontosak. Állami szolgáltatóknál az elmúlt években létrejött egy központi back office, egy központi olyan háttérintézmény, ami a szolgáltatásaiknak a jelentős részét menedzselte, itt a műszaktól kezdve az informatikán át, a takarításon keresztül a beszerzéseket egy központi ellátás végezte. Ebből az egyházi kórházak kimaradtak, ennek nagy előnye volt, mert szabadabban tudtunk működni, ugyanakkor jelentős forrásokhoz jutottak így indirekt módon az állami kórházak, amit nálunk valamilyen szinten kompenzáltak, de messze nem az értékén. Tehát ebből adódóan a kórházaink finanszírozási helyzete bizonytalanná vált. Nagyon sok mindent az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint fenntartó az állami kórházaknak, ezen túl is adott Viszmájor keretektől elkezdve központi beruházásokat és támogatásokat. Az egyházi fenntartók ezt nem tudják forrás hiányában biztosítani rendszerszerűen, tehát egy ilyen fenntartói finanszírozási keret is hiányzik a mi rendszerünkből, amire szintén kaptunk egy kompenzációt, ami már értékét vesztette az elmúlt évtizedben. Ez a kompenzáció a 2010-es évek elején még értékálló volt, mostanra kevés. Ez is azt jelenti, hogy az amortizációpótlásunk és műszerbeszerzésünk forrás hiányos. Nincsenek meg erre a garantált források. Következő nagy téma a betegutak kérdései. Mi is benne vagyunk a közellátási rendszerben, ugyanúgy a területekről nagyon sokféle beteget kapunk, és ezek a betegek első, úgy mondanám, hogy első szervezési elemként ezeknek a betegeknek az útjai az állami kórházakhoz kerülnek a figyelem, oda irányul a megbeszéléseken, ahogy mondtam, ők voltak jelen, és ez hátrányt jelent nekünk bizonyos betegek mozgásában, a területről érkező betegeknek az irányításában. Ezeket a kérdéseket is nagyon világosan napirendre kell vennünk. Még egy finanszírozási elem, hogy az állami kórházak egymás között a finanszírozási kereteiket át tudják csoportosítani, ezért nem esnek limitált helyzetűvé, hogyha nagyobb teljesítményt végeznek, az is finanszírozott marad. Nálunk mindenkinek külön, vagy egy-két kórháznak esetleg közös, de sokkal kisebb kórház számot bíró fenntartóink vannak, és ezért ilyen átcsoportos átcsítási lehetőségünk nincs, ami például a Bethesda esetében is azt jelenti, hogy az elvégzett munkánknak egy igen tetemes részét nem kapjuk meg az ezért járó finanszírozást, mert a volumen korlátjainkon, a teljesítmény limiteinken felül vannak, nagyon keresett a kórházunk. Ilyen problémával nem küzdenek az állami kórházak. Ez is egy nagyon súlyos helyzet, amit meg kell érteni a döntéshozóknak. Vannak olyan szabályzók, amik pillanatnyilag adminisztratív szabályzók, amik miatt ebben nem tudtunk előrelépni. Szóval van probléma jócskán, nem beszélve arról, hogy a különböző személyi kérdésekben is más elbírálás alá esünk. Ezekben vannak megint pozitív és negatív elemek. Bizonyos értelemben szabadabb jogkörei vannak az igazgatóinknak ebben a rendszerben, mint az állami rendszerben, de ott garantáltabb személyi biztonságot tudnak. Most itt a munkáltatói kérdésekről beszélek, a munkatársaknak adni. Úgyhogy hát ilyen kérdések sokasága vetődik fel, amit képviselnünk kell.
2: Most bennem az merül fel ezek után, hogy az elmúlt években egyébként hogyan tudták működtetni akkor akár anyagi értelemben az egyházi kórházakat, mennyire volt ez nagy kihívás?
3: Rengeteg küzdelemmel, és akkor is kerestük állandóan a kontaktokat. Azt lehet mondani, hogy valóban nagyon sokszor a túlélésért küzdöttünk. Most is ebben a helyzetben vagyunk, de szeretnénk ebben a rendszerelvűséget fokozni, hogy a rendszerben valóban egyenrangú félként legyünk jelen minden tekintetben. Igen, szóval ez egy nem egyszerű dolog volt. Nagyon sokszor hallhattuk az elmúlt időszakban, hogy az egyházi intézmények privilegizáltak lettek volna. Hát én nem ismerem az oktatásügy és a szociális ellátásnak a részleteit, de azt biztosan tudom mondani, hogy az egészségügyben az egyházi szolgáltatók nem voltak privilegizáltak, hanem az elmondott okokból hátrányosabb helyzetben voltak, mint az állami vagy az egyetemi szolgáltatók. Egyébként az egyetemekkel sok szempontból hasonló a problémánk, és nagyon sokszor közösen tudtunk ezekben a kérdésekben megjelenni és az érdekeinket képviselni, mert ők is a nagy állami rendszernek alapítványi fenntartású intézményekként egy kicsit a külső területén voltak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Velkei Györgyöt, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökét, a Református Bethesda Gyermekkórház igazgatóját hallották, a riporter Hegedűs Márk volt. Szeretném.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az EON megerősített készenléttel biztosítja az áramellátást a rendkívüli hőség idején. A szolgáltató növelte hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, valamint több tervezett áramszünetet elhalasztott. A lakosságot és a vállalkozásokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban csökkentsék energiafogyasztásukat. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hőségriadó idejére a bölcsödék és óvodák zárva tartását ajánlja. Lannert Judit miniszter közlése szerint a lépésre a gyerekek és a dolgozók biztonsága érdekében van szükség. A legtöbb intézményben ugyanis nem megoldott a megfelelő hűtés a kritikus időjárási helyzetben. Kereki Judit államtitkár levélben kérte az intézmény vezetőket, hogy egyeztessenek a dolgozó szülőkkel. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a munkáltatók lehetőséget adnak az otthoni munkavégzésre, ugyanakkor hozzátette, hogy vannak olyan munkakörök, ahol ez a megoldás sajnos nem lehetséges. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a Debreceni Egyetemen a megemelkedett energiafogyasztás mérséklésére. Szombattól leállították az épületek díszkivilágítását, korlátozták a légkondicionálók használatát és a szökőkutak működését. Bizonyos oktatási épületek nyitvatartását is szűkítik a következő időszakban a hőségriadóra való tekintettel. A betegellátás területén továbbra is üzemszerű a működés, áramellátási zavar esetén pedig a havária terv lép érvénybe. A debreceni virágkarnevál idején augusztus 18-a és 20-a között a főépület és a szökőkút a tervek szerint újra normál rendben üzemel majd. Szünetel az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban Miskolcon az előttünk álló hét elején a rendkívüli hőség miatt. Az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfőn, kedden és szerdán otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozóknak. Az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon szünetel a személyes ügyintézés a következő napokban. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon keresztül intézzék ügyeiket. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kért pályázat jelentkezési határideje szombaton. Kármán András pénzügyminiszter tájékoztatása szerint csaknem 50-en jelentkeztek a feladatra. A következő lépésben megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, majd interjúkat tartanak. A pályázatok teljes elbírálási határideje augusztus 28-a lesz. A kormány szándéka szerint a NAV a továbbiakban kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működik majd. Megkezdődnek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál a vízterek közötti kapcsolat fenntartása érdekében. Első lépésként szombaton a Dinnyés térségében lévő Névtelen tisztás és a Kismihály tisztás közötti átjárót mélyítették. Kajdos László miniszter tájékoztatása alapján a munkálatok 10 helyszínt érintenek az iszap eltávolítására. Hétfőtől egy kétéltű munkagép is segít a mederkotrásban és a vízmozgatásban. A beavatkozásokat a Nemzeti Park természetvédelmi szempontjai és a Horgász Szövetség javaslatai alapján tervezték meg. A rendkívüli hőség miatt azonnali locsolási tilalom lépett életbe a sportpályákon és a stadionokban. A döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata fűlocsolásra, felületek mosására és látványelemekre. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a kánikulában az ivóvízkészletek megóvása a legfontosabb közös feladat. Az egészségügyi határérték felett alakulhat az ózonkoncentráció a nagyobb városokban a Hungaromet előrejelzése szerint. A nyári időszak egyik fő levegőminőségi kockázataként a tartósan magas ózonszint fokozza a hőstresszt. A talajközeli ózon a nyári meleg és az intenzív napsugárzás hatására kémiai reakciók során keletkezik a

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják. Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. augusztus 3-a hétfő van. Néhány mondatban a tartalomról. A Bodrogon rendezték meg az első egyetemi PET kupát, amely a fiatal felnőtteket célozta meg. A 9 csapatban magyar és külföldi egyetemisták mérték össze erejüket, ügyességüket és tudásukat. Az eseményről készült összeállításunkat az óra második felében hallhatják.
2: Igazából azért vontuk be az egyetemeket, mert azt éreztük, hogy ugyan önkénteseik soraiból vannak páran, akik egyetemisták, köztük például én is, de hogy azért tényleg ellenyésző létszámban voltunk így az emberek nagyjához képest, szóval itt éreztünk egy ilyen hiányosságot, hogy ez a korosztály egy nagyon-nagyon fontos szegmense a társadalomnak, akik nagyon sokban tudják befolyásolni egy országnak a menetét, működését, ugye itt értelmiségű emberekről beszélünk, vagy annak készülő emberekről beszélünk.
1: Előtte kalendáriummal, útra való gondolat.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma augusztus 3-a van, a Herminák, Lídiák és Kírák ünneplik névnapjukat. A Hermina női név, a Herman férfi név női párja, más felvetések szerint a germán Ermén vagy Irmén isten nevével függ össze. A Lídia görög eredetű bibliai név, jelentése az ókori kis-ázsiai Lüdiából származó nő. A Kíra görög eredetű szláv név, a Sirius férfi név szláv kír változatának női párja, aminek jelentése úr, uralkodó. Most pedig nézzük, mi minden történt augusztus 3. napján a történelemben. 1057-ben 10. István pápát felszentelték a pápai hivatalába. 1492-ben Kolumbusz Kristóf elindul, hogy nyugat felől jusson el Indiába, október 12-én kiköt a Bahama szigeteken és felfedezi Amerikát. 1708-ban augusztus 3-án II. Rákóczi Ferenc seregei vereséget szenvednek az osztrák császári haderőtől Trencsén mellett. 1904-ben e napon Nagyszebenben megnyílik az első trolibusz üzem a történelmi Magyarország területén. 1914. augusztus 3-án Németország hadat üzen Franciaországnak. 1914-ben ezen a napon Törökország elzárja a Dardanellákat. 1948-ban augusztus 3-án Tildy Zoltán után Szakasics Árpád lesz Magyarország köztársasági elnöke. 1990-ben Göncz Árpádot az országgyűlés a Magyar Köztársaság elnökévé választja augusztus 3-án. 2004. augusztus 3-án a Cape Canaveral űrközpontból útjára indul a Messenger nevű amerikai űrszonda, amelynek feladata a Merkur holdjaként méréseket végezni a bolygóról. Most pedig nézzük, mely hírességek születtek augusztus 3-án. 1817-ben e napon született Habsburg Teseni Albert főherceg, Tesen hercege, császári tábornagy, főhadparancsnok. 1841-ben született Ruth Márton iglói főgimnáziumi tanár, a Magas Tátra korabeli turista mozgalmának kiemelkedő alakja. 1860-ban augusztus 3-án született William Kennedy Dixon, amerikai feltaláló filmrendező. 1863. augusztus 3-án látta meg a napvilágot Gárdonyi Géza, magyar író, újságíró. 1927-ben e napon született Bozó László dramaturg, rádiós szerkesztő, a Magyar Rádió főrendezője. 1930. augusztus 3-án látta meg a napvilágot Lévai Sándor, magyar bábszínész, báb és díszlettervező, a Süsü tervezője. 1935-ben született Török Ferenc, kétszeres olimpiai bajnok, magyar öttusázó. 1938-ban e napon született Domonkos Béla, magyar bábművész. 1953-ban Vahorn András, Munkácsi díjas festőművész. 1962-ben Kalocsai Zsuzsa, Jászai Mari díjas operett primadonna, színésznő, énekesnő, érdemes művész. 1963-ban James Hetfield, amerikai gitáros, énekes, a Metallica alapító tagja. 1972-ben e napon született Marozsán Erika, magyar színésznő, és Janzakata, magyar énekesnő, musical színésznő is. Most pedig következzen, kik vettek búcsút földi életüktől augusztus 3. napján. 1460-ban II. Jakab, skót király. 1866-ban Klauzál Gábor, magyar politikus, Batthyány Lajos kormányának minisztere. 1910-ben Katona Lajos, néprajzkutató, filológus, irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1961-ben e napon halt meg Tildy Zoltán, református lelkész, politikus, magyar miniszterelnök, majd köztársasági elnök. 1994-ben hunyt el Gönczi Sándor fotóművész, a Magyar Szociófotó Irányzat jelentős képviselője. Augusztus 3-a Nigerben 1960 óta a függetlenség napja, és augusztus 3-a Venezuela zászlajának napja is.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

Biztatás. Az új év első napján, születésnapokon, névnapokon mindenki köszönt, boldogságot és jót kívánva, s milyen jó is lenne, ha jó kívánságok beteljesülnének. De ha kialudtuk az ünneplés édes vagy éppen keserű mámorát, hamar rájövünk, hogy az emberi kívánság csak kívánság marad, és ott áll előttünk egy ismeretlen időszak, aminek nem vagyunk urai, és nem vagyunk a tudói. Mi lesz velem? Mi lesz velünk? A munkanélküliekkel, a betegekkel, az eladósodottakkal, a gyerekeinkkel, az országunkkal. Van-e egyáltalán jövőnk? Értelmes életcélunk, amiért érdemes fölkelni, menni, küzdeni és dolgozni. A boldogság kérdése ezek mellett szinte elvész, eltörpül. Marad a fizikai létért való aggódás és a kérdés, kitörődik velem és velünk. Egy régi bibliai történet arról beszél, hogy Jézus Krisztus odalépett két a hétköznapi munkába belefáradt, eredménytelenül küszködő emberhez, és arra szólította fel őket, hogy vele együtt próbálják meg újra mindennapi kenyérkereső munkájukat, a halászatot. Csodák csodájára, az addig üresen lafogó háló szakadásig tele lett halakkal. Másutt azt olvassuk, hogy ezeket az embereket és társaikat is maga után hívta, s azt ígérte nekik, hogy új feladatot kapnak, embereket fognak halászni, azaz embereket fognak tanítvánnyá tenni. Az Isten fiának, Krisztusnak gondja van ránk. Tisztában van a dolgainkkal, gondjainkkal, és segítséget kínál. Mindenki egyformán fontos neki. A mindennapi kenyér épp úgy szerepel a gondolatai között, mint a lelkünk meggyógyítása. A fizikai élet feltételeit megteremteni, a napi munkát becsülettel elvégezni is, csak vele lehet igazán. Minden nap hív, feladatot ad, mindenkinek testre szabottat, amit csak aki kapja, azt tud megoldani. Ezek a feladatok az ő országának építését szolgálják, és kinek-kinek a saját élethelyzeteiben kell hű megbízottként helytállni. Az elhívottak hallgattak a szóra, és követték a názáreti prófétát. Minden, amit Jézus ígért nekik, beteljesedett. Ha erre gondolunk, már meg is van a válasz gyötrő kérdéseinkre. Isten törődik velünk. Az Úr gondol ránk. Magához hív minket, társként számít a segítségünkre, és megbízást ad, hogy az ő követésére hívjunk, biztassunk másokat is. Ez olyan feladat, amit mindenki teljesíthet. A dolgozó és a munkanélküli, az öreg és a fiatal is. Krisztus segítőjének, tanítványának lenni, ez olyan megbízás, amiért érdemes fölkelni, megmosakodni, elindulni és cselekedni, szólni. Ha hiszem, hogy ő hívott el, aki a kezdet és a vég, akkor még boldog is lehetek, mert neki engedelmeskedni megtiszteltetés és kiváltság. Nem mindenki engedett, és ma sem mindenki enged hívó szavának. Tartozzunk az engedelmesek közé, és kövessük őt.

0: hiszem, hogy számít.
1: Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Az E.ON megerősített készenléttel biztosítja az áramellátást a rendkívüli hőség idején. A szolgáltató növelte hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, valamint több tervezett áramszünetet elhalasztott. A lakosságot és a vállalkozásokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban csökkentsék energiafogyasztásukat. Cáfolta a Duna rekord alacsony vízállásával kapcsolatos tévhiteket szombati közleményében az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem igaz az az állítás, amely szerint a felvízi országok szándékosan visszatartják a folyó vizét. A Duna aktuális természetes vízhozamát a vízlépcsők zsinórüzemben lényegében változatlan formában vezetik tovább az alvízi szakaszokra. A rendkívül alacsony vízállások elsődleges okát a vízgyűjtő területén kialakuló csapadékhiány okozza, nem pedig a víz visszatartás. Magyarországon ráadásul nem működik olyan vízlépcső, amely lehetőséget biztosítana a nagyobb vízkészlet felhalmozására. A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége arra kéri a lelkipásztorokat, hogy az extrém meleg napokon nyissák ki templomaikat. A hőség riadóra tekintettel azt javasolják, hogy reggel 9 és 18 óra között kínáljanak menedéket a forróság elől a rászorulóknak. Különösen a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkészeket biztatják arra, hogy biztosítsanak hűsölési lehetőséget a templomokban. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet és poharakat, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az egyház vezetése ezzel a felebaráti szereteten alapuló összefogással kíván segítséget nyújtani az időseknek és gyermekeknek a veszélyes időszakban. A Református Egyház megismételt felhívása a közösségi összefogást és az embertársak védelmét helyezi a középpontba a rendkívüli hőségben. Átfogó közép- és hosszú távú stratégia kidolgozását sürgette az energetikai és vízgazdálkodási kihívások kezelésére a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. A szervezet szerint a stratégiának a krízis kezelésén túl az ellátásbiztonság rendszer szintű megerősítését is célul kell kitűznie. Magyarország az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb energiaellátási helyzetével néz szembe Paks leállása és a hőség miatt. A szervezet üdvözölte, hogy több tagvállalata önként korlátozza az energiafelhasználását a kritikus időszakokban. A szövetség szerint szükség van vészhelyzeti szabályozásra, de szerencsés, ha az önkéntes vállalások önmagukban is elegendőek. A munkaadók, a kormányzat és a lakosság összetartásával és szolidaritásával sikeresen átvészelhetők a jelenlegi kihívások. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy, és a gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem alapfeltétel, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szombati bejelentése szerint. A miniszter a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakértőivel egyeztetett arról, hogyan tehetik gyermekbarátabbá és biztonságosabbá az ellátást. Hangsúlyozta, hogy a gyerek nem kis felnőtt, másképpen éli meg a félelmet és a kiszolgáltatottságot, ezért az ellátása különleges figyelmet igényel. Az egészségügyben minden gyermeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, az életkorának megfelelő figyelemhez, a méltósága tiszteletben tartásához és a testi-lelki biztonsághoz. A miniszter hozzátette, hogy ehhez nem csak megfelelő környezetre, hanem felkészült szakemberekre és világos gyermekjogi irányelvekre van szükség a gyakorlatban. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségéről szóló tájékoztatón. A rendezvényt a Bálna Honvédelmi Központban tartották azok számára, akiket korábban elküldtek a honvédségtől. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, hogy az érdeklődőket részletesen tájékoztatták a visszatérési eljárásrendről. A visszatérők az utolsó rendfokozatukkal és korábbi illetményükkel állhatnak újra a szolgálatba, a Magyar Honvédségnél. A jelentkezők számára egy online felületet is létrehoztak, ahol 5 napon belül visszajelzést kapnak a felajánlott beosztásról.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Bodrogon rendezték meg az első egyetemi PET kupát, amely a fiatal felnőtteket célozta meg. A 9 csapatban magyar és külföldi egyetemisták mérték össze erejüket, ügyességüket, tudásukat. Az esemény különlegességét az adta, hogy a folyótisztítás mellett nagy hangsúlyt kapott a Bodrog régió történelmi kulturális életének bemutatása, valamint a szemléletformálás is. Bódisz Attila összeállításában elsőként Tamás Anita szervezőt hallják.
2: Most hát a PET kupa már gyakorlatilag minden korosztályt megpróbál elérni, ugye pár héttel vagyunk az ifjúsági PET kupa után, és először lesz egyetemi PET kupa, ami már félig meddig elkezdődött. Hogy jött az ötlet, hogy e felé a korosztály felé is nyisson a PET kupa, illetve mi a különbség az ifjúsági és az egyetemi PET kupa között?
3: Igazából azért vontuk be az egyetemeket, mert azt éreztük, hogy ugyan önkéntesek soraiból vannak páran, akik egyetemisták, köztük például én is, de hogy azért tényleg ellenyésző létszámban voltunk így az emberek nagyjához képest, szóval itt éreztünk egy ilyen hiányosságot, hogy ez a korosztály egy nagyon-nagyon fontos szegmense a társadalomnak, akik nagyon sokban tudják befolyásolni egy országnak a menetét, működését, ugye itt értelmiségűen emberekről beszélünk, vagy annak készülő emberekről beszélünk, szóval az, hogy nekik legyen egy felfogásuk arról, hogy tényleg környezetvédelem miről szól, hulladékkezelés miről szól, mi ez az egész probléma, amivel küzdünk, körforgásos gazdaságról, tényleg még tudnék ilyen szakszavakat dobálni, de szerintem így a lényeg az átjött. Szóval azt éreztük, hogy ebben így az oktatás, illetve az, hogy ők is lássák ezt a problémát és találkozzanak vele, az egy kiemelten fontos ügy, és eddig még nem foglalkoztunk vele.
2: Az átlag emberek fejében manapság az egyetemistákról az a képe, hogy ülnek számítógép előtt, vagy elmennek bulizni. Itt viszont, hát hogyha finoman fogalmazunk, is ki kell lépni a komfortzónából, tehát ennek pont az ellentéte van. Hogy sikerült összetoborozni ezt a csapatot, és hát az elég sokan jöttek össze.
3: Igen, jelenleg 140-en vagyunk, ebből nagyjából 40-50 fő a szervezői csapat önkéntesekkel kiegészülve, szóval a résztvevők tényleg egy 90-100 fő, aki ténylegesen meg vannak szólítva. Hát nem mondom, hogy a toborzás egyszerű volt, mert azért tényleg elsőre csináljuk ezt, nehéz őket bevonzani. A többi kupán nagyon jellemző az, hogy visszatérő csapataink vannak, szóval ott könnyebb feltölteni a létszámokat. Egy kifejezetten különleges szegmens próbáltunk itt megszólítani, főleg egyetemi zöldköröket, illetve így érdeklődési körben kapcsolódó diákszervezeteket, akik mondjuk tényleg hulladékkal, műanyag témával, akár mérnököket is, illetve tényleg fenntarthatósággal foglalkoznak. Nagyon sok környezetmérnök található most itt, vannak építőmérnökeink, környezetvédelmi szakon tanulók vannak, tényleg egyetemi zöldkörök és ilyen zöld szervezetek, akár három csapat is, illetve hát baráti társaságok, akikből vannak páran, akik már visszatérő önkénteseink voltak, és ők hozták az ismerőseiket, bevonták őket. Szóval elég összetett csapat, sokfelől jönnek, de egy közös bennük, hogy mindannyian nagyon elkötelezettek a környezetvédelem fenntarthatóság iránt.
2: Lehet-e néhány példát említeni, hogy mely tájáról az országnak érkeztek ezek a fiatalok, akik most itt nekiindulnak a Bodrognak?
3: Nagy rész budapesti egyetemekről beszélünk, viszont ugye ezeken az egyetemeken is nagyon sokan tanulnak vidékiek, akik ugye oda járnak csak tanulni, így pontos összetételt sajnos nem tudok mondani, hogy milyen százalékban vannak pestiek, illetve az ország más tájáról érkezők, de maguk az összefogó egyetemek azok budapestiek, így például a BME-ről vannak, Corvinusosok, Eltések, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Semmelweis Egyetem, szóval így a legnagyobb egyetemekről azért reprezentálva vannak, ezen kívül pedig egy kifejezett vidéki egyetemünk van, a Nyíregyházi Egyetem, akik egyébként már egy visszatérő csapat, korábbi kupákon már képviseltették magukat, most egy kicsit kiegészítették a létszámukat egyetemistákkal, még hogy ne csak oktatók legyenek, de lelkesen jöttek, és ők voltak majdnem az elsők, akik jelentkeztek.
2: Nyilván a cél az, hogy minél több hulladékot kigyűjteni az ártérből, elsősorban ott vannak, bár most árvíz nem volt, de hogy milyen programokkal próbálják érdekessé, színessé, változatossá tenni ezt a pár napot.
3: Igen, hát a hulladékszedés az ugye adott, azt ön is említette. Emellett főleg Sárospatakon szerveztünk kulturális programokat, itt is ugye található egy egyetem, akik sajnos nem tudtak részt venni lebetegedések miatt, de hogy emiatt egy nagyon színes egyetemi városról beszélünk, sok program lehetőséggel. Tegnap zajlott egy sárkányhajó verseny, amit egyébként a Sárospataki önkormányzat támogatott nekünk. Az nagyon jó volt, nagyon élvezték a résztvevők, illetve voltunk még az előtti napon Via Ferrata programon, ugye itt van a Megyerhegyi tengerszem, ami egy kiemelt természeti látványosság a Sárospataknak. Ezt mindenképp szerettük volna nekik megmutatni, mert mi is 7. éve vagyunk itt, ugyan nem az egyetemistákkal, de mint a Petkupa a Bodrogon, igen, és még egyszer se jutottunk el ide. Szóval itt egy kiemelt cél volt, hogy ne csak hulladékgyűjtés legyen, hanem kicsit így a várossal is meg tudjanak ismerkedni a résztvevők, illetve magával az egész vidékkel. Ezen kívül zajlott még egy városismereti séta pont ebből a célból, hogy kicsit közelebb kerüljenek itt a régióhoz, amit egyébként az egyik helyi önkéntesünk tartott, nagyon jó volt, eldrátogattunk a református kollégium könyvtárába, a várba, igazából így a látványosságokhoz. Ezen kívül még később lesznek majd kulturális programok, borkostoló, ez ugye egy nagyon híres borvidék, szóval elég nehéz lett volna úgy hazamenni, hogy ezt nem mutatjuk meg nekik.
2: Úgy van meghirdetve, hogy első egyetemi Petkupa, az első az azt jelenti, hogy várhatóan lesz folytatás is, tehát ez hosszabb távra terveződik ez a kezdeményezés?
3: Igen, alapvetően igen, részünkről legalábbis, tényleg támogatásoktól függ, hogy mennyire tudjuk ezt folytatni. Jelenleg az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ támogatta nekünk ezt a rendezvényt, szóval rajtuk függ. Mi nagyon szeretnénk folytatni, mert tényleg ez egy olyan útvonal, amin el kell indulni, ezeket a fiatalokat be kell vonni, és aktívan meg kell nekik mutatni ezt a problémát, amivel mi küzdünk a korábban említett indokok miatt.
2: A sok-sok egyetemi csapat között akadt egy igazán különleges, amelyet a diaszpórából érkezett magyar egyetemisták alkottak.
4: Márka Emese vagyok, és én szerveztem be ezt a diaszpórás csapatot, és ez egy ilyen vegyes csapat több egyetemről, és az a közös mindenkiben, hogy a diaszpóra felsőoktatási ösztöndíj programmal vagyunk Magyarországon, és mindenki külföldön nőtt fel, és Magyarországon tanul egyetemen. Én személyesen már majdnem 10 éve járok Petkupára, és gondoltam, hogy akkor beszervezem ezt a csapatot, és többen vannak Amerikából, Kanadából, Brazíliából, Argentinából, és bedobtam nekik az ötletet, és nagyon lelkesen jelentkeztek. Egyikőjük a mérnöknek tanul, és akkor ő nagyon lelkes volt a hajóépítésben. Többiek közül meg van, aki cserkész volt, és neki fontos a környezet, és akkor egy tök vegyes csapatot összetudtunk szedni, akik nagyon szívesen jöttek, és segítek szemetet szedni.
2: Mondta, hogy nagyon szívesen csatlakoztak a többiek. Esetleg tudott átadni valamit a tapasztalataiból, hogy miért jó ennek a közösségnek a része lenni?
4: Igen, szóval amikor hirdettem nekik, hogy gyertek, csináljuk ezt, akkor ezt az ilyen közösségi élményt emeltem ki, hogy emiatt nagyon jó itt lenni, hogy annyian vagyunk annyiféle helyből, és akkor egy közös célért dolgozni, ami szerintem nagyon szép cél, hogy megtisztítjuk a folyókat, és akkor ezért együtt dolgozni, az nagyon nagy élmény, meg az is, hogy a Bodrog ez egy olyan szép hely, és akár kenúzni, akár csak itt lenni nagyon jó, és érdemes eljönni.
2: Már 2 napja itt vannak a csapattagok is, eddig milyen a tapasztalat, hogy érzik magukat?
4: Szerintem nagyon jól érzik magukat, nem mindenki ismert egymást, szóval az elején egy kicsit meg kellett egymással ismerkedni, hogy ki hogyan, nem tud mindenki magyarul, szóval ott az elején egy kicsit egyeztetni kellett, de amint így elkezdtük a hajóépítést, akkor kicsit összekovácsolódott a csapat, jöttek az ötletek, hogy mit építsünk egy padot is, meg hogyan építsük fel a hajót, volt, aki festett mindenféle magyar mintát a hajóra, szóval mindenki megtalálta a feladatát, és most nagyon várják, hogy szemetet is szedjenek.
2: Tamás Zsolt versenyigazgató, a Petkupa Egyesület nemrég megválasztott elnöke elmondta, a legtöbb időt álló kezdeményezésük a Bodrogról indult el.
5: Az elmúlt időszakban a Petkupa már több rendezvényt elindított a kelet-magyarországi ország részben elsősorban, és hát ebben van ifjúsági, van tiszai, van bodrogi, meg tiszatavi Petkupa is. Az egyetemi hogyan illeszkedik ebbe a sorba?
6: Az egyetemi Petkupa az egy hiánypótló futam. Ugye 3 éve elindítottuk az ifjúsági Petkupát, ami ugye a középiskolásokat célozta. Eddig az egyetemisták a felnőtt versenyeken vehettek részt, ahol egyébként egyetemek meg is jelentek, itt a Metropolitan Egyetem vagy a Nyíregyházi Egyetem már voltak főfutamainkon, bodrogi kupáinkon vagy tavi kupáinkon, tehát a hagyományos versenyeinken, de így, amit csak kifejezetten az egyetemekre összpontosít, és mindenben, tehát a programban felépítésében és jellegében is, ami kifejezetten az egyetemistáknak szól, az ugye most van először. Itt nagyon nagy különbségek vannak azért a többi futamokhoz képest. Előző nap Via Ferrátáztak, Sárospatokon várost néztek, sárkányhajóztak a Bodrogon. Mondhatni, ezek mind-mind olyan programok, amik nem feltétlenül jellemzőek a PET-kupára, hiszen inkább a hulladéknak a szedése és annak a mennyisége az, ami fontos a hagyományos kupáinkon. Itt viszont ugye inkább a szemléletformálás, ami nagyon fontos, az, hogy lássák az egyetemisták, hogy milyen környezetben, hogyan élünk. Ez kicsit talán borzassza el őket, és indítson el egy tenni vágyást bennük. És amikor oda kerülnek, hogy egyetemet elvégezték, középvezető vezetők lesznek, vagy akár céget alapítanak, bármilyen vállalkozást indítanak, akkor érezzék azt, hogy a környezet az nem éri meg azt az 1-2 forint különbséget, azért, hogy valami középszerű megoldást találjunk, ami nem környezetbarát. Erre szeretnénk ugye ránevelni. Másik, ami fontos, az, hogy ugye azokon a területeken, ahol vagyunk, annak a kultúráját, életét, látványosságát megismerjék, azért, hogy utána családdal vagy barátokkal visszatérjenek erre a területre, és népszerűsítsék, lássák azt, hogy mennyire gyönyörű a Bodrog, hiszen itt vagyunk a parton, és egy fantasztikus látvány, egy élhető folyó, ami mellett nagyon sok kis település van, ami mondjuk a Tiszánál nem egészen így van. Tehát, hogy ez egy csoda, ami itt van előttünk, és mondhatni, hogy karnyújtásra elérhető közelségben van, akár egy hétvégére, Sárospatak-Tokaj között remek vizitúrákat lehet tenni, ha akarnak közben még akár hulladékot is tudnak gyűjteni, de hogy rengeteg-rengeteg olyan kulturális programmal találkoznak itt az Emplén, illetve hát ugye a Bodrog közötti területen, ami szerintem a magyar kultúrában is kiemelkedő, és egy nagyon-nagyon szép vidék.
5: Ugye mindig megelőzi a PET-kupát egy monitoring folyamat, amikor föltérképezik a helyeket, ne akkor kelljen keresgetni ezeket a hulladék központokat, amelyek kialakulnak itt a folyó mentén. Ugye már több bodrogi PET-kupa végigment ezen a térségen, gyakorlatilag az egész folyót végig tisztították már néhányszor. Látszik-e már ez a folyón?
6: Eddig 6 bodrogi PET-kupánk volt, amiből volt olyan, ami ugye utána Tiszán is folytatódott. Azt lehet mondani, hogy a látványos helyeken nem nagyon találkozunk hulladékkal. Ebben az évben nem is volt árvízünk igazán, tehát azt lehet mondani, hogy amit tavaly kitisztítottunk, az tiszta is maradt. Ez egy kicsit csalóka eredmény, hiszen Kárpátalján, vagy akár Szlovákiában, ahonnan ugye a bodrog érkezik Latorca, Latorica, Ondava folyókon keresztül, fölhalmozódtak azok a hulladékok, amik egyébként így évek alatt szépen minden egyes árvízzel jönnek rendesen, folyamatosan. Ez most ugye a felvízi országokban maradt, itt ugye nem mindig tudunk beavatkozni. Ez egy sajnálatos dolog. Szlovákiában már volt futamunk a Bodrognak a felső fújásánál, azt a következő évben nagyon lehetett érezni, hogy más a mennyiség, ami lejön. Tehát a forrás vidékeken, vagy a felvízi országokban ott van a hulladék, csak nincsen, ami lehozza. Ez ugye klímaváltozástól is, a tavaszi áradásoknak az elmaradásától, kicsit a vízhiánytól, sok mindentől függ, de amikor majd jön egy nagyobb áradás, akkor sajnos újra beteríti, és újra lesz sajnos több évi munkánk. Most azt tudnám mondani, hogy 2 évvel ezelőtt úgy nagyjából 90 tonnára becsülte a vízügy is, és a PET-kupa hulladék térképező csapata is az ártérben, Bodrog árterében felhalmozódott hulladékmennyiséget. Ezt nagyjából azt lehet mondani, hogy folyókilométerenként 1 tonnát jelent, hiszen ugye balpart, jobbpart, magyarországi szakaszról beszélünk. Tehát ez az arány nagyon lecsökkent. Most például az eligazításon azt tudtam mondani, hogy mélységben találnak majd hulladékot, a víztől sokkal messzebb, mert a vízparton lévő hulladékot ugye az előző években összegyűjtöttük, és nem szennyeződött újra. Én azt mondanám, hogy egy a mostani kupán ugye nem is az a cél, hogy rekordokat döntsünk. Én egy 2-3 tonnával ezzel a 3 napos hulladékszedésen, ami ugye összesen pár folyókilométer hosszú, ugye egy Sárospatak Olaszliszka, azért ez egy nem egy nagy távolság, hogyha itt 2-3 tonna összejön, akkor én már nagyon boldog leszek, de igazából tényleg az a cél, hogy az egyetemisták lássák azt, hogy az ártérben lerakodott hulladék az milyen előtte, és milyen utána az ártér, amikor összeszedték a hulladékot, és legyen meg az a boldogság, örömfaktor, ami a kisztítások után a versenyzők majd érezni fognak. Szóval ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos része ennek a riadalnak, és tényleg azt mondom, hogy a szemléletformálás az, hogy a műanyagműveltségük, folyóműveltségük, az ismeretük, az, hogy akár az egyetemüktől vagy a lakókhelyüktől távoli Zugát, a reformáció bölcsőjét megismerjék, az szerintem egy nagyon fontos kulturális örökség, amit mi így meg tudunk ezáltal mutatni, amellett, hogy tudnak evezni, folyóműveltséget és műanyagműveltséget is szereznek a csapatok.
2: Tudom, hogy kevés erre az idő, de hát ugye egy pár héttel ezelőtt a Petkupa Egyesület elnökévé választották, és ugye a Petkupa jóval többettől a hulladékgyűjtéstől, hiszen már számtalan olyan programjuk van, ami bőven túlmutat, talán már olykor-olykor kormányzati döntésekhez is tudnak segítséget nyújtani, iskolákkal együttműködni, stb. Hogyan tervezi ezeket, hogyha röviden össze kell foglalni, hogy hogyan működjenek ezek tovább, vagy szükség van-e valamiféle korrekcióra?
6: A Bodrog mindig is egy mintaterületünk volt, rengeteg programunk, mondhatni, innen indult el, tehát nagyobb szemléletformáló eseményeket itt csináltunk először, konkrétan Sárospatakon, tehát én azt gondolom, hogy ez a Bodrog, a kísérletezés, az új dolgoknak a bevezetése, az itt úgymond már hagyomány, és ezt a hagyományt én se szeretném megtörni. Nagyon sok programmal, nagyon sok jelenléttel, vagy legalábbis több jelenléttel szeretném a következő két évben megjelenni a Bodrogon és környékén. Ugye itt több lehetőségünk is van, hiszen tényleg az iskolákkal, folyómentő iskolákkal jó kapcsolatunk van, a városokkal, falvakkal, községekkel, akik a Bodrog partján vannak. Az elmúlt ugye 6, most ez a 7. év, amikor itt vagyunk, kialakultak a kapcsolatok, úgymond látják az eredményeinket, szeretettel fogadnak, és ez nagyon-nagyon jó nekünk, illetve az egyesületnek, sokkal könnyebb így ugye dolgozni, és az új dolgokat ide elhozni. Kamerarendszerek telepítése, különböző elterelő csápoknak a tesztelése folyik mai napon is a Bodrogon. Több kupánk is van, látszik az, hogy a főfutamunk azt a Bodrogon indul, a Tiszán zárul, tehát hogy tényleg a Bodrog egy különleges helyszín, mind a szívünkben, mind pedig a Petkupa életében. Ugye az első olyan folyómentő központunk, ami tényleges házból és nem konténerekből áll, itt van Olaszliszkán, ezeknek a kihasználtságát, illetve úgymond a programoknak az elindítását tervezzük a területen. Sok-sok gyerek szeretnénk, hogy megforduljon, illetve mi is többször jelenjünk meg a Bodrogon előadásokkal, műanyag, műhely foglalkozásokkal, szemléletformálással, filmvetítésekkel, előadásokkal. Hozzunk ide magyarországi vagy akár nemzetközi professzorokat, akik akár az egyetemi szinten vagy akár középiskolás szinten előadásokat tudnak tartani, egy kicsit több bevonásával talán a helyieknek. Tehát ilyen terveink vannak itt a Bodrog és a környékén, hogy úgymond fellendüljön, illetve hát, hogy azok az alapok, amiket most már jó pár éve, talán 7-8 éve leraktunk itt a Bodrogon, azok mellett a jelenlétünk folyamatos legyen, és úgymond a felnövekvő fiatalok mindegyike többször találkozzon velünk a különböző rendezvényeken.
1: Kedves hallgatóink, az első egyetemi PET-kupán összesen 2937 kg hulladékot gyűjtöttek a csapatok, amelynek közel 60%-a újrahasznosításra alkalmas. A versenyt a kezdetektől vezető Nyíregyházi Egyetem Nyepet csapata nyerte, akik a legrutinosabbak voltak az egész mezőnyben, hiszen tavaly már elindultak a tiszai futamon. Igaz, akkor oktatókból állt a csapat, még most hallgatókból. A második helyezett a budapesti mikroműanyagevők csapata lett, míg a dobogó harmadik fokára a Budapesti Műszaki Egyetem Zielinszky Szilárd szakkollégium csapata állhatott fel.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Mavir az áramfogyasztás csökkentésére kérte a fogyasztókat. A Magyar Villamos Energia Rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt, és a fogyasztókat az áramfogyasztás csökkentésére kérte, közölte a társaság szombaton. A Mavir arról tájékoztatott, hogy a rendszerirányító megtette a szükséges intézkedéseket a villamos energia ellátás folyamatosságának biztosítására. A társaság arra kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy 17 és 22 óra között a szükséges minimumra csökkentsék a terhelésüket, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják a hívjárművek cseréjét és az új Intercity kocsik beszerzését célzó közbeszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a két új társaság teremti meg a feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzéseknek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hévkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A miniszter tájékoztatása szerint az Országos Közlekedés Szervező a Budapesti Közlekedési Központhoz hasonló irányító és szervező társaságként működik majd. Feladata lesz a közösségi közlekedési hálózat megtervezése és összehangolása, valamint a közszolgáltatások megrendelése. A cél az, hogy az utasok országosan egységes rendszerben korszerű alkalmazások segítségével tájékozódhassanak a járatokról és a tarifákról, függetlenül attól, hogy a MÁV, a Volán, a Gyesev vagy más szolgáltató járatát veszik igénybe, ismertette a tárcavezető. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első időszakában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen, 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, közölte a hatóság. Közleményük szerint az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak, 237 fagylaltozót, 119 strandbüfét, 160 turisztikailag frekventált vendéglátóhelyet, valamint 69 fesztiválon és rendezvényen működő vendéglátó egységet vizsgáltak. Ezek közül 15 vendéglátó egység működését kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. A feltárt szabálytalanságok alapján az ellenőrzött egységek 20%-ánál higiéniai hiányosságot, 12%-ánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot, 11%-ánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését, míg 7%-ánál nyomonkövetési hiányosságot állapítottak meg. Az első időszakban 94 hatósági eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot, áll a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében. A rendőrség nem tartja meg az erre a hétre tervezett sebesség ellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitányság a honlapján. A közleményben emlékeztetnek, a gyorshajtók kiszűrése érdekében a Roadpol, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció részeként Magyarország egész területén végeztek volna sebesség ellenőrzést augusztus 3 és 9-e között. Tekintettel az országos sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra az akciót Magyarországon nem tartják meg, írja a közlemény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a hőség napjaiban a reakció idő megnőhet, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek, ezért azt javasolják a járművezetőknek, a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, amelyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy záporzivatar. A döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, de a Dunántúlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet 36 és 39 fok között alakul térségünkben.

Vállalj felelősséget az életedért. Akarsz-e meggyógyulni? János evangéliuma 5. fejezet 6. vers. Vajon miért tett fel Jézus ilyen megdöbbentő kérdést egy mozgássérült embernek? Akarsz-e meggyógyulni? Hiszen mindenki meg akar gyógyulni, vagy mégsem? Kay Arthur elmesélte, hogy egyszer elhaladt egy koldus mellett Jeruzsálem óvárosában. A férfi lábán felhúzódott a nadrág, és kilátszottak borzalmas sebei. Kay ezt írta: nővér vagyok, úgyhogy a szívem azonnal megállt parancsolt nekem. Lehajolva pajsként akartam védeni a nyílt sebet a portól. Muszáj, hogy valaki kitisztítsa, lefertőtlenítse és bekötözze. A barátnőm azonban gyengéden megragadta a könyökömet, és noszogtatott, hogy menjünk tovább. Turista voltam, és járatlan ezekben a dolgokban. Később megtudtam, hogy ez az ember nem akar meggyógyulni, mert a sebéből él. Még egyszer utoljára visszanéztem, és egy olyan embert láttam, aki sosem lett azzá, akivé lehetett volna. Az a férfi a hordágyon 38 éve feküdt már tehetetlenül a Betesda medence mellett. Vajon mennyi idő kell ahhoz, hogy egy probléma életformává váljon? Kelj fel és járj, mondta neki Jézus. Ha neked is ezt mondja, az azt jelenti, hogy ideje felkelned és munkához látnod, szülőként állnod a gyermekeid mellé, társként a férjed vagy a feleséged mellé, aktív tagjává válni a közösségednek, és megoldással lenni valaki problémájára. Másképpen ideje felelősséget vállalnod az életedért. Hagyod, hogy a múltbeli vagy jelenlegi körülményeid megakasszanak és ne engedjenek előre lépni? Ha Jézus megkérdezné tőled, hogy akarsz-e meggyógyulni érzelmileg, testileg és lelkileg, mit felelnél neki? Engedd, hogy még ma meggyógyítson. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják, Kocák Szilvia vagyok. 2026. augusztus 3-a hétfő van. Ma ünneplik névnapjukat a Herminák és a Lídiák, Isten éltesse a név viselőit sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Néhány mondatban magazinunk tartalmáról. A Magyarországi Református Egyházban a 2026-os év az imádság éve. Gyülekezeti programok, imádságos, zenés estek, elcsendesedésre buzdító napló hívja fel a figyelmet az imádságra ebben az esztendőben, amelynek egyik fő üzenete, hogy a világot és magunkat elcsendesítve meghalljuk Istent. Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetünk, akinek két írása is megjelent a Reforrásban, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület magazinjában az imádság éve kapcsán.
2: Ha csend van, és imát mondunk, ha Istennel való személyes kapcsolatunkat ápoljuk, vagy erősítjük meg, akkor egyúttal kiemelkedünk abból az életünkből, amit élünk.
1: A következő hetekben még a megszokottnál is figyelmesebben kell vezetni az autósoknak, az őzekpázási időszaka ugyanis akár augusztus második feléig is eltarthat. Ebben az időszakban a nagyvadak sokkal gyakrabban bukkannak fel a közutakon,

0: balesetveszélyes helyzetet okozva. Földvári Attillát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdezzük, hogyan lehet elkerülni a bajt.
1: Az őzek ilyenkor a párzási rituáléjuk alatt egyrészt nappal is sokkal aktívabbak, nagyobb területen szaladgálnak, ilyenkor az őssutát, tehát a női varú egyedet, a bakok kergetik, a hími varú egyedek, illetve a bakok egymással is rivalizálnak, tehát elég nagy a mozgás ilyenkor őzeknél.
0: Ez tehát a kínálatunk, tartsanak velünk, kedves hallgatóink, számítunk a figyelmükre.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! 2026 a magyarországi református egyházban az imádság éve, elcsendesedésre buzdító napló, gyülekezeti programok, imádságos zenés estek hívják fel a figyelmet az imádságra, amelynek egyik fő üzenete, hogy a világot és magunkat elcsendesítve meghalljuk Istent. A következő percekben Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetünk, akinek két írása is megjelent a Tiszán Inneni Református Egyházkerület magazinjában, a Reforrásban, az imádság éve kapcsán. Az imádság évének vezérigéje a csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Mi lehet ennek a központi üzenete?
2: Azt gondolom, hogy ez az üzenet, ez tulajdonképpen minden korban, minden hívő ember számára aktuális és fontos, de ha lehet azt mondani, most itt nekünk 2026-ban még sokkal aktuálisabb, hiszen éppen ezek a dolgok hiányoznak a mi mindennapi életünkből, az elcsendesedés, hiszen ebben a rohanó világban, ahol állandó zajok vesznek körül, ahol magunk se bírjuk ki a csöndet, gyakran hazaér valaki, egyedül van otthon, azonnal bekapcsol valami hangforrást, mert hogy épp elcsendesülni nem tudunk, nem akarunk, nem merünk, és tudni, hogy van Isten, hogy Istenhez fordulni, ez megint csak nagyon sok ember életéből nagyon fájdalmasan hiányzik. Tehát azt gondolom, hogy nagyon ránk fér és jókor jön ez az üzenet.
1: Hogyan tudunk valódi csendet teremteni a mindennapi rohanásban? Hogyan nyújthat kapaszkodót számunkra az Isten felé fordulás, az imádkozás ebben a keszekusza felbojdult világban?
2: Azt hiszem, hogy miközben az emberi kapcsolataink, a bennünket körülvevő mindennapi életterünk is tele van bizonytalansággal, valahol a lelkünk mélyén mindannyian hiányoljuk azt, hogy valakivel jó személyes kapcsolatba kerüljünk. Ugyanakkor félünk is ettől, mert hogy ez a mai világ annyira rászoktatott arra, hogy senkiben nem érdemes megbízni, nem lehet hinni, mindig csak rossz dolgok történhetnek, és azt gondolom, hogy az első lépés valóban az, hogy elhiggyük, merjünk bízni abban, hogy van valaki, aki velünk van, ahogy megígérte, a világ végezetéig minden napon velünk van, tehát az imának azt hiszem az első feltétele, hogy tudjuk, hogy itt van velünk, van kihez fordulni, és azt is tudjuk, hogy ő figyel ránk, ha senkinek nem vagyunk fontosak, nem vagyunk fontosak a zsúfolt autóbuszon, a bevásárló központokban, a munkahelyünkön, netalántán már a családunkban is olykor úgy érezzük, hogy igaziból nem is én vagyok fontos, csak a funkció, amit betöltök, akkor is tudjuk, érezzük, hogy van valaki, akinek fontosak vagyunk, aki figyel ránk, aki meghallgat, nem nézi közbe az óráját, nem mondja, hogy de most rohannom kell, mert kezdődik az edzés, mert a sorozatom megy, mert ez van, az van, hanem figyel ránk, és ráadásul nem úgy hallgat meg, hogy közben azon töri a fejét, hogy majd a viszont válaszában hogy fogja ránk olvasni, amit mondtunk, amit elárultunk neki, és hogy él vissza vele, hogy gúnyolódik rajtunk, hanem aki szeretettel hallgat meg. És azt hiszem, hogy ez a legnagyobb hiánybetegségünk nekünk, a szeretet hiány, hogy úgy találjuk, úgy érezzük, hogy nem szeretnek eléggé bennünket, és ebből fakadóan aztán mi sem merünk szeretni igazán embereket, ezért is annyira fontos, hogy elhiggyük, tudjuk, megtapasztaljuk, hogy Isten szeret bennünket, szeretettel figyel ránk, meghallgat, hozzá mindig fordulhatunk. És hogyha ezek az előfeltételek megvannak, szerintem akkor tudunk igaziból imádkozni, vagyis ezt a nagyon-nagyon személyes kapcsolatot Istennel kezdeményezni, vagy megerősíteni.
1: És éppen erre reflektálva, amikor imádkozunk, akkor általában ugye nem kapunk választ. Hogyan kezeljük ezeket az érzéseket magunkban, az, hogy nem kapunk választ az imáinkra?
2: Ez is mennyire érdekes, hogy mennyire hajlamosak vagyunk tényleg így találni, hogy nem kapunk választ, mert hogy számunkra a válasz az, amikor szavakban megfogalmazottan elmondják, amit a fülünkkel hallhatunk, vagy leírják, amit a szemünkkel olvashatunk, holott a válasz az nagyon sokszor a cselekvés, a válasz, ahogy a szeretet, ugye, ahogy tudjuk a Bibliából, hogy a cselekvő szeretet mindennél fontosabb. Tehát nekünk jó lesne persze biztos, ahogy embertársainktól, úgy Istentől is, hogyha azt mondaná, hogy szeretlek, igazad van, segíteni fogok, de ezt valóban nem halljuk, nem olvassuk el tőle. Viszont, hogyha egy kicsit is nyitott szemmel, és nyitott füllel, meg főleg nyitott lélekkel éljük az életünket, akkor ezerféle választ ad. A természet nyújtotta szépségek, a hirtelen kivirító, a virágok. Most mondhatok személyes példákat ezekre a válaszokra, hogy az én személyes életem úgy alakult, hogy az anyák napja az életemnek az egyik legfájdalmasabb napja. Pár éve az édesanyám is meghalt, de ami korábban megtörtént, hogy az egyetlen gyermekünk 27 évesen meghalt. Idén is volt anyák napja, közelgett anyák napja, május 1-e volt, és elindultam sétálni itt Miskolc belvárosában. És milyen érdekes, hogy én miskolci vagyok, itt születtem, de a Jézus kutyánál soha életemben nem jártam. Most elindultunk, és csak úgy céltalanul mentünk, és egyszer csak ott volt előttünk ez az önmagába is csoda, a Jézus kutya. Ahogy már közeledtünk felé, már feltűnt, hogy gyönyörűen virágzó gesztenyefák, és hogy ott valami különlegesség lesz. És ott volt a Jézus kutya, és lenyűgözve mentünk felé, és akkor egyszer csak megjelent egy kislány, egy 10 éves forma, hosszú hajú, szemüveges, helyes kislány, és megszólított bennünket, rám nézett, és azt mondta, hogy ő írt egy verset az anyukájának anyák napjára, és felolvashatná-e nekünk, hogy vajon jó lesz-e. És a kezében lévő papírlapról felolvasott egy gyönyörű, szép anyáknapi verset, amit az anyukájának írt. Nagyon szép volt tényleg a vers, amire visszaemlékszem, ami megragadott, az különösen az volt, hogy és reggeltől estig táncolunk. Nekem a tánc az egy ilyen különleges önkifejezési forma, és Dávid, a fiunk, ő is nagyon szerette a zenét és a táncot. És ez a kislány elolvasta, és azt mondtam neki, hogy nagyon szép, biztos nagyon fog örülni az anyukád, és megöleltük egymást, megköszönte, és ahogy ott termett szinte a semmiből, már ott sem volt. És hogyha nincs velem a párom, akkor utólag ezt azt gondolnám, hogy ez az én fantáziámnak a műve volt, és hogy ilyen egyszerűen nincs, és mégiscsak megtörtént, és akkor onnantól kezdve tudtam, hogy a Jóisten és reményeim szerint Dávid, a fiam, meg a férjem, meg akik odaállt vannak, már így üzentek. Tehát tele van az életünk üzenettel. A pont anyák napjára kivirító, gyönyörű, hófehér, orgona, bokor, sajóvámoson. És lehetne naposszat sorolni, hogyha az ember meri így nézni a világot, hogy igen, vannak neki szóló üzenetek, neki szóló válaszok, hogy minden vasárnap a templomban az ige, a prédikáció, az azt gondolom, hogy személyesen nekem szóló válasz az én imáimra, az én életemre. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy, és nagyon ajánlom mindenkinek, hogy próbáljuk egy kicsit így nézni az életet, hogy bármilyen szomorúságban vagyunk, bármennyire lent vagyunk, és bármennyire borzasztó ez a világ, és sok rossz történik, hogy azért vegyük észre a szépet, a jót, és tudjunk örülni neki.
1: Számodra mit jelent az ima, az imádkozás a mindennapjaidban?
2: Igyekszem a hálámat is kifejezésre juttatni, de kétségtelen tény, hogy az ember a nehéz helyzetekben, amikor nagy bajban van, akkor hajlamosabb imádkozni és Istenhez fordulni, ami önmagában hát azért nem egy túl helyes dolog, mert hiszen nem csak a rosszat kellene észrevenni, és akkor Istenhez fordulni. A másik viszont, hogy az imádkozás, hogy mire használjuk, hogy én bevallom őszintén, hogy én olyan kapcsolatban vagyok a Jóistennel, hogy én ilyen konkrét dolgokat nem szoktam kérni tőle. Tehát, hogy én nagyon komolyan veszem azt, hogy ő jobban tudja, hogy nekem mire van szükségem, mint hogy én elkezdjem sorolni. Hogy van néhány olyan ember, barátnőim, akikkel ilyesmiről szoktunk beszélni, és az egyikük mondta, hogy ő már szinte szégyelli magát, mert hogy ők mezőgazdasági vállalkozással foglalkoznak, és hogy ő gyakran azért imádkozik, hogy essen már eső, vagy ne essen már eső, vagy ilyen idő legyen, olyan idő legyen. És akkor ez persze érthető, hogy időnként ilyesmiket is kérünk, de azért azt nagyon fontosnak tartom, hogy az imádság az ne váljon egy ilyen kívánságlistává, egy ilyen bevásárlás előtt összeírandó, mit kell megvennem imádkozás előtt, hogy mit kell kérnem a Jóistentől, tehát, hogy azért az imának hagyjuk meg azt a fajta szentségét szerintem, hogy az ima az ne váljon ilyen a mindennapjainkban konkrét segítség kérésé.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Pankucsi Márta jogász szociológussal beszélgettünk az imádság éve kapcsán. Néha.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő hetekben még a megszokottnál is figyelmesebben kell vezetnie az autósoknak, az üzek párzási időszaka ugyanis akár augusztus második feléig is eltarthat. Ebben az időszakban a nagyvadak sokkal gyakrabban bukkannak fel a közutakon. Ilyenkor a szokásosnál aktívabbak, nagyobb területen mozognak akár napközben is. A Miskolc környéki erdők közelében is számítani kell az üzek jelenlétére, amely rendkívül balesetveszélyes. A részletekről Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője számolt be rádiónknak, aki elmondta azt is, a vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni a nagy melegben. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Üdvözlöm Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét. Régi ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeded, tegeződnék. Csapjunk is bele rögtön, hiszen azért egy nagy témát ölelünk fel. Milyen életszakaszba értek az őzek? Ez lesz az első fontos témánk, amiről beszélgetni fogunk.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, és köszöntelek téged is, immár tegeződve. Az őzek szerelmesek, hogyha az antropomorfizálás vonatjára föl szeretnék ülni, ezt mondanám, de itt félretéve a párzási időszak kezdődött meg, és tart a következő hetekben, üzekedésnek hívja ezt a vadásznyelv, és a mi szempontunkból elsősorban azért van ennek jelentősége, mert az őzek ilyenkor a párzási rituáléjuk alatt egyrészt nappal is sokkal aktívabbak, nagyobb területen szaladgálnak, ilyenkor az őssutát, tehát a női ivarú egyedet, a bakok kergetik, a hím ivarú egyedek, illetve a bakok egymással is rivalizálnak, tehát elég nagy a mozgás ilyenkor őzeknél. A helyzet az, hogy ők nincsenek arra tekintettel, hogy adott esetben ők kiszaladnak-e egy közútra, átszaladnak-e rajta. Következésképp, aki autóval közlekedik, annak ebben az időszakban, tehát körülbelül július közepétől augusztus közepéig, második feléig, bizony sokkal óvatosabbnak kell lennie, amikor vezet. És hogyha mondjuk meg kellene határoznom egy olyan időintervallumot a napon belül, vagy egy olyan térséget az országon belül, ahol különösebben kell figyelni, nem tudnék. Ennek az az oka, hogy az őz a legnagyobb egyedszámú nagyvadfajunk, tehát több mint 300 ezer egyede él Magyarországon a becslések szerint, és egyben a legelterjedtebb is, mert ugyanúgy az erdősültebb területeken, erdei élőhelyen, mint ahogy mondjuk az Alföldön is, ugyanúgy előfordul. Úgyhogy, ha röviden kéne mondanom, mindenhol, ahol nem jól belátható útszakasz van, számítani kell arra, hogy kilép elém egy, majd utána további egy vagy kettő őz, hiszen az is előfordulhat, hogy a sutát kergető bakot egy másik bak kergeti. Mindebből az következik, hogy a megengedett haladási sebesség soha nem kötelező haladási sebesség, tehát nyugodtan hajtsunk lassabban annál, mint amit megengedne éppen a kressz. Hogyha nem látjuk rendesen, hogy mi van az út szélén, tehát olyan a vegetáció, bokrok vannak, fás terület van, erdős területen haladok, akkor mindenképpen lassítsak, megint csak legyek nagyon óvatos. Hogyha a délután, illetve szürkületi, vagy hajnali, vagy éjszakai órákban vezetek, akkor annyi támpontot esetleg adhat nekem a vad szeme, hogy amikor fölcsillan valami a bokrokban, akkor már rögtön számíthatok rá, hogy az jó esélyel őz, lehet más állat is, de ebben az időszakban általában őz, és ha ott van, akkor szinte biztos, hogy ki fog lépni az útra.
2: Ha még egy-két jellemzőt lehet mondani vadász szakértelemmel, hogy amúgy mi változik meg az őzeknél, úgymond a viselkedésükben, bár ezt említettük, hogy szerelmesek és kis túlzással mondhatjuk azt, hogy semmivel nem foglalkoznak. Ténylegesen ilyenkor mennyire változik meg az őzek élete?
3: Leginkább ez a nagyon aktív mozgás, nappali mozgás, ez az, ami a változást jelenti. Ilyenkor egyébként úgy néz ki ez az üzekedés, ez a párzási játék, hogy ugye a bak elkezdi kergetni ezt a sutát, amelyik az ő területére téved, és a sut általában nem áll meg rögtön, tehát szaladnak, aztán egyszer csak elkezdenek körbe-körbe szaladgálni, és amikor ez a körbe szaladgálás folyik egyes szűkülő körben, akkor szokták egyébként kitaposni a füvet, úgyhogy mi is láthatunk úgynevezett boszorkány gyűrűket például kirándulás közben. Na hát ezt nem az ufók csinálják, és ez nem valami természetfeletti jelenség, ez az őzek által kitaposott kis kör alakú ösvény, tehát hogyha ilyet látunk, akkor tudhatjuk, hogy ott beteljesült az őzek szerelme. És ami még nekünk fontos lehet ebben az időszakban, hogyha látunk őzeket, ugyanaz igaz bármilyen más állatra, hogyha mondjuk kirándulás közben valahonnan távolról látunk éppen egy ilyen szerelmi légy ott, akkor semmiképpen ne menjünk oda. Igaz, hogy az őz soha nem fog ránk támadni, és biztos, hogy a másik irányba menekül, de mi azért ne próbáljunk meg oda menni, mert hogyha megriasztjuk őket, akkor arra van esély, hogy ha egyébként mondjuk ott maradnának az erdőn mezőn, akkor menekülés közben pont miattunk szaladnak ki az útra, következésképp mi lehetünk az okozói egy közúti balesetnek, nyilvánvalóan ezt el kellene kerülni, hogyha mód van rá. Tehát az őzre ugyanaz igaz ebben az időszakban is, mint bármikor máskor. Minden más állatra az, hogy gyönyörködjünk, de a természetben azért ne próbáljunk kontaktálni a vadon élő állatokkal. Nem is fog sikerülni, meg nem is feltétlenül szerencsés.
2: Ha már itt tartunk, akkor azt meg is kérdezném, hogy akár túrázók, természetfotósok, ha mennek ki ebben az időszakban, nekik mit tudsz tanácsolni, ők mire figyeljenek, azt említettük, hogy ne zavarjuk meg őket, de akár erdőben túrázva találkozhatunk-e úgymond az aktívabb őzekkel, és esetleg mi a teendő?
3: Csak ennyi, hogyha meglátjuk őket, akkor gyönyörködjünk bennük, hogyha esetleg fotós az illető, akkor megfelelő objektívvel felszerelkezve csodálatos képeket lehet ilyenkor készíteni. Azt is azért tartsuk észbe, hogy a vadászati tevékenység ebben az időszakban sem áll meg, sőt, az üzekedés alatt elég jól vadászható az őzbak. Ennek az az oka, hogy ugye nappal is látjuk, sokkal kevésbé rejtőzködik, tehát jobban meg tudjuk figyelni az őzeket a területünkön. Illetve van még egy ilyen tréfás megoldás, őzhívás, ami azt jelenti, hogy különböző sípokkal magunkhoz tudjuk csalni a bakot, vagy adott esetben egyébként a sutát is, amelyik hozza magával a bakot, amelyik ő iránta érdeklődik. Ez nem jelenti azt, hogy sípolok egyet, valami odajön és rögtön el tudom ejteni, nem is biztos, hogy el akarom ejteni. Ennek az őzhívásnak pont az a lényege, hogy nagyon jól meg tudom figyelni, hogy mi van a területen. És ilyenkor aztán, hogyha ilyen magas sípoló hangot hall valaki a természetben, az lehet ugyan az őzsuta is, vagy az őzgida, amelyiket éppen ott hagyta a suta, amíg a jövendőbelével találkozik. De jó eséllyel vadász is lehet, aki ilyenkor őzet hív. Ne menjünk a hang irányába, mert ha őzek azok, akkor ne zavarjuk meg őket, ha a vadász sípol, akkor meg őt ne zavarjuk meg. Az évnek ebben az időszakában is ugyanúgy igaz, amit máskor szoktunk kérni, hogy ha valaki kirándul, akkor legyen kedves, maradjon a kijelölt turista úton, akkor nem fog megzavarni semmit, és őt sem fogják megzavarni. De hogyha mondjuk éppen egy külföldi vadász, a helyi hivatásos vadász kíséretében kint van a területen, és szeretne elejteni élete őzbakját, ami azért nem sikerül, mert valakik belegyalogolnak a vadász területbe, és megriasztanak mindent is, ami ott él, hát akkor valahol indokolt lehet, hogy nem örülnek a túrázóknak. Tehát a túrázásnak is megvannak a maga útvonalai, ezt kérjük, hogy mindenki tartsa észben, a kijelölt turista úton nyugodtan haladhat, és akkor mindjárt meg fogunk férni a természetben.
2: És a vadászok a vadászaton túl esetleg tartanak ilyenkor megfigyeléseket, említetted, hogy ilyenkor azért figyelik a bakok, meg az őzek mozgását a saját vadászterületükön is. A vadászaton túl esetleg milyen megfigyeléseket végeztek ilyenkor, mikre figyeltek még úgymond a természettel kapcsolatban, vagy a vadállománnyal kapcsolatban?
3: Ha kint vagyunk, akkor alapvetően mindenre figyelünk, és hogyha mondjuk vadászni mentünk, és puska van nálunk, az meg nem jelenti azt, hogy feltétlenül vadászni is fogunk, de ebben az időszakban az őzek kötik le leginkább a figyelmünket, illetve, hogyha mondjuk ezt az évet nézzük, hogy az utóbbi éveket, vagy éppen az előttünk álló éveket, évtizedeket, azt kell mondanom, sajnos az a szájhelyzet az, ami bennünket is nagyon vastagon érint. Mert a vadgazdálkodóknak a kötelessége, és itt most nem az egyéni vadászra gondolok, aki mondjuk a vadásztársaság tagja, és évente háromszor el tud menni vadászni, hanem a hivatásos vadászra, azokra a vadásztársasági tagokra, akik tényleg ki tudnak menni gyakrabban a területre, őnekik kötelességük, mert részben jogszabály szerint, másrészt pedig erkölcsileg is, hogyha bajban van a vad, akkor próbáljanak meg segíteni. Ugyanúgy kell segíteni, hogyha árvíz van, meg ugyanúgy kell segíteni, amikor ilyen iszonyatos asszály van, mint amilyen ebben az évben is. Ez magyar nyelvre fordítva azt jelenti, hogy itatunk, itatunk, itatunk, itatunk. És innentől aztán az, hogy mondjuk valaki lajtos kocsival tudja kivinni ezt a vizet az itatóhoz, vagy vannak mondjuk olyan nagy kannák, amikben kiviszik, vagy van egy olyan tartály, amit a pikápnak a platójára helyeznek, és akkor abban viszik a vizet, ez már ugye részletkérdés, kinek milyen lehetőségei vannak, de szinte mindenhol az országban jelenleg itatnak, itatnak, és még egyszer itatnak. Érdekesség, hogy pár évvel ezelőtt egy Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei szakdolgozat keretében egy vizsgálatot tartotta ki, írta ezt a szakdolgozatot, azt csinálta, hogy vadkamerákat helyezett ki itatókhoz kint a vadász területen, és azt nézte, hogy milyen állatok látogatják ezeket az itatókat. És ez a helyzet, hogy sokkal több védett faj használta ezeket az itatókat, mint vadászható. Tehát jó, hogy nekünk a dolgunk az, hogy mondjuk az őznek legyen, a szarvasnak legyen mit inni, a vaddisznónak legyen mit inni, az aszóvadnak, de ezzel a tevékenységünkkel tulajdonképpen mi nettó természetvédelmi tevékenységet folytatunk. Teszem hozzá, tudatában vagyunk ennek, és nagyon örülünk, hogyha látunk valamilyen védett állatot, védett kis madarat a itatónál. Nagyon nehéz határokat szabni kint a természetben, hogy most akkor mi a vadászható, mi a nem vadászható, a természet alapvetően ilyen kategóriákban nem gondolkozik. Mi meg mindent szeretünk, ami kint van, és ami szép, és ami él. Nyilván vannak olyan fajok, amiknek az állományát kordában kell tartani, de a vadászat messze nem arról szól, hogy kimegyünk valamit, elejtünk, és aztán a húst megesszük, a zagancsot meg kiszögeljük a falra, ennél sokkal összetettebb, amit mi csinálunk.
2: Hogyan látjátok, mit tapasztaltok amúgy ezek a nagy hőhullámok, hiszen idén-nyáron is nagyon sok van, most is egynek éppen elébe nézünk, vagy már mondhatjuk, hogy lassan benne vagyunk. Ez milyen hatással van akár a vadász tevékenységre is, meg gondolom vadászokat is valamilyen szinten ez érinti, de hogy a vadállományra milyen hatással van, mit tapasztaltok?
3: Vannak elhullások, olyan statisztika jelenleg még nincs a kezünkben, hogy ebben az évben hol, mely vármegyében vagy mely régióban mennyi vad elhullás tapasztalható, ami egyértelműen a szárassághoz, a szomjúzáshoz kötődik. De hát törekszünk rá, hogy a lehető legkevesebb ilyen legyen. Nyilvánvalóan mondjuk 28 fokban egyszerűbb a mi dolgunk, és kevésbé terheli meg a mi szervezetünket is, hogyha vizet kell vinni a területre, mint amikor 38 fok van. De nem opcionális a dolog, tehát ilyenkor mindenki vesz egy mély levegőt, és csinálja. A vadászati tevékenység is nyilván ilyenkor jóval nehézkesebb abból a szempontból, hogy tényleg megterhelő, hogyha valaki mondjuk csak annyit kipróbál, hogy elmegy sétálni egy 20 percet, a délutáni, késő délutáni órákban, mondjuk 5 óra körül, rendesen le fog izzadni, és lihegbe fog hazamenni. Hát mi, hogyha vadászni akarunk, akkor mi nekünk ki kell menni, és nem 20 percre kell kimenni, illetve nem mindig tehetjük meg, hogy akkor most legyintek rá rossz az idő, akkor ma nem vadászom, mert azzal együtt, hogy ez nekünk egy kellemes időtöltés, ez azért egy kötelezettség. Tehát, hogyha a vadgazdálkodónak vannak tervei, vadgazdálkodási tervei, amiket a hatóság végre jóvá hagyott, ezeket a terveket teljesíteni kell. Hogyha nem teljesítik, akkor a helyzet az, hogy megbírságolják a vadászatra jogosultat, a vadásztársaságot, általában vadásztársaságként működnek a vadászatra jogosultat. Itt sajnos nem nagyon van mozgásterünk, hogy majd jó időben kimegyünk. Általában élvezzük, amikor olyanok a körülmények, akkor is ugyanazt meg kell tennie a vadásznak, amit mondjuk jobb, kellemesebb időjárás esetén.
2: Hőség kapcsán felmerült egy kérdés, talán, ha jól rémlik az információ alapján, idén még nem volt olyan nagy erdő tűz sehol se az országban, és ezt gyorsan lekopogom, de azért sajnos már Európa szerte is nagy erdőtűzek vannak, remélhetőleg Magyarországon ilyen nem jelenik meg, Miskolcon is, ha már jól emlékszem, 3 éve volt utoljára, vagy 4 éve, ugye egy nagyobb, itt Miskolc közelében büki erdőtűz is, de hogy például egy ilyen erdőtűz, ami a szárazság miatt kipattanhat, az milyen hatással lehet a vadállományra, amúgy ilyenkor a vadak hogyan viselkednek?
3: Természetesen menekül a tűz elől, ahogy mondjuk az árvíz elől is menekül a vad, ha tud menekülni, de hogyha mondjuk azt veszem, hogy nem felnőtt egyedekről van szó, hanem mondjuk őzgidákról van szó, hogyha azt mondom, hogy csibék, kisnyulak, amik nem tudnak fizikailag elmenekülni, hát ez katasztrofális helyzet. Nyilván állatjóléti szempontból is, meg egyébként természetvédelmi szempontból is. Egyelőre én is úgy tudom, hogy ebben az évben megúsztuk a nagy tüzeket Magyarországon, hogyha mindenki betartja egyébként a tűzgyújtási tilalmat, akkor jó eséllyel meg is fogjuk úszni. Ha azonban, ne adj Isten, bejutakra, hát jobbat nem tudunk, mint a legjobbakat remélni. Nem a vadgazdálkodó kezében van ilyenkor a megoldás, tehát nekünk nincsenek tűzoltó kocsijaink, segítünk, amivel tudunk, ha megkérnek bennünket, de erre azért van egy katasztrófa védelmünk, amelyik tudja, hogy hogyan lehet megfékezni egy erdőtüzet adott esetben. Ne adja az Isten, hogy ilyenek történjenek, mert abban a szárazságban, amikor gyakorlatilag, hogyha valaki látta annak idején a Sivatagi Só című filmet, hogy egy hajnali vízcseppen meg tud gyulladni a száraz fű, vagy ha jól emlékszem, talán egy fészek volt, ami meggyulladt, ilyen körülmények között, amelyek most Magyarországra is ugyanúgy érvényesek, tényleg hajszálon múlik, hogy ilyen katasztrófák bekövetkezzenek, vagy ne. Reméljük, hogy a természet azért ennél kegyesebb lesz hozzánk, mivel a magunk részéről tegyünk meg mindent, amit tudunk. Hogyha nem dobálunk el égő cigarettacsikket, sőt egyáltalán ne dobáljunk el csikket, teszem hozzá, hogyha nem gyújtunk sehol tüzet, akkor rajtunk nem fog múlni.
2: Még visszakanyarod a két kérdés erejéig az őzek üzekedéséhez, ugye onnan indultunk, hogy amúgy a bakok hogy viselkednek egymással, hogy nem tudom, hogy territoriális harcok vannak-e ilyenkor, vagy csak a sutákkal foglalkoznak, és úgymond ilyen területi fennhatósági problémák nincsenek közöttük.
3: Vannak, jelentem vannak, és a közhiedelmekkel ellentétben bármilyen boci szemle is van egy győznek, az őzbakok rendkívül agresszívek tudnak lenni. Olyannyira, hogy véremelő csatákat vívnak. Alapvetően az őzagancs, mint ahogy mondjuk a szarvasfélék agancs általában, nem arra van kitalálva, hogy megöljék egymást. Tehát itt azért ezek az ágak, amik az agancs száron nőnek, ezek arra valók, a természet, ha úgy tetszik, így alakította ki, hogy ezek összeakadjanak, tehát amikor egymásnak mennek, akkor lögdösödni fognak, de mindezzel együtt mondjuk előfordulhat, hogy egy győzbaknak úgynevezett gyilkos agancsa van, ez azt jelenti, hogy az agancs száron nincsenek ágak. És nagyon gyorsan megtanulja, hogy ő sokkal jobban tud érvényesülni a másikkal szemben, magyarán akár meg is tudja ölni, agyon is tudja szúrni ezzel a gyilkos agancsa, ez olyan, mint egy gyakorlatilag egy kihegyezett dárda vége, hogyha úgy tetszik. Úgyhogy bizonyos esetekben azért lehet találni olyan őzbakokat, holtan, dögön, ahogy mondjuk, amelyek mondjuk egy ilyen rivalizálásnak az áldozataivá váltak. Azért nem jellemző, hogyha így működne a természet, meg így alakult volna a biológiájuk, illetve az evolúciójuk az őzeknek, akkor már kihaltak volna, de vannak ilyen szélsőségek, mint a gyilkos agancs alakulás.
2: És hát az agancs, az jól tudom, ha egy kicsit a szerelembe is belemegyünk, ott is befolyása van, hiszen az őzbakoknak az agancs az jelez is valamit a sutáknak is, bár ebben nem vagyok biztos, régi beszélgetésekből valami ilyesmi rémlik.
3: De nagyon jól emlékszel, mert az agancs, ezt úgy mondja a biológia, hogy egy szuperproduktum, tehát egy olyan függelék a szervezetnek, amely egyébként a normális életvitelhez nem feltétlenül szükséges, hát az ő súta is nagyon jól tud élni agancs nélkül. Az agancs arra való, hogy a hímivarú egyedek megmutassák a lányoknak, hogy ők mekkora legények a gáton, tehát amellett, hogy mondjuk nekem volt lehetőségem túlélni x évet, ebben a Magyarországon kevésbé, de a világ más részein mondjuk elég zord környezetben vagy viszonyok között, emellett én még föl tudtam rakni egy ekkora valamit a fejemre. Az agancs, ráadásul, hogyha most az őzről beszélünk, vagy a szarvasról, vagy a dámról, az agancs egy olyan csontképződmény, ami minden évben újra és újra és újra kinő a hímnek a fején, a hímegyednek a fején. Tehát miközben mi itt kínlódunk a csontritkulással, meg ha kihullik a fogunk, akkor már csak az implantátum marad, aközben a szarvasfélék minden évben, mondjuk az őz esetében mondok egy nagy számot, de egy ilyen 5-600 gramnyi csontot, a gémszarvas esetében meg ugye sokkal nagyobb állatról van szó, ott mondjuk 10 kilónyi csontot újra és újra föl tud pakolni a fejér, aztán eldobja ősszel, illetve az őzek ősszel a szarvasok meg később jövő évben, aztán megint és megint ezeket felépítik csontból. De tulajdonképpen ez a természet csodája, amit a szarvasfélék tudnak ezzel az agancsal művelni. De visszatérve, tehát a hölgyeknek mutatják azt, hogy ők mekkora vagány fiúk, ha úgy tetszik, hogy nekik ilyenjük is van. Tehát ez egy reklám, hogyha úgy tetszik. És kutatások egyébként azt is megmutatták, hogyha nincsen versengés a hímek között, tehát hogyha úgy alakul az állomány, hogy sokkal több a nőstény, tehát nem kell értük küzdeni, akkor az agancsoknak a mérete is csökkenni fog. Mert hogy a szervezet nincsen rákényszerítve, hogy a többiekkel szemben megmutassa, hogy ő jobb, választás, jobb parti, ha úgy tetszik. De hát alapvetően, hogyha mondjuk elképzelünk egy olyan állományt, ahol nagyon-nagyon-nagyon sok nőstény egyed van, akkor köszönjük szépen, valószínűleg nagyon kis csökött tagancsok fognak kialakulni a szarvasvéléknél.
2: És még egy kérdésem maradt úgy zárva a beszélgetést, az autósoknak már jó tanácsokat adtunk, hogy mire figyeljünk oda, viszont arról még nem beszéltünk, és fontos ezt is megemlíteni, hogy mi van abban az esetben, ha esetleg megtörténik a baj, egy őzet előtünk, mi ilyenkor a teendő, hogyan kell foglalkozni vele?
3: A magyar jogrend szerint ez közúti balesetnek minősül. A rendőrséget értesíteni kell elsősorban azért, mert hogyha a vad még él, akkor a magyar állam tulajdona, amely tulajdont a vadászatra jogosult szervezet kezel. Ha elpusztult, akkor a vadászatra jogosult szervezet tulajdonába kerül, de mindenképpen a vadászatra jogosultnak, nevén nevezve vadásztársaságnak vagy erdőgazdaságnak tudnia kell róla, mert vagy el kell szállítani, vagy ha nehogy Isten még él a szerencsétlen jószág, akkor ilyenkor általában már csak az eutanázia jön szóba, tehát meg kell szabadítani a szenvedésétől. Hogyha emellett én nekem mondjuk van egy kiegészítő biztosításom vadelütésre, akkor nyilvánvalóan a biztosítónak kell valahogy igazolnom, hogy az a horpadás az autómon, az bizony vadelütésből származott, és nem a saját kapumba tolattam bele. Erre az esetre a rendőrség, akit értesítettünk és kiérkezett a helyszínre, egy helyszíni jegyzőkönyvet ad nekem, ezzel fogom tudni igazolni. Illetve, ha valaki úgy érzi, hogy kártérítést kellene kapni a vadgazdálkodótól, akkor szintén szükség lesz erre a jegyzőkönyvre, de azt is hozzá kell tennem, hogy a jelenlegi jogszabály környezet alapján csak akkor tartozik bármiféle kártérítéssel a vadásztársaság, hogyha egyértelműen az ő tevékenységének a következtében ment ki az útra a vad, tehát mondjuk rosszul szerveztek meg egy vadászatot, olyan berendezést, mondjuk etetőt vagy itatót tettek ki túl közel a közúthoz, hogy oda vonzotta a vadat, vagy valami hasonló. Ha ilyen nincs, akkor nyilvánvalóan nem tehet az ellen senki, hogy hogyan mozog a vad, esetleg kimondottan ebben az időszakban, amikor ugye a párzás miatt a hormonok hatására tényleg teljesen figyelmetlenül bármikor, bárhol megjelenhet. Nem akulban tartjuk ezeket az állatokat, nem istállóban nincsen rajtuk póráz, tehát a természetes mozgására vannak, nekünk ráhatásunk nincs. És ha valaki mindennek tükrében elkezd pereskedni, mert itt most már általában pereskedésről beszélünk, hogyha az autós a saját kárát meg akarja térítetni, akkor szinte minden eset azzal végződik, hogy a bíróság azt mondja, hogy ki kiviseli a saját kárát, mert egyik félnél sincs úgynevezett felróhatóság vagy rendellenesség, vagy mind a kettőnél van, tehát arányosan mindenki kvázi lenyeli a saját kárát, csak éppen aki pereskedik, az történetesen a költségeket is kell, hogy viselje. Hozzáteszem, a vadgazdálkodónak van kára, tehát nem véletlenül mondom, hogy ki a saját kárát viseli, mert hogyha most az őzbaknál maradva azt mondom, hogy egy kiemelkedő, nagy agancsú őzbakot ütel egy autó, annak ugye vadászati értéke onnantól nincs, ezt mint vadászati lehetőséget ékesíteni nem tudják, és itt mindeközben akár millió forintos tételekről is lehet szó, milliós nagyságrendről, de legalábbis néhány százezer forintról, az a pénz hiányozni fog a kasszából, és hát a helyzet az, hogy nem mi mondjuk, hanem a rendőrség, vagy éppen a vezetéstechnikai szakértők, hogy a legtöbb vadelütés igenis megelőzhető lenne, vagy lett volna, hogyha az autós a körülményeknek megfelelően vezet, esetleg nem hajt gyorsan, esetleg figyelembe veszi, hogy nem jól belátható az útszakasz, esik az eső, szürkület van, nem nyári gumival megy télen, vagy téli gumival nyáron, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogyha a vadgazdálkodók kezdenének el pereskedni, akkor nagyon jó eséllyel elég sok elütött vad értékét bizony meg kéne téríteniük az autósoknak. De én nem tudok ilyen pereskről, tehát pontosan mi tudjuk, hogy mennyire kiszámíthatatlan tud lenni a vadnak a mozgása. Nem szoktunk élni ezzel a lehetőséggel, amit egyébként biztosítan a polgári törvénykönyv, és hát bízunk benne, hogy mondjuk az ilyen beszélgetéseknek az eredményeként esetleg kevesebb vadelütés és őzelütés lesz a jövőben, mert ezt számokat is tudunk mondani, körülbelül 7-8 ezer nagy vad elütés történik Magyarországon egy évben, és ennek 80%-a az őz. Pontosan azért, mert nagy az állomány, nagyon elterjedt fajról van szó, és ezek azok az esetek, amik bekerülnek a statisztikába, tehát hogyha meg elképzelem azt, hogy hányan vannak, akik mondjuk nem jelentik a rendőrségnek, hogy nagy Isten kártalanítják magukat, bevágva azt az elütött őzet a csomagtartóba, akkor ez a szám azért jóval magasabb is lehet. Zárójelben, ha már teljesség igényével beszélgetünk erről a témáról, az őz tüzet elvinni nem lehet, illetve nem szabad. Tudnélik lopást követel az ember, ha él az állat, akkor az államtól lopnak, ha nem él az állat, akkor a vadásztársaságtól. És hát minden további nélkül egy győznek az értéke, az a szabálysértési határt már mindenképpen átlépi, tehát ez BTK-s lopás lesz. Hogyha 2 kilométerrel arrébb az embert megállítja a rendőr, benéz az autóba, kinyitatja a csomagtartót és meglátja az őrzet, amihez az eredeti igazolást nem tudja prezentálni az autós, akkor bizony föl fogják jelenteni. Tehát ettől bárkit óva intenék, aki ilyen önkártalanításon gondolkozna egy esetleges őrzelütés után.
1: Kedves hallgatóink, Földvári Attilával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvívőjével, Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt 2 órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. A szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották. A következő órában Kitekintő című műsorunk jelentkezik, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangéliuma 17. fejezetének 7. és 8. verseiből hallgassuk meg. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás vagy legeltetés után megjön a mezőről? Jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja-e inkább neki, készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom. Te majd azután egyél és igyál. Kálvin János ezeknek a verseknek kapcsán így ír. Bár Isten joggal tulajdonítja magának mindenünket, és elkötelezett rabszolgákként birtokol mindent, bármi némű szolgálatot igyekszünk is teljesíteni, ő még sincs elkötelezve nekünk mindenféle érdem alapján, mert bár az övéi vagyunk, ő semmivel sem tartozik nekünk. Így van, minden kegyelem szerint. Szól a grácia. Minden kegyelemből, egyedül kegyelemből és nem érdem szerint. Isten kegyelme éltet, Isten kegyelme tart, és eközben mennyei gazdánk, engedjed, hogy megsimogassa a te szívedet. Mennyei gazdád számít rád. Eközben Jézus nem érzeleg, nem sajnáltatja azt a szolgát, akinek pihenés nélkül ura rendelkezésére kell állnia, hanem a tanítványok elé példaként adja. Csak végezzem azt, ami a dolgom. És ha ezt elvégeztem, akkor is mondjam, hogy csak haszontalan szolga voltam. Mert mindig magasabbra kell helyezni a mércét, mindig tehetnék többet is annál, amit teszek. És Istentől hadd kérjük együtt, hogy jobban lehessünk tieid. Hadd legyünk hasznosabb eszközei, edényei, és akkor Istenünk dicsőségére való életünk hasznos lesz környezetünk számára, fele barátaink számára, gyülekezetünk számára. Mégpedig úgy szolgáljon, ki, ahogy megadta neki az Úr. Van, aki adakozással tud szolgálni, van, aki a lelki gondozásban, a szép szóval, mások felkeresésében, özvegyek és árvák meglátogatásában. Lehet, van, aki sütéssel, főzéssel. Megint valaki lehet azzal, hogy egy igét sem akarna hagyni, hogy a porba hújjon, és úgy ülött Jézus lábainál, mint egykor Mária, Betániában. De kinek, amint adta az Úr, azzal örömmel szolgáljon. Még akkor is, ha közbe jön valami nem várt esemény ezen a héten, akkor is örömmel szolgáljunk együtt, mint szolgatársak a mi Urunkat, aki minden nap fáradhatatlanul szolgál, megtesz mindent értünk, és javaival elhalmoz. A mai ige magyarázat a Köröstárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAV. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe, ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva, írja a közlemény. A NAV közölte azt is, hogy bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje változik, az ügyintézés egy percre sem áll le, ugyanis az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak. Felhívták a figyelmet arra, hogy a NAV ügyfélportálján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy. Ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, a NAV infóvonala teljes üzemidőben 8.30-tól 16 óráig, a hőségriadó napjain is hívható a 18-19-es számon. A kormány a vasútfejlesztés korszakába lép, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter Komlón, ahol 3 év kihagyás után elindult a vasúti személyszállítás. Vitézi Dávid közölte, legközelebb szeptember 1-től a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon lehet ismét vonattal közlekedni. További cél a Debrecen és Nagykereki közötti szakasz újbóli forgalomba helyezése. A miniszter közölte, a 2035-ig 3550 milliárd forintból megvalósuló Baross Gábor vasútfejlesztési tervvel megkezdődik a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. Vitézi Dávid beszélt arról is, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a regionális vonalakra, így a pályák felújításának tervezése mellett azon is dolgoznak, hogy korszerűbb új motorvonatok érkezzenek ezekre a vasútvonalakra is. Rövidesen elindítanak egy akkumulátoros hibrid motorvonat tendert, hogy a ma üzemben lévő korszerűtlen járműveket kiváltsák, hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Új szakmai ajánlás dolgozott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, amely gyakorlati segítséget nyújt az egészségügyi intézményeknek, hogy a hőségriasztások idején is biztosítani tudják a betegellátást, a betegek és az egészségügyi dolgozók biztonságát, valamint az intézmények zavartalan működését. A központ a honlapján azt írta, a klímaváltozás következtében egyre gyakoribbá és intenzívebbé váló hőhullámok jelentős egészségügyi kihívást jelentenek, de a tartós hőség nem csak a lakosság egészségét veszélyezteti, hanem fokozott terhelést ró az egészségügyi ellátórendszerre is, különösen a fekvőbetegellátó intézményekre. A magas hőmérséklet növeli a hőséggel összefüggő megbetegedések, a sürgősségi ellátások és a halálozások kockázatát, miközben az egészségügyi intézmények működését is jelentősen befolyásolhatja. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által a fekvőbetegellátó intézmények számára készített szakmai ajánlása egységes keretet biztosít a hőhullámokra való felkészüléshez, a hőségriasztások idején alkalmazandó intézkedésekhez, valamint a hőségszezon tapasztalatainak értékeléséhez. Az ajánlás célja, hogy támogassa az egészségügyi intézményeket a hőhullámok egészségügyi, működési és betegbiztonsági kockázatainak megelőzésében. Júniusban a belföldi értékesítés árai 1,8%-kal emelkedtek, míg az export árai 1,4%-kal csökkentek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi árak éves emelkedése és az export árak csökkenése is enyhén lassult a májusi 1,9, illetve 1,8%-ról. A termelői árak így együttesen 0,4%-kal alacsonyabbak voltak a tavaly június. Az előző hónapokhoz képest a belföldi értékesítési árak 0,5%-kal növekedtek, az export árak pedig 0,1%-kal mérséklődtek. A KSH közölte azt is, hogy az első fél évben 6278 új lakás épült, 22%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 16588 volt, 29%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A megyei jogú városokban 32%-kal, a fővárosban és a többi városban egyaránt 22%, a községekben pedig 18%-kal több lakás épült, mint a múlt év első felében, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, amelyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy záporzivatar. A döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, de a Dunántúlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet 36 és 39 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a labdarúgó játékvezetőkkel, vagy a focibírókkal, és főleg a játékosokkal való kommunikációjukkal foglalkozunk majd. Vendégünk Nagy Norbert játékvezető, kommunikációs szakember, aki a közelmúltban vehette át a diplomáját a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi szakán, és a szakdolgozata témája volt a játékvezetők kommunikációja. Enyomán beszélgetünk vele mai műsorunkban. Szó lesz többek között arról, hogy hogyan tudott belerázódni a játékvezetésbe.
2: Ez azért nem olyan, mint ami ennek a tévében tűnik például. Tényleg sokkal nehezebb volt az első néhány mérkőzés, mint azt vártam.
1: Beszélgetünk vele arról, hogy hogyan reformálná meg ő a hazai bíróképzést.
2: Videóteszt formájában nézzünk egy szituációt, akár nemzetközi, akár magyar mérkőzés, akár megyei mérkőzésekről, és ott egy játékvezető elmondja a döntést, és hogy ő ezt milyen verbális és nonverbális kommunikációs formákkal kísérni, és ezt nyilván miután elmondja, kollektívan megbeszélnénk a többiekkel, jó döntés, nem jó döntés, mit kéne máshogy, mi az, amit jól csinált. Szerintem ez nagyban előre lendíthetné a közös munkát.
1: És szó lesz egy aktualitásról is, a VB-n debütáló száj eltakarásért járó piros lapokról is beszélgetünk vele.
2: Évtizedekig ment enélkül a szabály nélkül a játék, mindenféle probléma nélkül. Nem hiszem, hogy egy eset miatt ezt így szigorítani kellene és ilyen szabályokat behozni, én ezt abszolút nem tartom jónak.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Nagy Norbert, labdarúgó játékvezető, kommunikációs szakember. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A focisták többsége elvárja a játékvezetőktől, hogy magázva szóljanak hozzájuk. Ez volt a legmeglepőbb állítás annak a kutatásnak, amelyet Nagy Norbert készített a szakdolgozatához. Nagy Norbert 10 éve gyakorló játékvezető, most pedig újságíró szeretne lenni. Élete két meghatározó témáját gyúrta össze, hogy megszerezze a diplomáját. Ezért foglalkozott a szakdolgozatában a játékvezetők kommunikációjával. Szerinte ki kellene bővíteni a játékvezetők felkészítését szituációs gyakorlatokkal és videós elemzésekkel is, ahol nem csak a szabályok betartását, a helyzetek megítélését kellene gyakorolniuk, hanem azt is, hogy a döntésüket hogyan lehet jól kommunikálni a játékosok és akár a szurkolók felé. De vajon ő tegezi-e az U11-es meccsen a fiatal focistákat? Melyik volt a legnehezebb döntése bíróként? És hogyan viseli, ha a szurkolók trágár megjegyzéseket kiabálnak neki? Nagy Norbert kommunikációs szakemberrel, játékvezetővel beszélgetünk.
2: Alapvetően a szakdolgozatod témájáról fogunk beszélni, de nem a szakdolgozat ténye a lényeg, hanem az az információ és tudás halmaz, amit te összeszedtél, rendeztél és tudsz. De a témaindoklással kezdjünk. Miért a játékvezetők kommunikációját szeretted volna alaposabban megvizsgálni?
3: Lényegében nekünk fél évente van ilyen frissítő kurzusunk, úgynevezett edzőtáborunk, van, hogy egynapos, van, hogy kétnapos, és ezeken az alkalmakon mindig ismétlünk egyet, mind elméletben, mind gyakorlatban, van egy fizikai tesztünk, és van egy elméleti tesztünk, ezeket mindig lehető legjobb tudásunk szerint, legjobb fizikai és elméleti tudásunk szerint elvégezzük, megcsináljuk. Viszont egyik táborban sem merül fel az a kérdés, hogy az adott döntéseket, amiket meghozunk a pályán, hogyan kommunikáljuk le. És ez szerintem egy nagyon fontos tényező lenne ezeken a gyűléseken, ezeken a táborokon, és semmi szó nem esik róla, és ezért gondoltam azt, hogy egy kicsit megvizsgálom azt, hogy a játékosok, illetve a játékvezetők hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéskörhöz. Külön csináltam kutatási kérdőívet játékvezetőknek, illetve játékosoknak is. Ezt azért tettem, hogy felmérjem azt, hogy mit gondol az egyik csoport az adott kérdéskörről, és mit gondol a másik csoport, hogy mi a gyakorlat és mi az elvárás lényegében. Ez volt a célom, hogy ezt a lehető legjobban fel tudjam mérni.
2: De akkor abból, amit most mondasz, azt feltételezem, hogy benned van igény arra, egyrészt, hogy legyen ne csak szabály tudás a játékvezetők részéről és annak a betartatása a pályán, hanem hogy ez valahogy egy ilyen értelmes kommunikációs csatornán vagy csomagban legyen kommunikálva. Ezt jól érzem belőle, hogy ez...
3: Igen, pontosan.
2: És ennek látod a hiányát, vagy csak azt nem érezted, hogy ezzel foglalkoznának a játékvezetők? Inkább egy ilyen ösztönösen mindenki csinálja, ahogy tudja, vagy úgy látod, hogy abban is van hiány, hogy valaki nem kommunikál annyit, mint kellene?
3: Igazából mind a kettő, tehát egy kicsit ez az egységesítés hiányzik szerintem, hogy valaki jobban megtanulja, valaki nagyon ráérez, és érdemes nemzetközi szinten is megnézni, hogy vannak olyan játékvezetők, akik egyszerűen se verbálisan, se nonverbálisan egyszerűen nem kommunikálnak, és nincs meg az a testi és szóbeli kommunikáció a játékosok felé, amivel el tudná adni az adott ítéletet, el tudná magyarázni nekik, vagy esetleg a hibákat felejthetővé tudná tenni, hanem egyszerűen csak hoz egy ítéletet, és azt vagy elfogadják, vagy nem. Ezekhez érdemes egy jó szóbeli kommunikációt hozzátenni, egy jó karmozdulatot hozzátenni, egy jó testtartást hozzátenni, esetleg ez még a szóbelihez tartozik, egy-egy nyugtató szót hozzátenni, és valakinél ez nagyon megvan, és egyszerűen magától ráérez akár 2-3 mérkőzés után, valaki pedig 10 év után is csak fújkálja a sípot, azt is egyhangúan, és így ennyiben kimerül a játékvezetés. És ezt szerintem egységesíteni kellene, és ez anélkül nem megy, hogy edzőtáborokban ezt gyakorolnánk.
2: Lehet több hangon fújni a sípot?
3: Lehet, abszolút. Leginkább a hosszával lehet játszani, sok kis rövid síp, egy hosszú, egy rövid, tehát nagyon sok jelentése van ezeknek, és ez nyilván ez nincs így leírva a szabálykönyvbe.
2: De nincs? Ezek ilyen, csak nincs. A hármas vég sípszó van rögzítve, meg hát, mint külön kategória?
3: Igazából most őszintén azt sem tudom, hogy az le van-e írva, vagy ez csak úgy, ez is csak ilyen íratlan szabály, de így külön a, hogy minél hogy kell sípot fújni, ilyenek nincsenek leírva, tehát ezek ilyen íratlan szabályok, és szerintem ez is nagyon fontos, ezt is, erre is kitértem a szakdolgozatban, hogy a síphasználat játékosok és játékvezetők szerint mennyire fontos, mennyire érezhető a mérkőzésen.
2: Mondasz egy-két példát, hogy hogyan lehet jól használni szerinted a sípot? Tehát mit jelent, ha hosszabb ideig fúj egy játékvezető, ha több rövidet fúj?
3: Leghamarabb eszembe jutó példa tömegszituációknál való alkalmazás, ugyanis, hogyha két vagy több játékos egymásnak esik, elindul egy lökdösődés, a játékvezetőnek az az első, hogy szájába veszi a sípot, odarohan, megpróbálja a játékosokat széjjel nyomni, és fújja a rövid sípokat folyamatosan, minél hangosabban. Az is ilyen figyelemfelkeltő, hogy mindenki érezze, hogy ő ott van, hogy figyel, hogy próbál rendet tenni. További szituációk, például szabálytalanságoknál abszolút kisfaúlt, icipici bokakoccantás, kis lökés, rövid síp, hogyha van egy nagyobb szabálytalanság, aminél akár csak szóbeli feddést, akár már sárga lapot, vagy esetleg piros lapot kell adni, abszolút hosszabb síp, és utána még esetleg lehet néhány rövidet is, hogy mutassuk a játékosnak, hogy jó, akkor jöjjön ide, és akkor most mutatunk vagy sárga, vagy piros lapot. Még a csere, ami így eszembe jut, hogy sok rövid síp, és mutatunk ki az asszisztensre, hogy végezni fogja a cserét. Nagyon változatosak ezek a használatok, és tényleg leginkább a hossz és az egymás utániság az, ami meghatározza ezeknek a jelentését.
2: Hagyjuk örök vissza még egy gondolatot, amikor mondtad, hogy szerinted az egy erény, hogyha a játékvezető esetleg egy-két jó szó, vagy nyugtató szó, talán így mondtad, kíséretében tudja az ítéletét közölni a játékossal. A mögöttünk lévő labdarúgó világbajnokság jut eszembe, ahol nekem újdonság volt, nem tudom, korábban volt erre példa, hogy a 11-es szituációs ítéleteknél mindenképpen, de lehet, hogy másnál, vagy a VAR után volt, azt hiszem a VAR után volt, bocsánat, hogy amikor VAR vizsgálat volt, akkor utána a játékvezető mikrofonba elmondta az ítélet magyarázatát, és ezt nem csak a játékosok hallották, hanem az egész stadion, és így a világ sok millió tévénézője. Hát kinek mennyire lehetett érteni az angolját, ez most egy más kérdés, de maga a szándék szerintem az tök pozitív volt, hogy transzparens legyen a döntés oka. Erről mit gondolsz?
3: Én is ezt abszolút egy jó dolognak tartom. Ez az, amit mondtál is, az egyetlen hátulütője ennek a dolognak, hogy nem mindenki ugyanúgy használja a nyelvet, és azt hiszem már a nyitó meccsen láthattunk egy olyan magyarázatot, amire a vétkes játékos is csak így nézett a játékvezetőre, hogy mit magyaráz ez. De szerintem is ez egy jó kezdeményezés. Picit még csiszolgatni kell, ugyanúgy, mint az egész VAR használatot, mert nincs még teljesen kiforva, de szerintem éveken belül, hogyha ezt is egységesen megtanulja használni a labdarúgó játékvezető társadalom, akkor ez egy nagyon jó dolog lehet.
2: VB-ről fogunk még beszélni, de akkor most ugorjunk vissza hozzád. Említetted a kutatást. Mondd el, légy szíves, hogy kb. Milyen kérdéseket tettél föl, de ami sokkal fontosabb, hogy milyen eredményeket kaptál játékvezetőktől, meg játékosoktól. Mik a legfontosabb egymással szembeni elvárások, problémák, észrevételek?
3: Amit vizsgáltam, az a mérkőzés előtti, illetve a mérkőzés közbeni kommunikáció volt. A mérkőzés közben külön vizsgáltam verbális, illetve nonverbális kommunikációs formákat. Ami a mérkőzés előtti kommunikációt illeti, az volt a legfontosabb, hogy mennyire tartják a játékosok, illetve a játékvezetők fontosnak azt, hogy mérkőzés előtt csak beszéljenek néhány szót a játékosokkal. Tehát nem kell itt nagy okításokra gondolni, hanem egy-egy jó szó egymáshoz, hogy állnak a bajnokságban, mit gondolnak a mérkőzésről a játékosok. Mert szerintem ez tényleg egy-két perc, és ez az egy-két perc ez alapjában meg tudja határozni már a mérkőzés hangulatát is, hogy viszonyulnak egymáshoz a sportemberek, és hogy a játékosok is lássák, hogy a játékvezető is ember, és ő is ugyanúgy egy érző lény, nem csak egy robot, aki oda megy, és vagy jól fúj, vagy rosszul fúj. Ebben azért nagyjából megegyeztek az eredmények, tehát a játékosok és a játékvezetők szerint is fontos ez a mérkőzés előtti néhány szó. Ha jól emlékszem, 5-ös skálán olyan 4-es magasságában jött ki ez az eredmény mindkét fél részéről. Ami kicsit érdekes volt, hogy külön kitértem arra, hogy a követelményeket el kell lemondani a játékvezetőknek minden mérkőzés előtt, tehát hogy sípcsontvédőt húzzanak, hogy figyeljenek oda egymásra, hogy mi az, amit eltűr egy játékvezető, próbálja engedni a kemény játékot, vagy nem próbálja engedni, és minden apróságot le fog fújni. Ezeknél volt érdekesség, hogy a magasabb osztályban játszó játékosok nem igazán várják el, és nem is igazán szokták az ő esetükben a játékvezetők ezt elmondani. Én ebből arra következtetek, hogy van már egy kialakult, egy kiforrott játékvezetői viselkedés, amit alkalmaznak mérkőzésről mérkőzésre, ezért a játékosok sem tartják fontosnak azt, hogy ezeket minden alkalommal elmondják nekik. Ami a mérkőzés közbeni kommunikációt illeti, itt ugye verbális és nonverbálist is vizsgáltam, a kézmozdulatokat, a testtartást, illetve a síphasználatot, ami a nonverbálist illeti. Ezekben a kézmozdulatoknál nyilván itt a szándékosra helyeztem a hangsúlyt, tehát arra, hogy amikor szöglet van, kimutatunk, hogy szöglet, kirúgás, nem mutatjuk, hogy kirúgás, ezt tartják a legkevésbé fontosnak mind a játékosok, mind a játékvezetők. Egyébként ez szerintem se egy olyan egetrengető fontosságú dolog, mindenki tudja, ha szöglet van, ha kirúgás van, szabadrúgás van, szabadrúgás van. Ez leginkább alacsonyabb korosztályokban lehet szerintem egy fontos dolog, ahol 11-12 éves játékosok nem feltétlen mindig tudják, hogy na akkor most mi van, és akkor így néznek, hogy akkor most dobunk, vagy szabadrúgás van, és akkor lehet érdemes mutatni, és egyébként szóban is mondani nekik, hogy ti fogtok dobni, vagy ti fogtok most rúgni, vagy kapus jön. És itt ehhez kapcsolódóan, most ugye én a kisgyereket letegeztem az előbb, itt jön be egy újabb kérdés, a tegezés és magázás kérdése, ez is a mérkőzés közbeni kommunikáció része leginkább. Itt egy nagyon vegyes kép rajzolódott ki, ugyanis a játékvezetők 67-68%-a volt az, aki minden mérkőzésen mindenkit korosztálytól függetlenül magáz. Viszont a játékosoknál nagyjából fele-fele arányban várják el a tegezést, illetve a magázást. Tehát náluk nem annyira létfontosságú ez a kérdéskör, viszont játékvezetői körökben abszolút megszokott forma az, hogy magázzák a játékosokat. Itt érdekesség lehet az, hogy amelyik játékosok, itt tettem fel egy nyitott kérdést, amelyik játékos elvárásnak tartja a magázást, azok, hát most idézek, elfogadhatatlannak, prolinak, komolytalannak tartják azokat a játékvezetőket, akik tegezik őket. Tehát, hogy ilyen szélsőségek is kialakultak, hogy valaki teljesen normálisnak tartja a tegezést, valaki meg egyenesen prolinak, meg elfogadhatatlannak tartja, hogyha nem magázzák őket mérkőzésen. Nagyon-nagyon széles a skála ebben a kérdéskörben.
2: A saját gyakorlatod mi egyébként? Akkor itt mondd el, hogy milyen korosztályban kikkel dolgozol?
3: Én mindenkit magázni szoktam. Tehát én nem szoktam ezen gondolkodni sose. Kicsit néha kellemetlen, amikor egy tényleg U12-es mérkőzésen egy 10-11 éves játékost úgy mondom, hogy legyen szíves, meg jöjjön, meg mit tudom én. Tehát érdekesen adja magát a szituáció, és én is néha kellemetlenül érzem magam, de én szerintem ebben kéne egységesedni, és ezt kéne mindenkinek használni, pont azoknak az elkerülése véget, amiket a játékosok gondolnak, hogy prolinak tartják a tegező játékvezetőket, tehát ez számomra kicsit érthetetlen is, de valamilyen szinten meg lehet vele azonosulni. Érdekes kérdés, pont ezek miatt csináltam a kérdőívet, hogy most ez itt kijön, és itt is látszik, hogy ebben is egységesedni kell, és valamiben meg kell egyezni. Viszont ami még itt a síphasználattal kapcsolatos, a játékosok nem nagyon észlelik ezeket, amiket a néhány perce beszéltünk, hogy hogyan fújják a játékvezetők, és milyen módon, és milyen szituációkban a sípot. Tehát nagy részük úgy válaszolt a kérdésemre, azt hiszem úgy tettem föl, hogy szerintük mennyire fontos a mérkőzés zavartalan lefolyása szempontjából, hogy a játékvezető milyen módon fújja a sípot. Valami ilyesmi kérdést tettem föl, és nagy részük úgy válaszolt, hogy szerintük ez teljesen jelentéktelen mindegy, hogy fújja. És ez nagyon érdekes, mert szerintem elméletben lehet, hogy ezt mondják, viszont gyakorlatban, hogyha oda kerülnek egy olyan játékvezetőhöz, aki tényleg csak így belefúj egyet-egyet, meghozza az ítéleteket, szerintem ott érezhető lenne a mérkőzés hangulatán is, hogy sokkal könnyebben elszabadulnának az indulatok, és sokkal könnyebben megtámadják egy-egy rossz, vagy akár jó döntésért is, amit a játékosok gondolnak rossznak. Tehát itt szerintem elméletben ezt mondják, hogy teljesen mindegy nekik, gyakorlatban viszont nem hinném, hogy ez a bevett, hogy nem érdekli őket.
2: Oké, mi volt neked a legmeglepőbb, amire esetleg előzetesen, hipotetikusan nem is számítottál, hogy ilyen válasz érkezik?
3: Ez a magázás, tegezés kérdés, amit az előbb is mondtam, tehát azok a játékosok véleményei, akik nem fogadják el azt, hogy tegezik őket. Ez volt nekem a legérdekesebb, hogy, és ezt így tényleg ilyen szó szerint leírták a nyitott kérdésbe, hogy ők prolinak tartják azt a játékvezetőt, meg komolytalannak tartják azt a játékvezetőt, meg milyen cifra kifejezéseket használtak rá, használtak egyébként csúnyábbat is.
2: Tehát, ezt nem muszáj elmondanod?
3: Nem is fogom. Tehát az, hogy rájuk ezeket a jelzőket ragasztják, ez volt számomra a legérdekesebb a kutatásban.
2: Mi lehet ennek az oka szerinted? Az, hogy tiszteletet várnának el a játékosok a játékvezetőtől, vagy az, hogy van egy alapból egy feszültség a két szerep között, mert a játékos úgy néz a játékvezetőre, hogy ő úgyis ellenem fog valamilyen ítéletet hozni, és nem az van benne elsőre, hogy azért van a játékvezető, hogy gördülékeny és igazságos legyen a mérkőzés lebonyolítása? És nehogy már itt pompogjon nekem tegezve.
3: Ez érdekes. Itt is azt tudnám mondani, hogy ha mint ahogy már az elején is mondtam, hogy ha lenne egy egységes, mindenki által alkalmazott, játékosok részéről is megszokott, játékvezetők által is folyamatosan alkalmazott kommunikációs forma, akkor szerintem ezzel nem lenne gond. Tehát, hogy most a játékosoknak mi jár a fejükben, azt nekem nem tisztem megmondani, és nem is szeretném megmondani. Tehát szerintem itt is az egységesítésen lehetne, és kellene, hogy legyen a hangsúly.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatjuk a beszélgetést a fociról, játékvezetésről, VB-ről, Nagy Norbert kommunikációs szakemberrel, játékvezetővel. Maradjanak az Európa Rádióval.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Mavir az áramfogyasztás csökkentésére kérte a fogyasztókat. A magyar villamos energia rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt, és a fogyasztókat az áramfogyasztás csökkentésére kérte, közölte a társaság szombaton. A Mavir arról tájékoztatott, hogy a rendszerirányító megtette a szükséges intézkedéseket a villamos energia ellátás folyamatosságának biztosítására. A társaság arra kérje a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy 17 és 22 óra között a szükséges minimumra csökkentsék a terhelésüket, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAV. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe, ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva, írja a közlemény. A NAV közölte azt is, hogy bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje változik, az ügyintézés egy percre sem áll le, ugyanis az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak. Felhívták a figyelmet arra, hogy a NAV ügyfélportálján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy. Ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, a NAV infóvonala teljes üzemidőben 8.30-tól 16 óráig, a hőségriadó napjain is hívható a 18-19-es számon. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják a hívjárművek cseréjét és az új Intercity kocsik beszerzését célzó közbeszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a két új társaság teremti meg a feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzéseknek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hívkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A miniszter tájékoztatása szerint az országos közlekedés szervező a Budapesti Közlekedési Központhoz hasonló irányító és szervező társaságként működik majd. Feladata lesz a közösségi közlekedési hálózat megtervezése és összehangolása, valamint a közszolgáltatások megrendelése. A cél az, hogy az utasok országosan egységes rendszerben korszerű alkalmazások segítségével tájékozódhassanak a járatokról és a tarifákról, függetlenül attól, hogy a MÁV, a Volán, a Gyesev vagy más szolgáltató járatát veszik igénybe, ismertette a tárcavezető. A rendőrség nem tartja meg az erre a hétre tervezett sebesség ellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitánysága honlapján. A közleményben emlékeztetnek, a gyorshajtók kiszűrése érdekében a Roadpol, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció részeként Magyarország egész területén végeztek volna a sebesség ellenőrzést augusztus 3-a és 9-e között. Tekintettel az országos sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra az akciót Magyarországon nem tartják meg, írja a közlemény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a hőség napjaiban a reakció idő megnőhet, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek, ezért azt javasolják a járművezetőknek, a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot.
0: Az időjárásról.
4: Hétfőn napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, amelyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, de a Dunántúlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet 36 és 39 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Nagy Norbert kommunikációs szakemberrel, játékvezetővel.
2: És van a dolgozatod konklúziójaként javaslat egyébként, amit akár az MLS részéről megfogadhatnának? Összetudod ezt néhány pontban foglalni, hogy mi az az egységesítés, ami előrébb vinné a játékvezetői kommunikációt, ha meghallgatnának téged?
3: Van, lényegében ugyanezt írtam le a szakdolgozat utolsó egy-másfél oldalában, amit itt az előbb is elmondtam, illetve még egy javaslatot is tettem, esetleges gyakorlati teszt, vagy ha nincs pálya, akkor videóteszt formájára is, hogy játékvezetők ott helyben az edzőtáborban eljátszanának szituációkat, és az a játékvezető, aki lényegében végzi a gyakorlatot, ő hoz egy döntést, és nem csak meghozza ezt a döntést, hanem szóban, illetve nonverbálisan is lekommunikálja azt a szituációt. És ez szerintem nyilván ez egy hosszú folyamat, hogyha ezt minden egyes ilyen frissítő kurzus, illetve edzőtábor alkalmával ezt el akarjuk gyakorolni. Viszont szerintem meg lenne a böjtje, és meg lenne az, hogy igenis beleneveljük azt a játékvezetőkbe, hogy egységesen tudjanak kommunikálni. Hogyha meg nincs erre pálya, tehát ahol gyakorlatban ezt meg lehetne csinálni, akkor videóteszt formájában nézzünk egy szituációt, akár nemzetközi, akár magyar mérkőzés, akár megyei mérkőzésekről, és ott egy játékvezető elmondja a döntést, és hogy ő ezt milyen verbális és nonverbális kommunikációs formákkal kísérni, és ezt nyilván miután elmondja, kollektívan megbeszélnénk a többiekkel, jó döntés, nem jó döntés, mit kéne máshogy, mi az, amit jól csinált, szerintem ez nagyban előre lendíthetné a közös munkát.
2: És mit gondolsz ennek? Lehet fogonatja egy ilyen szakdolgozatnak? Tehát te ezt valaki felé továbbítottad a játékvezetői feletteseid felé? Nem látom át, hogy ez hogyan működik, vagy egyenesen Csányi Sándor MLS elnöknek csatoltad a dolgozatot? Most ezt nyilván kicsit viccesen kérdezem, de tényleg, tehát, hogy ezt te leírtad, és várod, hogy majd egyszer történik valami, vagy ott van benned, hogy tényleg ezt, ha már ezt összetetted, ha már van egy ilyen kutatás, akkor azt érdemes lenne látni azoknak, akik döntési pozícióban lehetnének a kérdés kapcsán.
3: Én az a baj, hogy nagyon kis embernek érzem magam ebben a témában, és nem mertem még úgy senkinek tovább küldeni, megmutatni, illetve további gondolkodásra továbbadni, de most, hogy így mondod, akár továbbítani is lehetne.
2: Hát, ha majd ezt az interjút hallja valaki, és úgy indul el ebből valami. A beszélgetés végére még rólad és a te gyakorlatodról szeretnék kérdezni, ha még van kedved beszélgetni.
3: Persze.
2: Mi például kíváncsi vagyok, hogy neked mi a játékvezetői filozófiát, te hogyan működsz a pályán? Tehát mondjuk mi volt neked a ha ki tudsz emelni egy emléket, mi volt neked a legnehezebb döntés, amit meg kellett hozni? Mi volt az a szituáció, amit láttál a pályán, egy méltatlan szabálytalanság valakivel szemben, vagy veled szemben, és hogy az hogy tudtad kezelni? És utólag, hogy láttad, hogy jól kezelted-e, vagy így vívódsz rajta, hogy lehet, hogy nem kellett volna, nem tudom, 86-szor megfújni a sípot, vagy nem azt a lapot kellett volna fölmutatni, keményebben kellett volna, sárgát kellett volna csak adni. Szóval van-e ilyen emléked, és akkor utána az, hogy csapódott le benned?
3: Szerintem ez egy túl összetett és túl komplex szakma ahhoz, hogy itt már lassan egy évtizede, amióta működök, így egy dolgot ki lehessen emelni. Biztos majd pályafutásom végén lesz egy olyan, de azt szerintem majd még a jövőben fog megtörténni. Most jelenleg idézőjelben apróságok vannak, és nem is feltétlen nagy pályán, hanem a kispályás tornákon szokott lenni. Néhány olyan szituáció, ami egyszerűen szerintem nem azt mondom, hogy meghozhatatlanul nehéz döntés, hanem annyira gyors ott a játék. Leginkább az 5+1-es mérkőzésekről beszélek. Sokan vannak a pályán, nagyon gyors játék, nagyon sok kontakt, és ott szerintem a legnehezebb alkalmazni azokat a szabályokat, amiket egyébként nagy pályán viszonylag könnyű. Tehát, hogy van egy szabálytalanság, lefújom, ha sárgát ér, sárgát adok, ha pirosat ér, pirosat adok, ha nem ér semmit, akkor nem adok semmit. Sokkal nagyobb a tér, sokkal jobban elkülönülnek a játékosok, míg ott kis pályán, ahogy játékban van a labda, egyszerűen folyamatos passz, kis faul, még egy passz, ott még egy kontakt, de hogy most faul-e, azt nem tudom, közben már ketten a nyakamban vannak, hogy az előző az faul volt. Minden második kispályás mérkőzés ilyen, és ezeknél a legnehezebb egyszerűen minden döntést meghozni, tehát itt nagyon nehéz, és én ezt mondanám annak, hogy ezeken vívódok a legtöbbet, mérkőzés közben is, és egyébként mérkőzés után is, mert ott, hogyha tényleg a második percben, azt lehet, ha lefújom, akkor sokkal jobban megnyugodnak a kedélyek, sokkal tisztább lesz a játék, de azt tovább engedtem, és akkor teljesen elharapózott a következő 10 perc, csak egymást faragták folyamatosan, de ott meg már két-két pirosat ki kellett volna osztanom mindenkinek, de nem osztottam ki, mert akkor azért csúszik ki teljesen a meccs a kezemből. Nagyon nehéz ezt úgy megfogni, hogy ne vessem el a súlykot, tehát ne legyek túlzó a csapatokkal, és hogy most tényleg akkor innen is három ember kell, onnan is három ember kell, de közben megfogjam, hogy igenis én itt vagyok, és meghozom a nehéz döntéseket, és ezt közben úgy, hogy a játékosok is nyakamban vannak reklamálva, közben a szurkolók ordibálnak mindkét irányból, számomra ez a legnehezebb.
2: És hogy lehet kezelni mondjuk a reklamálásokat? Mert nyilván mindenki védi a saját álláspontját, feltételezem, hogy akár akkor is, de ezt hipotetikus, amikor tudja, hogy nincs igaza, de megpróbálja, nyilván viszi a hív, meg az indulat, meg minden, de ezt hogy lehet kezelni, tényleg lógnak a nyakadon, és hogy közben azért tiszteljenek is, elfogadják, amit mondasz, de közben tényleg ott liheg, szinte beleköp az arcodba, hogy bocsánat, csak próbálok ilyen képeket hozni, és közben neked higgadtnak kell maradni. Szóval erre van valami recepted?
3: Igazából nincs. Ez az, ami így az évek alatt ki tud alakulni esetleg, hogy amit kutattam is, hogy egy határozott kommunikációja legyen az embernek, akkor elkerülhetőbb a reklamálás. Viszont ha nem sikerül elkerülni, és nyilván hogyha 40 éves rutinnal rendelkezik egy játékvezető, akkor is megesik, hogy nem sikerül ezeket a reklamálásokat elkerülni. Akkor viszont egyszerűen hagyni kell, hogy lepattanjon rólunk ez a dolog, mert máshogy nem lehet. Tehát ezt az a baj, hogy ez egy olyan szakma, ami ezt kötelezővé teszi, úgymond, hogy el tudjuk engedni a dolgokat, mert máshogy nem lehet. Hogyha nekiállunk ott kattogni még 3 perccel is egy döntést követően, hogy ez rossz volt, most kicsit ellentmondok magamnak, mert mondtam, hogy kispályán is velem is sokszor előfordul, de nagypályán már hál' Istennek nem, hogy tényleg percekig kattogok egy döntésen, és még akkor a következőre is befolyással van, és még több a reklamálás. Egyszerűen el kell engedni a játékosokat, ameddig lehet olyan keretek között, hogy még nem adok nekik lapot, addig meg kell próbálni úgy lenyugtatni, hogyha úgy nem megy. Látjuk, hogy már tényleg habzik a szája, és egyszerűen nem akarja befejezni, akkor igenis odaadni neki azt a sárgát, vagy esetleg piros lapot, és ez kifele is egy olyan döntés lesz, amit sokkal jobban elfogadnak, és ezáltal a szurkolóktól is kevesebb reklamáció fog érkezni.
2: Ha már a lapokat említed, ígértem, hogy VB-ről még beszélünk, egy kérdés, itt arra gondoltam, hogy a játékvezetők megítélése, meg a szabályok, ez a száj eltakarásért való piros lapadás, erről mit gondolsz? Mármint ugye akkor járhat ezért piros lap, hogyha csúnyaságukat mondanának egymásra, most ilyen egyszerűen fogalmazva. Ez szerinted ez jó-e, jól alkalmazták, talán 2 piros lap is volt a VB-n, ha jól emlékszem. Esetleg ezt érdemes lenne átültetni hazai szabályba, te ezt hogy látod? Mennyire probléma ez azokon a meccseken, ahol te működsz?
3: Ez egyáltalán nem, ha jól tudom, ez egy tavaly vagy tavaly előtt rasszista megnyilvánulásért lett bevezetve, amikor eltakart szájjal mondták, azt hiszem, most nem akarok hülyeséget mondni, de szerintem a Vinicius Juniornak, a Real Madrid játékosának mondtak rasszista megjegyzéseket. Én ezt abszolút nem tartom relevánsnak, ezt a szabályt. Oda tudok menni én úgy egy játékoshoz teljesen mosolyogva, és tényleg azt mutatva kívülre, hogy én teljesen jó szándékkal megyek oda, úgy, hogy közben elhordom őt mindennek eltakart szájjal. És akkor, hát én akkor mondhatom, hogy de hát nem veszekedtünk, nem volt ott semmi harakiri, én csak oda mentem és mondtam neki valamit. És ez az, amit szerintem nem lehet megítélni, hogy tényleg mit mondanak egymásnak a játékosok, pont azért takarják el a szájukat, hogy ne tudják, és tényleg lehet, hogy két jó barát egymással cseverészik, de közben az is lehet, hogy ugyanolyan képet festve, mint hogyha két jó barát cseverészne, elhagyják egymást mindennek. Tehát én ezt úgy vélem, hogy évtizedekig ment enélkül a szabály nélkül a játék, mindenféle probléma nélkül. Nem hiszem, hogy egy eset miatt ezt így szigorítani kellene, és ilyen szabályokat behozni. Én ezt abszolút nem tartom jónak.
2: Jól érzem a válaszodból, hogy van benned egyfajta ilyen a te játékvezetői szempontodból teljesen jogosnak tűnő félelem, dilemma, hogy de hát hogy ítéljen meg, ha pont eltakarta a száját, hogy mit mond? Tehát, hogy ebben az benne van az a tévedés, hogy lehet, hogy soha az életben nem derül ki, hogy mit mondott, hiszen az egyik azt mondja, hogy én csak azt mondtam, hogy szép a hajad, a másik meg azt mondja, hogy rasszista megjegyzés, tehát eltakarta a száját, soha nem fog kiderülni. És te meghozol egy ítélet, hozhatnál, ha lenne ilyen szabály, és közben az egész mérkőzés képen megváltozhat tőle, ember hátányba kerül egy csapat, stb. Van benne, jól érzem, hogy van benned egy ilyen?
3: Így van, pontosan ez a lényeg annak, amit mondtam, tehát hogyha ezt itthon bevezetnék, főleg tényleg itt megyei szinten egyszerűen lehetetlenség, és akkora viták lennének belőle, mind a pályán, mind szurkolói részről, hogy ez az tényleg falu végéig lehetne futni, és kergetnének minket, tehát szerintem abszolút, és remélem, hogy itt Magyarországon se lesz ez a szabály behozva, mert ebből csak a rossz sülhet ki szerintem.
2: Ha már a szurkolókat szóba hoztad, róluk is akartam kérdezni, hogy ők hogyan viszonyulnak hozzád, személyes tapasztalatod, hozol egy döntést, vagy nem hozol egy döntést, szurkolók nagyon kegyetlenek tudnak lenni. Én úgy gondolom, amiket bekiabálnak, és ha mondjuk a szemüveget a bírónak még a legbarátibb megjegyzés. Ez is lepörög? Le kell, hogy pörögjön? Ha nem pörögne le, akkor már nem tudnád csinálni egy évtizede? Vagy azért meghat? Vagy van olyan, amire emléksz, hogy azért azt nem kellett volna mondaniuk?
3: Amikor rövidebb a hajam, akkor az ilyen kopasz majom, ilyenek azért megmaradnak, de tényleg, ahogy mondod, ezek még ilyen gyenge kifejezések, ezek a szemüveget a bírónak, meg most nem szeretnék itt csúnyákat mondani, de ezek még a csúnyák is olyanok, hogy ezzel már hozzászoktunk.
2: Ember elmegy egy meccsre, én számtalanszor ülök el a kisfiammal azért, mert hogy beszélnek a szurkolótársak, vagy a másik csapatról, vagy a bíróról, és egyszerűen nem akarom, hogy ezt hallja. Tehát ez az általános szerintem. De hogy olyan volt esetleg olyan élményed, hogy oda ment hozzád valaki, akár játékos, akár szurkoló, akár a valamelyik csapatnak a valamilyen munkatársa, és azt mondta, hogy ez igen, ezt jól csináltad, ezt milyen korrekt voltál, jól vezettél, jól elkaptad, jól elcsípted, helyes volt, és ha ez így van, akkor mindig a győztes mondja ezt, vagy esetleg egy vesztes is ki tudja mondani, hogy hát fáj, hogy kiállítottad a Jóskapistát, de teljesen igazad volt, milyen szabályszerűen ügyesen levezetted a meccset.
3: Szokott ilyen lenni, úgy átlagban szezononként egy ilyen alkalomban. Tehát nyilván ez nagyon ritka, de hál' Istennek velem is előszokott fordulni, és tényleg nagyon jól esik, viszont ahogy azt mondtad is, ez leginkább győztes csapattól. Vesztes csapat maximum olyat szokott mondani, hogy korrekt volt Spori. Tehát így ennyi. Tehát ott, hogy agyon dicsérjen, azért olyan nem szokott lenni, de a korrektséget azt ők is kiemelik, tényleg abban a nagyon kevés alkalomban, amikor ilyen előfordul. De olyan is szokott lenni, hogy tényleg csak vesztes csapat odajön, kezet fog. És már az is sokat jelent, amikor kezet fogunk, a szememben néz, és nem mond semmi olyat, hogy bezzeg ott, azt így kellett volna, meg nem igaz, hogy ezt miért nem állítottad ki, stb. Tehát már ez is egy olyan visszajelzés, hogy nem rólunk fognak beszélni a mérkőzés után, hanem az eredményről, a játékról és a két csapatról, és nekünk ez a legfontosabb.
2: Ugrálok a témák között, elnézést, a VB-re visszaugorva, de általánosságban is kérdezem. Amikor te mérkőzést nézel úgy, hogy nem játékvezető vagy, akkor tudsz úgy meccset nézni, mint amikor nem voltál játékvezető? Tehát, hogy a meccset nézed, vagy óhatatlanul mindig figyeled a szituációt, hogy ott milyen döntést hoznál te, vagy értékeled, hogy milyen döntést hozott a játékvezető, hogy vagy ezzel, és akár a VB tekintetében, hogy néztél meccseket?
3: Akkor szoktam a játékvezetővel foglalkozni, amikor rossz döntést hoz. Tehát amikor édesapámmal, vagy az öcsémmel így nézzük a meccseket, akkor is nem, tehát hogyha 90 percig nem történik olyan szituáció, akkor én 90 percig meg sem említem a játékvezetőt, illetve nem is nézem úgy a találkozót. Viszont hogyha jön egy kérdőjeles, vagy egyenesen rossz döntés, akkor egyből előjön bennem a szakmaiság, és az, hogy a fejemben is megfogalmazódik, illetve ki is mondom, hogy hát ez szerintem ez így hülyeség volt, vagy nem tudom, miért nem úgy csinálta, vagy amúgy csinálta. Tehát ez nálam így van, és úgy gondolom, hogy szerintem én már sose fogom tudni úgy nézni a találkozókat, hogy egy-egy rossz döntésnél is, hát jó van, ez van, hanem igenis én próbálom szakmailag is megfogni a dolgokat, főleg, hogyha tényleg nem a jó döntés születik, hanem megkérdőjelezhető.
2: Ugye a beszélgetésünk apropója az, hogy a szakdolgozatot témája volt a játékvezetés, játékvezető kommunikációja, ezt sikeresen megvédted, megszerezted a diplomádat, kommunikációs szakember vagy, most már papírod van róla. Mi a te utad? Tehát játékvezetőként képzeled el magad, hogy szeretnél följebb lépkedni a játékvezetőségben, és ott a legjobbak között lenni, vagy újságíró szeretnél lenni, vagy nem tudod, és mind a kettő, vagy ez a hobbid inkább a játékvezetés, szóval hogy nézel magadra? Hol látod magad, ahogy szokták kérdezni 10 év múlva?
3: Én már megpróbáltam játékvezetői berkeken belül följebb lépkedni. Most jelenleg megye 1-es kerettag vagyok. Én már próbáltam ennél föntebb menni. Sérülés miatt is, és egyéb magánéleti dolgok miatt ez nem sikerült. Tehát én itt az már biztos, hogy ezen a megyei szinten fogok idézőjelben ragadni. Ez is egy a megye 1-es kerettag is egy nagyon jó dolog szerintem, és azért nem mindenki jut el idáig se. Viszont erre mindig is szakmaként emlegettem itt ugye a beszélgetésünk során, viszont nekem ez a hobbim, tehát hogyha nekem ki kell hagynom 1 vagy 2 hónapot akármi miatt, tényleg lehet ez kényszerűség is, egy sérülés akár, lehet az munkaügy, akkor sajnos ki kell hagynom 1-2 hónapot. Tehát én nem tudok erre úgy tekinteni, hogy na most nekem ezt minden áron csinálni kell, folyamatosan csinálni kell, hanem én szeretnék abban megmaradni, hogy ezt amikor szabadidőm engedi, amikor idézőjelben kedvem tartja, nyilván kedvem azért mindig van, de nem fogom ezt úgy minden elé tenni a polcon, vagy a legmagasabbra tenni a polcon ezt a hobbit. Ezáltal én nagyon szeretnék az újságírói pályán maradni leginkább, és emellett, amikor szabadidőm engedi, és úgy hozza az élet, akkor eljárni mérkőzésekre. Most így az egyetem végeztével, illetve hogy még főállásban nem sikerült elhelyezkedni, nyilván most nagyobb tér nyílik a játékvezetésnek az elkövetkező hetekben, hónapokban, és a jövőben is mindenképpen szeretném folytatni, tehát azt mindenképpen elmondhatom, hogy ha 20-30 évig én még testileg teljesen egészséges leszek, akkor én ezt fogom csinálni, és nagy szeretettel és szívből fogom csinálni, de nem ez van a legelőrébb, viszont mindenképpen ott van az elsők között.
2: Lehet, hogy ezeket van a kezdenünk, de itt a végén is jó lesz. Hogy lett belőle egy játékvezető? Tehát hogy van az, hogy emlékszel erre a pillanatra, amikor eldöntötted, hogy ez téged érdekel?
3: Ahogy András is tartja, aki nem tudja, azt tanítja. Ugye én is próbálkoztam focival, egyébként nem voltam a legügyetlenebb, de én nem éreztem azt, hogy úgy kiemelkednék, vagy bármi olyan extrát tudnék nyújtani. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy a focit azt hagyjuk, és ez volt ugye 16 éves koromban. És az akkori középiskolámban láttam egy plakátot, hogy legyél te is játékvezető, kint volt 3 játékvezető és jelentkezési weboldal, telefonszám. Egyszerűen csak így megfordult a fejembe, hogy miért ne próbálnám meg. Nem mondanám azt, hogy bármikor is így gondolkoztam azon 16 éves korom előtt, hogy én ülök a tévé előtt, és ez de jó lehet ez a játékvezetés, mennyire kipróbálnám. Így egyszerűen csak így megláttam azt a plakátot, és nem focizok, nem végeztem akkor úgy semmi hobbi sportot. Úgy voltam vele, hogy miért ne próbálhatnám meg, és hála Istennek bejött. Azért az elején nehéz volt, tehát ott az első néhány mérkőzés azért igen úgy lerántott a valóságba, hogy ez azért nem olyan, mint ami ennek a tévében tűnik például. Tényleg sokkal nehezebb volt az első néhány mérkőzés, mint azt vártam. Viszont 1-2 hónap alatt bele lehet jönni, és ha azok az alapok megvannak, utána már csak csiszolni kell. Az ítélethozatalt is, a fizikumot is, illetve a kommunikációs készségeket is, és így lehet a lehető legmagasabb szintre fejlődni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nagy Norbert kommunikációs szakembert, játékvezetőt hallották.
4: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAV. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe, ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva, írja a közlemény. A NAV közölte azt is, hogy bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje változik, az ügyintézés egy percre sem áll le, ugyanis az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak. Felhívták a figyelmet arra, hogy a NAV ügyfélportálján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy. Ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, a NAV infóvonala teljes üzemidőben 8.30-tól 16 óráig, a hőségriadó napjain is hívható a 1819-es számon. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják a hívjárművek cseréjét és az új Intercity kocsik beszerzését célzó közbeszerzéseket, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a két új társaság teremti meg a feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzéseknek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hévkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A miniszter tájékoztatása szerint az Országos Közlekedés Szervező a Budapesti Közlekedési Központhoz hasonló irányító és szervező társaságként működik majd. Feladata lesz a közösségi közlekedési hálózat megtervezése és összehangolása, valamint a közszolgáltatások megrendelése. A cél az, hogy az utasok országosan egységes rendszerben, korszerű alkalmazások segítségével tájékozódhassanak a járatokról és a tarifákról, függetlenül attól, hogy a MÁV, a Volán, a Gyesev vagy más szolgáltató járatát veszik igénybe, ismertette a tárcavezető. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról, a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási-oktatás segítő háttérintézmény lesz, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. A miniszterelnök kifejtette, a Tisza kormány teljesen átalakítja a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni. Magyar Péter azt mondta, a szervezet a jövőben kutató-fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, így a Klebersberg központ középirányítói szerepe megszűnik. Júniusban 1.900.000 vendég, 4.300.000 vendég éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégéjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek száma 2,6%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,6%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. A külföldi vendégek száma 1,8%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,3%-kal csökkent. A KSH jelentése szerint júniusban 982.000 belföldi vendég, 2.200.000 vendég éjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 695.000 vendéget és 1.500.000 vendég éjszakát regisztráltak. A jelentés szerint 30.215 turisztikai szálláshely, ezen belül 2.880 kereskedelmi, illetve 27.335 magán és egyéb szálláshely fogadott vendégeket júniusban. A kereskedelmi szálláshelyek közül 1.033 szálloda és 1.112 panzió volt nyitva június egy részében vagy egészében.
4: Az időjárásról.
5: Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, amelyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy záporzivatar. A döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, de a Dunántúlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet 36 és 39 fok között alakul térségünkben.
4: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját. Ez a Zöldellő, rádiónk környezetvédelmi magazin műsora, a mikrofonnál pedig a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, mai környezetvédelmi magazinunkban két témáról szólunk. Levelben kereste meg nemrég a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, arra a bejelentésére reagálva, miszerint augusztus végén a kormány jelentős szélerőmű építési pályázatot ír ki. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület konfliktus térképet készített, hogy a korlátozás minimalizása érdekében a jogszabályalkotásnál és a szélerőművek tervezésénél is kellő súllyal figyelembe tudják venni a döntéshozók a természetvédelmi szempontokat. A szélerőművek élővilágra és azon belül is a veszélyeztetett madárfajokra gyakorolt negatív hatásai már az 1970-es évek óta ismertek, és az utóbbi évtizedben már a Kárpát-medencében is születtek vizsgálatok a ragadozó madarak érintettségéről. Többek között ezekről is beszélgetünk majd Horváth Mártonnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület fajmegőrzési osztályának vezetőjével.
2: Alapvetően két fő hatást szoktak megkülönböztetni, és van sok más is, de a legfontosabb az nyilván, ami a legkézenfekvőbb, hogy a madarak, azok akár a nagy testű körözéssel repülő, lassabban manőverező madarak, akár pedig a gyorsabban repülő, kisebb testű madarak, sokszor áldozatul esnek a konkrétan a turbinákkal való ütközésnek, vagy a turbinák okozta légnyomás által is halálos sérüléseket tudnak szenvedni, és ez, ha olyan helyekre kerülnek a szélerőművek, ahol nagyobb számban mozognak madarak, akár vonulási útvonalak, akár például a fokozottan védett ragadozó madarainknak a költőhelyein, akkor nagy eséllyel ott folyamatosan és nagy számban okozzák ezeknek a védett vagy fokozottan védett madaraknak a pusztulását. A másik hatás, ami közvetett, az pedig az élőhelyeken keresztül valósul meg, az pedig úgy történik, hogy nyilván ezek a mesterséges tájképek, ugyanúgy, ahogy egy település, az taszítólag hat sok madárfajra, és több madárfajnál történtek már olyan vizsgálatok, hogy konkrétan ezeket a területeket el is kerülik, ami nyilván olyan szempontból jó, hogy

0: valamivel kevesebb ütközés történik, viszont konkrétan ezek az élőhelyek, ezek kiesnek a fajnak az elterjedési területéből, azért a rendelkezésükre álló hely az csökken folyamatosan.
1: Ezt követően pedig a befőzésről, tartósításról lesz szó, hiszen ennek a szezonját éljük most. Sokan szeretnék megőrizni a nyár ízeit valamilyen formában. A gyümölcsöket befőtként tartósítják, vagy lefagyasztják, akár sokan zöldségkrémeket készítenek. Fontos azonban néhány alapvető higiéniai szabály betartása. Hogy mi mindenre kell figyelni, azzal kapcsolatban majd Helik Ferencet, a Nemzet Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét kérdezzük.
2: Ahhoz próbálna Nébik egy pár hasznos tanácsot adni, hogy ezt, amit sok munkával előállítunk, az mindenképpen megőrizze a minőségét hosszú ideig, és akár még a téli időszakban is élvezhessük ezeknek a friss termékeknek az ízét, zamatát, illetve a bennük lévő hasznos tápanyagokat sokáig élvezhessük. Ehhez próbáltunk összeállítani egy útmutatót. A legfontosabb minden esetben az, hogy kizárólag csak épp sérülésmentes, rothadásmentes, illetve ránézésre egészséges zöldségeket és gyümölcsöket használjunk föl. Nagyon fontos az is, hogy a konyhában megfelelő higiéniai körülmények legyenek, tiszta eszközökkel, tiszta ruhában, tiszta pulton végezzük a tevékenységünket. És a másik, ami a legfontosabb ezeknél a befőtteknél, az, hogy a maga csomagoló anyag, az üvegek sterilek legyenek.
1: Kedves hallgatóink, ez a mai zöldellő kínálata. Bízom benne, hogy elnyerte tetszésüket, és velünk maradnak. Jó rádiózást kívánok!
3: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, levélben kereste meg nemrég a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert arra a bejelentésére reagálva, miszerint augusztus végén a kormány jelentős szélerőmű építési pályázatot ír ki. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület konfliktus térképet készített, hogy a károkozás minimalizása érdekében a jogszabályalkotásnál és a szélerőművek tervezésénél is kellő súllyal figyelembe tudják venni a döntéshozók a természetvédelmi szempontokat. Az energetikai és környezetvédelmi célok közül kiemelkedik a megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú bevezetése, amelyen belül Magyarországon aktuálisan a szélenergia kihasználásának jelentős növelése kapott teret a hírekben. Az MME üdvözli és támogatja a megújuló energiaforrások, köztük a szélenergia arányának növelését. Ez fontos lépés a fenntartható és klímabarát energiatermelés felé, ugyanakkor ez csak úgy valósulhat meg felelősen, ha a fejlesztések nem okoznak jelentős természetvédelmi károkat. A szélerőművek élővilágra és azon belül is a veszélyeztetett madárfajokra gyakorolt negatív hatásai már az 1970-es évek óta ismertek, és az utóbbi évtizedben már a Kárpát-medencében is születtek vizsgálatok a ragadozó madarak vagy éppen a túzokállomány érintettségéről. Ezek a vizsgálatok kimutatták, hogy az ütközések okozta közvetlen pusztulás mellett a szélerőművek és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kiépülése miatt jelentős élőhelyvesztés is okoznak az ilyen fejlesztések. A témával kapcsolatban Horváth Mártont, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület fajmegőrzési osztályának vezetőjét kérdezzük. Miért volt szükség erre a levélre, amit tulajdonképpen a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület megcímzett itt a miniszternek?
0: Hát láthatóvá vált a kormányzati szándékokból, hogy a közeljövőben nagyon jelentős szélerőmű fejlesztések fognak elindulni Magyarországon, és mindenképpen ennek a lehetőleg hamarabbi fázisába szerettük volna jelezni, hogy vannak olyan szakmai információink, amik segíthetnek a döntéshozatalban, és mindenképpen azt szeretnénk elérni más civil szervezetekkel és természetvédelmi szervezetekkel együtt, hogy úgy kerüljenek kialakításra ezek a szélerőművek, amiket egyébként mint megújuló energiaforrást nyilván támogatni lehet bizonyos feltételekkel, hogy az a lehető legkevesebb kárt okozza a védett természeti értékeinkben.
1: Mit tudunk tulajdonképpen a szélerőművek madarakra, állatokra gyakorolt hatásáról?
0: Alapvetően két fő hatást szoktak megkülönböztetni, és van sok más is, de a legfontosabb az nyilván, ami a legkézenfekvőbb, hogy a madarak, azok akár a nagy testű körözéssel repülő, lassabban manőverező madarak, akár pedig a gyorsabban repülő, kisebb testű madarak, sokszor áldozatul esnek a konkrétan a turbinákkal való ütközésnek, vagy a turbinák okozta légnyomás által is halálos sérüléseket tudnak szenvedni, és ez ha olyan helyekre kerülnek a szélerőművek, ahol nagyobb számban mozognak madarak, akár vonulási útvonalak, akár például a fokozottan védett ragadozó madarainknak a költőhelyein, akkor nagy eséllyel ott folyamatosan és nagy számban okozzák ezeknek a védett vagy fokozottan védett madaraknak a pusztulását. A másik hatás, ami közvetett, az pedig az élőhelyeken keresztül valósul meg, az pedig úgy történik, hogy nyilván ezek a mesterséges tájképek, ugyanúgy, ahogy egy település, az taszítólag hat sok madárfajra, és több madárfajnál történtek már olyan vizsgálatok, hogy konkrétan ezeket a területeket el is kerülik, ami nyilván olyan szempontból jó, hogy valamivel kevesebb ütközés történik, viszont konkrétan ezek az élőhelyek, ezek kiesnek a fajnak az elterjedési területéből, azért a rendelkezésükre álló hely az csökken folyamatosan.
1: A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tulajdonképpen egy munkaanyagot is készített. Nagyjából azért, hogyha ezt elmondanánk, hogy miről szól ez, sok-sok része van, de például van benne többek között egy olyan rész is, amely korábbi adatokra is támaszkodik, méghozzá itt ugye a zöldmezős beruházások kapcsán.
0: Igen, a most elkészült úgynevezett ilyen konfliktus térképünket, azt az alapján tudtuk elkészíteni, hogy ezelőtt néhány évvel az államszolgáltató vállalatokkal történt együttműködés kapcsán egy hasonló anyagot készítettünk a madarak áramítése és vezetékkel történő ütközése kapcsán, és az ehhez felhasznált adatbázisok, azok ugye egy ilyen típusú elemzéshez kerültek összegyűjtésre és előzetesen elemzésre, úgyhogy ez volt az, amit így hirtelen rögtön elő tudtunk venni úgymond a fiókból, és konkrétan a szélerőművekre átszabni. Úgyhogy ez az anyag készült el. Ez a konfliktus térkép 19 madárfaj és madárfaj csoportnak az országos elterjedése alapján készült, és nagyjából azt becsüli meg, hogy ezek a madárfajoknak mekkora természetvédelmi értéke, és azon belül az ország egyes területei milyen eséllyel fordulnak elő. És ebből állt össze ez az összesített térkép, ami a 19 faj előfordulásából és természetvédelmi prioritásából áll.
1: Kezdjünk is bele, melyek a legérzékenyebb fajok?
0: Hát mindenképpen a szélerőművek szempontjából azt ki kell emelni, hogy alapvetően nagyon kevés a konkrét adatunk pusztulásra Magyarországon, hiszen viszonylag kevés szélerőmű épült meg az elmúlt évtizedekben, viszont külföldi példákból nagyon jól tudjuk, hogy a leginkább egyértelműen veszélyeztetett fajok, amelyeknek a legnagyobb számban találják meg a tetemeit, azok a nagy testű, nehezen repülő fajok. Ez Magyarország esetében egyértelműen a túzok, a parlagisas, a kerecsen sólyom, vöröskánya, ezek azok a fajok, amelyek világszerte is veszélyeztetettek, és hazánkban az Európai Unió állományának a jelentős része előfordul. Így ezek voltak azok a fajok, amelyeknek az előfordulása a legnagyobb súllyal szerepelt a térképben. De ami egyre növekvő probléma, az bizonyos vízi és parti madárfajoknak a veszélyeztetettsége, ami különösen az aszályhelyzettel árosulva azt eredményezte, hogy már a nagyon sok olyan vízi és parti madárfajunk van, mint például a nagyvóda, a nagypóling, a piroslábú cankó, vagy a bőti réce, amelyek, vagy a barátréce, amelyek nagyon gyakori fajok voltak ezelőtt 20-30 évvel Magyarországon, de a folyamatos élőhelyromlás és a szájhelyzet azt okozta, hogy már ezek is nagyon veszélyeztetettek lettek, így ezek a fajok is figyelembe vételre kerültek a térkép elkészítésekor, de pont ez az a pont, ahol azt javasoltuk, hogy biztos, hogy finomítani kéne, és igaziból ezért is mondtuk azt erre az anyagra, hogy ez egy munkaanyag, mert a jelenleg rendelkezésre álló térképek alapján dolgoztunk, amelyek 2019-ig bezárólag tartalmazták a Madártani Egyesület adatbázisaiba szereplő adatokat, de hogy mindenképpen egy szélesebb párbeszédre van szükség a nemzeti parkokkal, minisztériumokkal, és az adatoknak is a frissítésére szükség van, hogy pont ezeket a időközben veszélyeztetetté váló fajokat nagyobb súllyal tudjuk majd figyelembe venni a végső térkép esetén.
1: Egy picit tájékoztassuk itt a Miskolcon és környékén élő hallgatókat, hogy itt Borsod-Abújzemplén vármegyébe, vagy akár egy picit tágabb körzetben Észak-Magyarországon mely fajokat érint? Mert én, ahogy azért néztem, vagy érintene egy-egy ilyen szélerőmű építés, mert én, ahogy néztem, hát azért mi igencsak ilyen szempontból egy komoly területen vagyunk.
0: Abszolút, igen, az észak-kelet-magyarországi régió az ragadozó madár védelmi szempontból egy nagyon kiemelt terület, tehát a Kerecsen-Sólyomnak, Parlagisasnak, az országos állományának egy nagyon jelentős része itt él. Hát Miskolc környékén az egyik legfontosabb madárélőhely az a borsodi mezőség, illetve az ehhez szervesen kapcsolódó Kesznyéten taktaközi területek, tehát a Sajó, Hernád völgy, illetve a Bodrog összefolyásánál kialakuló vizes és gyepes élőhelyek, amik rengeteg madárfajnak adnak otthont. Úgyhogy a legnagyobb prioritás, hogyha iránézzünk a megye térképre, akkor így a déli részén van a megyének, ahol a vegyes élőhelyek, tehát a nyílt élőhelyek, vizes élőhelyek és esetleg fás élőhelyek mozaikja található, ami nagyon jó élőhelyet biztosít ezeknek a madárfajoknak. Az északabbi területek, a erősen erdősült területeken nyilván kisebb számban fordulnak elő a veszélyeztetett fajok, ott is vannak a kígyászó, békászósas, szirtisas olyan fajok, amelyek kifejezetten erdős területekhez kötődnek, de ebbe a módszertamba az alacsonyabb pontszámokat kapott.
1: Hogyan zajlott egyébként itt az Egyesületnek a felmérése, milyen adatokra támaszkodtak, hogyan készültek el ezek a térképek?
0: Az Egyesületnek többféle adatfeldolgozási és adatgyűjtési módszere zajlik. Zajlik egyrészt ezekre a kiemelt fajokra vannak országos munkacsoportjaink, tehát vannak olyan fajok, például a Parlagisasnál, Kerecsen-Sólyomnál, ahol akár 100-200 felmérő is nyilván a nemzeti parkokkal együttműködve követi ezeknek a fajoknak az előfordulását, és ezeket ilyen specifikusan az adott faj szempontjából kezelt adatbázisokban is nyilván tartjuk nagyon részletesen, de minden adatunk az a MAP nevű adatbázisba folyik bele, ami a Madár Atlasz programnak a rövidítése, ezt a monitoring központunk kezeli és építi. Ennek az alapvető célja az volt a létrehozásakor, hogy a 2010-es évek végén publikált Magyarország madáratlasza elkészülhessen, ami az összes hazánkban előforduló és költő madárfajnak az elterjedését mutatja be, és ehhez gyakorlatilag szinte az ország egész területét folyamatosan járták a madarászok kis túlzással, és ezeknek a felméréseknek az eredményei is bekerültek az adatbázisainkba. És emellett pedig vannak olyan felmérések, amik bizonyos fajcsoportokra koncentrálnak, így például a téli ragadozó madárszinkron, vagy a vízimadárszinkronok, amik kifejezetten ezeknek a fajcsoportoknak a felmérésére szervezett egységes módszert annál történő felméréseken alapulnak, és ezeknek az eredményeit is tartalmazzák az adatbázisaink. És emellett vannak olyan fajok, amelyeknél nem feltétlenül csak a költőterületek pontosak, mint például a daru, ami hazánkban nagyon kis számba fészkel, de hatalmas számban vonul át, és itt pedig a jeladós madaraknak, illetve a terepi megfigyelők adatai alapján a vonulási útvonalakat tudtuk berajzolni a térképre, hogy merre várható, hogy akár 10 000-es nagyságrendbe mozogjanak darvak, nyilván a fő vonulási csatornákon, ahol tényleg több 10 000 hatalmas testű daru vonul pont a szélturbinák magasságába, sokszor az őszi rossz látási körülmények között. Ott el lehet képzelni, hogy mondjuk egy szélerőmű park, ami lefedi a repülési zónának egy jelentős részét, az mekkora hatalmas pusztítást tudna okozni.
1: Egyébként egy ilyen szélerőmű park létesítésének, építésének milyen szabályai vannak jelenleg, még ha természetesen nem is pontosan mondjuk ezt el, de hát gondolom azért van egy területkijelölési rész, egy nagyságrendi rész is, tehát amik pontos adatokkal vannak, gondolom én, körülhatárolva.
0: Igen, nyilván a pontos mérnöki háttérinformációkkal én sem rendelkezem, de most egyeztetések kezdődtek a minisztériummal, illetve a minisztériumokkal, úgyhogy remélhetőleg mi is pontosabb információkat fogunk erről kapni. Ami biztos, hogy nyilván a fizikát nem lehet megtagadni, tehát hogy a szélerőműveket elsősorban olyan területekre szeretnék telepíteni, amik az egyik oldalon megfelelő szélerőséget biztosítanak az év folyamán ahhoz, hogy ezeket gazdaságosan lehessen működtetni, a másik pedig, hogy a rákötési pontok, tehát a villamosenergia hálózat készen legyen a területen, vagy elkészülhessen viszonylag költséghatékonyan beruházással, hogy magát az energiát utána el tudják szállítani a területről a fogyasztókhoz. Tehát ezek azok a fizikai paraméterek, amik a mérnöki oldalról megmondják, hogy hova lenne érdemes tenni. Maga a szabályozás pedig nyilván nagyon komplex, és a helyi önkormányzatoktól a tájképű védelem elkezdve a védett területek kiterjedésén keresztül próbálja figyelembe venni a lehető legtöbb szempontot, és ebbe szeretnénk azt mi elérni, hogy minél objektívebben az élővilág és azon belül a madárfajok elterjedése az itt egy kritikus szempont lehessen a kijelöléskor, hiszen ez az a fajcsoport, ahol talán a leglátványosabb probléma tud kialakulni.
1: Több más fajta állatra is egyébként hatással van egy-egy szélerőművek?
0: Természetesen. Ugye nagyon kevés konkrét adatot lehet ezekről gyűjteni Magyarországon, de itt is a nemzetközi szakirodalom alapján tudjuk, hogy a másik ilyen fajcsoport, amit nagyon nagy számban érint, azok a denevérek, ahol szintén nem csak konkrétan az ütközés, hanem a mozgó rotoroknak a légnyomása is pusztulást tud okozni. És nyilván egyébként minden egyéb repülő életmódot folytató rovar például biztos, hogy nagy számban esik áldozatul, nyilván azoknál csak bizonyos helyek vannak, ahol mondjuk annak populációs szintű hatása tud lenni. Ez nyilván egy olyan madárfajnál, amin mondjuk pár száz példányból áll a hazai állomány, ott sokkal markánsabb hatás az is, hogyha egy-két madár elpusztul.
1: Van olyan egyébként, hogy egy-egy mondjuk madárfaj hozzászokik annyira a szélerőművekhez, hogy lehet, hogy nagyon buta kérdés, de hogy el is tudja kerülni őket, viszont nem okoz neki gondot akár a környéken fészkelni?
0: Biztos, hogy tehát sok esetben okos, tanulékony madarakról van szó, tehát előfordulhatnak ilyen esetek, de az biztos, hogy populációs szinten nem tudnak hozzá alkalmazkodni, tehát Nyugat-Európában, ahol sok ezer szélturbina telepítése történt meg olyan élőhelyeken, ahol ilyen madárfajok előfordulnak, ott látszik, hogy ez a probléma, ez, ha nem változtatnak a technológián és az elhelyezésén a turbináknak, akkor ez nem csökken. Tehát nem arról van szó, hogy kirakunk egy szélturbinát, és az elején néhány tudatlan madár elpusztul, és utána a többi hozzászokik, hanem ez folyamatosan jelenlevő probléma lesz onnantól kezdve, ami nem csökken igaziból. Úgyhogy mindenképpen egyéb technológiákat is bevetnek, például olyan területeken, a Gibraltár környékén, ahol a nyugat-európai vonulómadaraknak a nagy része átvonul Afrikába, ott és a hegyeknek a gerincén szinte mindenhol szélerőművek vannak, ott olyan technikákat vezettek be, hogy vagy radarral, vagy vizuális megfigyeléssel nézik, hogy mikor jönnek madarak a turbinák környékére, és konkrétan az egyes turbinákat le tudják arra az időre állítani, amíg a madár vagy a madárcsapat elhalad a területen. Nyilván ennek elég nagy plusz költsége van, de ezzel elég hatékonyan le lehet csökkenteni a baleseteknek a számát.
1: Elkészült most ugye ez a munkaanyag, egy munkatanulmány, amit ahogy ön is említett többször, azért ez egy ilyen elsődleges vonala ennek az egész történetnek. Hogyan tovább? Mi lesz ezután?
0: A minisztériumban fogunk tárgyalni most a következő lépcsőben az élőkörnyezetért felelős minisztériummal, és ennek eredményeképpen nyilván kiderül majd, hogy a gazdasági és energetikai minisztérium részéről milyen lehetőségek vannak, hogy ezeket a terveket mi befolyásolni tudjuk, mi abba bízunk, hogy mindenképpen még olyan stádiumban van ez a folyamat, hogy érdemi hatást tud gyakorolni a térerőművek elhelyezésére az, hogy a természetvédelmi szervezetrendszer az hova javasolja ezeket elhelyezni.
1: Egyébként itt a szélerőművek kapcsán egyelőre a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, hogy úgy mondjam, lépett csak fel? Javaslatok?
0: Nem, egy nagyon széles civil összefogás van természetvédelemben Magyarországon, tehát a WWF Magyarországon, a Magyar Természetvédők Szövetségével közösen több más civil szervezet is foglalkozik a problémával. Nyilván itt valamilyen szempontból elválnak a környezetvédelmi és a természetvédelmi szempontok, hiszen alapvetően környezetvédelmi szempontból a megújuló energiaforrásokat általában üdvözlik a környezetvédelő szervezetek, és egyébként a természetvédelő szervezetek is, csak itt mindenképpen meg kell azt különböztetni, hogy ami energetikailag és klíma és környezetvédelmi szempontból esetleg egy pozitív, csak pozitív hatással járó fejlesztés tud lenni, annak helyben természetvédelmileg lehetnek negatív következményei, úgyhogy a civil szférán belül is egyeztetések zajlanak, és nyilván attól függően, hogy az egyes civil szervezeteknek mi a fő profilja, az alapján az álláspontjuk is valamelyest lehet különböző, de abba eddig nem fórumon egyetértettünk, és szerencsére a minisztériumok eddig hozzáállása is azt mutatja, hogy az, hogy ezeket a szempontokat össze tudjuk egyeztetni, és megtaláljuk a jó kompromisszumos megoldásokat, az mindenképpen mindenkinek a célja és érdeke.
1: Épp ezt akartam egyébként így konkrétabban rákérdezni, vagy erre akartam konkrétabban rákérdezni, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület véleménye, álláspontja szerint mi lenne a legmegfelelőbb? Hogyan lehetne ezt a helyzetet a legmegfelelőbb módon kezelni?
0: Hát mindenképpen azt, mi azt javasoljuk, hogy az összes érdek szféra üljön egy asztalhoz, és vegyük figyelembe egymás szempontjait, és egy minél objektívebb rendszer alapján kerüljön az kidolgozásra, hogy mik azok a területek, ahol például természetvédelmi szempontból szóba se jöhet, semmilyen szélerőmű telepítése akkor se, hogyha az egy egyébként fizikai tényezők alapján egy nagyon megfelelő területnek tűnik, mik azok a területek, ahol a kompromisszumos megoldásokkal meg lehet találni azokat a helyszíneket, ahol ezek tudnak működni, és mik azok az esetleg említett beavatkozások, amivel konkrét pusztulásokat lehet csökkenteni, és mik azok a területek, ahol viszonylag kevés természetvédelmi érték van, és cserébe megfelelőek a fizikai körülmények is, ahol jelentősebb beruházásokat tudnak eszközölni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Horváth Mártonnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület fajmegőrzési osztályának vezetőjével beszélgettünk.

0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, számos gyümölcsfélével találkozhatnak a búzatéri piacra látogatók ezekben a napokban, hetekben. Aki szeretné a nyár ízeit megőrizni, most érdemes ezeket a gyümölcsöket, zöldségeket valamilyen formában feldolgozni. Nagyanyáink korában a befőzés szükségszerű volt, hiszen akkor még nem volt ilyen kínálat befőttekből, konzervekből a boltokban. Napjainkban újra előtérbe került a házi tartósítás, azonban több mindenre oda kell figyelnünk a befőzéskor, egyes gyümölcsök, növények fagyasztásakor, feldolgozásakor. A témával kapcsolatban Helik Ferenccel, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesével beszélgetünk.
2: Most van a csúcs szezonja a zöldségek és a gyümölcsöknek a tartósításának. Egyre nagyobb reneszánsza van, egyre többen tesznek el otthon gyümölcsöket, zöldségeket. Alapvetően azt szoktuk mondani, hogy több eljárás létezik, ezek közül ugye a lekvárok, dzsem megfőzése, a különböző szörpök készítése, illetve a savanyú befőtteknek a készítése. Ahhoz próbál a Nébik egy pár hasznos tanácsot adni, hogy ezt, amit sok munkával előállítunk, az mindenképpen megőrizze a minőségét hosszú ideig, és akár még a téli időszakban is élvezhessük ezeknek a friss termékeknek az ízét, zamatát, illetve a bennük lévő hasznos tápanyagokat sokáig élvezhessük. Ehhez próbáltunk összeállítani egy útmutatót. A legfontosabb minden esetben az, hogy kizárólag csak épp sérülésmentes, rothadásmentes, illetve ránézésre egészséges zöldségeket és gyümölcsöket használjunk föl. Nagyon fontos az is, hogy a konyhában megfelelő higiéniai körülmények legyenek, tiszta eszközökkel, tiszta ruhában, tiszta pulton végezzük a tevékenységünket. És a másik, ami a legfontosabb ezeknél a befőtteknél, az, hogy a maga csomagoló anyag, az üvegek sterilek legyenek. Ezt általában kétféle módon érhetjük el, vagy a sütőben 130-140 fokon egy 20 percig kisütjük úgymond ezeket a csomagoló anyagokat, vagy pedig kigőzöljük, és akkor tudjuk azt elérni, hogy az üvegbe helyezett termékek ne romoljanak meg. Nagyon fontos az is, hogy az üveget, illetve a fedőket is mindenképpen sterilizáljuk. Ugye régebben gyakori volt a celofánokkal való lezárás, ez mostanában annyira már nem éli reneszánszát, hisz nagyon sok helyen csavaros üvegeket kapunk, és ezek tökéletesek a termékek eltételére.
1: Az egyes gyümölcsöket kezdjük először talán a gyümölcsökkel. Az egyes gyümölcsöket hogyan jó tartósítani? Mert én úgy tudom, hogy azért nem mindegy például mondjuk az állaguk, a víztartalmuk.
2: Így van, a puha úgynevezett bogyós gyümölcsökből, mondjuk eper, málna, ezekből inkább vagy lekvárt szoktak készíteni, vagy pedig különböző szörpöket lepréselve raknak el a téli időszakra. A keményebb héjú dolgokat, mint mondjuk alma, körte, befőtt, ezeket lehet megfelelő hőkezelés után negyedbe vagy cikkekre vágva is elrakni, saját levében vagy egy cukros lében. Nagyon fontos itt is a zárása a befőtteknek, hogy a megfelelő hőkezelés után melegen helyezzük be az üvegekbe, és fordítsuk fejjel lefele, hogy vákum keletkezzen. Nagyon fontos az, hogy légmentesen zárjuk le ezeket a termékeket, és így meg tudjuk őrizni a minőségüket hosszú ideig.
1: Zöldségekkel mi a helyzet?
2: A zöldségeknél is azt szoktuk mondani, hogy nyugodtan egy alapos tisztítás, dörzsölés után a héjukat rajta hagyva szeletelhetjük, dalabolhatjuk ezeket a termékeket, és itt is fontos a megfelelő hőkezelés, illetve az üvegbehelyezés. Vannak olyan termékek, például a zöld borsó, aminek alacsony a savtartalma, itt célszerű ezeket hosszabb ideig, 90 fok környékén hőkezelni, és így tudjuk eltenni. Egyre divatosabb az is, hogy különböző fajtájú zöldségeket vagy gyümölcsöket raknak egybe, egy befőttes üvegbe, és ez egyrészt szép látvány, másrészt sokkal gazdagabb gasztronómiai élményt is ad a felbontásuk után.
1: Miért fontos egyébként arra figyelni, hogy lehetőleg épek legyenek ezek a zöldségek, gyümölcsök, és hogy mindenképp abszolút tiszta legyen, ugye az, amiben például eltesszük?
2: amennyiben akár csak egy szem olyan zöldség vagy gyümölcs kerül az üvegbe, ami már elindult a rothadás folyamata, vagy mikrobiológiai szennyezettség van, akkor ez az egész üveget elronthatja. Nagyon fontos, hogy amikor felbontjuk a tárolás után, akkor előtte nézzük meg, hogy nem levegőse a termék, tehát nem puposodott fel az üveg teteje, nincs ez zavarosodás, nem látszik ilyen pici gázképződés, mert ez mind arra utal, hogy nem megfelelően készítettük a terméket, nem volt mikrobiológiai kifogástalan az, amit beleraktunk. Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy semmiképpen ne fogyasszuk el ezeket a üveges termékeket, hanem fájó szívvel, de az egész üveget dobjuk ki inkább.
1: Ugye előfordul, hogyha mondjuk veszünk, vagy kapunk esetleg gyümölcsöt, vagy zöldséget, hogy nincs rögtön időnk feldolgozni. Ilyenkor mi a tapasztalat, vagy mi az ajánlás, meddig jó, hogyan tárolni?
2: Ezeket a frissen szedett gyümölcsöket, vagy zöldségeket pár napig hűtőben, vagy nagyon hűvös helyen, ahol van rá lehetőség, mondjuk pincébe, de azért az egyre kevesebb már, nyugodtan elrakhatjuk 4-5 napig is, de mindenképpen itt is fontos, hogy amikor megkezdjük a feldolgozását, akkor egyenként nézzük át, hogy nem sérült-e, nincs-e szennyeződés rajta, nincs-e penészkiválás a termékeken, és ezeket, ahogy az előbb is mondtam, ne használjuk föl. Még egy nagyon fontos van, hogy ezeknél a termékeknél valamilyen tartósítószert szoktak belerakni, legtöbbször borkősavat, aszkorbinsavat, amit szintén most azt ajánljuk, hogy ezeket lehet használni, amit korábban használtak, szalicilsavat, nátriumbenzoátot, ezeket ne használjuk. Az utóbbi 10 évben kimutatták, hogy ezeknek káros mellékhatásai lehetnek az emberi szervezetre. Inkább azt tanácsoljuk, hogy ezt ne használják fel a termék készítésénél.
1: Befőzésnél mire kell még figyelni? Gondolok itt arra, hogy ugye azért fontos az üveg megfelelő lezárása is, bár szerintem ez akár fagyasztásnál is az.
2: Így van, mindenképpen az, hogy megfelelő zárás történjen az üvegeknél, ezért is szoktuk azt tanácsolni, hogy fejreállítva, tehát melegen belehelyezzük a termékeket, utána fejreállítjuk, hogy egy vákum keletkezzen, és így tartjuk egy ideig, és utána rakjuk majd csak a polcra, és felnyitásnál mindenképpen figyeljünk arra, hogy amikor kinyitjuk a csavaros tetőt, akkor egy halk pukkanó hangnak kell hallatszani, ami ugye a vákumnak az oldását jelenti. Ha ezt nem halljuk, akkor nagyon óvatosan nézzük meg a terméket, hogy akár szín, szag vagy ízbeli elváltozás nincs a termékeknél. És ugyanez igaz, hogyha fagyasztjuk a termékeket, ott is a legjobb az, hogyha vákum technológiát alkalmazunk, tehát vákumozzuk a termékeket. Ha ezt nem tudjuk, nincs ilyen berendezésünk, akkor nagyon gondosan zárjuk le az acskókat, és így fogyasszuk le a terméket. Még egy nagyon fontos van, hogy minden esetben jelöljük a termékeken, hogy mi van benne, és mikor készültek, így ha esetleg egy adott évben nem fogy el, akkor nem fordulhat elő, hogy egy adott termék akár évekig is a polc hátulján sorakozik, és a frissebbeket fogyasztjuk.
1: Mi a tapasztalat egyébként az ilyen házilag eltett befőttek általában meddig fogyasztható, ha kifejezetten mondjuk itt ilyen gyümölcsből készült befőtről, vagy esetlegesen lekvárról beszélünk?
2: Ugye hát a lekvárok esetében klasszikus, amikor a nagymamán kamrájában akár több éves, vagy ne adj Isten, 10 éves termékeket is találtunk. Ilyenkor azért minél hosszabb ideig vannak a termékek, akkor elő szokott fordulni, hogy besűrűsödnek, esetleg a tetején egy bőrös hártya képződik. Ezeket mindig célszerű leválasztani, illetve hát az olyan sűrű lekvárok, nem mondjuk, mint egy szilva lekvár, azt szoktuk mondani, hogy egy pár év után, hogyha nagyon sűrű, szinte nem tudjuk a kanalat belenyomni, akkor ezeket érdemes újra főzni, és akkor újabb 1-2 évet nyerünk, de azért az a praktikusabb, hogyha egy éven túl ezeket a termékeket nem fogyasztjuk el.
1: Ugye manapság a fermentálás is egy feldolgozási forma, egyre nagyobb népszerűségnek örvend talán. Erről mit lehet tudni? Ezt is érdemes esetleg akár így nyáron és kipróbálni?
2: hogy ne a fermentációnak maga a tartósításon kívül is nagyon jó biológiai hatása van, az így keletkezett savak, baktériumok az emberi szervezetre egészségesek, és nagyon jót tesznek az emésztésnek. Pontos azt itt is, hogy ugyanazok a szabályok léteznek, hogy csak épp egészséges zöldséget, gyümölcsöt, inkább de azért a zöldségeket szokták fermentálni, fermentáljunk. Nagyon fontos itt, hogy minimum 2-3%-os sóoldatba helyezzük ezeket a termékeket. Maga a só egyrészt a tartóságát, maga a fermentációs folyamatnak a beindítását segíti, illetve ropogósá teszi ezeket a termékeket. Fontos, hogy a fermentálás során ne zárjuk le az üvegeket, hogy a keletkező gázok el tudjanak távozni. Általában azt szoktuk mondani, hogy 5-6 nap alatt elkészülnek ezek a termékek, itt szobahőmérsékleten célszerű tárolni őket. Amikor úgy érezzük, hogy elkészült a termék, akkor utána viszont hűtőszekrénybe célszerű tárolni. És itt is fontos az, hogyha belenyúlunk, ugye itt ezeknél a termékeknél általában nem egyszerre fogyasztunk el egy üveggel, akkor mindig tiszta eszközzel nyúljunk bele, mert amennyiben ez nem valósul meg, akkor baktériumokat tudunk belejutatni, és a termék megromlik.
1: Sokszor találkoztam sajnos, igen, én is ilyennel, hogy valahogy a lekvár egy-két kanál elfogyasztása után megpenészedett, vagy megromlott, úgyhogy erre biztos, hogy nagyon figyelni kell.
2: Így van, mindenképpen.
1: Sokan a nyári időszakban különböző zöldségkrémeket is szeretnek elkészíteni, vagy esetleg szószokat, akár például készételt is szeretnek eltenni. Én lecsót például sokaktól hallottam. Itt ilyeneknél mire figyeljünk?
2: Az alapvető szabályok itt sem mások. Fontos az, hogy ugye épp egészséges zöldségből, gyümölcsökből tegyük el ezeket. Ha készételeket teszünk el, mint a lecsó, akkor az alapos hőkezelés itt is elkerülhetetlen, és maga a terméknek az üvegbehelyezése után ugyanazok a szabályok érvényesek, hogy felreállítva régebben dúsztolták ezeket a termékeket, illetve az előbb említett tartósítószerek közül borkősav, aszkorbinsavat rakhatunk bele, ez természetesen megfelelő, nem nagy dózisban, hisz ezek elviszik a termékeknek az élvezeti értékét, hogyha túl sok sav kerül bele.
1: Hol lehet egyébként mindezeknek a jó tanácsoknak, tippeknek, ötleteknek utána nézni?
2: Ezeket a tanácsokat, és nem csak ezeket, hanem sok-sok egyéb tanácsokat a Nébih portáján találják meg a fogyasztók, vásárlók. Igyekszünk mindig a szezonális dolgokat figyelembe venni, illetve a különböző aktualitásokat, tehát azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogyha van ideje, akkor naponta vagy héten párszor nyugodtan tekintsen rá a portálunkra, és hasznos tippeket fogod találni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a befőzés, fagyasztás, az élelmiszerek tartósítása kapcsán Hellig Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét kérdeztük.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai Zöldellő. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A MAVIR az áramfogyasztás csökkentésére kérte a fogyasztókat. A Magyar Villamos Energia Rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt, és a fogyasztókat az áramfogyasztás csökkentésére kérte, közölte a társaság szombaton. A MAVIR arról tájékoztatott, hogy a rendszerirányító megtette a szükséges intézkedéseket a villamos energia ellátás folyamatosságának biztosítására. A társaság arra kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy 17 és 22 óra között a szükséges minimumra csökkentsék a terhelésüket, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAV. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe, ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva, írja a közlemény. A NAV közölte azt is, hogy bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje változik, az ügyintézés egy percre sem áll le, ugyanis az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak. Felhívták a figyelmet arra, hogy a NAV ügyfélportálján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy. Ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, a NAV infóvonala teljes üzemidőben 8.30-tól 16 óráig, a hőségriadó napjain is hívható a 1819-es számon. Elindult a pótfelvételi eljárás, augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egy általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, közölte az oktatási hivatal. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdeti ki a hivatal, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdet a pótfelvételiben, alap, mester, valamint osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. A pótfelvételizők minden képzési terület szakjaiból válogathatnak, és minden területen meghirdettek állami ösztöndíjas, illetve önköltséges finanszírozású képzéseket. A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egy képzésére lehet jelentkezni, a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételiben augusztus 7-én éjfélig. A 2026-os felsőoktatási pótfelvételiben meghirdetett szakokra vonatkozó információk és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a felvi.hu honlapon olvashatók, írja a közlemény. Az előzetes adatok szerint 2026. júniusában 5790 gyermek született, és 9167 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké 3,1%-kal csökkent, a házasságkötéseké pedig 8,9%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A közlemény szerint júniusban 5790 gyermek született, 2,6%-kal 157-tel kevesebb, mint 2025 júniusában. 9167 ember vesztette életét, 3,1%-kal 291-jel kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025 júniusi 3511-jel szemben 3377 fő volt. A halálozások száma Észak-Alföld kivételével az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb csökkenés Észak-Magyarországon, a legkisebb a Közép-Dunántúlon következett be. A KSH közölte azt is, hogy 4942 pár kötött házasságot, 8,9%-kal, 403-mal több, mint egy évvel korábban.
0: Az időjárásról.
2: Hétfőn napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, amelyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy záporzivatar. A döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, de a Dunántúlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet 36 és 39 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. A Semmelweis nap apropóján hálaadó alkalmat szervezett az egészségügyi dolgozók számára a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának és kampuszainak három kórházlelkésze a Református Egyetemi Templomban. A találkozó címe Hivatás és Hitvallás volt. Az alkalmat hagyományteremtő szándékkal rendezték, amely során megköszönték az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját. Mai magazinműsorunkban a találkozóról hallhatnak.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Mi hívta életre ezt a találkozót, Gály Judit kórházlelkész?
2: A Semmelweis nap kapcsán a dolgozókat szerettük volna, az egészségügyben dolgozókat összehívni egy hálaadó napra. A rendezők, a Tiszántúli Református Egyházkerület és a három intézmény kórházlelkészei. Tehát egészségügyi dolgozókat várunk. Semmelweis napkor nagyon sok helyen ünnepségek vannak az egészségügyi intézményekben, kitüntetések, előléptetések, és megköszönve az egészségügyi dolgozók éves munkáját, vannak együtt azok, akik egy-egy ilyen intézményben dolgoznak. Régi vágyunk volt már, hogy tényleg egy hálaadó napon tudjunk köszönetet mondani Isten felé a kapott erőért és az egészségügyi dolgozóknak a helytállásukért. Reméljük, hogy erre a hívásra, erre a kezdeményezésre jönni fognak ma.
1: Szoros kapcsolatban vannak kórházlelkészek és egészségügyi dolgozók?
2: Mivel kórházlelkészként bent nem csak dolgozunk, sokszor élünk a kórházban, ez természetes, hiszen egész nap bent vagyunk az intézményeinkben, és a több év alatt nyilván kialakulnak a kapcsolatok orvosokkal, ápolókkal, szakdolgozókkal, tényleg az egészségügy bármelyik szegmensében levőkkel.
1: Nyilván önök a betegekkel vannak kapcsolatban. Van olyan, hogy egészségügyi dolgozó is szól önöknek, hogy menjenek egy beteghez?
2: Amikor tanultuk ezt a szakmát, ha lehet így fogalmazni, amikor készültünk erre a hivatásra, akkor többször hallottuk, hogy a kórház lelkész, a kórház lelkésze betegeké, hozzátartozóké, egészségügyi dolgozóké. Ez természetes, hogy az egészségügyi dolgozók adnak, futnak, végzik a maguk munkáját. Az a tapasztalatunk, hogy nagyon nehezen szólíthatók meg, mert egyszerűen nem tudnak megállni. Kivéve azok az élethelyzetek, amikor ők maguk vannak krízisben, vagy valamilyen nehézséggel küzdenek, akkor akár ők keresnek meg bennünket, akár mi látjuk, tudjuk már, hogy mi zajlik, és szólítjuk meg őket.
1: Akkor az egészségügyi dolgozók is saját maguk, saját problémájuk kapcsán keresik önöket?
2: Igen, nem túl nagy számban, de én azt gondolom, hogy ez egy természetes folyamat is, hiszen ha bármelyik kórházlelkésznek valami egészségügyi problémája van, akkor ott kórházon belül meg fog keresni egy olyan orvost, egy olyan ápolót, egy olyan pszichológus, vagy bárkit, egy olyan szakdolgozót, akitől segítséget vagy tanácsot fog kérni. És így természetes, hogy megkereshető a kórházlelkész is, akivel beszélgetni lehet, akitől lelki gondozói tanácsot, vagy éppen közös imádságot lehet kérni.
1: Azt gondolom, hogy ez nagy lelki kihívás is, mind az egészségügyi dolgozók, mind a kórházlelkészek számára.
2: Azzal, hogy tényleg testközelből éljük meg és látjuk az ő munkájukat. Én nagyon nagy tisztelettel vagyok az egészségügyi dolgozók iránt, mert azt látom, hogy tényleg nagyon sokszor erő felett végzik a munkájukat.
1: Beszéljünk akkor a mostani találkozóról.
2: Az apropó mindenképpen a Semmelweis nap. A cím, amit ennek a mai napnak adtunk, hivatás és hitvallás. El fog hangozni, hogy hiszem, hogy hivatásban állni nem tud az ember másképp, csak ha van egy olyan belső meggyőződése, ami túlmutat azon, hogy egy munkát végzek. Mert ha ott van ez a meggyőződés, akkor tudok erőt meríteni újra és újra, akkor is, amikor a munkavégzéshez már nem lenne esetleg energia, de tudom, hogy küldetésem van, és menni kell, mert várnak, hatalmas számban fordulnak meg betegek a kórházakban, klinikákon.
1: Milyen előadások lesznek?
2: Három előadót kértünk fel, dr. Fekete Károly főtiszteletű püspök úr egy kicsit a hivatás és hitvallás kapcsolatáról fog beszélni, hiszen ez a kálvini hagyományokban nagyon erősen jelen van. Velkei György, a budapesti Betesda gyermekkórház főigazgatója, a egészségügyi hivatásban jelenkori kihívásairól fog beszélni, és dr. Cibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat főigazgatója, a régi diakónisza lelkületről, és hogy ez hogyan jelenhet meg ma, erről kértük, hogy tartson előadást.
1: Az idők során egyébként a kórház lelkészek feladata változott ön szerint?
2: Én úgy gondolom, hogy az egészségügy változott. A beteg ember alapvetően nem, bár tény, hogy régen talán sokkal természetesebb volt, hogy a beteg ember a lelki kapaszkodókat is jobban kereste, hiszen tudta azt, hogy lehet, hogy a teste beteg, de az, hogy milyen lélekkel hordozza ezt, milyen megküzdési stratégiái vannak, vagy erőforrásai, ez része lesz ennek az egész folyamatnak. Ma azt látom, hogy nagyon nagy elvárások vannak az orvostudománnyal kapcsolatban, sokszor a gondozással, az ápolással, ápolással kapcsolatban is, és mintha a test és a lélek kicsit különbálna. Ugyanakkor a beteg megéli azt elég, hogy néhány napot eltöltsön bent a kórházban, vagy egy olyan betegséggel szembesüljön, ahol rádöbben arra, hogy a teste mellett a lelki erő, a lelki immunrendszer, a lelki erőforrásai is éppen úgy meg fognak jelenni, vagy hiányozni fognak, hogyha nincs.
1: Ez az erő, ez segíthet a gyógyulásban?
2: Mindenképpen. Mindenképpen, és itt nem csak a hitről beszélünk, én azt gondolom, hogy a keresztény hit egy hatalmas reménységet jelent az ember számára. De van, akinek az erőforrása a családja lesz. A családért akar küzdeni, a családért akar gyógyulni, és a család szeretete nagyon sokat fog számára jelenteni. És vannak olyan területek, ahol, amiben belekapaszkodva tényleg belső energiákat tudnak mozdítani. Hitem szerint ez is, mindez együtt Isten ajándéka, hogy úgy vagyunk összerakva, hogy ezek az erőforrások összeérnek ott bent nála, tőle, hiszen tőle kapjuk az erőt.
1: Családtagokkal közvetlen kapcsolatban vannak egy-egy eset kapcsán?
2: Előfordul, hiszen találkozunk is családtagokkal, különösen valaki hosszabb ideig van bent a kórházban. Van, amikor a család omlik jobban össze, vagy úgy tűnik, hogy abban a helyzetben nekik van nagyobb szükségük arra, hogy elmondhassák, hogy mi zajlik bennük, hiszen ha egy ember beteg, akkor a családja is beteg, tehát a családban is változnak azok a dinamikák, amik egyébként működnek.
1: A hit mennyire kapaszkodó a beteg ember számára, mi az ön tapasztalata, mit lehet megfigyelni, akár lehet ez egy folyamat is?
2: Azt látom, hogy a vallásos hittel kevesen tudnak ilyenkor mit kezdeni. Az élő hit az, ami hatalmas erőforrás, akinek a szívében, lelkében ott él az, hogy tudja, hogy az élete Isten kezében van, hogy a sorsa tényleg ő előtte van, és az ő segítségét kérheti. Tényleg olyan reményforrást jelent, ami akiknek ez nincs meg, ott sok űrt látunk, hiányt látunk.
1: Gondolom, hogy önöknek, kórházlelkészeknek is szüksége van erre az erőre, hiszen azért nap mint nap nehéz esetekkel is találkozhatnak, mindenféle esettel találkoznak.
2: Azért állunk ebben a hivatásban, mert tudjuk, hogy küldetésünk van, az Úr küldött bennünket, és csak is az ő erejével, az ő világosságával, az ő bölcsességével, azt elkérve tudunk napról napra elindulni ebben a szolgálatban.
1: Hogyan fogadták az egészségügyi dolgozók ezt a meghívást a mostani alkalomra?
2: Nagyon sokan nagy örömmel, és ugyanakkor nagyon sokan sajnálkozva, hogy jaj, nem tudok ott lenni, mert éppen dolgozok, mert éppen ügyeletes leszek, mert éppen kezdődik a szabadságom, és már nem leszek bent, vagy akkor már indulok is tovább. Ez egy nagy tanulság is, hogy talán az időpontban, vagy a szervezés idejében, ha lesz ennek folytatása, akkor egy picit változtatnunk kell, közösen kell mindenképpen erről majd gondolkoznunk.
1: Terv az, hogy legyen folytatása?
2: Én személy szerint nagyon vágynék rá, meglátjuk.
1: Mit jelenthet az egészségügyi dolgozóknak, akik eljönnek ide, majd ez a nap ön szerint?
2: Úgy gondolom, hogy az egészségügyi dolgozók vágyják azt, hogy az ő munkájukat tényleg elismerjék, és most itt nem anyagi forrásokra gondolok, hanem sokszor a köszönömmel, sokszor azzal, hogy tényleg értékelik akár a betegek, akár a vezetők, akár az intézmény azt a munkát, amit ők végeznek évtizedeken keresztül. Ugyanakkor az egészségügyi dolgozó is emberből van, és az embernek szüksége van arra, hogy tudjon töltődni. Nem csak kialussza magát, és van fizikai erő újra, hanem lelkileg is, azért lelkileg is megviselő az a sok fájdalom, szenvedés, tragédiák sokszor a kórházban, és nagyon nagy öröm a gyógyulás, és nagyon nagy öröm, amikor a munkájuk sikerét látják. De én hiszem, hogy a hitben való töltődés egy nagyon fontos erőforrás, kapaszkodó az ő számukra is, mindnyájunk számára.
1: Egyedülálló ez a találkozó, vagy van erre már példa?
2: Nagyon sok évvel ezelőtt Nyíregyházán volt egy ilyen találkozó, ahová meghívtak, és engem az ott meglepett, és azóta van a szívemben, hogy de jó lenne, hogyha erre Debrecenben is sor kerülhetne, hiszen itt a klinika, és annak tagkórházai a Kenézi Campus, illetve most már a Berettyóújfalui Kórház. Tehát így nem egyedülálló, Dunántúlon is voltak már ilyen találkozások, remélem, hogy itt is meghonosíthatjuk.

0: Hogyan értékeli Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyház kerület püspöke ezt a mostani konferenciát? Mennyire fontos ez a találkozó?
1: A Szemüvegs nap egy nagyszerű kezdeményezés arra, hogy a egészségügyi munkatársak egy kicsit mást is kapjanak, nem csak amikor ők adnak. Arra gondoltunk, hogy a kórház lelkészek segítségével azokat a egészségügyi dolgozókat, munkatársakat, orvosokat, ápolókat szeretnék megszólítani egy lelki tartalommal, ami összeköt bennünket, és a hétköznapokban való együttmunkálkodást egy kicsit ünnepibbé teszi az, hogy itt az egyetemi templomban az Isten igéje körül össze tudunk gyűlni.
0: Mi lesz az ön előadása? Miről fog beszélni?
1: Hitvallásos hivatás, ami alatt azt értjük, hogy bennünket nem csak a lelkipásztort, hanem a betegekkel, egészségügyi problémával küszködő embereket a második helvéti talán 25. fejezete arra kötelezi, hogy gyógyítsuk, látogassuk és lássuk el a gondviselés eszközeinek a segítségével abban a bajban, mélységben, fájdalomban, amit át kell élniük, és legyünk az Úristen gondviselésének a meghosszabbított karjai. Ez nekünk hitvallási közeledettség. Persze lehet ezt emberbaráti segítségnek is venni, vagy olyan szociális szolgálatnak, vagy egészségügyi szolgálatnak, ami foglalkozásszerűen és szakszerűen végezhető, de nekünk erre a keresztényi kötelességünk gondolni, és ebben helytállni.
0: Én úgy tudom, hogy ez hagyományteremtő, ez az első rendezvény, és a cél az, hogy évről évre találkozzanak.
1: Igen, ilyenkor tudjuk, hogy számos alkalomban a egészségügyi dolgozóknak egy Szemüvegs napon, hogy ünnepeljenek, vagy akár kitüntetést vegyenek át, de itt a Tiszántúlon, ahol 1529-ben alakult az első ispotály, a debreceni ispotály, amit a megreformált egyház indított már el, ez bennünket egy olyan dátumhoz köt, ami nem engedheti meg, hogy ha van rá lehetőség, akkor ne hívjuk össze azokat, akikkel egyébként is együtt dolgozunk.
0: Vajon mit jelentett majd az egészségügyi dolgozók számára ez a találkozás ön szerint?
1: Én azt remélem, hogy megerősödést abban, hogy számíthatunk egymásra, hogy tényleg olyan kollégák vagyunk, akik a testet, lelket, az egész embert szeretnénk figyelembe véve gyógyítani, mert az ember nem parcellázható föl. A Szentírás emberképe nem a görög filozófia emberképén alapul, hanem a teremtés rendjén, hogy oszthatatlan egészek vagyunk, és nem lehet test, lélek, szellemet külön választani egymástól. Lehet, hogy így könnyebb leírni az embert, de hogy a Szentírás Biblia képe az egységes egészről beszél, és egy holisztikus szemléletet ad elénk, ez egészen biztos, és nekünk ebben számítanunk kell egymásra. Az pedig, hogy minden segítő szakmában az ember lemerül, mert kiad magából, olykor még köszönetet sem kap, vagy ha a köszönetet csak úgy kutyafuttában, mi meg szeretnénk azt megtenni, hogy megköszönjük a szolgálat örömét és lehetőségét, és hát ezt éppen itt az egyetemi templomban, ahol megszentelt falak vannak, de mégis egy kicsit lazább környezet, mint egy klasszikus templom.
0: Velkei György, a Betesda kórház főigazgatója. Ön hogyan értékeli ezt a találkozót? Mennyire egyedülálló ez a rendezvény most?
2: Nagyon örülök, hogy a református egyház is tart egy ilyen ünnepét. Szemüvegs nap az egészségügyben egy nagyon fontos ünnep, nem csak az orvosok, hanem a hivatásunknak az ünnepe, az orvosi hivatási, az ápolói hivatási, a többi társszakma is közösen ünnepel, nekünk a Betesdába is a reformáció nap és a liturgikus ünnepek mellett ez a fő ünnepünk, és a legtöbb kórházban ilyenkor adják át a díjakat, ilyenkor állnak meg és értékelik az évet. Ez a hivatás ünnepeként az életünknek is az ünnepe, és az életünk az mindenképpen beleillik abba a gondolkodásba, abba a dimenzióba is látnunk kell, ahogy az egyházi szolgálatainkban, ahogy Krisztus előtt látjuk magunkat, és ezért nagyon jó, hogy ezt az egyház is a magáénak tekinti. Nagyon örülök és nagyon becsülöm Gál Judit kórházlelkészt, aki a református kórházlelkészeknek a összefogó ereje és lelke, hogy ezt az ünnepet is beemelte ilyen értelemben az egyházi ünnepek közé. Maga a tény, hogy ezt megrendezzük, beszélgetünk erről, és ünnepelni tudunk így együtt, ez számomra nagyon szívet melegítő. A Betesda, mint a református egyház, tulajdonképpen különböző fenntartó szerveinek 160 éves intézete ilyen szempontból nyilván iránymutató és nagyon fontos bemutatója annak a lelkiségnek, amit a református egyház az egészségügyben, a diakóniában tesz. Idén 160 éves a Betesda, és az elmúlt időszakban is most már 34 éve újra református kórház vagyunk, a rendszerváltás után mi váltunk újra egyházi kórházzal, és jelen pillanatban 3 kórházlelkész és sok lelki gondozó dolgozik az intézményben. Ilyen szempontból nyilván egyedülálló az a munkatársi kör, aki ezzel a kérdéssel, a lelki gondozással célzottan foglalkozik. Hozzáteszem, hogy még nagyon sokan más szakmában is részei ennek a hálózatnak, tehát az egész kórházat a lelki gondozás, a munkatársi jólléti programok, lelki és mindenféle egyéb jólléti programok és a betegek hozzátartozóinak a lelki gondozása és vezetése is nagyon meghatározó módon átfogja tulajdonképpen, és egy nagyon fontos szempont a mindennapi életünkben ez.
0: Miről fog most itt előadást tartani? Mi lesz a témája?
2: Én azt a felkérést kaptam, hogy a hivatásunkról, az abban levő változásokról, az abban való gondolkodásról, arról való gondolkodásról beszéljek. Kicsit kiszélesítve nem csak az orvosi hivatásról, hanem az egészségügyben levő hivatásról és arról az életformáról, amit a szolgálat, hivatás, küldetés jelent sokunknak, akik nem pusztán munkavégzésként végezzük a mindennapi életünkben a tevékenységünket. Erről, illetve nyilván elkerülhetetlen, hogy ezzel kapcsolatban a betesdás tapasztalatról beszéljek. De én Debrecenben éltem nagyon sokáig, itt váltam orvossá, és a szakmai pályafutásomnak is az első 9 évét nagyon szép emlékek kötnek ehhez a időszakhoz, szóval ezt az első 9 évet itt töltöttem a Debreceni Gyerekklinikán, úgyhogy nyilván azt, hogy a hivatásról mit tudok, mit gondolok, hogyan élem, azt itt alapoztam meg, úgyhogy ezzel fogok nyilván indulni, és erre is fogok emlékezni Debrecenbe, ezért is jövök mindig szívesen.

0: barátné Szanánci Tíme, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Református Kórház lelkésze. Mekkora feladat, mekkora kívás egy ekkora intézményben ellátni a kórház lelkészi feladatot?
1: Nagyon nagy feladat. Én 2002-től kezdtem el ezt a szolgálatot, akkor még 4 órában, és 2003-tól vagyok teljes állományban. Kicsit úgy alakult az életem, hogy ilyen irányú a lelkészi diploma után ilyen irányú szakképzéseket vagy diplomákat is végeztem, mentálhigiénét és pásztorálpszichológiát. Így vagyok a klinikán régóta. Korábban férfi kollégáim voltak, most 2 éve van egy fiatal kolléganőm, de volt olyan időszak is, amikor egyedül láttam el ezt a szolgálatot. Nagyon nagy komplexumról beszélünk, de régóta van itt református klinikai lelkigondozó szolgálat, és tulajdonképpen része vagyunk a rendszernek, mint klinikai lelkészek, és örömmel fogadnak bennünket. Megvan adva, hogy melyik osztályon, tehát több mint 20 év alatt nagyon sok minden változott, nagyon sok mindenben benne voltam. Az elején például a Rákellenes Ligának voltam vezetőségi tagja, emlőműtött hölgyeknek, onkológiai betegeknek tartottam klubokat, csoportokat, lehetne erről hosszasan mesélni.
0: Hogyan zajlik az ön élete akkor itt a klinikai központban, hiszen rengeteg klinika van. Hogy működik ez a rendszer akkor itt?
1: Legelején természetesen, amikor elkezdtem a szolgálatot, akkor hát az első lépés, hogy bemutatkozunk ugye a vezetőségnek, a centrumelnöknek. Ők azok, akik erre a szolgálatra természetesen bólintanak, áldásukat adják, és minden egyes részlegben felvettük a kapcsolatot a vezető főorvosokkal, főnővérekkel, és így elfogadva a mi munkánkat, az, hogy látogatunk, így alakultak ki különböző osztályokon a látogatási rendek és rend.
0: Akkor van egy rendszer, ami szerint látogatnak?
1: Van egy rendszer, ami szerint látogatunk, és adott osztályok is, tehát természetesen az egész. Én ez is változott, mert én a legelején nagyon sok onkológiai osztályt, sugárterápiai osztályt látogattam, ami most is továbbra is megvan, de a COVID után is nagyon sok minden átalakult, változott, kicsit azt lehet mondani, hogy újra kellett magunkat építeni, de régóta jelen van ez a szolgálat, és rendszeresen járunk.
0: Nagy igény van a betegek részéről mindenre?
1: Én pozitívan szoktam ezt fogalmazni mindig, én azt gondolom, igen, én nem találkoztam nagyon sok visszautasítással ezek alatt, az évek alatt, mert én úgy gondolom, hogy nagyon nagy feladat hárul természetesen a nővérekre, az egészségügyi dolgozókra, a pszichológusok is sok osztályon jelen vannak, de nem mindig jut idő, és sokkal inkább örülnek a lelkésznek, és tudunk velük beszélgetni, kapcsolatot teremteni. Számos olyan beteg van, aki ugye ezeken az osztályokon, főleg ha onkológiai betegekről van szó, folyamatosan visszatérnek, folyamatosan kezeléseket kapnak, akkor velük felvesszük a kapcsolatot, és kísérjük őket egészen addig, ha igénylik, amíg egy-egy kezelést tart.
0: Gondolom, ez a legnehezebb feladat.
1: Ez egy nagyon nehéz feladat, ebbe úgy el is használódhat az ember, kicsit így lehet mondani, ez nem egy egyszerű. Én ezeket a részeket viseltem talán a legnehezebben, főleg a gyerek onkológiát, a hematológiát, ez egy ember próbáló.
0: Hozzá lehet egyáltalán ehhez szokni?
1: Nem lehet, meg nem is érdemes talán, bocsánat, hogy így mondom, mert akkor az ember, hát valamilyen szinten talán azt lehet, hogy megedződünk, vagy éppen erősödünk ebben, de hát minden egyes a lelkészeknél ez így vagyunk, ugye, bár legyen valaki gyülekezeti lelkész, legyen valaki kórházlelkész, aki emberekkel foglalkozik, emberekkel dolgozik, azért nem szabad ebben teljes mértékig megerősödni, meg kell, és vigasztalni kell, és segíteni kell, és vezetni kell, kézen fogva ugye azt, akivel beszélgetünk, de hát immunissá nem válhatunk a másik ember problémái iránt.
0: Mennyire vannak önök szoros kapcsolatban az egészségügyi dolgozókkal?
1: Azt lehet mondani, hogy igen, mert azért folyamatosan találkozunk. Találkozunk a nővérekkel, orvosokkal. Azért ez alatt, a 20 év alatt egy ismerettség kialakult, és nagyon sok kapcsolat is.
0: Mit szólt ön ehhez a konferenciához, vagy ehhez a találkozóhoz?
1: Hát nagyon örülök, tulajdonképpen kicsit közösen szerveztük a kolléganőmmel, az egy kicsit szomorúsággal tölt el, hogy talán nem annyian jeleztek vissza, hogy egy picit azt gondoltuk, hogy nagyobb lesz az érdeklődés, de hát ha még ez egy kicsit alakul és változik.
0: Mit nyújthat mindez, ez a közös rendezvény önöknek, egészségügyi dolgozóknak, úgy mindenkinek?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek, mert azt mondhatjuk, hogy talán megerősítjük ebben is egymást, tehát ők is az ő területükön végzik a munkájukat, kapcsolatteremtés szempontjából is nagyon fontos, és a mi területünkön is tulajdonképpen az, hogy velük erősítsük a kapcsolatot, és nem is csak a kapcsolatot, hanem kicsit hálásak legyünk azért, amit ők végeznek, és az ő munkájukért.
0: Pap Tibor, a Berettyóújfalui Kórház egyik kórház lelkésze. Ön hogyan került erre a pályára?
2: Én úgy gondolom, hogy több mint 30 évnyi hagyományos gyülekezeti lelkipásztori szolgálat után egy olyan beosztásba, olyan szolgálati lehetőségbe kerültem a Bihari Egyházmegyében, ahol úgymond volt szabad kapacitásom egyéb szolgálatot is végezni egy kicsi gyülekezet mellett, és Esperes úr kért meg, hogy vajon elvállalnám-e ezt a tevékenységet, én pedig készséggel vállaltam, és kicsi ilyen már 3 esztendeje ebben a szolgálatban is részt veszek.
0: Mennyire másabb ez a fajta szolgálat, mint a hagyományos lelkipásztori munka?
2: Ugyanazt kell tennünk, Isten igéjét hirdetni, Isten terveiről, szándékairól bizonyságot tenni, csak ezt abban a speciális környezetben, mint amit a kórház jelent, hiszen legtöbbször vígasztalásra szoruló, bátorításra szoruló emberek felé talán még hatékonyabban kell közvetítenünk azt, hogy van egy mennyei kapaszkodó, egy mennyei erőforrás, amiben ők is belekapaszkodhatnak a gyógyulás, a jobbulás reményében. Nyilván ezt leginkább ágy melletti személyes beszélgetések, négyszemközi beszélgetések kapcsán végezzük, de időnként alkalommal arra, hogy kisebb csoportos közösségekben, úgymond ilyen bibliaóra szerűen, és ugyanezt tolmácsoljuk.
0: Istentisztelet van Berettyóújfaluban?
2: Bibliaórának nevezem ezeket az alkalmakat. A hagyományos sok évvel ezelőtti vasárnapi kórházi istentiszteletek a Covid miatt is megszűntek, illetve hát jelenleg olyan a kórháznak a működése, hogy akit csak lehet, hétvégére nem tartanak bent, akik bent tartatnak, azok pedig javarész ágyhoz kötött emberek, vagy éppen akkor jönnek a látogatóik, és nem igazán tudnák ezt az alkalmat látogatni. Éppen ezért hétközi alkalmak kapcsán én magam megyek egyik-másik osztályra, ahol van lehetőség ilyen bibliaszerű alkalmat, közösségi alkalmat tartani.
0: Mekkora betegállománya van ennek a kórháznak?
2: Erre én egészen konkrét adatot nem tudok mondani, de legalább 5-600 ágyas kórházunk. Többféle osztállyal rendelkezik, ami talán kicsit egyedüvé teszi ennek a kórháznak a működését, hogy 3 olyan osztály is van, amelyet mondhatni ilyen ápolási részlegnek, krónikus belgyógyászatnak nevezünk, ahol leginkább olyanok vannak, akiknek már túl sok esélyük nincs a felépülése, és talán élethosszig a kórházi ápolásban részesülnek. A feléig való szolgálat az különösképpen is hangsúlyos az én munkakörömben.
0: Szoros kapcsolatban van ön például egészségügyi dolgozókkal, együttműködnek?
2: Vannak olyan osztályok, amelyek valóban nagyon jónak mondható az együttműködés, a kapcsolat, amikor egy-egy orvos, de leginkább a főnővér vagy a nővérek jelzik, hogy hol volna leginkább szükség lelkészi beszélgetésre, jelenlétre, de alapjában véve azt látom, meg azt mondhatom, hogy mindenütt nagyon korrekt, elfogadó, segítő módon szembesülünk azzal, hogy az egészségügyi munkának mi is valahol egyfajta támogatói lehetünk, nyilván más eszközökkel és módszerekkel ott a betegágyak mellett.
0: Van meghatározó esete, amire most is úgy gondol vissza?
2: Nyilván sok embert kellett kísérnem rövidebb, hosszabb ideig, egy-egy alkalommal, akár volt, akik heteken át rendszeresen látogattam, de talán az egyik csúcspontja a lelkészi szolgálatomnak az volt, amikor egy ágy mellett beszélgetve a szomszédos ágyon lévő beteghez odaléptem, és ő fél füllel hallgatta, hogy ki vagyok, mi vagyok, és amikor hozzáfordultam a második, harmadik, még úgymond érdeklődő, tapogató mondat után, amivel az ő állapotára próbáltam rákérdezni, azzal a kérdéssel szembesültem, hogy tiszteletes úr, mondja meg, 73 évesen lehet még megtérni? És amikor ezt az ember hallja, különösképpen is megdobogtatja a szívét, ugyanis a beteg elmondta, hogy ő 2 nappal azelőtt esett túl egy életmentő műtéten. És nagyon örömteli dolog volt számomra, hogy egy ilyen élményt megélő beteg, igenis szükségesnek tartotta azt, hogy valahogy rendezze még az Istennel való kapcsolatát, ami nem mondható, hogy jelen volt az életébe, de hálás örömmel mondtam el neki azokat a alapvető lépéseket, amelyek az ő megtéréséhez vezethettek.
0: Mit szól ez a mostani találkozóhoz? Mennyire van erre nagy szükség?
2: Mindenképpen. Korábban egy olyan gyülekezetben szolgáltam, ahol egy idősek otthonának a fenntartója is voltam a gyülekezet lelkészeként, és hát naponta találkoztunk idősekkel, 80-90 fő volt a lakóknak a száma, és én az ott dolgozó gondozókkal, ápolókkal is olyan munkatársi kapcsolatban voltam, amiben azt próbáltam hangsúlyozni feléjük, hogy ők a mindenható Istennek a kinyújtott kezei, karjai, akiken keresztül Isten gondviselő szeretete és jósága árad a gondozottak a lakók iránt. Ez a kórházban fokozottan igaz, és hiszen minden orvos, minden egészségügyi dolgozó valahol Isten eszköze, Isten kinyújtott karja, és az egyháznak, a mi egyházunknak ez egy szerintem nagyon helyes és nagyon jó döntése, hogy mint munkatársainkat, az emberek javára végzett munkájukért megbecsüljük, nyilván ők a testi egészségért küzdenek, mi próbálunk a lelki egészség felé, a lelki épülés felé koncentrálni és abban segíteni a betegeket, de az ő elismerésük és megbecsülésük szerintem nagyon-nagyon helyén való, és én nagyon nagy örömmel vettem, hogy ez a konferencia megrendezésre kerül.
3: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Ismerjük meg egymást című magazinműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Pap Beatrixet hallották, viszont hallásra.
0: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, ezt mondta a miniszterelnök vasárnap az RTL műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap jön most, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. Magyar Péter úgy fogalmazott, azzal számolnak, hogy a vállalatokkal, az önkormányzatokkal és a lakosság megértésével közösen fent tudják tartani a rendszer stabilitását a következő napokban. A kormányfő kiemelte, nem számolnak azzal, hogy az energiarendszer stabilitása érdekében hivatalosan korlátozni kell a lakosságot, de az lehet, hogy valahol műszaki probléma alakul ki, akár hálózatszakadás vagy más technikai probléma miatt. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi atomerőmű leállítása miatt az atomenergia biztonság semmilyen módon nem sérül, erre nagyon szigorú protokollok vannak. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére, a lakossági ivóvíz ellátása a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, ezt mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett videójában. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet és példaként említette, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta. Orbán Zoltán közölte, a Duna-Budapesti szakaszán a vízállás eddigi negatív rekordja 33 cm volt, a múlt héten ez megdőlt, kedd hajnalban 31 cm volt, vasárnap pedig 19 cm. A minisztérium szóvivője azt mondta, a közműszolgáltatás akadozhat, de az ivóvízszolgáltatás nem fog, mert a vízi közműszolgáltatók önmaguk is rendelkeznek elég lajtos kocsival, de bevonható az ellátásba a hadsereg is. Budapesten a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás, szögezte le a tárca szóvivője, aki kifejtette, nincs csapadék utánpótlás, a Duna a meglévő vízkészleteket szállítja, és ez, mint az előrejelzésekben látható, még romlani fog. A folyadékpótlás fontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hőségben az országos tisztifőorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videójában. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter víz fogyasztása javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél többre van szüksége. A tisztifőorvos azt mondta, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőség szerint ne menjenek a napra, inkább hűtött helységben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. A tisztifőorvos arra szólított fel, hogy figyeljünk egymásra és magunkra, ha valaki rosszul érzi magát a melegtől, azonnal kérjen segítséget, ha látjuk, hogy valaki rosszul van, adjunk neki vizet és kísérjük árnyékba. A védelmi munkacsoport vasárnap úgy döntött, hogy egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari felhasználók áramfogyasztását, tájékoztatott a kormányzati kommunikáció. A közlemény szerint egyelőre azért nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozás elrendelésére, mert eddig több mint 300 vállalat jelentette be, hogy önként korlátozza energiafogyasztását, összesen 400 megawatttal, és várható további 270 cég csatlakozása a felelős önkorlátozó cégek köré. A MÁV kedden is 17 és 22 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. A takarékos fogyasztásban nagy szerepe volt a lakosságnak is országszerte, írja a közlemény. A kormányzati kommunikáció felhívja a figyelmet arra, hogy a hőség és a szárazság miatti legkritikusabb napok még előttünk vannak, ezért az eddiginél is fegyelmezettebb együttműködése kéri a kormány a magyarországi nagyfogyasztókat, állami és magáncégeket, az önkormányzatokat és az embereket. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Orbán Anita ezt jelentette be a Facebook oldalán. Orbán Anita a videóban azt mondta, A külpolitika és a diplomácia látható része sokszor egy-egy csúcs találkozóban vagy magas szintű tárgyalásban öltestet, ezért döntött úgy a kormány, hogy a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Feledi Botond felkérése kapcsán megjegyezte, a magyar külpolitikának erős szakmai háttérre, hosszú távú gondolkodása és a világ folyamatait pontosan értő elemzésekre van szüksége. A megújuló külügyi intézet feladata, hogy megerősítse az elemzői és stratégiai szemléletet, és ezt szervesen beépítse a külpolitikai döntéshozatalba, hangsúlyozta a miniszter. A hónap végéig tart a pályakarbantartási munka a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon. Az augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utazók számára. Váci Viktor a Mávinform sajtóügyeletesét hallják.
2: A nyári beavatkozások során több mint 44 kilométeren szabályozzuk a vasúti pályát, illetve közel 17 kilométeren hosszú síneket cserélünk, valamint ágyazatrostálást végzünk. Ezektől a beavatkozásoktól egyértelműen azt várjuk, hogy a térségben a vonatok menetrendje kiszámíthatóbb lesz, kevesebb késésre kell számítani, illetve a meghibásodások előfordulása is. Itt elsősorban azokon a szakaszokon, ahol ideiglenes 20-40, 60-80, 100 km/h sebességkorlátozások érvényesek, azokon a helyeken célunk, hogy ismét a 120 km/h alapsebességre emelhessük vissza a pályán alkalmazható sebesség értékét, és ezzel haladhassanak majd a vonatok, ezáltal valóban egy biztos, illetve kiszámítható kapcsolatot tudjanak tartani a térség települései között.
1: Lélek és algoritmus megférhet-e egymás mellett a digitalizáció és a hit? Idén ez lesz a központi témája a Reformátusok Szárszói konferenciájának, amit augusztus 13-ától 16-ig tartanak a szokott helyszínen Balaton-Szárszón. Az előzetes regisztráció határideje lejárt, de egy-egy napra is lehet majd csatlakozni a fórumhoz. Mintegy 200 résztvevőre számítanak a Kárpát-medencéből. Zila Gábort, a szervező református közéleti és kulturális alapítvány ügyvezetőjét hallják.
3: Mi azt látjuk, hogy digitális korszakban élünk, egyre több már a digitális benszülött a társadalomban, akik ráadásul már nem csak gyermekek, hanem felnőtt alkotó tagjai a közösségeinknek, és azt érezzük, hogy ez egy kikerülhetetlen téma. Ráadásul igen-igen időszerű, mert azt látjuk, hogy nem csak egyszerűen digitalizációról beszélünk, hanem a mesterséges intelligencia előretöréséről, és ezek azért felvetnek kérdéseket folyamatosan a közösségeink életén belül. Alapvetően nem hiszünk a számháborúban, én azt gondolom, hogy az lenne a fontos, hogy minél többen eljöjjünk, minél többen hallassuk a véleményünket. Van egy korlátja természetesen azért a befogadó képességnek, ez egy 200 fő körüli létszám, amit be tudunk.

0: reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcske.
1: Édesem.
2: Szentpéteresen.
1: Főrelézet.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Foszti fiú esete.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
7: E három eset tartotta lázas fölhevülésben a közvéleményt, és ehhez járult a negyedik szenzáció, hogy a Munci kikérdeztetvén a fő kapitány úr által kire gyanakszik a sertések ellopásában, különös célzásokat tett. Nem szegény emberek vitték el egyéb iránt. Hát kicsodák, beszéljen kegyelmet világosabban. Bosszú művelészen egészében és részletenként én legalább az mondó vagyok. Talán haragos szomszédjai vannak, ki az ellensége, gondoljon csak végig rajtok. Sejtelmezni vélem illető egyéniségének mi voltát, de ne bolondozzék, Munci, beszéljen világosan, mi tartja vissza. Nem bízok a beszélgetés cél arányosságában. Nagy mestere volt Munci az úgynevezett iparos stílusnak. A főkapitány haragra lobbant és fölkiáltott. Előttem szabadon beszélhetsz, átkozott kecske, vagy azt akarod, hogy az egész napot itt töltsem veled és a jegyzőkönyvvel? Aztán lecsillapodott, és szelidebben mondá. Azt hiszi kegyelmet, hogy én harapófogó vagyok. Tudok ám én kalapács is lenni, hallja, Kend? Beszéljen egymás után, nem valamely elcsapott legényére gyanakszik? Távol legyen személyemtől egy ilyen betekintés. Hát talán valamelyik szomszédja, főjebb, mondá rendíthetetlen meggyőződésre Munci. Mit ért Kend a főjebb alatt? Magasabb szálak és hatalmak fennforgásának minéműségét. Miféle magasabb hatalmak, csak talán nem én loptam el a Kend sertéseit? Munci megmaradt méltóság teljes flegmájánál. Főjebb. Szóval, oda alludált őkelme, bár egész bizonyossággal sehogy se lehetett kicsikarni, hogy a kormány lopatta el a sertéseit a múltkori közbeszólásáért, a 13 generálisról, és általában, hogy a politikáját megbosszulja. És mi a politikája? Jobban haragszom a németre, mint kellene. Azaz szélső baloldali, és azt hiszi, hogy a politikai meggyőződéssel áll kapcsolatban a sertések eltolvajlása. Amen, mondá ünnepélyesen Munci. Munc, maga nagyzási hóbortban szenved. Ennyi mindenféle apró esemény tartotta izgalomban a kisvároskát, midőn tetejébe elterjedt a holnapi nagy értekezlet híre is. Este felé pláne kiragasztották az összehívó plakátokat a falakra, ökölnyi betűkkel nyomatva. Nagy csoportok verődtek össze és olvasták. Valami rendkívül lesz holnap. Talán a pörünket nyertük meg, atyafiak, és arról tesz holnap jelentést a polgármester. Egy régi pere van Körtvélyesnek az eráriummal a Rihóci erdő miatt, ám bátor, hiszen minden magyar városnak van valami pöre, talán csak azért, hogy legyen várnivalója a jövendőktől, hogy ne a saját erejében kelljen hinnie, hanem a bírák bölcsességében. Lénárd György főjegyző Olyan jól megfogadta a polgármester sürgőnyét, hogy még ki is doboltatta a legtávolabb utcákban az értekezlet idejét. De még a város dobosánál is jobban közhírré tette a polgármesterék piroska szoba leánya azt a nagy újságot, hogy a náluk levő német úr a Minka vőlegénye, és hogy Kovinyira kosár vár. No, még csak az kellett. Egy öreg asszony se uzsonnázott ma otthon. A hír fölbirizgált mindenkit, még a kastélyba is eljutott báró Blandihoz, aki rögtön kiadta a rendeletet. Hamar jön Lórai Floké, s vágtasson Blazócra Kovinyihoz. Lovász legott nyergelt, s vágtatva vitte a levelet, melyben azt írja Blandi, veszély van, gyere! Ez este minden férj kimenőt kapott, az emberek ösztönszerűleg érezték a nagy eseményeket, ott lebegtek azok a levegőben, a lábuk lelógott, csak nem lehetett megfogni. A szegfűnél, a csillagban és az aranylónál nagy kvarterkázások estek egész éjfél utánig, és nagy kombinálások. Olyan szóbeszédek is fölmerültek, hogy ott fönn van a nagy baj, hogy a mamelukok megharagudtak az országgyűlés feloszlatásáért, összegyűlnek, lázonganak és le akarják csapni a kormányt. Ostobaság, mondá az öreg Prokes Mihály, az írnok, saját gyerekei rúgásától még egy anya se halt meg. Még jobban megélénkült a nemes városka másnap, mind künn ácsorgott a lakossága az utcákon, mintha ünnep lenne, délután pedig egyik része ott gyülekezett a városházán, a másik rész pedig, amelyiknek nem pénz a szava, kivonult az indóházhoz a polgármester váróba. Úgyhogy pont 3:45, mikor megállt a vonat, s kilépett a polgármester a kupéjából, harsány éljenzés fogadta. Egyedül lépett ki. A főispán négyes fogata is ott állt az indóháznál, de a gazda nem jött el. Röszkei összerezzent az éljenekre. Talán valami bolondot csináltam. Elgondolkozott a legutóbbi eseményeken, és nem bírt fölfedezni semmi szamárságot, amit maga ellen elkönyvelhetne. De hát akkor miért éljenzik? Kezet fogott a reáváró Lénár Györggyel, s aztán felültek a kocsira. A vasúti szolga egy nagy viaszkos vászon burkolatú csomagot dobott föl a sarogjába. Mi van ebben? Kíváncsiskodék a főjegyző. Zászlók, felelte a polgármester. Miféle zászlók? Majd megtudod. Összehittad az értekezletet? Rendelkezésed szerint. Itt van Kovinyi? Nincs. Igen, helyes. Én most hazamegyek. 1/4 órán van átöltözni. Te addig foglalj helyet a teremben, s beszélj a megbízható embereinkkel, hogy mindenben támogassanak. Állítsd fel őket a terem különböző pontjain. Mi készül? Kérdi a főjegyző halkan. Neked megsúgom, mert érdekedben áll a titoktartás. Én megyek föl az országgyűlésre. A főjegyző arcát elöntötte az öröm, és a szemkarikái nőttek, mint a bűvös szilvák. Te, dadogta, és Kovinyi? A polgármester fitymáló kézmozdulatot tett. Kovinyi, otthon marad. Egyéb iránt az ördög törődik Kovinyival. Az ő zászlóit még ma leszedettjük, és ezzel vége is a kis játékoknak. És a várossal mi lesz? Kérdi a főjegyző folytott, tompa hangon szinte félénken. A város is itt marad a maga helyén, csak hogy te leszesz a polgármester. De hát, hogy történt mindez? Hüledezett a főjegyző, míg vére sebesen nyargalt az ereiben, s a szíve vidáman ugrált. Nagyon egyszerű. A miniszterelnök kívánja, hogy én jöjjek föl. Az ország és a város érdekez, de főleg a városé. Egyenesen rám parancsolta. Te jössz föl, punktum. Ergo, én megyek föl, punktum. Az indóháztól torony iránt véve voltak éppen közel van a város, vagyis közel lenne, ha egy nagy tó nem terpeszkednék el az útban, mely miatt meglehetős kerülőt kell tenni. A tudást, mert ez a tó neve, fürdésre használják a körtvélyesiek nyáron, s az a hit van elterjedve a környékén, talán ezért is hívják tudásnak, hogy az ártatlan leány pompásan érzi magát sejem lágy vizében, de a nem ártatlan sikít, ha belelép. A tavat apró, szalmafödeles viskók környezik, cigányok, pásztorok, szegény halászok laknak bennük, s ama nagyzási hóbortból kifolyólag, mely körtvélyesen nem egy tünetet mutat föl, körtvélyes külvárosa gyanánt említendő. A külvároson túl jön a Kemese hídja, s azon az egyetlen körtvélyesi szobormű, Nepomuki Szent János. A hídon túl odaszólt Röszkei a kocsisnak. A Rákóczi fánál majd megállasz. Az úgynevezett Rákóczi fa egy óriási tölgy, bent a város közepén, egészen a piac torkolatánál díszlett, az akság félre ismerhetetlen jeleivel, alatta szépen faragott paddal, melybe mindenféle figurák és kezdő betűk voltak bevésve. E fa alatt időzött egykor második Rákóczi Ferenc. Állítólag. Azért mondom állítólag, mert igen gyanús a dolog. Más kisvárosokban is van Rákóczi fa. Sőt, egyáltalában van-e város, ahol Rákóczi fa ne volna? Már most mi következik ebből? Az, hogy a fa vándorfa, mely megy városról városra, vagy az következik, hogy második Rákóczi Ferenc egyebet se csinált, mint fák alatt áldogált 7-8 esztendőn keresztül. A Röszkei kocsisa azonban tényleg megállt a fánál, ahol is a főjegyző leszállott, hogy a városházára siessen intézkedni. Innen aztán a kocsi befordult az Arzenál utcába, egy késesnek és egy puskaművesnek volt itt boltja az utcák elkeresztelése idején. Az Arzenál utca legszebb háza a polgármesteré. Szép, virágos udvarral, pompás oszlopos tornáccal és galambdúcokkal. A Röszkei kisasszonyok galambjai úgy szólván ellepték az egész utcát. Ott sétáltak bátran, begyesen, föl nem rebbenve emberi léptekre, egyszerűen kitértek, mint a tyúkok. Zágráb a galambok városa, de a körtvélyesi galambok bátorságához fogható nincs a világon. Nagy kedvem lenne körülményesebben leírni a kisvárosi előkelősége tipikus tanyáját, de nincs rá idő. Magának a gazdának is csak percek jutnak otthon összecsókolni a lányokat, megmosdani, átöltözni, mert a polgárok már összegyűltek a városházán, s lázas izgatottsággal várják megjelenését. A terem zsúfolásig megtelt, egy almát sem lehet elhajítani. Lénárd főjegyzőt, ki már beszélt Röszkeivel, egész csoportok ostromolják. Mi lesz? Lénárd begombolkozik, és csak általánosságban ereget ki nyilatkozatokat. Rossz. Nem lesz. A város kárára nem lesz. Eddig úgyis csigamódjára haladtunk. Na, azt nem lehet mondani, sógor, utasítá vissza a vádat méltatlankodva Zsibó Márton szenátor, a színügyi bizottság elnöke. Emlékezzék csak vissza, sógor, mikor én vettem át a színügyeket ezelőtt 10 évvel, még akkor közönséges ágyi lepedőben játszották nálunk Koriolánt. A lepedő széle piros papírszalagokkal volt díszítve. Ez idén láthatta, bársony wicklerekben jöttek ki a deszkákra a rómaiak, ma és 10 év előtt ég és föld. A nívó emelkedik. Ó, Istenem, milyen gyorsan menjen minden! Galoppinek csörtettek lihegve föl a garádicson. Jön. Kevés vártatva be is lép Röszkei. Egy-két éjjel szalad el az ajkakról, s utat nyit neki a tömeg, mint egy imperátornak. Síri csönd támad, hallani lehet, amint a cipői ropognak, míg hátravetett fejjel a sokaságot átszegő pillantással lépked föl az emelkedettebb helyre, hol bálok alkalmával a lupi bandája szokott játszani, s hol most egy asztalka s egy karszék áll vizes pohárral csöngettyűvel. Halljuk! Tisztelt polgártársaim! Édes szülővárosom szülöttei! Istenem, te szép! Jegyzi meg Vinkóci uram, és csöndesen csóválja a fejét. Hogy bírja így kigondolni? Psz! Tényleg szép bariton hangja van a polgármesternek, hajlékony, fülbemászó, s ott tudja megríkatni az embereket, vagy felbőszíteni, ahol akarja. Szomorú szívvel jöttem haza az ország fővárosából, kezdte Röszkei. S egy légy röpülését meg lehetett volna hallani, de mer is a légy röpülni, mikor ő beszél? Mert egy nagy kötelességet rót rám a magas kormány. Egy nagy kötelességet, mely az elválás szomorú gondolatával tölt el. Éjjel! Szólt egy tapintatlan hang. Marha! Felelt rá egy másik hang. Méltóztassanak nyugodtan kihallgatni, tisztelt polgártársaim, folytatá, és csak azután határozni. Magyarországra nagy és válságos idők következnek, s városunk jövője a következő országgyűléstől függ. Oly nagy szabású tervek vannak készülőben, melyek városunk léte és nem léte, megsemmisülése vagy pedig hatalmas felvirágzása fölött döntenek. Látom lelki szemeimmel közönséges, kihalt faluvá törpülni szeretett körtvélyesünket az egyik oldalon, és látom a másikon a márványos palotákat, melyek kacéran nézegetik magukat a kemese hajókkal átbarázdált tükrében. Zajos éljenzés. Arról van szó ugyanis, hogy a kemese folyam hajózhatóvá tétessék, s ez esetben nem nehéz kiszínezni a messze jövő képéből azon részt, mely könnyen valósággá lesz, habár talán csak akkor, midőn a mi csontjaink már rég a temetőben porladoznak az apáinké mellett. Azt a részt, hogy a tudás tava mellett, hol most a vicsillók állnak, tündérkélakok fognak övezni egy világfürdőt. Általános tetszés. Más megoldandó kérdések is vannak, de ezekhez kemény, tapasztalt emberünk kell, hogy a gáton álljon, nyitott szemekkel és erős szeretetével a talajnak, melyen a bölcsőnk ringott. Igaz, úgy van, tisztelt polgártársaim. 5 nap múlva lesz a képviselőválasztás, és nekünk van jelöltünk. Derék, jellemes férfiú, szép tehetségekkel. Őt mi már kijelöltük, elfogadtuk. De azt mondják Róma bölcsei, necessitas frangit legem, a szokás szent, de a törvény még szentebb, és még a törvényt is összetöri a szükség. A szükség a legnagyobb úr, a szükség pedig azt követeli ezúttal, hogy törjük össze a szakást. A hallgatók a lélegzetüket is visszafojtották, csak Gál Márton, a kovács nem átalt közbeszólani, a kezeit fölemelve. Hát, törjük! Alig várta a nagy ökleivel, hogy valamit összetörhessen. A szokás az, hogy akit az értekezlet kijelöl, amellett meg is marad, ám bátor az az értekezlet, mely Kovinyit kijelölte, nem volt egészen szabályszerű. Magam sem voltam rá meghívva, és nem vettem benne részt. De ha százszor szabályszerű lett volna is, a szónok hangja most dörgővé vált és hatalmassá. Kovinyi nekünk most nem elegendő! Sajátos hullámzás keletkezett. Az emberek tanácstalanul néztek össze. Hanem tudok egy embert, folytatá ellágyultan, aki egyik lábával a sír szélén kész magát öreg napjaira kitépni, családja karjaiból, itt hagyni mindenét, és odaállani, ahová ebbe következő nehéz időkben a város iránti szeretete és a kötelesség parancsolja. Ez az ember, tisztelt polgártársaim, ki az? Ki? Ordítál lázasan száz és száz száj egyszerre. Én Röszkei Pál. A meghökkenés kínos csöndessége állt be egy másodperc feléig, aztán egyszerre kitört egy éjjel orkán, amelyhez foghatót még nem hallottak a körtvélyesiek, még tán vakolat is hullott a falakról. Csak egyetlen ember, egy cingár, vékony úrfi ordítá, mint a megsebzett vad. Egy flakét ide, hogy lelőhessem! És a könyökével vert magának utat kifelé, alkalmasint, hogy egy puskát hozzon hazúrról. De ez a széna elveszett a zsivajban. A szólok ott állt diadalmasan, villogó szemeit még egyszer végig hordozá az egybegyűlteken. Ha csak egy ember van is, aki engem nem akar, mondá harsányan és vészjóslón, emelje fel a szavát, és én itthon maradok. Persze, tudta, hogy senki se olyan bolond a szavát emelni, mert azt most menten összezúznák. És mégis, hogy meghűlt a vér mindenkiben? Egy idétlen, furcsa hang kiáltá a terem egy szögletéből. Éljen Kovinyi! Éljen Kovinyi! Éljen Kovinyi! A körtvélyesi diktátor homloka ráncba vonódék, s vérbe borult szemeit abba az irányba indítá. Mások is rohantak arrafelé. Alávalóság, szemtelenség, kitette az, jaj neki! Hát, ott állt reszketve a szögletben, mint a kocsonya egy öreges úr, a városi alszámvevő Tóth Ferenc uram, a kétfelé vált köpenyege alatt egy seregéllyel, amelyet egy hétig tanított nagy fáradtsággal, kedves meglepetésül a polgármester úr őnagyságának a veje megéhezésére, s az oktalan állat, melynek eddig a száját tartotta, most, amint véletlen elcsúszott a keze a szájáról, ügyet se vetén a politikai helyzet megváltozott voltára, szerencsétlenül elszólta magát, s íme kitűnt, hogy a szegény embernek nem való a stréberség, mert ő nála az is visszájára fordul. A seregének ugyan legott ő maga kitekerte a nyakát, de vajon ezzel jóvá tette-e a kellemetlen érzést, melyet a hatalmas embernek okozott? Nem lesz-e bent vajon a holnapi ellenzéki lapokban, hogy egy áldozata már van a kormánypárti erőszakoskodásnak körtvélyesen, egy ártatlan lény hűlt tetem? S mi volt a bűne a boldogultnak? Hogy nem akarta röszkeit éljenezni. Elsimulván a seregély incidens, a szabadelvű párt elnöke, a dombrói Dombroványi Antal nyugalmazott bányat tanácsos lépett az emelvényre, és lelkes beszédet vágott ki, melyben egy szép asszonyhoz hasonlítá körtvélyest, aki drága, gyémántos tűjét, vagyis röszkei pált, korán se veszti el azzal, hogy nem a keblén viseli ezentúl, hanem a hajába tűzi, ahol még többen s még messzebbről látják meg ragyogását. Egyéb iránt berekezti az értekezletet, kimondván annak egyhangú határozatát, hogy a képviselő jelölt röszkei Pál. Zajos éljenzéssel vonultak ki az egybegyűltek, az ajtónál a városi írnokok deklarálták a kimenőknek Lénárt főjegyző megbízásából, a fehér lónál 5 sörös hordó lesz csapraütve. Az új jelölt az oldalajtón távozott bizalmas kíséretével a hivatal szobájába, parancsait osztván nagy körültekintéssel. Egy hajdú menjen hozzám és vigyel az ászlókat Hatolyka asztaloshoz, hogy még ma estig csináljon nyeleket, kopjásokat, legalább egy párt. Másik két hajdú szedesse le a kovinyi zászlókat városszerte, te pedig, Hubka fiam, vidd gyorsan ezt a sürgönyt a távíró hivatalba, a főispánnak szól Budapestre, mondd meg a telegrafusnak, tiszteltetem, és hogy nyomban kopogtassa le, mert nagyon sürgős. A sürgöny hihetőleg előre megállapított titkos jelekkel volt írva, tudósítunk erősködik, hogy a szöveg azt jelentette, az egyik fele megtörtént, siess. A fehér ló előtti téren nagy zsivaj közt ment végbe az áldomás. A honorációrosztály szépen hazament, de az alsóbb nép megrohanta a hordókat, s miután nem volt elegendő sörös pohara a vendéglőnek, bögrékből, csészékből, sőt, serpenyőkből itták a sört. Lassanként oda gyűltek a szavazattal nem bíró egyének is, sőt, a szélbali muncit is csupa véletlenségből arra találta vinni útja, kit óriási röfögéssel fogadtak a csizmadiák, mint egy megszólaltatván elveszett sertéseit. Azaz, hogy megkerültek. A rendőrkapitány éppen most beszéli egy csoportnak, hogy az éjjel megkerültek. Két külvárosi gazember, a Bibaj testvérek ásták ki az ólat, és elhajtották. Szlányik rendőr nagy furfanggal csípte meg őket, de Munci nem akarja elösmerni, hogy ezek az ő sertései. A felesége, az inas gyerek, akik etették, hízlalták, felismerték, hogy ugyanazok, de Munci csak a fejét rázza. Nem lehet az, hogy a bébajok lopták volna el, nem vagyok én akkora szamár, mint a tekintetes kapitány úr, hiszi, messze kihatú szálak, ha mondom, föllebb kell keresni, ha mondom. Annyira beleértte már magát abba a gondolatba, hogy a hazafiságáért üldözik, hogy a kormány lopatta el a sertéseit, és annyira kevés rá, hogy fájna neki a kiábrándulás. Inkább akarja a mártíromságot, mint a sertéseit. A csizmadiák dévajul röfögnek, de a vargák között vannak komái és sógorai, akik barátságosan invitálják. Álljon meg, komám uram, egy korcsra, ne menjen el mellettünk, szó nélkül sógor. Némelyek a kancsót is nyújtják, Munci megvetőleg int kezével. Nem lehet vén, és elfordítja a fejét, megbotránkozva. Hé, koma, miért, koma? Munci a szívére teszi kezét. Nem engedi a honszerelem mi voltja. Azzal odébb siet egy újdonatúj mándlival a hóna alatt, a templom utca irányába, ahonnan hatalmas porfellegben közeleg egy négy lovas bricska, mellette egy lovassal, a lovak csupa izzadság csupa tajték. Uram, fia, hiszen ez a kovinyi négy lova, csak ugyan, ő maga hajtja. Na hiszen jöhet már, hé, emberek, atyatiak, jön a kovinyi! Csak hadd jöjjön! Bíztatá a tömeget Lénárd György és a főkapitány, kik a házigazda szerepét vitték. Az ő jelöltsége a kút fenekén van már, kutyába se vegyék kegyelmetek. Csak ugyan Kovinyi jött, a kocsi mellett a lovász ügetett, akit tegnap menesztet érte Báró Blandi.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mixert Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, a második választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigél.
2: A gyümölcs gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
1: A
2: gólya kalifa.
1: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, ezt mondta a miniszterelnök vasárnap az RTL műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap jön most, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. Magyar Péter úgy fogalmazott, azzal számolnak, hogy a vállalatokkal, az önkormányzatokkal és a lakosság megértésével közösen fent tudják tartani a rendszer stabilitását a következő napokban. A kormányfő kiemelte, nem számolnak azzal, hogy az energiarendszer stabilitása érdekében hivatalosan korlátozni kell a lakosságot, de az lehet, hogy valahol műszaki probléma alakul ki, akár hálózatszakadás vagy más technikai probléma miatt. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi atomerőmű leállítása miatt az atomenergia biztonság semmilyen módon nem sérül, erre nagyon szigorú protokollok vannak. A folyadékpótlás pontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hőségben az országos tisztifőorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videójában. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter víz fogyasztása javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél többre van szüksége. A tisztifőorvos azt mondta, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőség szerint ne menjenek a napra, inkább hűtött helységben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. A tisztifőorvos arra szólított fel, hogy figyeljünk egymásra és magunkra, ha valaki rosszul érzi magát a melegtől, azonnal kérjen segítséget, ha látjuk, hogy valaki rosszul van, adjunk neki vizet és kísérjük árnyékba. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Orbán Anita ezt jelentette be a Facebook oldalán. Orbán Anita a videóban azt mondta, a külpolitika és a diplomácia látható része sokszor egy-egy csúcs találkozóban vagy magas szintű tárgyalásban ölt testet, ezért döntött úgy a kormány, hogy a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Feledi Botond felkérése kapcsán megjegyezte, a magyar külpolitikának erős szakmai háttérre, hosszú távú gondolkodása és a világ folyamatait pontosan értő elemzése van szüksége. A megújuló külügyi intézet feladata, hogy megerősítse az elemzői és stratégiai szemléletet, és ezt szervesen beépítse a külpolitikai döntéshozatalba, hangsúlyozta a miniszter. Augusztus 3-ától nem érvényesek a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok az uniós szabályozással összhangban. Korábban a belügyminisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen típusú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványt használók többsége idős ember, akik közül sokan évek óta ugyanazt az okmányt használják. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalás vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. A tárca tájékoztatása szerint, amennyiben az érintett egészségi állapot a mozgás korlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, szükség esetén orvosi igazolás csatolásával. A rendőrség nem tartja meg az erre a hétre tervezett sebesség ellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitánysága honlapján. A közleményben emlékeztetnek, a gyorshajtók kiszűrése érdekében a Roadpol, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció részeként Magyarország egész területén végeztek volna sebesség ellenőrzést augusztus 3-a és 9-e között. Tekintettel az országos sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra az akciót Magyarországon nem tartják meg, írja a közlemény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a hőség napjaiban a reakció idő megnőhet, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek, ezért azt javasolják a járművezetőknek, a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, amelyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, de a Dunántúlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet 36 és 39 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Csörnyei Géza, a Fővárosi Vízművek ZRT vezérigazgatója. Beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
2: Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok.
1: A Dunamenti regionális vízmű területén ez 14 pilisi medencei település, már harmadfokú vízkorlátozás van érvényben. Ez azt jelenti, hogy a csapokból nem igen folyik a víz, vagyis honvédségi járművekkel kell oda ivóvizet vinni. Ez összefüggésben áll a budapesti vízkivétellel, vagy hála Istennek, vagy a mi szerencsénkre nem hála Istennek, az egy teljesen más világ.
2: Élesen azért nem különül el, nyilván önálló vízbázis, tehát önálló vízkivételi művekről van szó, és az a Duna jobb partja vagy bal partja épp attól, hogy hol van ugye a probléma. Mi most ebbe ott folyunk be gyakorlatilag, hogy alapvetően segítjük a Dunamenti regionális vízműveket és más szolgáltatókat is, ahol vízhiány van. A fővárosi vízművek tartályautói is ott vannak egyébként honvédség mellett, és igyekszünk támogatni ezeket a vízhiányos területeket az ellátás biztonságában.
1: Mi a fővárosi vízművek feladata olyan vízhiány esetén, amit most látunk, elég ha ránézzünk a Dunára?
2: Hát ugye válaszunk ketté, tehát nyilván a felszíni vizek hiánya az alapvetően még nem jelenti a vízbázisok, vagy hát a vízellátás problémáját, bár az is sok helyen megjelenik már. De itt is két dologról kell beszélnünk, egyrészt ugye a kapacitások rendelkezésre állásáról, másrészt pedig az igények növekedéséről. Amit ugye most tapasztalunk, az alapvetően az igények növekedése, hiszen beköszöntött gyakorlatilag egy újabb hőségriadó, látjuk, hogy hát most a 39-40 fok lassan ugye a külső hőmérséklet, és nyilván ez együtt jár avval, hogy a víz iránti igény növekszik azért a háztartásokban, és növekszik a lakossági fogyasztóknál is. Egyrészt ennek a szociális oldala van, másrészt meg nyilván a termelésre, meg egyéb más területekre is kihatása van. Tehát a vízigény oldal kánikulai időben, ugye júniusban is jeleztük, gyakorlatilag van, ahol csak 5-10%-kal, de van akár 3-4-5-szörösére is tud emelkedni gyakorlatilag egy ilyen periódusban. Nyilván itt alapvetően a víz felhasználása, a víz iránti igénynek a különböző formái azok, amik megjelennek, és ez sajnos az idei évben terheli az a tény, hogy a szárazság, a tartós szárazság miatt, amit már ugye tél óta, a téli csapadék hiánya óta folyamatosan látunk és észlelünk, ugye a kis házi, kis kerti kutakban is elfogyott a víz, gyakorlatilag már nem nagyon lehet ugye használni ezeket a kutakat, ergo gyakorlatilag a fogyasztók keresik, hát ugye megtalálják azt az alternatívát, amit ilyenkor ugye a ház körüli vízfelhasználás használni lehet, nyilván megnyitják a csapot, és azokról is ezt használják, amire egyébként más alternatív vizeket, ciszternákat, kutakat, egyéb más forrásokat használnak. Ezt a növekedést tartósan már június óta érezzük, hogy megjelent azért a fogyasztásba, és készülünk arra, hogy az előtt álló időszakban is valószínűleg hasonló lesz. Kicsit talán könnyebb, azért azt is érezzük, hogy ilyenkor ugye augusztusban nagyon sok termelő cég leáll, elküldi szabadságra a dolgozóit, karbantartási tevékenységeket végez, ez ugye már hagyománya az iparban, a termelő szektorban, tehát ez a fogyasztás azért le fog csökkenni gyakorlatilag augusztusban, egy kisebb csúcsra számítunk, mint júniusban, illetve azért azt is látjuk, hogy nagyon sokan elmentek szabadságra, kiürült a város, tehát nyilván a lakosság igények is egy kicsit alacsonyabbak lesznek, mint a korábbi időszakban.
1: Ez a 3-5-szörös fogyasztás növekedés, akkor ez nem azzal magyarázható, hogy locsolunk, hanem az, hogy egy másik forrásból, tehát ivóvízzel kezdünk el locsolni.
2: Igen. Tehát gyakorlatilag átterhelődött tulajdonképpen az a fogyasztás többlet az ivóvíz hálózatra, amit korábban azért alternatív forrásokból meg lehetett oldani. Persze nem jó ez a... Ugye erről sokat beszéltünk, hogy alapvetően a jelenlegi gazdasági környezet, és kifejezetten a jelenlegi vízdíj, az nem ösztönző arra gyakorlatilag, hogy hatékonyan használjuk fel ezeket a meglévő vízforrásokat, tehát ott is ivóvizet használunk magyarul, ahol egyébként nem feltétlenül lenne szükség ivóvíz minőségre, így például a kertlocsolás, ugye a vécéblítés, sok minden elhangzott gyakorlatilag ebben a szempontból, hogy nagyon sok olyan helyen is kényelmi szempontokból, egyszerűbb beruházás, egyszerűbb rendszerképítés szempontjából az ivóvizet használjuk, ahol egyébként nem lenne erre szükség.

0: két oldalról lehet megközelíteni, nyilván le kéne való ezt választani, egyik oldalon nyilván keresni kell azokat az alternatívákat, amik erre jó megoldások lehetnek. Itt fölmerül sokat hangoztatott szürke víz, barna víz használatnak a kérdései.
1: Lehet egy lakásban, egy házban azt iszonyú költség megcsinálni.
0: Igen, de azt egyszer kell megcsinálni. Azt egyszer megcsinálják, ugye egy háztartás azért 50-100 évig után azt kiszolgálja, és 50-100 év alatt az bőven megtérül. Sőt, az igazság gyakorlatilag, hogyha megfelel a közgazdasági környezet, akkor az néhány éven belül megtérül. Tehát ha az ivóvíznek tényleg olyan díja van, mint a költsége, akkor az rövid idő alatt megtérülő beruházás lenne, és egyébként nem fájna a fogyasztónak semmi, hiszen ha nem másra használja az ivóvizet, hanem csak arra a célra, amire egyébként az való, akkor nyilván egészen más annak az összköltség szerkezete, és sok olcsó vízzel tudom egyébként az egyéb feladatokat megvalósítani, megoldani.
1: Szeretnék majd a költségszerkezetről is beszélni, de most még szeretném azt megérteni, hogy hogyan kerül be a víz a budapesti vízrendszerbe, aminek a végén az én csapom van. Honnan származik ez a víz?
0: Igen. Ugye Budapesten és Budapest környékén azt mondom, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. Itt ugye a Duna egy adottságként óriási mennyiségű vizet szállít le a Fekete-tenger felé, és normál esetben ez a víz ugye hömpölyög gyakorlatilag itt a szemünk láttára, és nagyon komoly mennyiséget jelent. Ugye sokszor esett erről szó, hogy a Duna mellett van még tulajdonképpen egy láthatatlan folyó. Ugye ennek a Dunának egy óriási kavicságya van, sokszor 40-50-60 méter mély kavicsréteg, amit tulajdonképpen a folyó lehordott az Alpokból gyakorlatilag, és itt lelassul, ugye szépen lerakta, ebből építette a sziget közt, Csajló közt, itt nálunk ugye a Szentendrei sziget, Margit sziget, Csepel sziget, lefele gyakorlatilag Mohács sziget, lehetne ezt hosszan sorolni. Tehát alapvetően nagy kavics mederben folyik ez a Duna folyó, és amikor eltűnik, amikor egészen kicsi a Duna, ez a kavics meder akkor is dolgozik, akkor is szállítja a vizet, tehát gyakorlatilag a Dunával összemérhető mennyiségű víz áramlik itt folyamatosan azért mélyen a talajba gyakorlatilag vele párhuzamosan. Mi ugye ezt a réteget, tehát a Duna alatt lévő láthatatlan folyót csapoljuk, ezt egy parti szűrési vízbázisnak hívjuk. Ennek ugye óriási biztonsága gyakorlatilag, hogy a látható szint alatt még jóval mélyebben helyezkedik el, tehát alapvetően vannak még tartalékaink, hogy honnét tudjuk kivenni ezt a vizet. Másrészt egy óriási tározott érfogatot is jelent ez a kavicságy, sok több kilométernyi kavicságyról van szó, tehát ebben óriási mennyiségű víz van még eltározva. Ezeket a tartalékokat kell most használnunk, amikor már ugye nem látjuk a Dunában a vízszintet. Ezért mondjuk azt, hogy a főváros vízellátása ebből a szempontból komoly tartalékokkal rendelkezik, de azt is látni kell, hogy ez a vízadó réteg ez nem egységes. Tehát ennek egyes részein nem lehet ilyen mélységbe fúrni, más részein nem ekkora ez a kavicszem, amit használni lehet. Ebből a szempontból nem általános az a biztonság sem, amit az egyes vízszolgáltatók elérnek, vagy meg tudnak valósítani ezekkel a kiépített víztermelő rendszerekkel, és sajnos ezt a különbséget látjuk most. Tehát azokon a víztermelő területeken, ahol ez a biztonság nincs meg, ott már most gondok vannak az ellátással, mert akár 20-30-40-50%-os kapacitás csökkenések léptek föl már a jelenlegi vízszinteknél. Több társszolgáltató erre panaszkodik, hogy már nem tudja az igényeket kielégíteni, egyrészt az igények növekedése, másrészt a kapacitások csökkenése miatt. A másik oldalon pedig ugye ennek a rétegnek azért van egy velejárója, ez pedig nyilván gyakorlatilag a rejtett rétegekből fakadó, azt mondom, hogy bizonytalanság vízminőségi kérdés, amit sok helyen gyakorlatilag ugye pont az ront el, hogyha elromlik a vízminőség a kútba, akkor azt le kell állítani, vissza kell venni, stb. Tehát ez még terheli azért ezeket a rendszereket. A főváros ebben a szempontból egy jól karbantartott és folyamatosan ellenőrzött rendszeren működik. Mi azért mindig kiemelten kezeltük, hogy a vízellátás alapja, a kutak, a víztermelés az rendben legyen, és szerencsére volt, ugye 20-as évek elején gyakorlatilag egy komoly felújítási programról 60 kutat rendbe is tudtunk tenni uniós forrásból. Ennek most óriási értéke van. Tehát az akkor megvalósított Keopos projekt, az most nagyon komoly tartalékot jelent számunkra.
1: Ugye a parti szűrési kutak rendszerét civil leginkább onnan tudja felismerni, hogy ha arra megy, akkor előbb-utóbb találkozik egy táblával, hogy tilos a bemenet, meg fegyveres őrséggel védett terület.
0: Hát ugye ha a parton megy arra, akkor alapvetően ezek kijelölt területek, sőt lekerített területek, ugye a belső védterületeket jogszabály alapján nekünk körbe kell korlátoznunk, és oda nem szabad, nem illik beengedni senkit, hiszen azok viszonylag gyors elérésű, elszennyezhető és ebben a szempontból vízben is veszélyeztető védett területek. Ezek a táblák, ezek a kerítések a víz felől viszont hiányoznak. De az igazság ugye az, hogy ezek a kutak alapvetően azért benyúlnak a Duna alá is, tehát most a Dunaparton ilyen területen bóklászni, ebből a szempontból egy kockázat nincs kitáblázva, nincs jelölve gyakorlatilag ez belső védterület, de sajnos több területen ebben találkozunk, hogy bizony ez belső védterület. Plusz most még egy olyan veszély is az előkerült itt a Margit hídnál, ez már a mindennapokban is látszódott gyakorlatilag, hogy bizony a visszahúzódó víz mögül bukkannak föl a második világháborús lövedékek, meg kézigránátok, meg egyebek. Sajnos ezeken a területeken, főleg hidak környezetében ugye annak idején ezek célpontok voltak, tehát nagy mennyiségű fel nem robbant veszélyes lőszer is található. Tehát azért sem illik most ezen az ilyen Dunaszakaszokon bóklászni, mert akár életveszélybe is kerülhet az illető, ha valaki ott egy ilyen nem várt akadályba ütközik.
1: De ha jól értem, akkor az alacsony vízállás, a Duna alacsony vízállása az önmagában a parti szűrésű kutak vízkiviteli minőségét nem veszélyezteti.
0: Nem. Tehát önmagában az alacsony vízállás, nyilván ugye nem tapasztaltunk még ilyet, mint ami most van. Azt így el kell mondanom, hogy a 2018-as 33 cm is egy nagyon szélsőséges érték volt. Akkor vizsgázott jól a rendszer, és tudtuk, hogy akkor az a 33 cm kezelhető. Minden korábbi modellünk alapvetően azokból a számításokból indult ki, tehát igazából a 33 cm alatt nem volt mérési eredményünk, nem volt tapasztalatunk. Tehát most együtt haladunk, úgymond az idővel, és gyűjtjük a tapasztalatokat, vizsgálunk minden egyes kutat külön-külön, és elemezzük, hogy az egyes kutaknak a viselkedése, a műszaki paraméter, a működés biztonsága mennyire tud megfelelni ebben az időszakban azoknak a követelményeknek, amit a vízellátás egyébként joggal támaszt egy ilyen vízadó létesítménnyel szembe. És azt tudjuk mondani, hogy megnyugtató eredményeink vannak, tehát ma még komoly tartalékokkal rendelkezik ez a vízellátás, és azt látjuk, hogy hetekig, hónapokig biztonsággal ki tudjuk szolgálni az igényeket szélsőséges időjárási körülmények között is. Nyilván van ennek fizikailag vége, mert mindennek van vége. Ez is csak egy egységes ökológiai rendszer, és igazából ez a vízmennyiség is ebben a szempontból korlátos. De most azt látjuk, hogy ez a szélsőség még nem haladja meg ezeket a kapacitásokat, tehát rendelkezünk megfelelő kapacitástartalékokkal.
1: Hova kerül a parti szűrési kutakból a víz? Mi a második lépcső?
0: Ugye a kutakban megteremett vizet egy úgynevezett gyűjtőhálózatban fogjuk össze, egy nagy gyűjtővezetékrendszerrel gyűjtjük össze. Ezek a gyűjtővezetékek szállítják a vizet a nagy gépházainkba, a főbetápláló gépházainkba, és innét kerül ugye a fogyasztókhoz. A gépházak ugye megfelelő nyomásszintre állítják be a vizet, és eljuttatják gyakorlatilag azokba a medencékbe, a fogyasztói csapokhoz, ahol már alapvetően felhasználható ez a víz. Nyilván közötte még nagyon sok minőségi kontroll van, számos olyan ellenőrzési pont van, amik most még fokozottabban figyelünk gyakorlatilag, hogy a vízminőségben ne történjen, ne legyen semmi olyan szokatlan változás, ami problémát okoz, illetve hát mi is ugye ez alapján reagálunk azokra a változásokra, amik esetleg bármi kút eredetű, vagy bármilyen szennyezés eredetű. Itt is el kell mondanom gyakorlatilag, hogy most sokkal szigorúbb, sokkal gyakoribb vizsgálataink vannak, és nem tapasztaltunk még kedvezőtlen elváltozást, tehát rendben van a vízminőség, a korábbiakhoz képest a megszokott minőséget tudjuk szolgáltatni.
1: A szigorú ellenőrzés az azt jelenti, hogy ha egy parti szűrési kútnál valamilyen eltérést észlelnek, akkor azt kiveszik a betáplálásból?
0: Attól függ, tehát az eltérés jellegétől függ, tehát vannak olyan típusú eltérések, amiket viszonylag egyszerű kezelni, fertőtlenítjük a kutat, visszavesszük a termelését, egyéb előző vizsgálatot. Tehát vannak olyan paraméterek, amik csak indikátor paraméterek, alapvetően további vizsgálatokat igényel az, hogy pontosan lássuk, hogy mi indukálta azt, mit jelez az a változás, ami ugye megjelent a kutba. Tehát valamikor csak egyszerűen tovább kell vizsgálnunk, és vannak olyan esetek, amikor be kell avatkoznunk, csökkentenünk kell a termelést, ki kell vennünk az üzemből, vagy nehogy Isten egyéb más fertőtlenítés, vagy egyéb más lépések is szükségesek ahhoz, hogy rendbe tudjuk tenni a kutáltal termelt vizet. Ezek ugye különböző protokollok alapján működnek, itt minden egyes paraméternek külön-külön döntési fája van, és külön-külön döntési mechanizmusok szerint haladnak a kollégák, és végzik el ezeket a feladatokat. Vízhozamot már kellett csökkentenünk egyes kutakba, főleg a régi kutakba, ahol viszonylag magasan van gyakorlatilag a vízadó réteg, és közel került ugye most a Dunai felszíni vízhez. Vissza kellett vennünk néhány kutba a termelést, de a kutyaink nagyon nagy része, több mint 97% az normál üzemben zavarmentesen működik.
1: Ugyanannyit fogyasztunk el, amennyit megtermelünk, vagy kell tartalékot, puffert képezni, és igen, akkor ez mekkora?
0: A vízellátó rendszerben szerencsére van pufferelési lehetőség, tehát annak idején kiépítésre kerültek olyan viszonylag nagy tároló térfogatok, amik korábban sajátossága volt a rendszernek, hogy nem voltak még azok az intelligens megoldások, amik ma már azért része ennek a rendszernek, és nem tudta annyira intelligensen követni a rendszer a fogyasztás változásait, mint ma. Ezért ezeket a korábban megépített tározókat ma ilyen puffer térfogatként használjuk, és igen, tehát ebben az időszakban gyakorlatilag ezeket a puffer térfogatokat magasabb százalékban használjuk ki, tehát egy erősebb tartalékolással működtetjük a rendszert, hogyha bármi műszaki meghibásodás történik, bármilyen leállás történik, akkor legyen néhány órányi tartalék, amíg zavarmentesen tudjuk biztosítani a szolgáltatást, és közben el tudjuk végezni a hiba elhárítást, vagy bármi egyéb tevékenységet, de vannak olyan területek, amik intelligensen, gyakorlatilag nyilván műszaki berendezésekkel, gyakorlatilag az igényekhez igazított betáplálással működnek. Itt pedig nyilván gyakorlatilag az energiaellátás biztonsága egy roppant fontos kérdés, és ugye azért izgalmas most ez a jelenlegi időszak, mert nem csak arról beszélünk, hogy csúcsvízigény van, hanem arról is beszélünk, hogy bizony energiaellátási krízis helyzet is van.
1: Paksot meg kell állítani.
0: Ami nyilván számunkra egy óriási kockázat, azért a vízellátásnak a folyamatos energiaellátása, ugye főleg fogyasztás helyek függvényében, de egyes helyeken kritikus. Tehát nyilván ezek megfelelő besorolással rendelkeznek, és az energiaszolgáltatók pontosan ismerik, hogy hol vannak ezek a betáplálási pontok, és hol vannak ezek az energiavételezési pontok, ahol nekünk a folyamatos energiaszolgáltatás több betáplálási oldala tartalék betáplálásokkal is biztosított, ezeket ők is kiemelten kezelik, és vannak azok a kisebb ellátási területek, ahol megfelelő tartalékokkal rendelkezünk, vagy ne agyisten mi is agregátorokat telepítünk ahhoz, hogy a megfelelő üzembiztonságot fönn tudjuk tartani ebben az időszakban.
1: Tehát a kulcsfontosságú szivattyúknak mindenképpen biztosítani kell az energiaellátást, a nem ilyeneknek, azoknak pedig dízel agregátorokkal. Ha megszűnik a központi, akkor beindítják.
0: Hát vagy tudunk ugye néhány órát akár üzemszünetet is engedni, mert egyébként egy tározó oldalról tudjuk biztosítani az igényeket, vagy pedig biztosítunk kint agregátorokat, hogyha kell, akkor be tudjuk indítani, szükség esetén is tudjuk őket működtetni. Alapvetően nyilván arra készülünk, hogy folyamatos szolgáltatást tudjunk fenntartani, hőségriadó idején ezt nem lehet elengedni.
1: Hogyan osztják el a lakossági, meg a közületi fogyasztást? Elosztják egyáltalán, vagy mindenki azt kapja, amit csak elér?
0: Hát ugye a vízellátórendszer alapvetően egy úgynevezett közösségi vízellátórendszer. Tehát olyan rendszer gyakorlatilag, amit végigurítottak egy csövet az utcába, arra rákötötték az összes fogyasztót. Le tudok választani egyes fogyasztókat róla, és nyilván tudom kérni egyes fogyasztóktól, hogy csökkentse a fogyasztását, vagy ne adj Isten szüntesse meg. Ugye ez a vízkorlátozásnak, vagy a vízkorlátozási rendszernek egy bevett gyakorlat, gyakorlatilag, hogy bizonyos esetekben ugye bizonyos típusú fogyasztókat kérünk, hogy csökkentse a fogyasztását, vagy akár kizárjuk a fogyasztásból. De alapvetően ugye egy közösségi rendszerről van szó, együtt szenvedjük el ennek az előnyeit, hátrányait, közösen lát el bennünket, vagy közösen szenvedjük el azt, hogy probléma van. Ugye azért sajátos ez a rendszer, mert itt a gravitáció azért nagyon meghatározó, nem olyan, mint az áram, gyakorlatilag, hogy lekapcsolom a trafonnál, és akkor egy egész körzet ugye kiesett, és mindenkit büntet a túlhasználat általában, hanem itt, hogyha túlhasználat van, akkor általában ugye a legmagasabban lévő fogyasztókat bünteti először a rendszer, oda nem tud már eljutni a víz gyakorlatilag, és hát minél nagyobb a gap, minél nagyobb a hiány ugye a vízből, annál több magasabban lévő fogyasztó szenved a vízhiánytól. A szélsőséges eset az, amikor leáll ugye a betáplálás, mert akkor mindenki, aki az adott területen van, az ugyanúgy víz nélkül marad.
1: Ez úgy kell elképzelni, mint az egyszerű közlekedő edényt, hogy az emeleti tusolóban már nem tudja föltolni a nyomás a vizet, és kész.
0: Igen. Tehát a vízszállításának sajnos ez egy velejárója, a vízszállítás a közlekedő edények elvén működik gyakorlatilag, és ebbe a rendszerbe illeszkednek be ugye a fogyasztók, és befolyásolják ennek a rendszernek a működését, avval, hogy mennyi vizet vesznek el, vagy hány csapot zárnak el.
1: Van ellátási, vagy a végéről nézve kikapcsolási prioritási sorrend a vízműveknél, hogy mi az, aminek mindenképpen kell vizet adni, és mi az, aminek nem mindenképpen kell.
0: Természetesen, tehát nálunk is ugyanúgy megvan gyakorlatilag a kiemelt fogyasztóknak a listája, kórházak, szociális intézmények, gyerekintézmények, mint kiemelt fogyasztók, ahol nagyon magas prioritással kell ugye az ellátást biztosítanunk. Mellette nyilván a lakosság standard ellátás az egy fontos feladat, a szociális vízigények biztosítása fontos feladat, hiszen minden lakosnak azért legalább 30 liter vízhez hozzá kell férnie, még akkor is, hogyha csőtörés van, vagy szükségvízellátás van, vagy bármi hasonló. És utána épül föl gyakorlatilag ugye mindenki más, különböző termelők, szolgáltatók és egyéb szervezetek, ők is különböző kategóriákra vannak bontva, és ez ugye igaz, gyakorlatilag amikor a különböző vízkorlátozási fokozatok elrendelésre kerülnek, akkor értelem szerint gyakorlatilag azt mondom, hogy a vízzel könnyebben bánó, vagy ezt könnyebben elengedő fogyasztókat veszük ugye először a korlátozás alá gyakorlatilag, és nyilván ennek függvényében szigorodik a korlátozás, ahogy a vízigények és a vízmérleg adja magát ebből a szempontból.
1: De a szigorodó korlátozás az a gyakorlatban azt jelenti, hogy először kérnek, és a végén meg fog jelenni egy villogó vízműves autó, egy villás kulcs is elzárja?
0: Akár meg is tud jelenni, és el is tudja zárni. Egyes fogyasztóknál, dedikált fogyasztóknál is tudja zárni, igen. Alapvetően ez ugye nyilván gyakorlatilag kifejezetten nagy fogyasztókra és kifejezetten nagy területekre vonatkozik. Teljes lezárást általában nem alkalmazunk, hiszen azért szociális vízigényeket biztosítani kell, de ezeket visszaellenőrizzük, hogy hol milyen mértékben fogyasztják a vizet, a vízhasználatok azok tényleg igazodnak-e az elrendelt korlátozási fokozathoz.
1: Látja annak valami magyarázatát, hogy az első vízkorlátozási felhasználási kérések után egyes területeken kifejezetten növekedett a vízfelhasználás, más területeken meg nem. Szerintem, ott, mint hogyha meghallották
0: itt,
1: volna.
0: Itt ugye arról van szó, hogy akartak, hogy emberek vagyunk, és nyilván különbözőek vagyunk, tehát van, aki azonnal elkezd tartalékolni, mert meghallotta, hogy nem lesz, és van, aki meg azt mondom, hogy ebből a szempontból sokkal szociálisabb, és sokkal érzékenyebb, és meghallja a kérésnek a valódi tartalmát, és elkezd takarékoskodni. Ugye, hogy is mondjam, mivel nagyon sok célra használjuk a vizet, ezért viszonylag könnyű vele takarékoskodni. Tehát ugye ez a hányszor zuhanyzok le, mennyi mindenre használom, hányszor húzom le a WC-t, milyen egyéb célra használom a vizet, föllocsolom vele az udvart, nem locsolom fel az
1: mosok-e
0: udvart.
1: Mosok-e autót,
0: vagy csak kannából öntözök, vagy slaggal öntözök, ugye ezek ilyen óriási nagy különbségek, és nagyon nagy mennyiségű víz van mögötte, különbség vagy akadok, hogy ez hogy miként jelenik ugye meg igényként, meg összességében, aztán a megmért vízmennyiségben ugye a vízórán. Tehát egy fogyasztói logikus gondolkodással, odafigyeléssel, anélkül, hogy egyébként hiányozna a víz a háztartásomból, hogy hiányozna a víz az életemből, hogy komolyabb megszorításokat kéne egyébként a vízzel kapcsolatban tennem, nagyon jelentős mennyiségeket tudok csak azon sporolni, hogy nem hagyom hosszú másodpercekig ömleni a vizet teljesen feleslegesen, amíg ide-oda megyek a pohárért, meg egyebekért. Tehát ebből a szempontból egy kis odafigyeléssel az 10-20-30%-ot, amik ilyenkor szükséges, azt nagyon könnyen meg lehet fogni. És azért látjuk azt, hogy vannak olyan területek, ahol komolyan veszik az emberek, és képesek ezt megjeleníteni, és meg is jelenik a vízfogyasztásban, hogy képesek voltak a fogyasztást csökkenteni, és vannak olyan területek, ahol meg nem nagyon foglalkoznak ebben, mert vagy nem hallották meg, vagy nem jutott el hozzájuk az információ, vagy nem is érdekli őket.
1: Egy épeszű ember egy olyan helyzetben, amikor más területen vízkorlátozás van, akkor mit tehet a saját területén? Tehát mi az, ami értelmes is, meg hatékony is. Azért kérdezem ilyen didaktikusan, mert hallottam olyan elméletet is a Facebookon, minden van, hogy tulajdonképpen ömlegethetem én a vizet, ez úgyis vissza fog jutni a Dunába, és akkor a vízkörforgásával úgy tartunk, ahol voltunk, mínusz ami elpárolok.
0: Hát most összességében egy ökoszisztémáról beszélünk, tehát nyilván gyakorlatilag ugyanazt a vizet használjuk most már ugye évmilliók óta. Ez igazság.
1: Se több, se kevesebb.
0: Ebben a rendszerben nincs több víz, gyakorlatilag ugyanannyi víz van. Az, hogy most nincs itt víz, és nincs a Dunában víz, az nem jelenti azt, hogy az ökoszisztémából hiányozna ez a víz. Ez nyilván ott van gyakorlatilag párába, felhőbe, a tengerekbe, az egyéb más gyűjtőterületeken, vagy éppen óriási viharok képébe. Ugye most éppen Chilében, meg Texasban volt szélsőségesen óriási eső, ami óriási károkat okozott, meg több százezer embernek a kitelepítését okozta, mi pedig itt szenvedünk gyakorlatilag a hiányától. Tehát sajnos ezek a területi eltérések, ugye a vízhez való hozzáférés, ez egy óriási problématika, korábban is erről sokat beszéltünk, ugye a legutóbb az árvíz kapcsán merült ilyen ez föl, gyakorlatilag néha több, hát most éppen ugye azt szenvedjük el, hogy kevesebb, de ez része ennek az ökoszisztémának, és igen, ebből a szempontból az, hogy én megtakarítom, vagy elfolyatom, az azért kihat erre a rendszerre. Tehát oké, gyakorlatilag, hogy nem a győri lakos fogja megérezni azt, hogy most én itt folyatom a vizet, vagy nem a váci lakos fogja ezt megérezni, mert el vannak választva ezek a rendszerek, de összességében azért mégis arról beszélnek, hogy a tudatosabb felhasználás, a takarékosabb felhasználás ebben az ökoszisztéma mégis többet hagy a többiek számára. Tehát összefügg minden mindennel, nem tudunk emellett elmenni, és ezek a vízmolekulák, ezek nagyon szorosan összekötnek mindannyiunkat, Afrikától Európáig. Tehát azért látni kell az gyakorlatilag, hogy a vízhez való viszonyunk, a vízzel való bánásunk, az kihat erre az egész rendszerre. És ugye azt mondjuk, hogy mi európai módon használjuk a vizet, és ennek egy ilyen jellemzője gyakorlatilag, hogy egyébként jól el vagyunk abban, hogy 80-100 liter víz fejenként rendelkezésre áll egy háztartásba, és télen, tavasszal össze gyakorlatilag ebben nincs is probléma. De nyáron ez a 80-100 liter, ez elkezd kevés lenni, és elkezdünk használni 150 meg 200 liter gyakorlatilag, nyilván az egyéb vízhasználatok, az egyéb vízigények miatt. Ami nem jó, és nyilván összességében azért pont ez a probléma gyakorlatilag, hogy az igények merítik ki a kapacitásokat, és nem a kapacitásokkal van a probléma, bár persze így, amikor látjuk, hogy a Duna alacsony, akkor bizony a kapacitások kérdéséről is beszélni kell.
1: Budapesti vízművek ellátási területe az a város határral véget ér?
0: Nem, egy kicsit nagyobbak vagyunk, ugye Kisoroszitól egészen Százhalombattáig szolgáltatunk. nagyjából 2,5 millió embert lát el a fővárosi vízművek, 11 nagyváros lát el, mi Budapest környéken.
1: Ez azt jelenti, hogy ez a fővárosi vízműveknek a hálózatán történik?
0: Vannak önálló hálózatok, tehát ahol most ugye problémánk van, például Dunabogdány, ez egy teljesen önálló hálózat, gyakorlatilag és sajnos nincs összekötve a fővárosi rendszer, ez egy óriási probléma, mert ott a kimerülés az a helyben okoz problémát, és ugye ez miatt kellett egyébként Dunabogdányba épp a mai napon nekünk is elsőfokú vízkorlátozást kérnünk az önkormányzattól, hogy rendeljen el, mert ott is az igények és a kapacitások bizony kezdenek kimerülni, és ez kezd minden problémává válni. De alapvetően a szolgáltatás más területein összefüggő rendszereink vannak, és ott tudjuk ezt a offert használni gyakorlatilag, ahol kicsit több van, azt nyilván tudjuk tenni, odol szükség van rá.
1: Csörnyei Géza, a Fővárosi Vízművek ZRT vezérigazgatója, Rádió Arénájának vendége, ahol korlátozást kell elrendelni. Az előbb mondta, hogy éppen Dunabogdányban, aminek önálló rendszere van ott, annak az az egyszerű oka, hogy több a fogyasztás, mint ami a helyi kitermelési kapacitás?
0: Alapvetően ugye ennek is egy protokollja van, ugye alapvetően a kapacitások és az igények arányából határozzuk meg azt a szintet, amikor kérnünk kell az önkormányzattól ugye az elrendelést. Ez egy önkormányzati rendelet alapján működik, de nyilván a vízművek rakja ennek a műszaki tartalmát össze. A cél ugye az, hogy a folyamatos szolgáltatás fenntartását biztosítsuk. Tehát nem korlátozási tervről van szó, hanem a folyamatos ellátás biztosításának a feltételeiről. És ugye amikor a kapacitások kimerülnek, akkor ugye a folyamatos ellátás feltételének a biztosítása az, hogy az igényeket próbáljam kontrollálni, és az igényeket próbáljam azon a szinten tartani, ami még belefér a kapacitásokba. Tehát így ebbe az állapotban gyakorlatilag nyilván sokkal intenzívebb kommunikáció kell, meg kell értetni a fogyasztókkal azt, hogy miért fontos az, hogy egy kicsit takarékoskodjanak, és ugye el kell találnunk azt a szintet, hogy ki tudjuk elégíteni az igényeket, és tartósan fönn tudjuk tartani a szolgáltatást.
1: Egy vízhálózat szolgáltatását azt könnyebb újraindítani, mint mondjuk egy atomerőművet? Ha megjön a víz, akkor megjön a nyomás, és akkor fölmegy a második emeletre is, mert hogy közlekedő edény, ilyen egyszerű?
0: Hát egy kis vízállátó rendszernél viszonylag egyszerű, tehát ahol egy cső, nagy isten, van még egy medence is a végén, ott viszonylag egyszerű gyakorlatilag, mert a medence azért kiviszi a levegőt. Ugye az ellevegősödött vízállátó rendszerben azért nagyon sok veszély van, és nagyon sok kockázat van, főleg egy régi csőhálózaton gyakorlatilag a rendszerből beszoruló levegő, az nyomás lökéseket, nyomás hullámokat, úgynevezett kalapács hatást idéz elő, és ez nagyon könnyen fölrobbantja a rendszer, szétrobbantja a csöveket. Tehát egy rendszer visszatöltés, egy rendszer üzembehelyezés, az egy nagyon óvatos tevékenység. Nyilván nem olyan összetett, mint egy atomerőmű, hiszen ott rengeteg rendszert kell egymás mellett is kiegyensúlyozottan és jól együtt működtetni. A vízállátó rendszerben viszonylag kevés ez a komplexitás, de ha rosszul csináljuk, akkor nagyon sok csőtörés lesz, és ellátási zavar lesz a végén, tehát nem üzembe helyezzük, hanem tönkre vesszük a rendszert.
1: Megpróbálna nekem elmagyarázni a kalapács hatást, mert ezt addig tudtam elképzelni, hogyha a rendszerben levegő van, ami ugye összenyomható, és ha bemegy a víz, ami ugye nem összenyomható, akkor a víz elkezdi összenyomni ezt a levegőt, és kiszorítja valahova, és amikor a víz neki megy a vezeték falának, azt töri el, vagy hogy kell elképzelni?
0: Hát nagyjából igen, tehát mivel gyakorlatilag ugye több fázisú anyagok helyezkednek el a csőbe gyakorlatilag, és elkezdjük betölteni azt a szilárd fázist, ami ugye a víz, ergo gyakorlatilag ez összepréseli a levegőt, a levegő ugye egy hullámmozgás mentén sűrűsödik, illetve visszapattan tulajdonképpen a csőfalról. Ez elő tud idézni olyan nagyon rövid idejű, nagyon magas nyomás hullámot, nyomás tüskét, amit egyszer nem bír a rendszer. Tehát egy-egy ilyen nyomáslengés, gyakorlatilag a víz, ugye eltérő a vízbe a nyomás hullámnak a terjedési sebessége, mint a levegőbe a nyomás hullámnak a terjedési sebessége, és ez a különbség tud összeadódni gyakorlatilag és extrapolálódni, akár több száz báros nyomás hullámokat is létre tud hozni. Ezek ilyen nagyon mikroszekundumos idő alatt föllépő nyomás hullámok, de bőven elegendők ahhoz, hogy akár a legerősebb csöveket is felrobbantsák.
1: Tehát ebből az következik leegyszerűsítve, hogy nem kéne hagyni, hogy a vízvezetékeink ellevegősödjenek.
0: Így van. Ezért fontos gyakorlatilag a szolgáltatást folyamatos fenntartása, hogy ezt a biztonságot, ezt az üzembiztonságot fel lehessen tartani.
1: Milyen állapotban van a mi hálózatunk itt Budapesten?
0: Erről ugye szintén viszonylag sok üzenetet fogalmaztunk meg az elmúlt időszakban. Van egy, azt mondom, egy 13 éves adósságunk, tehát az elmúlt 13 éve sajnos rengeteg olyan felújítási feladat halasztásra került, ami nagyon fontos lett volna, hogy elvégezzük, de nem volt rá forrás, ugye nem kaptunk rá megfelelő felezetet, és így egyszerűen gyakorlatilag éveken keresztül torlódtak ezek a felújítások. Ma a budapesti víziközműhálózatnak az átlag életkora 50 év fölött van. Nagyon öreg. Rengeteg, nagyjából 300-400 kilométer, olyan vezetékünk van, ami 100 év fölötti, és még több 10 kilométer, ami 130 év fölötti, tehát nagyon öreg vezetékekkel rendelkezünk. Meglepő módon a 130 év fölötti még bent lévő vezetékeink viszonylag jó állapotúak, azokkal viszonylag sokat foglalkozunk, hogy biztosak legyünk abban, hogy azok nem rosszak. De sajnos az 50-60 éves vezetékek, amik egyébként tipikusan Budapest, a nagy Budapest fejlődésekről, vagy lakótelepépítésekről 50-60-as években nagyon nagy mennyiségben, több ezer kilométerbe épültek be, ezek azt mutatják, hogy az élettartamuk végére jutottak, rengeteg meghibásodásunk van ezeken a csöveken, ami azért probléma, mert tudjuk, hogy tudtuk már ezekkel a csövekkel foglalkozni kéne, de nem tudtuk ugye megtenni ezeket a felújításokat, ergo, hogy hegyekbe állnak ezek a problémák, és vannak olyan szakaszok, ahol már lassan annyit költünk a hívójavításokra, amiből föl lehetett volna újítani egyébként ezeket a csöveket. Tehát egyrészt viszi a pénzt, hogy az állandó javítás, foltozgatás, az viszi a pénzt, nem áll rendelkezésre egyszer akkora mennyiség gyakorlatilag, hogy felújítást lehessen belőle csinálni, mert mindig apránként ugye el kell költeni a javításokra. Másrészt pedig gyakorlatilag ezek a csövek az ilyen szélsőséges üzemállapotokban azokat a terheléseket, amik a többletfogyasztásokból erednek, hiszen ilyenkor megnő a vezetékekben a sebesség, sokkal gyakrabban nyitogatjuk a csapokat, nem is egyszerítjük a csapokat, tehát bizony nyomáshullámokat indít, ezek újabb meghibásodásokat szenvednek el, ergo gyakorlatilag egyes területeken vízhiányokat okoznak, a javítás idejére ott ugye probléma van. Ezt az állapotot bizony javítani kellett volna, és nem beszélek még arról a szempontról, hogy sajnos ezeken a csöveken az apró hibákon elszivárgó víz, tehát ami nem jön fel a felszínre, és nem vesszük észre, csak különböző műszeres vizsgálatokkal lehet kideríteni, ezeknek egyre nagyobb a száma, tehát egyre több az elszivárgó víz, és ez a sokat emlegetett nem számlázott víz, ez hát országos szinten ez a 25%, Budapesten kicsit jobb, 16% környékén vagyunk, de ez nem dicsőség, ez alapvetően nyilván egy folyamatos munkának az eredménye, de ez rontja gyakorlatilag a hálózatba táplált víz hasznosulását, hiszen jelentős mennyiségű víz nem jut el a fogyasztóhoz, nem tud a fogyasztóhoz kerülni, mert előtte már a talajba szivárog, vagy egyéb helyekre kerül.
1: Mi az értelmes felújítási sorrend? A legrosszabbal kell elkezdeni, a központival kell elkezdeni, a kritikus szakasszal kell elkezdeni. Hogy számolják?
0: Most már eljutottunk gyakorlatilag, hogy van egy úgynevezett kockázati modellünk, a kockázati modellben gyakorlatilag az összes általunk üzemeltetett vezetékszakasz össze van gyűjtve, és hosszú évek alatt gyakorlatilag kialakítottunk egy 70 paraméteres kockázati mátrixot. Azt állapítottuk meg, hogy 70 olyan paraméter van, ami ebből a szempontból kockázatot jelent a csőtörés bekövetkezése szempontjából. Ezeknek különböző valószínűsége és különböző szorzata adja azt, hogy tulajdonképpen minden, ez a hatalmas táblázat, ez gyakorlatilag sorrendben van állítva. Tehát látjuk azt, hogy mik azok a legkockázatosabb vezetékek, amik legnagyobb valószínűséggel fognak meghibásodni, vagy a legnagyobb valószínűséggel kell gyakorlatilag oda rekonstrukciót tenni. Most is nyilván van valamennyi pénzünk rekonstrukcióra. Nyilván a táblázat elején lévő csöveket, azokat igyekszünk ezekből a forrásokból kezelni. Hát bízunk abban, hogy egyre több forrásunk lesz, és egyre több a táblázat elején lévő vezetéket tudunk majd rendbe tenni és kicserélni. De most nagyon nagy a gap. Tehát most a táblázat, azt mondom, hogy első 200-300 sorával már foglalkozni kellett volna, de még nem tudunk. Tehát még nyilván itt ugye forrás hiányaink vannak. És sajnos ugye én jutol közben a többi is, és kerül abba a stádiumba gyakorlatilag, hogy bizony cserére szorulna és felújításra szorulna. Nem lehet amellett se elmenni, hogy nem minden vezetéket kell ész nélkül azonnal cserélni. Tehát ugye azt is látni kell, hogy azért pont ez az alacsony vízállás mutatja meg, hogy bizony a klímaváltozásra készülni kell. Ugye ha kicseréljük a csövet, akkor ugyanazt a műszaki állapotot kapjuk, ami korábban volt. De nekünk nem biztos, hogy arra van szükségünk. Ugye látjuk azt, hogy ahhoz, hogy biztonsággal működjön ez a rendszer, ez bizony kapacitásokat kell fejleszteni, biztosítani kell azokat a nagyobb átmérőket, több kutat, több ellátó rendszer, több gépházat, több medencét, ami kell ahhoz, hogy ez biztonsággal működjön. Tehát be kell hoznunk egy fejlesztési feladatot is ebbe a rendszerbe, meg kell valósítani azokat a fejlesztési többletkapacitás biztosító beruházásokat, amik a szélsőséges esetekben nagyobb üzembiztonságot tudják garantálni. Ez pedig azt jelenti, hogy esetenként nem a rekonstrukció lesz a feladatom, hanem hogy nagyobbat építsek, erősebbet építsek, többet építsek, és nyilván, hogy hozzányúlok ahhoz a szakaszhoz, akkor tudnom kell, hogy ott egyéb forrásokat kell bevonnom a fejlesztési feladatok elvégzéséhez. Tehát össze kell mosnom ezt a két feladatot, és együtt kell végeznem ahhoz, hogy jó legyen ez a rendszer, és a későbbi igényeket is megbízhatóan tudja kiszolgálni.
1: De hogyha kockázatelemzés alapján dolgoznak, akkor ez azt jelenti, hogy ott is neki fognak állni, ahol én, mint járókelő, nem tudok a felszínen hibát látni. mert az még nem következett.
0: Ez így van, ez így van, ez így van, természetesen. Nem, tehát nem indukálhatja, tehát ha csak a hiba alapján megyek, akkor a hibát követek el, mert nagyon sok más szempontot nem veszek figyelembe, például a városfejlesztés, a felszínfejlesztés, közlekedésfejlesztés igényeit, például az egyéb kapacitásoknak a változó igényeit, és nagyon sok olyan fontos szempont, akkor nem kerül bele gyakorlatilag, ami egyébként megóvattól, hogy nagy Isten 5-10 év múlva újra föl kelljen ásnom. Tehát lehetőleg ezeket a feladatokat, ezeket az igényeket össze kell lapátolnom egybe, gyakorlatilag együtt kell tudnom kezelni, és egyszerre, amikor nekiállok, akkor egyszerre kell erre megoldást adnom.
1: Miből kell ma csövet építeni? Acélból? Vasból? Betonból? Azbest? Eternitből? Miből?
0: Hát ugye azt mondom, hogy van most már 160 éves tapasztalatunk, és nagyon sokféle fajta csövet kipróbáltunk, mert mindig voltak különböző divathullámok, és mindig jöttek újabb megoldások, amire valaki azt mondta, hogy nem, majd ez lesz a tuti, és ez lesz a nagyon jó megoldás, és sajnos az időben bizonyította, hogy 50-60-100 év alatt azért kiderült, hogy nem tuti megoldás. Két olyan csőanyag van, amire ma azt mondjuk, hogy nagyon nagy biztonsággal tudjuk használni, van több is, nyilván gyakorlatilag a kereskedelmi forum nagyon sokféle fajta csövet lehet használni. Ebben a budapesti környezetben mi kettőre mondjuk azt, hogy ideális, hogy az egyik ez az új típusú műanyagok, ugye a KPE-csövek, főleg ezekből is gyakorlatilag a bevonatott KPE-csövek, amik nagyon előnyösen használhatóak különböző típusú feladatokra, vagy pedig az úgynevezett gömbgrafitos öntött vascső. Ez ugye a vízellátásig, az ugyanez megvan gyakorlatilag nyilván csatornára, megvan minden más közműre is ez a gyakorlat. Ez alapvetően nyilván az utóbbi idők igényei, elvárásai és követelményei mentén, illetve azt mondom, hogy a nemzetközi tapasztalatok alapján is behozott tapasztalatok alapján került kiválasztásra, és azt látjuk, hogy ez egy jó döntés volt az elmúlt 20 évben, ezek tényleg megbízhatóan hozták azokat a paramétereket, amiket elvártunk tőle. Ezt ma már el is fogadja mindenki, tehát nagyjából egységesebb a szakma és egységesebb a döntéshozók köre is. De hát azt mondom, hogy a mennyiségekkel még nem tartunk ott, ahol kellene. Alapvetően maga a feladat nem műszaki kérdés. Tehát nyilván inkább finanszírozási problémáról van szó.
1: Amikor bevonatolt műanyag csövekről beszélünk, akkor kell számolniuk a lakosságnak a béli meggyőződésével, hogy rettegünk a műanyagoktól? Mert hogy annyit hallunk a mikroműanyagokról.
0: Ezt a kérdést is vizsgáljuk folyamatosan. Budapesten ugye készült el a korábbi időszakban, hát még a jogszabályváltozás előtt gyakorlatilag ugye egy projekt keretében külön vizsgáltuk ezeket a típusú szennyezőket, hiszen tudtuk, hogy bevezetésre kerül, és tudtuk, hogy meg fognak jelenni ezek a követelmények a vízminőségek területén. Alapvetően igazolta a projekt az, hogy ilyen típusú szennyezők ezekben a típusú rendszerekben, amiket mi alkalmazunk és használunk, nincsenek. Tehát ezek a rendszerek úgy vannak kitalálva, és nem véletlenül kaptak közegészségügyi engedélyt, hogy ezekből lehet biztonságos közcélú vízellátó rendszereket építeni.
1: Milyen forrásból lehet megfinanszírozni a hálózati rekonstrukciókat? Nekünk kell csinálni, mert végül is a saját vízünk, mi fogjuk meginni, vagy az Európai Unió ad erre valamit?
0: Hát igen, tehát ha hosszú távon gondolkodok, akkor ugye a vízellátó rendszer és annak a megújítása, tehát a rendszer működtetésének és megújításának a költsége, az benne kellene, hogy legyen a összességében a vízi közműszolgáltatónak a büdzséjébe. Ez a büdzsé sok tételből állhat össze. Tehát nyilván az egy szakmapolitikai kérdés, hogy milyen díjrendszert, milyen díjstruktúrát és milyen díjakat építek föl. Ez egy fontos lába nyilván a szolgáltató bevételének, de nem feltétlenül kell kizárólagosan ebből működni. Lehet mellette különböző egyéb támogatásokat, incentíveket, egyebeket működtetni. Tehát lehet úgy kezelni ezt a dolgot gyakorlatilag, hogy több forrásból teszem össze, de azt is látjuk, hogy az egyéb források azok eléggé bizonytalanok. Tehát összességében azért a források rendelkezésre állása az egy fontos feladat lenne. Amikor ugye a villamosrendszernél, meg a gázellátásnál bevezették a rezsicsökkentést, akkor azonnal adta magát a kérdés, hogy nyilván kormányzati oldalról kompenzálni kell azt a kieső bevételt. És oké, gyakorlatilag, hogy a lakosság kevesebbet fizessen, de egyébként a szolgáltatás ne kerüljön veszélybe, ez meg is történt. Tehát nyilván a gáznál és a villamosenergiánál azonnal ellátási problémákat tudott volna okozni. A vízellátó rendszer pont a tartaléka és egyébként pont az igények és a kapacitások rendszeres ingadozása miatt ez nem került elő. Ez miatt gyakorlatilag a kompenzáció nem történt meg. Megtörtént a díjcsökkentés, tudomásul vette mindenki, hogy nincs forrás a felújításokra, a rekonstrukciókra, és senki nem pótolta ezeket. Tehát hagytuk lepusztulni ezeket a rendszereket. Oké, gyakorlatilag, hogy a működés biztosított volt, de egyszerűen nem lehetett azokból a forrásokból, nem lehetett rezsicsökkentett díjakból, nem lehetett gyakorlatilag a felújításokat biztosítani. Amikor eljutottunk odáig, hogy az energiaválság miatt már a működése sem volt elegendő a vízdíjbevétel, mert sajnos ez volt ugye 22-23-ban, akkor szembesültünk abban, hogy muszáj valamit csinálni a vízdíjakkal, és akkor sem a kompenzáció került ugye szóba, hanem akkor ugye nem lakossági díjak szenvedtek el egy nagyobb emelést. Tehát én úgy gondolom, hogy eddig igazából a kormányzat nem tett le semmit abba az irányba gyakorlatilag, hogy már pedig ezt a forrást támogatásként vagy más formával biztosítja a szolgáltatóknak. Ergo valószínűleg a díjpolitikába kéne olyan megoldást találni, hogy összességében a díjbevétel biztosítsa a szolgáltatók számára egyrészt a működtetés, másrészt a pótlás felújításnak a feladatait. Természetesen, amiről beszéltem, hogy nyilván itt van egy nagyon komoly fejlesztési igény, az pedig ugye lehet egyéb más uniós forrásokból, sok minden egyéb forrásból, hiszen a fejlesztési feladatokra az unió azért eddig is kifejezetten tudott célzott forrásokat hozni, és ezek nyilván fontosak, tehát egy klímaváltozásra való felkészülés, az nyilván egyéb más pályázati pénzekből is kiegészíthető, vagy kell tudni kezelni.
1: Van arra valamilyen képletük, hogy mondjuk 100 forint vízdíjből mennyi volna a kitermelés költsége? Mennyi volna magának a terméknek, a víznek az ára, mennyi volna a szükséges felújítási tartalék, és mennyi volna mondjuk a profit?
0: Hát itt jön be az a kérdés gyakorlatilag, hogy ez nyilván minden egyes szolgáltatónál, sőt azt mondom, minden egyes víziközmű rendszernél más és más, hiszen más-más rendszerek vannak, van, ahol több kút, több hálózat, kevesebb szivattyú, van, ahol nem kell annyit szivattyúzni a vizet, mert sík terület, van, ahol sokkal többet kell szivattyúzni, mert föl kell vinni a hegytetőre. Tehát ebből a szempontból a rendszerekben óriási különbségek vannak. És itt igazából a politikának kell eldönteni, hogy rendszer szinten akar díjakat képezni, és akkor szolgáltatóként lehet díjat megalapítani. Tudomásul kell venni, hogy ilyen esetben gyakorlatilag a nagyvárosok előnyben vannak, hiszen a nagyvárosok sokkal több fogyasztót, sokkal hatékonyabban szolgálnak ki.
1: Ergo egy
0: nagyvárosnál a méretgazdaságosság sokkal olcsóbb díjat fog eredményezni. Viszont a másik oldalon a kis települések el fogják szenvedni azt, hogy viszonylag kevés fogyasztónak kell fedezetet nyújtani, hát ergo hasonló költségekre, tehát óriási vízdíj különbségek tudnak kialakulni, és azért volt erre példa a 90-es években, azért ezt végigszenvedtük, az, hogy eljutottunk 12-ben a rezsicsökkentésig, részben gyakorlatilag ennek volt köszönhető, hogy óriási különbségek voltak már a vízdíjakban. Ezt szerintem egy józan politikusnak mérlegelni kell és kezelni kell, tehát muszáj gyakorlatilag egy díjkiegyenlítés való a szolgáltatók között, és kell tudni kezelni azt, hogy kis településen is finanszírozható és fenntartható legyen a szolgáltatás, ne csak nagy településen.
1: Elméletileg egy szolgáltató szempontjából kezelhető volna, hogyha volna egy alapvíz jogosultság, amit megiszunk, amit főzünk, amivel tusolunk, egy észszerű mennyiség, amit egy nyomott áron adnának, és minden, ami e fölött van, azt pedig piaci áron? Tehát ezt tudnák kezelni?
0: Hát ugye a díjpolitika, ha erről beszélek, akkor nyilván erre kell, hogy lehetőséget biztosítson. Európában nagyon sok jó példa van, tehát számos olyan országban, ahol egyébként ezt ma is működő modellben működtetik, és igenis rászoruló fogyasztóknak különböző kedvezményeket, különböző nagy isten egész más díjstruktúrát tudnak biztosítani, mint az átlagos fogyasztónak. Tehát ebből a szempontból teljesen egyértelmű, hogy valahol különbséget kell tudni tenni a fogyasztók között. Ugye az egy elfogadhatatlan nonsens dolog gyakorlatilag, hogy egy kis nyugdíjas a panel lakásában gyakorlatilag ugyanazon az áron veszi a vizet, mint egyébként valaki a medencét tölti, a gyepet locsolja, mit tudom én, mindent ugyanaz az áron engedhet meg magának. Tehát ez biztos, hogy nem jó. Igazságtalan ez a rendszer. Sőt, tehát a mai magyar rendszerben, a rezsicsökkentett rendszerben is sajnos benne van, hogy majdnem 4000 különböző lakossági vízdíj van ma Magyarországon. Van olyan lakossági fogyasztó, aki 70 vagy 80 forintot fizet, és van olyan, aki 1700-at. És igazából a kettő között nincs csak az a különbség, hogy a 90-es években gyakorlatilag idáig jutott el a döntéshozatal gyakorlatilag, hogy az akkori önkormányzatok ilyen díjakat állapítottak meg. Tehát ma gyakorlatilag az 1700 forint, az több, mint a nem lakossági. Tehát azon a településen gyakorlatilag érdemes vállalkozónak lenni, mert a vállalkozóként kevesebbet kell fizetni, mint lakossági fogyasztóként. Míg ugye fordítva gyakorlatilag egy olyan településen, ahol alacsony a lakossági vízdíj, ott meg próbál mindenki elmenekülni a nem lakossági díjak elől.
1: Budapesten ahhoz, hogy meglegyen a szükséges felújítási tartalék, az amortizáció, meg minden. Mennyi lenne egy köbméter víz, hogyha ez piaci alapon lehetne
0: kiszámolni? Én azt mondanám, hogy a környező országok igazodó árat lehetne itt is bevezetni, hogy ezt látni, azért van eltérés ebben a szempontból. A csehek egy nagyon jó példa, gyakorlatilag egy nagyon komoly reformot toltak végig itt az elmúlt években. Igaz, hogy privatizálták a vízműveiket, amitől azért félünk, de látszik, hogy azért van rá olyan megoldás, ami mentén tud működni, akár egy privatizáció is, de egyébként állami vízműként is, állami modellként is nagyon jól tud működni, önkormányzati modellként például Bécsben gyakorlatilag jól tud működni egy ilyen rendszer. Hasonló van azért a tőlünk délre, illetve nyugatra és egyéb országokban, a szlovén példa is ebben a szempontból nagyon jó. A német példát szoktam előhozni, Németországban nagyon ügyesen fogták meg gyakorlatilag azokat az egyéb célú vízhasználatokat és ezzel visszavaló egyéb szempontokat, amik lényegesek, ugye sokat beszélünk itt a csapadék kérdéséről, meg hogy a csapadékvíz most a terhelészeny vizet, vagy nem terhelészeny vizet, és az milyen problémákat okoz egyébként a rendszerbe. A németek egész egyszerűen gyakorlatilag a burkolt négyzetméter alapján kifizettetnek egy csapadékkezelési díjat mindenkivel, akinek burkolt négyzetméterre van, ergo mindenki arra van ösztönözve, hogy zöld felületei legyenek, és a talajba tárolja a vizet, és ne elfolyassa meg, eltüntesse.
1: De ez abból indul ki, hogy ami burkolt, az biztos, hogy a csatornába fog menni.
0: Amit elburkolok, az biztos, hogy gyakorlatilag egy problémát fog okozni, ergo nagyon gyorsan el akarom vezetni, és meg akarok tőle szabadulni. És sokat beszélünk erről, hogy gyakorlatilag alapvető cél lenne, hogy azokat a csapadékokat, amik lehullanak, ne engedjük lefutni. Tehát ugye ne a burkolt négyzetmétereket növeljük, hanem próbáljuk meg a talajba, vagy ha abban nem megy, gyakorlatilag de legalább vízgyűjtőkbe, ciszternákba tárolni azokat a vizeket, hogy később föl tudjuk használni, és ne okozzon problémát a hiánya.
1: De ez elvileg ez működhetető olyan rugalmasan, hogyha én a kertemben felszedem a burkolatot, és ott beültetem cserjékkel, akkor bemehetek a vízműhöz, és azt mondani, hogy tessék, csökkenteni kell a vízdíjamat?
0: Hát, Németországban igen. Nálunk még sajnos nem. Sajnos ugye nálunk nincs ilyen megkülönböztetés. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb majd lesz, meg előbb-utóbb lehet olyan díjrendszert létrehozni Magyarországon is, ami ezt támogatja. És igen, tehát az egésznek a lényeg az, hogy mire motivál. Tehát ilyen díjrendszer, én úgy gondolom, hogy a legfontosabb hatás az, hogy mire motiválja a fogyasztót. Ha jól tudjuk megfogni, és jól tudjuk összerakni ezt a díjpolitikát, és jól tudjuk megfogalmazni ezeket a motivációs tényezőket, akkor azt fogjuk érezni, hogy a fogyasztó is tudatában lesz annak, hogy lehet hatékonyan és jól felhasználni a vizet, hiszen gondolkodni fog rajta, és keresni fogja ő is azokat a megoldásokat, ami mentén optimalizálni tudja a költségeit.
1: Tehát minden érdekeltél lehet tenni a fogyasztót abban, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel?
0: Szerintem ez Németországban is működik, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag egy olyan rendszer kerüljön létrehozásra, egy olyan rendszer sikerüljön megvalósítani, ami igenis motivál, érdekelté teszi a fogyasztót arra gyakorlatilag, hogy egyrészt takarékoskodjon az ivóvízzel, másrészt pedig, hogy az egyéb vízforrásokat használja alternatívaként, és minél többet gyűjtsön maga köré, és nagy Isten a talajban, ciszternákban, egyéb módon is hasznosítsa azt a vizet, ami egyébként rendelkezésre áll.
1: Egy hallgatónk vetette fel, amikor látta, hogy jön, hogy jövő év elejétől a társasházi táv leolvasó vízmérők kötelezőek lesznek. Tényleg kötelezőek lesznek a...
0: A hő, tehát a meleg vízmérők.
1: Melegvízmérők lesznek.
0: Azt látni kell, hogy nyilván gyakorlatilag most van egy nagyon nagy gap, ugye a melegvíz meg a hidegvíz ára között. A melegvíz ára már olyan szintű gyakorlatilag, hogy ott már megéri ebbe gondolkodni, és megéri gyakorlatilag egy ilyen viszonylag fejlett megoldásra, gyakorlatilag folyamatos mérésre gazdálkodni az elfogyasztott hőmennyiség és melegvíz szempontjából. Ez mindenképp előremutató. Úgy gondolom, hogy ha a vízdíj is a helyére kerül, akkor nyilván a víznél is ez egy alapvető érdek lesz gyakorlatilag, hogy mindenki lássa, tudja, értse azt, hogy mire használ, mennyit használ, milyen fogyasztási szokásai vannak. Ehhez ugye kellenek ezek az okos mérők, hiszen ezeknek az adatai segítenek gyakorlatilag értelmezni azokat a szokások mögött rejlő köbmétereket és elfogyasztott vizet, és tudnak segíteni a fogyasztónak is, hogy tudatosabban és takarékosabban bánjon ebben a fontos természeti kincsel.
1: Akkor ezt úgy kéne képzelni majd, hogy mint ahogy most van néhány társasházban, vagy talán már sok társasház, nem egy főmérő a társasháznál, meg vannak a lakásokban a költségelosztó mérők. És akkor ebből óriási viták szoktak a közgyűlésen kialakulni, hogy te miért fizettél kevesebbet, és nagyon nehezen fogadják el, hogy azért, mert én nem fűtöttem fel annyira a lakást.
0: Hát ugye ma ugye az a probléma, hogy ha ilyen sok-sok mérő van, akkor ugye, hogy mikor olvassák, ki olvassa, hány nap eltérés van a leolvasások között, egyebek, ugye nincs igazából egy egységes állapot, amikor tényleg minden mérő ugyanazt mutatja, és a főmérő meg a mellékmérő között valóban egyensúly lenne. És nyilván az eltérés az vagy veszekedés, vagy ugye közös képviselő esetén gyakorlatilag ugye a közös költség megoldja ezt a kérdés című projekttel lehet ugye kezelni. Egy ilyen okos megoldás, ez kiveszi ezt a problémát a rendszerből, hiszen garantálható az, hogy szinte egy időben lehet olvasni mindent, azonnal észreveszem, hogy hol vannak különbségek, látom azt, hogy éjszaka hol vannak olyan vízfogyasztások, amik valami problémára utalnak, csöpögő vécére, csöpögő csapra. Ugye bent az háztartáson belül is rengeteg olyan problémaforrás lehet, ami bizony rontja a mérések közötti különbséget, és egy okos rendszer gyakorlatilag ezeket viszonylag gyorsan föl tudja deríteni. Tehát segít azért a lakóknak, a társasházak, a közösségeknek is abban gyakorlatilag, hogy rendbe tudják tartani a vízellátó rendszerüket, és minél gyorsabban megjavítsák azokat a hibákat, amik egyébként rejtve maradnak, és hosszú hetekig, hónapokig problémát okoznak.
1: A magántulajdonban lévő vízellátó rendszerekkel a vízműnek kell foglalkoznia, amikor azt látja, hogy a házig minden jó, de egyébként van egy óriási veszteség, vagy azt oldják meg a tulajdonosok, hiszen az övék.
0: Mi erre azért fölhívjuk a fogyasztók figyelmét, tehát nyilván látjuk ezeket a számokat, hogy azoknál a társasházaknál, ahol a mellékmérőkre is rálátunk, hogy nyilván látjuk, és nyilván akkor figyelmeztetjük a fogyasztókat, hogy ilyen jellegű problémáik vannak. ahol nem látjuk, mert nem velünk szerződnek, hogy nyilván ez a fogyasztó saját feladat, ami csak a főmérőt látjuk. Nyilván akkor is, hogyha látjuk azt, hogy a főmérőn hirtelen megemelkedett vízfogyasztás van, nagyon nagy mértékű az eltérés, akkor fölhívjuk a fogyasztó figyelmét, jelezzük, hogy kérjük, hogy figyeljen oda, mert lehet, hogy bent valami rejtett szivárgása, vagy bármi problémája van. Ezt meg szokták köszönni, és nagyon sokszor kiderül, hogy ez így is van. Ugye ebből a szempontból nyilván a leolvasási gyakoriság az egy meghatározó dolog, mert viszonylag ritkán jutunk azért mi is ki a vízórához. Ezért van most egy nagyon jó kis mobil alkalmazásunk, és biztatjuk a fogyasztókat, hogy használják ezt a mobil alkalmazást. Ezen nagyon sok mindent el lehet intézni, többek között gyakorlatilag a vízórálást is be lehet jelenteni. Nagyon egyszerű, gyakorlatilag egy fényképet kell készíteni a mérőről, és ha gyakorlatilag az ember összehasonlítja a fényképeket, nagyon hamar kiugranak azok az eltérések, illetve a maga rendszer is figyelmeztet azokra a különbségekre, amik figyelmet igényelnek, vagy kivizsgálást igényelnek. Tehát érdemes használni a vízmérők mobil alkalmazását, mert nagyon sokba tud segíteni, még így is, hogy nincs okosmérő, de nyilván egy okosmérővel megtüzdelve ez majd még intelligensebbé tehető.
1: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Csörnyei Géza, a Fővárosi Vízművek ZRT vezérigazgatója volt az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére, a lakossági ivóvíz ellátása a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, ezt mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett videójában. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta. Orbán Zoltán közölte, a Duna-Budapesti szakaszán a vízállás eddigi negatív rekordja 33 cm volt, a múlt héten ez megdőlt, kedd hajnalban 31 cm volt, vasárnap pedig 19 cm. A minisztérium szóvivője azt mondta, a közműszolgáltatás akadozhat, de az ivóvízszolgáltatás nem fog, mert a vízi közműszolgáltatók önmaguk is rendelkeznek elég lajtos kocsival, de bevonható az ellátásba a hadsereg is. Budapesten a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás, szögezte le a tárca szóvivője, aki kifejtette, nincs csapadék utánpótlás, a Duna a meglévő vízkészleteket szállítja, és ez, mint az előrejelzésekben látható, még romlani fog. Talán még kedden az utolsó 240 megawattot termelő turbina üzemben tartható a paksi atomerőműben, ezt mondta a miniszterelnök hétfőn reggel a Facebookon közzétett videójában. Magyar Péter ezt nagyon jó hírnek nevezte, rámutatva, az egyik legnagyobb fogyasztási napon még elkerülhető, legalábbis idéglenesen a paksi erőmű teljes leállítása, és ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további 240 megawatt áramtól. A miniszterelnök felidézte, több napja minden szakember biztos volt benne, hogy a Duna folyamatos apadása miatt elkerülhetetlen, hogy már vasárnap vagy hétfőn, 44 év után először teljesen le kelljen állítani a paksi atomerőművet. Napok óta vizsgálják egy erőművön kívüli duzzasztás lehetőségét, ugyanakkor a nukleáris biztonság megtartása miatt a legtöbb ilyen beavatkozáshoz hosszú és bonyolult, összetett engedélyeztetés szükséges. Magyar Péter hatalmas dolognak nevezte, hogy vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg a magyar emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják a hívjárművek cseréjét és az új Intercity kocsik beszerzését célzó közbeszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a két új társaság teremti meg a feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzéseknek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hívkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A miniszter tájékoztatása szerint az országos közlekedés szervező a Budapesti Közlekedési Központhoz hasonló irányító és szervező társaságként működik majd. Feladata lesz a közösségi közlekedési hálózat megtervezése és összehangolása, valamint a közszolgáltatások megrendelése. A cél az, hogy az utasok országosan egységes rendszerben korszerű alkalmazások segítségével tájékozódhassanak a járatokról és a tarifákról, függetlenül attól, hogy a MÁV, a Volán, a Gyesev vagy más szolgáltató járatát veszik igénybe, ismertette a tárcavezető. Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének, a Nemzeti Kifizető Ügynökségnek az informatikai hálózatát, közölte az Államkincstár. A tájékoztatás szerint a kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében. Mint írják, az eddigi információk alapján az incidens során adatvesztés nem történt, a kibertámadás nem érinti a kincstár által kezelt ügyféladatokat. Egyes belső felhasználók, munkatársak számítógépén lévő állományok titkossá váltak. A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről történt. A vizsgálat idején biztonsági okokból a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan lesznek elérhetőek. A kincstár az esetleges szolgáltatás kiesésekért a felhasználók türelmét és megértését kéri.
2: Az időjárásról.
3: Hétfőn napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, amelyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, a döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, de a Dunántúlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet 36 és 39 fok között alakul térségünkben.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Hoz jött, és akkor kialakítottunk egy olyan partneri kapcsolatot, lejárva természetesen személyesen a kapcsolatokat megnézve, hogy tényleg alkalmasak-e arra, hogy tovább vigyék az adományokat, vagy tovább juttassuk nekik, és így különböző helyeken nagyon jó kapcsolatok alakultak ki.
1: Átadták a felújított Jósva Fői Parókia Oktatási Centrum szálláshelyét.
2: A parókia az nem csupán egy szálláshely, szálláshelyből 12 egy tucat. A parókia az egy fogalom, ha fogalmazhatunk így. 1969 óta a Józsefői Református Egyházközségnek nincsen helyben lakó lelkésze, viszont a parókia, mint olyan, az nem maradt funkció nélkül, hanem átalakult a gyülekezetnek a szellemi, adminisztratív és oktatási centrumává.
1: Telegdi István, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkésze.
3: Márta néninek mindig nagy gondja volt arra, hogy a szeretteinek a sírját rendbe tartsa. És akkor, amikor kimentünk a temetőbe, én is mentem mindig vele, tisztán emlékszem, hogy a kis hagymakapát vittük, hogy meggyomlálja a sírt, vagy kikapálja a sírról a gyomnövényeket, és felszaladtam a dombra, nyújtotta a kapát, én megfogtam a kapának a végét, és húztam fölfele, tehát el lehet képzelni, 6-7 éves gyermek és egy 80 éves idős asszony mentünk a temetőbe, és az nagyon-nagyon megmaradt bennem, hogy én ott tanultam meg a mi atyánkot. Mártani mindig megfogta a kezem, és mindig elmondtuk a mi atyánkot. És ott minden alkalommal, akárhányszor mentünk, megígértette velem, hogy ha egyszer ő meghal, akkor az ő sírjánál én is el fogom mondani a mi atyánkot, és már ott gyermekként megtanított arra, hogy a sírnál van tovább.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A háború kitörése óta a segítségnyújtás nem áll meg Kárpátaljánál. A beregszászi járási máltai szeretetszolgálat és partnerei az ország belső területein működő szervezetekkel is szoros kapcsolatot alakítottak ki. Segélyszállítmányok, élelmiszer, műszaki eszközök és a háború sújtotta térségekben dolgozó önkéntesek támogatása mindez számos szervezet összefogásával valósulhat meg. Hogy hová jutnak el ezek a szállítmányok, kikhez érkezik a segítség, és miért egyre nehezebb ma adományokat gyűjteni. Arról beszélgetünk Sumicki Andrással, a beregszászi járási máltai szeretetszolgálat elnökségi tagjával, a Bőzen Láger alapítvány képviselőjével.
2: Kicsit a hátteréről ennek a belső ukrajnai kapcsolatokról, meg hogy milyen csomagok, milyen szállítmányok mennek, és ők mivel foglalkoznak, jó? Jön a felkom.
3: Jó.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92. Egy kamionnyi szállítmány érkezett Ivano-Frankivszki és Odessa megyékbe, amelyet kimondottan a beregszászi járási máltai szeretetszolgálat, illetve a Bőzen Láger és a magyarországi partnerek segítségével lehetett eljutatni felajánlás keretén belül. Milyen kapcsolat fűződött az elmúlt években a belső ukrajnai megyékkel, és kik ezek a szervezetek, akiket idén is, illetve immáron is segíteni volt alkalom?
3: Ugye a háború kitérésekor a közeli határhoz lévő raktárak lehetőség miatt mindenki a beregszászi járási máltai szeretetszolgálathoz jött, és akkor kialakítottunk egy olyan partneri kapcsolatot, lejárva természetesen személyesen a kapcsolatokat megnézve, hogy tényleg alkalmasak-e arra, hogy tovább vigyék az adományokat, vagy tovább juttassuk nekik, és így különböző helyeken nagyon jó kapcsolatok alakultak ki, Ukrajna belső részeibe is. Ugye mi nem tudunk mindenhova eljutni személyesen, olyan mennyiségű adomány jött be, amit csak közösen tudunk kezelni. És a Bőzen Láger Alapítvány több helyen is ad támogatásokat, nem csupán máltai szervezeteknek. Ilyen például az Odessai New Dawn Egyesület, ami egy ukrán alapítású egyesület, és fantasztikus az a dinamizmus, amit a fiatalok, akik ezt alapították, csinálnak. Van itt a partnerünk, aki egy német állampolgár egyébként, és korábban az EU különböző helyein dolgozott, tehát nagyon jó rálátása van a segélyezési rendszerekre, és vele együtt dolgozva tudunk nagyon sok olyan forrást megmozgatni, ami az ő kapcsolatrendszerében van. Tehát itten különböző, a Bőzen Láger Alapítvány nagyon sokat támogatja őket az ENSZ, a Johanniták és még sok-sok más szervezet, mert nagyon fantasztikus, amit csinálnak a háborús térségből, zónából kimenekített emberekkel. És ennek a csapatnak van egy kapcsolata, a Szegedi Tejgyárnak a fő tulajdonosa, aki egy ukrán származású ember, és a háború elején azt mondta, hogy a háború végéig támogatja őket tejjel, és néha pixalámi van, mert ott is tulajdonos része van. Ukrán kamionosok, akik járnak ide-oda, mert európai kamionosok nem nagyon hajlandók szállítani Ukrajnába, mivel hogy a biztosítás nem érvényes Ukrajnába. Ez az egyik szál, ami rendszeresen megy, tehát körülbelül negyed évente, illetve a szükségnek megfelelően kapunk oda tejet, illetve szalámit. A másik az a egy Málta van gyakorlatilag. Az, hogy éppen hol vannak máltai központok, hát ez egy másik kérdés, de itt egy összefogással megint csak Ivano-Frankivszki máltaiakkal, akik járnak föl a már lebombázott helyekre, az újjáépítendő helyekre is. Például egész télen Kijevben volt az önkéntes csapatuk azért, hogy a nagy panelházakba az idős embereket ellássák különböző szolgáltatásokkal. Tehát például most mondok egy példát, ha lift nem működik, nem tud lejönni az idős ember bevásárolni sem. Nem tud fölvenni vizet azért, hogy mondjuk a WC-t leöblítse, vagy egyáltalán inni tudjon. És ezekben nagyon sokat segítettek az Ivano-Frankivszki, illetve a lembergi máltaiak. És az ő munkájukat tudjuk azon segíteni, hogy van egy Johannita partnerünk Magyarországon, akinek van egy elektronikai alkatrészeket forgalmazó nagykereskedése, és már nem először, már másodszor közel 100 raklapnyi olyan terméket, ami vagy kiment a gyártásból, és az Ivano-Frankivszkiak azok szétosztják azokra a területekre, ahol az újjáépítés elkezdődik. De itt beszélünk például a hosszabbítókról, az lámpatestekről, tehát nagyon sok hasznos dologról, ami kell. Itt is a legnagyobb nehézség az volt, hogy olyan speditőr találjunk, aki hajlandó Ukrajna belsejébe is bemenni, és hát itt találtunk egy megint csak egy ukrán speditőrt, aki ezt hajlandó volt megcsinálni. És azt gondolom, hogy ezek a feladatok attól működnek, hogy a különböző szervezetek összefognak, mert mindenkinek megvan az a maga kis lehetősége, amivel tudja az ügyeket előre segíteni. És reményeink szerint októberben megy a következő kamion szállítvány, mert most a nyáron egy picit nehezebb, mert mindenki nyaral, ma már nincs az a lelkesedés, mint a háború elején az önkéntesek részéről sem. Tehát egy picit most Magyarországról beszélek a rakodáshoz. Tehát továbbra is segíteni fogjuk ezt a térséget, és reményeim szerint én még az ősz folyamán személyesen is el tudok egyik-másikhoz újból menni.
4: Milyen volt a fogadtatás, milyen a visszajelzés a szállítmány kapcsán?
3: Hát nagyon, nagyon pozitív, nem győznek hálálkodni, se az odesszaiak, se az ivano-frankovszkiak, mert ők se tudnának segíteni, ha mi nem segítünk neki. Tehát ez egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy egy szeretett hullám megy végig Magyarország egészen Harkovig, ezen különböző szervezetek segítségének köszönhetően.
2: Beszéltünk arról, hogy egyre kevesebben mozdulnak meg, és egyre kevesebb pénztárca nyílik meg, ha jótékonyságról van szó. Ez Európa minden országára igaz. Jelen pillanatban a máltai szeretetszolgálat hálózata mi az, amit tud Ukrajna irányába segíteni, küldeni?
3: Valóban egyre nehezebb adományokat gyűjteni, mert belefáradt mindenki. Azért ez a több mint 5 év, mióta ez az egész háború tart, elfárasztotta az embereket. Vannak érdekesebb helyszínek, mindig jön valami más hely, ahol lehet segíteni. Tehát nagyon meg kell küzdeni ma már az adományokért, és azzal tudjuk elérni azt, hogy mégiscsak adakozzanak nekünk, és nem másnak, hogy mi személyesen végigkísérjük az adományt, és az egész útját bemutatjuk az adakozónak, és ezzel hitelessé válunk a számukra. És így sokkal nagyobb munka és energia kell ehhez természetesen, de azért megmozgathatóak az emberek.
1: Az elmúlt percekben Sumicki Andrással, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat elnökségi tagjával, a Bőzellager Alapítvány képviselőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Átadták a felújított Jósva Fői Parókia Oktatási Centrum szálláshelyét. Az 1908-ban épült parókia először 2002-ben esett át teljes felújításon. Az épületet ezt követően is folyamatosan átalakították, modernizálták annak érdekében, hogy szellemi, adminisztratív és közösségi központként működhessen. Az idei megújulás az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság, a Tiszán Innen Református Egyházkerület támogatásával és a gyülekezet tagjainak adományai valósulhatott meg. Mező Arnold, református lelkipásztor számolt be a részletekről. A felvétel a nyár közepén készült.
2: A Jósvafői Református Egyházközség presbitériuma ünnepi hálaadó istentisztelet keretében a parókia szálláshely megújulásáért adott hálát július 17-én. A fejlesztésekről Mező Arnoldot, a gyülekezet lelkipásztorát kérem, hogy számoljon be nekünk. Áldásbékesség!
3: Áldásbékesség, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Valóban a parókia az nem csupán egy szálláshely, szálláshelyből 12 egy tucat. A parókia az egy fogalom, ha fogalmazhatunk így. 1969 óta a Jósvafői Református Egyházközségnek nincsen helyben lakó lelkésze, viszont a parókia, mint olyan, az nem maradt funkció nélkül, hanem átalakult a gyülekezetnek a szellemi, adminisztratív és oktatási centrumává. A 70-es évektől kezdve már gyerekcsoportokat hoztak ide gyülekezetek, és mindig az aktuálisan helyettesítő jósvafői lelkésznek a vezetésével gyerektáborokat tartottak, akkor még nomád, komfort nélküli körülmények között, jobbára az isteni igére fókuszálva. 2002-ben egy teljes körű felújítás keretén belül komfortosítottuk a szálláshelyet, és így már három vizes blokkal 28 fő befogadására képes közösségi térrel bővített szálláshelyen tudtunk szervezni erdélyi iskolai programokat, környezeti nevelést, hitéleti nevelést, egész hetes hittantáborokat és minden egyéb turisztikával vagy a természettel és a természeti környezettel egybefüggő foglalkozásokat. Természetesen évente több száz fiatal, és nem csupán fiatal, hanem egészen az egyetemista korosztálya bezárólag, de nem csak az egyetemisták, hanem még tovább menőlegesen is felnőttek használják és veszik igénybe a parókiát. Erdélyi óvodától kezdődően egészen a Rákóczi Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Egyetemnek a biológia földrajz szakos terepgyakorlatáig bezárólag, de a Budapesti Műszaki Egyetemnek a terepgyakorlata és felmérő tábora is itt Jósvafőn valósul meg. Arra fókuszáltunk, hogy ne csupán egy szálláshely legyen, hanem valóban egy oktatási és élményközpont, hogyha szabad így fogalmaznunk, ami magába foglalja a komfortos szálláshelyet és azt az természeti és épített környezetet, amiben maga a parókia is elhelyezkedik, hiszen Jósvafőnek az ófalui része, aminek a központjában van a parókia is, műemléki védelem alatt áll, és világörökségi helyszín is, patakparton lévő, ideális környezet arra, hogy az épített örökséget, a 12. századi alapokkal rendelkező jósvafői templomot, vagy éppen a múzeumunkat, a tájházat megtekinthessék, de Jósvafő az Aggteleki Nemzeti Park központi települése is, itt van az igazgatóság, a Huconménes, a lovasbázis, tehát ideális kiindulási terep, nem csak a hitéleti, de egyéb tevékenységek részére is. 2025 végén találtunk lehetőséget arra, hogy az addigra már az intenzív használat miatt elhasználódott, fogalmazunk ki, parókiát modernizáljuk, komfortosítsuk még inkább, és 21. század igényének megfelelő szálláshelyé alakítsuk. Így az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ támogatásával és a Tiszán Innen Református Egyházkerület támogatásával sikerült egy teljes körű felújítást végigvinnünk a parókia életén. Ennek a keretein belül megvalósult a teljes homlokzat, a rekonstrukció a műemléki előírásoknak megfelelően, az ingatlan hűszigetelése, klimatizálása, fotovoltaikus rendszer telepítése a kupakokkal, fűtésrendszer, a teljes vízhálózatnak a cseréje, a teljes áramhálózatnak a felújítása, modernizálása és cseréje, és minden egyéb olyan feladat, ami szükségessé vált, hogy következő évtizedekben is komfortosan működhessen a parókia.
2: Ugye itt épített és természeti örökségről, kincsekről is beszélhetünk, hiszen azért az Aggteleki Nemzeti Park központi helyén egy csodálatos környezetben beszélgetünk most is. Ugye hallgatóink is hallják a harangszót itt a háttérben. Hogyha egy picit ezt a míjőt még elhelyezni, hogy hol helyezkedik el maga ez a parókia szálláshely?
3: A valóban hegyekkel körülvett patakparti ingatlanról van szó. Közel a református templomhoz, közvetlen szomszédságában a 2007-ben év múzeuma címet viselő Jósafői tájháznak, ami szintén a gyülekezet kezelésében, fenntartásában működik, és itt értelemszerűen a hitéleti örökségünk, a gyülekezetnek a 16. századig visszamenő kontinuitása, a környezetünk, az természeti környezetünk, a Nemzeti Park központi településén vagyunk, és a szellemi örökségünk az, ami felejthetetlenné teszi nem csupán az ide látogatóknak a pár órás sétáját, hanem akár az egész hetet, amit itt töltenek közöttünk.
2: Hány főt tud befogadni ez a felújított szálláshely?
3: A felújított szálláshely 28 férőhelyes, egészen pontosan, viszont az udvaron lehetőség van még további sátorhelyeknek az elhelyezésére, amire elég gyakran igénybe is vesznek a kedves vendégeink. Egyéni és csoportos vendégeket szintén szívesen fogadunk, és akár egy éjszakára is foglalható most már az év minden napján. A beruházás előtt nem volt olyan állapotban az ingatlan, hogy gazdaságosan lehessen üzemeltetni az őszi és téli időszakban. Most viszont a felújításnak köszönhetően az év minden napján, tehát 365 napban bármikor foglalható a szálláshelyünk. A beruházás összköltsége 79 millió 900 ezer forintot tett ki. Ennek a jelentős részét az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ támogatásából tudtuk megvalósítani, és egy nagyon komoly hányadot adott még hozzá Tiszáninneni Református Egyházközület is, valamint a gyülekezeti tagoknak az adományai fedezték a fennmaradó összeget. Megfeszített munka volt, hiszen gyakorlatilag 5 hónap alatt a bontástól az engedélyeztetésen át a készre jelentésig minden megvalósult. Minden nap dolgoztak a kivitelezők, és párhuzamosan folytak a felújítási munkálatok. És igen, az ingatlan, a parókia nem csupán egy szálláshely, hanem a Jósafő egész települését, a szűkebb és tágabb környezetünket, térségünket és az egész országból megforduló vendégeknek, ide látogatóknak a kényelmét és örömét szolgálja.
2: A gyülekezet számára mit jelent ennek a működése?
3: A Jósafői Református Egyházközség létszámában egy kicsi gyülekezetnek mondható, viszont teherhordozásában elől jár és élen jár, úgy gondolom és úgy érzem a meglátásom szerint mindenféleképpen. A gyülekezet életéhez hozzátartozik a vendégfogadás értelemszerűen, a programoknak a biztosítása és a szálláshely biztosítása is, viszont ezt nem öncélúan, hanem azzal a tekintettel, céllal és zászlóra tűzött jászmondattal, hogy mindezzel a gyülekezet Isten tiszteleti alkalmainak a kontinuitását tudjuk elősegíteni. Természetesen a gyülekezet minden egyes tagja részt vett a munkában, a maga kompetenciája és a maga lehetőségei szerint. Ezt nem lehetett volna megvalósítani egyszemélyesen.
2: A mai ünnepi istentiszteletre szóló meghívóban a Zsoltárok könyvéből szólt az igei üzenet.
3: Valóban, a gyülekezetünknek, a Jósafői Református Egyházközségnek már 2006 óta, tehát már 20 éve, ez a vezérigéje a Zsoltárok könyvének 107. fejezetéből az első vers: adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete vagy kegyelme, bizonyos fordítás szerint. Ennek a szellemében éljük a mindennapjainkat itt Jósafőn. Hálát adunk az Úrnak az ő megtartó kegyelmért, előremutató gondoskodásáért. Hálát adunk azért, hogy közel 500 éves kontinuitása a gyülekezetnek nincs veszélyben. Van Isten tisztelet, van jövőnk itt Észak-Kelet-Magyarországon is.
2: A szálláshely kialakításáról, hogyha még szólhatunk néhány gondolatot, hogy pontosan milyen lehetőségek várják az ideérkezőket.
3: A szálláshelyünk besorolása egészen pontosan turista szállás, ami azt jelenti, hogy nem apartmanszerűen működünk, és nem vendégszobákat adunk ki, hanem egyéni és csoportos turistáknak minőségű szolgáltatást biztosítunk. Három szobában, összesen 28 férőhelyjel, tehát 10-10 és 8 férőhelyjel, ezek emeletes ágyakon vannak természetesen. Minden szobához tartozik egy elkülönített vizes blokk, és ezen felül van egy teakonyhánk, egy teljesen felszerelt teakonyhánk, ami önellátásra lehetőséget nyújt. Kapcsolódik hozzá egy 40 fő befogadására alkalmas közösségi tér, ahol előadásokat vagy akár kisebb konferenciák megszervezését is lehetővé tudjuk tenni, és ehhez a közösségi térhez kapcsolódik egy külön vizes blokk és egy melegítő konyha is. Az árt udvarunkon parkolási lehetőség van, egy felszerelt csűrszínpad is rendelkezésre áll esetlegesen a művészeti előadásokhoz, amiket hál' az Úrnak is használnak elég sűrűn a vendégeink. Pingpongasztal, csocsóasztal, tűzrakási lehetőség, szalonnasütés, bográcsozási lehetőséggel várjuk a kedves vendégeinket.
2: Mi a tapasztalatuk, hogy itt akár a nyár folyamán, vagy az év egész folyamán ide látogató vendégek, hiszen valóban egy csodálatos környezetről beszélgettünk, ami a természeti adottságokat is jelenti, mennyire kapcsolódnak be, akár egy vasárnapi istentiszteleti alkalomba, hogyha épp akkor töltik itt a szabad idejüket testi-lelki feltöltődés keretében?
3: Minden kedves vendégünknek elmondjuk, hogy ez a szálláshely nem csak egy szálláshely, hanem a parókia. Elmondjuk, hogy mi volt korábban a funkciója, és hogy mi az oka annak, hogy jelen pillanatban itt lehetnek, és természetesen felhívjuk rá a figyelmet, hogy vasárnap 11 órától istentiszteleti alkalom van, tehát a harang az nem azért szól, hogy zavarja őket, hanem azért, hogy hívogat ezekre az alkalmakra, és a vendégeinknek a jelentős száma él is ezzel a lehetőséggel, és az istentiszteleti alkalmakon részt szoktak venni, ahol egy kicsit másképp látják, ugye ott a szószéken látják azt az embert, aki fogadja őket, és szállásadóként van eddig a fejükben, gondolataik között. A gyülekezet minden egyes vendéget nagy-nagy szeretettel fogad. Ha látják, hogy esetleg tétovázik, akkor bevezetik a templomba, leültetik, egy énekeskönyvet is a kezébe adnak, és Isten tisztelet után pedig lehetőség van arra, hogy a gyönyörű templomunkat megtekintsék, és tálatvezetés keretében is halljanak a történetéről.
2: Önnek személy szerint mit jelent ennek a parókia szálláshelynek ilyen formában való megvalósulása, és ugye 20 éve szolgál már ezen a településen, nagy tiszteletű úr, milyen megtapasztalásai, emlékei vannak így a vendégekkel való kapcsolatról is, hiszen ugye a gyülekezettel való kapcsolatról már korábbi műsorainkban szóltunk részletesebben.
3: Vendégeink nagy-nagy szeretettel fogadják, és egy bizonyos áhítattal és tisztelettel veszik igénybe a szálláshelyünket, tudva azt, hogy ez egy egyházi és ez egy parókia szálláshely, és egy személyes közelmúltbeli élményemet hagyd meséljem el ezzel kapcsolatban. Éppen az egyik vizes blokkot újították fel a munkásaink, amikor beugrottam a parókiára, és megnéztem, hogy jelen pillanatban hogyan állunk a felújítása, és egy 20-valahány éves fiatal munkás emberi mondja nekem, hogy hát én meg már jártam itt táborozni. És kérdeztem, hogy mikor, mondja, hogy 10-valahány évvel ezelőtt, még az iskolával jöttünk, egész hetet itt táboroztunk, nem akkor bizonyára ismeri a feleségemet, és kiderült, hogy a feleségem tanította is ezt a fiatal embert, és csoda volt neki is, hogy ahhoz képest jelen pillanatban hogyan újult meg a parókia, és egy annyira kellemes és hálaadó kapcsolat volt ez, hogy az, aki gyermekként itt táborozott, egy erdélyiskolai héten vett részt, az bekapcsolódhatott fizikálisan a felújítási munkálatokba, és látja ennek a jövőjét is, és egy kicsit visszavágyik ő is.
2: Mező Arnold, nagy tisztelet úrnak, köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Én is köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Mező Arnold református lelkipásztorral beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Hitmorzsák eheti részében Telegdi István, a kolozsvári református kollégium iskola lelkésze személyes történeteken keresztül mesél arról, hogyan indult el hitének útján, és milyen meghatározó szerepet játszottak ebben a gyermekkorában megismert idős, hívő emberek. Az interjúban arról is beszél, miként igyekszik ma iskola lelkészként élő, személyes Isten kapcsolatra vezetni a fiatalokat, hogy a hit számukra ne csupán tananyag, hanem mindennapi valóság legyen. A riporter Pilbák Kincső.
2: Következő vendégünk Telegdi István, a kolozsvári református kollégium iskola lelkésze. Te hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi erről a legelső emléked?
3: Nehéz megmondani, hogy a legelső kapcsolódási pont az mi volt, de hogy ami bennem erőteljesen megmaradt, az egy gyerekkori emlék, 6 éves voltam. Alapvetően nem származom egy olyan családból, ahol például a templomba járás vagy a bibliaolvasás egy természetes dolog lett volna, a szüleim nem jártak templomba, viszont körbe voltam véve olyan idős emberekkel, elsősorban a szomszédaimmal és azokkal az idősekkel, akik az utcánkban laktak, akik nagyon mélyen hívő, a hitüket nagyon komolyan vevő és megélő emberek voltak. Volt egy szomszédasszonyom, Márta néni, aki amikor én 6 éves voltam, ő körülbelül akkor lehetett 80 éves, és Márta néninek volt egy furcsa, de mégis nagyon szép szokása. Minden reggel ilyen 6-7 óra körül, amikor indult el az állatokat megetetni, vagy amikor indult a kertbe, hogy kapáljon, vagy végezze ott a kerti teendőket, akkor egyházi énekeket énekelt. Gyönyörű csengő hangja volt Márta néninek. Emlékszem, hogy ez nekem 6 éves gyermekként annyira megtetszett, hogy egy adott ponton eldöntöttem, hogy nem baj, ha vakáció van, én fölkelek olyan korán, és csatlakozom Márta nénihez. És itt tanultam meg az első éneket, a 90. Zsoltárt, majd a 42. Zsoltárt, mentünk ketten, énekeltük, és őszintén szóval nekem gyermekként ott nem volt világos, hogy miért kell Istenről énekelni, hogy kicsoda az az Isten. Az viszont nagyon-nagyon átjött elsősorban ennek az idős asszonynak az életmódjából is, és abból, ahogy ő Istenről beszélt, hogy abban a valakiben, akiről ezek az énekek szólnak, rendületlenül hinni kell, és rendületlenül bízni kell. Tehát, hogy nekem egy adott ponton, hogy gyermekkoromban az, hogy Isten, és az, hogy Márta néni énekléses, az, amit Márta néni nekem Istenről elmondott, az a kettő így összekapcsolódott, és ott indult el bennem valami. Őszintén szólva, ha így visszatekintek, úgy a hitéletem kezdetét is ehhez tudnám kötni. Márta néninek mindig nagy gondja volt arra, hogy a szeretteinek a sírját rendbe tartsa. És akkor, amikor kimentünk a temetőbe, én is mentem mindig vele, kevesen voltunk gyermekek, úgyhogy én tényleg az idősekkel töltöttem az időmet, mentem én is vele. Tisztán emlékszem, hogy a kis hagymakapát vittük, hogy meggyomlálja a sírt, vagy kikapálja a sírról a gyomnövényeket, és felszaladtam a dombra, nyújtotta a kapát, én megfogtam a kapának a végét, és húztam fölfele. Tehát el lehet képzelni, 6-7 éves gyermek és egy 80 éves idős asszony mentünk a temetőbe, és az nagyon-nagyon megmaradt bennem, hogy én ott tanultam meg a mi atyánkot. Márta néni mindig megfogta a kezem, még most is így, ha visszagondolok, látom magam előtt azt a kicsi munkától, a bőr megkeményedve rajta, a kicsi öreg kezével megfogta a kezem, és mindig elmondtuk a mi atyánkot. És ott minden alkalommal, akárhányszor mentünk, megígértette velem, hogyha egyszer ő meghal, akkor az ő sírjánál én is el fogom mondani a mi atyánkot, és már ott gyermekként megtanított arra, hogy a sírnál van tovább. És azért kell elmondani a mi atyánkot, akkor engem ő így tanított, hogy mondjuk el a jó Istennek, hogy hálások vagyunk, hogy ismertük azt, aki abban a sírban nyugszik. Hát én azóta nagyon sokszor elmondtam a mi atyánkot Márta néni sírjánál, én ezt a fogadalmat akkor és ott teljesen komolyan vettem. Isten akkor kezdett el úgy munkálkodni az életembe. És még egy ugyancsak idős szomszédokkal kapcsolatos élmény. Szerettem velük járni a mezőre, előszeretettel segítettem a szénacsinálásban, vagy akár a krumpliszedésben, vagy hasonlókban. Legtöbbször valószínűleg úgy segítettem volna többet, hogyha otthon maradok, de hogy én nagyon hősiesen álltam a próbákat. Egyébként nekem agyagfalva nem voltak nagyszüleim, tehát hogy én a szomszédaimra támaszkodtam, igazából ők voltak a pót nagyszüleim, és mentem velük a mezőre, az is erőteljesen megmaradt bennem, hogy akkor, amikor megszólalt a déli harangszó, akkor a férfiak mind levették a kalapjukat, a mellkasukra tették, az asszonyok is gerebét, kapát, mindent letettek a kezükből, és úgy, mintha az emlékeimben így él, hogy mintha egy lélegzetvételre valaki sugná, hogy most, így elhangzott egy ilyen félmezőnyi embertől az imádság, hogy édes drága jó Istenem, segíts meg. És ezt is úgy átvettem. Tehát, hogy még ma is, amikor meghallom a harangszót, még ha nem is mondom ki hangosan, úgy egyfajta imádságként száll ez tőlem Isten felé, és ezek voltak azok a kezdetek, amik úgy az én életemben lerakták az alapokat. Hát leírhatatlan érzés volt az, amikor például a nem annyira idős emberek közül voltak olyanok, akik még 91 néhány évesen megérték azt, hogy én szószékre menjek és hallgassanak. Visszatekinteni erre az útra, ami onnan indult, hogy egy kicsi gyermeket az idősek maguk közé fogadnak, elviszik mindenhová, beszélnek Istenről, és én egyértelműen ehhez kötöm azt, hogy Isten általuk kezdett el munkálkodni az életünkbe. És én ezt nagyon sokszor el is szoktam mondani, hogyha egy 4-5-6 osztályt végzett ember tudott Isten szolgálatában állni úgy, hogy egy gyermeket neveljen arra, hogy mit jelent Istenhez tartozni, hogy példát éljen elém, akkor nem lehet kifogásunk arra, hogy vállaljuk azt a szolgálatot, amit Isten ránk bíz a szószéken, a tanterembe, de akár a mezőn kapálás vagy munkavégzés közben.
2: És ha tovább nézzük a 6 éves korodtól, mondjuk az iskolás korodig eljutunk, ha becsukod a szemed, akkor mi az az első hang, vagy illat, vagy érzés, ami eszedbe jut, ha egy vallásórára gondolsz vissza?
3: Két dolog, az óvoda. Nekünk az óvodánkban voltak a vallásórák, de az illat, vagy érzés helyett egy íz jut eszembe. A hollandoknak van egy ilyen fekete gumicukruk, azt hiszem Roppa neve, ami édes gyökérből készül, de mégis sós, ha nem tévedek, annyira nem jártam ennek utána, de arra emlékszem, hogy vallásórás korunkban volt egy holland testvérkapcsolat, és ők mindig hoztak gumicukrot, és többek között ezt a fekete droppot is. És hát azt is nagyon őszintén bevallom, hogy vallásórás gyermekként nagyon sokszor úgy a vallásóra utáni fél órának az volt a tárgya, hogy ki tud ebből a droppból többet megenni, mert ennek én, ahogy visszaemlékszem, szörnyű íze volt. Legalábbis nagyon nem szerettük gyermekekként, de hogy mi ebből versenyt csináltunk, hogy ki fog többet enni. És úgy, ha visszagondolok a vallásórás éveimre, akkor ennek a dropnak az íze az, ami még most is megelevenedik az íz a számba, pedig szerintem ott 6-7 éves korom után soha nem ettem. Ez volt az egyik, a másik pedig az éneklés. Nagyon-nagyon szerettem énekelni. Azokat az énekeket, amiket én az idősektől megtanultam, én előszeretettel tanítottam meg a többieknek is. Én nem emlékszem rá, de az óvónéni mondta el, hogy egy-egy vallásóra után én az óvodába vettem magamra egy pokrócot, és a többieknek álltam neki prédikálni.
2: Volt-e olyan bibliai történet, ami így végigkísért, és mondjuk az egész életed során egy iránytűként szolgált?
3: Gyermekkoromban két olyan bibliai történet volt, ami úgy nagyon-nagyon meghatározó volt. Az egyik az elveszett jónak a példázata. Azt egy vallás során elmondta nekünk a tiszteletes úr, hogy egy jó elvész, és Jézus ott hagyja a 99-et a pusztába, és elmegy megkeresni, és hogy emlékszem, hogy föltette egy ilyen kérdést, hogy mit jelent ez az életünkben, vagy valami ilyesmiről volt szó. Általában a vallás órák ugye téli időszakban voltak, nyáron a vakáció idején nem volt, legfeljebb ilyen evangelizációs gyermektábor, és emlékszem, hogy hát téli időszakban úgy december közepétől kezdtek születni a bárányok otthon. És engem ez a történet annyira felcsigázott, hogy a szomszéd fiúval eldöntöttük, hogy mi ezt a történetet eljátsszuk, és az volt a feladat, megfogtunk egy kis bárányt, hogy azt el fogjuk vinni a mezőre, ott elrejtjük, és az lesz a feladat, hogy meg kell találni, mert hogy mi hallottuk, hogy Jézus is ezt tette, és mi el akartuk játszani az egészet, és hát természetesen a bárányt megfogtuk, kivittük, de hogy az nem maradt ott, ugye? Tehát hogy adott pillanatban ez az egész keresési folyamat izgalmassá vált, mert azon gondolkoztunk, hogy mit fogunk kapni, hogyha hazamegyünk és elmondjuk, hogy mi ezt a történetet hogy rekonstruáltuk, de hogy úgy a későbbi időszakban is ez úgy bennem egy nagyon-nagyon mély megvilágosodás volt, hogy nem is tudom, hogy mondjam, hogy többször föltettem magamban a kérdést, hogy tényleg érdemes otthagyni a 99-et, ami biztos, és elindulni azért az egyért, és bevállalni a kockázatot, és egy mély pontomba jöttem rá egyszer, hogy én vagyok az az egy. És ekkor úgy erről a történetről alkotott képem, de igazából a hitéletemnek az intenzitása is teljesen megváltozott. Amikor ez a gyermekkorban megtanult még nem teljesen hitbeli sikra terelt történet, úgy egyszer csak nagyon személyessé vált az életemben, amikor tényleg felismertem azt, hogy én vagyok az az egy, és tényleg az Úr azért jött, hogy ezt az egyet is megkeresse, és ezt azóta sokszor élem meg, hogy akkor, amikor valamilyen mélypont van az életemben, akkor, amikor elbizonytalanodok, akkor ez jut eszembe, hogy én vagyok az az egy, és azokban a helyzetekben nem ezt mondom, de jó annak az egynek lenni, akit Jézus megtalált. És a második bibliai történet, ami úgy nagyon-nagyon hatott rám gyermekként, és azóta is hat rám, az Jézus keresztelfeszítésének a története. Azzal kapcsolatosan csak annyira emlékszem, hogy amikor először hallottam, én olyan zokogva mentem haza, tehát, hogy tényleg annyira meghatott az, hogy miért kellett ezt csinálni Jézussal. Mindenébe sírtam nagy péntek előtt, vagy akkor, amikor erről beszéltünk, akár az iskolai vallás során, akár a gyülekezetben, vagy bárhol szóba került a nagy péntek, akkor nagyon-nagyon sírtam, de emlékszem, hogy az első alkalommal nekem ott a gyermek szívemben ez egy akkora tördöfés volt, hogy az a Jézus, aki ilyen jó volt, hogy megkereste azt az egy bárányt, ott hagyta az egészet, ez a Jézus, aki a magvetőnek milyen szép dolgokat mondott, vagy ez a Jézus, aki Pétert milyen szuper módon emelte ki a vízből, ezt a Jézus miért kellett bántani? És ez gyermekként engem nagyon-nagyon bántott, és tényleg úgy sírtam nagypéntekenként, és nem tudom, hogy van-e ennek köze, de még most is úgy vagyok, hogy nekem talán nagy pénteken a legnehezebb prédikálni. Hogy úgy mindig küzdök azzal, hogy például a szószéken se sírjam el magam, mert hogy úgy ez a gyermekkori érzés megvan bennem, és emlékszem, hogy nálunk Székelyföld azon részén, ahol felnőttem, legalábbis Agyagfalván, ez volt talán az egyetlen olyan egyházi szokás, amihez az én családom is nagyon-nagyon ragaszkodott, nagy pénteken nem esznek húst. És emlékszem, hogy gyermekként ez úgy nekem nem tetszett, mert pont eszembe jutott egyszer-kétszer, hogy én pont akkor akarok húst tenni, és olyan harmadik-negyedik osztályos lehettem, amikor egyik alkalommal, már nem tudom, hogy, de mégis került hús nagypénteken az asztalra, és fölálltam, és mondtam, hogy azonnal tüntessék el.
2: És most közelebb kerülve a jelenhez, a mostani szemszögedből, ha beülhetnél egy iskolapadba a mostani tizenévesek közé, akkor mit mondanál nekik, hogy miért figyeljenek, vagy mire figyeljenek vallás órán?
3: Néhány nappal ezelőtt volt az egyik diákommal egy beszélgetésem, arról beszélgettünk, hogy vajon gondolkozzon a teológiai tanulmányain, ne gondolkozzon a teológiai tanulmányain. Én azt mondtam, hogy ha vannak kétségei afelől, hogy Isten egy alkalmatlan emberből képes valamilyen módon alkalmasat faragni, akkor nézzen rám. És talán ezt mondanám nekik, hogy azért érdemes figyelni, hogy felismerjék azt, hogy azok a dolgok, amiket megélnek, azok a dolgok, amiket hiányosságként élnek meg, azok, amik nehézségek az életükben, azok nem feltétlenül akadályok, hanem sokkal inkább lehetőségek arra, hogy Isten kihozza belőlük a legtöbbet. Ez az egyik oldala, a másik pedig az, hogy sokat beszélünk arról, hogy Isten jelen van az életünkben. A fiataloknak, a tizenéveseknek talán azért nagyon fontos figyelni a bibliai történetekre, hogy legyenek konkrét példáik arra, hogy Isten hogyan van jelen az életünkben. Engem például ugye most mondtam el, hogy gyermekkoromban ez az elveszett jónak a példázata fogott meg, de hogy legyen valami, amiben meg lehet kapaszkodni, és ami úgy személy szerint megszólít.
2: Most iskola lelkészként hogyan próbálod átadni a fiataloknak az Isten élményt, hogy ne száraz anyag legyen, hanem élő valóság, vagy vannak-e vallásórás emlékeid mostani szemszögből, mint aki tartja ezeket az órákat?
3: Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a fiataloknak úgy adjuk át a hitbeli tartalmakat, hogy ne maradjanak szárazon. Ugyanakkor itt bennem van egy erős fölkiáltójel is, hogy ugyanakkor ne gyártsunk ilyen élménykeresztjén-szerű tartalmakat, mert az élmény az egy mulandó dolog. Itt a kettő között lavírozunk, bevallom őszintén, én se tudom azt mondani, hogy megvan a tökéletes recept, hanem keresem én is. A 5. osztálytól fölfele én az egyik nagyon-nagyon nagy erőt a közös imádságban látom, hogy egy ifinek a végén, sőt, még vallásórának a végén is megkérdezem, hogy van-e valaki, aki a saját szavaival 3-4 mondatban megköszöni Istennek a mai alkalmat. Ez úgy személyesen összekapcsolja őket. Ettől érdekes módon az elején idegenkedtek, most már pedig teljesen természetes dolog, hogy azzal zárjuk az alkalmakat, hogy 2-3 mondatos imádságban ima közösséget tartunk, és mindenki megköszöni. Nem feltétlenül élményre alapozott dolog, mégis valami olyasmi, amivel személyesen kötődnek ők is, tehát hogy nem az van, hogy én elmondom a tutit, és ők majd akkor meghallgatják az imádságomat, hanem ők is hozzáteszik a saját maguk részét. Kicsit össze is kapcsolom az egyik szép vallásórás élményemmel, hogy az egyik gyermek imádkozott nagyon szépen egyébként, megköszönte Istennek az anyukáját, az apukáját, megemlítette az otthoni problémákat, és úgy fejezte be az imádságot, hogy Úr Jézus, te is vigyázz magadra, mert hogyha veled valami lesz, akkor nekünk annyi. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon kedves vonatkozásai az egésznek. A másik pedig az, hogy nagyon érdekes bevonni a készülés folyamatába. Elsősorban nagyobb diákokat szoktam. Minden hónapban az egyik hétfő vagy péntek reggeli áhítatot közösen írjuk meg, ami nem azt jelenti, hogy ott tényleg a végső forma elkészül a szöveg végső formája, hanem általában 2-3 kis csoportban megbeszélik a textusnak egy-egy részletét, azzal jutnak valamilyen következtetésre, én előtte kommentárokban, meg ahol kell, utánaolvasok, és kialakítunk egy ilyen 2-3 pontos vázlatot, amit megbeszélünk, és akkor úgy az áhítatba ezáltal be tudom kapcsolni őket is. Ez elsősorban középiskolásoknál működik, de a kisebbekkel is próbálkoztam már, vagy felajánlottam itt több alkalommal az iskolában, hogy választanak textust a diákok, és úgy tényleg a nagyok választják a legtöbbször, de hogy érdekes módon már volt olyan hatodikos, aki jött, hogy nem lehetne, hogy a következő hétfő reggel járítaton erről prédikáljon a tiszteltes úr. És akkor mondtam, hogy dehogy is nem. És ugyan jó volt, hogy már az osztálytársainak is mondta, hogy na, erre a mai alkalomra én választottam az alapigét, tehát hogy ezek jó kapcsolódási pontok.
1: Az elmúlt percekben Telegdi Istvánt, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkészét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon. Reklámot hallottak.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A védelmi munkacsoport vasárnap úgy döntött, hogy egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari felhasználók áramfogyasztását, tájékoztatott a kormányzati kommunikáció. A közlemény szerint egyelőre azért nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozás elrendelésére, mert eddig több mint 300 vállalat jelentette be, hogy önként korlátozza energiafogyasztását összesen 400 megawatttal, és várható további 270 cég csatlakozása a felelős önkorlátozó cégek köré. A MÁV kedden is 17 és 22 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. A takarékos fogyasztásban nagy szerepe volt a lakosságnak is országszerte, írja a közlemény. A kormányzati kommunikáció felhívja a figyelmet arra, hogy a hőség és a szárazság miatti legkritikusabb napok még előttünk vannak, ezért az eddiginél is fegyelmezettebb együttműködése kéri a kormány a magyarországi nagyfogyasztókat, állami és magáncégeket, az önkormányzatokat és az embereket. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, ezt mondta a miniszterelnök vasárnap az RTL műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap jön most, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. Magyar Péter úgy fogalmazott, azzal számolnak, hogy a vállalatokkal, az önkormányzatokkal és a lakosság megértésével közösen fent tudják tartani a rendszer stabilitását a következő napokban. A kormányfő kiemelte, nem számolnak azzal, hogy az energiarendszer stabilitása érdekében hivatalosan korlátozni kell a lakosságot, de az lehet, hogy valahol műszaki probléma alakul ki, akár hálózatszakadás vagy más technikai probléma miatt. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi atomerőmű leállítása miatt az atomenergia biztonság semmilyen módon nem sérül, erre nagyon szigorú protokollok vannak. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAV. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe, ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva, írja a közlemény. A NAV közölte azt is, hogy bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje változik, az ügyintézés egy percre sem áll le, ugyanis az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak. Felhívták a figyelmet arra, hogy a NAV ügyfélportálján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy. Ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, a NAV infóvonala teljes üzemidőben 8.30-tól 16 óráig, a hőségriadó napjain is hívható a 18.19-es számon. A kormány a vasútfejlesztés korszakába lép, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter Komlón, ahol 3 év kihagyás után elindult a vasúti személyszállítás. Vitézi Dávid közölte, legközelebb szeptember 1-től a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon lehet ismét vonattal közlekedni. További cél a Debrecen és Nagykereki közötti szakasz újbóli forgalomba helyezése. A miniszter közölte, a 2035-ig 3550 milliárd forintból megvalósuló Baross Gábor vasútfejlesztési tervvel megkezdődik a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. Vitézi Dávid beszélt arról is, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a regionális vonalakra, így a pályák felújításának tervezése mellett azon is dolgoznak, hogy korszerűbb új motorvonatok érkezzenek ezekre a vasútvonalakra is. Rövidesen elindítanak egy akkumulátoros hibrid motorvonat tendert, hogy a ma üzemben lévő korszerűtlen járműveket kiváltsák, hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Júniusban 1.900.000 vendég, 4.300.000 vendég éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégéjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek száma 2,6%-kal, az általuk eltöltött vendégészakáké 3,6%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. A külföldi vendégek száma 1,8%-kal, az általuk eltöltött vendégészakáké 1,3%-kal csökkent. A KSH jelentése szerint júniusban 982 000 belföldi vendég, 2,2 millió vendégészakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 695 000 vendéget és 1,5 millió vendégészakát regisztráltak. A jelentés szerint 30215 turisztikai szálláshely, ezen belül 2880 kereskedelmi, illetve 27335 magán és egyéb szálláshely fogadott vendégeket júniusban. A kereskedelmi szálláshelyek közül 1033 szálloda és 1112 panzió volt nyitva június egy részében vagy egészében.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, amelyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy záporzivatar. A döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, de a Dunántúlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet 36 és 39 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vállalj felelősséget az életedért. Akarsz-e meggyógyulni? János evangéliuma 5. fejezet 6. vers. Vajon miért tett fel Jézus ilyen megdöbbentő kérdést egy mozgássérült embernek? Akarsz-e meggyógyulni? Hiszen mindenki meg akar gyógyulni. Vagy mégsem? Kay Arthur elmesélte, hogy egyszer elhaladt egy koldus mellett Jeruzsálem óvárosában. A férfi lábán felhúzódott a nadrág, és kilátszottak borzalmas sebei. Kay ezt írta: nővér vagyok, úgyhogy a szívem azonnal megállt parancsolt nekem. Lehajolva pajsként akartam védeni a nyílt sebet a portól. Muszáj, hogy valaki kitisztítsa, lefertőtlenítse és bekötözze. A barátnőm azonban gyengéden megragadta a könyökömet, és noszogtatott, hogy menjünk tovább. Turista voltam, és járatlan ezekben a dolgokban. Később megtudtam, hogy ez az ember nem akar meggyógyulni, mert a sebéből él. Még egyszer utoljára visszanéztem, és egy olyan embert láttam, aki sosem lett azzá, akivé lehetett volna. Az a férfi a hordágyon 38 éve feküdt már tehetetlenül a Betesda medence mellett. Vajon mennyi idő kell ahhoz, hogy egy probléma életformává váljon? Kelj fel és járj, mondta neki Jézus. Ha neked is ezt mondja, az azt jelenti, hogy ideje felkelned és munkához látnod, szülőként állnod a gyermekeid mellé, társként a férjed vagy a feleséged mellé, aktív tagjává válni a közösségednek, és megoldásá lenni valaki problémájára. Másképpen ideje felelősséget vállalnod az életedért. Hagyod, hogy a múltbeli vagy jelenlegi körülményeid megakasszanak és ne engedjenek előre lépni? Ha Jézus megkérdezné tőled, hogy akarsz-e meggyógyulni érzelmileg, testileg és lelkileg, mit felelnél neki? Engedd, hogy még ma meggyógyítson.
1: Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: 5 óráig. De nézzük is, hogy mi lesz a svéd asztal első órájának kínálata, tartalma. Nyáron is sok program zajlik a Mirehunál. Meghosszabbítja iskolatáskagyűjtő akcióját a cég, vagyis a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Az adományokat augusztus 12-ig várják. Emellett Sütő Dávid Pelé kollégám Kovács Bencével, a Mirehun Nonprofit Kft. Környezetmérnökével arról is beszélget majd még, hogy megszervezték az első nyári napközis táborukat az ingyenes Makuka Hulladék Akadémia élménytáborban. A 3. és 4. osztályos gyermekek nagyon sok mindennel ismerkedhettek meg játékos formában a hulladék kezeléssel kapcsolatban.
1: Július 20 és 24 között tartottuk meg az első nyári táborunkat. Ez egy napközis nyári tábor volt. Nagyjából januárban vetődött fel az az ötlet, hogy érdemes lenne nyáron egy egész hetes napközis tábort, élménytábort meghirdetni. Az apropóját talán az adta, hogy most idén 150 éves miskolci szemétszállítás története, ez novemberben lesz ennek a napja, november 24-én, de meghirdettünk egy emlékévet Makuka 150 néven, amelyben az egész év során programokat szervezünk. És a Mirehun Nonprofit Kft.-nél nagyon fontos a szemléletformálás. Sokat foglalkozunk diákok oktatásával. Ezeket alapvetően telephelyi szinten valósítjuk meg. Körülbelül egy év alatt 2500-3000 diák fordul meg itt a telephelyünkön. Nagyjából ilyen 2-3 órás foglalkozásokat szoktunk tartani osztályszinten. És mindig bennünk van az, hogy kevés ez az idő. Bizonyos dolgokat meg tudunk mutatni, de nagyon sok minden kimarad. Vannak visszatérő osztályok, azokat különösen szeretjük, hogyha visszajönnek, akkor másra is tudunk beszélni. És az év elején azt mondtuk, hogy akkor csináljunk egy olyan tábort, amikor van időnk, részletesen el tudjuk magyarázni a hulladékos létesítményekhez kapcsolódó fontos információkat. Ezeket mind valamilyen élményprogram keretében meg tudjuk nekik mutatni. És talán így egy mélyebb tudást is tudnak szerezni azok a diákok, akik ezen részt vesznek.
0: Ezt követően a túlfogyasztás napjáról szólunk. Ebben az évben július 30-ára esett a globális túlfogyasztás vagy túllövés napja. Ez azt jelzi, hogy a globális gazdaság működése egyre növekvő mértékben járul hozzá a bolygó természeti erőforrásainak kimerítéséhez. Az emberiség minden eddiginél nagyobb mértékben, mintegy 73%-kal gyorsabban használja fel a természet erőforrásait, mint amilyen ütemben a Föld ökoszisztémái képesek azokat megújítani. A témával kapcsolatban Bíró Imolával, a Követ Egyesület a Fenntartható Gazdaságért kommunikációs vezetőjével beszélgetünk majd.
2: A túlfogyasztás napja az egy figyelmeztető jelzés. Sajnos ez nem egy vidám világnap, mint mondjuk a földnapja vagy a madarak és fák napja, hanem ez egy figyelmeztető jelzés mindannyiunk számára, hogy a globális gazdaságunk működése az egyre növekvő mértékben járul hozzá ahhoz, hogy a bolygó természeti erőforrásait kimerítsük.
0: Kedves hallgatóink, ez a mai svéd asztal első órájának kínálata, tartalma. Bízom benne, hogy elnyerte tetszésüket, és velünk tartanak. Hamarosan kezdünk.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, nyáron is sok program zajlik a Mire Hunál. Meghosszabbítja iskolatáska gyűjtő akcióját a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Az adományokat augusztus 12-éig várják a Miskolci Újrahasználati Központban. Az akció célja, hogy a tanévkezdés előtt adományból származó irodaszerekkel feltöltött iskolatáskákat adhasson át a cég olyan gyermekeknek, akik nehéz körülmények között élnek. Emellett a nyár folyamán is foglalkoztak gyermekekkel, hiszen megszervezték az első nyári napközis tábort. Az ingyenes Makuka Hulladék Akadémia élménytáborban a 3.-4. osztályos gyermekek nagyon sok mindennel ismerkedhettek meg játékos formában a hulladékkezeléssel kapcsolatban. A részletekről Kovács Bencét, a Mire Hun Nonprofit Kft. Környezetmérnökét kérdezi Sütő Dávid Pelé kollégám.
2: Kovács Bencével, a Mirehu környezetmérnökeivel beszélgetek. A korunkra való tekintettel megengeded, tegeződnék. Meghirdettetek egy, mondjuk azt, jótékonysági akciót. Mi is ez az akció? Mit hirdettetek meg?
3: Így igaz. Egy iskolatáska gyűjtő akciót hirdettünk meg. Ez egy hosszabb múltra tekint vissza. 2021-ben indítottuk el ezt az akciót. A kiinduló pontunk az volt, hogy működtetünk egy újrahasználati központot. Ez 2019 őszében nyílt, és azt láttuk, hogy sok iskolatáska érkezik be. Akkor mindig ezeket, hát jelképes áron, de tovább értékesítjük, és arra gondoltunk, hogy ezt a fajta újrahasználatot lehetne egy jótékonysággal összekapcsolni. Egy jótékonysági akció sorozatot hirdettünk, amelyben van egy kicsit egy ilyen újrahasználatra történő felhívás is. Tehát így egy akcióval gyakorlatilag két fontos üzenetet tudunk továbbítani.
2: Mióta és meddig lehet most a jelenlegi iskolatáskagyűjtő akciónál leadni a dolgokat?
3: Elsősorban iskolatáskákat gyűjtünk, de más akár a tornazsákokat, toltartókat, vagy még használható füzeteket is várunk szeretettel, irodaszereket. Igazándiból az egész év során gyűjtjük az iskolatáskákat, tehát lehet behozni gyakorlatilag a cégünkhez bármelyik hétköznap. Ilyenkor a nyáron van egy intenzívebb időszak, akkor több figyelemfelhívást is teszünk annak érdekében, hogy minél több helyre eljusson. Most augusztus 12-éig várjuk, mert utána ezeket az iskolatáskákat megtöltjük tanszerekkel. Fontos, hogy olyan táskákat ajánljunk fel, amiket jó szívvel oda tudnánk adni másoknak is, mi magunk is. Tehát használható, jó állapotban lévők legyenek. Ha szükséges, akkor mi ezt kimossuk, kitisztítjuk, és utána pedig tanszerekkel feltöltjük, hogy az iskolát már szeptemberben családok tudják ezzel az iskolatáskával kezdeni.
2: Hova várjátok ezeket az adományokat?
3: Alapvetően a társaságunknak a székhelyére, ez Miskolcon József Attila 65 szám alatt található meg. Összességében tavaly már volt olyan kezdeményezés, például egy miskolci patika, aki külön gyűjtött táskákat, előtte felvette velünk a kapcsolatot, és amikor lejárt a gyűjtési idő, akkor ők elszállították ide hozzánk. Ennek nagyon örülünk, hogy ennek van egy ilyen közösségépítő szerepe is, és szeretnénk, hogyha ez a város, vagy akár más városokba is, mindenki a saját helyi közösségébe is egy kicsit aktivizálódna. Hogyha valaki gyűjt, akár cégként, akár egyesületként, akár bármilyen intézményként, oda nagyon szívesen elmegyünk, és elhozzuk a nagyobb felajánlásokat.
2: Mi a tapasztalat? Nem tudom, te ott szoktál-e például lenni, amikor átadásra kerülnek az adományok, vagy amikor összegyűlnek, és itt ti összecsomagáljátok átadásra, amúgy ez nektek milyen érzés itt a kollégáknak, ti ezt hogyan élitek meg, mielőtt átadjátok a táskákat, vagy amikor átadásra kerül?
3: Nagyon örülünk ennek, ez mindig egy felemelő érzés. Én emlékszem, amikor elindult ez az akció, és 15 táskával indítottuk el, az első éven annyit tudtunk családoknak átadni. Fontos, hogy mindig a Messzegyivel működünk együtt, ők találják meg azokat a rászoruló családokat, akiknek ezeket el tudjuk juttatni. És az évek során ez mindig bővült, és az utóbbi években már mindig 100 feletti táskát tudunk átadni. Óriási az öröm, ilyenkor a gyerekek válogathatnak is, felpróbálják, látjuk, ez nekünk is egy nagy élmény, és egy nagyon jó motivációt ad a későbbiekre vonatkozóan is.
2: És nyár folyamán ugyanúgy zajlik az élet a Mirehunál, és hát ugyanúgy gyerekekkel, ha jól tudom, hiszen volt egy nyári tábor, méghozzá a Makuka Hulladék Akadémia. Honnan jött ennek a tábornak az ötlete? Ez hogyan indult? Mesélj egy kicsit erről.
3: Így igaz, július 20 és 24 között tartottuk meg az első nyári táborunkat. Ez egy napközis nyári tábor volt. Nagyjából januárban vetődött fel az az ötlet, hogy érdemes lenne nyáron egy egész hetes napközis tábort, élménytábort meghirdetni. Az apropóját talán az adta, hogy most idén 150 éves miskolci szemétszállítás története, ezt novemberben lesz ennek a napja, november 24-én, de meghirdettünk egy emlékévet Makuka 150 néven, amelyben az egész év során programokat szervezünk. És a Mirehun Nonprofit Kft-nél nagyon fontos a szemléletformálás. Sokat foglalkozunk diákok oktatásával. Ezeket alapvetően telephelyi szinten valósítjuk meg. Körülbelül egy év alatt 2500-3000 diák fordul meg itt a telephelyünkön. Nagyjából ilyen 2-3 órás foglalkozásokat szoktunk tartani osztály szinten. És mindig bennünk van az, hogy kevés ez az idő. Bizonyos dolgokat meg tudunk mutatni, de nagyon sok minden kimarad. Vannak visszatérő osztályok, azokat különösen szeretjük, hogyha visszajönnek, akkor másra is tudunk beszélni. És az év elején azt mondtuk, hogy akkor csináljunk egy olyan tábort, amikor van időnk, részletesen el tudjuk magyarázni a hulladékos létesítményekhez kapcsolódó fontos információkat, ezeket mind valamilyen élményprogram keretében meg tudjuk nekik mutatni, és talán így egy mélyebb tudást is tudnak szerezni azok a diákok, akik ezen részt vesznek.
2: Kik vettek részt, vagy vehettek részt a programon, illetve mennyien jöttek el?
3: 10 diákkal tartottuk meg ezt a táborunkat. Alapvetően 3.-4. osztályt végzett diákok, illetve 5. osztályt végzett diákok szerepeltek itt a hét során. Fantasztikus hangulat volt. Azt tudom mondani, hogy ez az évben ez nekünk is egy nagyon pozitív és nagyon jól sikerült hetünk volt. Úgy hirdettük meg, hogy egy felhívást is tettünk, egy alkotói pályázat keretében lehetett jelentkezni. Ez fontos, hogy egy ingyenes tábort hirdettünk. Pusztán egy alkotói pályázathoz legtöbben rajzott, de volt, aki egy verssel pályázott. Nagyon szép, nagyon színes pályaművek jöttek be, azok közül választottunk ki 10 diákot.
2: Hogy nézett ki egy napjuk a programot, ismertetve miként képzeljük el, akkor ez, ha jól számom, 5 nap volt. Hogyan nézett ki egy napjuk, mikkel találkozhattak?
3: Az első nap volt egy kis ismerkedés, és 2 csapatra osztottuk a 10 főt. Ez a csapat felosztás, ez aztán a későbbiekben végigkísérte a diákokat. Volt, amit egyénileg kellett, volt, amit teljes nagy csapatban is volt, amit 2 kisebb csapatban feladatok szintén megoldaniuk. Úgy nézett ki, hogy a délelőtti foglalkozás az telephelyünkhez kötődött. Nem csak itt a telephelyünkön, hanem Helyőpapiba is ellátogattunk. Hulladéklerakóra, komposztáló telepet megnéztünk, a vegyes települési hulladékot feldolgozó üzemet, egy mechanikai előkezelő üzemet is láthattak. Mindig valamilyen hulladékgazdálkodási létesítményhez kötődött a délelőtt. Azzal kapcsolatban kis játékos feladatokon ismertettük magát a hulladékkezelésben lévő fontos momentumokat. A délután, ebéd után pedig egy foglalkozás keretében alkotói feladatokat vittek véghez minden délután. Különböző környezeti elemek voltak ilyenkor a fókuszban. Minden napra volt egy elem, a föld, a levegő, víz, a tűz, és a végén, a pénteken pedig a 4 együtt, és ez egy kicsit ilyen önfejlesztő foglalkozás is volt. Egy külső gyerekkócs Önderzsényi Diá személyében valósítottuk meg ezt a kis délutáni foglalkozásukat. Minden nap a témához kapcsolódóan készítettek alkotásokat, és egy kicsit beszélgettünk is, miért fontos az a környezeti elem, kinek mit mond, mit érzünk magunkba, hogyha ezeket meghalljuk, hogyan tudjuk elképzelni a szebb környezetet. Itt kollázsok, különböző a gyurmából készített mécses tartók készültek, nagyon-nagyon kreatívak voltak, és mindig az volt itt a lényeg, hogy a téma mögött kicsit beszéljünk, kicsit a saját magunk életéről is, az életünk mellett lévő környezetünkről is, és ez hogy kapcsolódik, hogy viszonyulunk hozzá, mi lenne az ideális, kinek mi az elképzelése. A diákok egymással is megoszthatták ezeket a gondolatokat, tehát egy ilyen vezetett alkotói környezetbe valósult meg minden délután.
2: Milyen visszajelzéseket kaptatok, vagy ti mit láttatok, hiszen ha jól tudom, személy szerint te is részt vettél itt a gyerekekkel a táborban, hogy mit elvesztek a legjobban, mire csodálkoztak le a legjobban, hát itt akkor számos dolgot megtekinthettek, gondolom a kukásautótól kezdve a nagy hulladékfeldolgozóig. Mi tetszett nekik a legjobban, mit láttatok?
3: Ezt mi is folyamatosan kérdeztük tőlük, hogy nap mint nap mit tetszett, és itt nagyon széles volt a spektrum, tehát a reggeli pogácsától kezdve, ez voltak kajás témák is, azokat is mindig átbeszéltük, nagyon kedves aranyos válaszok voltak, de egészen a hulladékválogató szalagig. Érdekes volt, hogy az első nap nem tudtuk megnézni az egyik válogató szalagunkat, ahol a kollégák válogatnak kézzel, és minden nap mondták, hogy melyik nap fogjuk megnézni, és mondtam, hogy fogunk rá sort keríteni, de nagyon feszes volt egyébként az időbeosztás, tehát a programtervet előtte megküldtük a szülőknek, és igyekeztünk beosztani, tényleg minden percben volt osztva. Aztán a pénteki nap délutánján, még mondom, akkor ezt nem felejtem el, tehát nagyon figyeltek az ilyen hulladékos létesítményekhez kapcsolódó dolgokra, és nagy érdeklődéssel viszonyultak hozzá, de például a záró programként egy faültetést is csináltunk itt a telephelyünkön, két fát, egy-egy csapat elültetett, ők ásták ki a ködröket, locsolták, ültették, tehát hogy azt is nagyon élvezték. Van egy ilyen kis szemléletforma a parkunk, ott ültettük el, ahhoz készítettek rajzot, mai napig ott van egy lelaminált módon, hogy ahhoz kapcsolódóan ők mit álmodtak meg a környezetről. Tehát azt is nagyon élvezték ott egy kicsit ilyen zöldebb környezetbe, tücskök, bogarak fogása, tehát nagyon jó hangulatba telt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy élmény jelentett számukra is, és számunkra is.
2: Mit tapasztaltatok, milyen tudással rendelkeznek ezek a korú gyermekek, hiszen azért ugye egyfajta edukáció is volt a célja a tábornak, azt említetted is, hogy miket tanulhattak. Ti mit tapasztaltatok, ők milyen tudással rendelkeznek?
3: Engem mindig meglep ez a korosztály, és most is azt láttam, hogy nagyon jó érzékkel fordulnak a környezetükhöz, a természeti környezethez. Nagyon sok mindent egyébként tudnak is már, meg valahogyan ez a gyermeki ösztönös hozzáállás a teremtett világhoz, ez valahogy erősen érezhető. És ez nagyon pozitív dolog, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos is. Van egy erős érzelmi kötődésük, tehát számukra fontos a természetvédelme. És ezekhez csak olyan tudást kell hozzátenni, amit igazándiból mi itt minden nap látunk, tapasztalunk, és ezeket nagyon szívesen is elmondjuk. Nem titkol célunk ezekkel a foglalkozásokkal, hogy egy kicsit a szülőket is edukáljuk. Azt vettük észre, hogy a gyerekeken keresztül a szülőket is el tudjuk érni. Otthon hazamegy, el tudja mondani, hogy miért fontos egy szelektív hulladékgyűjtés. Itt megkapja azt az információt, hogy adott esetben egy PET palack, hogyha nem kerül a visszaváltó automatába, mondjuk az a vegyes kukába, vagy valahova az út szélére kerül, akkor az 400 év annak a lebomlási ideje. És ezeket ők megjegyzik, és nagyon jól tudják egyébként utána szerintem ezt a tudást használni is. És nekünk meg ez egy külön öröm, hogy itt gyakorlatilag rajtuk keresztül még a szülőket is elérjük.
2: Ti hogyan éltétek? Meg azt már említetted, hogy nagyon élveztétek, de szervezőként egy kicsit megvilágítva az érem másik oldalát, mekkora munka volt ez nektek? Azért ebbe gondolom nem kevés munkát tettetek.
3: Igen, mivel ez volt az első ilyen táborunk, ezért kicsit mi is izgalommal fordultunk felé, hogy ez hogy fog elsülni. Hál' Istennek minden nagyon rendbe ment, és ez egy nagyon szép tábor volt. És amikor terveztük, hogy akkor csinálunk a gyerekeknek egy élménytábort, akkor még nem tudtuk, hogy ez a foglalkoztatóknak még talán egy nagyobb élmény lesz. Mi személy szerint is olyan pozitív élményekkel gazdagodtunk, találó mondatokat hallottunk a diákoktól, illetve a közös együttműködés, ez fontos volt a táborban, hogy a diákok tudjanak együttműködni. Programokat úgy alakítsuk ki, hogy ez a fajta kapcsolódás, ez meglegyen, az számomra teljesen meghökkentő módon valósult meg. Az utolsó nap volt egy nyílt délutánunk szülők számára, bejöttek a szülők, megnézhették, hogy az egész héten mit alkottak a diákok, és ott készítettek egy előadást. Minimális felügyelet mellett egy mesét írtak meg, és adták elő tizen a előadás keretében, úgyhogy nem is nagyon volt idejük egyébként elpróbálni. Tehát az előadás volt a főpróba is, és megdöbbentő módon sikerült. Nagyon érzelemgazdag volt az üzenete is, az előadás módja is kiváló volt. Úgyhogy talán azt gondolom, hogy a mi oldalunkról is volt egy ilyen nagyon erős élmény és érzelmi töltet, amit nekünk is sikerült átélni, amellett, hogy sokat készültünk rá, megpróbáltunk mindent feltételt biztosítani sikereséthez, és valamilyen tudást is átadni, ami talán hosszabb távon is végig tudja őket kísérni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sütő Dávid Pelé, Kovács Bencét, a Mirehu Nonprofit Kft. Környezetmérnökét kérdezte többek között a nyári élménytáborról, illetve az egészen augusztus 12-ig zajló iskolatáska gyűjtő akcióról.
0: Európa Rádió az interneten is. Európaradio.hu

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, itt Miskolcon is érezzük, sőt nap mint nap szembesülünk azzal, milyen mértékben változik időjárásunk. Hiába a Bükk közelsége, a hőség a Borsodi megyeszékhegy sem kerüli el. A szakemberek szerint a klímaváltozás hatásai már földünk minden területén nyomot hagynak. Talán éppen ezért is fontos lenne tudatosítani magunkban, hogy a föld energiái, erőforrásai végesek. Ezt mutatja az úgynevezett túlfogyasztás napja is, amely kevés kivétellel szinte minden évben egyre korábbra tolódik. Ebben az évben július 30-án volt a túlfogyasztás vagy túllövés napja. Ez azt jelzi, hogy a globális gazdaság működése egyre növekvő mértékben járul hozzá a bolygó természeti erőforrásainak kimerítéséhez. Az emberiség minden eddiginél nagyobb mértékben, mint egy 73%-kal gyorsabban használja fel a természet erőforrásait, mint amilyen ütemben a Föld ökoszisztémái képesek azokat megújítani. A számítások szerint ez 1,73 Föld felhasználásának felel meg. A természeti tőke ilyen mértékű kimerítése veszélyezteti a hosszú távú erőforrás biztonságot. A témával kapcsolatban Bíró Imolával, a Követ Egyesület a fenntartható gazdaságért kommunikációs vezetőjével beszélgetünk.
2: A túlfogyasztás napja az egy figyelmeztető jelzés. Sajnos ez nem egy vidám világnap, mint mondjuk a földnapja vagy a madarak és fák napja, hanem ez egy figyelmeztető jelzés mindannyiunk számára, hogy a globális gazdaságunk működése az egyre növekvő mértékben járul hozzá ahhoz, hogy a bolygó természeti erőforrásait kimerítsük. Magyarországon ez a nap június 24-én következett be, és a magyar lakosság ezek szerint gyorsabb tempóban fogyasztja az erőforrásokat, mint a globális átlag.
1: Miért fontos egyébként erre felhívni a figyelmet, illetve mióta létezik maga a túlfogyasztás napja, mint akár fogalom, akár világnap?
2: Ezt a napot az 1970-es évek óta számolja egy nemzetközi fenntarthatósági szervezet, a kanadai székhelyű szervezet, a Global Footprint Network. Ők egyébként az ökológiai lábnyom fogalmának is a megalkotói. Éppen azért kezdték el számolni, mert feltűnt nekik is, hogy az emberiség elkezdte, ugye 70-es évek ipari technológiai fejlődései következményeképpen elkezdte az emberiség egyre nagyobb tempóban fogyasztani az erőforrásokat. És bizony, ha megnézzük Követ Egyesület honlapján is látható grafikont, akkor 1972-ben a túlfogyasztás napja december 31-ére esett, és ez szépen lassan, gyakorlatilag 5 hónappal előrébb tolódott, és most vagyunk 2026. július 30-án. Úgyhogy a számolás célja, hogy szembesítse az emberiséget azzal, hogy milyen mértékben fogyasztja az erőforrásokat, és ennek milyen következményei lehetnek.
1: Sok-sok oka van, én azt gondolom annak, hogy eljutottunk attól a decemberi dátumtól, hát már sajnos idáig, de azért azt is mondjuk el, ahogy ugye a bevezetőben én is említettem, hogy azért nem mindegy az sem, hogy melyik országot nézzük a túlfogyasztás napja tekintetében, hát sajnos Magyarország sokkal rosszabb helyen van, mint ugye a idézőjeles világ átlag. Tudom, hogy ez egy nagyon bonyolult számítás, de nagyjából azért próbáljuk meg a hallgatóknak elmagyarázni, hogy mi alapján számolják például az egyes országokat tekintve a túlfogyasztás napját.
2: Igen, valóban ezek nagyon bonyolult matematikai modellek alapján jönnek ki ezek a dátumok, ezek az adatok. Egyébként az ENSZ ügynökségei és egyéb társult szervezetei szolgáltatják ezeket az adatsorokat, illetve előrefele pedig becsléssel hozzák létre az adatokat. Két adat szükséges hozzá, az egyik, hogy mekkora lábnyomon él az az ország, a másik pedig, hogy mekkora erőforrásokkal gazdálkodhat abban az évben. És ha ez a kettő nem egyezik, és a lábnyom nagyobb, mint a biokapacitás, tehát az erőforrások mennyisége, akkor bizony hamarabb fogyasztjuk el az erőforrásokat, mint amennyire egy évben elegendő lenne.
1: Hogyan tudunk mi átlagemberek azért tenni, hogy esetleg némileg tovább toljuk ezt a túlfogyasztás napját, mert abban szerintem megegyeztetünk, hogy azért itt a fő tevékenykedők az a különböző országok lennének, és a különböző döntéshozók, valamint hát ugye a nagy cégek. De azért azt se felejtsük el, hogy mi átlag emberek is tudunk azért sok mindent azért tenni, hogy óvjuk a környezetünket és a bolygónkat.
2: Igen, a rossz hír az, hogy ezt egyetlen pár nagy lépéssel nem lehet megoldani már ezt a erőforrás hiányt. 20 évnyi hátrányban vagyunk egyébként, ezt is kiszámolták, hanem sok-sok apró tudatos döntéssel tudjuk minél későbbre helyezni ezt a dátumot, és ebben nagyon fontos szerepe van a kormányoknak, a településeknek, a lakosságnak, a civil szervezeteknek és bizony a vállalatoknak is. Tehát itt egy nagyon komoly össztársadalmi és nemzetközi összefogásra lenne szükség ahhoz, hogy minél későbbre toljuk ezt a dátumot. Energiahatékonysági fejlesztésekkel, körforgásos gazdasági megoldásokkal, kibocsátás csökkentésekkel, ugye ha a magánszemélyekre gondolunk, akkor kevesebb fogyasztással, tudatosabb életmóddal lehet, természeti erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodással lehet ezt a napot későbbre tolni.
1: A Követ Egyesület a fenntartható gazdaságért az átlag embereknek is sokat segít, mert hogy ugye például ki tudjuk számolni mi is, hogy milyen ökológiai lábnyommal élünk.
2: Igen, mindenkinek ajánlom, hogy kezdje a saját háztartásának és a saját életmódjának, a fogyasztásának, az ökolábnyomának a kiszámolásával. Ezt a Követ Egyesület honlapján, a www.követ.hu oldalon megteheti egy ökolábnyom kalkulátorral. Itt ez egy 8-10 perces kérdőív, és itt olyan kérdéseket fogunk kapni, amik az étkezési szokásainkkal kapcsolatosak, a közlekedéssel kapcsolatos, a háztartásunk energiafogyasztással, hulladéktermeléssel, és a vásárlási fogyasztási szokásainkkal kapcsolatosak. És ha végigmegyünk ezen a kérdés soron, akkor egyrészt meg tudjuk, hogy mekkora a mi lábnyomunk, mekkora a karbonlábnyomunk, és ha mindenki olyan életmóddal élne, mint mi, akkor hány bolygóra lenne szükség. És az a jó, hogyha egy vagy annál kevesebb bolygó jönne ki a végén, ez nagyon ritkán szokott előfordulni, általában több mint egy bolygóra van szükség ahhoz az életmódhoz, amit élünk, és a túlfogyasztás napján is egyébként az az adat jött ki, hogy 73%-kal gyorsabban használjuk fel a természeti erőforrásokat, ez azt jelenti, hogy globálisan 1,73 föld, tehát majdnem két földre van szükségünk, hogy ezt az életmódot fenntartsuk, de ugye nincs két földünk.
1: Mi mindent okoz ez a túlfogyasztás, ez az ilyen mértékű túlfogyasztás, ami ugye sajnos az elmúlt évek során végig csak emelkedett, soha nem stagnált, vagy csökkent?
2: A COVID évében, 2020-ban történt egy kis visszaesés, az azt jelenti, hogy később következett be, augusztusban később következett be a túllövés napja, vagy túlfogyasztás napja, bocsánat, így is hívjuk. Minél fokozottabb ütemben fogyasztjuk a természet erőforrásait, annál súlyosabb jelei lesznek. Gondoljunk itt az erdőirtásokra, a talaj erózióra, a talajok beépítésére, termőhelyek megszűnésére, biológiai sokféleség csökkenésére, növény- és állatfajok tűnnek el örökre, illetve a légkörben felhalmozódó széndioxid mennyiség pedig fokozza az éghajlatváltozást, a klímaváltozást, aminek pedig nagyon szélsőséges időjárási eseményei lehetnek. Vannak.
1: Azt gondolom, hogy nagyon sokan akár már ezen a nyáron is megtapasztalhatták, hogyha eddig valaki, hogy mondjam, nem nézett volna annyira utána a dolgoknak, de most már talán itt mondhatjuk azt, hogy a nyár elejétől a saját bőrünkön érezzük azt, hogy hát azért ez itt nem játék, ami zajlik itt a hőkupoláktól, a hatalmas nagy középhőmérsékletű napoktól elkezdve a jelen pillanatban is Spanyolországban, Franciaországban és a világ számos pontján pusztító tüzekkel, egyéb természeti katasztrófákkal, viharokkal megtűzdelve, már szerintem azért talán jobban érezzük a saját bőrünkön is, hogy valamit változtatni kell. Így van ez, jobban érzik az emberek, jobban érzik a döntéshozók, mik a tapasztalatok, vagy még mindig nem jutottunk el oda, hogy igazán változást indítsunk el, hogy igazán változás induljon el?
2: Azt gondolom, hogy igen, nagyon keményen érezzük a bőrünkön. Én is, az én családom is, és biztos vagyok benne, hogy országszerte, Európa szerte, sőt világszerte mindenki a bőrén érzi már ezeket a jeleket, a klímaváltozás jeleit. És nagyon, számomra is nagyon ijesztő, hogyha a Dunára nézek, vagy egy-egy kisebb patakunkra nézek, vagy a folyóinkra nézek, akkor milyen alacsony a vízállás. És bizony ez már az energiabiztonságunkat is veszélyezteti, a saját egészségünkről nem is beszélve. Azt gondolom, hogy nagyon sok vállalat, nagyon sok település és magánszemély is már azon az úton van, ami a fenntarthatóbb módja az életmódunknak, és csökkenti a fogyasztását, vagy éppen átalakítja a működését, vagy egy település például növeli a zöld felületeit, megfogja a településen hulló csapadék mennyiséget, és nem ivóvízzel locsol például. Erre jó példa a körforgásos gazdaság alapelvei szerint való működés, ami azt jelenti, hogy minél kevesebb hulladékot termelünk, és azt a hulladékot is valaki másnak átadjuk, és azt fel tudja dolgozni, ezáltal minél kevesebb anyag veszik el, és esik ki a körforgásból. Én azt látom, hogy nagyon sok jó mozgalom, nagyon sok jó kezdeményezés van, amihez lehet akár országszerte, akár Európa szerte csatlakozni. Településen indulnak jó kezdeményezések, projektek, és érdemes ezeket megismerni. És itt azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentősége van a közösségnek, hiszen önállóan nem fogunk tudni ebben előre lépni, hanem csak úgy, ha valamilyen közösségi összefogás valósul meg. Akár egy településen belül, akár szektorokon belül.
1: Azért ezeken túl, ugye beszéltünk róla, hogy azért itt nem az átlag polgárok azok, akik megváltják a világot ilyen szempontból, de a sok kicsi sokra megy elvében gondolkozva, adjunk néhány tippet a hallgatóknak, hogy néhány apró változást esetleg ők is tudjanak eszközölni, akár itt a miskolciak, akár szerte az országban. Mi az, amire minimálisan is oda tudunk figyelni, és már egy nagyon-nagyon picikét, egy mozsrányit hozzáteszünk ahhoz, hogy talán ez a dátum mozogjon valamerre, lehetőleg visszafelé.
2: Nagyon fontosak a mindennapi döntéseink. Tehát az életmódunk során a mindennapi fogyasztásainkat kell megvizsgálni. Erre jó az ökolábnyomszámláló, hiszen ez megmutatja, hogy mi az, amiben túlfogyasztunk. Például lehet, hogy valakinél az élelmiszer hulladék nagy mennyiségű, akkor végig kell gondolni, hogy mikor mit vásárolok, és mit fogyasztok el belőle, és mit dobok ki. Valakinél a közlekedés lehet, hogy domináns az ökolábnyomában. Ez azt jelenti, hogy csökkenteni lehet az autós közlekedést, át lehet szállni biciklire, lehet bizony rövid távon gyalogolni. Valaki a kertjét, ha ivóvízzel locsolja, akkor érdemes elgondolkodni az esővízgyűjtésen, vagy éppen olyan növényeket ültetni, amik kevésbé vízigényesek. Esetleg olyan közösségeket létrehozni, amiben egymásnak adjuk, vesztük a termékeket, bútorokat, vagy éppen olyan használati tárgyakat, amire az egyik családban már nincs szükség, de a másik még fel tudja használni, vagy hosszú távon tudja hasznosítani. Úgyhogy ezek azok a lépések, amiket meg tudunk tenni, és bizony itt a fogyasztásunk alapos, gyökeres átgondolására lesz szükség, és lehet, hogy le kell mondani bizonyos dolgokról, de az is lehet, hogy ezáltal felismerjük, hogy ez jó a Földnek, és jó a közösségnek is.
1: Kedves hallgatóink, 2026-ban július 30-án volt a globális túllövés napja. Ettől a naptól fogva idén már a Föld 2027-es energiáit, erőforrásait éljük fel. Az emberiség minden eddiginél nagyobb mértékben, mint egy 73%-kal gyorsabban használja fel a természet erőforrásait, mint amilyen ütemben a Föld ökoszisztémái képesek azokat megújítani. A témával kapcsolatban Bíró Imolával, a Követ Egyesület a Fenntartható Gazdaságért kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan 4 óra következnek a hírek, majd pedig tovább folytatódik a Svéd Asztal.
1: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Mavir az áramfogyasztás csökkentésére kérte a fogyasztókat. A magyar villamos energia rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszerirányító ZRT életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt, és a fogyasztókat az áramfogyasztás csökkentésére kérte, közölte a társaság szombaton. A Mavir arról tájékoztatott, hogy a rendszerirányító megtette a szükséges intézkedéseket a villamos energia ellátás folyamatosságának biztosítására. A társaság arra kérje a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy 17 és 22 óra között a szükséges minimumra csökkentsék a terhelésüket, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják a hívjárművek cseréjét és az új Intercity kocsik beszerzését célzó közbeszerzéseket, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a két új társaság teremti meg a feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzéseknek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hévkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A miniszter tájékoztatása szerint az Országos Közlekedés Szervező a Budapesti Közlekedési Központhoz hasonló irányító és szervező társaságként működik majd. Feladata lesz a közösségi közlekedési hálózat megtervezése és összehangolása, valamint a közszolgáltatások megrendelése. A cél az, hogy az utasok országosan egységes rendszerben korszerű alkalmazások segítségével tájékozódhassanak a járatokról és a tarifákról, függetlenül attól, hogy a MÁV, a Volán, a Gyesev vagy más szolgáltató járatát veszik igénybe, ismertette a tárcavezető. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAV. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe, ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva, írja a közlemény. A NAV közölte azt is, hogy bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje változik, az ügyintézés egy percre sem áll le, ugyanis az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak. Felhívták a figyelmet arra, hogy a NAV ügyfélportálján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy. Ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, a NAV infóvonala teljes üzemidőben 8.30-tól 16 óráig, a hőségriadó napjain is hívható a 1819-es számon. Az előzetes adatok szerint 2026. júniusában 5790 gyermek született, és 9167 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké 3,1%-kal csökkent, a házasságkötéseké pedig 8,9%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A közlemény szerint júniusban 5790 gyermek született, 2,6%-kal 157-tel kevesebb, mint 2025 júniusában. 9167 ember vesztette életét, 3,1%-kal 291-jel kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025 júniusi 3511-jel szemben 3377 fő volt. A halálozások száma Észak-Alföld kivételével az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb csökkenés Észak-Magyarországon, a legkisebb a Közép-Dunántúlon következett be. A KSH közölte azt is, hogy 4942 pár kötött házasságot, 8,9%-kal, 403-mal több, mint egy évvel korábban. A rendőrség nem tartja meg az erre a hétre tervezett sebesség ellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitánysága honlapján. A közleményben emlékeztetnek, a gyorshajtók kiszűrése érdekében a Roadpol, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció részeként Magyarország egész területén végeztek volna a sebesség ellenőrzést augusztus 3-a és 9-e között. Tekintettel az országos sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra az akciót Magyarországon nem tartják meg, írja a közlemény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a hőség napjaiban a reakció idő megnőhet, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek, ezért azt javasolják a járművezetőknek, a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, amelyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, de a Dunántúlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet 36 és 39 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez még mindig a Svéd Asztal itt az Európa Rádióban, augusztus 3-án hétfőn, a mikrofonnál Huszár Kata. Ebben az órában először fellapozzuk a kalendáriumot, majd az útravalót hallhatják, 16 óra 30 perckor regionális hírösszefoglalóval jelentkezünk, ezt követően pedig a Magyar Református Szeretett Szolgálat tanszergyűjtő akciójáról lesz szó. Dobis Lucski Zsófiával, a Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével hallhatnak majd egy beszélgetést. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma augusztus 3-a van, a Herminák, Lídiák és Kírák ünneplik névnapjukat. A Hermina női név, a Herman férfi név női párja, más felvetések szerint a germán Ermén vagy Irmén isten nevével függ össze. A Lídia görög eredetű bibliai név, jelentése az ókori kis-ázsiai Lüdiából származó nő. A Kíra görög eredetű szláv név, a Sirius férfi név szláv Kír változatának női párja, aminek jelentése úr, uralkodó. Most pedig nézzük, mi minden történt augusztus 3. napján a történelemben. 1057-ben 10. István pápát felszentelték a pápai hivatalába. 1492-ben Kolumbusz Kristóf elindul, hogy nyugat felől jusson el Indiába, október 12-én kiköt a Bahama szigeteken és felfedezi Amerikát. 1708-ban augusztus 3-án II. Rákóczi Ferenc seregei vereséget szenvednek az osztrák császári haderőtől Trencsén mellett. 1904-ben e napon Nagyszebenben megnyílik az első trolibusz üzem a történelmi Magyarország területén. 1914. augusztus 3-án Németország hadat üzen Franciaországnak. 1914-ben ezen a napon Törökország elzárja a Dardanellákat. 1948-ban augusztus 3-án Tildy Zoltán után Szakasics Árpád lesz Magyarország köztársasági elnöke. 1990-ben Göncz Árpádot az országgyűlés a Magyar Köztársaság elnökévé választja augusztus 3-án. 2004. augusztus 3-án a Cape Canaveral űrközpontból útjára indul a Messenger nevű amerikai űrszonda, amelynek feladata a Merkur holdjaként méréseket végezni a bolygóról. Most pedig nézzük, mely hírességek születtek augusztus 3-án. 1817-ben e napon született Habsburg-Tesseni Albert főherceg, Tessen hercege, császári tábornagy, főhadparancsnok. 1841-ben született Ruth Márton iglói főgimnáziumi tanár, a Magas Tátra korabeli turista mozgalmának kiemelkedő alakja. 1860-ban augusztus 3-án született William Kennedy Dixon, amerikai feltaláló filmrendező. 1863. augusztus 3-án látta meg a napvilágot Gárdonyi Géza, magyar író, újságíró. 1927-ben e napon született Bozó László dramaturg, rádiószerkesztő, a Magyar Rádió főrendezője. 1930. augusztus 3-án látta meg a napvilágot Lévai Sándor, magyar bábszínész, báb- és díszlettervező, a Süsü tervező.

0: szervezője. 1935-ben született Török Ferenc, kétszeres olimpiai bajnok, magyar öttusázó. 1938-ban e napon született Domonkos Béla magyar bábművész. 1953-ban Vahorn András Munkácsi díjas festőművész. 1962-ben Kalocsai Zsuzsa Jászai Mari díjas operett primadonna, színésznő, énekesnő, érdemes művész. 1963-ban James Hetfield amerikai gitáros, énekes, a Metallica alapító tagja. 1972-ben e napon született Marozsán Erika magyar színésznő és Jazza Kata magyar énekesnő, musical színésznő is. Most pedig következzen, kik vettek búcsút földi életüktől augusztus 3. napján. 1460-ban II. Jakab skót király. 1866-ban Klauzár Gábor magyar politikus, Batthyány Lajos kormányának minisztere. 1910-ben Katona Lajos néprajzkutató, filológus, irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1961-ben e napon halt meg Tildy Zoltán református lelkész, politikus, magyar miniszterelnök, majd köztársasági elnök. 1994-ben hunyt el Gönczi Sándor fotóművész, a Magyar Szociófotó Irányzat jelentős képviselője. Augusztus 3-a Nigerben 1960 óta a függetlenség napja, és augusztus 3-a Venezuela zászlajának napja is.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

Biztatás. Az új év első napján, születésnapokon, névnapokon mindenki köszönt, boldogságot és jót kívánva, s milyen jó is lenne, ha jó kívánságok beteljesülnének. De ha kialudtuk az ünneplés édes vagy éppen keserű mámorát, hamar rájövünk, hogy az emberi kívánság csak kívánság marad, és ott áll előttünk egy ismeretlen időszak, aminek nem vagyunk urai, és nem vagyunk a tudói. Mi lesz velem? Mi lesz velünk? A munkanélküliekkel, a betegekkel, az eladósodottakkal, a gyerekeinkkel, az országunkkal. Van-e egyáltalán jövőnk? Értelmes életcélunk, amiért érdemes fölkelni, menni, küzdeni és dolgozni. A boldogság kérdése ezek mellett szinte elvész, eltörpül. Marad a fizikai létért való aggódás és a kérdés, kitörődik velem és velünk. Egy régi bibliai történet arról beszél, hogy Jézus Krisztus odalépett két a hétköznapi munkába belefáradt, eredménytelenül küszködő emberhez, és arra szólította fel őket, hogy vele együtt próbálják meg újra mindennapi kenyérkereső munkájukat, a halászatot. Csodák csodájára, az addig üresen lafogó háló szakadásig tele lett halakkal. Másutt azt olvassuk, hogy ezeket az embereket és társaikat is maga után hívta, s azt ígérte nekik, hogy új feladatot kapnak, embereket fognak halászni, azaz embereket fognak tanítvánnyá tenni. Az Isten fiának, Krisztusnak gondja van ránk. Tisztában van a dolgainkkal, gondjainkkal, és segítséget kínál. Mindenki egyformán fontos neki. A mindennapi kenyér épp úgy szerepel a gondolatai között, mint a lelkünk meggyógyítása. A fizikai élet feltételeit megteremteni, a napi munkát becsülettel elvégezni is, csak vele lehet igazán. Minden nap hív, feladatot ad, mindenkinek testre szabottat, amit csak aki kapja, azt tud megoldani. Ezek a feladatok az ő országának építését szolgálják, és kinek-kinek a saját élethelyzeteiben kell hű megbízottként helytállni. Az elhívottak hallgattak a szóra, és követték a názáreti prófétát. Minden, amit Jézus ígért nekik, beteljesedett. Ha erre gondolunk, már meg is van a válasz gyötrő kérdéseinkre. Isten törődik velünk. Az Úr gondol ránk. Magához hív minket, társként számít a segítségünkre, és megbízást ad, hogy az ő követésére hívjunk, biztassunk másokat is. Ez olyan feladat, amit mindenki teljesíthet. A dolgozó és a munkanélküli, az öreg és a fiatal is. Krisztus segítőjének, tanítványának lenni, ez olyan megbízás, amiért érdemes fölkelni, megmosakodni, elindulni és cselekedni, szólni. Ha hiszem, hogy ő hívott el, aki a kezdet és a vég, akkor még boldog is lehetek, mert neki engedelmeskedni megtiszteltetés és kiváltság. Nem mindenki engedett, és ma sem mindenki enged hívó szavának. Tartozzunk az engedelmesek közé, és kövessük őt.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. augusztus 3-án hétfőn 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Miskolcon szünetel az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban a hét elején, írja a polgármesteri hivatal szerkesztőségünk közeljuttatott közleménye. A tájékoztatás szerint szünetel az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban a hét elején a hőség miatt. A közlemény azt írja, szerdáig otthoni munkavégzést rendeltek el a polgármesteri hivatalban. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAV. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe, ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva, írja a közlemény. A NAV közölte azt is, hogy bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje változik, az ügyintézés egy percre sem áll le, ugyanis az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak. Felhívták a figyelmet arra, hogy a NAV ügyfélportálján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy. Ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, a NAV infóvonala teljes üzemidőben 8.30-tól 16 óráig, a hőségriadó napjain is hívható a 18-19-es számon. A kormány a vasútfejlesztés korszakába lép, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter Komlón, ahol 3 év kihagyás után elindult a vasúti személyszállítás. Vitézi Dávid közölte, legközelebb szeptember 1-től a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon lehet ismét vonattal közlekedni. További cél a Debrecen és Nagykereki közötti szakasz újbóli forgalomba helyezése. A miniszter közölte, a 2035-ig 3550 milliárd forintból megvalósuló Baross Gábor vasútfejlesztési tervvel megkezdődik a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. Vitézi Dávid beszélt arról is, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a regionális vonalakra, így a pályák felújításának tervezése mellett azon is dolgoznak, hogy korszerűbb új motorvonatok érkezzenek ezekre a vasútvonalakra is. Rövidesen elindítanak egy akkumulátoros hibrid motorvonat tendert, hogy a ma üzemben lévő korszerűtlen járműveket kiváltsák, hívta fel a figyelmet a tárcavezető. A hónap végéig tartanak a pályakarbantartási munkálatok a Miskolcot-Nyíregyházával összekötő vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon. A munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára ezen a vasútvonalon is. Váci Viktort, a MÁV szóvivőjét hallják.
2: A Miskolcot Nyíregyházával összekötő 100 céljelű vasútvonalon történik a nyáron. Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon bő 3 hónapig, tehát augusztus végéig tervezett munkáinknak a célja, hogy megszüntessük a sebességkorlátozásokat, illetve javítsuk a pálya állapotát, és ezáltal pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsunk utasaink számára ezen a vasúti szakaszon. A változások érintik az Intercity-k és a személyvonatok utasait, illetve ezek közlekedését is egyaránt. A vonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszokkal kell utazni, emiatt ezen a viszonylaton lényegesen hosszabb eljutási idővel és többlet átszállásokkal kell számolniuk az utasoknak. A főváros felől Miskolcra utazók utazásában a Vágányzár alatt a Tokaj Intercity-k helyett Tinva Intercity néven, de ugyanazzal a megszokott indulási időkkel közlekednek a vonatok a keleti pályaudvar és Miskolc-Tiszai között. Miskolcon túl Szerencsik 2 óránként a megszokott Budapest felől közvetlen eljutást biztosító Zemplén Intercity-k maradnak meg. A másik órában, amikor a normál időszakban a Tokaj Intercity menne, a Vágányzár idején Spinva elnevezéssel közlekedik Intercity Budapesttől Miskolcig, és ezekhez Miskolcon az ebben az időszakban közlekedő Bodrog-Sebes vonatok csatlakoznak. Ezek közlekednek lényegében a Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely vonalszakaszon.
1: Várja a leendő mentorokat a Tanítsunk Magyarországért program a Miskolci Egyetemen. A program lényege, hogy a hátrányos helyzetű települések iskoláiban mentorok segítsék a diákokat tanulmányaikban, megmutassák nekik a településen túli világ lehetőségeit. Miskolcon is egyre több egyetemista érdeklődik a program iránt, szinte minden szakról, már nem csak a bölcsész hallgatók, hanem gépészek, gazdászok és a többi kar hallgatói is jelentkeztek mentornak. Ádám Anettát, a Tanítsunk Magyarországért program miskolci szakmai felelősét hallják.
3: Én úgy hallottam, hogy rekordmennyiségű fiatalt vettünk fel a Miskolci Egyetemre, úgyhogy nagyon-nagyon bővülni fog a számunk. Én abban bízom, hogy nagyon sok felkészülő mentort is szerzünk velük. Valójában bárki, aki hallgatja most ezt a műsort, és van ismerőse, akkor én buzdítanám, hogy szóljon neki, hogy létezik a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj program, mert nem csak egy jó ösztöndíj lehetőség, hisz havi 50 000 forint tisztán a zsebében marad a hallgatónak a mentori munka mentén, mert hogy ezt honoráljuk, ezt a munkát, ami a pénztől talán sokkal többet ér, az a fajta fejlődési lehetőség, ami ebben a munkában rejlik. Az, hogy gyerekekkel kell foglalkozni, programokat kell szervezni, felelősséget kell vállalni, irányítani kell, ez olyan kompetenciáit fejleszti a fiatal embereknek, ezeknek a fiatal egyetemistáknak, ami a munkaerőpiacon eszméletlen értékes dologgá váltható be, és amit igazából könyvekből senki nem tud magától megtanulni. Ezt nem lehet ilyen tréningen, lehet persze kommunikációt tanulni, de a valóságban sokkal hatékonyabban működik ennek a megtanulása. Úgyhogy mindig kiemelik a hallgatóink, amikor megkérdezzük, hogy mik a hozadékok, hogy az a személyes fejlődés, ami bennük lezajlik, az lehet, hogy még meghaladja azt a mértéket is, amennyire a gyerekek fejlődnek. Úgyhogy én nagyon tudom ajánlani, annál is inkább, mert hogy igazából a felkészítő kurzus, amivel kezdődik ez az egész program, az egy fél év, amíg megismeri a leendő mentor a programot, mi megismerjük őt, és fél év alatt el tudja dönteni, hogy akar-e mentor lenni. Tehát nem kell ebbe fejest ugrani, hanem van egy ilyen kvázi bemelegedési időszak, amikor mindent megtud ő is a programról, és mi is megismerhetjük őt.
1: Év végéig bizonyos ellátások igénybevételéhez továbbra is használni lehet a 2000. január 1-e előtt kiadott személyi igazolványokat. Az erről szóló módosító indítványt csütörtökön fogadta el az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A testület azért kezdeményezte a személyi igazolvánnyal kapcsolatos módosítást, mert azok érvényüket veszítik hétfőn, a törvényi rendelkezés pedig sok idős embert érint, az okmánycsere várhatóan nem fog befejeződni addig. A bizottság ezért azt javasolja, hogy a 2000. január 1-e előtt kiállított igazolványokkal december 31-ig továbbra is lehessen a személyazonosságot igazolni a Magyar Államkincstár által folyósított ellátások, például a nyugellátás, a nyugdíjjal azonos módon utalt ellátások átvételéhez, a pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások támogatások átvételéhez, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez, illetve az anyakönyvi eljárás során. A rendőrség nem tartja meg az erre a hétre tervezett sebesség ellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitánysága honlapján. A közleményben emlékeztetnek, a gyorshajtók kiszűrése érdekében a Roadpol, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport egyhetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció részeként Magyarország egész területén végeztek volna sebesség ellenőrzést augusztus 3-a és 9-e között. Tekintettel az országos sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra az akciót Magyarországon nem tartják meg, írja a közlemény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a hőség napjaiban a reakció idő megnőhet, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek, ezért azt javasolják a járművezetőknek, a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, javában zajlik a Magyar Református Szeretetszolgálat Radírozzuk ki a különbségeket akciója. Ahogy minden nyáron, úgy most is tanszereket gyűjtenek a rászoruló családok gyermekei számára. Tárgyadományokkal és pénzzel is lehet segíteni a kampányt. A részletekről Olá Ilona kolléganőm, Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét kérdezte.
2: Radírozzuk ki a különbséget. Évek óta nem változik a címe, és nem változik a lényege annak az adománygyűjtő akciónak, amit a Magyar Református Szeretetszolgálat meghirdett a nyári szünidő alatt. Kiknek akarnak, hogyan akarnak segíteni?
3: A Magyar Református Szeretetszolgálat idén ünnepli fennállásának a 20. évfordulóját, és tulajdonképpen az adventi adománygyűjtések után ez volt az egyik legelső gyűjtés, amit létrehozott annó az alapítvány 2 évtizeddel ezelőtt, hiszen már akkor is látszott és megtapasztaltuk, hogy a családoknak a nyári időszak az rendkívül komoly anyagi nehézséget jelent. Ha belegondolunk, talán önmagában egy-egy toltartó, vagy még talán egy-egy táska is, ha csak egy darabról beszélünk, nem tűnik egy akkora összegnek, hogy azt ne lehetne kigazdálkodni. De ha belegondolunk jobban, hogy például, ha egy család több gyermeket nevel, akkor ez az összeg már is háromszorozódik, négyszereződik, és akik például minimálbérből élnek, vagy egyedülálló szülőként nevelik a gyermekeiket, számukra ez bizony egy szinte megugorhatatlan anyagi kihívást jelent.
2: Főleg, hogy mondjuk egy elsős gyerekről beszélünk, amikor mindenből kell valami új, mert hogy még nincs.
3: Pontosan, most jelenleg a hazai statisztikákat nézve, de akár hát ha bemegyünk egy nagyobb írószerboltba, mi magunk is láthatjuk, hogy egy-egy gyereknek a tanév kezdése az a 40-50 ezer forintot szinte biztosan eléri, és valóban, hogyha valaki első osztályt kezd, vagy éppen középiskolában a 9-et, akkor ez akár még magasabb összeget is jelenthet. És ez is fontos, hogy itt most ugye tárgyakról beszélünk, tanszerekről, táskáról, de hogy megértsük ennek a lelki oldalát is. Amikor egy kis 6-7 éves beül az iskolapadba, és már az első nap azt tapasztalja meg, hogy mindenki másnak milyen gyönyörű szép táskája van, toltartója, rengeteg színes ceruza, filctollak, ő pedig, tegyük fel, ott ül egy-egy reklámszatyorral, és éppen csak pár darab füzet van benne, és egy régi kopott ceruza, már az első napon egy olyan bélyeget süthet rá, egyrészt a társai szemében, másrészt saját lelkében is. Már az első napon azt tapasztalja meg, hogy én itt kevesebb vagyok, nekem nincs az, ami a többieknek. És ez bizony, hát ez kár is lenne tagadni, ez az iskolába járástól igencsak el tudja venni egy kisgyermeknek a kedvét, és ezért szeretnénk segíteni minden évben tanszergyűjtésünkkel, hogy valóban kiradírozzuk ezeket a különbségeket, és ezeknek a gyereknek is adott lehessen az a feltétel, hogy ők is, amikor beülnek az iskolapadba, akkor egy tiszta lappal indulhassanak, ne érezzék azt, hogy ők bármiben is különböznek a többiektől, és ez adhat nekik aztán egy olyan lendületet, ami akár a tanulmányi eredményekben is megmutatkozik.
2: A valódi esélyegyenlőség ott kezdődik, hogy a tárgyi feltételekben nincs hiány. És a tudás, a tanulás, a tanulási kedv, az csak erre épülhet rá, tehát ha nincs egy füzet, nincs egy toll, nincs egy táska, amiben mindezt bepakoljuk, akkor az bizony már olyan hátrány, amit utána később nagyon nehéz leküzdeni. Ha radírozzuk ki a különbséget, ez ellen szeretne tenni. Mi a célkitűzés ezen a nyáron? Hány gyereknek szeretnének segíteni? És természetesen, mint mindig most is mondjuk el, mi a módjának, ha mi szeretnénk ehhez hozzájárulni.
3: A szám tekintetében ilyenkor még nehéz megbecsülni, hogy hány diáknak szeretnénk segíteni Kárpát-medence szerte, és most idén mi is egy kis szemléletformálással közelítünk ehhez a témához. Korábbi években mindig az volt a bevett szokás, hogy előre meghatároztuk a számot, hogy mondok egy példát, 1500 diáknak szeretnénk segíteni, és ez a cél szám lebegett mindig a szeretetszolgálat szeme előtt, és az adományok pedig, amikor beérkeztek, illetve mi is beszereztük, ami a pénzügyi felajánlásokból lehetővé vált, akkor azt osztottuk 1500 felé. Viszont ez nekünk is bebizonyosodott, hogy ez nem feltétlenül a jó megoldás, mert így előfordulhatott, hogy már nem tudtunk egy teljes értékű tanszercsomagot biztosítani egy-egy családnak, csak kisebb eszközöket.
2: Az is segítség, de akkor még maradt hiány.
3: Az is segítség bizony, de akkor mi is éreztük, hogy azért itt még több ezer forintot rá kell fordítania a családnak is a tanévkezdéshez. Ezért idén most elhatároztuk, határoztuk, hogy nem szeretnénk egy nagy számot belülni, hanem most tényleg úgy állunk hozzá, hogy amit sikerül gyűjteni, mint tárgyi felajánlások, mint pedig pénzügyi felajánlás lévén, abból szeretnénk minél jobban segíteni. És hogyha 1000 gyereknek sikerül, akkor 1000-nek, ha 1200-nak, akkor 1200-nak, de azt szeretnénk, hogy akiknek segítünk, nekik valóban olyan segítséget tudjunk nyújtani, hogy szinte már csak ki kelljen nyitni az iskolának az ajtaját, és ne kelljen a családnak még hozzátenni az anyagiakat.
2: De mindenképpen azért ez az ezres nagyságrend, ez várható vagy remélhető a korábbi tapasztalatok alapján.
3: Igen, azért az ezres nagyságrend az várható, és ugye az is fontos, hogy itt ugye beszélünk hazai támogatott gyerekekről, határon túli támogatott gyerekekről, olyan fiatalokról, kisgyerekekről, akik a felzárkózó településeken élnek, vagy éppen menekültként most hazánkban kezdik meg a tanulmányaikat. Tehát több csoportból tevődnek össze a támogatottak. Így azért úgy gondoljuk, hogy az ezres nagyságrend az egy reális szám, és hát mi is azért imádkozunk, hogy minél nagyobb számot tudjunk majd augusztus végén aztán örömmel közölni akár a hallgatókkal is. Ahogy elhangzott, támogatni kétféleképpen is lehet, ugye tárgyi adományokról is beszéltem, valamint pénzügyi felajánlásról is. Tárgyi adományokat egyrészt augusztus 10-ig fogadunk országszerte irodáinkban, jelenlétpontjainkon és raktárainkban. Fontos elmondani, hogy az adományozóktól nem várunk egy komplett tanszercsomagot, ha egy táskát vagy éppen egy toltartót, néhány füzetet hoznak be hozzánk, az is nagyon nagy örömmel fogadjuk, hiszen itt valóban érződik, hogy a sok kicsi sokra megy, és ezekből a kis tanszerekből tudjuk aztán megtölteni a táskákat. Az irodáink mellett augusztusban országszerte tartunk áruházi gyűjtéseket is, jellemzően augusztus második hetében 2-3 napra több városban is lehet találkozni a szeretetszolgálat munkatársaival és önkénteseivel is, tehát ott a helyszínen is lehet hozzájárulni tárgyi adománnyal a gyűjtésünkhöz, de ha valaki távolság vagy időhiány miatt nem tud személyesen felkeresni bennünket, akkor pedig a jól ismert módokon is támogatható pénzügyi felajánlással a gyűjtés. Ezek pedig egyrészt online adományozással az adomány.jobbadni.hu felületünkön keresztül. Itt megtalálható a bankszámlaszámunk is, hogyha valaki a klasszikus átutalást választaná, valamint a nyári időszakban, aki felhívja a 1358-as adományvonalunk számát, azzal 500 forinttal már is hozzájárult a tanszergyűjtésünk eredményéhez.
2: Mindig el szoktuk mondani, mégiscsak itt vagyunk Debrecenben, hogy a Cívésváros nem szokott kimaradni ezekből az akciókból. Áruházi gyűjtés is lesz, gondolom itt is, illetve van irodája az MRS-nek, ahova várják a felajánlásokat.
3: Így van, a szeretetszolgálat irodájai Debrecenben, a belvárosban Eleány utca 2 szám alatt megtalálható, itt hétköznapokon bármikor tudjuk fogadni az adományokat, és előre is hálásan köszönjük, hogyha valaki felkeres bennünket, és augusztusban itt Debrecenben 4 napon is lehet velünk találkozni a Füredi úton, a Malompark bevásárlóközpont előterében fogunk adománygyűjtést szervezni augusztus 7-én és 8-án, valamint a következő héten 11-én és 12-én is kint lesznek a munkatársaink és az önkénteseink a Malomparkban, és valóban szükség is van az adományokra, utána augusztus második felében itt Debrecenben kifejezetten nagy munka áll előttünk, hiszen 2 nagyobb adományosztás is vár ránk. Egyrészt augusztus 25-ére szervezzük a Leány utcán, az udvarunkon azoknak a családoknak a támogatását, akik évközben adománykérelemmel fordultak hozzánk, valamint idén Debrecenben rendezik az országos református tanévnyitót, ahol szintén jelen lesz adományaival a református szeretetszolgálat.
2: Ugyancsak mindig el szoktuk mondani, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy olyan adománnyal keressék önöket a felajánlók, amit ők maguk is szívesen használnának. Tehát itt most nem levetett, eldobott szakadt, holmikra van szükség. Pont az lenne a lényeg, hogy a megajándékozott gyerekek ne érezzék, hogy ez másodkézből való, igaz?
3: Pontosan, ahogy el is hangzott, azért egy nagyon komoly lelki terhet tud az jelenteni egy gyermek számára, hogyha azt látja, hogy ő különbözik az iskolatársaitól, osztálytársaitól, és éppen ezért valóban fontos, hogy a tanszergyűjtés esetén is felhívjuk arra a lakosság, az adományozók figyelmét, hogy lehet használt terméket felajánlani, de csak is akkor, ha valóban jó minőségű és akár még a saját gyermekünk is hordhatná, csak éppen most más színt szeretne, vagy más figurástól tartót választott ki, de amin elromlott a cipzár, amelyik táska kiukat, azt mi sem adjuk jó szívvel tovább, és nem is adjuk, hiszen ha most magunk elé képzeljük azt a 6 évest, aki megkap egy olyan táskát, amin látszik, hogy már hosszú-hosszú évek óta le van használva, nem is lehet behúzni, az ugyanúgy nem jelent örömöt számára. Ezért fontos, hogyha használtat adunk, akkor csak is jó minőségű terméket adományozzunk.
2: És gondoljunk a nagyobbakra is. Azt már mondta, hogy földrajzilag határon innen és határon túl tevődik össze, viszont azt is érdemes hangsúlyoznunk, hogy nem csak a legkisebbeknek van segítségre szüksége. A középiskolás gyerekek ugyanúgy benne vannak a támogatottak körében, az ő esetükben sem kevesebb költség az iskola kezdés, és itt bizony gondoskodnunk kell olyan táskákról is, ami egy 14-16 évesnek is jó lehet, ott már lehet különböző olyan felszerelésekre is gondolni, ami mondjuk általános iskolában még nem kell.
3: Így van, a tanszergyűjtésünknél az a jellemzőbb, hogy a kisiskolásokra szoktak inkább gondolni az adományozók, de valóban a támogatottaknak nagyjából az 1/5-1/6 az középiskolai tanulmányait folytatja vagy kezdi meg szeptembertől, ezért szeretettel várjuk az olyan termékeket, mint például a körző, vonalzó, készlet, számológép, amire egy nagyobb diáknak szüksége lehet, illetve azokat a toltartókat, hátizsákokat, iskolatáskákat, amelyek azért már egy 16-17 éves nagylánynak vagy nagyfiúnak a hátán is jól mutatnak, ők már sokkal egyszerűbb táskát szívesebben a hátukra vesznek, ez is fontos a mentális egészségükhöz és ahhoz, hogy teljes egésznek érezhessék magukat, az önbizalom szempontjából fontos az, hogy szeressék felvenni azt, amiük van, és ezért megköszönjük, hogyha valaki adományozáskor kifejezetten a nagyokra is figyelmet fordít.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Református Szeretett Szolgálat tanszergyűjtéséről Dobis Lucski Zsófiát, a Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét hallották.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért az augusztus 3-ai svédasztal. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Műsort készítő kollégáim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Búcsúzik a szerkesztő Huszár Kata. Viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangéliuma 17. fejezetének 7. és 8. verseiből hallgassuk meg. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás vagy legeltetés után megjön a mezőről? Jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja-e inkább neki, készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál. Kálvin János ezeknek a verseknek kapcsán így ír: bár Isten joggal tulajdonítja magának mindenünket, és elkötelezett rabszolgákként birtokol mindent, bármi némi szolgálatot igyekszünk is teljesíteni, ő még sincs elkötelezve nekünk mindenféle érdem alapján, mert bár az övéi vagyunk, ő semmivel sem tartozik nekünk. Így van, minden kegyelem szerint. Szól a grácia, minden kegyelemből. Egyedül kegyelemből és nem érdem szerint. Isten kegyelme éltet, Isten kegyelme tart, és eközben mennyei gazdánk, engedjed, hogy megsimogassa a te szívedet. Mennyei gazdád számít rád. Eközben Jézus nem érzeleg, nem sajnáltatja azt a szolgát, akinek pihenés nélkül ura rendelkezésére kell állnia, hanem a tanítványok elé példaként adja. Csak végezzem azt, ami a dolgom. És ha ezt elvégeztem, akkor is mondjam, hogy csak haszontalan szolga voltam. Mert mindig magasabbra kell helyezni a mércét, mindig tehetnék többet is annál, amit teszek. És Istentől hadd kérjük együtt, hogy jobban lehessünk tieid. Hadd legyünk hasznosabb eszközei, edényei, és akkor Istenünk dicsőségére való életünk hasznos lesz környezetünk számára, fele barátaink számára, gyülekezetünk számára. Mégpedig úgy szolgáljon ki, ahogy megadta neki az Úr. Van, aki adakozással tud szolgálni, van, aki a lelki gondozásban, a szép szóval, mások felkeresésében, özvegyek és árvák meglátogatásában. Lehet, van, aki sütéssel, főzéssel. Megint valaki lehet azzal, hogy egy igét sem akarna hagyni, hogy a porba hújjon, és úgy ülött Jézus lábainál, mint egykor Mária Betániában. De kinek-kinek, amint adta az Úr, azzal örömmel szolgáljon. Még akkor is, ha közbe jön valami nem várt esemény ezen a héten, akkor is örömmel szolgáljunk együtt, mint szolgatársak a mi Urunkat, aki minden nap fáradhatatlanul szolgál, megtesz mindent értünk, és javaival elhalmoz. A mai égemagyarázat a Köröstárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, ezt mondta a miniszterelnök vasárnap az RTL műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap jön most, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. Magyar Péter úgy fogalmazott, azzal számolnak, hogy a vállalatokkal, az önkormányzatokkal és a lakosság megértésével közösen fent tudják tartani a rendszer stabilitását a következő napokban. A kormányfő kiemelte, nem számolnak azzal, hogy az energiarendszer stabilitása érdekében hivatalosan korlátozni kell a lakosságot, de az lehet, hogy valahol műszaki probléma alakul ki, akár hálózatszakadás vagy más technikai probléma miatt. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi atomerőmű leállítása miatt az atomenergia biztonság semmilyen módon nem sérül, erre nagyon szigorú protokollok vannak. A folyadékpótlás pontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hőségben az országos tisztifőorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videójában. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter víz fogyasztása javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél többre van szüksége. A tisztifőorvos azt mondta, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőség szerint ne menjenek a napra, inkább hűtött helységben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. A tisztifőorvos arra szólított fel, hogy figyeljünk egymásra és magunkra, ha valaki rosszul érzi magát a melegtől, azonnal kérjen segítséget, ha látjuk, hogy valaki rosszul van, adjunk neki vizet és kísérjük árnyékba. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Orbán Anita ezt jelentette be a Facebook oldalán. Orbán Anita a videóban azt mondta, a külpolitika és a diplomácia látható része sokszor egy-egy csúcs találkozóban vagy magas szintű tárgyalásban ölt testet, ezért döntött úgy a kormány, hogy a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Feledi Botond felkérése kapcsán megjegyezte, a magyar külpolitikának erős szakmai háttérre, hosszú távú gondolkodása és a világ folyamatait pontosan értő elemzése van szüksége. A megújuló külügyi intézet feladata, hogy megerősítse az elemzői és stratégiai szemléletet, és ezt szervesen beépítse a külpolitikai döntéshozatalba, hangsúlyozta a miniszter. Augusztus 3-ától nem érvényesek a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok az uniós szabályozással összhangban. Korábban a belügyminisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen típusú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványt használók többsége idős ember, akik közül sokan évek óta ugyanazt az okmányt használják. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalás vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. A tárca tájékoztatása szerint, amennyiben az érintett egészségi állapot a mozgás korlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, szükség esetén orvosi igazolás csatolásával. Júniusban a belföldi értékesítés árai 1,8%-kal emelkedtek, míg az export árai 1,4%-kal csökkentek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi árak éves emelkedése és az export árak csökkenése is enyhén lassult a májusi 1,9, illetve 1,8%-ról. A termelői árak így együttesen 0,4%-kal alacsonyabbak voltak a tavaly június júniusiaknál. Az előző hónapokhoz képest a belföldi értékesítési árak 0,5%-kal növekedtek, az export árak pedig 0,1%-kal mérséklődtek. A KSH közölte azt is, hogy az első fél évben 6278 új lakás épült, 22%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 16588 volt, 29%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A megyei jogú városokban 32%-kal, a fővárosban és a többi városban egyaránt 22%, a községekben pedig 18%-kal több lakás épült, mint a múlt év első felében, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Kedden többnyire derült napos száraz idő várható, a Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél, a hőmérséklet térségünkben délután 37 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Először sikerült bizonyítékokat gyűjteni a magyarországi székicsérek vonulási útvonaláról és telelőhelyéről. Az eredmények igencsak meglepték a szakembereket, hogy miért, arról hamarosan Kis Ádámot, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrét kérdezem.
2: Most a székicsérrel kapcsolatban az a helyzet, hogy egy, úgy szoktuk mondani, egy nomád életmódot folytató parti madárfaj, amely jellemzően Európában és Ázsia szerte is olyan élőhelyeken fészkel és szaporodik, amelyek az emberi környezettől távol vannak. Ezek a madarak relatíve rejtve élik az életüket. Kevésbé vizsgált, kutatott faja a madártannak a székicsér, így ezáltal kevés információ állt rendelkezésre a vonulási útvonalaikról, a telelőterületeikről, csupán elképzeléseink, illetve feltételezéseink voltak, amelyekre nem voltak bizonyítékaink, tehát

0: útvonalat, illetve a geokoordinátákat, környezeti adatokat, de ahhoz, hogy ezeket az információkat megismerjük, a madaraknak vissza kell jönniük, hiszen a jeladók adataihoz csupán egy úgymond jelfogó segítségével tudunk hozzáférni, amely úgy működik, hogy legalább egy kilométeren belül közel kell lenni a madárhoz, így ez a jelfogó és a jeladó egymással kommunikál, és le tudjuk tölteni a madárnak az adatait. Tehát vissza kellett érkezniük jeladós madaraknak, és nagyon-nagyon fontos, hogy a jeladóknak működniük is kellett ahhoz, hogy információt tudjunk kiszűrni a egységeknek a adatbázisából, a memóriájából. 5 madárról van információnk, úgy látszik, hogy a jeladós egyedekkel kapcsolatban újabb és újabb információkat fogunk a közeljövőben kapni, ezáltal tisztulni fog a kép a faj telelő területeivel kapcsolatban. Időnként felkerülnek videók, fotók, információk Afrikában madarászó magánszemélyek, vagy akár csoportok, kutatók részéről. Jellemzően a füves szavannán nagy számban telel ez a faj, más populációval származó egyedei. Tehát jellemzően ott olyan információ is napvilágot lát, hogy 10 000 vagy akár több 10 000 székicsér telel együtt Afrikának bizonyos részein.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érteklődésüket, tartsanak velem is az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hosszú ideig ismeretlen volt a hazai, illetve az összes Kelet-Európában fészkelő szíkicsér populáció vonulási útvonala és telelő területe. Csupán feltételezések és eseti megfigyelések alapján sejtették a szakemberek, hogy valahol Közép-Afrikában, a Szaharán túli területeken telelnek. 2025-ben a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság munkatársainak sikerült 9 példányra jeladós nyomkövetőt tenni, abban bízva, hogy most tavasszal a visszatért egyedek adatokat szolgáltatnak vonulási mintázatukról és telelőhelyeikről. A szíkicsér egyébként hazánkban fokozottan védett, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság egyik zászlós hajóparti madárfaja, amelynek védelme mellett a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak a kutatásra is. A további részletekről Kis Ádámmal, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrével beszélgettem.
2: Tavalyi év során a MBH Bank által egy pályázat finanszírozásával úgynevezett műholdas nyomkövető eszközöket, azaz jeladókra sikerült szert tennünk. Ezek a 2 grammos kis egységek alkalmasak arra, hogy a madár hátára felszerelve, felerősítve, a madárnak a mozgását, életciklusát végigkövesse, ameddig a jeladó működik. Ezáltal vált lehetőségünk arra, hogy megismerjük a vonulási útvonalit, illetve a telelőhelyeit a szíkicséreknek.
1: Eddig egyébként semmit, vagy legalábbis nem nagyon tudtak róla. Ugye, ha jól tudom, akkor április végén érkeznek meg a telelésből ide az Alföldre a szíkicsérek.
2: Most a székicsérrel kapcsolatban az a helyzet, hogy egy, úgy szoktam mondani, egy nomád életmódot folytató parti madárfaj, amely jellemzően Európában és Ázsia szerte is olyan élőhelyeken fészkel és szaporodik, amelyek az emberi környezettől távol vannak. Ezek a madarak relatíve rejtve élik az életüket. Kevésbé vizsgált, kutatott faja a madártannak a székicsér, így ezáltal kevés információ állt rendelkezésre a vonulási útvonalaikról, a telelőterületeikről, csupán elképzeléseink, illetve feltételezéseink voltak, amelyekre nem voltak bizonyítékaink. Tehát alapvetően korábban is azt gondoltuk, hogy a Kelet-Európában élő, így a magyarországi székicsér populációk is keleti vonulási útvonalon, és Afrikában, Közép-Afrikában vonulva telelnek, és onnan jönnek vissza április végén.
1: Hány madárra tettek nyomkövetőt?
2: 9 már szaporodó képes öregkorú egyedet jelöltünk, 7 hímet, illetve 2 tojót. Őket vártuk vissza nagyon lelkesen ezen a tavaszon, hiszen nem voltak információink a telelőterületekről, így hát nagyon reménykedtünk, hogy lesznek jeladós egyedek, amelyek visszaérkeznek, és akkor információkat tudunk szerezni ezekről a útvonalakról, illetve vonulási mozgalmakról.
1: De ez azt jelenti, hogy a fészkelési időszak után, befejezése után, amikor elvonultak ezek a madarok, onnantól kezdve a 9 jeladó segítségével nyomon tudták követni a székicsérek útját?
2: Most igazából ezek az egységek, ezek úgy működnek, hogy rögzítik a útvonalat, illetve a geokoordinátákat, környezeti adatokat, de ahhoz, hogy ezeket az információkat megismerjük, a madaraknak vissza kell jönniük, hiszen a jeladók adataihoz csupán egy úgymond jelfogó segítségével tudunk hozzáférni, amely úgy működik, hogy legalább 1 kilométeren belül közel kell lenni a madárhoz, így ez a jelfogó és a jeladó egymással kommunikál, és le tudjuk tölteni a madárnak az adatait. Tehát vissza kellett érkezniük jeladós madaraknak, és nagyon-nagyon fontos, hogy a jeladóknak működniük is kellett ahhoz, hogy információt tudjunk kiszűrni a egységeknek a adatbázisából, a memóriájából.
1: A 9 madárból hány tért vissza?
2: 5 madárról van információnk. Úgy látszik, hogy a jeladós egyedekkel kapcsolatban újabb és újabb információkat fogunk a közeljövőben kapni. Ezáltal tisztulni fog a kép a faj telelő területeivel kapcsolatban.
1: Az 5 madár az ugyanazon az útvonalon haladt, vagy másik térségbe érkezett, más helyre érkezett, mert ha jól tudom, akkor el is nevezték a madarakat.
2: Így van. Korunk nagy székicsér kutatói, székicsérvédő kollégáinkról lettek elnevezve a madarak kronológikus sorrendben, indulva Szabó László Vilmos atyától, aki a Hortobágy kutatója volt a 50-es, 60-as években, dr. Kovács Gábor, dr. Aradi Csapán át, egészen a fiatalabb kollégákig. Ezek a madarak jellemzően, ahogy említettem, kelet-európai vonulási útvonalon, azaz Szerbiát, Romániát és Bulgáriát érintve indultak meg nyár közepén az őszi vonulásukra. Nyugat-Törökországon keresztül Egyiptomba, azaz Alexandria térségébe érkeztek meg. Ott volt egy kondicionális felkészítő időszakuk, körülbelül egy hónapos időszak, amíg úgymond a saját kondíciójukat készítették fel a Szahara átugrására. Ugyanez az igaz a tavaszi vonulási időszakban is, hiszen a Szaharában jellemzően nincsen alkalmas vizes élőhely, hogy le tudjanak szállni, táplálkozni, inni, pihenni. Ezért a Szaharát minden esetben egy ugrással kellett ezeknek az egyedeknek átküzdeniük.
1: Május 6-án az esti órákban érkezett vissza az Ibus névre keresztelt öreg tojó Székicsér a korábbi kisújszállási fészkelőhelyére. Mit tudtak kinyerni az ő adataiból?
2: Nagyon-nagyon izgalmas volt, hiszen kint a terepen már láttam applikáción keresztül, amivel ezeknek a madaraknak az adatait rögzítik, hogy teljes vonulási útvonalat sikerült rögzíteni, hiszen a koordináták a felrakástól kezdve a letöltésig rendelkezésre álltak, így a számítógépen megtekintve az útvonalat, illetve a telelő területet szembesültem azzal, hogy tulajdonképpen vannak afrikai koordinátáink, amelyre korábban kelet-európai kutatók körében nem állt rendelkezésre információ, így megbizonyosodhattam arról, hogy a madarunk tényleg Afrikában járt, Dél-Csádban telelt, a Fidri-tó környékén, és onnan érkezett vissza a fészkelőhelyeire.
1: Tehát magyarán ment Nyugat-Törökországba és Egyiptomba, tehát ott is eltöltött több hetet mindkét időszakban, tehát az őszi és a tavaszi vonulási időszakban is.
2: Az őszi és a tavaszi vonulási időszakban is Egyiptomot érintve és Nyugat-Törökországon keresztül érkeztek vissza Magyarország fészkelőhelyeire.
1: Azért az döbbenetes adat, hogy a tavaszi vonulás során alig több mint másfél nap alatt repült át a Szaharát, vagyis legalább 2200 kilométert tett meg. Mekkora is a Székicsér? Mert nem egy nagy madárról van szó.
2: Így van, megfelelő kondíció birtokában tudják ezek az élőlények is, mint úgy, ahogy a többi transzszaharai vonuló madár meglépni ezeket a hatalmas ugrásokat. Hiszen a Székicsér esetében is egy mindösszesen 90 grammos madárról beszélünk. Talán a hímek egy kicsivel nagyobbak, ők elérik a 100 grammot. Tehát egy rendkívül kicsi, szinte tulajdonképpen egy énekesrigó méretű madárról beszélünk. Tehát nekik egy hatalmas nagy energiabefektetés az, hogy évről évre, úgymond a száhállóvezetbe eljussanak Szaharán keresztül.
1: És aztán május 11-12-én délután megérkezett a Pista és a Laci bácsi névre hallgató két egyed is. Az ő jeladójukból milyen információkat tudtak letölteni?
2: Részleges vonulási útvonalat, de ezek az eszközök, annak ellenére, hogy a felépítésük nagyon masszív és nagyon jó minőségű, azért sérülékenyek is, meg azt tegyük hozzá, hogy egy ilyen hatalmas útvonal során számtalan olyan tényező lehet, ami valószínűleg befolyásolja a jeladóknak a működését, illetve a túlélését. Ezeknek a madaraknak részleges útvonalait ismerhettük meg, melyek alapján, hogy az őszi vonuláson ők ugyanúgy eljutottak Egyiptomba.
1: Lesznek még idén további egyedek, amelyekre majd jeladókat szerelnek fel, hogy további információkhoz jussanak?
2: Így van, tehát további 5 egység vár arra, hogy a madarak befogása, rövid megvizsgálás és elengedése után szolgálja a madártani kutatásokat, illetve a magyar természetvédelmet. Ezzel kapcsolatban így bízunk benne, hogy ezek a madarak is visszaérkeznek következő tavasszal, és még több információval fognak minket ellátni a vonulási folyosókról, illetve a telelőhelyekről. A nemzetközi természetvédelem úgy működik, hogy próbáljuk Európában megvédeni a madarainkat, de nem ismerjük azokat a negatív hatásokat, amelyek a vonulási folyosókon, illetve a telelő területeken érintik a madarainkat. Megszerzett információk révén jövőben fejlesztjük a fajainkat, a védelmét.
1: Egyébként arról van információjuk, hogy a telelő területeken, tehát ahol telelnek a székicsérek, ott mennyi madár van jelen?
2: Időnként felkerülnek videók, fotók, információk Afrikában madarászó magánszemélyek, vagy akár csoportok, kutatók részéről. Jellemzően a füves szavannán nagy számban telel ez a faj, más populációval származó egyedei. Tehát jellemzően ott olyan információ is napvilágot lát, hogy 10 000 vagy akár több 10 000 székicsér telel együtt Afrikának bizonyos részein.
1: Arra nincs lehetőség, hogy kiutazzanak és a saját szemükkel lássák mindezt?
2: Ez lenne a legizgalmasabb része ennek a projektnek, hiszen minden kutató arról álmodozik, hogy a vizsgált faját a fészkelési időszakon kívül máshol is megtalálja, illetve megismerje. Alapvetően azt gondolom, hogy nyilván Afrikában vannak problémás helyek, ahova a beutazás nem lehetséges, vagy csak korlátozottan, de bízunk benne, hogy a jövőben ez változik, és akár kutatómisszió formájában ki lehet a szép kicsírek után menni, és vizsgálni őket a telelő területeken.
1: Ugye mondta a beszélgetésünk elején, hogy a 9 madárból 5 jeladós madár itt van, információkat tudtak letölteni. A másik 4 az valószínűleg nem tért vissza, vagy a jeladó nem volt rajtuk, vagy sérült?
2: Elképzelhető, hogy megsérült a egység, és nem látja letöltő egység. Az is elképzelhető, hogy még nem jött vissza, és később vissza fog érkezni. Az is elképzelhető, hogy más területen fog fészkelni, és most nem lesz, de lehet, hogy később lesz információnk róla. Tehát ilyen jeladós vizsgálatoknál ennyi egyednek a visszatérési és nagy sikert jelent, illetve sikerként éljük meg. Hát bízunk benne, hogy ezek a madarak is évsicsőből visszaérkeznek, és információkat fognak szolgáltatni számunkra.
1: Gondolom a jeladós nyomkövetés az nem csak a téli telelőhelyek miatt fontos, hanem mondjuk a tavaszi visszatéréskor a költés is. Volt olyan, hogy a jeladó segítségével nyomon tudtak követni egy székicsét, és az mondjuk elvezette önöket egy másik kolóniához, amiről mondjuk eddig nem tudtak?
2: Így van, tehát rögtön a tavalyi jeladós terepmunkánk úgy kezdődött, hogy megjelöltünk május közepén 3 madarat, és nem telt el 24 óra, és az egyik madár már egy olyan helyre mozdult át, ami nem volt a látókörünkben. Megnéztük azt a helyszínt kollégámmal, és egy 10 páros székicsértelepet találtunk így, és tudtunk a védelmüket biztosítani. Tehát rögtön meglepetésként kaptunk információkat az elmozdulásokkal kapcsolatban. A jeladós információgyűjtés a fészkelési időszakban szintén nagyon nagy fontossága a bírkutatás szempontjából, hiszen megismerjük a faj élőhely választását a költés és a fióka nevelés alatt. Így ezáltal később ezzel megszerzett információk révén tudjuk fejleszteni az élőhelyeiket.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Kis Ádámmal, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrével, a Székicsérről. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velem továbbra is.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Talán még kedden az utolsó 240 megawattot termelő turbina üzemben tartható a paksi atomerőműben, ezt mondta a miniszterelnök hétfőn reggel a Facebookon közzétett videójában. Magyar Péter ezt nagyon jó hírnek nevezte, rámutatva, az egyik legnagyobb fogyasztási napon még elkerülhető, legalábbis idéglenesen a paksi erőmű teljes leállítása, és ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további 240 megawatt áramtól. A miniszterelnök felidézte, több napja minden szakember biztos volt benne, hogy a Duna folyamatos apadása miatt elkerülhetetlen, hogy már vasárnap vagy hétfőn, 44 év után először teljesen le kelljen állítani a paksi atomerőművet. Napok óta vizsgálják egy erőművön kívüli duzzasztás lehetőségét, ugyanakkor a nukleáris biztonság megtartása miatt a legtöbb ilyen beavatkozáshoz hosszú és bonyolult, összetett engedélyeztetés szükséges. Magyar Péter hatalmas dolognak nevezte, hogy vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg a magyar emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére, a lakossági ivóvíz ellátása a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, ezt mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett videójában. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta. Orbán Zoltán közölte, a Duna-Budapesti szakaszán a vízállás eddigi negatív rekordja 33 cm volt, a múlt héten ez megdőlt, kedd hajnalban 31 cm volt, vasárnap pedig 19 cm. A minisztérium szóvivője azt mondta, a közműszolgáltatás akadozhat, de az ivóvízszolgáltatás nem fog, mert a vízi közműszolgáltatók önmaguk is rendelkeznek elég lajtos kocsival, de bevonható az ellátásba a hadsereg is. Budapesten a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás, szögezte le a tárca szóvivője, aki kifejtette, nincs csapadék utánpótlás, a Duna a meglévő vízkészleteket szállítja, és ez, mint az előrejelzésekben látható, még romlani fog. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják a hívjárművek cseréjét és az új Intercity kocsik beszerzését célzó közbeszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a két új társaság teremti meg a feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzéseknek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hévkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A miniszter tájékoztatása szerint az Országos Közlekedés Szervező a Budapesti Közlekedési Központhoz hasonló irányító és szervező társaságként működik majd. Feladata lesz a közösségi közlekedési hálózat megtervezése és összehangolása, valamint a közszolgáltatások megrendelése. A cél az, hogy az utasok országosan egységes rendszerben, korszerű alkalmazások segítségével tájékozódhassanak a járatokról és a tarifákról, függetlenül attól, hogy a MÁV, a Volán, a Gyesev vagy más szolgáltató járatát veszik igénybe, ismertette a tárca vezető. Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének, a Nemzeti Kifizető Ügynökségnek az informatikai hálózatát, közölte az Államkincstár. A tájékoztatás szerint a kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében. Mint írják, az eddigi információk alapján az incidens során adatvesztés nem történt, a kibertámadás nem érinti a kincstár által kezelt ügyféladatokat. Egyes belső felhasználók, munkatársak számítógépén lévő állományok titkossá váltak. A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről történt. A vizsgálat idején biztonsági okokból a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan lesznek elérhetőek. A kincstár az esetleges szolgáltatás kiesésekért a felhasználók türelmét és megértését kéri.
0: Az időjárásról.
1: Kedden többnyire derült napos száraz idő várható, a Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél, a hőmérséklet térségünkben délután 37 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Kis Ádámmal, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrével, a Szíkicsérről. Először sikerült ugyanis bizonyítékokat gyűjteni a magyarországi példányok vonulási útvonaláról és telelőhelyéről. Mi történt a Szíkicsérrel? Ugye az 1980-as évek második feléig jellegzetes fészkelője volt az Alföld legeltetett szikes pusztáinak. Az 1990-es évek közepére 10-20 párra csökkent az állomány, ma pedig védelmi program indult a megmentésükre, hogy újra stabilizálják az állományukat, és pontosan azért, mert ha jól tudom, ma már Magyarországon csak a Karcag és Kisújszállás környékén elterülő rizstelepek és az azokat övező szántó földek adják az élőhelyét, a fészkelő helyeit.
2: Így van, lényegében ez igaz. A Kárpát-medencében jelenleg ez a legjelentősebb élőhelyét biztosítja a Kárpát-medencei populációnak. Van egy kisebb részpopuláció a Kiskunságban, a Felső Kiskunságban, Apaj, Bugyi, Humpeszér térségében. Ott jellemzően egy 10-15 pár fészkel évente, de ugye a magpopulációnak a alapját ez a Karcag kisújszállási térség adja. A Hortobágyon az 1900-as évek elején készített tanulmányok alapján egy gyakori madárfaj volt, jellemzően a Hortobágyon és az Alföld rövidfűvű szikes pusztáin, azonban a II. Világháborút követően állomány csökkenés indult meg, mely tartott egészen a 1990-es évekig, amikor a utolsó fészkelő székicsérek is eltűntek a Hortobágyról, ugye a legjelentősebb fészkelőhelyekről. Ennek a háttere nem pontosan ismert. Vannak teóriáink, elképzeléseink, hogy a legelő jószágállomány háttérbe szorulása és a klimatikus változások, vagy akár a legelő jószágok gyógyszeres kezelése révén fel szokott néha merülni a ivermektinnek a hatása, hiszen az ivermektinnel kezelt lábas jószágok trágyájában nem tudnak kifejlődni azok a ízelt lábú közösségek, amely például Szíkicsérnek is a táplálékbázisát adták a hortobágyi élőhelyeken, így lehet, hogy elfogyott a táplálék. Most 2022-ben újra elkezdett fészkelni szikes pusztai környezetben, már nem a Hortobágyon, hanem a Kiskunságban, de a Hortobágyon is. A jelenlegi vizes élőhely, illetve gyepkezelési tevékenységük révén várjuk vissza a fajt, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy a Szíkicsér esetleg a közeljövőben visszatelepedjen a Hortobágy szikes pusztájára.
1: Mi a helyzet a Délalfölddel? Mert ugye ott Kardoskút térségében fészkelt Szíkicsér. Ugye lehetett hallani híreket itt a Délalföldön is Szíkicsérről, de hogy ahhoz képest amennyi volt, nem olyan nagy most a számuk.
2: Igen, Kardoskúton, illetve Szeged környéken is fészkelt a faj még az 1950-es, 60-as években, akár még a 70-es évek végéig, de onnan sajnos rendkívül hamar ki is pusztult. Jelenleg vonulóként bukkan fel kisebb-nagyobb csapatokban, idén is volt Szeged, a Kardoskút térségében észlelés már, tehát jellemzően vonulóként használják ezek a egyedek a Délalföldet.
1: Gondolom az nem tett nekik jót, hogy a legelőket feltörték, szántóföld lett a helyükben, az intenzív mezőgazdasági művelés, azt gondolom abszolút nem tesz nekik jót, mert földön fészkelnek, tehát fontos az, hogy mondjuk egy szántást végző gazda észrevegye, hogy ott fészkel egy madár.
2: Igen, ilyenkor jön be a mi, tehát a természetvédelmi kezelőnek a szerepe. Nekünk az a legfőbb tevékenységünk ebben az időszakban, hogy megtaláljuk a Szíkicsérek fészkét az aktuális szántóföldön, felvegyük a gazdálkodóval a kapcsolatot, kultúráltan, higgadtan megbeszéljük velük a védelmi intézkedéseket, amely során védőzónát jelölünk ki a fészek körül, így a gazdálkodó is meg tudja csinálni a talajmunkákat, illetve a Szíkicsér védelme is biztosított lesz. Ebben esetben a térségi gazdálkodó partnerek a fajnak a védelmében azt lehet mondani, hogy egy évtizedes vagy akár két évtizedes szakmai kapcsolat, illetve kollaboráció alakult ki a gazdálkodók és a természetvédők között, úgyhogy ők támogatják a fajnak a védelmét a térségben.
1: De egyébként 2012 volt a fordulópont, mert ugye a populáció csökkenés, ha jól tudom, odáig vezetett, hogy 2012 körül mindössze 16 pár volt az országos ismert állomány. Tehát itt jöttek önök kutatók, akik azt mondták, hogy be kell avatkozni, valamit változtatni kell, hogy ez a madár, ez továbbra is fészkeljen Magyarországon.
2: Így van. Akkor volt egy mélypont, érdemben az akkor meglévő védelmi intézkedéseinket a fejlődő digitális technikai, így gondolok a térinformatikai eszközök alkalmazásával elkezdtük a fajvédelmét újra gondolva úgy végezni, hogy már minden egyes pára úgy tekintettünk, illetve a védelmét úgy szerveztük, hogy napi szintű visszaellenőrzéssel, napi szintű kontrollal gyakoroltuk a fajnak a védelmét, hiszen már olyan ritka volt a madár, hogy tulajdonképpen annak a néhány egyednek, vagy néhány párnak a védelmét egyénileg kellett biztosítani. Ez változott akkor, és ahogy említettem, hogy a digitális eszközök tárháza a térinformatikai szoftverek alkalmazásával már láttuk a térképen, hogy hol vannak a fészkek, ott a védelmi munkákat is, akár mondjuk a sorközművelésnél precízebben tudtuk koordinálni, illetve kezelni, így elkezdett csökkenni a potenciális veszélyeztető tényezőknek a száma. Mellette a hivatásos vadászati szervek is segítették a munkánkat, a szörmis és tollas túvad egyedek célzott szelektív kivételével, itt gondolok a dolmányos varjú és a róka, mint jelentős fészek predátornak a kontrolljára, illetve a gazdálkodói partnerek is elkezdtek minket azzal segíteni, hogy 2017-ben egy ugaroltatási program keretében Székicsér barát ugarakat kezdtünk kialakítani a Kisúszállási Nagykun 2000 mezőgazdasági ZRT segítségével, illetve közreműködésükkel, amelyet a székicsérek megköszönték, már abban az évben elkezdték kolonizálni, illetve elfoglalni. Azóta minden évben alakítottunk ilyen székicsérbarát ugarokat, amelyekben nincsen gazdálkodás, amíg a székicsérek fészkelnek, és a madarak így biztos, nyugodt helyre leelnek a őstelepi környezetben.
1: Tehát magyarán most már a székicsérek leginkább ezeken a fekete ugarokon fészkelnek?
2: Részben azt nem tudjuk befolyásolni, úgymond nem tudjuk a madaraknak megmondani, hogy gyertek ide, itt lesz a legbiztonságosabb. Tehát mai napig így pláne, hogy növekedett a populáció, nagy arányba fészkelnek még kapáskultúrákon. Azokon az élőhelyeken a egyedi fészek védelmi, úgymond protokollunkat, védelmi rendszerünket használjuk, az ugar területeken pedig a kvázi szántóföldi élőhelyeket fejlesztjük.
1: A megtalált fészkelések alapján hány pár fészkel Magyarországon? Mert ugye vannak 2024-es adatok, ha jól tudom.
2: Igen. Minden évben össze szoktuk gyűjteni a fészkelési adatokat. A székicsérre azt szokták mondani, hogy fluktuáló állománya van, amely azt jelenti, hogy a természetes populáció változások között évente hullámzás van, tehát lehet kevesebb pár is, lehet több pár is. Tavaly évben körülbelül olyan 75 pár volt az országos állomány, mely mérsékelt számcsökkenést eredményezett, de ettől nem kell alapvetően megijedni, nem kezdett el csökkenni a fajnak az állomány, hiszen a hosszú távú populáció dinamikai elemzéseink alapján, tehát ahogy a párok számát évről évre összeadjuk, nő a fajnak a populációja Magyarországon.
1: Ugye mondta, hogy összefogtak a Nagykun 2000 mezőgazdasági ZRT-vel, és az ő közreműködésükkel két helyszínen mintegy 90 hektáron sikerült székicsérbarát fekete ugarokat kialakítani. Ez más fokozottan védett vagy megritkult madaraknak is kedvez?
2: Így van, úgy szoktuk mondani, hogy a természetvédelmi szempontból a székicsér egy fontos ernyőfaj, hiszen a faj védelmére fókuszálva indirekt módon segítünk más társfészkelő, földön fészkelő madárfajokat, így a kritikusan veszélyeztetett, fokozottan védett nagygodának is, piroslábú cankónak is, aki szintén fokozottan védett, de mellett olyan még most gyakorlónak számító, de ritkuló félben lévő madarak is élőhelyet teremtünk, mint akár a bíbic, vagy éppen a jellegzetes mezei pacsirta, vagy sárga billegető.
1: A mezőgazdasággal foglalkozó emberek, azok mennyire partnerek önökkel? Tehát most már kialakult egy olyan rendszer, hogy automatikusan szólnak önöknek, hívják önöket a segítségkel?
2: Érdemben azt lehet mondani, hogy a térségben dolgozó, akár magángazdálkodók, akár szervezeteknek a képviselői személyében partnerre találtunk. A térségben élő Nagykun embereknek a ökológiai szemlélete jó és folyamatosan fejlődik. Ők nem akarják, hogy ez a faj eltűnjön a térségben. Kvázi egy közös célként éljük már meg most a fajnak a védelmét. Olyan esetben, hogyha székicsért látnak mondjuk az aktuális területükön, elég gyakran először a fordulni, hogy már előre kerestek minket, a Ortobágyi Nemzeti Park igazgatóságot, hogy nézzük már meg a területüket. De minden olyan esetben is, amikor védőzónára kijelölésére van szükség, partnerek szoktak lenni és segítik a munkánkat.
1: Olyan volt már, hogy önök keltettek ki tojást? Tehát tojásmentés van?
2: Volt már rá példa, volt már rá precedens, hogy menteni kellett tojásokat, és a szkelési időszakban olyan stádiumban lévő fészkekhez raktuk vissza, amelyek hasonló kelési stádiumban voltak. Itt azt tapasztaltuk, de ez egy alkalmi esemény volt, hogy elfogadták a szülőmadarak a úgymond most a fiókákat, és felnevelték őket.
1: Ugye a védelem mellett a faj kutatására is komoly figyelmet fordítanak, mondta a jeladós nyomkövetők felhelyezését a madarakra, de emellett ugye nagyon fontos a gyűrűzés, méghozzá a színes gyűrűzés. Milyen adatokkal tud szolgálni egy színes gyűrű önöknek?
2: Így van, tehát minden kutatási eszköztár megvan a sorrendisége, amivel tudunk éppen aktuálisan dolgozni, illetve nyilván ezekkel információkat gyűjteni. A színes gyűrűzési projektünk 2019-ben kezdődött, és alkalmas volt számunkra olyan szempontból, hogy elég hamar megismertük azt, hogy azok a jelölt fiatal egyedek vagy fiókák, amelyeket az adott évben megjelöltünk, azok vissza-vissza térnek a nagykunságba, úgymond lokálpatrióták a térséggel kapcsolatban. Ez a visszatérési ráta azóta is jelentős, és folyamatosan növekszik. Emellett kisebb eséllyel ugyan, de bíztunk benne, hogy az országban más helyeken is bukkannak fel általunk jelölt székcsírek, vagy akár külföldön is. Így került elő már Hortobágyi Nemzeti Parkban is jelölt egyedünk, vagy akár Szeged térségében, de külföldi megkerülésünk is volt, így Ukrajnában, illetve Lengyelországban bukkantak fel általunk színes gyűrűzött székicsére.
1: Lehet más madarakhoz hasonlítani a székicsért, mondjuk a gólyákhoz olyan szempontból, hogy ugyanarra a helyre térnek vissza tavasszal, amikor visszajönnek fészkelni?
2: Igen, ahogy említettem, már most az kezd körvonalazódni, hogy a mi populációnknak a madarai azok lokálpatrióták, egy ilyen hatalmas út után is ide érkeznek vissza. Jelenlegi elméletünk alapján az a fő mozgatórugó, hogyha sikeresek a fészkelő párok és a fiókák sikeresen ki tudnak repülni a térségbe, akkor jellemzően arra a helyre jönnek vissza, ahol korábbi évben pozitív információkat tapasztaltak meg. Tehát ilyen szempontból mindenféleképpen fontos az, hogy a madarak biztonságos helyen tudjanak létezni és visszaporodni.
1: A klímaváltozás, az asszály mennyire játszik szerepet a fészkelési sikerben vagy a fészkelésben? És ezt azért kérdezem, mert azt mondták, hogy az idei tavasz volt az eddigi legszárazabb. Rettentő mínuszban van a talajvízszint, a földfelszín, a székicséreket ez befolyásolja? Tehát kellett mondjuk területeket elárasztani, vagy segíteni abban, hogy tudjanak fészkelni?
2: Biztos, hogy befolyásolja, bár ezt kutatás szempontjából nagyon-nagyon nehéz vizsgálni. A táplálékbázisat biztos, hogy befolyásolja, tehát azt a rovar közösséget, amelyik ez a madárfaj, ugye a szaporodás alatt táplálkozik, elképzelhető, hogy densitását befolyásolja, de a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság is tett lépéseket természetvédelmi célú árasztások révén, hogy a vizes élőhelyeket biztosítsa, illetve a térségi rizstelepek, mint másnagos segélyvizes élőhelyek töltenek be fontos funkciót a faj megtelepedési szempontjából.
1: Az, ami annak idején volt, és amekkora állományban fészkelt Magyarországon a székicsér, az visszatérhet? Tehát lehet még annyi székicsér Magyarországon, amennyi mondjuk az 1980-as években volt?
2: Ezt nagyon-nagyon nehéz megítélni. Az ember azt mindig azt mondja, és próbál pozitívan tekinteni a jövőre, hogy igen, élőhelyi fejlesztésünk, illetve a faj direkt védelme révén törekszünk a faj megerősítésére, de azt a populáció méretet visszaállítani, ami mondjuk a 1950-es, 70-es, 90-es évek elején volt, nem mondom, hogy nem, de nagyon-nagyon nehéz lesz.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy először sikerült bizonyítékokat gyűjteni a magyarországi székicsérek vonulási útvonaláról és telelőhelyéről.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Mavir az áramfogyasztás csökkentésére kérte a fogyasztókat. A Magyar Villamos Energia Rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt, és a fogyasztókat az áramfogyasztás csökkentésére kérte, közölte a társaság szombaton. A Mavir arról tájékoztatott, hogy a rendszerirányító megtette a szükséges intézkedéseket a villamos energia ellátás folyamatosságának biztosítására. A társaság arra kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy 17 és 22 óra között a szükséges minimumra csökkentsék a terhelésüket, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják a hívjárművek cseréjét és az új Intercity kocsik beszerzését célzó közbeszerzéseket, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a két új társaság teremti meg a feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzéseknek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hévkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A miniszter tájékoztatása szerint az Országos Közlekedés Szervező a Budapesti Közlekedési Központhoz hasonló irányító és szervező társaságként működik majd. Feladata lesz a közösségi közlekedési hálózat megtervezése és összehangolása, valamint a közszolgáltatások megrendelése. A cél az, hogy az utasok országosan egységes rendszerben korszerű alkalmazások segítségével tájékozódhassanak a járatokról és a tarifákról, függetlenül attól, hogy a MÁV, a Volán, a Gyesev vagy más szolgáltató járatát veszik igénybe, ismertette a tárcavezető. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAV. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe, ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva, írja a közlemény. A NAV közölte azt is, hogy bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje változik, az ügyintézés egy percre sem áll le, ugyanis az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak. Felhívták a figyelmet arra, hogy a NAV ügyfélportálján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy. Ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, a NAV infóvonala teljes üzemidőben 8.30-tól 16 óráig, a hőségriadó napjain is hívható a 18.19-es számon. A rendőrség nem tartja meg az erre a hétre tervezett sebesség ellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitánysága honlapján. A közleményben emlékeztetnek, a gyorshajtók kiszűrése érdekében a Roadpol, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció részeként Magyarország egész területén végeztek volna sebesség ellenőrzést augusztus 3-a és 9-e között. Tekintettel az országos sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra az akciót Magyarországon nem tartják meg, írja a közlemény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a hőség napjaiban a reakció idő megnőhet, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek, ezért azt javasolják a járművezetőknek, a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot. Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének, a Nemzeti Kifizető Ügynökségnek az informatikai hálózatát, közölte az Államkincstár. A tájékoztatás szerint a kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében. Mint írják, az eddigi információk alapján az incidens során adatvesztés nem történt, a kibertámadás nem érinti a kincstár által kezelt ügyféladatokat. Egyes belső felhasználók, munkatársak számítógépén lévő állományok titkossá váltak. A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről történt. A vizsgálat idején biztonsági okokból a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan lesznek elérhetőek. A kincstár az esetleges szolgáltatás kiesésekért a felhasználók türelmét és megértését kéri.
1: Az időjárásról.
2: Kedden többnyire derült napos száraz idő várható, a Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél, a hőmérséklet térségünkben délután 37 és 40 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: honvédett madaraknak a pusztulását. A másik hatás, ami közvetett, az pedig az élőhelyeken keresztül valósul meg, az pedig úgy történik, hogy nyilván ezek a mesterséges tájképek, ugyanúgy, ahogy egy település, az taszítólag hat sok madárfajra, és több madárfajnál történtek már olyan vizsgálatok, hogy konkrétan ezeket a területeket el is kerülik, ami nyilván olyan szempontból jó, hogy valamivel kevesebb ütközés történik, viszont konkrétan ezek az élőhelyek, ezek kiesnek a fajnak az elterjedési területéből, azért a rendelkezésükre álló hely az csökken folyamatosan.
1: Ezt követően pedig a befőzésről, tartósításról lesz szó, hiszen ennek a szezonját éljük most. Sokan szeretnék megőrizni a nyár ízeit valamilyen formában. A gyümölcsöket befőttként tartósítják, vagy lefagyasztják, akár sokan zöldségkrémeket készítenek. Fontos azonban néhány alapvető higiéniai szabály betartása, hogy mi mindenre kell figyelni. Azzal kapcsolatban majd Hellig Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét kérdezzük.
2: Ahhoz próbál a NÉBIK egy pár hasznos tanácsot adni, hogy ezt, amit sok munkával előállítunk, az mindenképpen megőrizze a minőségét hosszú ideig, és akár még a téli időszakban is élvezhessük ezeknek a friss termékeknek az ízét, zamatát, illetve a bennük lévő hasznos tápanyagokat sokáig élvezhessük. Ehhez próbáltunk összeállítani egy útmutatót. A legfontosabb minden esetben az, hogy kizárólag csak épp sérülésmentes, rothadásmentes, illetve ránézésre egészséges zöldségeket és gyümölcsöket használjunk föl. Nagyon fontos az is, hogy a konyhában megfelelő higiéniai körülmények legyenek, tiszta eszközökkel, tiszta ruhában, tiszta pulton végezzük a tevékenységünket. És a másik, ami a legfontosabb ezeknél a befőtteknél, az, hogy a maga csomagoló anyag, az üvegek sterilek legyenek.
1: Kedves hallgatóink, ez a mai zöldellő kínálata. Bízom benne, hogy elnyerte tetszésüket, és velünk maradnak. Jó rádiózást kívánok!
3: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, levélben kereste meg nemrég a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert arra a bejelentésére reagálva, miszerint augusztus végén a kormány jelentős szélerőmű építési pályázatot ír ki. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület konfliktus térképet készített, hogy a károkozás minimalizása érdekében a jogszabályalkotásnál és a szélerőművek tervezésénél is kellő súllyal figyelembe tudják venni a döntéshozók a természetvédelmi szempontokat. Az energetikai és környezetvédelmi célok közül kiemelkedik a megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú bevezetése, amelyen belül Magyarországon aktuálisan a szélenergia kihasználásának jelentős növelése kapott teret a hírekben. Az MME üdvözli és támogatja a megújuló energiaforrások, köztük a szélenergia arányának növelését. Ez fontos lépés a fenntartható és klímabarát energiatermelés felé, ugyanakkor ez csak úgy valósulhat meg felelősen, ha a fejlesztés

0: alapvetően két fő hatást szoktak megkülönböztetni, és van sok más is, de a legfontosabb az nyilván, ami a legkézenfekvőbb, hogy a madarak, azok akár a nagy testű körözéssel repülő, lassabban manőverező madarak, akár pedig a gyorsabban repülő kisebb testű madarak, sokszor áldozatul esnek a konkrétan a turbinákkal való ütközésnek, vagy a turbinák okozta légnyomás által is halálos sérüléseket tudnak szenvedni, és ez a olyan helyekre kerülnek a szélerőművek, ahol nagyobb számban mozognak madarak, akár vonulási útvonalak, akár például a fokozottan védett ragadozó madarainknak a költőhelyein, akkor nagy eséllyel ott folyamatosan és nagy számban okozzák ezeknek a védett vagy fokozottan védett madaraknak a pusztulását. A másik hatás, ami közvetett, az pedig az élőhelyeken keresztül valósul meg, az pedig úgy történik, hogy nyilván ezek a mesterséges tájképek, ugyanúgy, ahogy egy település, az taszítólag hat sok madárfajra, és több madárfajnál történtek már olyan vizsgálatok, hogy konkrétan ezeket a területeket el is kerülik, ami nyilván olyan szempontból jó, hogy valamivel kevesebb ütközés történik, viszont konkrétan ezek az élőhelyek, ezek kiesnek a fajnak az elterjedési területéből, ezért a rendelkezésükre álló hely az csökken folyamatosan.
1: A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tulajdonképpen egy munkaanyagot is készített. Nagyjából azért, hogyha ezt elmondanánk, hogy miről szól ez, sok-sok része van, de például van benne többek között egy olyan rész is, amely korábbi adatokra is támaszkodik, méghozzá itt ugye a zöldmezős beruházások kapcsán.
0: Igen, a most elkészült úgynevezett ilyen konfliktus térképünket, azt az alapján tudtuk elkészíteni, hogy ezelőtt néhány évvel az államszolgáltató vállalatokkal történt együttműködés kapcsán egy hasonló anyagot készítettünk a madarak áramítése és vezetékkel történő ütközése kapcsán, és az ehhez felhasznált adatbázisok, azok ugye egy ilyen típusú elemzéshez kerültek összegyűjtésre és előzetesen elemzésre, úgyhogy ez volt az, amit így hirtelen rögtön elő tudtunk venni úgymond a fiókból, és konkrétan a szélerőművekre átszabni. Úgyhogy ez az anyag készült el. Ez a konfliktus térkép 19 madárfaj és madárfaj csoportnak az országos elterjedése alapján készült, és nagyjából azt becsüli meg, hogy ezek a madárfajoknak mekkora természetvédelmi értéke, és azon belül az ország egyes területei milyen eséllyel fordulnak elő. És ebből állt össze ez az összesített térkép, ami a 19 faj előfordulásából és természetvédelmi prioritásából áll.
1: Kezdjünk is bele, melyek a legérzékenyebb fajok?
0: Hát mindenképpen a szélerőművek szempontjából azt ki kell emelni, hogy alapvetően nagyon kevés a konkrét adatunk pusztulásra Magyarországon, hiszen viszonylag kevés szélerőmű épült meg az elmúlt évtizedekben, viszont külföldi példákból nagyon jól tudjuk, hogy a leginkább egyértelműen veszélyeztetett fajok, amelyeknek a legnagyobb számban találják meg a tetemeit, azok a nagy testű, nehezen repülő fajok. Ez Magyarország esetében egyértelműen a túzok, a parlagisas, a kerecsen sólyom, vöröskánya, ezek azok a fajok, amelyek világszerte is veszélyeztetettek, és hazánkban az Európai Unió állományának a jelentős része előfordul. Így ezek voltak azok a fajok, amelyeknek az előfordulása a legnagyobb súllyal szerepelt a térképben. De ami egy egyre növekvő probléma, az bizonyos vízi és parti madárfajoknak a veszélyeztetettsége, ami különösen az aszály helyzettel árosulva azt eredményezte, hogy már nagyon sok olyan vízi és parti madárfajunk van, mint például a nagyvóda, a nagypóling, a pirostábú cankó, vagy a bőti réce, amelyek, vagy a barátréce, amelyek nagyon gyakori fajok voltak ezelőtt 20-30 évvel Magyarországon, de a folyamatos élőhelyromlás és a szájhelyzet azt okozta, hogy már ezek is nagyon veszélyeztetettek lettek, így ezek a fajok is figyelembe vételre kerültek a térkép elkészítésekor, de pont ez az a pont, ahol azt javasoltuk, hogy biztos, hogy finomítani kéne, és igaziból ezért is mondtuk azt erre az anyagra, hogy ez egy munkaanyag, mert a jelenleg rendelkezésre álló térképek alapján dolgoztunk, amelyek 2019-ig bezárólag tartalmazták a Madártani Egyesület adatbázisaiba szereplő adatokat, de hogy mindenképpen egy szélesebb párbeszédre van szükség a Nemzeti Parkokkal, Minisztériumokkal,

0: az adatoknak is a frissítésére szükség van, hogy pont ezeket a időközben veszélyeztetetté váló fajokat nagyobb súllyal tudjuk majd figyelembe venni a végső térkép esetén.
1: Egy picit tájékoztassuk itt a Miskolcon és környékén élő hallgatókat, hogy itt Borsod-Abújzemplén vármegyébe, vagy akár egy picit tágabb körzetben Észak-Magyarországon mely fajokat érint? Mert én, ahogy azért néztem, vagy érintene egy-egy ilyen szélerőmű építés, mert én, ahogy néztem, hát azért mi igencsak ilyen szempontból egy komoly területen vagyunk.
0: Abszolút, igen, az észak-kelet-magyarországi régió az ragadozó madár védelmi szempontból egy nagyon kiemelt terület, tehát a Kerecsen-Sólyomnak, Parlagisasnak, az országos állományának egy nagyon jelentős része itt él. Hát Miskolc környékén az egyik legfontosabb madárélőhely az a borsodi mezőség, illetve az ehhez szervesen kapcsolódó Kesznyéten taktaközi területek, tehát a Sajó-Hernád-völgy, illetve a Bodrog összefolyásánál kialakuló

0: tájképi védelem, elkezdve a védett területek kiterjedésén keresztül próbálja figyelembe venni a lehető legtöbb szempontot, és ebbe szeretnénk azt mi elérni, hogy minél objektívebben az élővilág és azon belül a madárfajok elterjedése az itt egy kritikus szempont lehessen a kijelöléskor, hiszen ez az a fajcsoport, ahol talán a leglátványosabb probléma tud kialakulni.
1: Több más fajta állatra is egyébként hatással van? Egy-egy szélelőnök?
0: Természetesen. Ugye nagyon kevés konkrét adatot lehet ezekről gyűjteni Magyarországon, de itt is a nemzetközi szakirodalom alapján tudjuk, hogy a másik ilyen fajcsoport, amit nagyon nagy számban érint, azok a denevérek, ahol szintén nem csak konkrétan az ütközés, hanem a mozgó rotoroknak a légnyomása is pusztulást tud okozni, és nyilván egyébként minden egyéb repülő életmódot folytató rovar például biztos, hogy nagy számban esik áldozatul, nyilván azoknál csak bizonyos helyek vannak, ahol mondjuk annak populációs szintű hatása tud lenni. Ez nyilván egy olyan madárfajnál, amin mondjuk pár száz példányból áll a hazai állomány, ott sokkal markánsabb hatás az is, hogyha egy-két madár elpusztul.
1: Van olyan egyébként, hogy egy-egy mondjuk madárfaj hozzászokik annyira a szélerőművekhez, hogy lehet, hogy nagyon buta kérdés, de hogy el is tudja kerülni őket, viszont nem okoz neki gondot akár a környéken fészkelni.
0: Biztos, hogy tehát sok esetben okos, tanulékony madarakról van szó, tehát előfordulhatnak ilyen esetek, de az biztos, hogy populációs szinten nem tudnak hozzá alkalmazkodni, tehát Nyugat-Európában, ahol sok ezer szélturbina telepítése történt meg, olyan élőhelyeken, ahol ilyen madárfajok előfordulnak, ott látszik, hogy ez a probléma, ez, ha nem változtatnak a technológián és az elhelyezésén a turbináknak, akkor ez nem csökkent. Tehát nem arról van szó, hogy kirakunk egy szélturbinát, és az elején néhány tudatlan madár elpusztul, és utána a többi hozzászokik, hanem ez folyamatosan jelenlevő probléma lesz onnantól kezdve, ami nem csökken igaziból. Úgyhogy mindenképpen egyéb technológiákat is bevetnek, például olyan területeken a Gibraltár környékén, ahol a nyugat-európai vonulómadaraknak a nagy része átvonul Afrikába, ott és a hegyeknek a gerincén szinte mindenhol szélerőművek vannak, ott olyan technikákat vezettek be, hogy vagy radarral, vagy vizuális megfigyeléssel nézik, hogy mikor jönnek madarak a turbinák környékére, és konkrétan az egyes turbinákat le tudják arra az időre állítani, amíg a madár vagy a madárcsapat elhalad a területen. Nyilván ennek elég nagy plusz költsége van, de ezzel elég hatékonyan le lehet csökkenteni a baleseteknek a számát.
1: Elkészült most ugye ez a munkaanyag, egy munkatanulmány, amit ahogy ön is említett többször, azért ez egy ilyen elsődleges vonala ennek az egész történetnek. Hogyan tovább? Mi lesz ezután?
0: A minisztériumban fogunk tárgyalni most a következő lépcsőben az élőkörnyezetért felelős minisztériummal, és ennek eredményeképpen nyilván kiderül majd, hogy a gazdasági és energetikai minisztérium részéről milyen lehetőségek vannak, hogy ezeket a terveket mi befolyásolni tudjuk, mi abba bízunk, hogy mindenképpen még olyan stádiumban van ez a folyamat, hogy érdemi hatást tud gyakorolni a térerőművek elhelyezésére az, hogy a természetvédelmi szervezetrendszer az hova javasolja ezeket elhelyezni.
1: Egyébként itt a szélerőművek kapcsán egyelőre a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, hogy úgy mondjam, lépett csak fel? Javaslatot?
0: Nem, egy nagyon széles civil összefogás van természetvédelemben Magyarországon, tehát a WWF Magyarországon, a Magyar Természetvédők Szövetségével közösen több más civil szervezet is foglalkozik a problémával. Nyilván itt valamilyen szempontból elválnak a környezetvédelmi és a természetvédelmi szempontok, hiszen alapvetően környezetvédelmi szempontból a megújuló energiaforrásokat általában üdvözlik a környezetvédelő szervezetek, és egyébként a természetvédelő szervezetek is, csak itt mindenképpen meg kell azt különböztetni, hogy ami energetikailag és klíma és környezetvédelmi szempontból esetleg egy pozitív, csak pozitív hatással járó fejlesztés tud lenni, annak helyben természetvédelmileg lehetnek negatív következményei, úgyhogy

0: civil szférán belül is egyeztetések zajlanak, és nyilván attól függően, hogy az egyes civil szervezeteknek mi a fő profilja, az alapján az álláspontjuk is valamelyest lehet különböző, de abban eddig minden fórumon egyetértettünk, és szerencsére a minisztériumok eddigi hozzáállása is azt mutatja, hogy az, hogy ezeket a szempontokat össze tudjuk egyeztetni, és megtaláljuk a jó kompromisszumos megoldásokat, az mindenképpen mindenkinek a célja és érdeke.
1: Épp ezt akartam egyébként így konkrétabban rákérdezni, vagy erre akartam konkrétabban rákérdezni, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület véleménye, álláspontja szerint mi lenne a legmegfelelőbb? Hogyan lehetne ezt a helyzetet a legmegfelelőbb módon kezelni?
0: Hát mindenképpen azt, mi azt javasoljuk, hogy az összes érdek szféra üljön egy asztalhoz, és vegyük figyelembe egymás szempontjait, és egy minél objektívebb rendszer alapján kerüljön az kidolgozásra, hogy mik azok a területek, ahol például természetvédelmi szempontból szóba se jöhet, semmilyen szélerőmű telepítése akkor se, hogyha az egy egyébként fizikai tényezők alapján egy nagyon megfelelő területnek tűnik, mik azok a területek, ahol a kompromisszumos megoldásokkal meg lehet találni azokat a helyszíneket, ahol ezek tudnak működni, és mik azok a esetleg említett beavatkozások, amivel konkrét pusztulásokat lehet csökkenteni, és mik azok a területek, ahol viszonylag kevés természetvédelmi érték van, és cserébe megfelelőek a fizikai körülmények is, ahol jelentősebb beruházásokat tudnak eszközölni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Horváth Mártonnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület fajmegőrzési osztályának vezetőjével beszélgettünk.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, számos gyümölcsfélével találkozhatnak a búzatéri piacra látogatók ezekben a napokban, hetekben. Aki szeretné a nyár ízeit megőrizni, most érdemes ezeket a gyümölcsöket, zöldségeket valamilyen formában feldolgozni. Nagyanyáink korában a befőzés szükségszerű volt, hiszen akkor még nem volt ilyen kínálat befőttekből, konzervekből a boltokban. Napjainkban újra előtérbe került a házi tartósítás, azonban több mindenre oda kell figyelnünk a befőzéskor, egyes gyümölcsök, növények fagyasztásakor, feldolgozásakor. A témával kapcsolatban Hellig Ferenccel, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesével beszélgetünk.
2: Most van a csúcs szezonja a zöldségek és a gyümölcsöknek a tartósításának. Egyre nagyobb reneszánsza van, egyre többen tesznek el otthon gyümölcsöket, zöldségeket. Alapvetően azt szoktuk mondani, hogy több eljárás létezik, ezek közül ugye a lekvárok, dzsem megfőzése, a különböző szörpök készítése, illetve a savanyú befőtteknek a készítése. Ahhoz próbál a Nébik egy pár hasznos tanácsot adni, hogy ezt, amit sok munkával előállítunk, az mindenképpen megőrizze a minőségét hosszú ideig, és akár még a téli időszakban is élvezhessük ezeknek a friss termékeknek az ízét, zamatát, illetve a bennük lévő hasznos tápanyagokat sokáig élvezhessük. Ehhez próbáltunk összeállítani egy útmutatót. A legfontosabb minden esetben az, hogy kizárólag csak épp sérülésmentes, rothadásmentes, illetve ránézésre egészséges zöldségeket és gyümölcsöket használjunk föl. Nagyon fontos az is, hogy a konyhában megfelelő higiéniai körülmények legyenek, tiszta eszközökkel, tiszta ruhában, tiszta pulton végezzük a tevékenységünket. És a másik, ami a legfontosabb ezeknél a befőtteknél, az, hogy a maga csomagoló anyag, az üvegek sterilek legyenek. Ezt általában kétféle módon érhetjük el, vagy a sütőben 130-140 fokon egy 20 percig kisütjük úgymond ezeket a csomagolóanyagokat, vagy pedig kigőzöljük, és akkor tudjuk azt elérni, hogy az üvegbe helyezett termékek ne romoljanak meg. Nagyon fontos az is, hogy az üveget, illetve a fedőket is mindenképpen sterilizáljuk. Ugye régebben gyakori volt a cellofánokkal való lezárás, ez mostanában annyira már nem éli reneszánszát, hisz nagyon sok helyen csavaros üvegeket kapunk, és ezek tökéletesek a termékek eltételére.
1: Az egyes gyümölcsöket, kezdjük először talán a gyümölcsökkel. Az egyes gyümölcsöket hogyan jó tartósítani? Mert én úgy tudom, hogy azért nem mindegy például mondjuk az állaguk, a víztartalmuk.
2: Így van, a puha úgynevezett bogyós gyümölcsökből, mondjuk eper, málna, ezekből inkább vagy lekvárt szoktak készíteni, vagy pedig különböző szörpöket lepréselve raknak el a téli időszakra. A keményebb híjú dolgokat, mint mondjuk alma, körte, befőtt, ezeket lehet megfelelő hőkezelés után negyedbe vagy cikkekre vágva is elrakni, saját levében vagy egy cukros lében. Nagyon fontos itt is a zárása a befőtteknek, hogy a megfelelő hőkezelés után melegen helyezzük be az üvegekbe, és fordítsuk fejjel lefele, hogy vákum keletkezzen. Nagyon fontos az, hogy légmentesen zárjuk le ezeket a termékeket, és így meg tudjuk őrizni a minőségüket hosszú ideig.
1: Zöldségekkel mi a helyzet?
2: Zöldségeknél is azt szoktuk mondani, hogy nyugodtan egy alapos tisztítás, dörzsölés után a héjukat rajta hagyva szeletelhetjük, dalabolhatjuk ezeket a termékeket. És itt is fontos a megfelelő hőkezelés, illetve az üvegbehelyezés. Vannak olyan termékek, például a zöld borsó, aminek alacsony a savtartalma, itt célszerű ezeket hosszabb ideig, 90 fok környékén hőkezelni, és így tudjuk eltenni. Egyre divatosabb az is, hogy különböző fajtájú zöldségeket vagy gyümölcsöket raknak egybe, egy befőttes üvegbe, és ez egyrészt szép látvány, másrészt sokkal gazdagabb gasztronómiai élményt is ad a felbontásuk után.
1: Miért fontos egyébként arra figyelni, hogy lehetőleg épek legyenek ezek a zöldségek, gyümölcsök, és hogy mindenképp abszolút tiszta legyen, ugye az, amiben például eltesszük?
2: Amennyiben akár csak egy szem olyan zöldség vagy gyümölcs kerül az üvegbe, ami már elindult a rothadás folyamata, vagy mikrobiológiai szennyezettség van, akkor ez az egész üveget elronthatja. Nagyon fontos, hogy amikor felbontjuk a tárolás után, akkor előtte nézzük meg, hogy nem levegőse a termék, tehát nem puposodott fel az üveg teteje, nincs ez zavarosodás, nem látszik ilyen pici gázképződés, mert ez mind arra utal, hogy nem megfelelően készítettük a terméket, nem volt mikrobiológiai kifogástalan az, amit beleraktunk. Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy semmiképpen ne fogyasszuk el ezeket a üveges termékeket, hanem fájó szívvel, de az egész üveget dobjuk ki inkább.
1: Ugye előfordul, hogyha mondjuk veszünk, vagy kapunk esetleg gyümölcsöt, vagy zöldséget, hogy nincs rögtön időnk feldolgozni. Ilyenkor mi a tapasztalat, vagy mi az ajánlás, meddig jó, hogyan tárolni?
2: Ezeket a frissen szedett gyümölcsöket, vagy zöldségeket pár napig hűtőben, vagy nagyon hűvös helyen, ahol van rá lehetőség, mondjuk pincébe, de azért az egyre kevesebb már, nyugodtan elrakhatjuk 4-5 napig is, de mindenképpen itt is fontos, hogy amikor megkezdjük a feldolgozását, akkor egyenként nézzük át, hogy nem sérült-e, nincs-e szennyeződés rajta, nincs-e penészkiválás a termékeken, és ezeket, ahogy az előbb is mondtam, ne használjuk föl. Még egy nagyon fontos van, hogy ezeknél a termékeknél valamilyen tartósítószert szoktak belerakni, legtöbbször borkősavat, aszkorbinsavat, amit szintén most azt ajánljuk, hogy ezeket lehet használni, amit korábban használtak, szalicilsavat, nátriumbenzoátot, ezeket ne használjuk. Az utóbbi 10 évben kimutatták, hogy ezeknek káros mellékhatásai lehetnek az emberi szervezetre. Inkább azt tanácsoljuk, hogy ezt ne használják fel a termék készítésénél.
1: Befőzésnél mire kell még figyelni? Gondolok itt arra, hogy ugye azért fontos az üveg megfelelő lezárása is, bár szerintem ez akár fagyasztásnál is az.
2: Így van, mindenképpen az, hogy megfelelő zárás történjen az üvegeknél, ezért is szoktuk azt tanácsolni, hogy fejreállítva, tehát melegen belehelyezzük a termékeket, utána fejreállítjuk, hogy egy vákum keletkezzen, és így tartjuk egy ideig, és utána rakjuk majd csak a polcra, és felnyitásnál mindenképpen figyeljünk arra, hogy amikor kinyitjuk a csavaros tetőt, akkor egy halk pukkanó hangnak kell hallatszani, ami ugye a vákumnak az oldását jelenti. Ha ezt nem halljuk, akkor nagyon óvatosan nézzük meg a terméket, hogy akár szín, szag vagy ízbeli elváltozás nincs a termékeknél. És ugyanez igaz, hogyha fagyasztjuk a termékeket, ott is a legjobb az, hogyha vákum technológiát alkalmazunk, tehát vákumozzuk a termékeket. Ha ezt nem tudjuk, nincs ilyen berendezésünk, akkor nagyon gondosan zárjuk le az acskókat, és így fogyasszuk le a terméket. Még egy nagyon fontos van, hogy minden esetben jelöljük a termékeken, hogy mi van benne, és mikor készültek, így ha esetleg egy adott évben nem fogy el, akkor nem fordulhat elő, hogy egy adott termék akár évekig is a polc hátulján sorakozik, és a frissebbeket fogyasztjuk.
1: Mi a tapasztalat egyébként az ilyen házilag eltett befőttek általában meddig fogyasztható, ha kifejezetten mondjuk itt ilyen gyümölcsből készült befőtről, vagy esetlegesen lekvárról beszélünk?
2: Ugye hát a lekvárok esetében klasszikus, amikor a nagymamán kamrájába akár több éves, vagy ne adj Isten, 10 éves termékeket is találtunk. Ilyenkor azért minél hosszabb ideig vannak a termékek, akkor előszokott fordulni, hogy besűrűsödnek, esetleg a tetején egy bőrös hártya képződik. Ezeket mindig célszerű leválasztani, illetve hát az olyan sűrű lekvárok, nem mondjuk, mint egy szilva lekvár, azt szoktuk mondani, hogy egy pár év után, hogyha nagyon sűrű, szinte nem tudjuk a kanalat belenyomni, akkor ezeket érdemes újra főzni, és akkor újabb 1-2 évet nyerünk, de azért az a praktikusabb, hogyha egy éven túl ezeket a termékeket nem fogyasztjuk el.
1: Ugye manapság a fermentálás is egy feldolgozási forma, egyre nagyobb népszerűségnek örvend talán. Erről mit lehet tudni? Ezt is érdemes esetleg akár így nyáron és kipróbálni?
2: Hogy ne, a fermentációnak maga a tartósításon kívül is nagyon jó biológiai hatása van. Az így keletkezett savak, baktériumok az emberi szervezetre egészségesek, és nagyon jót tesznek az emésztésnek. Pontos azt itt is, hogy ugyanazok a szabályok léteznek, hogy csak épp egészséges zöldséget, gyümölcsöt, inkább de azért a zöldségeket szokták fermentálni, fermentáljunk. Nagyon fontos itt, hogy minimum 2-3%-os sóoldatba helyezzük ezeket a termékeket. Maga a só egyrészt a tartóságát, maga a fermentációs folyamatnak a beindítását segíti, illetve ropogósá teszi ezeket a termékeket. Fontos, hogy a fermentálás során ne zárjuk le az üvegeket, hogy a keletkező gázok el tudjanak távozni. Általában azt szoktuk mondani, hogy 5-6 nap alatt elkészülnek ezek a termékek, itt szobahőmérsékleten célszerű tárolni őket. Amikor úgy érezzük, hogy elkészült a termék, akkor utána viszont hűtőszekrénybe célszerű tárolni. És itt is fontos az, hogyha belenyúlunk, ugye itt ezeknél a termékeknél általában nem egyszerre fogyasztunk el egy üveggel, akkor mindig tiszta eszközzel nyúljunk bele, mert amennyiben ez nem valósul meg, akkor baktériumokat tudunk belejutatni, és a termék megromlik.
1: Sokszor találkoztam sajnos, igen, én is ilyennel, hogy valahogy a lekvár egy-két kanál elfogyasztása után megpenészedett, vagy megromlott, úgyhogy erre biztos, hogy nagyon figyelni kell.
2: Így van, mindenképpen.
1: Sokan a nyári időszakban különböző zöldségkrémeket is szeretnek elkészíteni, vagy esetleg szószokat, akár például készételt is szeretnek eltenni. Én lecsót például sokaktól hallottam. Itt ilyeneknél mire figyeljünk?
2: Az alapvető szabályok itt sem mások. Fontos az, hogy ugye épp egészséges zöldségből, gyümölcsökből tegyük el ezeket. Ha készételeket teszünk el, mint a lecsó, akkor az alapos hőkezelés itt is elkerülhetetlen, és maga a terméknek az üvegbehelyezése után ugyanazok a szabályok érvényesek, hogy felreállítva régebben dúsztolták ezeket a termékeket, illetve az előbb említett tartósítószerek közül borkősav, aszkorbinsavat rakhatunk bele, ezt természetesen megfelelő, nem nagy dózisban, hisz ezek elviszik a termékeknek az élvezeti értékét, hogyha túl sok sav kerül bele.
1: Hol lehet egyébként mindezeknek a jó tanácsoknak, tippeknek, ötleteknek utána nézni?
2: Ezeket a tanácsokat, és nem csak ezeket, hanem sok-sok egyéb tanácsokat a Nébih portáján találják meg a fogyasztók, vásárlók. Igyekszünk mindig a szezonális dolgokat figyelembe venni, illetve a különböző aktualitásokat, tehát azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogyha van ideje, akkor naponta vagy egy héten párszor nyugodtan tekintsen rá a portálunkra, és hasznos tippeket fogod találni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a befőzés, fagyasztás, az élelmiszerek tartósítása kapcsán Hellig Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét kérdeztük.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai Zöldellő, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották.

0: esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A védelmi munkacsoport vasárnap úgy döntött, hogy egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari felhasználók áramfogyasztását, tájékoztatott a kormányzati kommunikáció. A közlemény szerint egyelőre azért nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozás elrendelésére, mert eddig több mint 300 vállalat jelentette be, hogy önként korlátozza energiafogyasztását összesen 400 megawatttal, és várható további 270 cég csatlakozása a felelős önkorlátozó cégek köré. A MÁV kedden is 17 és 22 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. A takarékos fogyasztásban nagy szerepe volt a lakosságnak is országszerte, írja a közlemény. A kormányzati kommunikáció felhívja a figyelmet arra, hogy a hőség és a szárazság miatti legkritikusabb napok még előttünk vannak, ezért az eddiginél is fegyelmezettebb együttműködése kéri a kormány a magyarországi nagyfogyasztókat, állami és magáncégeket, az önkormányzatokat és az embereket. A folyadékpótlás pontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a hőségben az országos tisztifőorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videójában. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter víz fogyasztása javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél többre van szüksége. A tisztifőorvos azt mondta, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőség szerint ne menjenek a napra, inkább hűtött helységben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. A tisztifőorvos arra szólított fel, hogy figyeljünk egymásra és magunkra, ha valaki rosszul érzi magát a melegtől, azonnal kérjen segítséget, ha látjuk, hogy valaki rosszul van, adjunk neki vizet és kísérjük árnyékba. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére, a lakossági ivóvíz ellátása a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, ezt mondta Orbán Zoltán az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett videójában. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet és példaként említette, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta. Orbán Zoltán közölte, a Duna-Budapesti szakaszán a vízállás eddigi negatív rekordja 33 cm volt, a múlt héten ez megdőlt, kedd hajnalban 31 cm volt, vasárnap pedig 19 cm. A minisztérium szóvivője azt mondta, a közműszolgáltatás akadozhat, de az ivóvízszolgáltatás nem fog, mert a vízi közműszolgáltatók önmaguk is rendelkeznek elég lajtos kocsival, de bevonható az ellátásba a hadsereg is. Budapesten a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás, szögezte le a tárca szóvivője, aki kifejtette, nincs csapadék utánpótlás, a Duna a meglévő vízkészleteket szállítja, és ez, mint az előrejelzésekben látható, még romlani fog. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Orbán Anita ezt jelentette be a Facebook oldalán. Orbán Anita a videóban azt mondta, a külpolitika és a diplomácia látható része sokszor egy-egy csúcs találkozóban vagy magas szintű tárgyalásban ölt testet, ezért döntött úgy a kormány, hogy a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Feledi Botond felkérése kapcsán megjegyezte, a magyar külpolitikának erős szakmai háttérre, hosszú távú gondolkodása és a világ folyamatait pontosan értő elemzése van szüksége. A megújuló külügyi intézet feladata, hogy megerősítse az elemzői és stratégiai szemléletet, és ezt szervesen beépítse a külpolitikai döntéshozatalba, hangsúlyozta a miniszter. Augusztus 3-ától nem érvényesek a 2000. január 1-je előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok az uniós szabályozással összhangban. Korábban a belügyminisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen típusú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványt használók többsége idős ember, akik közül sokan évek óta ugyanazt az okmányt használják. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalás vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvitelekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. A tárca tájékoztatása szerint, amennyiben az érintett egészségi állapot a mozgás korlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, szükség esetén orvosi igazolás csatolásával. A hónap végéig tart a pályakarbantartási munka a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon. Az augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, és pontosabb, kiszámítható vonatközlekedést biztosítsanak az utazók számára. Váci Viktor, a Mávinform sajtóügyeletesét hallják.
2: A nyári beavatkozások során több mint 44 kilométeren szabályozzuk a vasúti pályát, illetve közel 17 kilométeren hosszú síneket cserélünk, valamint ágyazatrostálást végzünk. Ezektől a beavatkozásoktól egyértelműen azt várjuk, hogy a térségben a vonatok menetrendje kiszámíthatóbb lesz, kevesebb késésre kell számítani, illetve a meghibásodások előfordulása is. Itt elsősorban azokon a szakaszokon, ahol ideiglenes 20-40, 60-80, 100 km/órás sebességkorlátozások érvényesek, azokon a helyeken célunk, hogy ismét a 120 km/órás alapsebességre emelhessük vissza a pályán alkalmazható sebesség értékét, és ezzel haladhassanak majd a vonatok, ezáltal valóban egy biztos, illetve kiszámítható kapcsolatot tudjanak tartani a térség települései között.
1: Lélek és algoritmus megférhet-e egymás mellett a digitalizáció és a hit? Idén ez lesz a központi témája a Reformátusok Szászói konferenciájának, amit augusztus 13-ától 16-ig tartanak a szokott helyszínen Balatonszászón. Az előzetes regisztráció határideje lejárt, de egy-egy napra is lehet majd csatlakozni a fórumhoz. Mintegy 200 résztvevőre számítanak a Kárpát-medencéből. Zila Gábort, a szervező református közéleti és kulturális alapítvány ügyvezetőjét hallják.
3: Ugye azt látjuk, hogy digitális korszakban élünk, egyre több már a digitális benszülött a társadalomban, akik ráadásul már nem csak gyermekek, hanem felnőtt alkotó tagjai a közösségeinknek, és azt érezzük, hogy ez egy kikerülhetetlen téma. Ráadásul igen-igen időszerű, mert azt látjuk, hogy nem csak egyszerűen digitalizációról beszélünk, hanem a mesterséges intelligencia előretöréséről, és ezek azért felvetnek kérdéseket folyamatosan a közösségeink életén belül. Alapvetően nem hiszünk a számháborúban, én azt gondolom, hogy az lenne a fontos, hogy minél többen eljöjjünk, minél többen hallassuk a véleményünket. Van egy korlátja természetesen azért a befogadó képességnek, ez egy 200 fő körüli létszám, amit be tudunk fogadni. Ennyi embernek tudunk szállást, teljes ellátást biztosítani, de emellett van lehetőség arra, hogy napi jegyekkel is be lehessen jönni egy-egy napot meghallgatni. Igazából azért vagyok nagyon hálás, hogy teljes Kárpát-medencét lefedjük az érkezőkkel, úgyhogy tényleg mindenhonnan, határon innen és túlról szoktak érkezni vendégeink, résztvevőink erre a konferenciára. Minden részletet a szászó.református.hu oldalon lehet megtalálni, úgyhogy itt érdemes nézni a programot is, leírásokat is, és itt lehet megtalálni minden információt, határidőket és tennivalókat egyaránt.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, jó estét kívánok, a nevem Tőké Zoltán, református lelkész vagyok Csengerből. Mai ige a Filemonhoz írt levél első hét verse. Pál, Krisztus Jézus fogja és Timóteus a testvér Filemonnak, szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, ami testvérünknek, Archiposznak, ami bajtársunknak és a házában lévő gyülekezetnek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről, és a szentek iránt tanúsított szeretetedről, és imádkozom azért, hogy a hitükben való közösséget eljutasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Kedves testvérek! A mai igénk az Új Szövetség legrövidebb leveléből való. Valódi levél ez, amolyan magánlevél, amelynek feladója, címzetje és valós konkrét tartalma tárgya is van. Pál apostol fogságból írja levelét, azonban e helyzetben írhat és fogadhat levelet, illetve meglátogathatják őt. Egy hitben élő, hitvalló embernek ír, Filemonnak, aki Kolosséban élt, és a gyülekezet vezetője volt. Háza a gyülekezet Isten tiszteleteinek adott otthont. Pál feltehetően személyesen nem ismerte a címzettet, de bizalommal fordult hozzá. Filemont élő közösség vette körül, számára a közösség megélése nem elméleti ismeret, hanem naponkénti tapasztalat volt. A gyülekezeti élet lényege ma is ez, hogy mindig mozgásban van. Egyszerre tapasztalja meg a gyülekezet Istennek kegyelmét, és egyszerre növekszik a kegyelem megismerésében. Megigazulás és megszentelődés. Együtt érés, fejlődés, minden nehézség és minden egyéni erőtlenség ellenére is. Egy ilyen hitben élő ember Filemon volt a levél címzetje. Pál apostol az élő hitet ebben a kifejezésben adja vissza. A jónak a megismerése. Mennyi minden van, aminek a megismerése, vagy gyakorlati szintű elsajátítása fontos. Nélkülözhetetlen a munkához, az otthoni élethez, a mindennapok gyakorlatához. Folyamatosan érezzük, mennyi felesleges információ ér utol bennünket, amelyek kéretlenül tolakodva követelik a maguk helyét. Ugyanakkor mennyi mindent megtanultunk már, melyet feleslegessé és elavulttá tett a rohamosan fejlődő technikai környezet. A jónak a megismerése azonban nem múlandó, gyorsan változó értékeket jelent a Szentírásban. Ez a jó Isten igéje által megismerhető, és a Szentlélek Isten által válik használhatóvá, aktuálissá, megélhetővé számunkra is. Jézus csak az Istent mondja jónak, amikor egyszer valaki így szólítja meg őt, jó mester. Ám azt egyértelműen látjuk, hogy Istennek az ajándékai jók, azaz tőle származik mindaz a jó, ami az életet gazdagítja és értékesebbé teszi. Ahogyan Jakab levelében is olvassuk, amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai, ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálát adunk azokért a közösségekért, melyeknek tagjai lehetünk. Segítsd, hogy értékes tagjai legyünk családunknak, gyülekezetünknek, népünknek. Ehhez adj nekünk értelmet és erőt, vezess minket kegyelmed ismeretében, Jézus Krisztusért kérünk.

áldott légy, Urunk, hogy úgy szerettél bennünket, hogy életed is értünk adtad. Te csak a bűnöket, csak a bűneinket gyűlölöd, de a bűnöst szereted, és megmenteni és megújítani akarod, ezért szereztél bűnbocsánatot kereszteddel. Áldott légy, hogy ezáltal a veled való kapcsolatunk rendeződhet, és gyermekeidé lehetünk. Áldott légy, hogy ma is szeretetet töltöd lelked által gyermekeid szívébe, hogy a mi tökéletlen és önző szeretetünket igazabbá tedd, és forrása légy szeretet gyakorlásunknak. Hála neked, hogy te nem fordulsz el tőlünk, és nem felejtesz el bennünket. Tudod, hol és hogyan, miben és miként vagyunk benne. Olvasol a szemünkből, érted lényünket, fogadod sóhajainkat. Felénk fordulásod életünk fordulatának záloga. Áldó szavad, átok törő ige. Arcod tükrében a másik ember is szebb és szeretni valóbb lesz. Rád bízzuk magunkat és szeretteinket, aki úgy akarsz áldani, hogy hozzám fordulsz, és a tőled jövő szeretettel ajándékozol meg, teljes békességgel ajándékozol meg, és így mi is szeretetet csatornái, békességszerzők és áldásosztók lehetünk életünk minden területén. Ámen.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani a nagyvárosban. Amit Sziám az elefánt mesélt. Tudod, Dugó Dani, én nem mindig éltem ilyen kis ketreces szobában. Nagyon messziről jöttem, nagy-nagy tengereken hoztak át, de még előbb, mielőtt elhoztak volna, ott éltem egy király udvarában. Hatalmas király volt, nemigen akadt párja egész Indiában, pedig ott gazdagok és hatalmasak, még a kisebb királyok is. És annak a királynak én voltam a kedves elefántja. Mindig a hátamon ült, mikor tigris vadászatra mentünk. Büszke is voltam, gyönyörű bársonytakarót viseltem a hátamon, és aranyból való pálcával biztattak, ha éppen nem volt kedvem lépegetni. Később aztán még jobb dolgom lett. A királynak volt egy kicsi fia, azt hordoztam a hátamon, előbb a dajkájával, aki nagyon előkelő asszony lehetett, mert még a lábán is gyűrűket hordott. Később a kis királyfi már a dajkája nélkül ült a hátamon. De nem ám úgy, ahogy más fiúk szoktak, egyenesen, vidáman. A királyfia mindig szomorú volt. Kicsi bársony hordágyon hozták ki a palotából, ahol csupa bársony meg selyem közt éldegélt. Azt mesélték az őrök. És mikor a hátamra tették, akkor előtte is, utána is fegyveres katonák lovagoltak. Nagyon féltette a király az egyetlen fiát. Soha gyalog vagy lóháton ki nem engedte a palotából. Csak bennem bízott, hogy én senkit a közelébe nem engedek. Hát nem is engedtem. Szerettem a kis királyfit, de még jobban sajnáltam, mert mindig csöndes, szótlan volt, nem örült semminek, akármilyen gyönyörű helyen láttunk. Csak feküdt, sápadtan és mozdulatlanul. Pedig a király mindent megvett neki, amiből azt gondolta, hogy örömet szerez a fiának. Egész nap kibejártak a palotában a kereskedők, de a kis királyfi nem örült semminek. Egyre sápadtabb lett, egyre fogyott. És akkor a király összehívatta a bölcseket, orvosokat, tudósokat, és tanácsot kért. Ígért nekik mindent. Próbáltak is hideget, meleget, édeset, keserűt, de bizony semmi sem használt. Egyszer aztán, amint sétálni vittem a királyfit, persze, bársonnyal függönyözött aranyos kalitkában, meg kellett állni, mert egy koldus ült az út közepén. És hiába bíztatták a katonák, hogy térjen ki, álljon fel, mert a király fia jön. Ott maradt mozdulatlanul. Tudod, Indiában senki meg nem ütne egy porban ülő koldust, mert hát, ha valami bölcs, szent ember. És ott hagyta mindenét, hogy Istent szolgálja. Hát, mi is megálltunk a koldus előtt. Az meg fel se nézett, csak lassú éneklő hangon kezdett beszélni. Kis királyfi, beteg királyfi, hallgass rám, az a te bajod, ami a rabmadáré, ami a ketrec bezárt oroszláné, pincébe csukott rabé, elzártak a napsugártól, levegőtől, munkától. Szabadíts ki magad, kis királyfi, szaladj ki a mezőre, erdőbe, keres napfényt, szedj virágot és dalolj a madarakkal. A király hallotta, amit a koldus mondott, leszállt hófehér dísz elefántjáról, és a koldust ültette fel a maga helyére, elvitte a palotába, és megkérte, mondja meg, mit tegyen a kis királyfival, hogy meggyógyuljon. Amit az úton mondtam, felelte a bölcs koldus, engedd ki aranyos gyémántos kalitkájából, add oda valami szegény embernek, hogy az nevelje helyetted, és egy év alatt meggyógyul a fiad. A király megfogadta az öreg tanácsát, elvitte a fiát falura, egy szegény földműveshez. Nem küldött vele senkit, aki vigyázzon rá, nem adott vele egyetlen drága ruhát se, és egy egész álló esztendeig feléje sem nézett. Mikor aztán az esztendő letelt, nagy kísérettel ment a király, hogy megnézze a gyerekét, és én is vele mentem. És ott találtuk a kis királyfit a kertben, amint éppen gyümölcsöt szedett. A meztelen lába csupa izom volt, a két karja jókora kosarat emelt, az arcát barnára sütötte a nap, és a szemében az élet és az egészség ragyogott. Beteggé tette a rabság, meggyógyította a napfény, az egyszerű munkás élet. Gondolhatod, milyen boldog volt a király? Kerestette az öreg bölcs embert, hogy megjutalmazza, de nem találta sehol. Nem is várt az jutalmat. A királyfit pedig azontúl nem féltette senki. Szabadon ült a hátamon, vadászatra is vittem, és láttam, mikor erős, egészséges, boldog ember lett belőle. És itt az elefánt elhallgatott. Dani csillogó szemmel figyelte minden szavát. Ilyen szép mesét még sohasem hallott. Csak éppen azt nem tudta, hol van ebben a szép mesében a tanács, ami neki kell, amitől Janika meggyógyulhat. Kérem szépen, kedves elefánt úr, nagyon köszönöm, hogy tetszett mesélni, mondta, mikor már eleget hallgattak. Az India nagyon szép lehet, és egyszer majd meg is kérem Kelepapót, hogy vigyen el engem oda. Tetszik tudni, az egy gólya, aki Afrikába is elmegy mindig. Csak azt tessék most nekem megmondani, hogy ebből a szép meséből hol a tanács, amitől Janika, az én barátom, meggyógyulhat. Sziám meglebbentette két nagy fülét, és azt felelte. Rabság, betegség, akár palotában, akár padlásszobában. Vigyétek Janikát napsütésre, ahol fákat, virágokat láthat. Engedjétek ki a kalitkából, s meglátjátok, meggyógyul. Más nem mondhatok, ha 100 éves elefánt vagyok is. Daninak nem kellett több. Nagyon szépen megköszönte a jó tanácsot, és megígérte, hogy máskor is eljön meglátogatni Sziámot, és nagyon jó barátságban váltak el egymástól. Az öreg elefánt ormányával felsegítette Danit a kicsike ablakhoz, még egyszer búcsút vettek, aztán Dani eltűnt a 100 esztendős Sziám szeme elől.
1: Kezed közé leteszem, elmúlt napom, Istenem, minden munkám, örömöm, ami jó volt, köszönöm. Ígérem, még jól leszek, őrizd, Uram, gyermeket, ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, ezt mondta a miniszterelnök vasárnap az RTL műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap jön most, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. Magyar Péter úgy fogalmazott, azzal számolnak, hogy a vállalatokkal, az önkormányzatokkal és a lakosság megértésével közösen fent tudják tartani a rendszer stabilitását a következő napokban. A kormányfő kiemelte, nem számolnak azzal, hogy az energiarendszer stabilitása érdekében hivatalosan korlátozni kell a lakosságot, de az lehet, hogy valahol műszaki probléma alakul ki, akár hálózatszakadás vagy más technikai probléma miatt. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi atomerőmű leállítása miatt az atomenergia biztonság semmilyen módon nem sérül, erre nagyon szigorú protokollok vannak. A folyadékpótlás pontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hőségben az országos tisztifőorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videójában. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter víz fogyasztása javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél többre van szüksége. A tisztifőorvos azt mondta, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőség szerint ne menjenek a napra, inkább hűtött helységben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. A tisztifőorvos arra szólított fel, hogy figyeljünk egymásra és magunkra. Ha valaki rosszul érzi magát a melegtől, azonnal kérjen segítséget. Ha látjuk, hogy valaki rosszul van, adjunk neki vizet és kísérjük árnyékba. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Orbán Anita ezt jelentette be a Facebook oldalán. Orbán Anita a videóban azt mondta, a külpolitika és a diplomácia látható része sokszor egy-egy csúcs találkozóban vagy magas szintű tárgyalásban ölt testet, ezért döntött úgy a kormány, hogy a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Feledi Botond felkérése kapcsán megjegyezte, a magyar külpolitikának erős szakmai háttérre, hosszú távú gondolkodása és a világ folyamatait pontosan értő elemzése van szüksége. A megújuló külügyi intézet feladata, hogy megerősítse az elemzői és stratégiai szemléletet, és ezt szervesen beépítse a külpolitikai döntéshozatalba, hangsúlyozta a miniszter. Augusztus 3-ától nem érvényesek a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok az uniós szabályozással összhangban. Korábban a belügyminisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen típusú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványt használók többsége idős ember, akik közül sokan évek óta ugyanazt az okmányt használják. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalás vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvitelekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. A tárca tájékoztatása szerint, amennyiben az érintett egészségi állapot a mozgás korlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos ügyintézés is kezdeményezhet. kezdeményezhető. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, szükség esetén orvosi igazolás csatolásával. Az előzetes adatok szerint 2026. júniusában 5790 gyermek született, és 9167 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké 3,1%-kal csökkent, a házasságkötéseké pedig 8,9%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A közlemény szerint júniusban 5790 gyermek született, 2,6%-kal 157-tel kevesebb, mint 2025 júniusában. 9167 ember vesztette életét, 3,1%-kal 291-jel kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025 júniusi 3511-jel szemben 3377 fő volt. A halálozások száma Észak-Alföld kivételével az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb csökkenés Észak-Magyarországon, a legkisebb a Közép-Dunántúlon következett be. A KSH közölte azt is, hogy 4942 pár kötött házasságot, 8,9%-kal, 403-mal több, mint egy évvel korábban.
1: Az időjárásról.
2: Kedden többnyire derült napos száraz idő várható, a Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél, a hőmérséklet térségünkben délután 37 és 40 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. A Semmelweis nap apropóján hálaadó alkalmat szervezett az egészségügyi dolgozók számára a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának és kampuszainak három kórházlelkésze a Református Egyetemi Templomban. A találkozó címe Hivatás és Hitvallás volt. Az alkalmat hagyományteremtő szándékkal rendezték, amely során megköszönték az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját. Mai magazinműsorunkban a találkozóról hallhatnak.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Mi hívta életre ezt a találkozót, Gály Judit kórházlelkész?
2: A Semmelweis nap kapcsán a dolgozókat szerettük volna, az egészségügyben dolgozókat összehívni egy hálaadó napra. A rendezők, a Tiszántúli Református Egyházkerület és a három intézmény kórházlelkészei. Tehát egészségügyi dolgozókat várunk. Semmelweis napkor nagyon sok helyen ünnepségek vannak az egészségügyi intézményekben, kitüntetések, előléptetések, és megköszönve az egészségügyi dolgozók éves munkáját, vannak együtt azok, akik egy-egy ilyen intézményben dolgoznak. Régi vágyunk volt már, hogy tényleg egy hálaadó napon tudjunk köszönetet mondani Isten felé a kapott erőért és az egészségügyi dolgozóknak a helytállásukért. Reméljük, hogy erre a hívásra, erre a kezdeményezésre jönni fognak ma.
1: Szoros kapcsolatban vannak kórházlelkészek és egészségügyi dolgozók?
2: Mivel kórházlelkészként bent nem csak dolgozunk, sokszor élünk a kórházban, ez természetes, hiszen egész nap bent vagyunk az intézményeinkben, és a több év alatt nyilván kialakulnak a kapcsolatok orvosokkal, ápolókkal, szakdolgozókkal, tényleg az egészségügy bármelyik szegmensében levőkkel.
1: Nyilván önök a betegekkel vannak kapcsolatban. Van olyan, hogy egészségügyi dolgozó is szól önöknek, hogy menjenek egy beteghez?
2: Amikor tanultuk ezt a szakmát, ha lehet így fogalmazni, amikor készültünk erre a hivatásra, akkor többször hallottuk, hogy a kórház lelkész, a kórház lelkésze betegeké, hozzátartozóké, egészségügyi dolgozóké. Ez természetes, hogy az egészségügyi dolgozók adnak, futnak, végzik a maguk munkáját. Az a tapasztalatunk, hogy nagyon nehezen szólíthatók meg, mert egyszerűen nem tudnak megállni. Kivéve azok az élethelyzetek, amikor ők maguk vannak krízisben, vagy valamilyen nehézséggel küzdenek, akkor akár ők keresnek meg bennünket, akár mi látjuk, tudjuk már, hogy mi zajlik, és szólítjuk meg őket.
1: Akkor az egészségügyi dolgozók is saját maguk, saját problémájuk kapcsán keresik önöket?
2: Igen, nem túl nagy számban, de én azt gondolom, hogy ez egy természetes folyamat is, hiszen ha bármelyik kórházlelkésznek valami egészségügyi problémája van, akkor ott kórházon belül meg fog keresni egy olyan orvost, egy olyan ápolót, egy olyan pszichológust, vagy bárkit, egy olyan szakdolgozót, akitől segítséget vagy tanácsot fog kérni. És így természetes, hogy megkereshető a kórházlelkész is, akivel beszélgetni lehet, akitől lelkigondozói tanácsot, vagy éppen közös imádságot lehet kérni.
1: Azt gondolom, hogy ez nagy lelki kihívás is, mind az egészségügyi dolgozók, mind a kórházlelkészek számára.
2: Azzal, hogy tényleg testközelből éljük meg és látjuk az ő munkájukat. Én nagyon nagy tisztelettel vagyok az egészségügyi dolgozók iránt, mert azt látom, hogy tényleg nagyon sokszor erőfelett végzik a munkájukat.
1: Beszéljünk akkor a mostani találkozóról.
2: Az apropó mindenképpen a Semmelweis nap. A cím, amit ennek a mai napnak adtunk, hivatás és hitvallás. El fog hangozni, hogy hiszem, hogy hivatásban állni nem tud az ember másképp, csak ha van egy olyan belső meggyőződése, ami túlmutat azon, hogy egy munkát végzek. Mert ha ott van ez a meggyőződés, akkor tudok erőt meríteni újra és újra, akkor is, amikor a munkavégzéshez már nem lenne esetleg energia, de tudom, hogy küldetésem van, és menni kell, mert várnak, hatalmas számban fordulnak meg betegek a kórházakban, klinikákon.
1: Milyen előadások lesznek?
2: Három előadót kértünk fel, dr. Fekete Károly főtiszteletű püspök úr egy kicsit a hivatás és hitvallás kapcsolatáról fog beszélni, hiszen ez a kálvini hagyományokban nagyon erősen jelen van. Velkei György, a budapesti Betesda gyermekkórház főigazgatója, a egészségügyi hivatásban jelenkori kihívásairól fog beszélni, és dr. Cibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat főigazgatója, a régi diakónissza lelkületről, és hogy ez hogyan jelenhet meg ma, erről kértük, hogy tartson előadást.
1: Az idők során egyébként a kórház lelkészek feladata változott ön szerint?
2: Én úgy gondolom, hogy az egészségügy változott. A beteg ember alapvetően nem, bár tény, hogy régen talán sokkal természetesebb volt, hogy a beteg ember

0: lelki kapaszkodókat is jobban kereste, hiszen tudta azt, hogy lehet, hogy a teste beteg, de az, hogy milyen lélekkel hordozza ezt, milyen megküzdési stratégiái vannak, vagy erőforrásai, ez része lesz ennek az egész folyamatnak. Ma azt látom, hogy nagyon nagy elvárások vannak az orvostudománnyal kapcsolatban, sokszor a gondozással, az ápolással kapcsolatban is, és mintha a test és a lélek kicsit külön válna. Ugyanakkor a beteg megéli azt, elég, hogy néhány napot eltöltsön bent a kórházban, vagy egy olyan betegséggel szembesüljön, ahol rádöbben arra, hogy a teste mellett a lelki erő, a lelki immunrendszer, a lelki erőforrásai is éppen úgy meg fognak jelenni, vagy hiányozni fognak, hogyha nincs.
1: Ez az erő, ez segíthet a gyógyulásban?
0: Mindenképpen. Mindenképpen, és itt nem csak a hitről beszélünk, én azt gondolom, hogy a keresztény hit egy hatalmas reménységet jelent az ember számára. De van, akinek az erőforrása a családja lesz. A családért akar küzdeni, a családért akar gyógyulni, és a család szeretete nagyon sokat fog számára jelenteni. És vannak olyan területek, ahol, amiben belekapaszkodva tényleg belső energiákat tudnak mozdítani. Hitem szerint ez is, mindez együtt Isten ajándéka, hogy úgy vagyunk összerakva, hogy ezek az erőforrások összeérnek ott bent nála, tőle, hiszen tőle kapjuk az erőt.
1: Családtagokkal közvetlen kapcsolatban vannak egy-egy eset kapcsán?
0: Előfordul, hiszen találkozunk is családtagokkal, különösen valaki hosszabb ideig van bent a kórházban. Van, amikor a család omlik jobban össze, vagy úgy tűnik, hogy abban a helyzetben nekik van nagyobb szükségük arra, hogy elmondhassák, hogy mi zajlik bennük, hiszen ha egy ember beteg, akkor a családja is beteg, tehát a családban is változnak azok a dinamikák, amik egyébként működnek.
1: A hit mennyire kap a beteg ember számára, mi az ön tapasztalata, mit lehet megfigyelni, akár lehet ez egy folyamat is?
0: Azt látom, hogy a vallásos hittel kevesen tudnak ilyenkor mit kezdeni. Az élő hit az, ami hatalmas erőforrás, akinek a szívében, lelkében ott él az, hogy tudja, hogy az élete Isten kezében van, hogy a sorsa tényleg ő előtte van, és az ő segítségét kérheti. Tényleg olyan reményforrást jelent, ami akiknek ez nincs meg, ott sok űrt látunk, hiányt látunk.
1: Gondolom, hogy önöknek, kórházlelkészeknek is szüksége van erre az erőre, hiszen azért nap mint nap nehéz esetekkel is találkozhatnak, mindenféle esettel találkoznak.
0: Azért állunk ebben a hivatásban, mert tudjuk, hogy küldetésünk van, az Úr küldött bennünket, és csak is az ő erejével, az ő világosságával, az ő bölcsességével, azt elkérve tudunk napról napra elindulni ebben a szolgálatban.
1: Hogyan fogadták az egészségügyi dolgozók ezt a meghívást a mostani alkalomra?
0: Nagyon sokan nagy örömmel, és ugyanakkor nagyon sokan sajnálkozva, hogy jaj, nem tudok ott lenni, mert éppen dolgozok, mert éppen ügyeletes leszek, mert éppen kezdődik a szabadságom, és már nem leszek bent, vagy akkor már indulok is tovább. Ez egy nagy tanulság is, hogy talán az időpontban, vagy a szervezés idejében, ha lesz ennek folytatása, akkor egy picit változtatnunk kell, közösen kell mindenképpen erről majd gondolkoznunk.
1: Terv az, hogy legyen folytatása?
0: Én személy szerint nagyon vágynék rá, meglátjuk.
1: Mit jelenthet az egészségügyi dolgozóknak, akik eljönnek ide, majd ez a nap ön szerint?
0: Úgy gondolom, hogy az egészségügyi dolgozók vágyják azt, hogy az ő munkájukat tényleg elismerjék, és most itt nem anyagi forrásokra gondolok, hanem sokszor a köszönömmel, sokszor azzal, hogy tényleg értékelik akár a betegek, akár a vezetők, akár az intézmény azt a munkát, amit ők végeznek évtizedeken keresztül. Ugyanakkor az egészségügyi dolgozó is emberből van, és az embernek szüksége van arra, hogy tudjon töltődni. Nem csak kialussza magát, és van fizikai erő újra, hanem lelkileg is, azért lelkileg is megviselő az a sok fájdalom, szenvedés, tragédiák sokszor a kórházban, és nagyon nagy öröm a gyógyulás, és nagyon nagy öröm, amikor a munkájuk sikerét látják. Én hiszem, hogy a hitben való töltődés egy nagyon fontos erőforrás, kapaszkodó az ő számukra is, mindnyájunk számára.
1: Egyedülálló ez a találkozó, vagy van erre már példa?
0: Nagyon sok évvel ezelőtt Nyíregyházán volt egy ilyen találkozó, ahová meghívtak, és engem az ott meglepett, és azóta van a szívemben, hogy de jó lenne, hogyha erre Debrecenben is sor kerülhetne, hiszen itt a klinika és annak tagkórházai a Kenézi Campus, illetve most már a Berettyóújfalui Kórház. Tehát így nem egyedülálló, Dunántúlon is voltak már ilyen találkozások, remélem, hogy itt is meghonosíthatjuk.

0: Hogyan értékeli Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyház kerület püspöke ezt a mostani konferenciát? Mennyire fontos ez a találkozó?
1: A Szemüvegy nap egy nagyszerű kezdeményezés arra, hogy a egészségügyi munkatársak egy kicsit mást is kapjanak, nem csak amikor ők adnak. Arra gondoltunk, hogy a kórház lelkészek segítségével azokat a egészségügyi dolgozókat, munkatársakat, orvosokat, ápolókat szeretnék megszólítani egy lelki tartalommal, ami összeköt bennünket, és a hétköznapokban való együttmunkálkodást egy kicsit ünnepibbé teszi azt, hogy itt az egyetemi templomban az Isten igéje körül össze tudunk gyűlni.
0: Mi lesz az ön előadása? Miről fog beszélni?
1: Hitvallásos hivatás, ami alatt azt értjük, hogy bennünket, nem csak a lelkipásztort, hanem a betegekkel, egészségügyi problémával küzdő embereket a második helvét hitalás 25. fejezete arra kötelezi, hogy gyógyítsuk, látogassuk és lássuk el a gondviselés eszközeinek a segítségével abban a bajban, mélységben, fájdalomban, amit át kell élniük, és legyünk az Úristen gondviselésének a meghosszabbított karjai. Ez nekünk hitvallási közeledettség. Persze lehet ezt emberbaráti segítségnek is venni, vagy olyan szociális szolgálatnak, vagy egészségügyi szolgálatnak, ami foglalkozásszerűen és szakszerűen végezhető, de nekünk erre a keresztényi kötelességünk gondolni, és ebben helytállni.
0: Én úgy tudom, hogy ez hagyományteremtő, ez az első rendezvény, és a cél az, hogy évről évre találkozzanak.
1: Igen, ilyenkor tudjuk, hogy számos alkalomban a egészségügyi dolgozóknak egy Szemüvegy napon, hogy ünnepeljenek, vagy akár kitüntetést vegyenek át, de itt a Tiszántúlon, ahol 1529-ben alakult az első ispotály, a debreceni ispotály, amit a megreformált egyház indított már el, ez bennünket egy olyan dátumhoz köt, ami nem engedheti meg, hogy ha van rá lehetőség, akkor ne hívjuk össze azokat, akikkel egyébként is együtt dolgozunk.
0: Vajon mit jelentett majd az egészségügyi dolgozók számára ez a találkozás ön szerint?
1: Én azt remélem, hogy megerősödést abban, hogy számíthatunk egymásra, hogy tényleg olyan kollégák vagyunk, akik a testet, lelket, az egész embert szeretnénk figyelembe véve gyógyítani, mert az ember nem parcellázható föl. A Szentírás emberképe nem a görög filozófia emberképén alapul, hanem a teremtés rendjén, hogy oszthatatlan egészek vagyunk, és nem lehet test, lélek, szellemet külön választani egymástól. Lehet, hogy így könnyebb leírni az embert, de hogy a Szentírás Biblia képe az egységes egészről beszél, és egy holisztikus szemléletet ad elénk, ez egészen biztos, és nekünk ebben számítanunk kell egymásra. Az pedig, hogy minden segítő szakmában az ember lemerül, mert kiad magából, olykor még köszönetet sem kap, vagy ha a köszönetet csak úgy kutyafuttában, mi meg szeretnénk azt megtenni, hogy megköszönjük a szolgálat örömét és lehetőségét, és hát ezt éppen itt az egyetemi templomban, ahol megszentelt falak vannak, de mégis egy kicsit lazább környezet, mint egy klasszikus templom.
0: Velkei György, a Betesda Kórház főigazgatója. Ön hogyan értékeli ezt a találkozót? Mennyire egyedülálló ez a rendezvény most?
2: Nagyon örülök, hogy a református egyház is tart egy ilyen ünnepét. Szemüvegy nap az egészségügyben egy nagyon fontos ünnep, nem csak az orvosok, hanem a hivatásunknak az ünnepe, az orvosi hivatási, az ápolói hivatási, a többi társszakma is közösen ünnepel nekünk a Betesdába is. A reformáció nap és a liturgikus ünnepek mellett ez a fő ünnepünk, és a legtöbb kórházban ilyenkor adják át a díjakat, ilyenkor állnak meg és értékelik az évet. Ez a hivatás ünnepeként az életünknek is az ünnepe, és az életünk az mindenképpen beleillik abba a gondolkodásba, abba a dimenzióba is látnunk kell, ahogy az egyházi szolgálatainkban, ahogy Krisztus előtt látjuk magunkat, és ezért nagyon jó, hogy ezt a egyház is a magáénak tekinti. Nagyon örülök és nagyon becsülöm Gál Judit kórház lelkészt, aki a református kórház lelkészeknek a összefogó ereje és lelke, hogy ezt az ünnepet is beemelte ilyen értelemben az egyházi ünnepek közé. Maga a tény, hogy ezt megrendezzük, beszélgetünk erről, és ünnepelni tudunk így együtt, ez számomra nagyon szívet melegítő. A Betesda, mint a református egyház, tulajdonképpen különböző fenntartó szerveinek 160 éves intézete ilyen szempontból nyilván iránymutató és nagyon fontos bemutatója annak a lelkiségnek, amit a református egyház az egészségügyben, a diakóniában tesz. Idén 160 éves a Betesda, és az elmúlt időszakban is most már 34 éve újra református kórház vagyunk a rendszerváltás után, mi váltunk újra egyházi kórházzá, és jelen pillanatban 3 kórházlelkész és sok lelki gondozó dolgozik az intézményben, ilyen szempontból nyilván egyedülálló az a munkatársi kör, aki ezzel a kérdéssel, a lelki gondozással célzottan foglalkozik. Hozzáteszem, hogy még nagyon sokan más szakmában is részei ennek a hálózatnak, tehát az egész kórházat a lelki gondozás, a munkatársi jólléti programok, lelki és mindenféle egyéb jólléti programok és a betegek hozzá tartozóinak a lelki gondozása és vezetése is nagyon meghatározó módon átfogja tulajdonképpen, és egy nagyon fontos szempont a mindennapi életünkben ez.
0: Ön miről fog most itt előadást tartani? Mi lesz a témája?
2: Én azt a felkérést kaptam, hogy a hivatásunkról, az abban levő változásokról, az abban való gondolkodásról, arról való gondolkodásról beszéljek. Kicsit kiszélesítve nem csak az orvosi hivatásról, hanem az egészségügyben levő hivatásról és arról az életformáról, amit a szolgálat, hivatás, küldetés jelent sokunknak, akik nem pusztán munkavégzésként végezzük a mindennapi életünkben a tevékenységünket. Erről, illetve nyilván elkerülhetetlen, hogy ezzel kapcsolatban a betesdás tapasztalatról beszéljek. De én Debrecenben éltem nagyon sokáig, itt váltam orvossá, és a szakmai pályafutásomnak is az első 9 évét nagyon szép emlékek kötnek ehhez a időszakhoz, szóval ezt az első 9 évet itt töltöttem a Debreceni Gyerekklinikán, úgyhogy nyilván azt, hogy a hivatásról mit tudok, mit gondolok, hogyan élem, azt itt alapoztam meg, úgyhogy ezzel fogok nyilván indulni, és erre is fogok emlékezni Debrecenbe, ezért is jövök mindig szívesen.

0: barát Nésza Nanci Tíme, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Református Kórház lelkésze. Mekkora feladat, mekkora kívás egy ekkora intézményben ellátni a kórház lelkészi feladatot?
1: Nagyon nagy feladat. Én 2002-től kezdtem el ezt a szolgálatot, akkor még 4 órában, és 2003-tól vagyok teljes állományban. Kicsit úgy alakult az életem, hogy ilyen irányú a lelkészi diploma után ilyen irányú szakképzéseket vagy diplomákat is végeztem, mentálhigiénét és pásztorálpszichológiát. Így vagyok a klinikán régóta. Korábban férfi kollégáim voltak, most 2 éve van egy fiatal kolléganőm, de volt olyan időszak is, amikor egyedül láttam el ezt a szolgálatot. Nagyon nagy komplexumról beszélünk, de régóta van itt református klinikai lelkigondozó szolgálat, és tulajdonképpen része vagyunk a rendszernek, mint klinikai lelkészek, és örömmel fogadnak bennünket. Megvan adva, hogy melyik osztályon, tehát több mint 20 év alatt nagyon sok minden változott, nagyon sok mindenben benne voltam. Az elején például a Rákellenes Ligának voltam vezetőségi tagja, emlőműtött hölgyeknek, onkológiai betegeknek tartottam klubokat, csoportokat, lehetne erről hosszasan mesélni.
0: Hogyan zajlik az ön élete akkor itt a klinikai központban, hiszen rengeteg klinika van. Hogy működik ez a rendszer akkor itt?
1: Legelején természetesen, amikor elkezdtem a szolgálatot, akkor hát az első lépés, hogy bemutatkozunk, ugye a vezetőségnek, a centrumelnöknek, ők azok, akik erre a szolgálatra természetesen bólintanak, áldásukat adják, és minden egyes részlegben felvettük a kapcsolatot a vezető főorvosokkal, főnővérekkel, és így elfogadva a mi munkánkat, az, hogy látogatunk, így alakultak ki különböző osztályokon a látogatási rendek és rend.
0: Akkor van egy rendszer, ami szerint látogatnak?
1: Van egy rendszer, ami szerint látogatunk, és adott osztályok is, tehát természetesen az egész. Én ez is változott, mert én a legelején nagyon sok onkológiai osztályt, sugárterápiai osztályt látogattam, ami most is továbbra is megvan, de a Covid után is nagyon sok minden átalakult, változott, kicsit azt lehet mondani, hogy újra kellett magunkat építeni, de régóta jelen van ez a szolgálat, és rendszeresen járunk.
0: Nagy igény van a betegek részéről mindenre?
1: Én pozitívan szoktam ezt fogalmazni mindig, én azt gondolom, igen, én nem találkoztam nagyon sok visszautasítással ezek alatt, az évek alatt, mert én úgy gondolom, hogy nagyon nagy feladat hárul természetesen a nővérekre, az egészségügyi dolgozókra, a pszichológusok is sok osztályon jelen vannak, de nem mindig jut idő, és sokkal inkább örülnek a lelkésznek, és tudunk velük beszélgetni, kapcsolatot teremteni. Számos olyan beteg van, aki ugye ezeken az osztályokon, főleg ha onkológiai betegekről van szó, folyamatosan visszatérnek, folyamatosan kezeléseket kapnak, akkor velük felvesszük a kapcsolatot, és kísérjük őket egészen addig, ha igénylik, amíg egy-egy kezelést tart.
0: Gondolom, ez a legnehezebb feladat.
1: Ez egy nagyon nehéz feladat, ebbe úgy el is használódhat az ember, kicsit így lehet mondani, ez nem egy egyszerű. Én ezeket a részeket viseltem talán a legnehezebben, főleg a gyerek onkológiát, a hematológiát, ez egy ember próbáló.
0: Hozzá lehet egyáltalán ehhez szokni?
1: Nem lehet, meg nem is érdemes talán, bocsánat, hogy így mondom, mert akkor az ember, hát valamilyen szinten talán azt lehet, hogy megedződünk, vagy éppen erősödünk ebben, de hát minden egyes a lelkészeknél ez így vagyunk, ugye, bár legyen valaki gyülekezeti lelkész, legyen valaki kórházlelkész, aki emberekkel foglalkozik, emberekkel dolgozik, azért nem szabad ebben teljes mértékig megerősödni, meg kell, és vigasztalni kell, és segíteni kell, és vezetni kell, kézen fogva ugye azt, akivel beszélgetünk, de hát immunissá nem válhatunk a másik ember problémái iránt.
0: Mennyire vannak önök szoros kapcsolatban az egészségügyi dolgozókkal?
1: Azt lehet mondani, hogy igen, mert azért folyamatosan találkozunk. Találkozunk a nővérekkel, orvosokkal, azért ez alatt, a 20 év alatt egy ismerettség kialakult, és nagyon sok kapcsolat is.
0: Mit szólt ön ehhez a konferenciához, vagy ehhez a találkozóhoz?
1: Hát nagyon örülök, tulajdonképpen kicsit közösen szerveztük a kolléganőmmel. Az egy kicsit szomorúsággal tölt el, hogy talán nem annyian jeleztek vissza, hogy egy picit azt gondoltuk, hogy nagyobb lesz az érdeklődés, de hát ha még ez egy kicsit alakul és változik.
0: Mit nyújthat mindez, ez a közös rendezvény önöknek, egészségügyi dolgozóknak, úgy mindenkinek?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek, mert azt mondhatjuk, hogy talán megerősítjük ebben is egymást, tehát ők is az ő területükön végzik a munkájukat, kapcsolatteremtés szempontjából is nagyon fontos, és a mi területünkön is tulajdonképpen az, hogy velük erősítsük a kapcsolatot, és nem is csak a kapcsolatot, hanem kicsit hálásak legyünk azért, amit ők végeznek, és az ő munkájukért.
0: Pap Tibor, a Berettyóújfalui Kórház egyik kórház lelkésze. Ön hogyan került erre a pályára?
2: Én úgy gondolom, hogy több mint 30 évnyi hagyományos gyülekezeti lelkipásztori szolgálat után egy olyan beosztásba, olyan szolgálati lehetőségbe kerültem a Bihari Egyházmegyében, ahol úgymond volt szabad kapacitásom egyéb szolgálatot is végezni egy kicsi gyülekezet mellett, és Esperes úr kért meg, hogy vajon elvállalnám-e ezt a tevékenységet, én pedig készséggel vállaltam, és kicsi ilyen már 3 esztendeje ebben a szolgálatban is részt veszek.
0: Mennyire másabb ez a fajta szolgálat, mint a hagyományos lelkipásztori munka?
2: Ugyanazt kell tennünk, Isten igéjét hirdetni, Isten terveiről, szándékairól bizonyságot tenni, csak ezt abban a speciális környezetben, mint amit a kórház jelent, hiszen legtöbbször vigasztalásra szoruló, bátorításra szoruló emberek felé talán még hatékonyabban kell közvetítenünk azt, hogy van egy mennyei kapaszkodó, egy mennyei erőforrás, amiben ők is belekapaszkodhatnak a gyógyulás, a jobbulás reményében. Nyilván ezt leginkább ágy melletti személyes beszélgetések, négyszemközi beszélgetések kapcsán végezzük, de időnként alkalommal arra, hogy kisebb csoportos közösségekben, úgymond ilyen bibliaóra szerűen, és ugyanezt tolmácsoljuk.
0: Isten tisztelet van Berettyóújfaluban?
2: Bibliaórának nevezem ezeket az alkalmakat. A hagyományos sok évvel ezelőtti vasárnapi kórházi Isten tiszteletek a Covid miatt is megszűntek, illetve hát jelenleg olyan a kórháznak a működése, hogy akit csak lehet, hétvégére nem tartanak bent, akik bent tartatnak, azok pedig javarész ágyhoz kötött emberek, vagy éppen akkor jönnek a látogatóik, és nem igazán tudnák ezt az alkalmat látogatni. Éppen ezért hétközi alkalmak kapcsán én magam megyek egyik-másik osztályra, ahol van lehetőség ilyen bibliaszerű alkalmat, közösségi alkalmat tartani.
0: Mekkora betegállománya van ennek a kórháznak?
2: Erről én egészen konkrét adatot nem tudok mondani, de legalább 5-600 ágyas kórházunk. Többféle osztállyal rendelkezik, ami talán kicsit egyedüvé teszi ennek a kórháznak a működését, hogy 3 olyan osztály is van, amelyet mondhatni ilyen ápolási részlegnek, krónikus belgyógyászatnak nevezünk, ahol leginkább olyanok vannak, akiknek már túl sok esélyük nincs a felépülése, és talán élethosszig a kórházi ápolásban részesülnek. A feléig való szolgálat az különösképpen is hangsúlyos az én munkakörömben.
0: Szoros kapcsolatban van ön például egészségügyi dolgozókkal, együttműködnek?
2: Vannak olyan osztályok, amelyek valóban nagyon jónak mondható az együttműködés, a kapcsolat, amikor egy-egy orvos, de leginkább a főnővér vagy a nővérek jelzik, hogy hol volna leginkább szükség lelkészi beszélgetésre, jelenlétre, de alapjában véve azt látom, meg azt mondhatom, hogy mindenütt nagyon korrekt, elfogadó, segítő módon szembesülünk azzal, hogy az egészségügyi munkának mi is valahol egyfajta támogatói lehetünk, nyilván más eszközökkel és módszerekkel ott a beteg ágyak mellett.
0: Van meghatározó esete, amire most is úgy gondol vissza?
2: Nyilván sok embert kellett kísérnem rövidebb, hosszabb ideig, egy-egy alkalommal, akár volt, akik heteken át rendszeresen látogattam, de talán az egyik csúcspontja a lelkészi szolgálatomnak az volt, amikor egy ágy mellett beszélgetve a szomszédos ágyon lévő beteghez odaléptem, és ő félfüllel hallgatta, hogy ki vagyok, mi vagyok, és amikor hozzáfordultam a második, harmadik, még úgymond érdeklődő, tapogató mondat után, amivel az ő állapotára próbáltam rákérdezni, azzal a kérdéssel szembesültem, hogy tiszteletes úr, mondja meg, 73 évesen lehet még megtérni? És amikor ezt az ember hallja, különösképpen is megdobogtatja a szívét, ugyanis a beteg elmondta, hogy ő két nappal azelőtt esett túl egy életmentő műtéten. És nagyon örömteli dolog volt számomra, hogy egy ilyen élményt megélő beteg, igenis szükségesnek tartotta azt, hogy valahogy rendezze még az Istennel való kapcsolatát, ami nem mondható, hogy jelen volt az életébe, de hálás örömmel mondtam el neki azokat a alapvető lépéseket, amelyek az ő megtéréséhez vezethettek.
0: Mit szól ez a mostani találkozóhoz? Mennyire van erre nagy szükség?
2: Mindenképpen. Korábban egy olyan gyülekezetben szolgáltam, ahol egy idősek otthonának a fenntartója is voltam a gyülekezet lelkészeként, és hát naponta találkoztunk idősekkel, 80-90 fő volt a lakóknak a száma, és én az ott dolgozó gondozókkal, ápolókkal is olyan munkatársi kapcsolatban voltam, amiben azt próbáltam hangsúlyozni feléjük, hogy ők a mindenható Istennek a kinyújtott kezei, karjai, akiken keresztül Isten gondviselő szeretete és jósága árad a gondozottak a lakók iránt. Ez a kórházban fokozottan igaz, és hiszen minden orvos, minden egészségügyi dolgozó valahol Isten eszköze, Isten kinyújtott karja, és az egyháznak, a mi egyházunknak ez egy szerintem nagyon helyes és nagyon jó döntése, hogy mint munkatársainkat az emberek javára a végzett munkájukért megbecsüljük, nyilván ők a testi egészségért küzdenek, mi próbálunk a lelki egészség felé, a lelki épülés felé koncentrálni és abban segíteni a betegeket, de az ő elismerésük és megbecsülésük szerintem nagyon-nagyon helyén való, és én nagyon-nagyon örömmel vettem, hogy ez a konferencia megrendezésre kerül.
3: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Ismerjük meg egymást című magazinműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Pap Beatrixet hallották, viszont hallásra.
0: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A védelmi munkacsoport vasárnap úgy döntött, hogy egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari felhasználók áramfogyasztását, tájékoztatott a kormányzati kommunikáció. A közlemény szerint egyelőre azért nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozás elrendelésére, mert eddig több mint 300 vállalat jelentette be, hogy önként korlátozza energiafogyasztását összesen 400 megawatttal, és várható további 270 cég csatlakozása a felelős önkorlátozó cégek köré. A MÁV kedden is 17 és 22 óra között leállítja a vasúti teherszállítást, a takarékos fogyasztásban nagy szerepe volt a lakosságnak is országszerte, írja a közlemény. A kormányzati kommunikáció felhívja a figyelmet arra, hogy a hőség és a szárazság miatti legkritikusabb napok még előttünk vannak, ezért az eddiginél is fegyelmezettebb együttműködése kéri a kormány a magyarországi nagyfogyasztókat, állami és magáncégeket, az önkormányzatokat és az embereket. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére, a lakossági ivóvíz ellátása a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, ezt mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett videójában. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta. Orbán Zoltán közölte, a Duna-Budapesti szakaszán a vízállás eddigi negatív rekordja 33 cm volt, a múlt héten ez megdőlt, kedd hajnalban 31 cm volt, vasárnap pedig 19 cm. A minisztérium szóvivője azt mondta, a közműszolgáltatás akadozhat, de az ivóvízszolgáltatás nem fog, mert a vízi közműszolgáltatók önmaguk is rendelkeznek elég lajtos kocsival, de bevonható az ellátásba a hadsereg is. Budapesten a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás, szögezte le a tárca szóvivője, aki kifejtette, nincs csapadék utánpótlás, a Duna a meglévő vízkészleteket szállítja, és ez, mint az előrejelzésekben látható, még romlani fog. Talán még kedden az utolsó 240 megawattot termelő turbina üzemben tartható a paksi atomerőműben, ezt mondta a miniszterelnök hétfőn reggel a Facebookon közzétett videójában. Magyar Péter ezt nagyon jó hírnek nevezte, rámutatva, az egyik legnagyobb fogyasztási napon még elkerülhető, legalábbis idéglenesen a paksi erőmű teljes leállítása, és ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további 240 megawatt áramtól. A miniszterelnök felidézte, több napja minden szakember biztos volt benne, hogy a Duna folyamatos apadása miatt elkerülhetetlen, hogy már vasárnap vagy hétfőn, 44 év után először teljesen le kelljen állítani a paksi atomerőművet. Napok óta vizsgálják egy erőművön kívüli duzzasztás lehetőségét, ugyanakkor a nukleáris biztonság megtartása miatt a legtöbb ilyen beavatkozáshoz hosszú és bonyolult, összetett engedélyeztetés szükséges. Magyar Péter hatalmas dolognak nevezte, hogy vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg a magyar emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. A kormány a vasútfejlesztés korszakába lép, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter Komlón, ahol 3 év kihagyás után elindult a vasúti személyszállítás. Vitézi Dávid közölte, legközelebb szeptember 1-től a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon lehet ismét vonattal közlekedni. További cél a Debrecen és Nagykereki közötti szakasz újbóli forgalomba helyezése. A miniszter közölte, a 2035-ig 3550 milliárd forintból megvalósuló Baross Gábor vasútfejlesztési tervvel megkezdődik a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. Vitézi Dávid beszélt arról is, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a regionális vonalakra, így a pályák felújításának tervezése mellett azon is dolgoznak, hogy korszerűbb új motorvonatok érkezzenek ezekre a vasútvonalakra is. Rövidesen elindítanak egy akkumulátoros hibrid motorvonat tendert, hogy a ma üzemben lévő korszerűtlen járműveket kiváltsák, hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Júniusban a belföldi értékesítés árai 1,8%-kal emelkedtek, míg az export árai 1,4%-kal csökkentek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi árak éves emelkedése és az export árak csökkenése is enyhén lassult a májusi 1,9, illetve 1,8%-ról. A termelői árak így együttesen 0,4%-kal alacsonyabbak voltak a tavaly júniusiaknál. Az előző hónapokhoz képest a belföldi értékesítési árak 0,5%-kal növekedtek, az export árak pedig 0,1%-kal mérséklődtek. A KSH közölte azt is, hogy az első fél évben 6278 új lakás épült, 22%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 16588 volt, 29%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A megyei jogú városokban 32%-kal, a fővárosban és a többi városban egyaránt 22%, a községekben pedig 18%-kal több lakás épült, mint a múlt év első felében, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Kedden többnyire derült napos száraz idő várható, a Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél, a hőmérséklet térségünkben délután 37 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
2: E három eset tartotta lázas fölhevülésben a közvéleményt, és ehhez járult a negyedik szenzáció, hogy a Munci kikérdeztetvén a fő kapitány úr által, kire gyanakszik a sertések ellopásában, különös célzásokat tett. Nem, szegény emberek vitték el egyéb iránt. Hát kicsodák, beszéljen kegyelmet világosabban. Bosszú művelészen egészében és részletenként én legalább az mondó vagyok. Talán haragos szomszédjai vannak? Ki az ellensége? Gondoljon csak végig rajtok. Sejtelmezni vélem illető egyéniségének mi voltát, de ne bolondozzék, Munci, beszéljen világosan, mi tartja vissza? Nem bízok a beszélgetés cél arányosságában. Nagy mestere volt Munci az úgynevezett iparos stílusnak. A főkapitány haragra lobbant és fölkiáltott. Előttem szabadon beszélhetsz, átkozott kecske, vagy azt akarod, hogy az egész napot itt töltsem veled és a jegyzőkönyvvel? Aztán lecsillapodott, és szelidebben mondá. Azt hiszi, kegyelmet, hogy én harapófogó vagyok. Tudok ám én kalapács is lenni, hallja, Kend? Beszéljen egymás után, nem valamely elcsapott legényére gyanakszik? Távol legyen személyemtől egy ilyen betekintés. Hát talán valamelyik szomszédja? Főjebb, mondá rendíthetetlen meggyőződésre Munci. Mit ért Kend a főjebb alatt? Magasabb szálak és hatalmak fennforgásának minéműségét. Miféle magasabb hatalmak, csak tán nem én loptam el a Kend sertéseit? Munci megmaradt méltóság teljes flegmájánál. Főjebb. Szóval, oda alludált ő kelme, bár egész bizonyossággal sehogy se lehetett kicsikarni, hogy a kormány lopatta el a sertéseit a múltkori közbeszólásáért a 13 generálisról, és általában, hogy a politikáját megbosszulja. És mi a politikája? Jobban haragszom a németre, mint kellene. Azaz szélső baloldali, és azt hiszi, hogy a politikai meggyőződéssel áll kapcsolatban a sertések eltolvajlása. Amen, mondá ünnepélyesen Munci. Munc, maga nagyzási hóbortban szenved. Ennyi mindenféle apró esemény tartotta izgalomban a kisvároskát, midőn tetejébe elterjedt a holnapi nagy értekezlet híre is. Este felé pláne kiragasztották az összehívó plakátokat a falakra, ökölnyi betűkkel nyomatva. Nagy csoportok verődtek össze és olvasták. Valami rendkívüli lesz holnap. Talán a pörünket nyertük meg, atyafiak, és arról tesz holnap jelentést a polgármester. Egy régi pere van Körtvélyesnek az eráriummal a Rihóci erdő miatt, ám bátor, hiszen minden magyar városnak van valami pöre, talán csak azért, hogy legyen várnivalója a jövendőktől, hogy ne a saját erejében kelljen hinnie, hanem a bírák bölcsességében. Lénárd György főjegyző olyan jól megfogadta a polgármester sürgőnyét, hogy még ki is doboltatta a legtávolabb utcákban az értekezlet idejét. De még a város dobosánál is jobban közhírré tette a polgármesterék piroska szoba leánya azt a nagy újságot, hogy a náluk levő német úr a Minka vőlegénye, és hogy Kovinyra kosár vár. No, még csak az kellett. Egy öreg asszony se uzsonnázott ma otthon. A hír fölbirizgált mindenkit, még a kastélyba is eljutott báró Blandihoz, aki rögtön

0: rögtön kiadta a rendeletet. Hamar jöjjön lóra egy floké, s vágtasson Blazócra Kovinyihoz. Lovász legott nyergelt, s vágtatva vitte a levelet, melyben azt írja Blandi, veszély van, gyere! Ez este minden fér kimenőt kapott, az emberek ösztönszerűleg érezték a nagy eseményeket, ott lebegtek azok a levegőben, a lábuk lelógott, csak nem lehetett megfogni. A szegfűnél, a csillagban és az aranylónál nagy kvarterkázások estek egész éjfél utánig, és nagy kombinálások. Olyan szóbeszédek is fölmerültek, hogy ott fönn van a nagy baj, hogy a mamelukok megharagudtak az országgyűlés feloszlatásáért, összegyűlnek, lázonganak és le akarják csapni a kormányt. Ostobaság, mondá az öreg Prokes Mihály, az írnok, saját gyerekei rúgásától még egy anya se halt meg. Még jobban megélénkült a nemes városka másnap, mind künn ácsorgott a lakossága az utcákon, mintha ünnep lenne, délután pedig egyik része ott gyülekezett a városházán, a másik rész pedig, amelyiknek nem pénz a szava, kivonult az indóházhoz, a polgármester váróba. Úgyhogy pont 3:45, mikor megállt a vonat, s kilépett a polgármester a kupéjából, harsány éljenzés fogadta. Egyedül lépett ki. A főispán négyes fogata is ott állt az indóháznál, de a gazda nem jött el. Röszkei összerezzent az éljenekre. Talán valami bolondot csináltam. Elgondolkozott a legutóbbi eseményeken, és nem bírt fölfedezni semmi szamárságot, amit maga ellen elkönyvelhet le. De hát akkor miért éljenzik? Kezet fogott a reáváró Lénár Györggyel, s aztán felültek a kocsira. A vasúti szolga egy nagy viaszkos vászon burkolatú csomagot dobott föl a sarogjába. Mi van ebben? Kíváncsiskodék a főjegyző. Zászlók, felelte a polgármester. Miféle zászlók? Majd megtudod. Összehittad az értekezletet? Rendelkezésed szerint. Itt van Kovinyi? Nincs. Igen, helyes. Én most hazamegyek, egy negyed órán van átöltözni. Te addig foglalj helyet a teremben, s beszélj a megbízható embereinkkel, hogy mindenben támogassanak. Állítsd fel őket a terem különböző pontjain. Mi készül? Kérdi a főjegyző halkan. Neked megsúgom, mert érdekedben áll a titoktartás. Én megyek föl az országgyűlésre. A főjegyző arcát elöntötte az öröm, és a szemkarikái nőttek, mint a bűvös szilvák. Te, dadogta, és Kovinyi? A polgármester fitymáló kézmozdulatot tett. Kovinyi, otthon marad. Egyéb iránt az ördög törődik Kovinyival. Az ő zászlóit még ma leszedetjük, és ezzel vége is a kis játékoknak. És a várossal mi lesz? Kérdi a főjegyző folytott, tompa hangon, szinte félénken. A város is itt marad a maga helyén, csak hogy te leszesz a polgármester. De hát, hogy történt mindez? Hüledezett a főjegyző, míg vére sebesen nyargalt az ereiben, s a szíve vidáman ugrált. Nagyon egyszerű. A miniszterelnök kívánja, hogy én jöjjek föl. Az ország és a város érdekez, de főleg a városé. Egyenesen rám parancsolta. Te jössz föl, punktum. Ergo, én megyek föl, punktum. Az indóháztól torony iránt véve voltak éppen közel van a város, vagyis közel lenne, ha egy nagy tó nem terpeszkednék el az útban, mely miatt meglehetős kerülőt kell tenni. A tudást, mert ez a tó neve, fürdésre használják a körtvélyesiek nyáron, s az a hitman elterjedve a környékén, talán ezért is hívják tudásnak, hogy az ártatlan leány pompásan érzi magát sejem lágy vizében, de a nem ártatlan sikít, ha belelép. A tavat apró szalmafödeles viskók környezik, cigányok, pásztorok, szegény halászok laknak bennük, s ama nagyzási hóbortból kifolyólag, mely körtvélyesen nem egy tünetet mutat föl, körtvélyes külvárosa gyanánt említendő. A külvároson túl jön a Kemese hídja, s azon az egyetlen körtvélyesi szobormű, Nepomuki Szent János. A hídon túl odaszólt Röszkei a kocsisnak. A Rákóczi fánál majd megállasz. Az úgynevezett Rákóczi fa egy óriási tölgy, bent a város közepén, egészen a piac torkolatánál díszlett, az akság félre ismerhetetlen jeleivel, alatta szépen faragott paddal, melybe mindenféle figurák és kezdőbetűk voltak bevésve. E fa alatt időzött egykor második Rákóczi Ferenc. Állítólag. Azért mondom állítólag, mert igen gyanús a dolog. Más kisvárosokban is van Rákóczi fa. Sőt, egyáltalában van-e város, ahol Rákóczi fa ne volna? Már most mi következik ebből? Az, hogy a fa vándorfa, mely megy városról városra, vagy az következik, hogy második Rákóczi Ferenc egyebet se csinált, mint fák alatt áldogált 7-8 esztendőn keresztül. A Röszkei kocsisa azonban tényleg megállt a fánál, ahol is a főjegyző leszállott, hogy a városházára siessen intézkedni. Innen aztán a kocsi befordult az Arzenál utcába, egy késesnek és egy puskaművesnek volt itt boltja az utcák elkeresztelése idején. Az Arzenál utca legszebb háza a polgármesteré. Szép, virágos udvarral, pompás oszlopos tornáccal és galamblúcokkal. A Röszkei kisasszonyok galambjai úgy szólván ellepték az egész utcát. Ott sétáltak bátran, begyesen, föl nem rebbenve emberi léptekre, egyszerűen kitértek, mint a tyúkok. Zágráb a galambok városa, de a körtvélyesi galambok bátorságához fogható nincs a világon. Nagy kedvem lenne körülményesebben leírni a kisvárosi előkelősége tipikus tanyáját, de nincs rá idő. Magának a gazdának is csak percek jutnak otthon összecsókolni a lányokat, megmosdani, átöltözni, mert a polgárok már összegyűltek a városházán, s lázas izgatottsággal várják megjelenését. A terem zsúfolásig megtelt, egy almát sem lehet elhajítani. Lénárd főjegyzőt, ki már beszélt Röszkeivel, egész csoportok ostromolják. Mi lesz? Lénárd begombolkozik, és csak általánosságban ereget ki nyilatkozatokat. Rossz nem lesz. A város kárára nem lesz. Eddig úgyis csigamódjára haladtunk. Na, azt nem lehet mondani, sógor, utasítá vissza a vádat méltatlankodva Zsibó Márton szenátor, a színügyi bizottság elnöke. Emlékezzék csak vissza, sógor, mikor én vettem át a színügyeket ezelőtt 10 évvel, még akkor közönséges ágyi lepedőben játszották nálunk Koriolánt. A lepedő széle piros papírszalagokkal volt díszítve. Ez idén láthatta, bársony wicklerekben jöttek ki a deszkákra a rómaiak, ma és 10 év előtt ég és föld. A nívó emelkedik. Ó, Istenem, milyen gyorsan menjen minden! Galoppinek csörtettek lihegve föl a garádicson. Jön. Kevés vártatva be is lép Röszkei. Egy-két éjjel szalad el az ajkakról, s utat nyit neki a tömeg, mint egy imperátornak. Síri csönd támad, hallani lehet, amint a cipői ropognak, míg hátravetett fejjel a sokaságot átszegő pillantással lépked föl az emelkedettebb helyre, hol bálok alkalmával a lupi bandája szokott játszani, s hol most egy asztalka s egy karszék áll vizes pohárral csöngettyűvel. Halljuk, halljuk! Tisztelt polgártársaim! Édes szülővároson szülöttei! Istenem, de szép! Jegyzi meg Vinkóci uram, és csöndesen csóválja a fejét. Hogy bírja így kigondolni? Psz-psz! Tényleg szép bariton hangja van a polgármesternek, hajlékony, fülbemászó, s ott tudja megríkatni az embereket, vagy felbőszíteni, ahol akarja. Szomorú szívvel jöttem haza az ország fővárosából, kezdte Röszkei. S egy légy röpülését meg lehetett volna hallani, de mer is a légy röpülni, mikor ő beszél. Mert egy nagy kötelességet rót rám a magas kormány. Egy nagy kötelességet, mely az elválás szomorú gondolatával tölt el. Ilyen, szólt egy tapintatlan hang. Marha, felelt rá egy másik hang. Méltóztassanak nyugodtan kihallgatni, tisztelt polgártársaim, folytatá, és csak azután határozni. Magyarországra nagy és válságos idők következnek, s városunk jövője a következő országgyűléstől függ. Oly nagy szabású tervek vannak készülőben, melyek városunk léte és nem léte, megsemmisülése vagy pedig hatalmas felvirágzása fölött döntenek. Látom lelki szemeimmel közönséges, kihalt faluvá törpülni szeretett körtvélyesünket az egyik oldalon, és látom a másikon a márványos palotákat, melyek kacéran nézegetik magukat a kemese hajókkal átbaráznál tükrében. Zajos éljenzés. Arról van szó ugyanis, hogy a kemese folyam hajózhatóvá tétessék, s ez esetben nem nehéz kiszínezni a messze jövő képéből azon részt, mely könnyen valósággá lesz, habár talán csak akkor, midőn a mi csontjaink már rég a temetőben porladoznak az apáinké mellett. Azt a részt, hogy a tudás tava mellett, hol most a vicsillók állnak, tündérkélakok fognak övezni egy világfürdőt. Általános tetszés. Más megoldandó kérdések is vannak, de ezekhez kemény, tapasztalt emberünk kell, hogy a gáton álljon, nyitott szemekkel és erős szeretetével a talajnak, melyen a bölcsőnk ringott. Igaz, úgy van, tisztelt polgártársaim. 5 nap múlva lesz a képviselőválasztás, és nekünk van jelöltünk. Derék, jellemes férfiú, szép tehetségekkel. Őt mi már kijelöltük, elfogadtuk. De azt mondják Róma bölcsei, necessitas frangit legem. A szokás szent, de a törvény még szentebb. És még a törvényt is összetöri. A szükség. A szükség a legnagyobb úr. A szükség pedig azt követeli ezúttal, hogy törjük össze a szokást. a hallgatók a lélegzetüket is visszafojtották, csak Gál Márton, a kovács nem átalt közbeszólani, a kezeit fölemelve.
1: Hát, törjük!
0: Alig várta a nagy ökleivel, hogy valamit összetörhessen.
1: A szokás az, hogy akit az értekezlet kijelöl, amellett meg is marad, ám bátor az az értekezlet, mely Kovinyit kijelölte, nem volt egészen szabályszerű. Magam sem voltam rá meghívva, és nem vettem benne részt. De ha százszor szabályszerű lett volna is. A szónok hangja most dörgővé vált és hatalmassá. Kovinyi nekünk most nem elegendő!
0: Sajátos hullámzás keletkezett. Az emberek tanácstalanul néztek össze.
1: Hanem... Tudok egy embert, folytatá ellágyultan, aki egyik lábával a sír szélén kész magát öreg napjaira kitépni, családja karjaiból, itt hagyni mindenét, és odaállani, ahová ebbe következő nehéz időkben a város iránti szeretete és a kötelesség parancsolja. Ez az ember, tisztelt polgártársaim, ki az? Ki?
0: Ordítál lázasan száz és száz száj egyszerre.
1: Én Röszkei Pál.
0: A meghökkenés kínos csöndessége állt be egy másodperc feléig, aztán egyszerre kitört egy éjjel orkán, amelyhez foghatót még nem hallottak a körtvélyesiek, még tán vakolat is hullott a falakról. Csak egyetlen ember, egy cingár, vékony úrfi ordítá, mint a megsebzett vad.
1: Egy flakét ide, hogy lelőhessem!
0: És a könyökével vert magának utat kifelé, alkalmasint, hogy egy puskát hozzon hazúrról. De ez a széna elveszett a zsivajban. A szónok ott állt diadalmasan, villogó szemeit még egyszer végig hordozá az egybegyűlteken.
1: Ha csak egy ember van is, aki engem nem akar, mondá harsányan és vészjóslón, emelje fel a szavát, és én itthon maradok.
0: Persze, tudta, hogy senki se olyan bolond a szavát emelni, mert azt most menten összezúznák. És mégis, hogy meghűlt a vér mindenkiben? Egy idétlen, furcsa hang kiáltá a terem egy szögletéből.
1: Éljen Kovinyi! Éljen Kovinyi! Éljen Kovinyi!
0: A körtvélyesi diktátor homloka ráncba vonódék, s vérbe borult szemeit abba az irányba indítá. Mások is rohantak arrafelé. Alávalóság, szemtelenség, kitette azt, jaj neki! Hát, ott állt reszketve a szögletben, mint a kocsonya, egy öreges úr, a városi alszámvevő, Tóth Ferenc uram, a kétfelé vált köpenyege alatt egy seregéllyel, amelyet egy hétig tanított nagy fáradtsággal, kedves meglepetésül a polgármester úr őnagyságának a veje megéhezésére, s az oktalan állat, melynek eddig a száját tartotta most, amint véletlen elcsúszott a keze a szájáról, ügyet se vetén a politikai helyzet megváltozott voltára, szerencsétlenül elszólta magát, s íme kitűnt, hogy a szegény embernek nem való a stréberség, mert őnála az is visszájára fordul. A seregének ugyan legott ő maga kitekerte a nyakát, de vajon ezzel jóvá tette-e a kellemetlen érzést,
1: melyet a hatalmas embernek okozott. Nem lesz-e bent vajon a holnapi ellenzéki lapokban, hogy egy áldozata már van a kormánypárti erőszakoskodásnak körtvélyesen, egy ártatlan lény hűlt tetem. S mi volt a bűne a boldogultnak? Hogy nem akarta röszkeit éljenezni.
0: Elsimulván a seregély incidens, a szabad elvű párt elnöke, a dombrói Dombroványi Antal nyugalmazott bányat tanácsos lépett az emelvényre, és lelkes beszédet vágott ki, melyben egy szép asszonyhoz hasonlítá körtvélyest, aki drága, gyémántos tűjét, vagyis röszkei pált, korán se veszti el azzal, hogy nem a keblén viseli ezentúl, hanem a hajába tűzi, ahol még többen s még messzebbről látják meg ragyogását. Egyéb iránt berekezti az értekezletet, kimondván annak egyhangú határozatát, hogy a képviselő jelölt Röszkei Pál. Zajos éljenzéssel vonultak ki az egybegyűltek, az ajtórán a városi írnokok deklarálták a kimenőknek Lénárt főjegyző megbízásából, a fehér lónál 5 sörös hordó lesz csapra ütve. Az új jelölt az oldalajtón távozott bizalmas kíséretével a hivatal szobájába, parancsait osztván nagy körültekintéssel. Egy hajdú menjen hozzám és vigyel az ászlókat Hatolyka asztaloshoz, hogy még ma estig csináljon nyeleket, kopjásokat, legalább egy párt. Másik két hajdú szedesse le a kovinyi zászlókat város szerte, te pedig, Hubka fiam, vidd gyorsan ezt a sürgönyt a távíró hivatalba, a főispánnak szól Budapestre, mondd meg a telegrafusnak, tiszteltetem, és hogy nyomban kopogtassa le, mert nagyon sürgős. A sürgöny hihetőleg előre megállapított titkos jelekkel volt írva, tudósítunk erősködik, hogy a szöveg azt jelentette, az egyik fele megtörtént, siess. A fehér ló előtti téren nagy zsivaj közt ment végbe az áldomás. A honoráció osztály szépen hazament, de az alsóbb nép megrohanta a hordókat, s miután nem volt elegendő sörös pohara a vendéglőnek, bögrékből, csészékből, sőt, serpenyőkből itták a sört. Lassanként oda gyűltek a szavazattal nem bíró egyének is, sőt, a szélbali Muncit is csupa véletlenségből arra találta vinni útja, kit óriási röfögéssel fogadtak a csizmadiák, mint egy megszólaltatván elveszett sertéseit. Azaz, hogy megkerültek. A rendőrkapitány éppen most beszéli egy csoportnak, hogy az éjjel megkerültek. Két külvárosi gazember, a Bibaj testvérek ásták ki az ólat, és elhajtották. Szlányik rendőr nagy furfanggal csípte meg őket, de Munci nem akarja elösmerni, hogy ezek az ő sertései. A felesége, az inas gyerek, akik etették, hízlalták, felismerték, hogy ugyanazok, de Munci csak a fejét rázza. Nem lehet az, hogy a bébajok lopták volna el, nem vagyok én akkora szamár, mint a tekintetes kapitány úr, hisz messze kiható szálak, ha mondom, föllebb kell keresni, ha mondom. Annyira beleélte már magát abba a gondolatba, hogy a hazafiságáért üldözik, hogy a kormány lopatta el a sertéseit, és annyira kevés rá, hogy fájna neki a kiábrándulás. Inkább akarja a mártíromságot, mint a sertéseit. A csizmadiák dévajul röfögnek, de a vargák között vannak komái és sógorai, akik barátságosan invitálják. Álljon meg, komám uram, egy korcsra, ne menjen el mellettünk, szónékű sógor. Némelyek a kancsót is nyújtják, Munci megvetőleg int kezével. Nem lehet vén? És elfordítja a fejét, megbotránkozva. Hé, koma, miért koma? Munci
1: a szívére teszi kezét. Nem engedi, a hon szerelem mi voltja. Azzal odébb siet egy újdonatúj mándlival a hóna alatt, a templom utca irányába, ahonnan hatalmas porfellegben közeleg egy négy lovas bricska, mellette egy lovassal, a lovak csupa izzadság csupa tajték. Uram, fia, hiszen ez a kovinyi négy lova, csak ugyan, ő maga hajtja, na hiszen jöhet már, hé, emberek, atyafiak, jön a kovinyi! Csak hadd jöjjön! Bíztatá a tömeget Lénár György és a főkapitány, kik a házigazda szerepét vitték. Az ő jelöltsége a kút fenekén van már, kutyába se vegyék kegyelmetek. Csak ugyan Kovinyi jött, a kocsi mellett a lovász ügetett, akit tegnap menesztett érte Báró Blandi.
2: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mixárd Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, a második választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg, a következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: Abigén.
5: A Gogyós Gyümölcskertész.
6: Szent Péteres
7: Erdőse.
8: Házasságon innen.
9: Katalin.
10: A gyerek.
11: A Gólya Kalifa.
12: Pacsirta.
13: Pilátus testament.
14: Szigetkék.
15: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
3: Reklámot hallottak.

0: értékek hullámhosszán. Huszonkét óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Mavir az áramfogyasztás csökkentésére kérte a fogyasztókat. A Magyar Villamos Energia Rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt, és a fogyasztókat az áramfogyasztás csökkentésére kérte, közölte a társaság szombaton. A Mavir arról tájékoztatott, hogy a rendszerirányító megtette a szükséges intézkedéseket a villamos energia ellátás folyamatosságának biztosítására. A társaság arra kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy 17 és 22 óra között a szükséges minimumra csökkentsék a terhelésüket, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják a hívjárművek cseréjét és az új Intercity kocsik beszerzését célzó közbeszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a két új társaság teremti meg a feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzéseknek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hévkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A miniszter tájékoztatása szerint az Országos Közlekedés Szervező a Budapesti Közlekedési Központhoz hasonló irányító és szervező társaságként működik majd. Feladata lesz a közösségi közlekedési hálózat megtervezése és összehangolása, valamint a közszolgáltatások megrendelése. A cél az, hogy az utasok országosan egységes rendszerben korszerű alkalmazások segítségével tájékozódhassanak a járatokról és a tarifákról, függetlenül attól, hogy a MÁV, a Volán, a Gyesev vagy más szolgáltató járatát veszik igénybe, ismertette a tárcavezető. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAV. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe, ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva, írja a közlemény. A NAV közölte azt is, hogy bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje változik, az ügyintézés egy percre sem áll le, ugyanis az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak. Felhívták a figyelmet arra, hogy a NAV ügyfélportálján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy. Ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, a NAV infóvonala teljes üzemidőben 8.30-tól 16 óráig, a hőségriadó napjain is hívható a 18.19-es számon. A rendőrség nem tartja meg az erre a hétre tervezett sebesség ellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitánysága honlapján. A közleményben emlékeztetnek, a gyorshajtók kiszűrése érdekében a Roadpol, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció részeként Magyarország egész területén végeztek volna sebesség ellenőrzést augusztus 3-a és 9-e között. Tekintettel az országos sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra, az akciót Magyarországon nem tartják meg, írja a közlemény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a hőség napjaiban a reakció idő megnőhet, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek, ezért azt javasolják a járművezetőknek, a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot. Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének, a Nemzeti Kifizető Ügynökségnek az informatikai hálózatát, közölte az Államkincstár. A tájékoztatás szerint a kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében. Mint írják, az eddigi információk alapján az incidens során adatvesztés nem történt, a kibertámadás nem érinti a kincstár által kezelt ügyféladatokat. Egyes belső felhasználók, munkatársak számítógépén lévő állományok titkossá váltak. A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről történt. A vizsgálat idején biztonsági okokból a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan lesznek elérhetőek. A kincstár az esetleges szolgáltatás kiesésekért a felhasználók türelmét és megértését kéri.
0: Az időjárásról.
1: Kedden többnyire derült napos száraz idő várható. A Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél. A hőmérséklet térségünkben délután 37 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Csorba János bandája Szilágy Bagos című albumával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A szilágysági falvak zene életében a népdalok és a műdalok közötti átmeneti réteg dallamainak, valamint a műzene eredetű dallamoknak van nagyobb szerepük. A szilágyságiak szóhasználatában egyébként a népdal és a műdal egyforma nóta. Akárcsak másutt itt is különbséget tesznek, viszont a világi dal és egyházi énekek között azáltal, hogy az utóbbi következetesen éneknek nevezik. Énekelni a templomba szoktak, a nótákat mindig danolják.

Az adatközlők természetesen nincsenek tudatában annak, hogy az általuk énekelt dallamok a népzene milyen stílusú vagy eredetű rétegéhez tartoznak. Előadás módjukban tehát nem a régi vagy új dalok éneklések között mutatkozik különbség.

Lakodalmakban, táncmulatságokban természetesen zenekar húzza a talpalábalót. Ezeknek az együtteseknek a tagjai romáktól tanultak muzsikálni. A szilájságiak értékítéletére jellemző, hogy Bogdán Don azt még természetesnek tartják, ha valaki hegedül vagy brácsázik, ám a nagybőgőn való játszást már megvetendőnek tekintik. Ezért aztán megtörténik, hogy senki sem vállalkozik a nagybőgős szerepére.

A dalamok elterjedési területeit figyelembe véve az állapítható meg, hogy Belső Szilágy a zene folklór szempontjából az erdélyi népzenei dialektushoz tartozik, a többi terület felől sugárzott hatások közül pedig a Felső-Tisza vidék népzenéjének volt számottévőbb gazdagító szerepe.

0: Zeneselő műsorunkat hallották, melyben Csorba János bandája Szilágy Bagos című albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, ezt mondta a miniszterelnök vasárnap az RTL műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap jön most, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. Magyar Péter úgy fogalmazott, azzal számolnak, hogy a vállalatokkal, az önkormányzatokkal és a lakosság megértésével közösen fent tudják tartani a rendszer stabilitását a következő napokban. A kormányfő kiemelte, nem számolnak azzal, hogy az energiarendszer stabilitása érdekében hivatalosan korlátozni kell a lakosságot, de az lehet, hogy valahol műszaki probléma alakul ki, akár hálózatszakadás vagy más technikai probléma miatt. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi atomerőmű leállítása miatt az atomenergia biztonság semmilyen módon nem sérül, erre nagyon szigorú protokollok vannak. A folyadékpótlás pontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hőségben az országos tisztifőorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videójában. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter víz fogyasztása javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél többre van szüksége. A tisztifőorvos azt mondta, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőség szerint ne menjenek a napra, inkább hűtött helységben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. A tisztifőorvos arra szólított fel, hogy figyeljünk egymásra és magunkra, ha valaki rosszul érzi magát a melegtől, azonnal kérjen segítséget, ha látjuk, hogy valaki rosszul van, adjunk neki vizet és kísérjük árnyékba. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Orbán Anita ezt jelentette be a Facebook oldalán. Orbán Anita a videóban azt mondta, a külpolitika és a diplomácia látható része sokszor egy-egy csúcs találkozóban vagy magas szintű tárgyalásban ölt testet, ezért döntött úgy a kormány, hogy a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Feledi Botond felkérése kapcsán megjegyezte, a magyar külpolitikának erős szakmai háttérre, hosszú távú gondolkodása és a világ folyamatait pontosan értő elemzése van szüksége. A megújuló külügyi intézet feladata, hogy megerősítse az elemzői és stratégiai szemléletet, és ezt szervesen beépítse a külpolitikai döntéshozatalba, hangsúlyozta a miniszter. Augusztus 3-ától nem érvényesek a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok az uniós szabályozással összhangban. Korábban a belügyminisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen típusú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványt használók többsége idős ember, akik közül sokan évek óta ugyanazt az okmányt használják. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalás vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. A tárca tájékoztatása szerint, amennyiben az érintett egészségi állapot a mozgás korlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, szükség esetén orvosi igazolás csatolásával. Az előzetes adatok szerint 2026. júniusában 5790 gyermek született, és 9167 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké 3,1%-kal csökkent, a házasságkötéseké pedig 8,9%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A közlemény szerint júniusban 5790 gyermek született, 2,6%-kal 157-tel kevesebb, mint 2025 júniusában. 9167 ember vesztette életét, 3,1%-kal 291-jel kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025 júniusi 3511-jel szemben 3377 fő volt. A halálozások száma Észak-Alföld kivételével az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb csökkenés Észak-Magyarországon, a legkisebb a Közép-Dunántúlon következett be. A KSH közölte azt is, hogy 4942 pár kötött házasságot, 8,9%-kal, 403-mal több, mint egy évvel korábban.
0: Az időjárásról.
1: Kedden többnyire derült napos száraz idő várható, a Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél, a hőmérséklet térségünkben délután 37 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Segítségnyújtás a háború sújtotta településekre.
2: Ugye a háború kitérésekor a közeli határhoz lévő raktárak lehetőség miatt mindenki a Beregszász járási Máltai Szeretett Szolgálathoz jött, és akkor kialakítottunk egy olyan partneri kapcsolatot, lejárva természetesen személyesen a kapcsolatokat megnézve, hogy tényleg alkalmasak-e arra, hogy tovább vigyék az adományokat, vagy tovább juttassuk nekik, és így különböző helyeken nagyon jó kapcsolatok alakultak ki.
1: Átadták a felújított Jósva Fői Parókia Oktatási Centrum szálláshelyét.
3: A parókia az nem csupán egy szálláshely, szálláshelyből 12 egy tucat, a parókia az egy fogalom, ha fogalmazhatunk így. 1969 óta a Józsefői Református Egyházközségnek nincsen helyben lakó lelkésze, viszont a parókia, mint olyan, az nem maradt funkció nélkül, hanem átalakult a gyülekezetnek a szellemi, adminisztratív és oktatási centrumává.
1: Telegdi István, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkésze.
4: Márta néninek mindig nagy gondja volt arra, hogy a szeretteinek a sírját rendbe tartsa. És akkor, amikor kimentünk a temetőbe, én is mentem mindig vele. Tisztán emlékszem, hogy a kis hagymakapát vittük, hogy meggyomlálja a sírt, vagy kikapálja a sírról a gyomnövényeket, és felszaladtam a dombra, nyújtotta a kapát, én megfogtam a kapának a végét, és húztam fölfele. Tehát el lehet képzelni, 6-7 éves gyermek és egy 80 éves idős asszony mentünk a temetőbe, és az nagyon-nagyon megmaradt bennem, hogy én ott tanultam meg a mi atyánkot. Mártani mindig megfogta a kezem, és mindig elmondtuk a mi atyánkot. És ott minden alkalommal, akárhányszor mentünk, megígértette velem, hogyha egyszer ő meghal, akkor az ő sírjánál én is el fogom mondani a mi atyánkot, és már ott gyermekként megtanított arra, hogy a sírnál van tovább.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A háború kitörése óta a segítségnyújtás nem áll meg Kárpátaljánál. A beregszászi járási máltai szeretetszolgálat és partnerei az ország belső területein működő szervezetekkel is szoros kapcsolatot alakítottak ki. Segélyszállítmányok, élelmiszer, műszaki eszközök és a háború sújtotta térségekben dolgozó önkéntesek támogatása mindez számos szervezet összefogásával valósulhat meg. Hogy hová jutnak el ezek a szállítmányok, kikhez érkezik a segítség, és miért egyre nehezebb ma adományokat gyűjteni. Arról beszélgetünk Sumicki Andrással, a beregszászi járási máltai szeretetszolgálat elnökségi tagjával, a Bőzen Láger alapítvány képviselőjével.
2: Kicsit a hátteréről ennek a belső ukrajnai kapcsolatokról, meg hogy milyen csomagok, milyen szállítmányok mennek, és ők mivel foglalkoznak, jó? Jön a felkom.
3: Jó.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92. Egy kamionnyi szállítmány érkezett Ivano-Frankivszki és Odessa megyékbe, amelyet kimondottan a beregszászi járási máltai szeretetszolgálat, illetve a Bőzen Láger és a magyarországi partnerek segítségével lehetett eljutatni felajánlás keretén belül. Milyen kapcsolat fűződött az elmúlt években a belső ukrajnai megyékkel, és kik ezek a szervezetek, akiket idén is, illetve immáron is segíteni volt alkalom?
3: Ugye a háború kitérésekor a közeli határhoz lévő raktárak lehetőség miatt mindenki a beregszászi járási máltai szeretetszolgálathoz jött, és akkor kialakítottunk egy olyan partneri kapcsolatot, lejárva természetesen személyesen a kapcsolatokat megnézve, hogy tényleg alkalmasak-e arra, hogy tovább vigyék az adományokat, vagy tovább juttassuk nekik, és így különböző helyeken nagyon jó kapcsolatok alakultak ki, Ukrajna belső részeibe is. Ugye mi nem tudunk mindenhova eljutni személyesen, olyan mennyiségű adomány jött be, amit csak közösen tudunk kezelni. És a Bőzen Láger Alapítvány több helyen is ad támogatásokat, nem csupán máltai szervezeteknek. Ilyen például az Odessai New Dawn Egyesület, ami egy ukrán alapítású egyesület, és fantasztikus az a dinamizmus, amit a fiatalok, akik ezt alapították, csinálnak. Van itt a partnerünk, aki egy német állampolgár egyébként, és korábban az EU különböző helyein dolgozott, tehát nagyon jó rálátása van a segélyezési rendszerekre, és vele együtt dolgozva tudunk nagyon sok olyan forrást megmozgatni, ami az ő kapcsolatrendszerében van. Tehát itten különböző, a Bőzen Láger Alapítvány nagyon sokat támogatja őket az ENSZ, a Johanniták és még sok-sok más szervezet, mert nagyon fantasztikus, amit csinálnak a háborús térségből, zónából kimenekített emberekkel. És ennek a csapatnak van egy kapcsolata, a Szegedi Tejgyárnak a fő tulajdonosa, aki egy ukrán származású ember, és a háború elején azt mondta, hogy a háború végéig támogatja őket tejjel, és néha pixalámi van, mert ott is tulajdonos része van. Ukrán kamionosok, akik járnak ide-oda, mert európai kamionosok nem nagyon hajlandók szállítani Ukrajnába, mivel hogy a biztosítás nem érvényes Ukrajnába. Ez az egyik szál, ami rendszeresen megy, tehát körülbelül negyed évente, illetve a szükségnek megfelelően kapunk oda tejet, illetve szalámit. A másik, az a egy Málta van gyakorlatilag, az, hogy éppen hol vannak máltai központok, hát ez egy másik kérdés, de itt egy összefogással megint csak Ivano-Frankovi máltaiakkal, akik járnak föl a már lebombázott helyekre, az újjáépítendő helyekre is. Például egész télen Kijevben volt az önkéntes csapatuk, azért, hogy a nagy panelházakba az idős embereket ellássák különböző szolgáltatásokkal. Tehát például most mondok egy példát, ha lift nem működik, nem tud lejönni az idős ember bevásárolni sem. Nem tud fölvenni vizet azért, hogy mondjuk a WC-t

0: leöblítse, vagy egyáltalán inni tudjon. És ezekben nagyon sokat segítettek az Ivano-Frankovszki, illetve a Lembergi Máltaiak. És az ő munkájukat tudjuk azon segíteni, hogy van egy Johannita partnerünk Magyarországon, akinek van egy elektronikai alkatrészeket forgalmazó nagykereskedése, és már nem először, már másodszor közel 100 raklapnyi olyan terméket, ami vad kiment a gyártásból, és az Ivano-Frankovszkiak azok szétosztják azokra a területekre, ahol az újjáépítés elkezdődik. De itt beszélünk például a hosszabbítókról, az lámpatestekről, tehát nagyon sok hasznos dologról, ami kell. Itt is a legnagyobb nehézség az volt, hogy olyan speditőr találjunk, aki hajlandó Ukrajna belsejébe is bemenni, és hát itt találtunk megint csak egy ukrán speditőrt, aki ezt hajlandó volt megcsinálni. És azt gondolom, hogy ezek a feladatok attól működnek, hogy a különböző szervezetek összefognak, mert mindenkinek megvan az a maga kis lehetősége, amivel tudja az ügyeket előre segíteni. És reményeink szerint októberben megy a következő kamion szállítvány, mert most a nyáron egy picit nehezebb, mert mindenki nyaral, ma már nincs az a lelkesedés, mint a háború elején az önkéntesek részéről sem. Tehát egy picit most Magyarországról beszélek a rakodáshoz. Tehát továbbra is segíteni fogjuk ezt a térséget, és reményeim szerint én még az ősz folyamán személyesen is el tudok egyik-másikhoz újból menni.
1: Milyen volt a fogadtatás, milyen a visszajelzés a szállítmány kapcsán?
0: Hát nagyon, nagyon pozitív, nem győznek hálálkodni, se az odesszaiak, se az Ivano-Frankovszkiak, mert ők se tudnának segíteni, ha mi nem segítünk neki. Tehát ez egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy egy szeretett hullám megy végig Magyarország egészen Harkovig, ezen különböző szervezetek segítségének köszönhetően.
2: Beszéltünk arról, hogy egyre kevesebben mozdulnak meg, és egyre kevesebb pénztárca nyílik meg, ha jótékonyságról van szó. Ez Európa minden országára igaz. Jelen pillanatban a máltai szeretetszolgálat hálózata mi az, amit tud Ukrajna irányába segíteni, küldeni?
0: Valóban egyre nehezebb adományokat gyűjteni, mert belefáradt mindenki. Azért ez a több mint 5 év, mióta ez az egész háború tart, elfárasztotta az embereket. Vannak érdekesebb helyszínek, mindig jön valami más hely, ahol lehet segíteni. Tehát nagyon meg kell küzdeni ma már az adományokért, és azzal tudjuk elérni azt, hogy mégiscsak adakozzanak nekünk, és nem másnak, hogy mi személyesen végigkísérjük az adományt, és az egész útját bemutatjuk az adakozónak, és ezzel hitelessé válunk a számukra. És így sokkal nagyobb munka és energia kell ehhez természetesen, de azért megmozgathatóak az emberek.
3: Az elmúlt percekben Sumicki Andrással, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat elnökségi tagjával, a Bőzellager Alapítvány képviselőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Átadták a felújított Jósva Fői Parókia Oktatási Centrum szálláshelyét. Az 1908-ban épült parókia először 2002-ben esett át teljes felújításon. Az épületet ezt követően is folyamatosan átalakították, modernizálták annak érdekében, hogy szellemi, adminisztratív és közösségi központként működhessen. Az idei megújulás az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság, a Tiszán inneni református egyházkerület támogatásával és a gyülekezet tagjainak adományai valósulhatott meg. Mező Arnold, református lelkipásztor számolt be a részletekről. A felvétel a nyár közepén készült.
2: A Jósva Fői Református Egyházközség presbitériuma ünnepi hálaadó istentisztelet keretében a parókia szálláshely megújulásáért adott hálát július 17-én. A fejlesztésekről Mező Arnoldot, a gyülekezet lelkipásztorát kérem, hogy számoljon be nekünk. Áldásbékesség!
3: Áldásbékesség, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Valóban a parókia az nem csupán egy szálláshely, szálláshelyből 12 egy tucat. A parókia az egy fogalom, ha fogalmazhatunk így. 1969 óta a Jósva Fői Református Egyházközségnek nincsen helyben lakó lelkésze, viszont a parókia, mint olyan, az nem maradt funkció nélkül, hanem átalakult a gyülekezetnek a szellemi, adminisztratív és oktatási centrumává. A 70-es évektől kezdve már gyerekcsoportokat hoztak ide gyülekezetek, és mindig az aktuálisan helyettesítő Jósva Fői lelkésznek a vezetésével gyerektáborokat tartottak, akkor még nomád, komfort nélküli körülmények között, jobbára az isteni ígére fókuszálva. 2002-ben egy teljes körű felújítás keretén belül komfortosítottuk a szálláshelyet, és így már három vizes blokkal 28 fő befogadására képes közösségi térrel bővített szálláshelyen tudtunk szervezni erdélyi iskolai programokat, környezeti nevelést, hitéleti nevelést, egész hetes hittantáborokat és minden egyéb turisztikával vagy a természettel és a természeti környezettel egybefüggő foglalkozásokat. Természetesen évente több száz fiatal, és nem csupán fiatal, hanem egészen az egyetemista korosztálya bezárólag, de nem csak az egyetemisták, hanem még tovább menőlegesen is felnőttek használják és veszik igénybe a parókiát. Erdélyi óvodától kezdődően egészen a Rákóczi Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Egyetemnek a biológia földrajz szakos terepgyakorlatáig bezárólag, de a Budapesti Műszaki Egyetemnek a terepgyakorlata és felmérő tábora is itt Jósvafőn valósul meg. Arra fókuszáltunk, hogy ne csupán egy szálláshely legyen, hanem valóban egy oktatási és élményközpont, hogyha szabad így fogalmaznunk, ami magába foglalja a komfortos szálláshelyet és azt az természeti és épített környezetet, amiben maga a parókia is elhelyezkedik, hiszen Jósvafőnek az ófalui része, aminek a központjában van a parókia is, műemléki védelem alatt áll, és világörökségi helyszín is, patakparton lévő, ideális környezet arra, hogy az épített örökséget, a 12. századi alapokkal rendelkező jósvafői templomot, vagy éppen a múzeumunkat, a tájházat megtekinthessék, de Jósvafő az Aggteleki Nemzeti Park központi települése is, itt van az igazgatóság, a Hucunménes, a lovasbázis, tehát ideális kiindulási terep, nem csak a hitéleti, de egyéb tevékenységek részére is. 2025 végén találtunk lehetőséget arra, hogy az addigra már az intenzív használat miatt elhasználódott, fogalmazunk ki, parókiát modernizáljuk, komfortosítsuk még inkább, és 21. század igényének megfelelő szálláshelyé alakítsuk. Így az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ támogatásával és a Tiszán inneni Református Egyházkerület támogatásával sikerült egy teljes körű felújítást végigvinnünk a parókia életén. Ennek a keretein belül megvalósult a teljes homlokzat, a rekonstrukció a műemléki előírásoknak megfelelően, az ingatlan hűszigetelése, klimatizálása, fotovoltaikus rendszer telepítése a kupakokkal, fűtésrendszer, a teljes vízhálózatnak a cseréje, a teljes áramhálózatnak a felújítása, modernizálása és cseréje, és minden egyéb olyan feladat, ami szükségessé vált, hogy következő évtizedekben is komfortosan működhessen a parókia.
2: Ugye itt épített és természeti örökségről, kincsekről is beszélhetünk, hiszen azért az Aggteleki Nemzeti Park központi helyén egy csodálatos környezetben beszélgetünk most is. Ugye hallgatóink is hallják a harangszót itt a háttérben. Hogyha egy picit ezt a míjőt még elhelyezni, hogy hol helyezkedik el maga ez a parókia szálláshely?
3: A valóban hegyekkel körülvett patakparti ingatlanról van szó. Közel a református templomhoz, közvetlen szomszédságában a 2007-ben év múzeuma címet viselő Jósafői tájháznak, amit szintén a gyülekezet kezelésében, fenntartásában működik, és itt értelemszerűen a hitéleti örökségünk, a gyülekezetnek a 16. századig visszamenő kontinuitása, a környezetünk, az természeti környezetünk, a Nemzeti Park központi településén vagyunk, és a szellemi örökségünk az, ami felejthetetlenné teszi nem csupán az ide látogatóknak a pár órás sételját, hanem akár az egész hetet, amit itt töltenek közöttünk.
2: Hány főt tud befogadni ez a felújított szálláshely?
3: A felújított szálláshely 28 férőhelyes, egészen pontosan, viszont az udvaron lehetőség van még további sátorhelyeknek az elhelyezésére, amire elég gyakran igénybe is vesznek a kedves vendégeink. Egyéni és csoportos vendégeket szintén szívesen fogadunk, és akár egy éjszakára is foglalható most már az év minden napján. A beruházás előtt nem volt olyan állapotban az ingatlan, hogy gazdaságosan lehessen üzemeltetni az őszi és téli időszakban. Most viszont a felújításnak köszönhetően az év minden napján, tehát 365 napban bármikor foglalható a szálláshelyünk. A beruházás összköltsége 79 millió 900 ezer forintot tett ki. Ennek a jelentős részét az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ támogatásából tudtuk megvalósítani, és egy nagyon komoly hányadot adott még hozzá Tiszáninneni Református Egyházkerület is, valamint a gyülekezeti tagoknak az adományai fedezték a fennmaradó összeget. Megfeszített munka volt, hiszen gyakorlatilag 5 hónap alatt a bontástól az engedélyeztetésen át a készre jelentésig minden megvalósult. Minden nap dolgoztak a kivitelezők, és párhuzamosan folytak a felújítási munkálatok. És igen, az ingatlan, a parókia nem csupán egy szálláshely, hanem Jósafő egész települését, a szűkebb és tágabb környezetünket, térségünket és az egész országból megforduló vendégeknek, ide látogatóknak a kényelmét és örömét szolgálja.
2: A gyülekezet számára mit jelent ennek a működése?
3: A Jósafői Református Egyházközség létszámában egy kicsi gyülekezetnek mondható, viszont teherhordozásában elől jár és élen jár, úgy gondolom és úgy érzem a meglátásom szerint mindenféleképpen. A gyülekezet életéhez hozzátartozik a vendégfogadás értelemszerűen, a programoknak a biztosítása és a szálláshely biztosítása is, viszont ezt nem öncélúan, hanem azzal a tekintettel, céllal és zászlóra tűzött jászmondattal, hogy mindezzel a gyülekezet Isten tiszteleti alkalmainak a kontinuitását tudjuk elősegíteni. Természetesen a gyülekezet minden egyes tagja részt vett a munkában, a maga kompetenciája és a maga lehetőségei szerint. Ezt nem lehetett volna megvalósítani egyszemélyesen.
2: A mai ünnepi istentiszteletre szóló meghívóban a Zsoltárok könyvéből szólt az igei üzenet.
3: Valóban, a gyülekezetünknek, a Jósafői Református Egyházközségnek már 2006 óta, tehát már 20 éve, ez a vezérigéje a Zsoltárok könyvének 107. fejezetéből az első vers: adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete vagy kegyelme, bizonyos fordítás szerint. Ennek a szellemében éljük a mindennapjainkat itt Jósafőn. Hálát adunk az Úrnak az ő megtartó kegyelmért, előremutató gondoskodásáért. Hálát adunk azért, hogy közel 500 éves kontinuitása a gyülekezetnek nincs veszélyben. Van Isten tisztelet, van jövőnk itt Észak-Kelet-Magyarországon is.
2: A szálláshely kialakításáról, hogyha még szólhatunk néhány gondolatot, hogy pontosan milyen lehetőségek várják az ideérkezőket.
3: A szálláshelyünk besorolása egészen pontosan turista szállás, ami azt jelenti, hogy nem apartmanszerűen működünk, és nem vendégszobákat adunk ki, hanem egyéni és csoportos turistáknak minőségű szolgáltatást biztosítunk. 3 szobában, összesen 28 férőhelyjel, tehát 10-10 és 8 férőhelyjel, ezek emeletes ágyakon vannak természetesen, minden szobához tartozik egy elkülönített vizes blokk, és ezen felül van egy teakonyhánk, egy teljesen felszerelt teakonyhánk, ami önellátásra lehetőséget nyújt. Kapcsolódik hozzá egy 40 fő befogadására alkalmas közösségi tér, ahol előadásokat vagy akár kisebb konferenciák megszervezését is lehetővé tudjuk tenni, és ehhez a közösségi térhez kapcsolódik egy külön vizes blokk és egy melegítő konyha is. A zárt udvarunkon parkolási lehetőség van, egy felszerelt csűrszínpad is rendelkezésre áll esetlegesen a művészeti előadásokhoz, amiket hál' az Úrnak is használnak elég sűrűn a vendégeink. Pingpongasztal, csocsóasztal, tűzrakási lehetőség, szalonnasütés, bográcsozási lehetőséggel várjuk a kedves vendégeinket.
2: Mi a tapasztalatuk, hogy itt akár a nyár folyamán, vagy az év egész folyamán ide látogató vendégek, hiszen valóban egy csodálatos környezetről beszélgettünk, ami a természeti adottságokat is jelenti, mennyire kapcsolódnak be, akár egy vasárnapi istentiszteleti alkalomba, hogyha épp akkor töltik itt a szabad idejüket testi-lelki feltöltődés keretében?
3: Minden kedves vendégünknek elmondjuk, hogy ez a szálláshely nem csak egy szálláshely, hanem a parókia. Elmondjuk, hogy mi volt korábban a funkciója, és hogy mi az oka annak, hogy jelen pillanatban itt lehetnek, és természetesen felhívjuk rá a figyelmet, hogy vasárnap 11 órától istentiszteleti alkalom van, tehát a harang az nem azért szól, hogy zavarja őket, hanem azért, hogy hívogat ezekre az alkalmakra, és a vendégeinknek a jelentős száma él is ezzel a lehetőséggel, és az istentiszteleti alkalmakon részt szoktak venni, ahol egy kicsit másképp látják, ugye ott a szószéken látják azt az embert, aki fogadja őket, és szállásadóként van eddig a fejükben, gondolataik között. A gyülekezet minden egyes vendéget nagy-nagy szeretettel fogad. Ha látják, hogy esetleg tétovázik, akkor bevezetik a templomba, leültetik, egy énekeskönyvet is a kezébe adnak, és istentisztelet után pedig lehetőség van arra, hogy a gyönyörű templomunkat megtekintsék, és tárlatvezetés keretében is halljanak a történetéről.
2: Önnek személy szerint mit jelent ennek a parókia szálláshelynek ilyen formában való megvalósulása, és ugye 20 éve szolgál már ezen a településen nagy tiszteletű úr, milyen megtapasztalásai, emlékei vannak így a vendégekkel való kapcsolatról is, hiszen ugye a gyülekezettel való kapcsolatról már korábbi műsorainkban szóltunk részletesebben.
3: Vendégeink nagy-nagy szeretettel fogadják, és egy bizonyos ájtattal és tisztelettel veszik igénybe a szálláshelyünket, tudva azt, hogy ez egy egyházi és ez egy parókia szálláshely, és egy személyes közelmúltbeli élményemet hagyd meséljem el ezzel kapcsolatban. Éppen az egyik vizes blokkot újították fel a munkásaink, amikor beugrottam a parókiára, és megnéztem, hogy jelen pillanatban hogyan állunk a felújítása, és egy 20-valahány éves fiatal munkás ember mondja nekem, hogy hát én meg már jártam itt táborozni. És kérdeztem, hogy mikor, mondja, hogy 10-valahány évvel ezelőtt, még az iskolával jöttünk, egész hetet itt táboroztunk, nem akkor bizonyára ismeri a feleségemet, és kiderült, hogy a feleségem tanította is ezt a fiatal embert, és csoda volt neki is, hogy ahhoz képest jelen pillanatban hogyan újult meg a parókia, és egy annyira kellemes és hálaadó kapcsolat volt ez, hogy az, aki gyermekként itt táborozott, egy erdélyiskolai héten vett részt, az bekapcsolódhatott fizikálisan a felújítási munkálatokba, és látja ennek a jövőjét is, és egy kicsit visszavágyik ő is.
2: Mező Arnold, nagy tisztelet úrnak, köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Én is köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Mező Arnold református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Hit Morzsák eheti részében Telegdi István, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkésze személyes történeteken keresztül mesél arról, hogyan indult el hitének útján, és milyen meghatározó szerepet játszottak ebben a gyermekkorában megismert idős, hívő emberek. Az interjúban arról is beszél, miként igyekszik ma iskola lelkészként élő, személyes Isten kapcsolatra vezetni a fiatalokat, hogy a hit számukra ne csupán tananyag, hanem mindennapi valóság legyen. A riporter Pilbák Kincső.
2: Következő vendégünk Telegdi István, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkésze. Te hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi erről a legelső emléked?
3: Nehéz megmondani, hogy a legelső kapcsolódási pont az mi volt, de hogy ami bennem erőteljesen megmaradt, az egy gyerekkori emlék. 6 éves voltam. Alapvetően nem származom egy olyan családból, ahol például a templomba járás vagy a bibliaolvasás egy természetes dolog lett volna, a szüleim nem jártak templomba, viszont körbe voltam véve olyan idős emberekkel, elsősorban a szomszédaimmal és azokkal az idősekkel, akik az utcánkban laktak, akik nagyon mélyen hívő, a hitüket nagyon komolyan vevő és megélő emberek voltak. Volt egy szomszédasszonyom, Márta néni, aki amikor én 6 éves voltam, ő körülbelül akkor lehetett 80 éves, és Márta néninek volt egy furcsa, de mégis nagyon szép szokása. Minden reggel ilyen 6-7 óra körül, amikor indult el az állatokat megetetni, vagy amikor indult a kertbe, hogy kapáljon, vagy végezze ott a kerti teendőket, akkor egyházi énekeket énekelt. Gyönyörű csengő hangja volt Márta néninek. Emlékszem, hogy ez nekem 6 éves gyermekként annyira megtetszett, hogy egy adott ponton eldöntöttem, hogy nem baj, ha vakáció van, én fölkelek olyan korán, és csatlakozom Márta nénihez. És itt tanultam meg az első éneket, a 90. Zsoltárt, majd a 42. Zsoltárt, mentünk ketten, énekeltük, és őszintén szólva nekem gyermekként ott nem volt világos, hogy miért kell Istenről énekelni, hogy kicsoda az az Isten. Az viszont nagyon-nagyon átjött elsősorban ennek az idős asszonynak az életmódjából is, és abból, ahogy ő Istenről beszélt, hogy abban a valakiben, akiről ezek az énekek szólnak, rendületlenül hinni kell és rendületlenül bízni kell. Tehát, hogy nekem egy adott ponton, hogy gyermekkoromban az, hogy Isten, és az, hogy Márta néni énekléses, az, amit Márta néni nekem Istenről elmondott, az a kettő így összekapcsolódott, és ott indult el bennem valami. Őszintén szólva, ha így visszatekintek, úgy a hitéletem kezdetét is ehhez tudnám kötni. Márta néninek mindig nagy gondja volt arra, hogy a szeretteinek a sírját rendbe tartsa. És akkor, amikor kimentünk a temetőbe, én is mentem mindig vele, kevesen voltunk gyermekek, úgyhogy én tényleg az idősekkel töltöttem az időmet, mentem én is vele. Tisztán emlékszem, hogy a kis hagymakapát vittük, hogy meggyomlálja a sírt, vagy kikapálja a sírról a gyomnövényeket, és felszaladtam a dombra, ő nyújtotta a kapát, én megfogtam a kapának a végét, és húztam fölfele. Tehát el lehet képzelni, 6-7 éves gyermek és egy 80 éves idős asszony mentünk a temetőbe, és az nagyon-nagyon megmaradt bennem, hogy én ott tanultam meg a mi atyánkot. Márta néni mindig megfogta a kezem, még most is így, ha visszagondolok, látom magam előtt azt a kicsi munkától, a bőr megkeményedve rajta, a kicsi öreg kezével megfogta a kezem, és mindig elmondtuk a mi atyánkot. És ott minden alkalommal, akárhányszor mentünk, megígértette velem, hogyha egyszer ő meghal, akkor az ő sírjánál én is el fogom mondani a mi atyánkot, és már ott gyermekként megtanított arra, hogy a sírnál van tovább. És azért kell elmondani a mi atyánkot, akkor engem ő így tanított, hogy mondjuk el a jó Istennek, hogy hálások vagyunk, hogy ismertük azt, aki abban a sírban nyugszik. Hát én azóta nagyon sokszor elmondtam a mi atyánkot Márta néni sírjánál, én ezt a fogadalmat akkor és ott teljesen komolyan vettem. Isten akkor kezdett el úgy munkálkodni az életembe. És még egy ugyancsak idős szomszédokkal kapcsolatos élmény, szerettem velük járni a mezőre, előszeretettel segítettem a szénacsinálásban, vagy akár a krumpliszedésben, vagy hasonlókban. Legtöbbször valószínűleg úgy segítettem volna többet, hogyha otthon maradok, de hogy én nagyon hősiesen álltam a próbákat. Egyébként nekem agyakfalva nem voltak nagyszüleim, tehát hogy én a szomszédaimra támaszkodtam, igazából ők voltak a pót nagyszüleim, és mentem velük a mezőre. Az is erőteljesen megmaradt bennem, hogy akkor, amikor megszólalt a déli harangszó, akkor a férfiak mind levették a kalapjukat, a mellkasukra tették, az asszonyok is gerebét, kapát, mindent letettek a kezükből, és úgy, mintha az emlékeimben így él, hogy mintha egy lélegzetvételre valaki sugná, hogy most, így elhangzott egy ilyen félmezőnyi embertől az imádság, hogy édes drága jó Istenem, segíts meg. És ezt is úgy átvettem. Tehát, hogy még ma is, amikor meghallom a harangszót, még ha nem is mondom ki hangosan, úgy egyfajta imádságként száll ez tőlem Isten felé, és ezek voltak azok a kezdetek, amik úgy az én életemben lerakták az alapokat. Hát leírhatatlan érzés volt az, amikor például a nem annyira idős emberek közül voltak olyanok, akik még 91 néhány évesen megérték azt, hogy én szószékre menjek és hallgassanak. Visszatekinteni erre az útra, ami onnan indult, hogy egy kicsi gyermeket az idősek maguk közé fogadnak, elviszik mindenhová, beszélnek Istenről, és én egyértelműen ehhez kötöm azt, hogy Isten általuk kezdett el munkálkodni az életünkbe. És én ezt nagyon sokszor el is szoktam mondani, hogyha egy 4-5-6 osztályt végzett ember tudott Isten szolgálatában állni úgy, hogy egy gyermeket neveljen arra, hogy mit jelent Istenhez tartozni, hogy példát éljen elém, akkor nem lehet kifogásunk arra, hogy vállaljuk azt a szolgálatot, amit Isten ránk bíz a szószéken, a tanterembe, de akár a mezőn kapálás vagy munkavégzés közben.
2: És ha tovább nézzük a 6 éves korodtól, mondjuk az iskolás korodig eljutunk, ha becsukod a szemed, akkor mi az az első hang, vagy illat, vagy érzés, ami eszedbe jut, ha egy vallásórára gondolsz vissza?
3: Két dolog, az óvoda. Nekünk az óvodánkban voltak a vallásórák, de az illat, vagy érzés helyett egy íz jut eszembe. A hollandoknak van egy ilyen fekete gumicukruk, azt hiszem Roppa neve, ami édes gyökérből készül, de mégis sós, ha nem tévedek, annyira nem jártam ennek utána, de arra emlékszem, hogy vallásórás korunkban volt egy holland testvérkapcsolat, és ők mindig hoztak gumicukrot, és többek között ezt a fekete droppot is. És hát azt is nagyon őszintén bevallom, hogy vallásórás gyermekként nagyon sokszor úgy a vallásóra utáni fél órának az volt a tárgya, hogy ki tud ebből a droppból többet megenni, mert ennek én, ahogy visszaemlékszem, szörnyű íze volt. Legalábbis nagyon nem szerettük gyermekekként, de hogy mi ebből versenyt csináltunk, hogy ki fog többet enni. És úgy, ha visszagondolok a vallásórás éveimre, akkor ennek a dropnak az íze az, ami még most is megelevenedik az az íz a számba, pedig szerintem ott 6-7 éves korom után soha nem ettem. Ez volt az egyik, a másik pedig az éneklés. Nagyon-nagyon szerettem énekelni. Azokat az énekeket, amiket én az idősektől megtanultam, én előszeretettel tanítottam meg a többieknek is. Én nem emlékszem rá, de az óvónéni mondta el, hogy egy-egy vallásóra után én az óvodába vettem magamra egy pokrócot, és a többieknek álltam neki prédikálni.
2: Volt-e olyan bibliai történet, ami így végigkísért, és mondjuk az egész életed során egy iránytűként szolgált?
3: Gyermekkoromban két olyan bibliai történet volt, ami úgy nagyon-nagyon meghatározó volt. Az egyik az elveszett jónak a példázata. Azt egy vallás során elmondta nekünk a tiszteletes úr, hogy egy jó elvész, és Jézus ott hagyja a 99-et a pusztába, és elmegy megkeresni, és hogy emlékszem, hogy föltette egy ilyen kérdést, hogy mit jelent ez az életünkben, vagy valami ilyesmiről volt szó. Általában a vallás órák ugye téli időszakban voltak, nyáron a vakáció idején nem volt, legfeljebb ilyen evangelizációs gyermektábor, és emlékszem, hogy hát téli időszakban, úgy december közepétől kezdtek születni a bárányok otthon. És engem ez a történet annyira felcsigázott, hogy a szomszéd fiú eldöntöttük, hogy mi ezt a történetet eljátsszuk, és az volt a feladat, megfogtunk egy kis bárányt, hogy azt el fogjuk vinni a mezőre, ott elrejtjük, és az lesz a feladat, hogy meg kell találni, mert hogy mi hallottuk, hogy Jézus is ezt tette, és mi el akartuk játszani az egészet, és hát természetesen a bárányt megfogtuk, kivittük, de hogy az nem maradt ott, ugye? Tehát, hogy adott pillanatban ez az egész keresési folyamat izgalmassá vált, mert azon gondolkoztunk, hogy mit fogunk kapni, hogyha hazamegyünk és elmondjuk, hogy mi ezt a történetet hogy rekonstruáltuk, de hogy úgy a későbbi időszakban is ez úgy bennem egy nagyon-nagyon mély megvilágosodás volt, hogy nem is tudom, hogy mondjam, hogy többször föltettem magamban a kérdést, hogy tényleg érdemes otthagyni a 99-et, ami biztos, és elindulni azért az egyért, és bevállalni a kockázatot, és egy mély pontomban jöttem rá egyszer, hogy én vagyok az az egy. És ekkor úgy erről a történetről alkotott képem, de igazából a hitéletemnek az intenzitása is teljesen megváltozott. Amikor ez a gyermekkorban megtanult még nem teljesen hitbeli síkra terelt történet, úgy egyszer csak nagyon személyessé vált az életemben, amikor tényleg felismertem azt, hogy én vagyok az az egy, és tényleg az Úr azért jött, hogy ezt az egyet is megkeresse, és ezt azóta sokszor élem meg, hogy akkor, amikor valamilyen mélypont van az életemben, akkor, amikor elbizonytalanodok, akkor ez jut eszembe, hogy én vagyok az az egy, és azokban a helyzetekben nem ezt mondom, de jó annak az egynek lenni, akit Jézus megtalált. És a második bibliai történet, ami úgy nagyon-nagyon hatott rám gyermekként, és azóta is hat rám, az Jézus keresztelfeszítésének a története. Azzal kapcsolatosan csak annyira emlékszem, hogy amikor először hallottam, én olyan zokogva mentem haza, tehát, hogy tényleg annyira meghatott az, hogy miért kellett ezt csinálni Jézussal. Mindenébe sírtam nagy péntek előtt, vagy akkor, amikor erről beszéltünk, akár az iskolai vallás során, akár a gyülekezetben, vagy bárhol szóba került a nagy péntek, akkor nagyon-nagyon sírtam, de emlékszem, hogy az első alkalommal nekem ott a gyermek szívemben ez egy akkora tördöfés volt, hogy az a Jézus, aki ilyen jó volt, hogy megkereste azt az egy bárányt, és ott hagyta az egészet, ez a Jézus, aki a magvetőnek milyen szép dolgokat mondott, vagy ez a Jézus, aki Pétert milyen szuper módon emelte ki a vízből, ezt a Jézus miért kellett bántani? És ez gyermekként engem nagyon-nagyon bántott, és tényleg úgy sírtam nagypéntekenként, és nem tudom, hogy van-e ennek köze, de még most is úgy vagyok, hogy nekem talán nagy pénteken a legnehezebb prédikálni. Hogy úgy mindig küzdök azzal, hogy például a szószéken se sírjam el magam, mert hogy úgy ez a gyermekkori érzés megvan bennem, és emlékszem, hogy nálunk Székelyföld azon részén, ahol felnőttem, legalábbis Agyakfalván, ez volt talán az egyetlen olyan egyházi szokás, amihez az én családom is nagyon-nagyon ragaszkodott, nagy pénteken nem esznek húst. És emlékszem, hogy gyermekként ez úgy nekem nem tetszett, mert pont eszembe jutott egyszer-kétszer, hogy én pont akkor akarok húst tenni, és olyan harmadik-negyedik osztályos lehettem, amikor egyik alkalommal, már nem tudom, hogy, de mégis került hús nagypénteken az asztalra, és fölálltam, és mondtam, hogy azonnal tüntessék el.
2: És most közelebb kerülve a jelenhez, a mostani szemszögedből, ha beülhetnél egy iskolapadba a mostani tizenévesek közé, akkor mit mondanál nekik, hogy miért figyeljenek, vagy mire figyeljenek vallás órán?
3: Néhány nappal ezelőtt volt az egyik diákommal egy beszélgetésem, arról beszélgettünk, hogy vajon gondolkozzon a teológiai tanulmányain, ne gondolkozzon a teológiai tanulmányain. Én azt mondtam, hogy ha vannak kétségei afelől, hogy Isten egy alkalmatlan emberből képes valamilyen módon alkalmasat faragni, akkor nézzen rám. És talán ezt mondanám nekik, hogy azért érdemes figyelni, hogy felismerjék azt, hogy azok a dolgok, amiket megélnek, azok a dolgok, amiket hiányosságként élnek meg, azok, amik nehézségek az életükben, azok nem feltétlenül akadályok, hanem sokkal inkább lehetőségek arra, hogy Isten kihozza belőlük a legtöbbet. Ez az egyik oldala, a másik pedig az, hogy sokat beszélünk arról, hogy Isten jelen van az életünkben. A fiataloknak, a tizenéveseknek talán azért nagyon fontos figyelni a bibliai történetekre, hogy legyenek konkrét példáik arra, hogy Isten hogyan van jelen az életünkben. Engem például ugye most mondtam el, hogy gyermekkoromban ez az elveszett jónak a példázata fogott meg, de hogy legyen valami, amiben meg lehet kapaszkodni, és ami úgy személy szerint megszólít.
2: Most iskola lelkészként hogyan próbálod átadni a fiataloknak az Isten élményt, hogy ne száraz anyag legyen, hanem élő valóság, vagy vannak-e vallásórás emlékeid mostani szemszögből, mint aki tartja ezeket az órákat?
3: Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a fiataloknak úgy adjuk át a hitbeli tartalmakat, hogy ne maradjanak szárazon. Ugyanakkor itt bennem van egy erős fölkiáltójel is, hogy ugyanakkor ne gyártsunk ilyen élménykeresztjén-szerű tartalmakat, mert az élmény az egy mulandó dolog. Itt a kettő között lavírozunk, bevallom őszintén, én se tudom azt mondani, hogy megvan a tökéletes recept, hanem keresem én is. A ötödik osztálytól fölfele én az egyik nagyon-nagyon nagy erőt a közös imádságban látom, hogy egy-egy ifinek a végén, sőt, még vallásórának a végén is megkérdezem, hogy van-e valaki, aki a saját szavaival 3-4 mondatban megköszöni Istennek a mai alkalmat. Ez úgy személyesen összekapcsolja őket. Ettől érdekes módon az elején idegenkedtek, most már pedig teljesen természetes dolog, hogy azzal zárjuk az alkalmakat, hogy 2-3 mondatos imádságban ima közösséget tartunk, és mindenki megköszöni. Nem feltétlenül élményre alapozott dolog, mégis valami olyasmi, amivel személyesen kötődnek ők is, tehát hogy nem az van, hogy én elmondom a tutit, és ők majd akkor meghallgatják az imádságomat, hanem ők is hozzáteszik a saját maguk részét. Kicsit össze is kapcsolom az egyik szép vallásórás élményemmel, hogy az egyik gyermek imádkozott nagyon szépen egyébként, megköszönte Istennek az anyukáját, az apukáját, megemlítette az otthoni problémákat, és úgy fejezte be az imádságot, hogy Úr Jézus, te is vigyázz magadra, mert hogyha veled valami lesz, akkor nekünk annyi. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon kedves vonatkozásai az egésznek. A másik pedig az, hogy nagyon érdekes bevonni a készülés folyamatába. Elsősorban nagyobb diákokat szoktam. Minden hónapban az egyik hétfő vagy péntek reggeli áhítatot közösen írjuk meg, ami nem azt jelenti, hogy ott tényleg a végső forma elkészül a szöveg végső formája, hanem általában 2-3 kis csoportban megbeszélik a textusnak egy-egy részletét, azzal jutnak valamilyen következtetésre, én előtte kommentárokban, meg ahol kell, utána olvasok, és kialakítunk egy ilyen 2-3 pontos vázlatot, amit megbeszélünk, és akkor úgy az áhítatba ezáltal be tudom kapcsolni őket is. Ez elsősorban középiskolásoknál működik, de a kisebbekkel is próbálkoztam már, vagy felajánlottam itt több alkalommal az iskolában, hogy választanak textust a diákok, és úgy tényleg a nagyok választják a legtöbbször, de hogy érdekes módon már volt olyan hatodikos, aki jött, hogy nem lehetne, hogy a következő hétfő reggeli áhítaton erről prédikáljon a tiszteletes úr, és akkor mondtam, hogy dehogy is nem. És ugyan jó volt, hogy már az osztálytársainak is mondta, hogy na, erre a mai alkalomra én választottam az alapigét, tehát hogy ezek jó kapcsolódási pontok.
1: Az elmúlt percekben Telegdi Istvánt, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkészét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A védelmi munkacsoport vasárnap úgy döntött, hogy egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari felhasználók áramfogyasztását, tájékoztatott a kormányzati kommunikáció. A közlemény szerint egyelőre azért nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozás elrendelésére, mert eddig több mint 300 vállalat jelentette be, hogy önként korlátozza energiafogyasztását összesen 400 megawatttal, és várható további 270 cég csatlakozása a felelős önkorlátozó cégek köré. A MÁV kedden is 17 és 22 óra között leállítja a vasúti teherszállítást, a takarékos fogyasztásban nagy szerepe volt a lakosságnak is országszerte, írja a közlemény. A kormányzati kommunikáció felhívja a figyelmet arra, hogy a hőség és a szárazság miatti legkritikusabb napok még előttünk vannak, ezért az eddiginél is fegyelmezettebb együttműködése kéri a kormány a magyarországi nagyfogyasztókat, állami és magáncégeket, az önkormányzatokat és az embereket. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére, a lakossági ivóvíz ellátása a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, ezt mondta Orbán Zoltán az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett videójában. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet és példaként említette, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta. Orbán Zoltán közölte, a Duna-Budapesti szakaszán a vízállás eddigi negatív rekordja 33 cm volt, a múlt héten ez megdőlt, kedd hajnalban 31 cm volt, vasárnap pedig 19 cm. A minisztérium szóvivője azt mondta, a közműszolgáltatás akadozhat, de az ivóvízszolgáltatás nem fog, mert a vízi közműszolgáltatók önmaguk is rendelkeznek elég lajtos kocsival, de bevonható az ellátásba a hadsereg is. Budapesten a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás, szögezte le a tárca szóvivője, aki kifejtette, nincs csapadék utánpótlás, a Duna a meglévő vízkészleteket szállítja, és ez, mint az előrejelzésekben látható, még romlani fog. Talán még kedden az utolsó 240 megawattot termelő turbina üzemben tartható a paksi atomerőműben, ezt mondta a miniszterelnök hétfőn reggel a Facebookon közzétett videójában. Magyar Péter ezt nagyon jó hírnek nevezte, rámutatva, az egyik legnagyobb fogyasztási napon még elkerülhető, legalábbis idéglenesen a paksi erőmű teljes leállítása, és ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további 240 megawatt áramtól. A miniszterelnök felidézte, több napja minden szakember biztos volt benne, hogy a Duna folyamatos apadása miatt elkerülhetetlen, hogy már vasárnap vagy hétfőn, 44 év után először teljesen le kelljen állítani a paksi atomerőművet. Napok óta vizsgálják egy erőművön kívüli duzzasztás lehetőségét, ugyanakkor a nukleáris biztonság megtartása miatt a legtöbb ilyen beavatkozáshoz hosszú és bonyolult, összetett engedélyeztetés szükséges. Magyar Péter hatalmas dolognak nevezte, hogy vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg a magyar emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. A kormány a vasútfejlesztés korszakába lép, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter Komlón, ahol 3 év kihagyás után elindult a vasúti személyszállítás. Vitézi Dávid közölte, legközelebb szeptember 1-től a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon lehet ismét vonattal közlekedni. További cél a Debrecen és Nagykereki közötti szakasz újbóli forgalomba helyezése. A miniszter közölte, a 2035-ig 3550 milliárd forintból megvalósuló Baross Gábor vasútfejlesztési tervvel megkezdődik a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. Vitézi Dávid beszélt arról is, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a regionális vonalakra, így a pályák felújításának tervezése mellett azon is dolgoznak, hogy korszerűbb új motorvonatok érkezzenek ezekre a vasútvonalakra is. Rövidesen elindítanak egy akkumulátoros hibrid motorvonat tendert, hogy a ma üzemben lévő korszerűtlen járműveket kiváltsák, hívta fel a figyelmet a tárca vezető. Júniusban a belföldi értékesítés árai 1,8%-kal emelkedtek, míg az export árai 1,4%-kal csökkentek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi árak éves emelkedése és az export árak csökkenése is enyhén lassult a májusi 1,9, illetve 1,8%-ról. A termelői árak így együttesen 0,4%-kal alacsonyabbak voltak a tavaly június. Az előző hónapokhoz képest a belföldi értékesítési árak 0,5%-kal növekedtek, az export árak pedig 0,1%-kal mérséklődtek. A KSH közölte azt is, hogy az első fél évben 6278 új lakás épült, 22%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 16588 volt, 29%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A megyei jogú városokban 32%-kal, a fővárosban és a többi városban egyaránt 22%, a községekben pedig 18%-kal több lakás épült, mint a múlt év első felében, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Kedden többnyire derült napos száraz idő várható, a Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél, a hőmérséklet térségünkben délután 37 és 40 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Repeto. Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, 2026 a Magyarországi Református Egyházban az imádság éve, elcsendesedésre buzdító napló, gyülekezeti programok, imádságos zenés estek hívják fel a figyelmet az imádságra, amelynek egyik fő üzenete, hogy a világot és magunkat elcsendesítve meghalljuk Istent. A következő percekben Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetünk, akinek két írása is megjelent a Tiszán Inneni Református Egyházkerület magazinjában, a Reforrásban, az imádság éve kapcsán. Az imádság évének vezérigéje a csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Mi lehet ennek a központi üzenete?
2: Azt gondolom, hogy ez az üzenet, ez tulajdonképpen minden korban, minden hívő ember számára aktuális és fontos, de ha lehet azt mondani most itt nekünk 2026-ban még sokkal aktuálisabb, hiszen éppen ezek a dolgok hiányoznak a mi mindennapi életünkből, az elcsendesedés, hiszen ebben a rohanó világban, ahol állandó zajok vesznek körül, ahol magunk se bírjuk ki a csöndet, gyakran hazaér valaki, egyedül van otthon, azonnal bekapcsol valami hangforrást, mert hogy épp elcsendesülni nem tudunk, nem akarunk, nem merünk, és tudni, hogy van Isten, hogy Istenhez fordulni, ez megint csak nagyon sok ember életéből nagyon fájdalmasan hiányzik. Tehát azt gondolom, hogy nagyon ránk fér és jókor jön ez az üzenet.
1: Hogyan tudunk valódi csendet teremteni a mindennapi rohanásban? Hogyan nyújthat kapaszkodót számunkra az Isten felé fordulás, az imádkozás ebben a keszekusza felbojdult világban?
2: Azt hiszem, hogy miközben az emberi kapcsolataink, a bennünket körülvevő mindennapi életterünk is tele van bizonytalansággal, valahol a lelkünk mélyén mindannyian hiányoljuk azt, hogy valakivel jó személyes kapcsolatba kerüljünk. Ugyanakkor félünk is ettől, mert hogy ez a mai világ annyira rászoktatott arra, hogy senkiben nem érdemes megbízni, nem lehet hinni, mindig csak rossz dolgok történhetnek, és azt gondolom, hogy az első lépés valóban az, hogy elhiggyük, merjünk bízni abban, hogy van valaki, aki velünk van, ahogy megígérte, a világ végezetéig minden napon velünk van, tehát az imának azt hiszem az első feltétele, hogy tudjuk, hogy itt van velünk, van kihez fordulni, és azt is tudjuk, hogy ő figyel ránk, ha senkinek nem vagyunk fontosak, nem vagyunk fontosak a zsúfolt autóbuszon, a bevásárló központokban, a munkahelyünkön, netalántán már a családunkban is olykor úgy érezzük, hogy igaziból nem is én vagyok fontos, csak a funkció, amit betöltök, akkor is tudjuk, érezzük, hogy van valaki, akinek fontosak vagyunk, aki

0: nekünk a szeretet hiány, hogy úgy találjuk, úgy érezzük, hogy nem szeretnek eléggé bennünket, és ebből fakadóan aztán mi sem merünk szeretni igazán embereket. Ezért is annyira fontos, hogy elhiggyük, tudjuk, megtapasztaljuk, hogy Isten szeret bennünket, szeretettel figyel ránk, meghallgat, hozzá mindig fordulhatunk. És hogyha ezek az előfeltételek megvannak, szerintem akkor tudunk igaziból imádkozni, vagyis ezt a nagyon-nagyon személyes kapcsolatot Istennel kezdeményezni, vagy megerősíteni.
1: És éppen erre reflektálva, amikor imádkozunk, akkor általában ugye nem kapunk választ. Hogyan kezeljük ezeket az érzéseket magunkban, az, hogy nem kapunk választ az imáinkra?
0: Ez is mennyire érdekes, hogy mennyire hajlamosak vagyunk tényleg így találni, hogy nem kapunk választ, mert hogy számunkra a válasz az, amikor szavakban megfogalmazottan elmondják, amit a fülünkkel hallhatunk, vagy leírják, amit a szemünkkel olvashatunk, holott a válasz az nagyon sokszor a cselekvés, a válasz, ahogy a szeretet, ugye, ahogy tudjuk a Bibliából, hogy a cselekvő szeretet mindennél fontosabb. Tehát nekünk jó lesne persze biztos, ahogy embertársainktól, úgy Istentől is, hogyha azt mondaná, hogy szeretlek, igazad van, segíteni fogok, de ezt valóban nem halljuk, nem olvassuk el tőle. Viszont, hogyha egy kicsit is nyitott szemmel, és nyitott füllel, meg főleg nyitott lélekkel éljük az életünket, akkor ezerféle választ ad a természet. A természet nyújtott a szépségek, a hirtelen kivirító, a virágok. Most mondhatok személyes példákat ezekre a válaszokra, hogy az én személyes életem úgy alakult, hogy az anyák napja az életemnek az egyik legfájdalmasabb napja. Pár éve az édesanyám is meghalt, de ami korábban megtörtént, hogy az egyetlen gyermekünk 27 évesen meghalt, idén is volt anyák napja, közelgett anyák napja, május 1-je volt, és elindultam sétálni, elindultunk sétálni itt Miskolc belvárosában. És milyen érdekes, hogy én miskolci vagyok, itt születtem, de a Jézus kutyánál soha életemben nem jártam. Most elindultunk, és csak úgy céltalanul mentünk, és egyszer csak ott volt előttünk ez az önmagába is csoda, a Jézus kutya. Ahogy már közeledtünk felé, már feltűnt, hogy gyönyörűen virágzó gesztenyefák, és hogy ott valami különlegesség lesz. És ott volt a Jézus kutya, és lenyűgözve mentünk felé, és akkor egyszer csak megjelent egy kislány, egy 10 éves forma, hosszú hajú, szemüveges, helyes kislány, és megszólított bennünket, rám nézett, és azt mondta, hogy ő írt egy verset az anyukájának anyák napjára, és felolvashatná-e nekünk, hogy vajon jó lesz-e. És a kezében lévő papírlapról felolvasott egy gyönyörű, szép anyák napi verset, amit az anyukájának írt. Nagyon szép volt tényleg a vers, amire visszaemlékszem, ami megragadott, az különösen az volt, hogy és reggeltől estig táncolunk. Nekem a tánc az egy ilyen különleges önkifejezési forma, és Dávid, a fiunk, ő is nagyon szerette a zenét és a táncot. És ez a kislány elolvasta, és azt mondtam neki, hogy nagyon szép, biztos nagyon fog örülni az anyukád, és megöleltük egymást, megköszönte, és ahogy ott termett szinte a semmiből, már ott sem volt. És hogyha nincs velem a párom, akkor utólag ezt azt gondolnám, hogy ez az én fantáziámnak a műve volt, és hogy ilyen egyszerűen nincs, és mégiscsak megtörtént, és akkor onnantól kezdve tudtam, hogy a Jóisten és reményeim szerint Dávid, a fiam, meg a férjem, meg akik oda ott vannak, már így üzentek. Tehát tele van az életünk üzenettel, a pont anyák napjára kivirító, gyönyörű, hófehér, orgona bokor, sajóvámoson, és

0: és lehetne naposztat sorolni, hogyha az ember meri így nézni a világot, hogy igen, vannak neki szóló üzenetek, neki szóló válaszok, hogy minden vasárnap a templomban az ige, a prédikáció, az azt gondolom, hogy személyesen nekem szóló válasz az én imáimra, az én életemre. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy, és nagyon ajánlom mindenkinek, hogy próbáljuk egy kicsit így nézni az életet, hogy bármilyen szomorúságban vagyunk, bármennyire lent vagyunk, és bármennyire borzasztó ez a világ, és sok rossz történik, hogy azért vegyük észre a szépet, a jót, és tudjunk örülni neki.
1: Számodra mit jelent az ima, az imádkozás a mindennapjaidban?
0: Igyekszem a hálámat is kifejezésre juttatni, de kétségtelen tény, hogy az ember a nehéz helyzetekben, amikor nagy bajban van, akkor hajlamosabb imádkozni és Istenhez fordulni, ami önmagában hát azért nem egy túl helyes dolog, mert hiszen nem csak a rosszat kellene észrevenni, és akkor Istenhez fordulni. A másik viszont, hogy az imádkozást, hogy mire használjuk, hogy én bevallom őszintén, hogy én olyan kapcsolatban vagyok a Jóistennel, hogy én ilyen konkrét dolgokat nem szoktam kérni tőle. Tehát, hogy én nagyon komolyan veszem azt, hogy ő jobban tudja, hogy nekem mire van szükségem, mint hogy én elkezdjem sorolni. Hogy van néhány olyan ember, barátnőim, akikkel ilyesmiről szoktunk beszélni, és az egyikük mondta, hogy ő már szinte szégyelli magát, mert hogy ők mezőgazdasági vállalkozással foglalkoznak, és hogy ő gyakran azért imádkozik, hogy essen már eső, vagy ne essen már eső, vagy ilyen idő legyen, olyan idő legyen. És akkor ez persze érthető, hogy időnként ilyesmiket is kérünk, de azért azt nagyon fontosnak tartom, hogy az imádság az ne váljon egy ilyen kívánságlistává, egy ilyen bevásárlás előtt összeírandó, mit kell megvennem imádkozás előtt, hogy mit kell kérnem a Jóistentől, tehát, hogy azért az imának hagyjuk meg azt a fajta szentségét szerintem, hogy az ima az ne váljon ilyen a mindennapjainkban konkrét segítség kérésé.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Pankucsi Márta jogász szociológussal beszélgettünk az imádság éve kapcsán.
2: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: For Papa Ben, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let
1: Repetor. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
2: Kedves hallgatóink, a következő hetekben még a megszokottnál is figyelmesebben kell vezetnie az autósoknak, az őzek párzási időszaka ugyanis akár augusztus második feléig is eltarthat. Ebben az időszakban a nagyvadak sokkal gyakrabban bukkannak fel a közutakon. Ilyenkor a szokásosnál aktívabbak, nagyobb területen mozognak akár napközben is. A Miskolc környéki erdők közelében is számítani kell az őzek jelenlétére, amely rendkívül balesetveszélyes. A részletekről Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője számolt be rádiónknak, aki elmondta azt is, a vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni a nagy melegben. A riporter Sütő Dávid Pelé.
3: Üdvözlöm Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét. Régi ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeded, tegeződnék. Csapjunk is bele rögtön, hiszen azért egy nagy témát ölelünk fel. Milyen életszakaszba értek az őzek? Ez lesz az első fontos témánk, amiről beszélgetni fogunk.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, és köszöntelek téged is, immár tegeződve. Az őzek szerelmesek, hogyha az antropomorfizálás vonatjára föl szeretnék ülni, ezt mondanám, de itt a félretéve a párzási időszak kezdődött meg, és tart a következő hetekben, üzekedésnek hívja ezt a vadásznyelv, és a mi szempontunkból elsősorban azért van ennek jelentősége, mert az őzek ilyenkor a párzási rituáléjuk alatt egyrészt nappal is sokkal aktívabbak, nagyobb területen szaladgálnak, ilyenkor az őssutát, tehát a női varú egyedet, a bakok kergetik, a hími varú egyedek, illetve a bakok egymással is rivalizálnak, tehát elég nagy a mozgás ilyenkor őzeknél. A helyzet az, hogy ők nincsenek arra tekintettel, hogy adott esetben ők kiszaladnak-e egy közútra, átszaladnak-e rajta. Következésképp, aki autóval közlekedik, annak ebben az időszakban, tehát körülbelül július közepétől augusztus közepéig, második feléig, bizony sokkal óvatosabbnak kell lennie, amikor vezet. És hogyha mondjuk meg kellene határoznom egy olyan időintervallumot a napon belül, vagy egy olyan térséget az országon belül, ahol különösebben kell figyelni, nem tudnék. Ennek az az oka, hogy az őz a legnagyobb egyedszámú nagyvadfajunk, tehát több mint 300 ezer egyede él Magyarországon a becslések szerint, és egyben a legelterjedtebb is, mert ugyanúgy az erdősültebb területeken, erdei élőhelyen, mint ahogy mondjuk az Alföldön is, ugyanúgy előfordul. Úgyhogy, ha röviden kéne mondanom, mindenhol, ahol nem jól belátható útszakasz van, számítani kell arra, hogy kilép elém egy, majd utána további egy vagy kettő őz, hiszen az is előfordulhat, hogy a sutát kergető bakot egy másik bak kergeti. Mindebből az következik, hogy a megengedett haladási sebesség soha nem kötelező haladási sebesség, tehát nyugodtan hajtsunk lassabban annál, mint amit megengedne éppen a kressz. Hogyha nem látjuk rendesen, hogy mi van az út szélén, tehát olyan a vegetáció, bokrok vannak, fás terület van, erdős területen haladok, akkor mindenképpen lassítsak, megint csak legyek nagyon óvatos. Hogyha a délutáni, illetve szürkületi, vagy hajnali, vagy éjszakai órákban vezetek, akkor annyi támpontot esetleg adhat nekem a vad szeme, hogy amikor fölcsillan valami a bokrokban, akkor már rögtön számíthatok rá, hogy az jó esélyel őz, lehet más állat is, de ebben az időszakban általában őz, és ha ott van, akkor szinte biztos, hogy ki fog lépni az útra.
3: Ha még egy-két jellemzőt lehet mondani vadász szakértelemmel, hogy amúgy mi változik meg az őzeknél, úgymond a viselkedésükben, bár ezt említettük, hogy szerelmesek és kis túlzással mondhatjuk azt, hogy semmivel nem foglalkoznak. Ténylegesen ilyenkor mennyire változik meg az őzek élete?
4: Leginkább ez a nagyon aktív mozgás, nappali mozgás, ez az, ami a változást jelenti. Ilyenkor egyébként úgy néz ki ez az üzekedés, ez a párzási játék, hogy ugye a bak elkezdi kergetni ezt a sutát, amelyik az ő területére téved, és a suta általában nem áll meg rögtön, tehát szaladnak, aztán egyszer csak elkezdenek körbe-körbe szaladgálni, és amikor ez a körbe szaladgálás folyik egy szűkülő körben, akkor szokták egyébként kitaposni a füvet, úgyhogy mi is láthatunk úgynevezett boszorkány gyűrűket például kirándulás közben. Na hát ezt nem az ufók csinálják, és ez nem valami természetfeletti jelenség, ez az őzek által kitaposott kis kör alakú ösvény, tehát hogyha ilyet látunk, akkor tudhatjuk, hogy ott beteljesült az őzek szerelme. És ami még nekünk fontos lehet ebben az időszakban, hogyha látunk őzeket, ugyanaz igaz bármilyen más állatra, hogyha mondjuk kirándulás közben valahonnan távolról látunk éppen egy ilyen szerelmi légyottot, akkor semmiképpen ne menjünk oda. Igaz, hogy az őz soha nem fog ránk támadni, és biztos, hogy a másik irányba menekül, de mi azért ne próbáljunk meg oda menni, mert hogyha megriasztjuk őket, akkor arra van esély, hogy ha egyébként mondjuk ott maradnának az erdőn mezőn, akkor menekülés közben pont miattunk szaladnak ki az útra, következésképp mi lehetünk az okozói egy közúti balesetnek, nyilvánvalóan ezt el kellene kerülni, hogyha mód van rá. Tehát az őzre ugyanaz igaz ebben az időszakban is, mint bármikor máskor. Minden más állatra az, hogy gyönyörködjünk, de a természetben azért ne próbáljunk kontaktálni a vadon élő állatokkal. Nem is fog sikerülni, meg nem is feltétlenül szerencsés.
3: Ha már itt tartunk, akkor ezt meg is kérdezném, hogy akár túrázók, természetfotósok, ha mennek ki ebben az időszakban, nekik mit tudsz tanácsolni, ők mire figyeljenek, azt említettük, hogy ne zavarjuk meg őket, de akár erdőben túrázva találkozhatunk-e úgymond az aktívabb őzekkel, és esetleg mi a teendő?
4: Csak ennyi, hogyha meglátjuk őket, akkor gyönyörködjünk bennük, hogyha esetleg fotós az illető, akkor megfelelő objektívvel felszerelkezve csodálatos képeket lehet ilyenkor készíteni. Azt is azért tartsuk észbe, hogy a vadászati tevékenység ebben az időszakban sem áll meg, sőt, az üzekedés alatt elég jól vadászható az őzbak. Ennek az az oka, hogy ugye nappal is látjuk, sokkal kevésbé rejtőzködik, tehát jobban meg tudjuk figyelni az őzeket a területünkön. Illetve van még egy ilyen tréfás megoldás, őzhívás, ami azt jelenti, hogy különböző sípokkal magunkhoz tudjuk csalni a bakot, vagy adott esetben egyébként a sutát is, amelyik hozza magával a bakot, amelyik ő iránta érdeklődik. De ez nem jelenti azt, hogy sípolok egyet, valami odajön és rögtön el tudom ejteni, nem is biztos, hogy el akarom ejteni. Ennek az őzhívásnak pont az a lényege, hogy nagyon jól meg tudom figyelni, hogy mi van a területen. És ilyenkor aztán, hogyha ilyen magas sípoló hangot hall valaki a természetben, az lehet ugyanaz őzsuta is, vagy az őzgida, amelyiket éppen ott hagyta a suta, amíg a jövendőbelével találkozik. De jó esélye a vadász is lehet, aki ilyenkor őzet hív. Ne menjünk a hang irányába, mert ha őzek azok, akkor ne zavarjuk meg őket, ha a vadász sípol, akkor meg őt ne zavarjuk meg. Az évnek ebben az időszakában is ugyanúgy igaz, amit máskor szoktunk kérni, hogy ha valaki kirándul, akkor legyen kedves, maradjon a kijelölt turista úton, akkor nem fog megzavarni semmit, és őt sem fogják megzavarni. De hogyha mondjuk éppen egy külföldi vadász, a helyi hivatásos vadász kíséretében kint van a területen, és szeretne elejteni élete őzbakját, ami azért nem sikerül, mert valakik belegyalogolnak a vadász területbe, és megriasztanak mindent is, ami ott él, hát akkor valahol indokolt lehet, hogy nem örülnek a túrázóknak. Tehát a túrázásnak is megvannak a maga útvonalai, ezt kérjük, hogy mindenki tartsa észben, aki előtt turista úton nyugodtan haladhat, és akkor mindjárt meg fogunk férni a természetben.
3: És a vadászok a vadászaton túl esetleg tartanak ilyenkor megfigyeléseket, említetted, hogy ilyenkor azért figyelik a bakok, meg az őzek mozgását a saját vadászterületükön is. A vadászaton túl esetleg milyen megfigyeléseket végeztek ilyenkor, mikre figyeltek még úgymond a természettel kapcsolatban, vagy a vadállománnyal kapcsolatban?
4: Ha kint vagyunk, akkor alapvetően mindenre figyelünk, és hogyha mondjuk vadászni mentünk, és puska van nálunk, az meg nem jelenti azt, hogy feltétlenül vadászni is fogunk, de ebben az időszakban az őzek kötik le leginkább a figyelmünket, illetve, hogyha mondjuk ezt az évet nézzük, hogy az utóbbi éveket, vagy éppen az előttünk álló éveket, évtizedeket, azt kell mondanom, sajnos az a szájhelyzet az, ami bennünket is nagyon vastagon érint. Mert a vadgazdálkodóknak a kötelessége, és itt most nem az egyéni vadászra gondolok, aki mondjuk a vadásztársaság tagja, és évente háromszor el tud menni vadászni, hanem a hivatásos vadászra, azokra a vadásztársasági tagokra, akik tényleg ki tudnak menni gyakrabban a területre, őnekik kötelességük, mert részben jogszabály szerint, másrészt pedig erkölcsileg is, hogyha bajban van a vad, akkor próbáljanak meg segíteni. Ugyanúgy kell segíteni, hogyha árvíz van, meg ugyanúgy kell segíteni, amikor ilyen iszonyatos a száj van, mint amilyen ebben az évben is. Ez magyar nyelvre fordítva azt jelenti, hogy itatunk. És innentől aztán az, hogy mondjuk valaki lajtos kocsival tudja kivinni ezt a vizet az itatóhoz, vagy vannak mondjuk olyan nagy kannák, amikben kiviszik, vagy van egy olyan tartály, amit a pick-upnak a platójára helyeznek, és akkor abban viszik a vizet, ez már ugye részletkérdés, kinek milyen lehetőségei vannak, de szinte mindenhol az országban jelenleg itatnak, és még egyszer itatnak. Érdekesség, hogy pár évvel ezelőtt egy Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei szakdolgozat keretében egy vizsgálatot tartotta ki, írta ezt a szakdolgozatot, azt csinálta, hogy vadkamerákat helyezett ki itatókhoz kint a vadász területen, és azt nézte, hogy milyen állatok látogatják ezeket az itatókat. És ez a helyzet, hogy sokkal több védett faj használta ezeket az itatókat, mint vadászható. Tehát jó, hogy nekünk a dolgunk az, hogy mondjuk az őznek legyen, a szarvasnak legyen mit inni, a vaddisznónak legyen mit inni, az aszóvadnak, de ezzel a tevékenységünkkel tulajdonképpen mi nettó természetvédelmi tevékenységet folytatunk. Teszem hozzá, tudatában vagyunk ennek, és nagyon örülünk, hogyha látunk valamilyen védett állatot, védett kis madarat a vitatónál. Nagyon nehéz határokat szabni kint a természetben, hogy most akkor mi a vadászható, mi a nem vadászható, a természet alapvetően ilyen kategóriákban nem gondolkozik. Mi meg mindent szeretünk, ami kint van, és ami szép, és ami él. Nyilván vannak olyan fajok, amiknek az állományát kordában kell tartani, de a vadászat messze nem arról szól, hogy kimegyünk valamit, elejtünk, és aztán a húst megesszük, a zagancsot meg kiszögeljük a falra, ennél sokkal összetettebb, amit mi csinálunk.
3: Hogyan látjátok, mit tapasztaltok amúgy ezek a nagy hőhullámok, hiszen idén-nyáron is nagyon sok van, most is egynek éppen elébe nézünk, vagy már mondhatjuk, hogy lassan benne vagyunk. Ez milyen hatással van akár a vadász tevékenységre is, meg gondolom vadászokat is valamilyen szinten ez érinti, de hogy a vadállományra milyen hatással van, mit tapasztaltok?
4: Vannak elhullások, olyan statisztika jelenleg még nincs a kezünkben, hogy ebben az évben hol, mely vármegyében, vagy mely régióban mennyi vad elhullás tapasztalható, ami egyértelműen a szárazsághoz, a szomjúzáshoz kötődik. De hát törekszünk rá, hogy a lehető legkevesebb ilyen legyen. Nyilvánvalóan mondjuk 28 fokban egyszerűbb a mi dolgunk, és kevésbé terheli meg a mi szervezetünket is, hogyha vizet kell vinni a területre, mint amikor 38 fok van. De nem opcionális a dolog, tehát ilyenkor mindenki vesz egy mély levegőt, és csinálja. A vadászati tevékenység is nyilván ilyenkor jóval nehézkesebb abból a szempontból, hogy tényleg megterhelő, hogyha valaki mondjuk csak annyit kipróbál, hogy elmegy sétálni egy 20 percet, a délutáni, késő délutáni órákban, mondjuk 5 óra körül, rendesen le fog izzadni, és lihegbe fog hazamenni. Hát mi, hogyha vadászni akarunk, akkor mi nekünk ki kell menni, és nem 20 percre kell kimenni, illetve nem mindig tehetjük meg, hogy akkor most legyintek rá, rossz az idő, akkor ma nem vadászom, mert azzal együtt, hogy ez nekünk egy kellemes időtöltés, ez azért egy kötelezettség. Tehát, hogyha a vadgazdálkodónak vannak tervei, vadgazdálkodási terve, amiket a hatóság végre vagy jóvá hagyott, ezeket a terveket teljesíteni kell. Hogyha nem teljesítik, akkor a helyzet az, hogy megbírságolják a vadászatra jogosultat, a vadásztársaságot, általában vadásztársaságként működnek a vadászatra jogosultat. Itt sajnos nem nagyon van mozgásterünk, hogy majd jó időben kimegyünk, általában élvezzük, amikor olyanok a körülmények, akkor is ugyanazt meg kell tennie a vadásznak, amit mondjuk jobb, kellemesebb időjárás esetén.
3: Hőség kapcsán felmerült egy kérdés, talán, ha jól rémlik az információm alapján, idén még nem volt olyan nagy erdőtűz sehol se az országban, és ezt gyorsan lekopogom, de azért sajnos már Európa szerte is nagy erdőtűzek vannak, remélhetőleg Magyarországon ilyen nem jelenik meg, Miskolcon is, ha már jól emlékszem, 3 éve volt utoljára, vagy 4 éve, ugye egy nagyobb, itt Miskolc közelében büki erdőtűz is, de hogy például egy ilyen erdőtűz, ami a szárazság miatt kipattanhat, az milyen hatással lehet a vadállományra, amúgy ilyenkor a vadak hogyan viselkednek?
4: Természetesen menekül a tűz elől, ahogy mondjuk az árvíz elől is menekül a vad, ha tud menekülni, de hogyha mondjuk azt veszem, hogy nem felnőtt egyedekről van szó, hanem mondjuk őzgidákról van szó, hogyha azt mondom, hogy csibék, kisnyulak, amik nem tudnak fizikailag elmenekülni, hát ez katasztrofális helyzet. Nyilván állatjóléti szempontból is, meg egyébként természetvédelmi szempontból is. Egyelőre én is úgy tudom, hogy ebben az évben megúsztuk a nagy tüzeket Magyarországon, hogyha mindenki betartja egyébként a tűzgyújtási tilalmat, akkor jó eséllyel meg is fogjuk úszni. Ha azonban, ne adj Isten, bejut a krasz, hát jobbat nem tudunk, mint a legjobbakat remélni. Nem a vadgazdálkodó kezében van ilyenkor a megoldás, tehát nekünk nincsenek tűzoltó kocsijaink, segítünk, amivel tudunk, ha megkérnek bennünket, de erre azért van egy katasztrófa védelmünk, amelyik tudja, hogy hogyan lehet megfékezni egy erdőtüzet adott esetben. Ne adja az Isten, hogy ilyenek történjenek, mert abban a szárazságban, amikor gyakorlatilag, hogyha valaki látta annak idején a Sivatagi Só című filmet, hogy egy hajnali vízcseppen meg tud gyulladni a száraz fű, vagy ha jól emlékszem, talán egy fészek volt, ami meggyulladt, ilyen körülmények között, amelyek most Magyarországon is ugyanúgy érvényesek, tényleg hajszálon múlik, hogy ilyen katasztrófák bekövetkezzenek, vagy ne. Reméljük, hogy a természet azért ennél kegyesebb lesz hozzánk, mi meg a magunk részéről tegyünk meg mindent, amit tudunk. Hogyha nem dobálunk el égő cigarettacsikket, sőt egyáltalán ne dobáljunk el csikket, teszem hozzá, hogyha nem gyújtunk sehol tüzet, akkor rajtunk nem fog múlni.
3: Még visszakanyarod a két kérdés erejéig az őzek üzekedéséhez, ugye onnan indultunk, hogy amúgy a bakok hogy viselkednek egymással, hogy nem tudom, hogy territoriális harcok vannak-e ilyenkor, vagy csak a sutákkal foglalkoznak, és úgymond ilyen területi, fennhatósági problémák nincsenek közöttük.
4: Vannak, jelentem vannak, és a közhiedelmekkel ellentétben bármilyen boci szeme is van egy őznek, az őzbakok rendkívül agresszívek tudnak lenni. Olyannyira, hogy véremelő csatákat vívnak. Alapvetően az őzagancs, mint ahogy mondjuk a szarvasfélék agancs általában, nem arra van kitalálva, hogy megöljék egymást. Tehát itt azért ezek az ágak, amik az agancs száron nőnek, ezek arra valók, a természet, ha úgy tetszik, így alakította ki, hogy ezek összeakadjanak, tehát amikor egymásnak mennek, akkor lögdösödni fognak, de mindezzel együtt mondjuk előfordulhat, hogy egy győzbaknak úgynevezett gyilkos agancsa van, ez azt jelenti, hogy az agancs száron nincsenek ágak. És nagyon gyorsan megtanulja, hogy ő sokkal jobban tud érvényesülni a másikkal szemben, magyarán akár meg is tudja ölni, agyon is tudja szúrni ezzel a gyilkos agancsa, ez olyan, mint egy gyakorlatilag egy kihegyezett dárda vége, hogyha úgy tetszik. Úgyhogy bizonyos esetekben azért lehet találni olyan őzbakokat, holtan, dögön, ahogy mondjuk, amelyek mondjuk egy ilyen rivalizálásnak az áldozataivá váltak. Azért nem jellemző, hogyha így működne a természet, meg így alakult volna a biológiájuk, illetve az evolúciójuk az őzeknek, akkor már kihaltak volna, de vannak ilyen szélsőségek, mint a gyilkos agancs alakulás.
3: És hát az agancs, az jól tudom, ha egy kicsit a szerelembe is belemegy, ott is befolyással van, hiszen az őzbakoknak az agancs az jelez is valamit a sutáknak is, bár ebben nem vagyok biztos, régi beszélgetésekből valami ilyesmi rémlik.
4: De nagyon jól emlékszel, mert az agancs, ezt úgy mondja a biológia, hogy egy szuper produktum, tehát egy olyan függelék a szervezetnek, amely egyébként a normális életvitelhez nem feltétlenül szükséges, hát az ős súta is nagyon jól tud élni agancs nélkül. Az agancs arra való, hogy a hímvarú egyedek megmutassák a lányoknak, hogy ők mekkora legények a gáton, tehát amellett, hogy mondjuk nekem volt lehetőségem túlélni x évet, ebben a Magyarországon kevésbé, de a világ más részein mondjuk elég zord környezetben vagy viszonyok között, emellett én még föl tudtam rakni egy ekkora valamit a fejemre. Az agancs ráadásul, hogyha most az őzről beszélünk, vagy a szarvasról, vagy a dámról, az agancs egy olyan csontképződmény, ami minden évben újra és újra és újra kinő a hímnek a fején, a hímegyednek a fején. Tehát miközben mi itt kínlódunk a csontritkulással, meg ha kihúlik a fogunk, akkor már csak az implantátum marad, aközben a szarvasfélék minden évben, mondjuk az őz esetében mondok egy nagy számot, de egy ilyen 5-600 gramnyi csontot, a génszarvas esetében meg ugye sokkal nagyobb állatról van szó, ott mondjuk 10 kilónyi csontot újra és újra föl tud pakolni a fejére, aztán eldobja ősszel, illetve az őzek ősszel a szarvasok majd később jövő évben, aztán megint és megint ezeket felépítik csontból. De tulajdonképpen ez a természet csodája, amit a szarvasfélék tudnak ezzel az agancsal művelni. De visszatérve, tehát a hölgyeknek mutatják azt, hogy ők mekkora gagány fiúk, ha úgy tetszik, hogy nekik ilyenjük is van. Tehát ez egy reklám, hogyha úgy tetszik. És kutatások egyébként azt is megmutatták, hogyha nincsen versengés a hímek között, tehát hogyha úgy alakul az állomány, hogy sokkal több a nőstény, tehát nem kell ért küzdeni, akkor az agancsoknak a mérete is csökkenni fog. Mert hogy a szervezet nincsen rákényszerítve, hogy a többiekkel szemben megmutassa, hogy ő jobb, választás, jobb parti, ha úgy tetszik. De hát alapvetően, hogyha mondjuk elképzelünk egy olyan állományt, ahol nagyon-nagyon-nagyon sok nőstény egyed van, akkor köszönjük szépen, valószínűleg nagyon kis csökött tagancsok fognak kialakulni a szarvasvéléknél.
3: És még egy kérdésem maradt úgy zárva a beszélgetést. Az autósoknak már jó tanácsokat adtunk, hogy mire figyeljünk oda, viszont arról még nem beszéltünk, és fontos ezt is megemlíteni, hogy mi van abban az esetben, ha esetleg megtörténik a baj, egy őzet előtünk, mi ilyenkor a teendő, hogyan kell foglalkozni vele?
4: A magyar jogrend szerint ez közúti balesetnek minősül. A rendőrséget értesíteni kell elsősorban azért, mert hogyha a vad még él, akkor a magyar állam tulajdona, amely tulajdont a vadászatjogosult szervezet kezel. Ha elpusztult, akkor a vadászatjogosult szervezet tulajdonába kerül, de mindenképpen a vadászatjogosultnak, nevén nevezve vadásztársaságnak vagy erdőgazdaságnak tudnia kell róla, mert vagy el kell szállítani, vagy ha ne Isten még él a szerencsétlen jószág, akkor ilyenkor általában már csak az eutanázia jön szóba, tehát meg kell szabadítani a szenvedésétől. Hogyha emellett én nekem mondjuk van egy kiegészítő biztosításom vadelütésre, akkor nyilvánvalóan a biztosítónak kell valahogy igazolnom, hogy az a horpadás az autómon, az bizony vadelütésből származott, és nem a saját kapumba tolattam bele. Erre az esetre a rendőrség, akit értesítettünk és kiérkezett a helyszínre, egy helyszíni jegyzőkönyvet ad nekem, ezzel fogom tudni igazolni. Illetve, ha valaki úgy érzi, hogy kártérítést kellene kapni a vadgazdálkodótól, akkor szintén szükség lesz erre a jegyzőkönyvre, de azt is hozzá kell tennem, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet alapján csak akkor tartozik bármiféle kártérítéssel a vadásztársaság, hogyha egyértelműen az ő tevékenységének a következtében ment ki az útra a vad, tehát mondjuk rosszul szerveztek meg egy vadászatot, olyan berendezést, mondjuk etetőt vagy itatót tettek ki túl közel a közúthoz, hogy oda vonzotta a vadat, vagy valami hasonló. Ha ilyen nincs, akkor nyilvánvalóan nem tehet az ellen senki, hogy hogyan mozog a vad, esetleg kimondottan ebben az időszakban, amikor ugye a párzás miatt a hormonok hatására tényleg teljesen figyelmetlenül bármikor, bárhol megjelenhet. Nem akulban tartjuk ezeket az állatokat, nem is stállóban, nincsen rajtuk póráz, tehát a természetes mozgására a vadnak nekünk ráhatásunk nincs. És ha valaki mindennek tükrében elkezd pereskedni, mert itt most már általában pereskedésről beszélünk, hogyha az autós a saját kárát meg akarja térítetni, akkor szinte minden eset azzal végződik, hogy a bíróság azt mondja, hogy ki kiviseli a saját kárát, mert egyik félnél sincs úgynevezett felróhatóság vagy rendellenesség, mind a kettőnél van, tehát arányosan mindenki kvázi lenyeli a saját kárát, csak éppen aki pereskedik, az történetesen a költségeket is kell, hogy viselje. Hozzáteszem, a vadgazdálkodónak van kára, tehát nem véletlenül mondom, hogy ki a saját kárát viseli, mert hogyha most az őzbaknál maradva azt mondom, hogy egy kiemelkedő, nagy agancsú őzbakot üt el egy autó, annak ugye vadászati értéke onnantól nincs, ezt mint vadászati lehetőséget értékesíteni nem tudják, és itt mindeközben akár millió forintos tételekről is lehet szó, milliós nagyságrendről, de legalábbis néhány százezer forintról, az a pénz hiányozni fog a kasszából, és hát a helyzet az, hogy nem mi mondjuk, hanem a rendőrség, vagy éppen a vezetéstechnikai szakértők, hogy a legtöbb vadelütés igenis megelőzhető lenne, vagy lett volna, hogyha az autós a körülményeknek megfelelően vezet, esetleg nem hajt gyorsan, esetleg figyelembe veszi, hogy nem jól belátható az útszakasz, esik az eső, szürkület van, nem nyári gumival megy télen, vagy téli gumival nyáron, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogyha a vadgazdálkodók kezdenének el pereskedni, akkor nagyon jó eséllyel elég sok elütött vad értékét bizony meg kéne téríteniük az autósoknak. De én nem tudok ilyen pereskről, tehát pontosan mi tudjuk, hogy mennyire kiszámíthatatlan tud lenni a vadnak a mozgása. Nem szoktunk élni ezzel a lehetőséggel, amit egyébként biztosítan a polgári törvénykönyv, és hát bízunk benne, hogy mondjuk az ilyen beszélgetéseknek az eredményeként esetleg kevesebb vadelütés és őzelütés lesz a jövőben, mert számokat is tudunk mondani, körülbelül 7-8 ezer nagy vad elütés történik Magyarországon egy évben, és ennek 80%-a az őz. pontosan azért, mert nagy az állomány, nagyon elterjedt fajról van szó, és ezek azok az esetek, amik bekerülnek a statisztikába, tehát hogyha meg elképzelem azt, hogy hányan vannak, akik mondjuk nem jelentik a rendőrségnek, vagy nagy Isten kártalanítják magukat bevágva azt az elütött tőzet a csomagtartóba, akkor ez a szám azért jóval magasabb is lehet. Zárójelben, ha már teljesség igényével beszélgetünk erről a témáról, az őzet elvinni nem lehet, illetve nem szabad, tudnélik lopást követel az ember, ha él az állat, akkor az államtól lopnak, ha nem él az állat, akkor a vadásztársaságtól. És hát minden további nélkül egy győznek az értéke, az a szabálysértési határt már mindenképpen átlépi, tehát ez BTK-s lopás lesz. Hogyha 2 kilométerrel arrébb az embert megállítja a rendőr, benéz az autóba, kinyitatja a csomagtartót és meglátja az őzet, amihez az eredeti igazolást nem tudja prezentálni az autós, akkor bizony föl fogják jelenteni, tehát ettől bárkit óva intenék, aki ilyen önkártalanításon gondolkozna egy esetleges őzelütés után.
2: Kedves hallgatóink, Földvári Attilával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvívőjével, Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
1: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Mavir az áramfogyasztás csökkentésére kérte a fogyasztókat. A Magyar Villamos Energia Rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt, és a fogyasztókat az áramfogyasztás csökkentésére kérte, közölte a társaság szombaton. A Mavir arról tájékoztatott, hogy a rendszerirányító megtette a szükséges intézkedéseket a villamos energia ellátás folyamatosságának biztosítására. A társaság arra kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy 17 és 22 óra között a szükséges minimumra csökkentsék a terhelésüket, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják a hívjárművek cseréjét és az új Intercity kocsik beszerzését célzó közbeszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a két új társaság teremti meg a feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzéseknek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hívkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A miniszter tájékoztatása szerint az Országos Közlekedés Szervező a Budapesti Közlekedési Központhoz hasonló irányító és szervező társaságként működik majd. Feladata lesz a közösségi közlekedési hálózat megtervezése és összehangolása, valamint a közszolgáltatások megrendelése. A cél az, hogy az utasok országosan egységes rendszerben korszerű alkalmazások segítségével tájékozódhassanak a járatokról és a tarifákról, függetlenül attól, hogy a MÁV, a Volán, a Gyesev vagy más szolgáltató járatát veszik igénybe, ismertette a tárcavezető. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAV. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe, ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva, írja a közlemény. A NAV közölte azt is, hogy bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje változik, az ügyintézés egy percre sem áll le, ugyanis az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak. Felhívták a figyelmet arra, hogy a NAV ügyfélportálján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy. Ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, a NAV infóvonala teljes üzemidőben 8.30-tól 16 óráig, a hőségriadó napjain is hívható a 1819-es számon. A rendőrség nem tartja meg az erre a hétre tervezett sebesség ellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitánysága honlapján. A közleményben emlékeztetnek, a gyorshajtók kiszűrése érdekében a Roadpol, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció részeként Magyarország egész területén végeztek volna a sebesség ellenőrzést augusztus 3-a és 9-e között. Tekintettel az országos sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra az akciót Magyarországon nem tartják meg, írja a közlemény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a hőség napjaiban a reakció idő megnőhet, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek, ezért azt javasolják a járművezetőknek, a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot. Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének, a Nemzeti Kifizető Ügynökségnek az informatikai hálózatát, közölte az Államkincstár. A tájékoztatás szerint a kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében. Mint írják, az eddigi információk alapján az incidens során adatvesztés nem történt, a kibertámadás nem érinti a kincstár által kezelt ügyféladatokat. Egyes belső felhasználók, munkatársak számítógépén lévő állományok titkossá váltak. A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről történt. A vizsgálat idején biztonsági okokból a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan lesznek elérhetőek. A kincstár az esetleges szolgáltatás kiesésekért a felhasználók türelmét és megértését kéri.
0: Az időjárásról.
1: Kedden többnyire derült napos száraz idő várható. A Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél. A hőmérséklet térségünkben délután 37 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Csorba János bandája Szilágy Bagos című albumával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A szilágysági falvak zene életében a népdalok és a műdalok közötti átmeneti réteg dallamainak, valamint a műzene eredetű dallamoknak van nagyobb szerepük. A szilágyságiak szóhasználatában egyébként a népdal és a műdal egyforma nóta. Akárcsak másutt itt is különbséget tesznek, viszont a világi dal és egyházi énekek között azáltal, hogy az utóbbi következetesen éneknek nevezik. Énekelni a templomba szoktak, a nótákat mindig danolják.

Az adatközlők természetesen nincsenek tudatában annak, hogy az általuk énekelt dallamok a népzene milyen stílusú vagy eredetű rétegéhez tartoznak. Előadás módjukban tehát nem a régi vagy új dalok éneklések között mutatkozik különbség.

Lakodalmakban, tátszmulatságokban természetesen zenekar húzza a talpalávalót. Ezeknek az együtteseknek a tagjai romáktól tanultak muzsikálni. A szilájságiak értékítéletére jellemző, hogy Bogdán Don azt még természetesnek tartják, ha valaki hegedül vagy brácsázik, ám a nagybőgőn való játszást már megvetendőnek tekintik. Ezért aztán megtörténik, hogy senki sem vállalkozik a nagybőgős szerepére.

A dalamok elterjedési területeit figyelembe véve az állapítható meg, hogy Belső Szilágy a zenefolklór szempontjából az erdélyi népzenei dialektushoz tartozik, a többi terület felől sugárzott hatások közül pedig a Felső-Tisza vidék népzenéjének volt számottévőbb gazdagító szerepe.

0: Zenesel című műsorunkat hallották, melyben Csorba János bandája Szilágy Bagos című albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Mavir az áramfogyasztás csökkentésére kérte a fogyasztókat. A magyar villamos energiarendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokolt, és a fogyasztókat az áramfogyasztás csökkentésére kérte, közölte a társaság szombaton. A Mavir arról tájékoztatott, hogy a rendszerirányító megtette a szükséges intézkedéseket a villamos energia ellátás folyamatosságának biztosítására. A társaság arra kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy 17 és 22 óra között a szükséges minimumra csökkentsék a terhelésüket, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják a hívjárművek cseréjét és az új Intercity kocsik beszerzését célzó közbeszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a két új társaság teremti meg a feltételeit, amint egy